utána a 40, és Ábrahám egyre inkább azt mondta, már bocsásson meg az Uram, mert még mindig meleg szólni, és a 30 van, és a 20 van. És az Isten mindig azt mondta, nagyon határozottan, nem vesztem el 40-ért, nem vesztem el 30-ért, nem vesztem el 20-ért. Isten szívesen fogadta Ábrahámnak, nem azért, mintha Ábrahám nélkül ő nem így gondolkodott volna. De Isten örült, hogy ez a beszélgetés felszínre hozta Ábrahámnak ezt a lelkületét, hogy neki minden ember fontos, és aggódik emberekért, és szeretné, hogy emberek megmeneküljenek. Mert ezzel Ábrahám az Istenre hasonlított. Hát nincs megírva az Istenről, és ugye Péter második levelét idézem, hogy Jézus eljövetele előtt is a profétikusan megjövendőlt végidő határvonalához képest is mennyit késik az Úr eljövetele. És azt mondja Péter apostol, hogy nem késik el az Úr, mint késedelemnek tartják némelyek. Nem arról van szó, hogy Isten bizonytalankodik, vagy habozik, vagy nem tudja véghez vinni, amit ő gondol, vagy amit helyesnek tart, hanem hosszan tűr érettünk, mert nem akarja, hogy némelyek elvesztenek. A némelyek is fontosak. Nem akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy emberek megtérésre jussanak. És végül Ábrahám is már nem is tudta, hogy még merjene még többet mondani, ezt már ő is hihetetlennek tartotta, és a 32. vers szerint ezt mondta Istennek, ne haragudjék, kérlek az én Uram, ha szólok még egyszer. Ez is olyan emberi dolog, azt hiszük, hogy Isten ezért haragszik. Ugye hiába mi emberek mindig csak ilyen emberszabású módon tudunk gondolkodni. És még Ábrahám is beleesett ebbe, pedig aki a hívők atya volt. Azt hiszük, hogy Isten haragszik ezért, pedig az Isten gyönyörködik ebben. És azt, mert az ő lelkülete is ilyen, őnek is fontosak, a némelyek is. És ezt mondta, hát ha találtatnak ott 10-en, és nézzük az Isten határozott válaszát, nem vesztem el 10-ért. Akkor itt egy nagyon fontos szempontra még fölhívnám a figyelmet. Ugye tudjuk, hogy a Biblia nem csak a Jézus visszajövetelét megelőző kritikus időről, az a bizonyos 7 utolsó csapásról beszél, amely már az Isten igazság szolgáltatásának a napja, hanem beszél arról is, hogy a végidőnek az utolsó szakaszát már végig kísérik az úgynevezett vajudási fájdalmak, hogy amelyeket Jézus sorolt, hogy nemzet-nemzet ellen, ország ellen, éhségek, járványok, földindulások mindenfelé, és már ezekben is tömegek veszhetnek el. És itt láthatjuk, hogy milyen óriási értelme van az evangélium hirdetésnek, az ige magvetésének, ha egy városban 10 igazat talál az Úr, lehet, hogy azért egy természeti katasztrófa például kikerüli azt a körzetet. Nem csodálatos ez az Isten ígéret? Azt mondta, hogy 10-ért sem vesztem el. És bárcsak gondolkoznánk így, hogy vajon a mi életünk milyen? Mert szó sincs róla, hogy aki kereszténynek vallja magát, az automatikusan igaznak számít. Az a kérdés, hogy csak hallja az Isten beszédét, vagy cselekszie. És annál, aki ismeri az Isten akaratát, az úgynevezett kisebb bűnök is sokkal nagyobb súlya lesnek latba, mert ő tudta az ő Urának akaratát. Vajon a mi életünk milyen? Olyan igazak vagyunk-e Isten szemében, akik a megismert világossággal maradéktalanul azonosulnak, és azt annak nincs híja, ahogyan követjük, és a lelkiismeretünknek semmiféle kompromisszumot nem engedünk, és nem teszünk dolgokat, amelyikről a lelkiismeretünk és az elménk világossága már tudja, hogy ez igazságtalan. Vajon ilyen igazok vagyunk-e az Isten szemében, hogy azért mi is olyan só lehetünk, olyan megtartó erő, hogy az Úr akár miértünk megkímél egy területet, egy körzetet, és a vajudási fájdalmak idején nem érik azt katasztrófák és nyomorúságok. Ez egy mindenesetre egy óriási kijelentés. Isten azt jelenti, ha egy városban 10 igaz van, akik nem részesei azoknak az égre kiáltó gonoszságoknak, akiket az Isten a tulajdonának ismerhet el, akiket Isten igaznak ismerhet el, akkor azért a 10-ért megmenti azt. De nézzük tovább a történetet. Csak röviden foglalom össze a következőket. Ugye azt olvassuk, hogy 2 angyal elmegy Sodomába, és ugye ott is csak egyszerű vándoroknak tűnnek, és hát Lót találkozik velük, látja, hogy idegenek a városban, és invitálja őket, hogy legyenek a háza vendégei. De ők azt mondják, nem az utcán hálunk meg,
De tisztában van a város körülményeivel Lót, és nagyon erősen unszolja őket, ugye így olvastuk itt a Biblián, nagyon unszolta őket. Tudta, hogy ez mennyire veszélyes, ha az utcán maradnak, és vendégül látja őket. Aztán mindenki elolvashatja a Mózes első könyve 19. fejezetében, hogy ilyen döbbenetes dolog történik. Úgy mondja, hogy a város férfiai, apraja, nagyja összegyűlnek a ház körül, és követelik, hogy adja ki az idegeneket, hogy a szenvedélyeik eszközévé tegyék. És ugye Lót kérleli őket, hogy ne tegyétek. A 7. versben azt olvasjuk, kimegy hozzájuk a házból, és ezt mondja, kérlek, atyám fiai, ne cselekedjetek gonoszságot. De olvasom a 9. versben, hogy milyen választ kap. Eredj el innen, egymagad vagy nálunk a jövevény. Ugye ő úgy költözött be Sodomába, és ő szabja a törvény, majd gonoszabbul cselekszem veled, hogy nem azokkal. És rárohantak Lótra, felette igen, és azon voltak, hogy betörik az ajtót. De kinyújtották azok a férfiak a kezüket, és bevonták Lótot magukhoz a házba, és bezárták az ajtót. Az embereket pedig, akik a ház ajtaja előtt voltak, vaksággal verték meg kicsintől nagyig, annyira, hogy elfáradtak az ajtó keresésében. Hát ebben a részből kiderül, hogy itt lelepleződött, hogy nem közönséges vándorokról van szó, mert amikor kritikussá vált a helyzet, és rárohantak Lótra, és be akarták törni az ajtót, akkor ez a két titokzatos idegen ugye úgy bevonta őket egy pillanat alatt a házba, és úgy zárta be az ajtót, hogy lehetetlen volt behatolni. A kint lévő támadókat pedig vaksággal verték meg. És itt van egy olyan megrázó megjegyzés az igében, hogy nehogy azt mondjuk, hogy azonnal szétoszlott a tömeg, hanem csak akkor oszlottak szét, amikor elfáradtak az ajtó keresésében. Hát ebből látszik, hogy van olyan belső erkölcsi vakság, olyan mély vakság, és a hitetlenségnek olyan mély vaksága, ami a fizikai vakságnál is súlyosabb. Mert nem így van, hogy észbe kaptak, amikor egy ilyen természet feletti hatalomot ugye meghiúsítja a törekvésüket, és amikor egyszerre csak vakság lepi meg őket, hanem még vakon is tovább keresik az ajtót, hogy a szándékukat keresztül vigyék. Hát mondhatom, hogy a Bibliában nincs megrázóbb szimbóluma ennek, hogyha a bűn megvakítja az embert, akkor milyen mély tud lenni a vaksága, hogy amíg végképp lehetetlenné nem válik, még mindig keresztül akarja vinni a sötét gonosz szándékát. Van a Jeremiás könyvében egy ige, hogy emberek sokszor olyanok, mint a harcra rohanó ló, úgy futnak a gonoszságba, mint a harcra rohanó ló. Hát sok ember van így, hogy úgy rohan a gonoszságba, mint a harcra rohanó ló, és annyira elvakult, hogy a világon semmi nem tudja figyelmeztetni, vagy megállítani, vagy visszatartani ettől. És akkor következik a csúcspont ebben a történetben, így olvassuk a 12. verstől, 19-12, és mondták a férfiak Lótnak, ki van még itt hozzád tartozó? Vődet, fiaidat és leányaidat és mindenedet, ami a tied a városban, vidd ki a helyből, mert mi elveszítjük a helyet, mivel hogy ezek kiáltása nagyra nőtt az Úr előtt, és az Úr küldött minket, hogy elveszítsük ezt. Kiment azért Lót, és szólt az ő vőinek, akik az ő lányait elvették, és mondta, keljetek fel, menjetek ki a helyből, mert ez elveszti az Úr várost. De az ő vőinek úgy tetszett, mintha tréfálna. De az ő vőinek úgy tetszett, mintha tréfálna. Tehát most már ez a két idegen teljesen leleplezte magát, nem csak azzal, amit tettek, hanem azzal, amit nyíltan mondtak. Azt mondták, ki van hozzátartozó, mind vitt ki ebből a városból, mert mi elvesztjük ezt a helyet, mert a bűnei kiáltása nagyra nőtt az Úr előtt, és minket az Úr küldött. Ugye Isten angyalainak is szokatlan cselekedett a pusztítás, de van olyan elfajult bűn, amikor ez már ismétlem olyan, mint a bővízű patak, az ítélet is, és a tiszta víz. És azt látjuk, hogy Lót, aki ugye Ábrahám unokaöccse volt, és Ábrahám szárnyai alatt nevelődött, és az egyetlen igaz Isten ismeretével rendelkezett, és a lelkében azért ő őrizte ezeket a dolgokat, de azért teret engedett az önzésének, ugye, és tudjuk, egy önző választással költözött Sodomába. Látjuk, hogy amikor Péter apostol a második levelében azt mondja Lótról, hogy az istentelnek között forgolódva, noha napról napra gyötörte a lelkét, ahogy ezek élnek és viselkednek, azt mondja, elfáradt. És ez nem fizikai fáradtságot jelent, hanem lelki elfáradást.
És ez a lelki elfáradás abban is megmutatkozott, hogy elmulasztotta azt, hogy az ő igaz Isten ismeretét és az Isten erkölcsi törvénye ismeretét igazán közölje a gyermekeivel, a vejeivel. És eltompult az ő erkölcsi érzékenysége is, nem látta azt, hogy itt már annyira felettébb megnehezedett a bűn. Ha ő ezt igazán érzékelte volna, már előbb kiköltözött volna ebből a városból. Akkor ő már nagyon, ha még nem fáradt volna el lelkileg, akkor ő érzékelte volna, hogy ami itt tartott az Isten ítélete, ha küszöbön van. De nem érzékelte. És azt sem, hogy fel kellene készítenie erre a családját, és erre figyelmeztetni kellene őket. És el tudjuk képzelni, hogy Lótnak milyen volt a megrendülése, amikor Isten kegyelmet kínál neki és a családjának, és azt mondja, vidd ki innét mindenedet, és ő nem tudja meggyőzni a lányait, a vejeit, azoknak csak úgy tűnik, mintha tréfálna, semmiféle valóság súlya nincs annak, amit mond. És nem tudom, sejtjük-e, hogy miért emeltem ki ezt a részt. Ugye nekünk is sokszor olyan lehetetlennek tűnik, hogy azt, amit mi a Szentírás alapján látunk és érzékelünk, az igazi intést és figyelmeztetést, hogy az emberi történelem végideje itt van, és a végső isteni közbeavatkozás és igazságszolgáltatás ideje itt van, és hogy csak azok menekülhetnek meg, akiket a Biblia jelképes beszéde szerint az élő Isten a maga pecsétjével jelöl meg, és oltalom alá helyez, és hogy az embernek el kell különülnie a burjázó bűntől, sokszor nincs lelki erőnk. Azt nem is tudjuk, hogy hogyan fogalmazzuk meg, nem is tudjuk, hogy hogyan lehet ezzel embereket megszólítani. És mi halogatjuk ezt, mert alapfogalmak is hiányoznak, és valóban nem könnyű hidat építeni, és valóban nem könnyű a Szentírásnak ezeket a nagyon logikus, világos, konzekvens tanúságtételét továbbadni, aminek a valóságértékéről mi meggyőződtünk. De ne halogassuk ezt, kérjünk az Istentől kegyelmet és bölcsességet ehhez, mert borzasztó egy olyan drámába kerülni, hogy amikor már ott vagyunk a küszöbön, és akkor azt mondjuk, hogy elmulasztottam felkészíteni, elmulasztottam továbbadni, és most nekik csak úgy tűnik, mintha tréfa lenne az egész. Nincs súlya, nincs valóságértéke a dolognak. Ez mindannyiunkat figyelmeztet a családainkért, az ismerőseinkért, a barátainkért, a természetes környezetünk, ahol lehetőségeink vannak, hogy ne mulasszuk el a szeretettel, bölcsességgel és tapintattal való bizonyságtevést, az Isten üzenetének a továbbadását. És aztán nézzük a történetnek a végét, így olvassuk tovább. A 19. fejezetben azt olvassuk, hogy Jób ebben, vagy a Lót ebben a szörnyű helyzetben nem bírja elhatározni magát az indulásra, mert a lányai, a vejei nem mennek vele. És gondoljuk, milyen az, amikor valakinek a szíve ketté akar szakadni. Ő már biztos, hogy ezek Isten angyala is igazat mondanak, és bekövetkezik a dráma, de nem tudja az övéit kimenteni. Így olvassuk a 15. versben, amikor a hajnal feljött. Tehát órákig megy ez a húzavona, Jobb Lót próbál segíteni az övéin, de nem tud, és maga meg nem bírja rászánni magát, hogy nélkülük induljon. És azt mondja, amikor a hajnal feljött, sürgették az angyalok Lótot mondván, kelj fel, vedd a te feleségedet és jelenlévő két leányodat, hogy el ne vesz a város bűne miatt. Mikor pedig még késedelmeskedik, még mindig nem bírja elszánni magát, akkor megragadták a férfiak az ő kezét és az ő felesége kezét és két leánya kezét az Úrnak iránta való irgalmából, és kivitték őt, és ott hagyták a városon kívül. De milyen megrázó ez a jelenet, végül már az Isten iránta való, megragadják a kezét és kiviszik. És itt megint látjuk, hogy Lót hitben mennyire elfárad, de ugyanakkor egy csodálatos kép ez az Istennek arról a hosszan tűrő, arról a végtelen türelmes magatartásáról, mert akkor, mikor kivitték őket a városon kívül, az egyik mennyei követ ezt mondja, mesd a te életedet, hátra ne tekints, meg ne állj a környéken, a hegyre menekülj, hogy el ne vesz. Ugye itt kapja meg Lót is, felesége is, az egész család a határozott intést, hogy hátra ne tekints, egy hátra tekintés nélkül sietve menekülj a hegyre. És mondta Lót nékik, ne ó, uram! Ímé a te szolgád kegyelmet talált te előtted, és nagy a te irgalmasságod, amelyet mutattál irántam, hogy életemet megtartotta.
De én nem menekülhetek a hegyen, nehogy utoléljen a veszedelem és meghalljak. Imhol az a város közel van, hogy odafussak, kicsiny is, hadd meneküljek, kérlek, oda, lám kicsiny az, és én életben maradok. Hát látjuk, hogy egy igazi hitben való elfáradás, elgyengülés jele, hogy nem gondol arra, hogy ha az Isten már kiragadja a kezét és menti az életét, tud róla tovább gondoskodni. Mondjuk így nem tudta város nélkül elképzelni az életét. És hát azt kéri, hogy van ott egy kicsi város, hát oda hagyj meneküljek. És az ember azt mondaná, hogy Isten talán megrója, és azt mondja, hogy hallottad, amit mondtam, gyorsan menj, és hátra ne tekints, elismétli a parancsot. De helyett azt mondja, így olvastuk, azt mondja neki, hogy a 21. versben, ímé tekintek rád a dologban is, és nem pusztítom el a várost, amiről szóltál. Mintha az Isten azt mondja, te kis értetlen ember, te kis hitetlen ember, hát mit kezdjek veled, amikor se a hited, se az értelmed nem ér fel eddig, hát kegyelmezek neked, megtartom azt a várost. Aztán egy kicsit tovább olvassuk, látjuk, hogy ott meg Lót ilyet meg. Látta, hogy az a város is alig jobb Sodománál, Gomoránál, akkor már ő ment önként ki onnét, mert akkor már felfogta, hogy ez is hova fog jutni. Hát ne legyünk ilyen gyarlóak, mint Lót itt a történetben, hanem értsük meg azt, hogy amikor az Isten azt mondja, te egy hátratekintés nélkül menj erre, akkor nincs mit habozni, és nincs mitől félni, mert az Isten sohasem azért ment ki valahonnét, hogy tovább ne gondoskodjék. És amikor megkapták ezt az útmutatást, hogy hátra ne tekints, akkor eszünkbe juthat, hogy Jézus mit mondott, ugye itt is idéztük a Lukács evangélium a 17. fejezetében, hogy azon a napon, ha valakinek a holmia a házban, ne szálljon le a háztetőről, hogy kivigye a holmiát a házból, és ha mezőn van, ne térjen ki a házához, hanem hátra tekintés nélkül induljon előre. És én ebből azt a következtetést szeretném levonni, hogy ha komolyan vesszük azt, hogy felettébb megnehezedett az ember bűne. Ahogy egy idős néni egyszer mondta nekem, azt mondja, valahogy olyan az emberiség most, mint mikor elfajul a vetőmag. Azt mondja, itt már elfajult a vetőmag is. És amikor ez az állapot van, akkor vegyük komolyan azt, hogy ne úgy gondolkozzunk, hogy eszünk, iszunk, házasodunk, férhez nem jünk, vég nélkül állnak így a dolgok, hanem valahogy tekintsünk a javainkra, meg a dolgainkra úgy, hogy hálásak vagyunk az Istennek érte, józan, önzetlen keresztény keretek között érvezzük azt a megélhetést, amit az Isten nekünk ad, de mindenre úgy tekintsünk, hogy akármelyik percben könnyedén búcsút vehetünk tőlük, ne ezekhez tapadjon a szívünk, ne ezekhez a tervekhez, mert eljöhet ez a nap, amikor az Isten azt mondja, hátra ne tekints. És aki bízik az Isten gondviselésében, és értékelni tudja az Isten megmentő kegyelmét, arról az Isten feltétlenül gondoskodik. A Lót felesége hátra tekintésében mi volt? Lázadás, egyetnemértés, tapadt a földi javaihoz, és érthető, hogy a gyermekeit is sajnálta, ezen nincs megrónivaló. De amikor az Isten adta ki a parancsot, és így kimentette, és kimondta, hogy hátra ne tekints, ez a hátratekintés, ebben az Isten nyilván tudta, hogy benne volt az, hogy nem értek egyet veled, miért tetted, nem tudott azonosulni az Isten erkölcsi törvényével és erkölcsi rendjével. És amikor azt mondja az ige, hogy emlékezzetek Lót feleségére, akkor ezzel azt akarja mondani, hogy próbáljuk megérteni az Isten gondolatait, próbáljuk megérteni az Isten erkölcsi rendjét. Jussunk összhangba az Isten megváltási tervében vel és a kijelentett gondolataival, hogy ne legyen a lelkünkben értetlenség és lázadás azzal szemben, hanem készek legyünk egy hátratekintés nélkül az Isten útját követni, és semmihez ne tapadjunk, mert ma időszerűbb, mint valaha az, amit János apostol levelében olvasunk, ez a világ elmúlik, és annak ábrázata is. És gondoljunk arra, hogy amikor az Isten azt mondja, hogy induljunk abba az irányba, amit ő mutat egy hátratekintés nélkül, akkor mi az, amit ígér? Egy isteni, csodálatos, rendkívüli szabadítást, és egy új életet, egy újját teremtett földön. Nagyon gyenge a meggyőződésünk, és nagyon gyenge a hitünk, hogyha nem értjük, hogy emiatt egy hátratekintés nélkül lehet könnyedén búcsút mondani bárminek, mert ez az, ahova az Isten hív, és a választás a kettő között nagyon egyértelmű. Ha tudunk reálisan gondolkozni, és ha abszolút hitünk van az Isten kijelentéseiben és az Isten ígéreteiben.
És befejezném az ige hirdetésünket azzal, hogy Jeremiás könyve 45. fejezetéből olvasuk egy kis részt. Ugye Jeremiás proféta könyvét állandóan idézi Jelenések könyve, a Biblia utolsó könyve, mert az a kritikus történelmi időszak, amiben Jeremiás élt és munkálkodott, az is előképe a végidőnek. És Jeremiás proféta könyvében olvassuk, hogy ebben a nagyon nehéz időszakban a profétának a hűséges társa, az író deákja, Báruk már nagyon elcsüggett ezek között, a válságok, viszontagságok, nehézségek között. És a Jóisten kegyelméből küldött neki egy üzenetet Jeremiás proféta által, és elolvasom ezt, egy nagyon rövid kis szakasz. A 45. fejezetben így olvasom. Az a szó, amelyet Jeremiás proféta szólt Báruknak, Néria fiának, mikor ő könyvbe írta ezt szókat Jeremiás szájából, Jojakimnak, Józsiás júdabeli király fiának 4. esztendejében mondván. Ezt mondja az Úr Izrael Istene, te néked, Báruk. Te ezt mondtad, jaj, mostan nékem, mert az Úr az én bánatomra fájdalmat adott. Elfáradtam az én fohászkodásomban, és nyugodalmat nem találtam. Ezt mond néki, ezt mondja az Úr. Ímé, akiket én felépítettem, elrontom, és akiket én beplántáltam, kiszaggatom, és pedig az egész földön. És te kívánsz magadnak nagyokat? Ne kívánj, mert ímé én veszedelmet bocsátok minden testre, azt mondja az Úr, és a te lelkedet zsákmányul adom néked minden helyen, ahová elmégy. Ugye érthető ez az üzenet. A Jóistennek milyen fájdalom ez, amikor azt mondja, akiket én felépítettem, elrontom, akiket én beplántáltam, kiszaggatom. Könnyű dolog egy teremtőnek ítéletet tartani? Könnyű dolog a szeretet Istenének ítéletet tartani? Lelkileg iszonyú nehéz. Ézsaiás azt mondja, szokatlan és idegen cselekedett az Istennek. De van olyan pont, amikor mind az igazsága, mind a szeretete kötelezi rá. És azt mondja, akik ilyen történelmi időben élnek, azok ne kívánjanak többet és nagyobbat maguknak, a legfontosabbat tartsák szem előtt, hogy a te lelkedet megtartsd, hogy összhangban légy az igazság igéjével, az igazság törvényével, és az Isten azt megígéri, hogy az életedet, az üdvösségedet megtartja. Akármi zúg körülötted, és akármi zajlik, megtartja az életedet és az üdvösségedet. És gondoskodik rólad, és szemmel tart tőled, tart téged, ahogy mondja a 91. Zsoltár, mert egyik kezed felől ezrenesnek el, és a másik kezed felől 10000-en hozzád, akkor sem közelít, ha az Isten az oltalmazó pecsétjével jelöl meg. És azt mondja, legyen ez neked elég. És ne kívánj ennél többet és nagyokat egy ilyen fájdalmas, egy ilyen kritikus történelmi korszakban. Szívemből kívánom, hogy ez az emlékeztetése Jézusnak, hogy emlékezzünk Lót feleségére, és ez az egész Lót történet, amit felelevelítettünk, emlékezetes maradjon számunkra, és ne felejtsük el, hogy a felettébb megnehezedett bűnök korszakában, amikor az Isten érzékeny erkölcsi lényét most már közbelépésre serkentik ezek, akkor nekünk úgy kell gondolkozni, hogy a legfontosabb, hogy biztonságba helyezzük a mieinket, és a legfontosabb, hogy az Isten megtartsa a lelkünket és az üdvösségünket, és ezt a nézőpontot soha egy pillanatra ne veszítsük szem elől. Amen.

Szerető mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és szeretnénk megköszönni a Lót feleségére és a Lót történetére való emlékeztetést. Érezzük, Urunk, hogy nagyon sok mondani valója van népünk. Kérünk, őrizd meg minket a megszokástól, a lelki eltontulástól, hogy nem érzékeljük a dolgokat úgy, ahogy nem te érzékeljen költségényed, és nem vesszük komolyan, hogy eljuthatnak a dolgok olyan pontra, amely bárány haragját is kiváltja. Segítsünk, hogy tudatosan és komolyan készüljünk, és tudatosan és komolyan mentsünk embereket, azokat is, akiket ismerünk is, és legyen együttérző szívünk azok iránt is, akiket személyesen nem ismerünk. És legyen olyan őszinte az imádságunk értük, mint Ábrahámé. És köszönjük, Urunk, azt a hatalmas ígéretet, hogy te 10 igazért megkímélsz egy területet. Urunk, érezzük, hogy milyen fontos dolog, hogy igazak lehessünk a te szemedben. Urunk, kérünk, add, hogy felszámoljunk minden könnyelműséget a bűnnel szemben. És segíts, hogy mindig a fülünkbe csengjen a te igéd, hogy nagyon közel van az a pillanat, amikor ez a világ elmúlik is, annak ábrázata is. És add, hogy ne legyünk olyan egvilághoz tapadóak és lázadóak a te igazságos és szeretetteljes ítéleteddel szemben, mint Lót felesége, hanem mi lássuk azt, hogy amikor te irányt mutatsz, az egy csodálatos isteni szabadulás felé vezet, és te új életet, örök életet igész egy új átteremtett földön. Segítsünk, hogy a te kegyelmedet értékelni tudjuk, és Urunk, kérünk téged, add, hogy igazán valódi felelősséget érezzünk a mi környezetünkért. Ne hagyjuk, hogy lebénítson az, hogy hiszen emberekettől új távol vannak, annyira nem értik, annyira nem hiszik, annyira nem látják. Urunk, most segíts, hogy megtaláljuk azt a tapintatos, azt a bölcs továbbítását a több üzenetednek, hogy emberek számára ennek valóság értéke legyen, és a te eszközeid lehessünk, hogy embereket mentsünk, hogy embereket felkészülésre késztessünk e kritikus időkre. Jézus nevéért kérünk, hallgass meg könyörgésünket, és maradj velünk ezen.

Folytatjuk a római levélnek a tanulmányozását, hogy a gyakorlati keresztény életről szóló tanításokkal ismerkedünk meg a római levélnek ebben a szakaszában. A bevezető előadás a keresztény hívő életnek az legalapvetőbb szempontjára irányította a figyelmet, hogy miért él az ember úgy, ahogyan él, mi a legfontosabb a kérdés, amit feltesz napról napra önmagának. Ugye, hogy azért él úgy az ember, mert az Isten szeretete megszólította és szorongatja őt, és a legfontosabb gondolkozásmód, amire az Isten el akarja vezetni az embert, az, hogy újra és újra feltegye azt a kérdést, hogy az Isten hogy gondolkozik bizonyos kérdésekről. Mi az Isten jó, kedves és tökéletes akarata, hogy ezt a szempontot elsajátítsa az ember. Ezután tér rá Pál apostol a különböző gyakorlati kérdésekre, és először is a keresztény életnek az egyik legfontosabb, vagy legalapvetőbb témájára, ez pedig a keresztény szolgálata hívő közösségben. Ugye elmondhatjuk azt, hogy a kereszténység létrejövetele, a hitnek a megszületése a személyes életben, az egyén életében, az egy teljesen személyes dolog. Azt mindenki egyénileg kell, hogy átélje, hogy rádöbben a maga elveszettségére, és egyénileg kell felismerni és belekapaszkodni az Isten szabadító ígéretébe, az evangéliumba, hogy így mondjam, ezt nem lehet közösségileg megélni, ezt kinek-kinek személyesen kell tapasztalni, személyesen kell átélnie. Tehát azt mondhatjuk, hogy a kereszténységnek a megszületése, a keresztény életnek a megszületése, a hitnek a megszületése, az a legszemélyesebb dolog az életben, az egy személyes dolog, de a következő lépésben a hitnek a megélése, a hitnek a gyakorlása, az már egy közösségi dolog. A kereszténységnek a legalapvetőbb tanítása a szeretet, és éppen ezért, ha valaki meg akarja élni, a gyakorlati életében meg akarja élni, hogy ő Krisztus követője, akkor kétféle közegre van szüksége, kétféle közeget fog keresni mindenképpen. Az egyik, hogy hogyan adhatja tovább azt a szeretetet, amit ő megismert, azoknak az embereknek, akik még nem ismerték meg. Hogyan lehetne megismertetni az emberekkel, hogy van reménység, van kilátás, van értelme az életnek, az Isten kegyelme nyomán. A másik közeg, amit keresni fog az ember, az az azonos gondolkozású emberek, az azonos életszemléletű embereknek a közössége, hiszen az ember, amikor úgy dönt, hogy Krisztus követője lesz, amikor megszületik benne a bizalom az Isten iránt, akkor ezzel egy hatalmas nagy küzdelem kezdődik az életében. Úgy lehetne egy képpel szemléltetni, hogy olyan ez, mintha dezertálna egy hadseregből, és a e világ fejedelme ellen fordult, ahogyan a Biblia fogalmaz, és innentől kezdve egy ellenséges világban él, és kiszolgáltatva bizonyos értelemben folyamatos küzdelmet kell vívnia. Teljesen természetes, hogy keresi azokkal a kapcsolatot, akik hozzá hasonlóan dezertáltak, akik nem azt a gondolkozásmódot követik, ami szerint a világ jár, a világnak a negatív értelemben értve, ahogyan a Biblia használja,

ezt a fogalmat az önzés gondolkozásmódja szerint. Keresi azokkal a közösséget, akik az Istent követni akarják, akik az Istennek engedelmeskedni akarnak, akik ezen az úton akarnak járni. Tehát a kereszténységnek a gyakorlati megélése az nem lehet egyéni. Az nem lehet emberektől elzárkózó, mert a szeretetnek a lényege az, hogy ahhoz már két ember kell. Az továbbadni, megélni, gyakorolni, ezt nem lehet elzárkózva önmagamban megtenni. Másrészt az az ember, aki elkezdi ezt a küzdelmet, aki saját magával szembefordul, aki ismétlem a világ, mint bibliai kifejezés, a világ gondolkozásmódjával, értékrendjével szembefordul, szüksége van testvérekre, szüksége van bátorításra, szüksége van megerősítésre, ahogyan Pál apostol a levél bevezetőjében fogalmazott, szüksége van arra, hogy egymás hite által felbuzduljanak, és így erősödjenek meg ebben a küzdelemben. Tehát ezért Pál apostol a gyakorlati kereszténységről szóló tanításban legelőször a gyülekezeti közösségről, a gyülekezeti életről, a gyülekezeti szolgálatról szól. Ja, hatalmas nagy ajándék a közösség, hiszen, amint említettem, olyan emberek közössége, akiket az köt össze, hogy az Isten követésére elkötelezték magukat, és az Isten értékrendje szerint szeretnének élni egy más értékrend szerint élő világban. A gyülekezetnek az is egy jelentősége és szerepe, hogy egyfajta tükröt tartson a társadalom elé. Hiszen a gyülekezetet, a hívő közösséget, a keresztény közösséget a legkülönbözőbb emberek alkotják. Nem a foglalkozásuk szerint jön létre ez a csoport, nem is a baráti társaság alapján jön létre ez a csoport, nem valamiféle egyéb érdeklődési kör alapján jön létre, ami egy tökéletes egységet biztosítana, nem a műveltség köti össze az embereket, nem is önmagában a szegénység, hanem a lelki szegénység köti össze az embereket. Tehát ahogyan a társadalom a legkülönbözőbb emberekből épül fel, úgy a keresztény közösség is különböző emberekből épül fel a társadalomhoz hasonlóan. Van azonban egy közös dolog. Ez az egy közös dolog, hogy az Isten törvénye a szívükben van, az Isten iránti engedelmesség a legfőbb vágyuk, és az Isten iránti szeretet motiválja, vezérli az ő életüket. Tehát van egy mini társadalom, amelyben a legkülönbözőbb emberek vannak, a legkülönbözőbb élettapasztalatokkal, a legkülönbözőbb jellemvonásokkal, és ez a közösség, ez önmagában hirdeti az Isten hatalmát és az Isten szeretetét, amennyiben megvalósul az, hogy együttműködnek ezek az emberek, és megvalósul az, hogy mindenki betölti a maga helyét ebben a közösségben. Ahogyan a társadalomban különböző feladatok vannak, és különböző habitusú embereknek kell együtt munkálkodni ahhoz, hogy működni tudjon a társadalom. Most itt van egy ellentársadalom, hogy így mondjam, van egy tükör, amely azt szeretné megmutatni, hogy a szeretet képes összehangolni a különböző embereket, és képes létrehozni egy olyan egységet, amelyben nem egyformaság jön létre, nem kockafejű lesz mindenki, hanem amelyben a különböző emberek képesek együttműködni a szeretet alapján. Nem pénzért, nem érdekből, nem a hatalom összetartó erejéből fakadóan, a félelemből fakadóan, hanem a szeretetből fakadóan. Ez a gyülekezetnek a rendeltetése, és ezért hatalmas nagy evangélium, egy élő gyülekezet. Ezt a szerepét azonban csak akkor tudja betölteni, hogyha, mint említettem, ez az együttműködés, ez a kölcsönös együttműködés, és mindenkinek a saját egyénisége szerinti feladatvégzés meg tud valósulni. Hogy hogyan valósulhat ez meg, erről szól a mai szakaszunk. Tehát nem kisebb kérdésről szól, hogy hogyan valósulhat meg ez, hogy egy olyan gyülekezeti közösség jöjjön létre az egyenként megtérő emberekből, a legkülönbözőbb emberekből, amely végül önmagában az evangélium hatalmát hirdeti, önmagában az Isten hatalmát hirdeti, mert különböző egyéniségeket képes összhangra vezetni és szeretett közösségre vezetni. Hát így hangzik a mai szakaszunk a 3. verstől a 8. versig. Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek ti közöttetek,
hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint ahogy kell bölcselkedni, hanem józanon bölcselkedjék, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. Mert amiképpen egy testben sok tagunk van, minden tagnak pedig nem ugyanazon cselekedete van. Azonképpen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk. Minthogy azért külön-külön ajándékaink vannak, a nékünk adott kegyelem szerint, akár írásmagyarázás, a hitnek szabálya szerint teljesítsük. Akár szolgálat a szolgálatban, akár tanító a tanításban, akár intő az intésben, az adakozó szelídségben, az előjáró szorgalmatossággal, a könyörülő vidámsággal művelje. Eddig tart a mai szakasz, amit ma este szeretnénk tanulmányozni. Azt mondja Pál apostol a 3. versben, hogy a nekem adott kegyelem által mondom mindenkinek ti közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint ahogy kell bölcselkedni, hanem józanon bölcselkedjék, amint az Isten adta kinek-kinek a hitmértékét. Ugye, ahogyan érzékelhetjük is a Károli fordításból is, itt egy szójáték van, a görög szövegben is egy szójáték van. Másképpen lefordítva így lehetne visszaadni ezt a gondolatot, hogy a nekem adott kegyelem által mondom mindenkinek, hogy senki ne gondoljon magáról többet, mint amit gondolni kell, hanem mindenki azzal gondoljon, hogy józanon gondolkodjon. Amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. Mi is az, amiről az apostol itt beszél rögtön az első gondolatban? Mi az, amire utal, hogy senki ne gondoljon magáról többet, mint amit gondolni kell, hanem kiki azzal gondoljon, hogy józanon gondolkozzon, amint az Isten adta a hit mértékét. Ugye Pál apostol tudja azt, hogy a gyülekezetben különböző feladatok vannak, különböző szükségletek mutatkoznak, és ezeket a feladatokat kell végezni. Ugye a gyülekezeti élet az úgy alakul ki, hogy az Isten megszólít egyes embereket, megszólít egyéneket, akik elkezdik élni a szeretett szolgálat életét, elkezdenek munkálkodni a körülöttük élő emberekért, mindazokért, akik a gyülekezet tagjai, mindazokért, akik nem tagjai a gyülekezetnek. És miközben így kialakul egy közösség, kialakul egy kör, aközben különböző igények, különböző szükségletek merülnek fel. Ugye az őskeresztény gyülekezet alakulását, hogyha nézzük, akkor egyrészt azt látjuk, hogy sokasodtak, gyarapodtak, egyre többen voltak, és ez bizonyos gyakorlati kérdéseket vetett fel, hogy hogyan osszák el szükséglet szerint a javakat, az élelmet, hogyan lehet megoldani, hogy ne legyen itt semmiféle visszaélés, ne legyen semmi akadály, hogy minden összhangban jól működjön. Amikor ez a szükséglet előállt, akkor az apostolok azt mondták, hogy nem helyes, hogy mi foglalkozzunk ezzel a kérdéssel, hiszen az Isten arra hívott el bennünket, hogy az igét hirdessük. Ezért jelöljetek ki magatok közül olyan istenfélő embereket, akik szent lélekkel teljesek, akik bölcsek, akik igazságosak, és mi őket szolgálatba állítjuk, hogy elvégezzék ezeket a feladatokat. Ezek lettek a diakonusok. A másik példa, amit szeretnék idézni az apostolok cselekedeteiből, szintén az apostoli korban, amikor a gyülekezet tagjai szolgáltak az Istennek, kiki a maga képessége szerint, együtt imádkoztak, együtt könyörögtek, és amikor együtt könyörögtek és böjtöltek, akkor az Isten azt mondta, hogy válasszátok el Pált és Barnabást arra a szolgálatra, amelyre én elhívtam őket. Tehát mindenki végezte a maga szolgálatát, mindenki segített, ahogyan tudott, mindenki terjesztette az evangéliumot a maga képességei szerint. És miközben szolgáltak, és miközben könyörögtek azért, hogy betölthessék azt a feladatot, amit Jézus így fogalmazott meg, hogy elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket, hirdetve az evangéliumot, aközben az Isten nyilvánvalóvá tette, hogy Pált és Barnabást kiválasztotta arra a munkára, hogy mint misszionárusok elmenjenek, és újabb területeken hirdessék az evangéliumot, és hogy gyülekezeteket alapítsanak. A gyülekezetnek meg kellett hallania ezt, és fel kellett ismernie az Isten szavát, és utána azzal fejezték ki, hogy megértették az Isten vezetését, hogy felszentelték erre a szolgálatra Pál apostolt és Barnabást, hogy a kezeiket rájuk vetették, és elküldték őket misszió munkára. Amikor
Ezekkel a feladatokkal, ezekkel a szükségletekkel szembesülünk, illetve azzal, hogy a gyülekezetnek feladata, hogy felismerje, hogy az Isten kit mire választott ki, milyen feladatra rendelt, mire készítette. Sőt, hogy a bibliai gondolatokat egy kicsit beidézzem, hogy mi az a terv, amit az Isten az ember születése előtt már eltervezett, és amire készíti az egész élete során. A gyülekezetnek feladata, hogy ezt felismerje, elismerje, és erre bátorítsa az illetőt, illetve ezt kimondja, hogy ez a feladata. Ennyit jelent felszentelni, ennyit jelent a gyülekezetben feladattal megbízni, tisztséget adni valakinek. Csak hogy ezt fel kell ismerni. Másrészt pedig el kell fogadni. És ebben a pillanatban, amikor erről beszélünk, rögtön fölvetődik a kérdés, hogy vajon a gyülekezet felismeri-e? Vajon a hívő ember elfogadja a felelősséget? És vajon azt a felelősséget fogadja el, amit az Isten bízott rá? Amikor erről a kérdésről gondolkozunk, óhatatlanul ott van az a veszély, hogy emberek elkezdenek azon gondolkozni, hogy ki a nagyobb. Ki kapott látványosabb feladatot, kinek becsülték meg jobban a lelki képességeit, a talentumait. Óhatatlanul jelentkezik ez a probléma, hogy elkezdenek versengeni egymással, az emberi természet alapján legalábbis óhatatlanul jelentkezik ez, hogy elkezdenek versengeni egymással, elkezdenek egymásra tekinteni, elkezdik összehasonlítgatni, és felmerül a kérdés, hogy vajon engem megbecsülnek-e kellőképpen, vagy pedig mellőznek. Pál apostol ismerte az emberi természetet, tapasztalata volt ezekben a kérdésekben, és ezért azt mondta, hogy a nekem adott kegyelem szerint, aszerint a tapasztalat szerint, ahogyan az Isten vezetett engem, amivel megajándékozott, mondom mindenkinek ti közöttetek, hogy a legfontosabb az, hogy senki ne fuvalkodjon fel. Senki ne gondoljon magáról többet, mint amit gondolnia kell. Vagyis Pál apostol azt mondja, hogy az egyik veszély, ami a keresztény szolgálatot veszélyezteti, hogy egy ember elkezd arról gondolkozni, hogy ő milyen nagy dolgot tudna véghez vinni, hogyha őt elismernék, hogyha őt megbecsülnék, hogyha neki adnák ezt a feladatot. Aztán egy másik, de ugyanilyen jelenség az, amikor elkezdi kritizálni a másikat, és azt mondja, hogy bezzeg az ő helyében, én milyen jól meg tudnám oldani ezt a kérdést. Fenyeget a veszély azonnal, hogy az ember elkezdi máshoz hasonlítani magát, elkezd azon gondolkozni, hogy vajon őt megbecsülik-e kellőképpen, vagy elkezd azon álmodozni, hogy ő milyen nagy dolgokat tudna elvégezni, hogyha erre lehetősége nyílna, hogyha őt megbecsülnék, hogyha felismernék. Ugye különösen fenyegeti az embert ez a veszély akkor, hogyha nincs tisztában azzal, hogy mire van elhívva, és akkor, hogyha nem azzal foglalkozik, hogy betöltse az elhivatását. Az ember hajlamos arra, hogy nagy légvárakat építsen fel, hogy nagy elhatározásokat tegyen, hogy ő mit fog tenni, milyen nagy dolgokat fog tenni, és ezután minden maradjon úgy, ahogyan volt. Azt mondja Pál apostol, hogy ezt úgy lehet elkerülni, ha mindenki arra figyel, hogy ne arról gondolkozzon, hogy őt megbecsülik-e, hogy felismerték-e az ő kegyelmi ajándékát, és elismerték-e az ő kegyelmi ajándékát, és ha nem arról gondolkozik, hogy ő milyen nagy dolgokat tudna végezni, hogyha, vagyis senki ne gondoljon többet, mint amit gondolnia kell, hanem józanon gondolkodjon, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. Hanem ahelyett, hogy arról álmodozna, hogy ő mit tudna végezni, vagy, és akkor itt hadd tegyek hozzá egy másik oldalt, amit általában nem szoktunk ide sorolni, de hasonló veszélyeket hordoz magában, vagy pedig azon aggódjon, hogy jaj, csak meg ne bízzanak, jaj, csak nehogy erőmön felül legyen, jaj, hogyan tudnám ezt elvégezni. A felfuvalkodottság és a kisebb rendűségi érzés egy pontban közös. Ez az egy pont pedig az én. Más irányból közelít hozzá, de az, hogy önmaga körül forog, és ezzel elvonja a tekintetet Krisztusról, ez mindenképpen közös benne. Tehát így lehetne még egy kicsit kitágítani ezt a gondolatot, hogy ejtsünk fogjul minden gondolatot a Krisztusnak,
a Krisztusnak való engedelmességre, ahogy Pál apostol fogalmaz a Korintusi második levél 10. fejezet 5. versében, hogy az ember engedelmeskedjen az Isten akaratának. Vagyis se az ne vonja el a gondolatokat, hogy vajon engem megbecsülnek, hogy én mi mindent tudnék elvégezni akkor, hogyha megbecsülnének, se az ne vonja el a gondolatokat, hogy én félek, félek, hogy nem tudom betölteni, félek, hogy nem tudom elvégezni, félek, hogy mi lesz, és ezért inkább nem merem tenni, ezért inkább meg se próbálom. Ez ugyanolyan probléma. Ahelyett, hogy valamelyik irányba elvonná az ember gondolatait, ahelyett azt mondja Pál apostol, hogy én azt mondom, hogy józanon gondolkodjon, azzal gondoljon az ember, azon gondolkozzon, arra figyeljen, hogy józanon gondolkozzon. Amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. Mit is jelent ez, hogy józanon gondolkozni, és mit jelent ez a kifejezés, hogy amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. Ugye van egyfajta képünk arról, hogy mit jelent józanon gondolkozni. Valami olyasmit lehetne megfogalmazni, hogy az álmodozások helyett megragadni az élet feladatait és végezni. Hogy felmérni reálisan a helyzetet, felmérni reálisan a lehetőségeket, felmérni a feladatokat, és nekilátni és végezni. Valami ilyesmit jelent a hétköznapi józan gondolkozás. De különös hangsúlya lesz ennek, számomra legalábbis különös hangsúlya van akkor, amikor a folytatást figyelembe vesszük, amikor ezt mondja az apostol, hogy amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét, tehát hogy azzal gondoljon az ember, hogy józanon gondolkozzon, ahogyan az Isten a hit mértékét adta neki. De ez a kifejezés, hogy az Isten adja a hit mértékét. Ez egy nagyon elgondolkoztató kifejezés. Nagyon sok ember van, aki azt mondja, hogy de jó neked, hogy te hinni tudsz. Én nem kaptam ezt a kegyelmi ajándékot. De akkor most hogyan is van ez? Most akkor az Isten adja a hitet? És akkor vannak emberek, akik elmondhatják, hogy hát én kaptam a hitet, én örülhetek neki, én hiszek, és vannak emberek, akik azt mondhatják, hogy én nem kaptam a hit ajándékát. És irigykednek a többiekre, hogy hát jó neki, hogy tud hinni, mert valamiféle békességet talál az életben, de hát én nem kaptam a hit ajándékát. Most akkor hogy is van ez, hogy az Isten adja a hit mértékét? Hogy van ez most akkor, az Isten adja a hitet, és akkor az Isten tényleg különbséget tesz ember és ember között, és az egyik embernek lehetőséget teremt az üdvösségre, hiszen hitáltal van az üdvösség, a másik ember pedig eleve kizáratik az üdvösségből, mert nem tud hinni. Hogy is van ez a hit kérdés? Ja, hogyha ezt a kérdést körül akarjuk járni, akkor azt mondhatjuk, hogy valóban az Isten adja a hitet, amennyiben onnan közelítem meg a kérdést, hogy ahhoz, hogy hinni lehessen valamiben, ahhoz ennek alapot kellett teremteni. Ha az Isten nem dönt úgy, hogy Jézus Krisztus eljön helyettes áldozatnak, ha az Isten nem nyit utat az ember számára, hogy legyen miben hinnie, akkor nem léteznék hit. Legalábbis megalapozott hit nem léteznék. Lehetne reménykedni, nagyon sokféle hit van, de nagyon sok hit megalapozatlan. A hitnek az alapját az Isten teremtette meg azzal, hogy kinyilatkoztatta önmagát, és legfőképpen azzal, hogy odaadta Jézus Krisztust, hogy legyen az embernek alapja hinni a bűnbocsánatban, és megragadható legyen, hogy az Isten segíteni akar. Tehát a hit valóban az Istentől származik, mert amiben hihetek, azokat az ígéreteket, azokat az Isten tette az embernek, és annak a biztosítékát Krisztus halálával és feltámadásával az Isten teremtette meg az ember számára. Enélkül hinni az inkább hiszékenység lenne, vagy saját magam által gerjesztett hit lenne, semmint megalapozott hit. Másodszor azért is elmondhatjuk, hogy az Isten adja a hitet, mert ha valaki hitre jut, akkor elmondhatja azt, hogy az Isten kereste őt meg. Nem az ő érdeme, hogy megtalálta az Istent, hanem az Isten érdeme, hogy megtalálta őt a sok-sok ellenkezés és lázadás közepette is. Jézus Krisztus ezt példázattal érzékeltette az ember számára, amikor elmondott három példázatot egymás után, mind a három példázat a keresésről szól. Elmondta az elveszett juh példázatát, amely után utána megy a pásztor, és keresi addig, amíg meg nem találja az elkódorgott bárányt.
Elmondhatjuk a bárányról azt, hogy teljes mértékben kiszolgáltatott a pásztornak, hogy a pásztor keresse őt meg. Ha egy bárány elkódorog a nyájtól, akkor nem alkalmas arra, hogy visszataláljon. Kétségbe esik, és elkezd eszét vesztve szaladni, és nem tudja, hogy hol van. Nem tudja, hogy hova megy. A pásztoron múlik az élete, hogy a pásztor utána megy és megkeresi. Ez a példázat ezt hangsúlyosan elmondja. A második példázat, amit Jézus elmondott Lukács evangélium a 15. fejezetében, az az elveszett drakmának a példázata, amely nem tud bégetni sem, mint a bárány, hogy azt megtalálja az asszony, az teljes mértékben az asszony keresésétől függ. De addig keres, míg meg nem találja, ehhez kipakolja a házat, lámpást gyújt, kisöpör, és mindent megtesz, hogy megtalálja, de nem a drakma érdeme, hogy megtalálták. A harmadik példázat az egyszerre szól a vágyakozásról, az elveszett fiú példázata, a tékozló fiú példázata, és ez már szól arról is, hogy viszont az emberen is múlik, hogy megtalálható-e az Isten számára. Tehát az egyik oldalon elmondhatjuk azt, hogy a hit az Istentől származik, mert az Isten teremtett alapot az ígéreteivel és Krisztus kereszthalálával. A hit az Istentől származik azért is, mert nem az ember érdeme, ha megtalálja az Istent, hanem az Isten türelmes keresésének az eredménye, és ezért az Istené a dicsőség, és az Isten kegyelmének köszönheti az ember. Harmadszor, erre a harmadikra majd később fogok visszatérni, a másik oldalon viszont azt mondhatjuk, hogy a hit az azon múlik, hogy az ember hogyan válaszol az Isten szeretetére, hogyan válaszol az Isten ígéreteire, és hogyan válaszol arra a szeretetre, amelyre az Isten megkeresi őt. Tehát hiába keresi az Isten az embert, és hiába ad ígéreteket az embernek, ha az ember nem szavaz bizalmat az Istennek. A hit az nem más, mint az ember válasza az isteni keresésre, az isteni szeretetre. A hit az a bizalom, amelyel az ember válaszolni tud arra, ahogyan az Isten keresi őt. A hit az a szövetségesi magatartás. Bizalommal viseltetik az Isten iránt, aki megkereste őt. Ez csak akkor jön létre, ha az ember hajlandó válaszolni. És ebben az értelemben a hit az nem ajándék. Ebben az értelemben a hit az egy döntés. Annak az eldöntése, hogy én akarok bízni az Istenben, vagy nem akarok bízni az Istenben. Rábízom magamat az Istenre, vagy pedig ellenállok az isteni keresésnek, ellenállok az isteni kérdelésnek, és nem vagyok hajlandó bizalmat szavazni neki. Tehát a hit egyrészt ajándék, egyrészt az Isten adja, másrészt a hit az azon múlik, hogy létrejön-e, hogy az ember hajlandó-e elismerni, hogy rászorul az Isten segítségére, és hajlandó-e bizalommal segítségül hívni az Istent. Egyszerűen ezen múlik a hit az ember életében. És mi az a harmadik, amin múlik még a hitnek a mértéke? Jézushoz oda mentek egy ízben a tanítványok, és azt kérték tőle, hogy növeld a mi hitünket. És Jézus nagyon elgondolkoztató, amit erre válaszolt. Azt mondta, ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, akkor azt mondanátok ennek a hegynek, hogy menj a tengerbe, és beleszakadna a tengerbe. Gondolkozzunk egy kicsit Jézus válaszán. Hiszen Jézus arra válaszolt, hogy hogyan lehet a hit mértékét növelni. Hogyan növekedhet a hit. Ha akkora hitetek volna, a hitnek meg kell születni. Van egy pont, ahol a hitnek létre kell jönni, el kell dönteni az embernek, hogy a hitetlenség útját, a bizalmatlanság útját, vagy az Isten iránti bizalom útját kívánja járni. Ennek létre kell jönni, nem nagyot kér az Isten az embertől, csak akkora bizalmat kér, amekkora a mustármag. Kezdetnek ez elég. Ez a mustármag, ez kisebb, mint a mágszem. Ezt mindannyian ismerjük. Úgyhogy gondoljunk egy kicsit ebbe bele, hogy nem sokat kér az Isten. Nem lehetetlen az, amit kér, kis bizalmat kér. Mágszemnél kisebb bizalmat. De az legyen bizalom. Az legyen valódi bizalom.
És utána pedig csak annyit kér, hogy ezt a bizalmat, ezt éljük meg. Ezt vessük az Istenbe. Ahogyan a mustármag akkor tud növekedni, ha belevetik a földbe, így az embernek a hite akkor tud növekedni, hogyha megéli. Hogyha kifejezi az Isten iránt, hogyha a bizalmat megéli abban az élethelyzetben, amiben van. És így adja az Isten a hitnek a mértékét. Az Isten az, aki alapot teremt a hitnek az ígéreteivel, ő az, aki megkeresi az embert, ez az ő érdeme, és ő az, aki a gondviselésében olyan próbákat, olyan élethelyzeteket enged meg az ember életében, ahol szükség van a hit gyakorlására. Ahogyan ezt megfogalmazza Pál apostol, hogy a hitnek a lényege, hogy nem látásban járunk. Amit lát az ember, azt miért hiszi? Tehát amikor jó körülmények között van, amikor nincsen nehézség, nincsen megpróbáltatás, amikor nem lát szükséget, akkor nem kell hinni. Akkor is kell, mert ilyen nincsen az ember életében, de ez most egy elnagyolt gondolat. Amit lát az ember, abban nem kell hinni. Akkor kell, amikor nem látom a megoldást. Amikor nem látom, hogy mi lesz a végkimenetele egy élethelyzetnek, amikor nem látom, hogy hova fog vezetni, hinni akkor kell, amikor két választási lehetőség előtt állok. Az egyiket bizonytalannak nevezhetjük, nem látom a kimenetelét, nem látom a biztosítékait, csak egyet tudok, hogy az Isten azt mondja, hogy ezen az úton járjak. A másik a megfogható emberi, ami biztos, amire garanciát tudok vállalni, mert tőlem függ, és én meg tudom tenni. A hit választása e között a két út között történik. Hitben járni azt jelenti, hogy az ember, amikor nem látja a megoldást, nem látja a kimenetelt, vagy éppen az ellenkezőjét látja, és minden gondolata vészt kiállt, akkor hallgat az Isten szavára, amelyik megszólítja őt abban a konkrét élethelyzetben, és azt kéri, hogy járj ezen az úton, és engedelmeskedj nekem. Hinni azt jelenti, hogy az ember bizalommal az engedelmesség útját választja, nem az emberi realitásokban gondolkozva, hanem azok ellenére is az Istennek való engedelmesség útját választja adott élethelyzetben. Tehát az Isten azzal tudja a hit mértékét adni az embernek, hogy így mondjam, ellenőrzött körülmények között az ő gondviselésében megenged élethelyzeteket, amelyekben tanulhatjuk, hogy mit jelent bízni benne. Amikor nem a biztos, kézzelfogható dolgokban járunk, hanem amikor bizonytalanban azt a döntést hozzuk, hogy rábízzuk az Istenre a megoldást, és elindulunk. Ja, ahhoz lehetne hasonlítani, mint amikor Izrael népe Kánaán földjét készült elfoglalni. Igen ám, de tavaszi áradás ideje volt, és a Jordán kiöntött a medréből. És az Isten azt mondta, hogy keljetek át, induljatok el. És nem nyílt szét egészen addig, míg el nem indultak. Akkor szétnyílt. Ott állhattak volna a partján, és gondolkozhattak volna azon, hogy ugyanhogyan keljünk mi át ezen. És kétségbeesve nézelődhettek volna. Az Isten akkor nyitott utat, amikor a papok beleléptek a vízbe. És onnantól kezdve a megáradt Jordán megállt, lefolyta. Szóval alsó rész is át lehetett menni száraz lábbal. De az Isten ekkor nyitott utat. Hitben járni valami ilyesmit jelent. Az ember tudja, hogy mi az Isten akarata, tudja, hogy mit jelent neki engedelmeskedni. Van egy konkrét élethelyzet, ahol az emberi logika, az emberi látás mutat egy biztos utat egy bizonytalannal szemben. És lehet, hogy tudom még azt is, hogy ez a biztos út, ez nem jó. Ez a biztos út, ez nem olyan nagyon jó, de legalább biztos. A másik pedig egy megfoghatatlan, emberi szemmel, emberi kész számára, az Isten beszédére alapul, és az Isten azt kéri tőlünk, hogy mi bízzuk rá, hogy meg lesz a megoldás. Bízzuk rá, hogy ez jó lesz, és hogy lesz jó végeredménye. Ezt jelenti hitben járni. Tehát akkor hogyan adhatja az Isten a hitet az embernek? Azzal adhatja a hitet, hogy megkeresi, megszólítja, ígéreteket ad, és bizalmat kér tőle.
Az ember eldönti, hogy bizalmat fog-e gyakorolni az adott életkörülményei között, rábízza az Istenre a megoldást, és az engedelmesség útját választja, vagy pedig a biztos, de rossz emberit választja. És hogyha az ember elfogadja az Istentől az élethelyzeteket, a megpróbáltatásokat, a nehézségeket és a bajokat, és rábízza magát az Istenre, akkor tapasztalatot fog szerezni. És ennek a tapasztalatnak az eredményeképpen növekedni fog a bizalma, mert már nem csak bízik az Isten beszéde alapján, hogy az Isten teljesíteni fogja az ígéretet, hanem tapasztalat erősíti meg. Szaván fogtam az Istent, kifejeztem a bizalmamat iránta, és az Isten meghallgatott és megsegített. Ezzel a tapasztalattal fog gazdagodni az ember, és így növekedhet a hit mértéke, mert elmondhatja, hogy mindeddig megsegített engem az Isten, és előre tekintve a jövőre nézve is azt mondhatja, hogy ezután is segíteni fog az Isten, ha továbbra is az engedelmesség és a bizalom útját választom. Így az ember olyan istenismeretre tehet szert, amilyen istenismeretet semmilyen más módon nem szerezhet meg. Nem szerezheti meg a másik embertől, mert ezt a tapasztalatot egyénileg kell megélni, ismét csak. Ezt csak azt tudja igazán befogadni, azt tudja értékelni, aki maga élt át. Egyetlen egy olyan tapasztalat, amikor az ember egy élethelyzetben bizalmat szavazott az Istennek, ha az csak egy kicsi is volt, de valódi bizalom volt. És ennek eredményeképpen átélte, hogy az Isten hogyan segített rajta, többet jelent, mint másoktól meghallgatni 10 tapasztalatot. Mert ez személyes, ez a sajátja. Az Isten tehát növelni akarja az ember hitét, azzal, hogy az élet nehézségei között, próbái között a bizalom útjára tanítja, és nem akármilyen próbákat enged meg, hanem minden próbát megvizsgál, és mérlegre teszi, hogy megállhat benne az ember hit által, bizalom alapján, vagy ez akkora próba, ami még irreális, amiben még nem tud megállni, mert ekkora bizalma még nincsen. És akkor itt kanyarodjunk vissza a józanon gondolkodni kifejezéshez. Az Isten akkor tudja növelni az ember hitét, a hitének a mértékét, ha az ember ahelyett, hogy álmodozna, és légvárakat építene arról, hogy ő milyen hasznos szolgája tudna lenni az Istennek, ahelyett megélni a mindennapokban a hitet. Ahelyett szembenézne azzal, hogy ma milyen megpróbáltatás van az életemben, ma miben kell bizalmat tanúsítanom az Isten iránt, és nem látásban járnom, hanem hitben járnom. Ez az egyik része. Másrészt pedig, hogyha elfogadná azokat a feladatokat, amik elé a mai nap kötelessége állítja, amit az Isten gondviselése alakít az ember életében. A naponként elvégzett feladatok, a naponként megharcolt hitharc, a naponként megküzdött bizalom fogja az embert felkészíteni nagyobb feladatok betöltésére. Ez egy egyszerű lelki törvényszerűség. Azt mondja Jézus Krisztus az evangéliumban, aki a kicsin hű, az a sokon is az. Arra tud az Isten nagyobb feladatot bízni, aki a kis dolgokban megtanult engedelmeskedni, megtanult hitben járni, megtanulta elvégezni a feladatokat, megtanulta a kötelesség iránti hűséget, ez az ember alkalmassá válik nagyobb felelősségek betöltésére is. Egy nagyon szép élettörténet a Bibliában, Elizeus prófétának az élete. De ide lehetne idézni ehhez a gondolathoz, hogy a kis feladatok hűséges betöltése által készül fel az ember a nagyobb feladatok felelősségek betöltésére. Ide lehetne idézni József élettörténetét. Hogyha van időnk, gondoljuk majd át otthon ebből a szempontból. Ide lehetne idézni Dániel prófétának az élettörténetét. Ide lehetne idézni Józsuének az élettörténetét a Bibliából. Én most Elizeus próféta életét szeretném kiemelni egy néhány szóban. Elizeus prófétáról azt olvassuk, hogy egy földművelő családnak a gyermeke volt, és megtanulta Elizeus azt ebben a családban, hogy ha elkezd szántani, akkor ne azon gondolkozzon, hogy van-e neki kedve ahhoz, hogy végigmenjen a barázdán, vagy nincsen kedve hozzá,
Meg ne azzal foglalkozzon, hogy most mennyire fáradt, meg mennyire nem fáradt, hanem megtanulta azt, hogy van egy feladat, amit el kell végezni. És ha elkezdte a szántást, akkor végig kell végezni, méghozzá maga idejében kell elvégezni. Ez volt, hogy így mondjam, az alapképzése Elizeusnak. Így indult el Elizeus. Megtanult dolgozni, megtanulta a kötelességeket teljesíteni, elvégezni, megtanulta azt, hogy ezekre tekintsen, és ne másra tekintsen, ne a szórakozásra, ne a gyengélkedésre, ne a kedvre tekintsen. És az Isten megszólította őt Illés próféta által, és elhívta prófétai szolgálatra. És a prófétai szolgálatának az elején nem nagy látványos dolgokat kellett Elizeusnak tenni, az volt a feladata például, hogy vizet öntsön Illés prófétának a kezére. Tehát továbbra is fizikai, gyakorlati dolgokban szolgált, de már az Isten elhívta őt, hogy együtt munkálkodjon Illéssel, és készüljön a feladatára. És Elizeus próféta mindeközben megtanulta azt, hogy teljesen az Istenre hagyatkozzon, és amikor Illés befejezte a szolgálatát, és az Isten elragadta őt, akkor Elizeus átérezve a szolgálatának a felelősségét, a nagyságát, a feladatát, azt kérte az Istentől, hogy legyen az Illésben megnyilatkozó isteni léleknek a kettős mértéke az ő életén. Illés próféta hatalmas nagy szolgálatot végzett, hiszen egy bálványimádásból kellett Izrael népét felébreszteni, és az élő Isten tiszteletéhez visszafordítani. És látszólag Elizeus próféta kevésbé látványos szolgálatot végzett, de ez a kevésbé látványos szolgálathoz szükség volt egy olyan emberre, aki kitartó, aki folyamatosan munkálkodik, aki nem csügged el, és aki tudja, hogy csak az Isten segítségével képes ezt a munkát végezni. Ritkán szoktuk átgondolni azt, hogy Elizeus prófétának a kérése az arra vonatkozott, hogy kettős mértéke legyen az Illésben levő léleknek. Mert ahhoz a munkához erre volt szükség. Ahhoz, hogy ne csak egy hitbeli állásfoglalás legyen, hogy az Úr az Isten, hanem hogy ez valósággá váljon emberek életében, hogy mi az élő Isten tisztelői vagyunk. Ehhez türelmes, kitartó munkára volt szükség, és erre Elizeus próféta azáltal készült fel, hogy megtanulta otthon elvégezni a fizikai munkát, és hogy elfogadta, hogy amikor az Isten elhívta a prófétának, akkor nem valami nagy dolgokat bízott rá rögtön, hanem szolgálnia kellett Illés prófétát mindig abban, amiben éppen a szükséglet hozta. Tehát Pál apostol mintegy azt mondta ki ebben a harmadik versben, hogy azért fontos, hogy az ember ne légvárakat építsen, ne azon gondolkozzon, hogy megbecsülik, nem becsülik, azt a munkát végzi, amihez kedve van, meg amit ő szerinte nagyon jól tudna végezni, hanem azzal gondoljon, hogy józanon álljon hozzá az élet hétköznapi terheihez, és az élet hétköznapi eseményei között élje meg a bizalmat az Isten iránt, és gyakorolja az engedelmességet, és végezze el hűségesen a napi feladatait az Isten félelmében, az Istennek engedelmeskedve. Azért olyan fontos ez, mert egyrészt csak így lehet hitben növekedni, mert csak így lehet tapasztalatokra szert tenni. Tapasztalatra csak úgy lehet szert tenni, hogy jön egy nehézség, és a nehézségben nem kétségbe esik az ember, hanem bizalmat tanúsít. Jön egy kísértés, és a kísértésben nem fellázad az ember, és később, amikor már a bűne agyonnyomja, akkor eljut bűnbánatra, hanem engedelmesség mellett dönt, elhatározza és eltökéli az engedelmességet, akkor győzelmet lehet aratni a kísértésekben is. Így lehet tapasztalatot szerezni az Istennel, és így lehet növekedni. És az Isten, a gondviselő Isten, aki minden ember életére tervezett, a gondviselő Isten olyan próbákat és olyan feladatokat hoz az ember számára, olyan emberekkel köti össze, és olyan tapasztalatokat ad neki, amikkel felkészíti arra a feladatra, amit ő jelölt ki számára. Ha valaki így éli meg a hit életét, napról napra józanon, a hétköznapi élet terheit hordozva, tanulja a bizalom megélését az Isten iránt, ennek az az eredménye, hogy az ember végül felkészül annak a feladatnak a betöltésére, amit az Isten tervezett el számára.
Ennek fényében értelmet nyer minden nehézség, értelmet nyer minden kísértés, értelmet nyer minden megpróbáltatást. Mert mindegyik annak a kiváló alkalma, hogy az ember megélje a hitet. És ezért örömmel fogadhatja az ember valóban, és nem zúgolódva és kétségbeesve, hogy jaj, már megint mi történt velem, már megint mivel kell küzdenem, már megint milyen nehézség van, hanem azzal az örömmel, hogy ez csak egy újabb alkalom arra, hogy az Isten iránti bizalmamat megéljem. Ha ez nem lenne, akkor nem élhetném meg. Nem lenne miben gyakorolni, nem lenne miben kifejezni. És tényleg megrázó az ember számára, amikor azt tapasztalja, hogy évek során az Isten úgy alakítja az életét, hogy pontosan arra készíti fel, hogy egy-egy élethelyzetben tudjon segíteni. Tudjon segíteni azzal a tapasztalattal, amelyet az évek során az Isten adott neki. Hogyha az ember kész a hibáit belátni, és kész saját magával őszintén szembefordulni, és a saját bűneivel szembefordulni, akkor az Isten még a hibáit is az evangélium szolgálatába állítja az embernek. Ha megbánta, ha megszabadult tőlük, és az Isten szolgálatára odaszánta magát. Az Isten tehát így készíti fel az embert, még a másik oldalon elmondhatjuk azt, hogy ha valaki, egy mondatot konkrétan olvastam egy emberről, azt írta róla valaki, hogy az egész élete eltelt abban, hogy azon gondolkozott, hogy milyen nagy dolgot tudna megtenni, és közben elhaladt azok mellett a kis dolgok mellett, amelyek felkészítették volna arra, hogy betöltse a nagy dolgot, hogy teljesítse az Istentől rendelt feladatát. Ez a veszély mindenkit fenyeget. Ettől a veszélytől egyetlen egy dolog tudja megőrizni az embert, hogyha józanon gondolkozik, szembenéz azokkal a küzdelmekkel, amik elé a mai nap állítja, ahogy Jézus mondta, elég minden napnak a maga baja, de annak a napnak a baját, azt hitben harcolja meg. Annak a napnak a nehézségét hitben hordozza, az Isten iránti bizalmat megélve. És ez, ha ezt teszi egy ember, ez megóvja attól a gyülekezetet, hogy a ki a nagyobb kérdés előkerüljön. Ezt én nyugodtan kimerem mondani, hogy abban a gyülekezetben, ahol így élik meg az emberek a maguk harcait, hogy azt nézik naponként, hogy milyen feladatot ad nekik az Isten, és hogy mi az a nehézség, ahol a bizalmukat kéri az Isten, akik ezt így gyakorolják, abban a közösségben a ki a nagyobb kérdés nem kerül elő. Ez akkor kerül elő, amikor az emberek ráérnek. Amikor ráérnek mással foglalkozni. Amikor tele van a kezük munkával, és tele van a szemük azzal, hogy feltekintsenek Krisztusra, mert bárhova máshova néznek, ott nehézség és baj van, akkor nem érnek rá ilyen kérdésekkel foglalkozni. Tehát, hogy így mondjam, kettős haszna van ennek a magatartásnak, ennek a gondolkozásnak. Pál apostol nem véletlenül kezdi ezzel a gondolatot, hogy a nekem adott kegyelem által mondom mindenkinek, hogy józanon gondolkozzon. Ne gondoljon magáról többet, mint amit gondolnia kell, hanem józanon gondolkozzon, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét, mert ezzel egyrészt így készül fel a szolgálatára az ember. Az Isten tudatosan hoz olyan nehézségeket, olyan feladatokat, amiknek később lesz majd az eredménye meg, később mutatkozik meg, hogy ezzel előkészített valami nagyobb feladatra. Másrészt, így válhat valóra az, hogy a gyülekezeti közösséget, egy hívő közösséget ne a viszály, ne a perpatvarkozás, ne a féltékenység, ne a széthúzás jellemezzen, hanem az együttmunkálkodás, hanem az Istenre figyelés és az Isten akaratának a követése.

Kedves gyerekek, először hozzátok fogok szólni. A bibliai ige, amit ma megtanulunk, így hangzik. Mindenki, aki az Úr nevét segítségül hívja, megtartatik. Még egyszer elmondom, szeretném, ha jól megjegyeznétek. Mindenki, ugye ebben minden benne van, hogy mindenki, a kisgyerekek is. Mindenki, aki az Úr nevét segítségül hívja, megtartatik. Ez a bibliai ige azt mondja, hogy mikor egy ember a Jóistenhez tehetetlenségében, szorult helyzetében fölkiált, még ha nem is tökéletes, még ha követett is el hibákat, akármi van a háta mögött, de segítségül hívja a Jóistent, és könyörög neki, hogy a tehetetlenségében, a nehéz helyzetében segítsen. A Jóisten mindenkin segít, aki őt szívből segítségül hívja. Hát szeretnék egy bibliai példát mondani nektek erre. Ugye a Biblia érdekes módon még a nevét is feljegyezte ennek az embernek, egy vak ember volt, és azért örökítette meg a nevét, hogy Bartimeus volt a neve, mert ő tényleg tehetetlen volt. Egy nagy sokaság ment, hullámzott Jézus körül, és ő nem tudott ezen a tömegen áttörni. Semmi többet nem tudott, mint hogy csak azt kiáltozta, hogy Jézus Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Ez a könyörülj rajtam, ugye segítségül hívás volt. És el akarták az emberek hallgattatni, de ő mindig hangosabban mondta, könyörülj rajtam. És Jézus megállította a menetet, odahívta, megkérdezte, mit akarsz, hogy cselekedjem. És igencsak nagy dolog volt, amit kért. Azt, hogy lássak, hogy megjöjjön a szemem világa. És Jézus azonnal teljesítette a kérését, és látott. Tehát gyerekek, jegyezzétek meg, hogyha valamikor, bármikor nehéz helyzetben vagytok, még ha hibát követtetek is el, de szívből azt mondjátok, hogy könyörülj rajtam, a Jóisten feltétlenül segít. És nem hagyja az ilyen segélykiáltást válasz nélkül. Így hangzott az igénk, mindenki, aki az Úr nevét segítségül hívja, megtartatik. Még egy kis rövid történetet fűzök nektek hozzá. Valakitől hallottam ezt a történetet. Elmondta, hogy kicsit nagyobb volt, mint ti. Már éppen érettségi után volt, középiskolát is elvégezte. És elment valahova egy Bulgáriába, egy tengerpartra üdülni. És egy kempingben voltak. És míg ők strandoltak, kirabolták a sátrakat, ott valamilyen kis rablótársaság járt, és útlevelét és minden pénzét elvitték. Hát, ugye mit lehet ilyenkor tenni? Volt egy barátja ott vele, annak a pénzén valahogy el tudott jutni Szófiába, a fővárosba, és ott a magyar követségen kapjon egy útlevél helyett egy valamilyen okmányt, meg még egy kis pénzt is adtak neki, de nem tudta jól a nyelvet, és azt a kis pénzt oktalanul hamar elköltötte, mert felszállt egy szárnyas hajóra, azt hitte kevesebbe kerül, hogy hamarabb visszaérjen a táborba, aztán irány haza. Aztán a szárnyas hajó után beszállt egy taxiba, hogy oda vigye a kempinghez. Ott is rosszul értette a nyelvet, kiderült, hogy kevés a pénze, és a taxis késő éjszaka sötétbe kirakta egy árokparton. És ő még csak nem is hívta úgy direkt segítségül a Jóisten nevét, mert addig nem is hallott igazán Istenről, és olyan nem is tudta igazán, hogy létezik, vagy hogy kell őt segítségül hívni. Csak éhesen, korgó gyomorral, reménytelenül a korom sötét éjszakában az árokparton úgy elgondolkozott, hogy van-e ott fönt valaki, lehet-e valakit segítségül hívni. És gondoljátok el, hogy így csak így fölsóhajtozott magában, hogy van-e ott valaki, lehet-e valakit egy ilyen lehetetlen helyzetben segítségül hívni. Akkor egyszer csak egy autó megy el, és ő próbál inteni neki, és az autó megáll, és tökéletes magyarsággal valaki kiszól, hogy hova akarsz menni. És akkor mondta, hogy melyik kempingbe, mondták, mi is oda megyünk, szállj be. És mondta, hogy ez volt az első az eset az életébe, hogy elgondolkozott, hogy Isten biztosan létezik, mert ő még csak nem is direkt segítségül hívta, csak elgondolkozott, hogy tényleg egy ilyen lehetetlen helyzetben van valaki, akit segítségül lehet hívni.
és a segítség rögtön megérkezett. Hát én arra bátorítalak benneteket, hogy jegyezzétek meg ezt a szép bibliai igét. Mindenki, aki az Úr nevét segítségül hívja, megtartatik. Mehettek szépen a helyetekre. Kedves gyülekezet, olvassuk a mai igehirdetés alapigéjét, János evangélium a 17. fejezetéből a 3. verset. János evangélium a 17. fejezetében a 3. vers a következőképpen hangzik. Tehát János evangélium a 17. fejezetéből olvasom a 3. verset. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Nem tudom, ki mennyire ismeri vagy szereti ezt a bibliai igét. Nekem mindig az jut eszembe róla, hogy olyan ez a bibliai ige, mint egy olyan sziklatömb. Olyan súlyos a mondani valója az egyszerűségében is. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Ugye így kezdi, hogy az pedig az örök élet. Én azt hiszem, mi valahogy nagyon könnyedén viszonyulunk ehhez az örök élethez. Pedig Pál apostol azt írja, hogy az igazi keresztény gondolkozásmód ez. Így fogalmaz, nem a láthatókra nézünk, mert a láthatók ideig valók, hanem a láthatatlanokra, mert azok örökké valók. Mi pedig nagyon hajlamosak vagyunk kizárólag a láthatókra nézni, az ideig valóra, és az örök élet valahogy nekünk olyan súlytalan, olyan bizonytalan, olyan valószerűtlen. Talán ott is a hiba, hogy nem eléggé ismertük meg az Isten erre vonatkozó ígéreteit, vagy nem eléggé gondolkodtunk el arról, amit Péter apostol így mond, hogy Krisztus által váltatunk meg a mi atyáinktól örökölt, hiába való életünkből. Ez is egy olyan bibliai kifejezés, ami engem nagyon sokszor elgondolkoztat. Atyáinktól örökölt, hiába való életünk. Ugye kapunk egy életet, ahogyan Seje János, a magyar természettudós mondta, orvoskutató, hogy mindenki kap egy élettőkét, genetikusan van egy élettőkéje, hogy milyen állapotban van az egész szervezete is. Ez egy prognosztizált dolog, hogy körülbelül mennyi az élettőkéje. De azt mondja az apostol, hogy ez tulajdonképpen hiába való. Önmagában hiába való, hogy kapunk bizonyos életet, bizonyos élettőkét. Ha utána értelmetlenül elveszünk a halálban, az emberi szeretet kapcsolatok, ami a legnagyobb érték, azok is elvesznek. Még mi magunk meg se haltunk, de már elvesztünk embereket, akik nagyon fontosak számunkra. Tehát ha összetörnek a szeretet kapcsolatok, és a személyiségünk is elvész, akkor tényleg azt mondhatjuk, hogy hiába való élet. És mi a szüleinktől, ugye örülünk az életnek, szép az élet, de önmagában mégiscsak egy hiába való életet kapunk. És itt ez a súlyos ige pedig azt mondja, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Úgy ki akarja nyitni a szemünket arra, hogy nem mindig a láthatókba ragadjunk bele, az ideig valóba, mert ha csak ennyi az emberi élet, ez tényleg hiába való. És hogy van egy hatalmas és csodálatos örökké való perspektíva, az örök élet lehetősége egy újjáteremtett földön, egy újonnan indított emberi civilizációban, amely az Isten eredeti tökéletes elgondolásának felel meg. Isten minden esetre tudja, hogy mi a súlya az örök életnek, hiszen a Biblia főigéje így szól, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ennek az igének a vége is milyen kifejező, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mi valahogy úgy olyan könnyedén bánunk ezzel a dologgal, és nem fogjuk föl, hogy milyen visszavonhatatlan veszteség, ha egy ember elvész. És milyen hihetetlen kiváltság és áldás, ha örök életet nyerhet az újjáteremtett földön. És ez az ige azt mondja, hogy az az örök élet, az az örök élet kapuja, az az örök élet útja, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent,
Ez a kifejezés, hogy egyedül igaz Istent, ugye kettőt mond. Egyrészt azt, hogy egyedül ő a valóságos Isten, az egyedül valóságos Isten. Pál apostol azt írja a korintusiakhoz írt levélben, hogy sok úgy nevezett Isten van. De ezek csak úgy nevezett Istenek. Valóságos Isten, aki minden, a mindenség teremtője és fenntartója, és az ember megváltója is, aki a bűn és a gonoszság homályán tud valami megoldást teremteni. Aki megváltó Isten is, egy valóságos Isten létezik. És amikor azt is mondja, hogy egyedül igaz Isten, ebben az is benne van, aki egyedül tökéletes erkölcsileg. És ez is olyan jó, hogy legalább egy valaki van, akiben megtestesül az abszolút erkölcsi tökéletesség, és egyben a végére mehetetlen bölcsesség. Tulajdonképpen az ember lelki szomjúsága ezt is kívánja. Valahogy érezzük, hogy az örök élet az a tökéletességgel függ össze is. És hogyha már megismerhetjük azt a valakit, aki végére mehetetlenül bölcs és erkölcsileg tökéletes, akkor az ember valahol érzi, hogy oda jutott valahol az örök élet kapujához. Mert valahol az örök életnek a tökéletességgel, a romolhatatlansággal kell összefüggnie. Ugye Jézus is azt mondta a földi életében, mikor a gazdag ifjú így szólította meg, hogy jó mester, azt mondta, senki sem jó, csak egy az Isten. Abszolút jó. Aki abszolút igaz, az egy az Isten. És nagyon jól tudjuk, hogy a Bibliában a megismerés szó az egy belső közösséget is jelent. Nem ilyen kis felületes nagyjából ismerem, hanem az megismernek, megismerjenek téged, megismerni. Az azt jelenti, hogy belső közösségre lépni ezzel az Istennel. Mondhatnám azt, hogy az örök életbe azok jutnak el, akiknek már az egy ismerős világ itt a földi életükben, mert olyan belső ismeretség, olyan belső közösségbe kerülnek ezzel az egyedül igaz Istennel, hogy így mondjam, pontosan tudják, hogy ki várja őket az Isten országában, hogy ki az örök életnek a titka és a záloga. És ezt az egyedül igaz, erkölcsileg tökéletes Istent nem lehet megismerni úgy, ha bennünk van vágy őt megismerni, ha van bennünk lelkismeti rezonancia az ő bölcsességére és az ő tökéletességére, akkor lehetetlen őt megismerni úgy, hogy ne alakuljunk, ne változzunk az ő hasonlatosságára. Mint egy természetes, magától értetődő folyamat. És így az örök életben majd azok lépnek be, akiknek az Isten ismerőssé válik, akik megismerik őt az egyedül igaz Istent, és ez úgy átformálja, úgy átalakítja őket itt a földi életbe, hogy úgy lépnek be oda, hogy már az elméjükbe és a szívükbe van írva annak az igaz világnak a törvénye, az Isten igazságának és szeretetének a törvénye. De nagyon érdekes, hogy ez az ige szinte egy lélegzetre mondja, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. És ezt véletlenül sem szabad lehagyni ennek az igének a végét, mert ebben az van benne, hogy lehetetlen megismerni az egyedül igaz Istent másképpen, mint Jézus által, akit ő küldött. És ezen is hangsúlyozom, hogy ő küldte. Ebben benne van az ő béke szándéka, ebben benne van az ő szeretete az emberiség iránt, mert ő küldte a Jézus Krisztust, hogy őt megismerhessük. Ugye tulajdonképpen ez az ige ugyanazt mondja, amit a János Evangélium a 14. fejezetének a 6. versében találunk. Jézusnak ez a nagyon fontos kijelentése. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. Nézzük meg, ha Jézus csak annyit mondott volna, hogy én vagyok az élet és az igazság. Ugye ez is óriási dolog, mert benne van az, hogy az élet, az örök élet az igazsággal függ össze. Még egyszer, csak a tökéletesnek lehet örök élete, csak az igazságban lehet örök élet. Akkor is nagyot mondana, de úgy néznénk ezt, mint egy elérhetetlen felcsúcsot. Jézus azt mondja, én vagyok az igazság és az élet. Ugye, hát ez tényleg csodálatos, de mi csak csodálni tudjuk, és a reménytelenségünket megállapítani, hogy mi erre a csúcsra soha nem jutunk. De Jézus egy harmadik szót is mondott, én vagyok az út, az igazság és az élet. Valami hihetetlen tökéletesség és teljesség van ebben a három szóban. Én vagyok az út, az igazság és az élet. És utána még egy magyarázó megjegyzés, senki sem mehet az atyához, csak én általam.
Nem ugyanazt mondja, mint ez az ige? Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Isten, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Mert az atyához senki sem mehet Jézus Krisztus nélkül. És ennek megint kettős jelentése van. Az egyik jelentése az, hogy mi mint méltatlan, bűnrehajló természettel született és konkrét törvényszegéseket elkövető emberek, méltatlanok vagyunk ahhoz, hogy az Istennel érintkezhessünk. Csak a közben járó Krisztus, csak a Krisztus helyettes áldozata és Krisztus érdeme által és az ő közben járása által léphetünk kapcsolatba az atyával. De a másik mondani valója az, hogy nem tudunk helyes képet alkotni az atyáról, nem tudjuk őt sem megismerni, sem bizalommal hozzáfolyamodni Jézus megismerése nélkül. Ugye a Jézusról azt mondja a Biblia, hogy ő az atya valóságának képmása és dicsőségének visszatükröződése. Milyen kifejezések ez is? Az atya valóságának képmása, dicsőségének visszatükröződése. És azt hiszem, ismerjük azt a kis mozzanatot, hogy amikor már Jézus földi szolgálata vége felé járt, akkor az egyik tanítványa, Filip, amikor már búcsú beszédeit mondta, egyszer csak megszólalt, és azt mondja, hogy hát Uram, még egyet kérünk tőled, mutasd meg nekünk az atyát. Erre Jézus hátrafordul, ránéz a tanítványára, és azt mondja, hát én már olyan régen veletek vagyok, Fülöp, és nem ismertél meg engem? Nem érted? Aki látott engem, látta az atyát. Kedves gyülekezet, az egyik legdöntőbb mondat ez. És megkérdezem, nincs szükségünk nekünk erre a tanúságtételre? Én rendre figyelem meg, hogy még hívő keresztények között is ott van, hogy ketté hasad a gondolataikban az atya és Jézus. És az ember mindig küzd egy olyan kicsit félelmetes Istennel, egy kicsit úgy idegenkedik az Istentől, és ezt semmilyen más módon, ezt a félelmet, idegenkedést az Istentől, ezeket az aggodalmakat Istennel kapcsolatban nem lehet legyőzni, csak akkor, ha teljesen megértjük ezt a mondatot, amit Jézus mondott, aki látott engem, látta az atyát. Tehát, hogy így mondjam, nekünk tudatosan meg kell fegyelmezni a gondolatainkat és az érzéseinket. Mert igaz az a közmondás, hogy mindenki magából indul ki. Meg hogy az ember csak ember szabású istenképet tud alkotni a maga fantáziájával. Tehát elképzelünk egy teremtőt, de olyan tulajdonságokkal ruházzuk föl, amilyeneket mi az emberek között ismerünk. És az egészen más az Isten, és nekünk ehhez meg kell feszíteni, meg kell fegyelmezni a gondolkodásunkat és az érzelmeinket, hogy komolyan vegyük. Tudatosulnia kell bennem, hogy nem gondolhatok Istenre másképpen, csak ő olyan, mint a Jézus. Aki látta őt, látta az atyát. Jézus kimondta ezt a nagy mondatot is. Én és az atya egy vagyunk. Jézus az atya valóságának képmása és dicsőségének visszatükröződése. Akkor felteszem ezt a kérdést, mennyire kell nekünk ismerni Jézust? Mert az atyához senki sem mehet, csak ő általa. Helyes Isten képünk csak ő általa lehet. És csak így küzdhetjük le ezeket a szorongásokat, ezeket a téveszméket, ezeket az idegenkedéseket Istennel szemben, hogyha ha nekünk ez mindig szilárd, hogy én Jézuson keresztül megyek az atyához, az Isten képemet, Jézus formája, ahogy őt megismertem. A közelmúltban egyszer itt a gyülekezetben tartottam igehirdetést a jó pásztor példázatáról, és ebből a példázatból megint hadd emeljek ki egy kis részt János evangélium a 10. fejezetéből, hogy Jézus mit mondott, hogy mennyire kell a követőinek őt ismerni. János evangélium a 14. fejezetéből olvasom a 14. és 15. verset. Tehát János evangélium a 10. fejezet, 14. és 15. vers. Ezt mondja Jézus, én vagyok a jó pásztor, és ismerem az enyéimet. De most figyeljünk, és engem is ismernek az enyéim. De még fokozódik, amiként ismer engem az atya, és én is ismerem az atyát, és életemet adom a juhokért. Tehát Jézus azt mondja, úgy kell ismernünk őt, ahogy ő ismeri az atyát, mert mi nem mehetünk az atyához nélkül. Tehát még egyszer mondom, mennyire nagyon kell nekünk ismernünk Jézust. És
Én a mai alkalommal tényleg csak egy néhány felvillantott képpel szeretnék ébresztgetni mindenkit, hogy jobban ismerjük meg Jézust. És küzdjünk tudatosan azért, hogy mikor imádkozunk, amikor gondolkozunk Istenről, ne képzeljük másnak az atyát sem, mint amilyen Jézus. Hát az egyik első dolog, amire egy kicsit utalni szeretnék, magának Jézusnak a testélétele. Ugye azt olvassuk, hogy az atya küldte őt, és Jézus jött önként. És mi valahogy rettenetesen tompák vagyunk fölfogni, hogy mit is jelent ez az ige, amikor azt olvassuk, hogy az ige testé lett és lakozott közöttünk. Valahogy el tudjuk képzelni, hogy milyen lehet annak, aki a mennyel ismerős, aki onnét jött, aki a világ mindenség ura köztünk lakni. Nem ide jönni egy áruhába látogatni az embereket, hanem köztünk lakni. 33,5 évet itt élt köztünk. A Bibliában olvassuk, hogy a megdicsőülés hegyén Jézus egy pillanatra a földi életének a vége felé elváltozott a tanítványok előtt. Azt olvassuk, ruhája hófehér lett, amilyet ruhafestő a földön nem fehéríthet. És Mózes és Illés jelentek meg neki dicsőségben a mennyből, és beszélgettek. És semmi többet nem ír a Biblia, de azt írja, itt valami olyan légkör volt, itt valami olyasmi történt, valami olyan, olyasmiből kaptak ízelítőt a tanítványok, hogy bocsánat, hogy így fogalmazok, mint akik eszüket vesztették, vagy mint akiknek kiesett az emlékezetük, hogy van családjuk, vagy várják őket lent. Csak ennyit tudott mondani Péter, kiből mindig könnyen kiszakadt az, amit a többiek is éreztek és gondoltak, mester, jó nekünk itt lenni, ne menjünk innét sehova, építsünk itt hajlékot. Szóval, és ez csak egy nagyon pici kis ízelítő volt a mennyei világból. És mit jelentett Jézusnak köztünk lakni? Remélem, senki nem fog félreérteni egy hasonlatot, amit most mondok. Előre bocsátom, hogy a társadalmunkban jelenlévő cigány ellenességet abszolút keresztényetlen és sötét dolognak tartom. Ebben az egész társadalom bűne, ahova engedte ezt a réteget süllyedni, és semmiféle általánosító ítélet és kirekesztés és megvetés és egyéb, ez nem elfogadható. De azt minnyáján tudjuk, hogy a tényszerű, szomorú valóság fennáll, hogy léteznek egészen borzasztó, mélyre süllyedt réteg, vagy olyan életmód mondjuk egy igazi ilyen telepen, ami tényleg egy másik embernek elrettentő vagy kétségbejtő. Még fiatal voltam, és az egyik kollégám azt mondta, hogy próbáljuk Jézus testélételét egy kicsit közel hozni magunkhoz, hogy azért, hogy mondjuk segíts egy ilyen embercsoporton, elmennél és köztük laknál egy évig, két évig, három évig, ott köztük, meg tennéd. És azt mondja, ezért ez nagyon halvány hasonlat ahhoz, hogy Jézus eljött a mennyből, és közöttünk lakozott. Mi ezt nem tudjuk igazán felfogni, hogy neki mit jelentett. És megtette, és közöttünk lakott. És azt mondja a Biblia, amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén haláláig, mégpedig a keresztfa haláláig. Ugye, gondoljunk arra, hogy ő Isten volt emberi testben. Azt mondja a Biblia, hogy ő benne lakozott az Istenségnek egész teljessége testileg. Ez azt jelenti, hogy neki nem csak tökéletes emlékképei voltak a mennyről, hanem az isteni tudása is megvolt. És hogy megalázta magát? Azt írja Ellen White egy helyen, hogy Jézus az egész további természettudományt feleslegessé tehette volna, és elkápráztathatta volna az embereket az ő isteni tudásával. És ő ezt mind elhallgatta. Ez mind elrejtve volt benne. Ő csak úgy viselkedett, csak annyit mondott, ami az embereknek használ, amit felfognak, amit megértenek. Ilyen Istenünk van. Ilyen Jézus, és ilyen az Atya. Megtette az Atya, hogy ide küldje a fiát, és Jézus megtette, hogy eljött, hogy közöttünk lakozzon, azért, hogy végre helyes fogalmat alkossunk az Istenről, és azért, hogy megnyíljon nekünk az örök életnek az útja. Aztán nézzük meg, hogy milyen mértékű volt Jézusnak az együttérzése. Ez is olyan elgondolkodtató. Az emberek hányszor elképzelik, hogy az Isten hideg, kemény szívű, elutasító,
Csak figyelj meg, sokszor az embernek az imádsága olyan, hogy úgy küszködik, mintha a Jóistent rá kéne venni, hogy odafigyeljen ránk, mintha rá kéne venni, hogy törődjön a mi kérésünkkel. És ilyen hamis képeink vannak sokszor. Nekem a Bibliában mindig olyan megkapó a Jairus története, nem is a kislány feltámasztása közvetlenül, hanem egy pici kis mozzanat, hogy mikor ez a zsinagóga fő ment Jézushoz, és kérte, hogy a halálán lévő egyetlen lányát gyógyítsa meg, akkor ugye Jézus rögtön megígérte, hogy elmegy, igen ám, de egy hatalmas tömeg szorongatta, ugye mondja is a történet, hogy mikor aztán egy asszony ilyen szintén gyógyulásért várva megérintette őt, és Jézus azt kezdte, kiérintett engem, ugye ezt értette rajta a hit érintésével, akkor Péter mindjárt mondta, hát Uram, itt a sokaság mindenkit szorongat, hát hogy kérdezhetsz ilyet? De hát egy tolongó nagy sokaságra kell gondolni, és persze Jézus nem haladhatott gyorsan ebben a tömegben. Ráadásul még ez az asszony is érintette, és akkor még Jézus megállította a menetet, még akkor oda szólította ezt az asszony, még az asszony elmondta a történetét, és ugye el tudjuk képzelni, hogy az apának a lelkében mindenütt végbe. Hát most neki az ő ügye volt a fontos, tudta, hogy halálán van a gyereke, most miért nem rohan Jézus, most miért van itt ez a tömeg, na most még ez kellett, hogy még ez a másik szenvedő is itt megállítja a dolgot. És egyszer csak hozzák a kegyetlen üzenetet, hogy most már ne fárazd a mestert, mert meghalt a leányod. És figyeljétek meg, Márk evangélium 5. fejezetében otthon mindenki megtalálja, azt mondja, hogy Jézus azonnal, ott van ez a szó, azonnal odafordult felé. És azt mondta, ne félj, csak higgy. Nekem mindig úgy meghat ez a kis szó, hogy azonnal, hogy hát ott van a szorongatja a tömeg, annyi emberre kell figyelnie, mindenki a segítségét kéri. De ő tudja, hogy annak az egy embernek a lelkében ebben a percben mi megy végbe. És azonnal odafordul fel, és azt mondja, ne félj, csak higgy. Ne csüggedj el. Vagy mondok egy másik esetet, ott van az a leprás története. Szóval, hogy ilyen Jézus és ilyen az Istenünk, nekünk ezt nagyon az agyunkba kell vésnünk. Ugye ez annyira gyógyulni vágyott, és bár Jézus még addig egyetlen leprás sem gyógyított meg, de ő fölismerte benne az isteni megváltót, és fittyet hányva vagy félretéve azokat a korlátozásokat, hogy mennyire volt szabad egy leprásnak az egészségest megközelíteni. Azt olvas, oda ment közvetlenül Jézus elé, mindig úgy képzelni, hogy az emberek sikítozva menekültek, ugye, hogy ráadásul azt mondja a Biblia, hogy poklossággal teljes volt, tehát az egész teste tele volt ezekkel a szörnyű, fertőző, undorító sebekkel, és oda ment egészen Jézushoz, és leborult előtte. És aztán azt mondta, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. De nem tudjuk a hangot utánozni, hogy mondhatta. Tehát nem is az volt neki a kérdés, hogy Jézus őt meggyógyíthatja, hanem hogy vajon nem háborodik fel azon, hogy ide jön ezzel az undorító, fertőző testével közvetlen elé. Ráadásul Izraelben úgy tekintették főként a leprát, de egyáltalán a betegséget, hogy az Isten büntetése. És hát ez az ember, hogy egy ilyen bűnös, aki Isten átkalat van, aki ezt a szörnyű betegséget kapta, és akkor ide jövök ezzel a fertőző, visszataszító testtel is. Hát ha nem vetsz meg, ha akarod, ha nem utasítasz el, megtisztíthatsz engem. És hát Jézus mondhatta volna, hogy akarom, tisztulj meg. És ennyit tett. Ez is nagy dolog lett volna, de azt olvassuk a Bibliában. Rátette a kezét arra az undorító, fertőző testre. És így mondta, akarom, tisztulj meg. Milyen együttérző Istenünk van? Milyen Jézus és milyen az Atya? Egy kicsit gondolkozzunk el ezen. Milyen más ő, mint mi? Ő annyira átérezte ennek az embernek a félelmét, a szorongását, az, hogy semmi önbecsülése nincs, és hogy retteg, hogy mit fog szólni a mesterehez, a merészségéhez. Hogy Jézus nem érte be ezzel, hogy ennyit mond, és meggyógyítja, rátette a kezét. Mintha azt mondta volna, nem utállak, nem vetlek meg, nem csak meggyógyítalak, hanem az Isten szeretetét is kifejezte iránta, és az együttérzését. Aztán olyan különös azt is olvasnunk a Bibliában, hogy Jézus földi életében mennyire észrevette a legszerényebbeket, a legkisebbeket, vagy a legmegvetettebbeket. És ebből megérthetjük, hogy ő tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Ugyanúgy észrevesz egy embert, aki vívódik valamivel,
valaki, akinek semmi reménye nincs, vagy valaki, akit mások megvetnek, de az Isten mégis lát jót benne. Ezt ugyanúgy észreveszi. Csak két nagyon rövid kis történetet elevenítek fel. Az egyik, hát az Zákeus történetét ugye ismerjük általában, de most gondoljuk meg, hogy mennyit mond ez a történet. Azt mondja a Biblia, fővámszedő volt, gazdag, de a honfitársai, a vallásos elit megvetette, rómaiak kiszolgálója. Ő maga ismerte el később, hogy jogtalanul sokaktól sok mindent elvett a saját meggazdagodása érdekében. Tehát vallási szempontból egy nulla volt ez az Zákeus, egy megvetett honfitársaitól gyűlölt valaki. És azt olvassuk, hogy mikor Jézus ment át Jerikón, az ő városán, akkor ugye nagy tömeg kísérte, és ő tudni akarta, hogy ki az. Mennyire meg kell figyelnünk a bibliai történetet, mert egy ilyen kis résztvevő tudni akarta, ki az, ugye ebből ki lehet olvasni, hogy sokat hallott felőle, az valamilyen visszhangot keltett a lelkében, és ő egyszerűen az arcába akart nézni annak az embernek, látni, ki az, milyen az, akiről ő ezeket hallotta. Hát nem volt ez egy nagy dolog. De mégis valahol egy lelki szomjúságnak a fellobbanása, nem? Mert azok alapján, amiket ő Jézusról hallott, ő szerette volna tudni, ki az. És ugye, mivel azt olvasok, alacsony termetű volt, lehetetlen volt úgy átfurakodni a tömegen, vagy valahogy, hogy Jézus közelébe jusson, a tömegtől nem láthatta. Előre szaladt, megelőzte a tömeget, felmászott egy eperfára, és ott a lombok között kényelmesen elhelyezkedve, úgy gondolta, senki nem látja őt, ő viszont telibe szemtől szembe nyugodtan majd megszemlélheti Jézust. És mikor Jézus odaér a fa alá, felszól neki, Zákeus, hamar szállj alá, mert ma én a te házad vendége akarok lenni. Tudta a nevét. Megdöbbenhetett Zákeus. Tudta a nevét. Abban az óriási tömegben tudta a nevét, és tudta azt a kis fellobbanó lelki szomjúságot, hogy neki olyan fontos volt, hogy amit hallott, azután tudja, hogy ki az. Hogy ő fölszaladt oda a fára, és onnét figyelte, hogy lássa. És ez nem került el Jézus tekintetét és figyelmét. És azt mondta, ma a te házad vendége akarok lenni. Ilyen Istenünk van, ilyen az Atya is. Ugyanígy lát meg. Egy másik történetre is utalok. Lukács evangélium a 21. fejezetében találjuk. Jézus a templomban van már a földi szolgálata végén, és ott ugye ilyen persejek voltak elhelyezve, és figyeli, hogy sok gazdag nagy adományokat tesz. Hát biztosan úgy is tették, hogy lássák, hogy ők mennyit tesznek. Ugye, ahogy Jézus sokszor leleplezte az efféle képmutatást. És jön egy özvegy asszony, el tudom képzelni, hogy kicsit óvatosan vagy, úgy, hogy ne lássa senki, hogy ő mennyit tesz oda. Összesen 2 fillért tett be. És Jézus tekintetét ez az özvegy asszony nem kerüli el. És az egész sokaság előtt hangosan megszólal, és nem gondoljuk el, hogy mit érezhetett az asszony, mikor hallja Jézus szavait. Azt mondta, hogy ez az özvegy asszony mindenkinél többet adott, mert azok a feleslegükből adtak, de ő az egész vagyonát, mindenét odaadta. Hálából és szeretetből az Istennek. Hát ilyen a Jézus, és ilyen az Istenünk, hogy ő azt a legszerényebbet, azt a legkisebbet, akinek viszont az indítéka annyira igaz és tiszta, észreveszi. És nem csak észreveszi, hanem visszajelez neki, szóvá teszi, elismeri, a kegyelmével és a szeretetével közelít hozzá. Azután szeretnék még egy rövid szót szólni befejezésül a Jézus áldozatáról. Amiről mindig az a véleményem, hogy mi olyan formális szavakat mondunk, és sokszor erőlködünk, de nem tudjuk igazán valóságnak venni. És nem tudjuk igazán felfogni, hogy tényleg mekkora az Isten szeretete irántunk, emberek iránt. Az előbb mondtuk, hogy ő közöttünk lakozott, és a végén mi is az, amit tett. Ugye a Biblia annyira hangsúlyozza, hogy Jézus áldozata teljesen önkéntes volt. Tehát ő ezen az úton akármelyik percben visszafordulhatott volna. Ugye mondta maga Jézus, hogy én leteszem az én életemet, senki se veszi el én tőle, magamtól teszem le. Van hatalmam letenni, van hatalmam felvenni. És talán a legjobban kifejezi a Jézus áldozatának az önkéntességét Ézsaiás könyve 50. fejezetében az a messiási jövendülés, mikor az eljövendő messiás így szól,
Én nem voltam engedetlen, és hátra nem fordultam. Tudnélik, az atya akarata, az atya szava a megváltási terv iránt. Azt mondja, nem voltam engedetlen, hátra nem fordultam. Hátamat odaadtam a verőknek, orcámat a szaggatóknak, képemet nem födöztem be a gyalázás és a köbdösés előtt. Figyeljük meg az önkéntesség kifejezését, hátamat odaadtam a verőknek, arcomat a szaggatóknak, képemet nem födöztem be a gyalázás és a köbdösés előtt. Megkérdezem, képesek lennénk egy ilyen úton önként végigmenni? Kicsit profán a hasonlat, de még egy fogorvostól is megijedünk. És képesek lennénk így önként, hogy hátamat odaadtam a verőknek, orcámat a szaggatóknak. Azért, hogy az embernek ne kelljen megízlelni az elítéltetés, ne kelljen megízlelni a kárhozat halálát, hanem aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János evangélium a 12. fejezetében is olyan megkapó ez az ige, amikor Jézus már nem sokkal halála előtt van. Ugye az utolsó héten Jeruzsálemben is görögök akarják látni, és Jézus ebben egy remény csillagát látja annak, hogy majd a pogányok is megindulnak, de tesz egy megjegyzést, és ez a megjegyzés így hangzik, hogy ha a földbe esett gabona mag el nem hal, csak egy maga marad, ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. És ezzel Jézus arra utalt, hogy ahhoz, hogy a pogányok tömegesen elinduljanak, és kinyújtsák kezüket az Isten kegyelméért, ahhoz neki, mint a földbe esett gabonamagnak még meg kell halnia. És mikor ezt kimondja, rögtön utána felkiált, és azt mondja, és most mit mondjak? Most az én lelkem háborog, így fordítja a mi Bibliánk, de az eredeti görög kifejezés így hangzik, az én lelkem tiltakozik, visszariad. És rögtön helyesbíti magát, de ezért az óráért jöttem a világra. Ez sem egész pontos a mi fordításunkban, de az eredeti szöveg így van, de ezért az óráért jöttem a világra. Mintha azt mondaná, nem fogok hátrafordulni. Az én lelkem tiltakozik, az én lelkem visszariad, nekem iszonyatos ezt az utat végigjárni. De nem fordulok hátra. Én ezért az óráért jöttem a világra, és végig fogom vinni, és meg fogom tenni. Újra megkérdezem, meg tudnánk tenni? De hol létezik ekkora megmentő szeretet az emberben, hogy képes erre, hogy egy ilyen úton ne forduljon hátra, holott teljesen bármikor kiléphet, hogy így mondjam, ebből a drámából, hiszen ezért kísértette Sátán még a kereszten is így, ha Isten fia szálljon le most a keresztről, is hiszünk néki. De ő nem fordult hátra. Azt kell mondanom, hogy bizonyos értelemben jogosult Jézus életét jobban tanulmányozni, mint a Biblia más részeit. Ezzel világért se akarok annak ellent mondani, amit Jézus így mondott, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével, amely a szájából származik. Tehát nekünk minden igére szükségünk van az írásban, és tulajdonképpen nem volna szabad nyugodnunk, hogy van olyan bibliai könyv, amit nem ismerek, nem értek, vagy van a Bibliának olyan része, amit én alig van ködös fogalmam róla. Hát az Isten szájából származó beszédeknél nagyobb érték nincs. De mégis ezen belül is a Jézus életéről szóló evangéliumok, ezeknek a tanulmányozása hihetetlenül fontos nekünk. Tudjuk ezt a lelki törvényszerűséget, ha csak valakinek van egy nagyon kedves írója vagy költője, ha sokat olvassa a műveit, szinte zsongnak benne, és van egy, hogy így mondjam, egy lelki képmása kialakul annak a kedves írónak, szinte olyan, mintha ismerős lenne, és teljesen benne él. De hát Jézus nekünk úgy kell ismerni, ahogy ő ismerte az atyát. Ugye azt mondta, engem is ismernek az enyém, ismerik a juhok a pásztor? Nagyon ismerik, érzékenyen ismerik. És azt mondja, így ismerjenek engem az enyém, hangról ismerjenek engem, érzékeny módon ismerjenek, úgy, ahogy én ismerem az atyát. És ennek az egyszerű módja az, hogy nagyon sokat olvassuk az evangéliumokat, de gondolkodva olvassuk. Hát ott van egy csodálatos könyvünk, hihetetlen, hogy mekkora érték a Jézus élete vagy világreménye című könyv. Legszívesebben ilyenkor egy nagy gyülekezetet megkérdeznék. Egyszer, hogy ki olvasta, kettő, hogy mikor olvasta, aztán hányszor olvasta. Próbáljuk meg, határozzuk el, előveszem az valamelyik evangéliumot, közben nézem párhuzamosan, a többibe is belenézek, olyan kutatva olvasok, hogy egészítik egymást, mellé oda teszem a könyvet,
és gondolkodva, kutatva olvasom. Nem egyszer kell ezt a könyvet elolvasni. És nem olyan nagyon szaggatottan, hogy itt-ott belolvasok, hanem folyamatában. Hogy a Jézus egész élete, a Jézus egész személyisége eleven is élő legyen nekünk. Mert aki látott őt, látta az atyát. És ez az, amiről Jézus szól, amikor azt mondja, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Isten, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. És állítom azt is, hogyha valakinek Jézus ilyen ismerős lesz, megszabadul attól a szorongástól is, amely pedig sokakat üldöz, hogy így mondjam, vagy kifejezésre juttatják, hogy elfogja őket ez a szorongás, hogy félnek a végső eseményektől, félnek Jézus visszajövetelétől. Ha megismerjük ezt a Jézust, van mit félni? Akkor tudjuk, hogy ő az, aki mindenkire odafigyel, aki azt mondta, milyen személyesen fogalmaz, azt mondja, mivel te megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön. Ha ennyire odafigyel minden egyes kis emberre, annak minden érzelmi rezdülésére, minden gondjára, a segítségül hívására válasz, akkor minek félni? Azt mondja, én vagyok a jó pásztor, aki az életemet adtam az enyémért. Ennél kevesebbet nem teszek meg, értük? Ha ő nyugodtan azt mondja, hogy elbocsáttalak titeket, mint juhokat a farkasok közé, miért mondhat ilyet? Mert én a farkasok között is tudok rátok vigyázni. Mert én mind egyenként meg tudlak tartani titeket. Tehát, hogy így mondjam, a Jézus visszajövetele is igazi örömhírré válik, mert az a Jézus jön vissza, akit megismertünk. És ha ő jön értünk, és ő mondja, hogy a választottakért megrövidítetnek azok a napok. És ha ő mondja azt, hogy én megtartalak téged, akkor az embernek nincsen többet félelme. És én szívemből kívánom, hogy ez a bibliai ige mindegyikünknek olyan legyen, mint egy kőszikla, mint egy hihetetlenül fontos mondat a Bibliában. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. És akarjuk megismerni Jézus Krisztust sokkal jobban, mint eddig. Akkor ismerni fogjuk az atyát is. És felszabadultan tudunk imádkozni, és békességgel tudunk a jövő elé tekinteni. És kívánatos lesz, és értékes lesz az az örök élet, ahol ezzel a Jézussal és ezzel az atyával élhetünk örökre együtt. Amen.

Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében, és add kérünk, hogy ez a megszólítás nekünk igazi értelmet nyerjen, hogy amikor hozzád folyamodunk, mennyei atyánk, ott legyen bennünk, hogy ha láttuk Jézust, láttuk téged. De Urunk, köszönjük a buzdítást arra, hogy igazán megismerjünk téged, Jézusunk. Urunk, bocsásd meg, hogy sokszor beéljük egy ködös, homályos, bizonytalan Isten képpel. Urunk, segíts, hogy annyira ismerjünk téged, hogy élő, valóságos személyé válj számunkra, és a veled való közösség napról napra épüljön életünkben. Urunk, köszönjük ennek az éneknek a szavait is, és bár mi is így lennénk, hogy sem magasság, sem mélység nem tud elválasztani a te szeretetettől, és hogy kívánatos az az örök élet, az az Isten országa, ahol veled lehetünk együtt. Sokszor, Urunk, mi is úgy érezzük magunkat, mint ez a leprás, mikor a te életedet szemléljük, a te tökéletességedet, a te tökéletes igazságosságodat és szeretetedet, akkor úgy érezzük magunkat, hogy tisztátalanok vagyunk, sebekkel borítva. És Urunk, köszönjük azt a bátorítást, amit a leprás története által is közvetítesz nekünk, hogy mi mégse féljünk hozzád menni, ilyen állapotban se féljünk hozzád menni, mert ránk is kinyújtott szeretettel a kezedet, és azt mondod, hogy akarom, tisztulj meg. És Urunk, megértjük, hogy a te közelséged, a te szemlélésed, az megtisztító hatalom. A bűn minden fertőzésétől és betegségétől meg tud minket tisztítani. Ezért olcs belénk mélyebb vágyat az igazságra, a tisztaságra, az abban való álhatatos megmaradásra, és vésd a szívünkbe, hogy ennek az egyedüli útja, ami az örök életre is elvezet, hogy megismerjünk téged igazán. Kérünk, segíts, Urunk, hogy ne futó vágy legyen, ami bennünk megfogad, hanem cselekedet és valóság legyen belőle, hogy addig igyekezzünk olvasni a te életedről szóló igéket, tanúságtételeket, míg úgy érezzük magunkat, mint azok a tanítványok, akik veled éltek és veled jártak, és amíg igazán ismerős leszel számunkra, Krisztusunk, aki visszatérsz az ég felhőiben. Hallgasd meg, kérünk, imánkat, és maradj kegyelmeddel és szereteteddel mindannyiunkkal. Amen.

és a vezető megállt, és azt kérdezte, hogy hát mi bajunk van. És bemutatta neki a sofőrünk, hogy hát egyszerűen nem tudja megfejteni, hallgassa meg, zörög, és nem indul. És hiába nézi akármit. És akkor hát azt kérdezte ez a férfi, hogy van-e horog nálunk, horog az autónkon. És mondta, hogy hát ő megfordul, és bevontat minket. Mondta, két ember üljön át az autójába, úgy könnyebb vontatni. Én voltam az egyik. Egy csend volt, nem beszélgettünk, ő csak szépen vitt minket, és mikor odaértünk, aki hát Budapesten tudja, hogy a gyülekezetünk ott hol van Zugligetben, odaértünk az Árnyas úti bejáróhoz, hát akkor mondtuk ennek a férfinek, hát nagyon kedves, hogy így kisegített minket, de most már persze ne fáradjon tovább, ezt a kis utat be a házig, ezt még az idős asszonyok is meg tudják tenni, és hát tovább odajött abba a takarítatlan nagy hóba, ebbe a zsákutcába ne jöjjön be. Akkor így mi kiszálltunk, ő viszont a sofőrünket, aki Pesten lakott, vontatta tovább. És a Buda gyöngyénél megállt, az úgy egy kicsit lejjebb van a Budakeszi úton, és mondta neki, hogy na most szálljon ki és nézze meg az autóját. És megpróbálta indítani az autóját, és az autó semmi zajt nem adott, normálisan indult, az égvilágon semmi baja nem volt. Hát nem tudott hova lenni, ámult a mi sofőrünk, és kérdezte ettől a férfitől, mivel tartozik. Azt mondta, semmivel. De a legkülönösebb az volt, hogy nem csak, hogy nem fogadott el semmit, hanem nem fordult vissza, ahova jött ki éjjel egy órakor, azon akkor teljesen járatlan úton, hanem ő is ment valahova befelé, a város felé. Szóval teljesen úgy tűnt, hogy kimondottan miattunk jött oda éjjel egy órakor is mondhatott be. Hát bizony megfordult a fejünkbe, hogy nem az Isten angyala volt-e ember alakban. Másnap a testvérünk, aki az autót vezette, szétszette az autóját, ahogy csak lehetett, és semmi magyarázatot nem talált arra, ami ott éjjel egy órakor történt. Végül olyasmire gondoltunk, hogy talán az a bizonyos ős ellenség akart nekünk valami bajt csinálni, egy Biblia óra után, de a Jóisten szemmel tart, és ez a titokzatos segítség érkezett, és mi minden baj nélkül éjszaka hazaértünk. Hát kedves gyerekek, mindig gondoljatok ti is erre, hogy ha nem csak, hogy így mondjam, hogy elhadarjuk az imádságot, mert tudom, erre gyerekek hajlamosak, megtanítják szülők, nagyszülők, és akkor csak egy ilyen, bele se gondol, hogy mit mond, csak gyorsan mondja, hogy Jézusunk, őriz meg, vigyázz ránk, de ha ezt nem ilyen hadarva mondjuk, hanem teljes szívből, és tényleg a Jóisten kegyelméből bízunk, akkor ti is biztosak lehettek abban, hogy a Jóisten mindenkor szemmel tart. És ez egy olyan gyönyörű kifejezés, nem? Hogy nem vesz ki az élet küzdelméből, de szemmel tart, és a szükség idején ott van, hogy segítsen és megmentsen minket. Most pedig akkor nyissuk ki a Bibliánkat, és olvassuk el a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét. Olvassuk Lukács evangéliuma 11. fejezetéből. Lukács evangéliuma 11. fejezetéből olvasom a 9. verstől a 13-ig. Tehát Lukács evangélium a 11. fejezetéből a 9-től a 13. versig. Én is mondom néktek, mondta Jézus. Kérjetek, és megadatik néktek. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és az zörgetőnek megnyittatik. Melyik apa pedig az közületek, akitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ad néki? Vagy ha halat vajon a hal helyett, kígyót ad-e néki? Avagy ha tojást kér, vajon skorpiót ad-e néki? Ha azért ti gonosz létetekre, tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább adati mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik tőle kérik? Jézus a kenyeret kérő barátnak a példázatát fejezte be ezekkel a summázó szavakkal, és látjátok, itt a kenyér hasonlat még az összefoglalásban is megjelenik, hogy hát melyik apa az közületek, ha a fia kenyeret kér, megcsúfolná őt, és valami mást adna helyette, és végül így fejezi be,

mennyivel inkább adati mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Gondolom ebből világos, hogy Jézus mihez is hasonlítja a szent lelket? Kenyérhez. Ezzel azt mondja, hogy a szent lélekre nekünk olyan szükségünk van a lelki növekedésünkhöz, mint ahogyan a fizikai életünk fenntartásához alapélelem a kenyér. És nekem az a tapasztalatom, hogy ez a hasonlat nem eléggé világos számunkra, vagy nem eléggé jegyeztük meg, vagy figyeltünk fel rá, mert azt mindannyian tudjuk, hogy a Biblia mit hasonlít egyébként kenyérhez, ami olyan létszükséglet a hit életünk számára. Ugye Jézus azt mondta, én vagyok az élet kenyere. És aki az ő életével, tanításával úgy táplálkozik, mint a kenyérrel, az örök életre készül fel. De aztán tudjuk, hogy Jézus még mást is hasonlított kenyérhez, amikor azt mondta, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével, amely az ő szájából származik. És megkérdezem, ez a második kenyér hasonlat összefügg az előzővel? Miért mondta Jézus, hogy az ige is olyan, mint a kenyér? Mert Jézus így mutatott rá az írásokra, ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. Tehát Krisztussal, mint az élet kenyerével nem lehet másképpen táplálkozni, csak az ő igéjén keresztül. Mert sok minden hangzik Jézusról, de a hiteles Jézus kép, a Jézus hiteles tanítása, az egyedül a Szentírásból ismerhető meg. Tehát, ha mi átvitt értelemben Jézussal, mint az élet kenyerével táplálkozni akarunk, akkor közvetlenül, személyesen, állandóan kell forgatnunk, tanulmányoznunk, olvasnunk a Bibliákat. Ez nélkülözhetetlen a lelki növekedésünkhöz. De ezek mellett hajlamosak vagyunk elfeledkezni, nem is így mondhatom a harmadik dologról, hanem így mondhatom arról a harmadik valakiről, akiről Jézus szintén azt mondta, hogy olyan szükségünk van rá, mint a mindennapi kenyérre. És ez pedig a Szentlélek jelenléte, állandó jelenléte és munkálkodása az életünkben. És Jézus olyan egyszerűen mondja, hogy szívesebben adja nekünk a Jóisten, mindazoknak, akik kérik tőle, mint a földi szülők adnak kenyeret és jó ajándékokat az ő gyermekeiknek. De ha ez így van, akkor ott van a kérdés, hogy mi miért nem kérjük sokkal rendszeresebben, sokkal komolyabban, sokkal inkább értelemmel, meggyőződéssel szent lelket a Jóistentől. Hát gondolom, senkinek nem nagyon nehéz úgy gondolatban egy pillanatra visszapillantani az előző hétre, és belegondolni, hogy az imádságaiban mi mindent kértünk a Jóistentől. Én is tudnék sok, amiben biztos vagyok, kértünk oltalmat, kértünk esetleg betegségben való minimum enyhülést, vagy gyógyulást, kértünk családtagjainkhoz segítséget, az ő szabadulásukat, és anyagi gondjainkat, és ki tudja, mi mindent vittünk a Jóisten elé, de most mindenki gondoljon arra, hogy az elmúlt, csak az elmúlt héten, vagy egy kicsit tágabb időszakban, úgy tudatosan, teljes szívből, meggyőződésből kértünk-e a Jóistentől szent lelket. Hogy az ő szent lelke jelen legyen az életünkben, és munkálkodjék a mi szívünkben. De olyan fontos az a kis megjegyzés, akit kérnek tőle. Mert a Jóisten ilyen ajándékot, olyan egészen természetfeletti isteni ajándékot ad kérés nélkül. De tudjuk, hogy mikor betegekkel találkozott Jézus, súlyos betegekkel. Olyan kézenfekvő volt, hogy mikor már mennek oda hozzá, mit akarnak, azért mégis megkérdezte tőlük, akarsz meggyógyulni? És csak a kifejezett kérésükre cselekedte ezt. És ugyanígy van a Szentlélek jelenlétével és munkálkodásával is, hogy automatikusan soha nem kapjuk meg. Mert ha Isten, hogy így mondjam, anélkül adná nekünk, nem becsülnék meg, és csak a bűneinket szaporítanák. Ezért a Jóisten azoknak adja, akik kérik, akik meggyőződéssel, belső komolyan vétellel kérik tőle. Csak azok nyerhetik el. És akkor tegyük fel azt a kérdést, vajon miért nem világosodott meg ez nekünk? Vajon
Vajon még a másik két kenyér, még csak tudjuk, hogy Krisztus a hitéletünk középpontja, és még azért ezt azért tudjuk, hogy Krisztus életpéldájára, személyére, tanításra nagy szükségünk van. Még azt is tudjuk, hogy az ígére is szükségünk van, azért hadd tegyem hozzá, itt azért lehetnek komoly hiányosságok. Eszembe jut egyszer, voltam egy nagyon komoly hívő nazarénusoknak a csoportjában is, és ott valahol erről beszéltem, hogy az ige mint kenyér, és nagyon örültem, amikor egy fiatal ember a végén azt mondta, hogy engem is nagyon elgondolkoztatott valami. Azt mondta, hogy nagyon szeretek könyveket olvasni, és még inkább hallgatni. Autómban, konyhában, mindenütt kazetták vannak, de úgy saját magam olvasni a Bibliát, és úgy saját magam kutatni a Bibliában, azt mondja, hát ez nagyon több szellemi, lelki energiát igényel, és azt mondja, ez úgy háttérbe szorult. És azt mondja, most megértettem, hogy szép dolog, jó dolog, ezután is fogok kazettákat hallgatni, meg Biblia magyarázó könyveket olvasni, de megértettem, hogy semmi sem helyettesíti a közvetlen Biblia olvasást, hogy folyamatosan mindig olvasson az ember valamit a Bibliából, egy bibliai könyvet elejétől végéig, hogy alkalmat adjunk a Jóistennek, hogy szóljon hozzánk, hogy nyitogassa a gondolkozásunkat, és belénk ültesse, mint a magot, amiben élet van. Mert minden fontos, a tanítóknak is van szerepük, a tanító könyveknek, a tanító igen magyarázatoknak, de semmi sem helyettesítheti az acélos búzát, tehát magának a Bibliának az igéit. Gondolom mások is úgy vannak vele, hogy sokszor elgondolkodunk, hogy egyetlen bibliai ige hihetetlen, hogy mit tartalmaz. Egyszerűen helyettesíthetetlenek a kifejezései, a tömör mondani valója, és ezeknek úgy bele kell ültetődni a szívünkbe, a gondolatainkba. És viszont ami azt illeti, hogy a Szentlélek is kenyér, ez valahogy úgy elsikad, és tudatosan szent lelket nagyon, nagyon ritkán kérünk valójában. És mi lehet ennek a magyarázata? Próbáltam töprengni ezen, és az első gondolatom az volt, hogy sajnos lehet, hogy ez arról tanúskodik, hogy még mindig ott tartunk, hogy a cselekedeteinkből akarunk üdvözülni. Úgy gondoljuk, hogy elég, hogyha mi igyekszünk. Pedig Jézus oly világosan mondta, hogy ahogyan fizikailag nem tudjuk a termetünket egy araszttal megnövelni, a lelki növekedésünkben sem tudunk semmilyen előrehaladást tenni a Szentlélek bennünk munkálkodása által. És az elég ijesztő, hogyha megrekedtünk azon a szinten, amit a Római Levél 7. fejezete így mond, ugye Pál apostol is ezen ijedt meg, mikor ezt realizálta, hogy hát igen, addig eljutottam, hogy elmémmel az Istennek szolgálok, de gyakorlatban a cselekedeteimmel mégsem. Itt van valami hasadás, van valami ellentét. És ezen változtatni csak akkor lehetséges, hogyha az Isten lelken lakik, folyamatosan lakik a szívünkben, és munkálkodik bennünk. És akkor egy picit térjük ki egy pillanatra arra, hogy miért is olyan létszükség lesz számunkra a Szentlélek. Mit ajándékoz nekünk a Jóisten a Szentlélek által? Eszembe jut Dávidnak az imádsága. Úgy látszik, ezt ő nagyon megértette. Mert amikor bűnbe esett, ugye a súlyos bűnét elkévette, akkor a legnagyobb ijedelmet neki nem az okozta, hogy most megszégyenül, az is szörnyű volt, meg hogy ennek milyen következményei lesznek, hanem az 51. Zsoltárban megrögzített imádsága azt mutatja, hogy a legjobban mitől tartott? Így hönyörgött Istennek, a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. És tudta, hogy mi szükséges ehhez, mert ezt is mondta, tiszta szívet teremts bennem. És az erős lelket újítsd meg, mert a te szent lelkedet el ne vedd tőlem, mert tudta, hogy ez a legnagyobb veszteség. Hogyha ő nem tudja a bűneire a bocsánatot elnyerni, és Isten nem tud tiszta szívet teremteni benne, akkor a Szentlélek jelenlétét és munkálkodását és állandó vezetését elveszíti. Mert ugye a Szentlélek isteni személy, mint minden isteni személy szent, aki bűnnel együtt nem lakik. Ugye ezt az 5. Zsoltár mondja ki kategórikusan, nem lakhatik te nálad, gonosz, mondja Istenről.
Másik helyen azt mondja, tisztábbak szemeid sem, hogy nézhetnéd a gonoszt. Isten semmilyen fokon a bűnnel nem egyezik ki. A Szentlélek pedig valóságos, élő isteni személy. Ugye mindig voltak olyanok, akik spekuláltak a Szentlélek személyéről, és akkor próbáltak ilyen elméleteket felállítani, hogy a Szentlélek nem is különálló személy. A Szentlélek valójában csak egy erő, vagy pedig, hogy csak az Atyának és a Fiúnak lelke. Én most nem akarok erre a kérdésre kitérni, talán csak egyetlen igét említek, mikor Jézus búcsúzott a tanítványaitól, akkor ezt mondta nekik, én kérem az Atyát, és más vigasztalót küld néktek. Ha a Szentlélek csak az Atyának és a Fiúnak lelke lenne, akkor Jézus nem mondhatott volna ilyet, hogy hozzám képest más vigasztalót küld nektek. A Szentlélek különálló isteni személy, és szent isteni személy. És a szent lelket úgy mutatja be nékünk Jézus, ezt mondta a búcsú beszédeiben, hogy ő az igazság lelke. Azt is mondta róla, hogy elvezet titeket minden igazságra. Mindenre megtanít titeket. Eszetekbe juttatja, amiket én tanítottam néktek. Aztán a római levélben viszont Pál apostol úgy szól a Szentlélekről, mint aki a szeretet lelke. Mert azt írja, hogy miután megigazultunk hitáltal, a Jézus Krisztusban való hitáltal, kitöltetik a mi szívünkbe Istennek szeretete a Szent Lélek által, aki adatott nékünk. Ugye milyen tökéletes harmónia van az írásban. Ahányszor Ószövetség Istent jellemzi, akkor mindig úgy mutatja be őt, hogy igazság és kegyelem, igazság és szeretet tökéletes harmóniában van benne. Ugye így mondta, Mózesnek már így mutatkozott be Isten, hogy ő nagy igazságú és nagy irgalmasságú. És az Új Szövetségben olvassuk Krisztusról, mondja ezt a jellemzést János apostol tanítványtársai nevében is, hogy mi láttuk őt, az ige testélet közöttünk lakozott, és mi láttuk az ő dicsőségét, mint aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Ennek megfelelően a Szentlélek az igazság lelke és a szeretet lelke. És ugye mennyire nem szabad ezt a kettőt szembeállítani. Nem mondhatjuk azt, hogy az igazság fontosabb a szeretetnél, de fordítva sem, hogy a szeretet fontosabb az igazságnál. Mert lehetetlen a szent lelket befogadni, mint az igazság lelkét, és visszautasítani, mint a szeretet lelkét. És lehetetlen befogadni, mint a szeretet lelkét, és visszautasítani, mint az igazság lelkét. Ő az Isten lelke. És a Szentírásban olvasunk róla egy még részletesebb leírást, Ézsaiás könyve 11. fejezetében, hogy ez egy messiási jövendőlés, Krisztusról mondja, hogy megnyugodott rajta az Istennek lelke, és akkor részletezi, hogy ez mit jelentett. Ezt mondja, bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak, az Úr félelmének, és az Úr ismeretének lelke. Ugye csodálatos ez a felsorolás, most csak néhányat hadd említsek belőle, például, hogy tanácsadó Szentlélek. Ugye az életben örökké döntések előtt állunk. És nem is mindig könnyű átlátni, hogy az Isten igazság elvei szerint most mi a leghelyesebb viselkedés, vagy mi a leghelyesebb döntés. Meg lehet becsülni azt, hogy Isten ad nekünk egy isteni tanácsadót, aki láthatatlanul belülről sugalmaz, és adja a tanácsot. Sugalmazza nekem, most így cselekedj, most hallgass, vagy szólj. Hát ez egy felbecsülhetetlen érték, nem? Hogy most a gyakorlatban hogy kell az isteni elvek szerint szólni, vagy megnyilatkozni. Aztán azt mondja, az Úr ismeretének lelke. Milyen nagy dolog az, hogyha a Szentlélek bennünk dolgozik, és nekünk átvilágítja a bibliai igéket, és az Isten ismeretünket hallatlanul magas szintre emeli, hogy megértjük az Istennek a gondolatait, megelevenedik számunkra az Istennek a csodálatos erkölcsi lénye. És azt mondja, az Isten félelmének lelke. Hát milyen különös, a Szentlélek ki tudja munkálni bennünk azt, hogy olyan mély tisztelet és csodálat szülessen a szívünkben Isten iránt. És az ilyen erkölcsi magatartásunk iránta mindig helyes legyen. Hallatlan érték a Szentlélek. És
mi azt mondhatjuk, hogy Isten minden ajándéka benne foglaltatik abban, hogyha a szent lelket elnyerhetjük. A Timóteushoz írt második levél első fejezetének a 7. versében is van egy összegezés, amikor azt írja az apostol, hogy Isten nem félelem lelkét adott nekünk, hanem erő, szeretet és józanság lelkét. És az utóbbi kifejezést még így helyesebb fordítani, erő, szeretet és tiszta gondolkodás lelkét. Ugye senkinek nincs kétsége arról, hogy itt a Szentlélekről van szó. A Szentlélek által erőt kapunk, nem emberi, hanem mennyei isteni szeretetet, tiszta gondolkodást. Ezt munkálja ki bennünk. Erre nevel rá bennünket. Valaki tud jobb összefoglalást arról, hogy melyek a legnagyobb értékek, vagy a legszükségesebb dolgok? Erő. Test is, lelki is. Mikor melyikre van szükség, vagy mindkettőre van szükség. És valódi isteni szeretet. És tiszta gondolkodás. Hát ezeknél nagyobb szükségünk semmire sincs. És a Szentlélek által mindezeket az ajándékokat elnyerhetjük. És most szeretnék egy kicsit visszakanyarodni oda, hogy miért nem kérjük, mint a legfontosabbat, mint a legértékesebb ajándékot tudatosan, minden nap, főképpen reggel ezt az ajándékot Istentől, amikor előttünk a nap. És ahogy én töprengtem az okokon, én három dologra jöttem rá, és valószínűleg ezek a legfőbb akadályai, vagy okai annak, hogy eddig ezen a téren így lemaradtunk, de remélem, hogy a mai igehirdetés is egy kis ösztönzést, vagy kívánnám, hogy nagyon komoly ösztönzést adjon arra, hogy változtassunk a gyakorlatunkon, és hogy így mondjam, az imádságunkban első helyre kerüljön, hogy mint a legfőbb jót, szent lelket kérünk Istentől. Ezek az okok, amelyeket találtam, a következő. Ugye van egy boldog mondása Jézusnak, a hegyi beszéd boldog mondásai között, amely így hangzik: boldogok, akik éhezik és szomjuhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. De hajlamosak vagyunk félreérteni ezt a mondást, mert úgy értjük, hogy akik az igazság ismeretét szomjuhozzák. De az újszövetségi görög nyelvben két szó van az igazságra, és az egyik az inkább az elmélet igazságra utal, a másik pedig valakinek az igazsága, a gyakorlati, jellembeli, cselekedetbeli igazsága. És itt az utóbbi szó szerepel. Így lenne helyes fordítani, hogy boldogok, akik éhezik és szomjuhozzák az igaz életet, vagy az igaz jellemet. A hasonlat azért, a kifejezésmód ugye nagyon beszédes, mert ha valaki éhes, az előbb-utóbb felkutatja, hogy enni tudjon. Aki szomjas, annak inni kell, és nem nyugszik, amíg a szomjúságát nem tudja oltani. És hogyha az igaz életet és az igaz jellemet mi valóban éhezzük és szomjúhozzuk, akkor tudunk szent lelket kérni. Mert megértjük, hogy annélkül nem tudunk előbbre jutni a jellembeli, igaz cselekedetbeli növekedésben, és ha ez nekünk egy olyan erős, felhajtó erő belülről, hogy ezt szinte éhezzük, szinte szomjúhozzuk, mint a legfőbb jót, akkor fogunk kérni szent lelket. Tehát lehet, hogy az az egyik ok, hogy ez a fajta szomjúság valahogy elapadt az életünkben. Sok mindenre vágyunk az Isten ajándékai közül, de megint itt van ez a bizonyos megrekedés azon a szinten, hogy elmémmel az Istennek szolgálok, és hát úgy kompromisszumot kötök, úgy belenyugszom abban, hogy hát ennyi telik tőlem, ennyire jutottam. De a Jóisten nem azt akarja, hogy mi addig jussunk, amennyire tőlünk telik, hanem a Jóisten azt akarja, hogy az ő szent lelke által mi valósággal igaz emberekké, igaz jellemű, igaz cselekedeteket megvalósító emberekké váljunk. Ő ezt a csodát rajtunk meg akarja valósítani, és meg tudja valósítani, hogy a Krisztushoz hasonlóvá legyünk. Ugye a nagy szél, azt mondja Jézus, hogy amikor tökéletes lesz, mindenki olyan lesz, mint az ő mestere. És ennek kell ennek a erősebbnek lenni ebben a vágyban, hogy hát ez nem elég, hogy ismerem a mestert, nem elég az, hogy egy-két dologban követem őt. Ugye valamikor azt olvassuk Herodes Antipászról is, akinek pedig nagyon csúnya vége lett, hogy örömest hallgatta az Isten igét, és sok dologban követte, de nem minden dologban.
és ahhoz, hogy mi bennünk éhségnek és szomjúságnak kell lennünk, hogy mi olyan tökéletessé legyünk, mint a mi mesterünk, és minden dologban kövessük őt, nem csak bizonyos dolgokban. Aztán egy másik ok, amin gondolkoztam, hogy ez lehet az oka, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy szent lelket nem lehet csak úgy, hogy így mondjam, közvetlenül kérni, hanem a szent lelket csak Krisztustól lehet kapni. Mégpedig mindig a hit általi megigazulás, a bűnbocsánat elnyerése nyomán. Rájövünk, hogy miért. Mert az előbb mondtuk, hogy a Szentlélek szent isteni személy, aki bűnnel együtt nem lakik. Tehát csak a bűnrendezés nyomán és a bűnbocsánat szeretete által megtisztított szívbe költözik. Másképpen nem. Ugye emlékeztetek egy jelenetre Jézus életéből, felment a jeruzsálemi ünnepre, és amikor megindult a szíve azon, hogy látta, hogy tömegek jönnek ide, nagy utat tesznek, meg nagy anyagi áldozatokat hoznak, de üresen mennek el az ünnepekről, akkor felkiáltott az ünnepen a templomban, és ezt mondta, aki szomjúhozik, jöjjön én hozzám is igyék. És hozzáteszi a magyarázatot az írás, ezt pedig mondta a Szentlélekről, akit vesznek majd a benne hívők. Tehát aki szent lelket akar kapni, menjen Jézushoz. Ugye ez a kereszténység egyik irányzatának a nagy tévedése, az a gondolat, hogy a szent lelkért csak küzdeni kell imádságban, és addig küzdeni imádságban, míg elnyerjük. Krisztust kihagyva nem lehet szent lelket nyerni. Csak Krisztustól lehet szent lelket kapni, mindig a hit általi megigazolás és a bűnbocsánat nyomán, amit bizony meg annyiszor kell az életünkben megjárnunk. Mert a Szentlélek mennyire érzékeny isteni személy? Azt írja Pál apostol az Efézusi levélben, meg ne szomorítsátok a szent lelket, minden mérgesség, harag, fölgerjedés és lárma, kivetessék közületek minden gonoszsággal együtt. Megkezdem, nagy ügy az a mi életünkben egy kis felkerjedés, egy kis harag feldobbanása, egy kis házi lárma. De azt mondja ez az ige, hogy ennyi elég, hogy megszomorítsuk a szent lelket. A Szentlélek semmilyen bűnnel együtt nem lakik. Ha ebbe belecsúsztunk, akkor a leggyorsabban Krisztushoz kell mennünk, hogy bocsánatát kérjük, hogy a bűnbocsánat által megtisztított szívet nyerjünk, ami megint összhangba kerül Istennel, és a bűnbocsánat eredményeként fogjuk megkapni a fiúság lelkét, a szent lelket ismét és ismét. Persze, hogy az lenne a kívánatos, hogy a Szentlélek bennünk lakozása az ilyen folyamatos, zavartalan és megszakítás nélküli legyen. És az a lelki növekedés, aminél hosszabb ilyen időszakok vannak az életünkben. De olyan pillanatok alatt elég, ha az ember leveszi a tekintetét egy persze Krisztustól, már is megsérti a szeretet törvényt valamiben. De nem kell elcsüggednünk. Az a Jézus, aki azt mondta, mikor megkérdezte tőle Péter, hogy ha az én atyámfia egy nap ellenem 7-szer vétkezik, és 7-szer hozzám jön, hogy bocsátot kérjen, hányszor kell megbocsátanom neki, még 7-szer is? Jézus tudjuk, mit válaszolt. Nem mondom, hogy 7-szer is, hanem még 77-szer is. Akkor, ha ezt mondta Jézus, akkor nyilvánvaló, hogy ő is kész nekünk egy nap 77-szer is megbocsátani. Az ő szeretete el nem fog, csak egyetlen egy nem lehetséges. Isten bűnnel együtt nem lakik. Szóval úgy, hogy mi tovább akarunk lépni, mintha nem történt volna semmi, tovább léphetünk, de a szent lelket elveszítettük, és amíg bűnrendezés nem történik, amíg újra tiszta szívet nem nyerünk, addig a Szentlélek a szívünkbe vissza nem költözik. És erre bátorodjunk föl, ne szégyeljük a csetléseinket, botlásainkat, de ne hanyagoljuk. Ne hanyagoljuk ezt, és érezzük magunkat elveszettnek, mint Dávid a szent lélek nélkül. Nincs jogunk van kétségbe esni, és azt mondani, csak a te szent lelkedet ne vedd el tőlem, de tudnunk kell, hogy ez csak akkor lehetséges, ha a bűnrendezés rendszeres, hűséges, gyors a mi életünkben, akkor nem nélkülözzük a Szentléleknek a bennünk lakozását és munkálkodását. Ne tévesszen meg bennünket, az egy más tapasztalat, hogy a Szentlélek kívülről dolgozik, értünk, és időnként érezzük, hogy úgy megragad minket,
az nem ugyanaz a tapasztalat, mint mikor valakiben folyamatosan lakik, és a gyümölcs termésig dolgozik benne, és ahogy Jézus mondta, akiket Isten lelke vezérel, folyamatosan vezérel, azok az Istennek fiai. Lehet, hogy itt a gyülekezetben is mondtam egyszer ezt a kis szemléltető kedves példát, hogy a mi nagyanyánk nagyon szorgalmasan tanított minket a Bibliából, és a nővérem, mikor valami jót csinált, akkor odaszaladt anyjához, vagy nagyanyjához, és akkor mondta, hogy ugye édesanyukám, vagy nagymamám, most a lelk van bennem. Még nem tudta kimondani, hogy lélek, de ugye így értette meg, hogy amikor az ember valami igazán jót tesz, akkor az a Szentlélek. Na de felnőttként ezen a gyerekes szinten maradunk, hogy időnként lelkendezünk, most a lélek van bennem, mert most hogy éreztem, hogy segített. De nem értjük meg, hogy ez nem ugyanaz a tapasztalat, mint mikor ez a szelíd, csendes, állandó, folyamatos munka állandóan folyik bennünk. Amikor vezérel a Szentlélek, amikor ki tudja formálni bennünk az Úr ismeretét, az Úr félelmét, amikor mi tanácsadó Szentlélek állandóan dolgozik bennünk. Ilyen jelenlétét, ilyen segítséget a Szentléleknek pedig csak akkor nyerjük el, hogyha tudatosan kérjük, és ha a bűnrendezést nagyon érzékenyen és nagyon komolyan cselekedjük. Tehát mindenkinek ezt tudom mondani, hogy lehet, hogy azért vagyunk olyan hiányosak, és azért nem kérjük a Szent Lelket, mert még mindig nem bátorodtunk fel arra, hogy azonnal is gyorsan rendezzük, amit rendezni kell Krisztus által. Mindig úgy vagyunk, hogy van egy ilyen lefolytott bűntudat. Van egy ilyen, tudom, hogy rosszat tettem, aztán eldöntjük, elmondjuk magunknak, hogy Isten úgyis tudja, biztos látja, és ez elég. És nem értjük meg, hogy mindig azt kell tenni, amit a tékozló fiú példázatában szemléltetett Jézus, hogy fel kell vén, azért elmegyek az én atyámhoz. Ugye a Biblia sokszor hasonlítja házassági szövetséghez, házassági szeretett szövetséghez, Krisztus és a hívő viszonyát. És megkérdezem egy ilyen érzékeny emberi kapcsolatban. Elég az, hogy hát tudom, hogy hibáztam, biztos ő is látja rajtam, hogy most már azért kicsit megenyültem, egy kicsit igyekszem jóvá tenni. Vagy pedig egy igényes kapcsolat tényleg azt kívánja, hogy akkor mondjam ki, hogy aj, ne haragudj, most én hibáztam, és bocsánatot kérek, és helyreállítani azt a dolgot. És valahogy nekünk olyan viszonyba kéne kerülni Krisztussal, mint a földi életében voltak a tanítványai. Nekem az érzésem, hogy nekünk az Isten képünkkel valami nagy baj van. Szóval sokszor az a Jóisten egy kicsit olyan titokzatos idegen, egy bizonyos távolságban, még maga Jézus is. És nekünk olyan meleg gondolatokkal és érzésekkel kellene Jézushoz viszonyulnunk, és úgy, mintha elevenen lenne előttünk, mint a mester volt földi életében a tanítványai előtt. Abszolút bizalommal mentek hozzá, mindent tőle kérdeztek, hibáztak, a bocsánatáért folyamodtak, tehát egy ilyen szeretetteljes, érzékeny lelki közösségben voltak vele. És ha mi ilyen kapcsolatban vagyunk Krisztussal, ha mindent megbeszélünk vele, ha mindent egyeztetünk vele az életünk dolgait, és hogyha megbántottuk őt, azonnal rendeztük, akkor nem fog hiányozni a Szentlélek az életünkből. Akkor tudatosan merjük is kérni, mert ugye ez is az oka, hogy nem merünk kérni Szent Lelket. Érezzük, hogy nem vagyunk igazán rendben. És akkor azt mondod, hogy jövök én ahhoz, hogy én Szent Lelket kérjek. Hát azért azt úgy érezzük, hogy ő mégiscsak Szent Isteni lény, és hát ahhoz nekem rendbe kéne jönni, hogy Szent Lelket merjek kérni. De ezt kell megtanulni, nem halogatni a bűnrendezést. Bízni Krisztusban, és mint ahogy a gyerek akkor is a szülőhöz megy, hogyha épp az őnek a kérését, vagy a rendelését hágta át, és emiatt bajba került, akkor is mégiscsak a szülőhöz megy, és tőle kéri a segítséget. Ugyanúgy kell nekünk Krisztusban bízni, és Krisztustól segítséget kérni, de ilyen érzékeny belső életet kell élnünk ahhoz, hogy valóban a Szentlélek bennünk lakozását és munkálkodását elnyerjük. És még egy harmadik okot is említenék, és ezzel kapcsolatban tenném fel a kérdést, hogy hát ki mit gondol arról, hogy lehet-e tudatosan Szent Lelket kérni, különösen így, hogy annak előfeltétele, hogy Krisztushoz menjünk,
vele rendezzük a dolgainkat, és tőle kérjük, hogy lehet-e ezt egy olyan nagyon rövid futó imádságban megtenni. Én sok idővel ezelőtt járt itt egy igehirdető külföldről, és még mindig a fülemben van, amikor azt mondta, hogy hát elismerem, hogy ez elég profán dolog, de talán mégis hasznos lenne, ha néha az órára pillantanánk, amikor imádkozni kezdünk, és aztán akkor is, mikor befejezzük. És azt mondja, akkor realizálnánk, hogy borzasztó futó imádságaink vannak. Egy-két perceket imádkozunk. És ez így nem tudnak az emberben tudatosulni a dolgok. Nem adunk alkalmat arra, hogy mert ezt is a Szentlélek adja, hogy a Szentlélek először kívülről buzdítson arra, hogy merjünk Krisztushoz folyamodni, hogy rendezzük a dolgainkat, és hogy az imádságaink átalakuljanak, ahogy az írás mondja, a lélek általi imádságá. Hogy egyszer csak érezzük mi is, hogy felszabadulnak bennünk a gátlások, érezzük, hogy egy valódi személyhez beszélünk, ami megváltónkhoz beszélünk, ami mennyei atyánkhoz beszélünk, és jönnek olyan kérések az ajkunkra, ami tényleg a legnagyobb szükségleteink, és ezeket bátorsággal merjük elmondani neki. És az ilyen imádságnak a végén az emberben ott van egy olyan nagy felszabadulás, egy olyan nagy megnyugvás. Istenre bíztam a dolgaimat. Ilyenkor, amikor az ilyen imádságtól föl kell az ember, akkor énekelni van kedve, akkor vidáman fog a dolgaihoz, akkor megújult energiával fog hozzá. És én úgy gondolom, hogy ez egy harmadik ok, hogy olyan jó kitalálta Sátán ezt a végidőt, hogy olyan annyi programmal van nagyon zsúfolva az életünk, hogy fulladozva szaladunk utána, és ilyen nagyon futó röpke imádságokra futjasak. De olyan imádságra, amit Jézus mondott, hogy menj be a te belső szobádba, csukd be az ajtót utána, hogy érezzük, hogy már ebben is úgy elárad a nyugalom, hogy döntsd el, tökéld el, hogy te most Istenhez akarsz szólni, akkor keresd meg a nyugodt helyet, csukd be az ajtót, tehát zárd ki a külvilágot, zárd ki a gondokat, és most te Istenhez akarsz beszélni, Istennel akarsz beszélni. Milyen csodálatos az, hogy neki mindig van ideje ránk, de nekünk nincs időnk rá. Szóval, hogy ekkora kiváltsággal nem tudunk igazán élni. És én nem úgy mondom, mintha ezt könnyű lenne megoldani. Én is ezzel küzdök a legtöbbet. Mindig ez szorongat a legjobban belülről, hogy úgy vágyakozom, nem testileg fáradtan, hanem olyan teljes szívből, olyan teljes önátadással imádkozni, megtalálva ehhez a nyugalmat a helyen. Mindig gondolkozom, hogy csak ne csöngjön bele a telefon, csak mikor lehet olyan helyet találni, amikor, ugye, mert mai világban úgy van, az ajtót becsukom, de még a telefon akkor is belecsöng, vagy valami, hogy az ember megteremtse azt a teljes nyugalmat, ami az ilyenfajta imádsághoz szükséges. Valahol beszéltem erről, és két megjegyzés jut eszembe, amit erről a témáról tartott predikáció után hallottam. Egy valaki azt mondta el nekem, hogy kérdésként mondta, azt mondta, de hát hogy lehet így imádkozni, én mindig olyan borzasztó fáradt vagyok. Azt mondja, én vágyom így imádkozni, de abban a pillanatban, hogy kezdenék itt imádkozni, azt mondja, eldőlük a fáradtságtól. Mondtam neki, hogy hát ne este elalvás előttre hagyd az ilyen imádságot. Lehet, hogy akkor csak egy-két fogászra van erőd. Hanem lehet, hogy éppen napközben van egy olyan kis nyugalom. Tehát mindeniknek törni kell a fejünket, és én azt mondom, legalábbis nálam ez a bevált módszer, hogy előző este gondolkozom, végig gondolom az egész másnapomat, és hol lehet teremteni egy ilyen kis nyugalomra helyet és időt. És az mindegy, hogy hol van és melyik napszakban van, csak az a bizonyos nyugalom meglegyen, amikor ki tudom zárni a külvilágot, a gondokat, és amikor tényleg Istenhez tudok folyamodni. Persze az ideális az lenne, mint a Dániel példája, hogy napjában háromszor felment az ő házának a felső szobájába, és könyörgött és dicséretet tett az ő Istenének. Szinte árad ebből, hogy nem sietséggel imádkozott. Arra is, hogy dicséretet tegyen az ő Istenének. Péterről is olvasom a Bibliában, ugye az apostolok cselekedeteiben, hogy a napnak a hatodik órájában fölment
az ő házának a felső szobájában imádkozni. Tehát ezek a régiek is követték ezt a példát. Az is egy déli idő, reggel 6-tól számolták a zsidók azok napóráit, akkor az 12 óra. Lehet, hogy valakinek pont az ebédszünetben van erre lehetősége. De azt tudom mondani, hogy mint a legértékesebb időket mentsük az ilyen időket. Mert úgy, hogy én tényleg átgondolom az én erőtlenségemet, hogy rendezni tudom, amit rendezni tud, és teljes szívből átgondolom, átérzem, hogy milyen szükségem van a Szentlélekre, és teljes szívből tudom kérni. Ezt csak ilyen imádságban lehet megoldani. De a másikat is említeném, amit valakitől hallottam egy megjegyzést ezután, az igehirdetés után. Egy idős testvérnő jött hozzám, már 85 éves, de meg kell mondanom, hogy tényleg sugárzik róla az a belső keresztény élet. És azt mondta nekem, azt mondja, én 5 évvel ezelőtt felfedeztem ezt. És azt mondta, azóta én mindig kérem, benne van az imádságom, hogy kérem a Szent Lelket, és azt mondja, annyira tapasztalom, azt mondja, nekem annyi tanácsot ad, azt mondja, még olyan kis hétköznapi dolgokban is szinte érzem, hogy egy belső sugallat nekem állandóan vezet és segít, mit tegyek, hogy tegyek, olyan őszintén mondta ezt. És én annyira örültem, és meg kell mondanom, látszik is az egész lény, azt mondja, én ezt felfedeztem, azt mondja, én 5 éve gyakorlom, ezt régi hívő, de azt mondta, 5 éve gyakorlom ezt, és azt mondja, látom a következményét. És bár csak mi is erre rájönnénk, és valami újat kezdenénk az életünkben. És azzal fejezném be az ige hirdetést, hogy utalnék még arra, hogy az első tanítványok mikor kezdtek nagyon komolyan Szentlélekért imádkozni Istenhez. Akkor, amikor egy óriási feszültségben találkozott bennük az, hogy ők áttélték Jézus egész földi életét, halálát, feltámadását, és Jézus meghagyta nekik, hogy menjetek el szélesebb világra, és legyetek az én tanúim erről. És akkor azt látták, hogy ők ehhez teljesen erőtlenek. Ez feszítette őket ez a feladat, aztán ezt nem tarthatják magukba. Ugye így mondták egyszer ugye a papi tanács előtt, hogy nem tehetjük meg, hogy amit láttunk és hallottunk, arról ne szóljunk. De ha oda pillantottak a görög-római világra, az egész római civilizációra, és akkor ők ide induljanak el, egyszerű emberek, és ezt a hihetetlen távolságot hogy tudják áttörni az emberek gondolkozása és a Krisztus evangéliuma között. Érezték a tehetetlenségben. És akkor megtanultak teljes szívből imádkozni. Ezért az égi segítségért. Eszükbe jutott, amit Jézus mondott, hogy ő nem is úgy gondolta, hogy saját erejükben tegyék. Azt mondta, vesztek erőt, miután a Szentlélek eljöjjátok, és lesztek tanulnak. És maradjatok Jeruzsálemben, amíg felruháztattok mennyei erőt. És megkérdezem, nincs nekünk hasonló okunk erre? A kezünkben van egy üzenet. Szinte minden nap látjuk, hogy minden kirajzolódik abból, amit a bibliai proféciák megmondtak. De látjuk azt, hogy a világnak fogalma nincs ezekről. Én annyira örültem, hogy eljött hozzám egy kedves evangélikus barátom, egy magasan képzett valaki, és láttam, hogy olyan nagyon foglalkoztatja, most így egy 2 héttel ezelőtt volt így az adventi időszak, éppen kezdődött, és azt mondja, hogy hát annyira foglalkoztatja őt, hogy itt az adventi időszak, és az egész kereszténység csak Jézus első eljövetelével van elfoglalva. Kérdezte tőlem, azt mondja, hát ti ismertek olyan verseket, olyan énekeket, amely azt igazán azt a boldog reménységet fejezi ki. Hát azt kellett mondanom, hogy éneket még tudok egyet-kettőt mondani, de verseket nem is tudok olyan igazán. És akkor azt mondja, hát ez mind annak a bizonysága, hogy a kereszténységben kialudt ez a reménység. Azt mondja, ez az az állapot, hogy nem hiszem azt, amit hiszek. Azt mondja, elmondjuk a hiszek egyben, hogy onnéz részen eljövendő ítélni elemeket és holtakat, de nem hisszük igazán. Annyira örültem a gondolatainak, és minket pedig feszít ez a mondani való, tudjuk, hogy Krisztus mit bízott ránk. De ránézünk arra, hogy hol lehet az emberek gondolkozása, milyen távol van ettől. És nekünk is azt kell belátni, hogy ezt mennyei erővel való felruházás nélkül ehhez a feladathoz érdemben hozzáfogni se lehet. De gondolom az is mindenkinek világos, hogy az is nagyon helytelen, és engem mindig elszomorít, mikor olyan felhívásokkal találkozom, hogy most kezdjünk késő esőért imádkozni. Nem lehet késő esőért imádkozni, amíg nincsen tapasztalatunk azzal, hogy a Szentlélek naponta vezérel. Amíg arról nincs tapasztalat, hogy bennünk lakik.
arányosan is előre haladóan kell tapasztalatokat szereznünk a Szentlélek közösségével. És ezért kell most először imádkozni, hogy a mi mindennapi életünkben, a mi személyes életünkben megismerjük azt a mást, azt a többletet, azt az egészen mást, azt a győzelmes keresztény életet, amit a Szentléleknek a jelenléte és a bennünk munkálkodása biztosít. És akkor fölkészültünk arra, és majd annak idején, ahogy az ige mondja, kérjetek az Úrtól esőt a késő eső idején, akkor az Úr arra késztetni fog, és azt az egészen rendkívüli erőt is meg fogja adni, amit valamikor az első pünköstkor. Én szívemből kívánom, kedves gyülekezet, hogy bárcsak úgy mennénk el a mai igehirdetésről, hogy valami változás lesz az ima életünkben, és az ima kéréseiben, és bárcsak mindjárt szereznénk olyan tapasztalatot, mint ez az idős testvérünk mondta nekem, hogy 5 év óta tapasztalja, hogy ez milyen változást hozott az életében. És hogy a Szentlélek nem csak azzal foglalkozik, hogy magas lelki dolgokra tanítson, hanem a hétköznapi életnek az apró buktatóiban is vezérel, tanácsadó, és örömöket ad, és segít betölteni azokat a jó cselekedeteket, amelyeket Isten előre elkészített számunkra. Az Úr őrizze meg az ő igéjét szívünkben, és ne felejtsük el, 3 kenyér van. Jézus az élet kenyere, az ige kenyér és a Szentlélek kenyér. És ennek a szükségletünknek a tudatában fohászkodjunk Istenhez égi segítségért. Amen. Szerető mennyei édesatyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus által. És köszönjük a te tanításodat, köszönjük, hogy szinte megvilágosodást idézel elő bennünk, és rávilágítasz kudarcaink gyenge lelki előrehaladásunk okára. Drága jó mennyei atyánk, nem tudjuk, hogy köszönjük meg néked a megváltási tervnek ezt a hatalmas elgondolását, hogy nem kevesebbet adsz nekünk, mint hogy a te tulajdon lelkedet, a három isteni személy egyikét, a szent lelket, aki belülről tud beszélgetni velünk, aki belülről tud dolgozni bennünk, őt ajándékozod nékünk. Urunk, ez arról is meggyőz bennünket, hogy milyen szörnyű a bűn, hogy ennél kevesebb segítséggel mi megváltozni, átalakulni, bűnösből igaz emberré lenni, betölteni azokat a jó cselekedeteket, amelyeket elkészítettél számunkra, nem tudjuk. Urunk, kérünk, add, hogy örömöt adjon nekünk, hogy ilyen hatalmas ajándékot adsz nekünk, hogy ilyen közvetlen közösségbe léphetünk veled a Szentlélek által. Urunk, köszönjük, hogy arra akarsz bennünket késztetni, hogy ne tisztes távolból kövessünk téged, hanem tanítványként, aki beszélget a mesterével, aki minden gondját megosztja a mesterével. Urunk, kérünk ad, hogy ilyen kapcsolat alakulhasson ki közted és köztünk, és ad, hogy ennek a gyümölcsei kézzel foghatóak és láthatóak legyenek az életünkben. Úrunk, érezzük a nagy feladatnak a sürgetését, hogy a világnak kell továbbadnunk a ma boldog reménységet, de érezzük, hogy magunk erejében csupán érvekkel és csupán ismeret átadással ez megoldhatatlan. Ezért könyörgünk a te segítségedért. Segíts, hogy mielőbb növekvő tapasztalatot szerezzünk, hogy majd a késői eső ajándékában is részesíthessünket. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgasd meg imánkat, és egész nap áld meg a mi testvéri közösségünket. Amen.

Elkezdenénk az előadást, a predesztináció témakörének az utolsó előadását, amely a Római Levél 11. fejezetéről szól, és amelynek a címe az Izraelről, az Izrael kérdésről. Ez a fejezet, ez alapvetően három fő részre osztható. A 11. fejezetnek az első 6 verse az első egységünk, amelynek ezt a kérdést lehetne címként adni, hogy elvetette Isten Izraelt. Utána a 7. verstől a 10. versig terjedő szakasz a következő rész, amelynek azt a címet lehetne adni, hogy mi történt Izraelben, mi történt Izraellel. Utána a 11. verstől a 32. versig egy hosszabb szakasz következik, amelynek azt a címet lehetne adni, hogy mi célból történt, mi volt a célja mindannak, ami történt Izraellel. És végül a záró szakasz, a 33-tól 36. versek az Isten bölcsességének a dicsérete, az Isten iránti tiszteletnek a kifejezése. Hogyan is jut el Pál apostol ehhez a kérdés felvetéshez, hogy elvetette Isten Izraelt? Ugye a 9. fejezetben kezdődött ez a gondolatmenetünk, amelynek a lezárásához közeledünk, és a 9. fejezet azzal kezdődött, azzal a gondolattal indult el az apostol, hogy az Isten beszéde biztosan beteljesedik, nem lehet, hogy meghiúsult legyen, következésképpen arra a következtetésre kell jutnunk, hogy nem mindenki izraelita, aki Izraeltől származott. Az Isten beszéde, ha látszólag meghiúsul, akkor ennek az a magyarázata, hogy nem mindenki kiválasztott Izraelből, hanem csak a hitből valók, akik nem testi leszármazás alapján, hanem hit által születtek, az ígéretekbe vetett reménység által születtek, nem cselekedetek alapján választotta ki az Isten, hanem az ő kegyelméből, az ő előre ismerése alapján. Utána arról beszélt, hogy az Isten a pogányok közül is elhívott embereket, kiválasztott embereket, hogy az irgalom edényei legyenek. A pogányok örömmel fogadták az isteni meghívást, megragadták az igazság ígéretét hittel. Ellenben Izrael nem jutott el az igazság törvényére, noha a kezében volt az igazság törvénye, mert nem hitből keresték, hanem cselekedetekkel próbálták elérni. A cselekedeteken keresztül keresték az igazságot. Megtalálhatták volna a hitből való igazságot, folytatja az apostol a gondolatmenetet, hiszen már Mózes is beszélt az igazságról, amely nincsen messze az embertől, a hitnek a beszédéről. A hitre jutni, a hit alapja, hitre jutni az Isten igéje alapján, az Isten kinyilatkoztatása alapján lehet az embernek. Tehát Izraelnek, hogy így mondjam, minden népnél nagyobb lehetősége volt, hogy a hitből való igazságot megtalálja, hiszen a legnyilvánvalóbb módon kapták az Istentől a kinyilatkoztatást, hallható volt számukra az Isten szava, a probléma gyökere nem a megismerés lehetőségének a hiánya, a probléma gyökere az volt, hogy elfordultak az Istentől, elfordultak az engedelmességtől, attól, hogy rá hallgassanak, és ennek az eredményeképpen alakult ki az a helyzet, amely Pál apostol korában volt. És a kérdés, ami következik, ebből logikusan jön, mivel ellenállt Izrael, mivel ők megkeményítették a szívüket, és bár az Isten szólt hozzájuk, hívta őket, kinyújtott karokkal várta őket egész nap, ők mégsem jöttek, hanem makacsul ellenálltak. Akkor ez azt jelenti, hogy az ellenállás miatt Isten elvetette Izraelt? Így jön tehát a mai témánknak az első kérdése. A választ az első 6 versben olvashatjuk, elolvasom még egyszer. Avagy elvetette tehát Isten az ő népét? Távol legyen, szó sincs erről. Mert én is izraelita vagyok, az Ábrahám magvából, Benyámin nemzetségéből való. Nem vetette el Isten az ő népét, amelyet előre ismert? Avagy nem tudjátok, mit mond az írás Illésről, amint könyörög Istenhez Izrael ellen, mondván, Uram, a te prófétáidat megölték, és a te oltáraidat lerombolták.
és csak én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek. De mit mond neki az isteni felelet? Meghagytam magamnak 7000 embert, akik nem hajtottak térdet a Baálnak. Eképpen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint. Hogyha pedig kegyelemből, akkor nem cselekedetekből. Különben a kegyelem nem volna többé kegyelem. Hogyha pedig cselekedetekből, akkor nem kegyelemből, különben a cselekedet nem volna többé cselekedet. Tehát Pál apostol azt a gondolatot, hogy Isten elvetette az ő népét, ezt a gondolatot a leghatározottabban cáfolja. Azt mondja, szó sincs erről. És két döntő érvet hoz. Az első érve azt mondja, hogy nem vetette el Isten az ő népét, hiszen én magam is izraelita vagyok, az Ábrahám magvából, Benyámin nemzetségéből való. Hát ha az Isten elvetette az ő népét, akkor engem is elvetett. Az én személyem, mondja Pál apostol, a bizonysága annak, hogy az Isten nem vetette el az ő népét, vagyis nincsen olyan, hogy valaki testi leszármazás alapján automatikusan üdvözülne, de olyan sincsen, hogy valaki pusztán a testi leszármazása miatt automatikus gyermeke.

akkor ő magán sem lehetne részese az Isten kegyelmének, hiszen Pál apostol zsidó, Ábrahám magvából származik, Benyáminita, így fogalmaz máshol a Filippi beliekhez írt levélben, hogy zsidókból való zsidó, tehát tiszta zsidó. Hogyha ezt így kellene értenünk, hogy ez Isten elvetette az ő népét, hogy aki izraelita, az nem lehet az üdvösség gyermeke, az nem lehet az Isten gyermeke, akkor ő sem lehetne az. Márpedig Pál apostol kezdetben elutasította Krisztust. Tehát Pál apostol nem úgy tartozik az apostolok közé, hogy amikor Krisztus itt élt ezen a földön, és elhívta az apostolokat, ő közöttük lett volna, ő nem szimpatizált Jézus életével, és nem szimpatizált Jézus követőivel sem. Halálra üldözte őket. És annak a bizonysága, hogy az Isten nem vetette el az izraelitákat úgy egy az egyben, annak Pál apostol a bizonysága, az ő személy a bizonysága. Ő üldözte a Krisztust, és üldözte a Krisztus követőit, és mégis az Isten lehajolt hozzá, és kegyelembe fogadta. Tehát nincsen ilyen, hogy valaki csak azért, mert izraelita, csak azért kárhozat alatt lenne. Nincsen ilyen, hogy az Isten származása miatt elutasítana valakit. Így mondja ezt máshol az apostolok cselekedete, hogy az Isten nem személyválogató, hanem minden nemzetben kedves számára az, aki őt féli. Az Isten nem személyválogató lény. Tehát Pál először is azzal érvel, hogy tagadja azt, hogy az Isten elvetette Izraelt, elvetette az ő népét. Az első érve az, hogy szó sincs erről, hiszen őt, miután elutasította először Krisztust, miután ő először ellenállt az isteni kegyelem hívásának, és rugódozott az ösztök ellen, azután szólította meg az Isten. Ha elvetette volna az ő népét, akkor ő sem lehetne kiválasztott és elhívott, akkor őt sem szólította volna meg az Isten. A második érve a következő. Nem vetette el Isten az ő népét, amelyet előre ismert. Tehát Pál apostolnak a második érve, hogy az Isten előre ismert mindenkit, mindent és mindenkit, hogy így mondjam, nem érte csalódás az Istent Izrael történelme során. Semmi váratlan dolog nem történt az Isten számára. Az engedetlenkedés, az ellenállás nem volt meglepő az Isten számára, nem érte váratlanul őt, ő előre szólt erről, előre kijelentette, hogy ha annyi volna is Izraelnek a száma, mint a tenger fővenye, csak a maradék fog megtartatni. Ő már Mózes által szólt arról a problémáról, hogy sokan vannak, testileg oda tartoznak, de a sokaságból csak kevesen tartoznak igazán az Istenhez. Az Isten nagyon jól meg tudta különböztetni mindvégig a történelem során a pusztán testi leszármazású izraelitákat a lelki izraelitáktól, azoktól, akik valóban az Isten gyermekei, akik valóban a hitnek leszármazottai, a hit gyermekei. Ezért az Isten számára nem történt semmi, ami meglepetést okozott volna, vagy ami csalódást jelentett volna az ő népével kapcsolatban. Ő előre ismerte az ő népét. És erre példaként, hogy ez nem csak most volt itt így, hanem mindvégig a történelme során, Izrael történelme során így volt. Most egy újabb példát hoz, ez a példa pedig Illésnek a története, amelyet elolvashatunk Királyok első könyvében a 17. fejezettől a 19. fejezetig, hogyha szeretnénk utána járni. Illés próféta a királyság idején ért, amikor Izraelben egy olyan uralkodó volt, aki az egyik legrosszabb uralkodó, egy szídonbeli királylányt vett feleségül, és a szídonbeli királylány hozta magával a Baál profétákat, a Baál kultuszt és az Asera kultuszt, a szídoniak bávány kultuszait állami pénzen terjesztették ebben az időszakban Izraelben. A király asztaláról étkeztek ezek a proféták, a Baál proféták, a Baál kultusznak a papjai, miközben az Isten beszédét képviselő profétákat halálra üldözték,

Úgy kellett elrejteni őket a király gyilkos haragja elől, és Illés teljesen magára maradottnak érezte magát. Valóban, amikor odáll Izrael elé, és azt mondja, hogy ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha a Baál, kövessétek azt, válasszatok, akkor néma csend van. Senki nem szólal meg, és nem mondja azt, hogy az Úr az Isten. Ott van Izrael tömege, és nincsen köztük ember, aki azt mondaná, hogy nem a Baál, hanem az Úr az Isten. Illés méltán érezte magát egyedül. Látható módon, kézzelfogható módon teljesen egyedül érezte magát ekkor. Azonban mégis azt mondja az Isten, amikor Illés elcsüggedve, elkeseredve, hogy amikor már tűz szállt alá az égből, amikor a nép leborult, hogy az Úr az Isten, és elismeri, amikor 3,5 éves szárasság után annak bizonyságával, hogy nem a Baál adja az esőt, hanem a Teremtő Isten adja az esőt. Izrael Istene a Teremtő Isten, és fölött áll minden emberi kitalált istenségnek. Amikor jött az eső, tűz szállt alá az égből, jött az eső, és Illés megint csak azt tapasztalta, hogy semmi nem változik meg. Akháb királynak a felesége kiüzen, hogy ahogyan te tettél a Baál prófétákkal, akiket a tűz alászállása után megölt, Illés, Isten ítéleteként, úgy fogunk cselekedni veled. Akkor Illés elcsügged és elmenekül. És az Isten megszólítja, magához hívja, és Illés elkezd neki panaszkodni, hogy Uram, a te oltáraidat lerombolták, a te prófétáidat megölték, én egyedül maradtam meg. Az Isten egyszer csak azt mondja neki, hogy menj el, és elmondja a feladatot, hogy kit kenjen királyá Szíriában, aki majd ítéletet fog gyakorolni Izrael fölött, kit tegyen prófétává önmaga helyett, aki a szolgálatát folytatni fogja, és utána azt mondta, hogy én meghagyok 7000 embert. Meghagyok 7000 embert, akik nem hajtottak térdet a Baálnak, és nem csókolták meg a Baált. Te nem láttad őket, és senki nem látta őket. Ez a 7000 ember, ez nem volt látványos Izraelben, de ott voltak. Voltak emberek, akik a legnagyobb hitehagyás idején is hűségesek maradtak az Istenhez, az élő teremtő Istenhez, akik kitartottak az Isten melletti hűségben, akkor is, amikor állami előírás volt a Baál kultusz, és az Isten ezeket az embereket számon tartotta. Nyilván tartotta őket, ismerte őket, és azt mondta, hogy ők az a maradék. Ők azok, akik tovább fogják vinni az én művemet. Ezt hozza fel tehát példaként, hogy Izrael történelmében mindig volt egy kettősség. Mindig volt a tömeg, amelybe tartoztak azok, akik testileg Izraelhez tartoztak, és a tömeg mellett volt mindig egy kicsiny maradék, amelyet azok alkottak, akik hűségesek voltak az Istenhez. Akik hűségesek voltak az Istenhez, ahogy megismerték őt, a Teremtő Istenhez, és a legnagyobb hitehagyás idején is megmaradtak az Isten követésében. Nem hajtottak térdet a Baálnak, nem fogadták el az idegen kultuszt. Azt mondja tehát, hogy volt maradék Illés korában, a történelme során mindvégig volt maradék, mindvégig voltak hűséges emberek, akik az Isten gyermekeiként éltek, akik az Isten tiszteletét fenntartották, és lehet, hogy nem voltak látványosak, lehet, hogy nem látszottak, és lehet, hogy nagyon kevesen voltak. Egy másik képben azt mondja Ézsaiás, hogy úgy maradtunk meg, mint kunyhó, mint kaiba az uborka földön. Ugyan kis egy szám magában. Hogyha az Isten magot nem hagyott volna, akkor teljesen kiirtották volna Izraelt. A hitehagyás idején úgy tűnt, hogy Izrael teljesen elesett, és senki nem maradt hűséges. Illés így élte meg. A próféta így élte meg, hogy egyedül maradt. Az Isten pedig azt mondta, hogy van maradék. És az apostol második érve az, hogy most is van maradék. Az Isten mindvégig ismerte az ő népét, és az ő népét soha nem vetette el. Mindig azok hullottak el, akik csak testileg tartoztak az ő népéhez. De lelkileg nem tartoztak oda soha. Soha sem ismerte őket az Isten személyesen, soha nem volt személyes közük az Istenhez, mert a hit nem született meg az életükben. Az Isten az elhívást
nem a népnek, mint testi népnek adta, az Isten mindig azokat hívta, azok által valósította meg a terveit, akik elfogadták őt, akik befogadták az ő beszédét. Az Izraellel való szövetség kötés is így hangzott, ha hallgattok az én szavamra, akkor lesztek ti valamennyi nép között az enyém. Az Isten ígéretei mindig ehhez a feltételhez voltak, és vannak kötve. Így fogalmazta meg ezt egy igehirdető, Spurgeon, az Isten sohasem helyezi pecsétjét egy üres lapra. Az Isten sohasem helyezi a pecsétjét egy üres lapra. Az Isten ígéretére mindig akkor tarthattak számot, azok tarthattak számot, akik nem keményítették meg a szívüket, akik befogadták az Isten beszédét, akik megragadták hittel az Isten ígéreteit. Az Isten tehát jól ismerte az ő népét, mindig megkülönböztette a maradékot a tömegtől, és most is van maradék, amiképpen akkor volt Illés korában, most is van maradék, mondja Pál apostol, ez a maradék a kegyelemből való választás szerint van, és nem a cselekedetek alapján. Tehát az Isten soha nem azért választott ki embereket, mert a cselekedeteik alapján megérdemelték, hanem ugye az előző előadás alapján megfogalmazhatjuk, illetve két előadással ezelőtt volt Jákob és Ézsau története alapján megfogalmazhatjuk, hogy a cselekedetek annak gyümölcse, hogy az Isten az ő kegyelmében elkezd munkálkodni egy emberért, és amikor az az ember nem áll ellent ennek a munkának, ennek a gyümölcse a cselekedet, amely már látható és megragadható. A hűség, amely konkrét és kézzel fogható, az engedelmességben nyilatkozik meg, az a kegyelemből való kiválasztás és az Isten kegyelmes munkájának az eredménye. És nem azért van a kiválasztás, mert valaki hűséges volt, hanem annak eredményeképpen tudott hűséges lenni valaki, hogy az Isten látta a szívét. Emlékezzünk a 8. fejezet 28. versére. Az Isten előre ismerte, hogy kik azok, akik nem keményítik meg az ő szívüket, akik befogadják az ő szeretetét, az üdvösségükre. Tehát most is van maradék a kegyelemből való választás szerint. Ez az Isten kegyelmének az útja. Meg kell különböztetnünk egymástól a cselekedetekből való üdvösségszerzés gondolkozását és a kegyelemből való üdvösségszerzés, üdvösség útját. A kegyelmet, az üdvösséget csak a kegyelem útján nyerheti el egy ember. Ez minden korban, minden időben így volt. A maradék, akik ezt a kegyelmet hittel megragadták, és ezért rábízták magukat az Istenre. A következő kérdés, amit az apostol feltesz, hogy mi történt Krisztus eljövetele halála idején Izraellel, mi az, ami történt Izraelben? Micsoda tehát? Mi történt tehát? Amit Izrael keres, azt nem nyerte meg. A választottak ellenben megnyerték. A többiek pedig megkeményítettek. Amint megvan írva, az Isten a kábultság lelkét adta nekik, szemeket, hogy ne lássanak, füleket, hogy ne halljanak, minden mai napig. Dávid is ezt mondja, legyen az ő asztaluk törré, hálóvá, botránkozássá és megtorlássá. Sötétüljenek meg az ő szemeik, hogy ne lássanak, és az ő hátukat mindenkorra görbítsd meg. Azt mondja Pál apostol, hogy mi történt? Az történt, hogy amit Izrael keres, azt Izrael nem találta meg. Én szeretnék visszautalni a 9. fejezet végéhez. Izrael kereste az igazságot, az igazság törvényéből, de úgy, mintha az cselekedetekből volna. Nem találta meg az igazságot. Nem jutott el az igazság törvényére. De voltak emberek, akik eljutottak az igazságra, mégpedig a hitből való igazságra, a kegyelemből való választás alapján. Akiket megérintett az Isten beszéde, megérintett Jézus Krisztus személye, akik nem keményítették meg a szívüket, hanem gyönyörködtek Krisztusban, mint megváltóban, és akik előtt ezért feltárult a megváltás munkája, és eljutottak a hitből való megigazulásra,
elnyerték az igazságot, amelyet annyira keresett Izrael. Amit Izrael keres, azt nem nyerte meg, mert cselekedetekből nem lehet eljutni az igazság törvényére. A választottak megnyerték, de mi történt a többiekkel? Ők pedig megkeményítettek. Először hadd maradjak még egy kicsit annál a gondolatnál, hogy a választottak megnyerték az igazságot. Beteljesedett, amit az Isten ígért, hogy új szövetséget köt Izrael házával. És nem a régi szövetség szerint köti meg ezt a szövetséget, ezt az új szövetséget, hanem egy új alapon köti meg a szövetséget. Ez az új alap pedig, hogy befogadják az Isten törvényét a szívükbe, és a kegyelmet elnyerik az Istentől. A bűnbocsánatot, a bűnökből való szabadulást elnyerik az Istentől. Jézus az utolsó vacsora alkalmával megkötötte az új szövetséget. Nem pogányokkal kötött szövetséget, hanem azokkal a maradékhoz tartozó férfiakkal, akiket az élete során meg tudott szólítani, akik azt mondták, ugye Péter apostol, mikor föltette Jézus nekik a kérdést, hogy elmentek ti is? Uram, hova mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. Mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. Hova mehetnénk? Megszólította őket az Isten, megérintette őket az Isten Krisztus életén keresztül, ők válaszoltak a hívásra, és Krisztus új szövetséget kötött velük. És utána az apostolokon keresztül ezt az új szövetséget megkötötte mindazokkal, akik pünkösd napján a lélek kitöltésekor megtértek, több mint 3000 lélek egyetlen napon. És még utána sokan. Az Isten tehát megszólította, behívta az új szövetségbe azokat a zsidókat, akiknek a szívét fel tudta erre készíteni. Beteljesedett Zakariás proféciája, amelyet a 10. fejezetben, Zakariás könyve 10. fejezetében, a 4.-5. versben olvasunk, hogy közülük fog támadni majd a szegletkő, ez volt Jézus Krisztus, de közülük fog származni majd a szeg és a vezető is. A szeg, amire terhet akasztanak, és azok a vezetők, akik tovább viszik az Isten művét. Az evangélium munkája, a Krisztusról szóló evangélium a történelemben zsidó embereken keresztül jutott el hozzánk, a pogányokhoz. Azokon keresztül, akik a maradékhoz tartoztak, akik befogadták az Isten munkáját. A többiekkel pedig az történt, amit így mondott Jézusról János evangéliuma, hogy az ő tulajdonába jött. János evangélium így fordítja, hogy az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be. Ha a görög szöveget szó szerint szeretnénk visszaadni, akkor inkább így lehetne lefordítani, hogy az ő tulajdonába jött. És az ő tulajdona utasította őt el. A többiekről azt olvassuk, hogy ők pedig megkeményítettek. És két ószövetségi igét idéz ezután az apostol a 8. versben, Ézsaiás könyvéből, Ézsaiás könyve 6. fejezetéből, és a 9.-10. versben pedig a 69. Zsoltárból. Mind a kettőnél szeretnék egy kicsit megállni. Pál apostol ezzel egy lelki törvényszerűségre mutatott rá, arra a törvényszerűségre, hogy amikor valakit megérint az Isten igazsága, amikor valakit megszólít az Isten, de nem válaszol, nem követi, ellene áll, akkor az ellenállásból megkeményedés következik. Jézus Krisztus is idézte Ézsaiás könyve szavait, hogy az Isten kábultság lelkét adta nekik, szemeket, hogy ne lássanak, füleket, hogy ne halljanak minden mai napig. Becsukták füleiket, behunyták szemeiket, hogy ne lássanak, ne halljanak, és meg ne térjenek. Jézus erre akkor utalt, amikor föltették neki a kérdést, hogy miért beszélsz példázatokban. Erre válaszként mondta el. Azt mondhatnánk, Jézus azt mondta ezzel, hogy én nem beszélhetek nyíltan nekik, nem mondhatom el nyíltan az Isten üzenetét, mert akkor megölnének. Mert akkor megkeményítenék magukat még jobban.
Ezért kénytelen vagyok példázatokban szólni hozzájuk, mert elvesztették a képességüket, hogy halljanak, hogy lássanak, mert a korábban kapott világosságot nem becsülték meg, hanem becsukták a szemüket, becsukták a fülüket. Nincsen süketebb ember annál, mint aki nem akar hallani. Nincsen süketebb ember annál, mint aki nem akar hallani. Nincsen vakabb ember annál, mint aki azt mondja, hogy én látok, és közben mégsem lát. Aki azt hiszi magáról, hogy ő lát, miközben kiderül, hogy teljes öncsalásban van. Ez történt, amikor egy ember lehetőséget kap, világosságot kap, és nem jól él ezzel a lehetőséggel, akkor az Isten tiszteletben tartja a választását. Ugyanezt mondta el az apostol a Római Levél első fejezetében, hogyha visszatudunk rá emlékezni, a 21. versben és azt követő versekben. Azt mondta, hogy az emberek az Istent megismerhették, de nem úgy tisztelték őt, mint Isten, sem hálát nem adtak neki, és ennek az lett a következménye, hogy az ő balgatag szívük megsötétedett, és az Isten átadta őket a saját szívük útjainak, kívánságainak. Az Isten tiszteletben tartja az ember választását. Amikor egy ember elutasítja a világosságot, akkor az Isten visszavonul. Visszább vonul, mert nem kívánja rákényszeríteni magát az emberre. Mert a kikényszerített engedelmesség az nem ér semmit az Isten szín előtt. Ennek viszont az a következménye ezen a földön, hogy ahonnan az Isten kivonul, oda egy másik hatalom bevonul. Ez a másik hatalom pedig Sátán, az Isten ellen lázadó angyalfejedelem, és annak a démonai. Ez az, amire utal az ige, hogy a kábultság lelkét adta nekik az Isten. Amikor az Isten visszavonul egy helyről, akkor az a hely az nem marad üresen. Ott az Isten ellen küzdő angyalfejedelem elfoglalja azt a területet. És ezért Sátán befolyása alá kerül az ember élete, aki megvakítja az embert. Ahogy Jézus fogalmaz, az ige fogalmazott, hogy aki sötétségben jár, annak megvakulnak a szemei. János apostol mondja levelében. Erről a törvényszerűségről több helyen is szól a Biblia. Az egyik hely, amit szeretnék felidézni, Lukács evangélium a 11. fejezete, a Római Levél 8. fejezete kapcsán már utaltam erre, amikor a lélek munkájáról volt szó, hogy annak, hogy a lélek lakozást vegyen egy emberben, az a feltétele, hogy amikor a lélek késztetése jön, amikor a lélek szól egy emberhez, akkor készséges választ adjon az ember. Ha nem válaszol készséggel, akkor az történik, amit Lukács evangélium a 11. fejezete elmond, hogy megszabadíthatja ugyanaz erősebb fegyveres a házat az erős fegyveres uralmától, de hogyha nem marad ott, ha kijön a házból, akkor az erős fegyveres vissza fog költözni. A tisztátalan lélek, amikor kimegy az emberből, akkor víz nélkül való helyeken jár, nem talál nyugalmat, és egy idő után megpróbál visszaköltözni. És ekkor, hogyha üres házzal találkozik, felékesített, kitisztított üres házzal, de üres házzal találkozik, akkor heted magával költözik vissza. És annak az embernek az állapota rosszabb lesz, mint előtte volt, mint a megtisztulás előtt volt. Ez egy lelki törvényszerűség tehát. Ha valaki kap lehetőséget, ha valakit érinti a lelki ismeretében az Isten beszéde, de megkeményíti a szívét az Istennel szemben, akkor nem kerülheti ki azt, hogy ennek a gyümölcsét megízlelje. A választásának a következményét megízlelje. Nem történik más, mint hogy amit vet az ember, azt aratja. Ha elveti az Isten munkáját, ha elutasítja az Isten munkáját, tehát vet a saját kívánságainak, akkor annak a megerősödését fogja aratni. Akkor az Isten lelke visszavonul, és a helyét a csaló lélek, az önámításnak a lelke, a félrevezetésnek a lelke foglalja el. Egy másik példát is hadd idézzek fel, ha valaki szeretné ezt a törvényszerűséget még egy kicsit jobban szemlélni. Saul történetét olvassa el a Bibliából, Sámuel első könyvében találhatja meg.
Saul története, Saul Izrael első királyának a története erről a szomorú törvényszerűségről tesz bizonyságot. Nem reménytelen, ahogyan indul Saul. Meg tudja alázni magát, és az Isten lelkének a befolyása alá kerül. Azonban nem képes bűnbánatra jutni egy ponttól, és ezért az Isten lelke elhagyja, és gonosz lélek kezdi őt gyötörni. Ami annak a következménye, hogy az Isten visszavonul, és megengedi Sátánnak, hogy elfoglalja a területet. Erre utal tehát az Ézsaiási idézet, a kábultság lelke, a tisztán látásnak az elveszítése, a kábultság lelke, a gondolkozás megsötétedése történt az elutasítás következtében. Nehezebben hallja meg az ember, nehezebben hallották meg ezután az Isten hívását, akik megkeményítették a szívüket. A 9. vers, az pedig a 69. Zsoltárból idézett, Dávid is ezt mondja, legyen az ő asztaluk törré, hálóvá, botránkozássá és megtorlássá, sötétüljenek meg az ő szemeik, hogy ne lássanak, és az ő hátukat mindenkorra görbítsd meg. Először arról hadd szóljak, hogy az idézet a 69. Zsoltárból, abból a Zsoltárból való, amelyik a messiásnak a lelki gyötrelmeiről, küzdelmeiről szól. Tehát ez a Zsoltár, ez kifejezetten Jézus Krisztus kereszthaláláról, ennek a körülményeiről, lelki körülményeiről szól. Ez a Zsoltár mondja el azt, hogy Jézus mibe halt bele. A gyalázat törte meg szívemet, mondja a zsoltáros. És ez a zsoltár, amelyik beszél arról, hogy elutasítják, összetörik, ellene támadnak az Isten követének, ez a zsoltár beszél arról is, hogy ennek következtében legyen az ő asztaluk törré, hálóvá, botránkozássá, azaz csapdává, és megtorlássá. Sötétüljenek meg az ő szemeik, hogy ne lássanak, és az ő hátukat mindenkorra görbítsd meg. Megint itt van a megsötétedés képe. Itt van a szolgasságnak a képe, a hátukat görbítsd meg mindenkorra. Az Istentől való függetlenülés eredményeképpen szolgasságba kerültek, és végül elvesztették az önállóságukat is. És ez a kép, hogy az ő asztaluk legyen törré, hálóvá és botránkozássá, ez pedig így fogalmazták meg, ez pedig azt jelenti, hogy a hétköznapi áldások is átokká válnak ekkor az ember életében. És valóban érdekes ezt megfigyelni, hogy az áldás és az átok az sokszor nem olyan nagyon magától értetődő az ember életében. Amit az ember áldásnak gondol, nagyon könnyen átokká fordul vissza, hogyha az Istentől függetlenülve nem az Istent keresi, hanem azokat a javakat, amiket az Isten ad az embernek. És azok az átkok, amelyeket az Isten kimond, áldássá fordulnak vissza azok életében, akik megalázzák magukat az Isten előtt, akik meghajtják magukat az Isten előtt, és elfogadják a fenyítéket az Istentől. Mondok egy néhány nagyon gyakorlati példát, hogy megértsük ezt a gondolatot. Az Isten megátkozta a földet az ember bűne miatt, és azt mondta, hogy tövist és bogánskórót terem ezután, és az ember az ő orcájának verítékével keresi a kenyerét. Azt mondta, hogy az asszony fájdalommal fog szülni. Azt mondta, hogy epekedni fog a férje után, a férje pedig uralkodni fog fölötte. Ezek önmagukban átkok és a bűn következményei. De hadd kérdezzem meg, hogy milyen jelleművé válik az az ember, aki nehéz munkával, de szorgalmas munkával, az orca verítékével keresi a kenyerét, aki kitartó a gyomlálásban, aki megfogja a munka végét, és nem ereszti el könnyen.
És milyen jelleművé válik az az ember, aki állandóan zúgolódik amiatt, hogy miért kell nekünk nehéz munkával fenntartanunk magunkat? Ugye költői a kérdés. Különbséget tudunk tenni a két jellem között. Ha egy ember megalázza magát, és elfogadja, hogy igen, a bűn következtében nehézzé vált a munka, de nem zúgolódom az Isten ellen, hanem hűségesen végzem, akkor ez a javára fog szolgálni. Akkor ugyan átok, mégis az átok áldásra fordul vissza. És ugyanezt el lehet mondani a gyermekszülésről, mit becsül meg jobban az ember? Azt, amiért szenvedett, vagy azt, ami könnyen jött? Költői a kérdés megint. Ugyanezt el lehet mondani a házasságról, nem két egyenlő akarat oltja ki egymást folyamatosan, perpatvarkodva, hanem a férj vezető szerepet, felelősséget hordozó szerepet tölthet be, ha megalázza magát. És a feleség betöltheti a maga szerepét, ha elfogadja, és nem akar mindenáron uralkodni. Vegyünk egy másik példát, az anyagi javak, az anyagi gazdagságnak a kérdését. Nem hinném, hogy olyan nagyon sokan vannak, akik azt mondják köztünk, hogy mi nem akarunk pénzt. De nem kell azt hiszem sokat érvelnem, hogy a jólét nem csak áldás. Tönkre tudja tenni az embert. Erkölcsileg, gondolkozásában, szemléletmódjában, életmódjában tönkre tudja tenni az embert. Elmondhatjuk tehát azt egy általános összegzésként ennek a szakasznak az alapján, hogy emberek számára, hogyha az Isten előtt megalázza magát az ember, és bizalommal követőjévé válik az ő beszédének, akkor az átkok áldássá fordulnak vissza, és az áldások valódi áldást jelenthetnek. Azonban azoknak az embereknek az életében, akik nem követik az Isten szavát, akik nem alázzák meg magukat az Isten előtt, és nem rendeltetésszerűen élnek az ajándékokkal, azok számára nem csak az átkok válnak átokká, hanem az áldások is átokra fordulnak vissza, és a kárukra szolgálnak. Nem a javukat szolgálják, hanem a tönkre menetelükhöz járul hozzá. A gazdagsággal kapcsolatban egy ószövetségi igét hadd idézek fel. Azt mondja az Ószövetség Szodomáról, eledel bősége, gondtalan nyugalom, ez volt a vétke a te öcsédnek, Szodomának. De a szegénynek és a szűkölködőnek a kezét nem fogta meg. Eledel bősége, gondtalan nyugalom, de büszkeség és a szegények kezét nem fogta meg. Ez volt az oka Szodoma pusztulásának. Azt mondhatnánk tehát, hogy nem történt más, mint hogy teljesedett az a törvényszerűség, amelyet az Isten már előre kijelentett az igéjében, amely minden emberi életben és minden társadalomban működő törvényszerűség, hogy az áldások csak úgy szolgálnak javunkra, hogyha az Isten akaratával összhangban élünk velük, és egyébként átokra fordulnak, és amikor egy ember lehetőséget kap, hogy megismerje, hogy mi a jó, amikor egy embert megérint az igazság, és világosságot kap, de ellenáll, akkor nem marad ugyanabban a helyzetben. Az ellenállásnak következményeként megkeményedik. Az ellenállás következményeképpen elveszíti, csökken a képessége, hogy meghallja, megértse az igazságot, és döntsön az igazság mellett. És végül el tud odáig jutni egy ember, hogy teljesen elveszíti ezt a képességet. Nem az Isten zárja be a kaput, nem az Isten dönt úgy önkényesen, hogy már pedig nem lehet az emberi az üdvösség, hanem az ember elveszíti a változáshoz való képességet, a rugalmasságát, elveszíti a képességét, hogy megkülönböztesse egymástól az igazat és a hamisat. Félelmetes következmény.

A most elhangzó Bach kantáta magyar szövege így hangzik. Magasságos Isten, mindent tőled kaptam, amin van, az a te ajándékod. Hálával megyek arcod elé, és te mást nem is kérsz tőlem. Hálával áldalak téged.

0: Hát köszöntök szeretettel mindenkit ezen a mai estén. Folytatjuk a sorozatunkat, a Szeretet útja című sorozatot. Mi is az az út, amelynek során, tehát amely útra rálépve egy ember szeretni tudó és szeretetre méltó emberré válik? Ugye ez a sorozat, ami elég hosszú, valahol erről szólna, és minden egyes alkalommal kiemelünk egy-egy törvényszerűséget, mert nem úgy születünk, hogy tudjunk szeretni, de mindannyian megtanulhatunk szeretni. Ugye a Bibliát veszük alapul minden alkalommal, amikor a kérdésekre választ keresünk. Ugye azzal kezdtük az egész sorozatot, hogy igazából Isten a szeretet a Biblia szerint, és senki más nem tanulhatja meg a szeretetet, csak is aki Istenhez megy, és tőle próbálja, de ennek vannak törvényszerűségei, hogy Isten hogyan tudja átadni nekünk ezt a fajta gondolkodásmódot, ezt az életelvet. Ugye, mert ezt is tisztáztuk már az elején, hogy a szeretet az a közfelfogással ellentétben nem csupán egy érzés. Ez az ember tragédiája, az egyik tragédiája sok közül, hogy szeretni is úgy próbálunk, hogy az érzelmek vannak a középpontban, és mindig arra törekszünk, hogy pozitív érzelmeket szeretnénk megélni. Hát ez ugye nagyon körülményfüggő ezen a földön, és a Jóisten erre mutat példát, hogy nem feltétlenül csak pozitív érzelmek jelenthetik a szeretetet, hiszen akkor, ahogy mondtam a jó múlt korábban is, akkor nem lenne megváltás. Tehát ha Isten is mindig arra figyelne, ugye Isten a szeretet, és mindig arra figyelne, hogy ő jól érezze magát, ugye mert az emberi szeretet valahol erre koncentrál, akkor nem lenne megváltás, mert Jézus nem lett volna emberré, mert ez neki elég nagy tehertétel volt, és a Golgota sem létezne, mert ott sem Jézus nem érezte jól magát, sem az Atya nem érezte jól magát, hanem éppen, hogy megtagadta magát, és háttérbe szorította magát. És a szeretet valahol nálunk is itt kezdődik Jézus szerint, hogy aki engem követni akar, ugye azt tagadja meg magát. Tehát itt törvényszerűségek vannak a szeretet útján. De hát nem megyek végig minden alkalmon, hanem nézzük ezt a ma esti témát. A leghatékonyabb kommunikáció, ez a rejtélyes cím, de az alcím egy picit megmagyarázza, mi imádság, és mi nem az. Tehát az imádságról gondolkodnánk egy kicsit, meg eleve a kommunikációról, vagy hát a beszédről, egyáltalán, hogy mi az, hogy beszéd, mi a lényege, van-e jelentősége annak, amit mondunk, meg ahogy mondjuk, ugye a hétköznapi élet szempontjából is, meg hogyha imádságban mondunk valamit, akkor van-e annak valamilyen visszahatása ránk, valamilyen következménye, hogy hogyan mondjuk és mit mondunk. Erről gondolkodnánk a mai alkalmon. Kommunikáció, beszéd. Mi a beszédnek a lényege? Ugye olyan módon is kommunikálnánk most, hogy nem csak költőiek a kérdés, amiket fölteszek. Igen, röviden ugyan, de várok válaszokat. Mi a beszédnek a lényege? Mit csinálunk, amikor beszélünk? Gondolkoztunk már ezen egyáltalán. Gondolatot cserélünk. Aha. Biztos, hogy cserélünk? Ugye, amikor a párbeszéd a beszéd, akkor cserélünk, de nem mindig párbeszéd a beszéd, hanem valamikor csak egy valaki közöl valamit, a másik pedig hallgat, meghallgatja. De közölhetünk is, így van. Tehát én közlöm a másikkal, hogy én mit gondolok, ő közli velem, hogy én mit gondolok. Mi csinálunk, amikor beszélünk? Mi a beszéd? Gondolatokat cserélünk, ugye? Ezt hallottuk, mint egy meghatározást.
1: A beszéddel kifejezzük azt, hogy tulajdonképpen hogyan gondolkozunk, milyenek vagyunk, mit a meglátásunk.
0: Tehát kifejezzük érzéseinket, gondolatainkat, tapasztalatainkat, ugye így elmondjuk másoknak. Mit gondolunk, mások befolyásolásának lehet eszköze mondjuk a beszéd?
2: Igen.
0: Szoktunk próbálkozni ilyesmivel? Amikor valamilyen... Amikor alakítani akarjuk az eseményeket, vagy éppen a másik embernek a gondolkodását, vagy ténykedését, ugye a hétköznapi élet során is szerintem nagyon sokszor használjuk arra beszédet, hogy próbáljuk megváltoztatni a dolgokat, vagy éppen a másik embernek a hozzáállását valamilyen dologhoz. Udvarlás például, ugye bókol valaki udvarol ott, és beszél az ember azzal a céllal, hogy valamilyen módon befolyásolja valakinek a hozzáállását. Politikusoknak a beszéde, ugye, miről szokott szólni nagyon sokszor. Beszélnek hozzánk, kommunikálnak azzal a céllal, hogy rájuk szavazzunk, hogy stb. Stb. Tehát, hogy valamilyen irányba szeretnének változtatni minket. Ennek is egyik eszköze lehet mondjuk a beszéde, a másik gondolatainak a befolyásolása. Elég sok szavunk van a magyarban, tehát ami a beszéddel kapcsolatos, hogy mi mindenre használjuk a beszédet. Tudunk esetleg felidézni egy párat. Tehát azok a kifejezések, amik a beszédre irányulnak, hogy mi mindenre lehet használni a beszédet. Úgy fölírtam magamnak egy párat. Ugye vannak, tehát negatív előjelűleg, pozitív előjelűleg, és hát semlegesek. Tehát, hogyha valaki mondjuk kritizál, vádaskodik, ugye az pozitív vagy negatív. Mit csinál az az ember, aki kritizál?
1: Vádaskodik.
0: Aha. Zúgolódik egy ember. Mit csinál az az ember, aki zúgolódik, mondjuk? Háborog a lelke, nem érzi jól magát valami miatt, és ennek kifejezést ad a beszédében. Valaki követelőzik, valaki panaszkodik, káromkodik. Szokták mondani, valaki pofázik, bocsánat a kifejezésért. Ugye ez már mindaz, hogy úgy használja a beszédet, ahogy valahogy nem így kéne használni a beszédet. Hablatyol valaki, vagy bla bla bla, ugye ez is, hogy beszél ugyan, de hát inkább ne tenné, mert hogy ugye ezek mind ilyen negatív hangulatú kifejezések a beszéddel kapcsolatban, de vannak pozitívak is, hogy megköszönni valamit, vagy megdicsérni, vigasztalni, ugye ezeket is beszéddel tudjuk tenni, bátorítani, ugye magasztalni, embereket is szoktak, de hát Istent is illik magasztalnunk. Tehát nagyon sok mindenre használható a beszéd. Van-e jelentősége annak, ahogy beszélünk, vagy amit mondunk? Van-e valamilyen hatása, esetleg visszahatása annak, ahogy beszélünk, vagy amit mondunk? Ugye most a hétköznapi életről beszélünk.
2: Akkor nem is beszélünk, hanem.
0: Akkor ugye kicsit költi a kérdés, mert van. Ezt biztos tapasztaltuk is már sokszor. Kire van hatással az, amit mondunk? A másikra biztos, akinek mondjuk, de sokszor nem gondolunk arra, hogy ránk is visszahat az, amit kiejtünk a szánkon. Tehát amit kijelentünk, megfogalmazunk, azt gondolnánk, hogy ezzel most a másikat valamilyen irányban próbálom befolyásolni esetleg, és nem gondolunk arra, hogy rám is visszahat az, amit mondtam, amit kijelentettem. Ami eléggé elgondolkodtató, példabeszélek 18-21, ez így hangzik, mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van. És amiképpen kiki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Ismertük biztos ezt az igét. Vagy ugye elég komoly figyelmeztetés hangzik el itt. Azt mondja, hogy mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van. És amiképpen kiki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Tehát itt is azt mondja, következménye, hatása van annak, amit mondunk, és gyakorlatilag halál is lehet az eredménye, meg élet is. Ugye pozitív dolog is származhat belőle, meg negatív dolog is származhat belőle. Tehát ez már egy figyelmeztetés, a Biblia azt mondja, hogy vigyázzunk, hogy mit mondunk és hogyan mondjuk. Másra is lehet rossz hatással, rám is. Másra is lehet jó hatással, rám is. Az, amit mondok, vagy ahogy mondom. Tudjuk-e befolyásolni beszédünket? Mit gondolunk? Tessék?
1: Sokszor nem sikerül.
0: Aha. Tudjuk befolyásolni, hogy mit mondunk, vagy hogy mondjuk azt, amit mondunk?
1: Tudjuk.
0: Tudjuk. Aha. 100%-osan?
1: Nem.
0: Igen, tehát valamilyen szinten hatalmunkban van, hogy mit mondunk, meg hogyan mondjuk, de biztos van már ilyen tapasztalatunk, hogy de hát én nem is így akartam mondani, nem is ezt akartam mondani, hanem valahogy ez jött ki belőlem. Volt már ilyen tapasztalatunk? És később, ugye azt mondjuk, de amit kimondtunk, az már ki van mondva, és sokszor a következményeket elég nehéz megváltoztatni. Jakab leveléből is szeretnék idézni egy igét. Jakab apostol levele 3. fejezetéből, így hangzik ez az ige. Íme a lovaknak szájába zabolát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, és az ő egész testüket igazgatjuk. Íme a hajók is, noha mi nagyok, és erős szelektől hajtatnak, mindezáltal igen kis kormánytól odafordítatnak, ahová kormányos szándék akarja. Ezenképpen a nyelv is kicsintag, és nagy dolgokkal hányja magát. Íme csekély tűz milyen nagy erdőt felgyújt. A nyelv is tűz. A gonoszságnak összessége úgy van a nyelv, ami tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, maga is lángba borítatván a gyehennától. Mert minden természet, vadállatoké, madaraké, csúszómászoké, vízieké megszelídíthető, és meg is szelídítetett az emberi természet által. De a nyelvet az emberek közül senki sem szelídítheti meg. Fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes. Ezzel áldjuk az Istent, az Atyát, és ezzel átkozzuk az embereket, akik az Isten hasonlatosságára teremtettek. Ugyanabból a szájból jön ki áldás és átok. Atyám fiai, nem kellene ezeknek így lenni. Azt állítja Jakab apostol, azt mondja, hogy a nyelvet az emberek közül senki meg nem szelídítheti. Ezért ugye reális a válasz, amiket adtunk, hogy igen, végül is tudjuk befolyásolni valamilyen szinten, de sajnos nem teljesen. Nagyon sokszor nem. És sokszor valamikor a lényeges helyzetekben és lényeges, tehát nagyon nagy befolyása van, amit mondunk, és nem úgy kéne nyilatkoznunk, ahogy nyilatkozzuk, ahogy kijelentjük azt a dolgot, és hát sokszor elég rossz következménye van ennek. Azt mondja, az emberek közül senki sem szelídítheti meg. Viszont azt is mondja, hogy elég nagy befolyása van, mint ugye hozzá a lovat példaként. Jó nagy darab állat a ló, és azt mondja, van a pici zabla, és azzal oda irányítom, ahova akarom. Vagy hatalmas nagy hajó, és azt mondja, a hajó kormány is pici, és akkor abba az irányba megy a hajó. És azt mondja, nyelv is ilyen. Nem is gondolnánk, de az egész testet, egész testre, az egész emberi életre kihatással van. Ugye hogy a példabeszéd mondta, hogy a halál és az élet is a nyelv hatalmában van, és ki amint él azzal, úgy eszi annak gyümölcsét, ugye? Ezt írta a példabeszédek könyve. De talán emlékszünk Jézusnak a szavaira is. A Máté evangélium a 12. fejezetéből idézek. Azt olvasom itt az evangéliumban, a 34. verstől, mert a szívnek teljességéből szól a száj. A jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat, a gonosz ember az ő szívének gonosz kincseiből hozza elő a gonoszokat. De mondom néktek, minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján. Mert a te beszédedből ismertetsz igaznak, és a te beszédedből ismertetsz hamisnak. A szív teljességéből szól a száj. Ez mit jelent?
2: A szívében van, azt tudja csak kimondani, ami nincs benne, azt nem tudom.
0: Hogyan tudnák ezt más kifejezéssel mondani, más szóval? Igaz, amit tetszett mondani? Mi az, hogy a szívnek a teljességéből, ami a szívünkben van? De mi a szívünk? Hol van a szívünk? A szívem nekem így pumpál állandóan, és kamrákba jön-megy a vér. Ott hogy lehetnek dolgok? Vagy mi a szív? Mi ez a szív?
2: A mi jellemünk, a belső egyéniségünk, ami mi vagyunk.
0: Igen?
1: Az érzelmeinknek a teljesség.
0: Érzelmeinknek a teljesség.
1: Aha. Ugye a Jézus felé, hogy ki a szíved, a Jézusé,
3: akkor annak a teljességéből fog szólni, a teljesen
0: Jézus a Példabeszédek könyvében azt olvasjuk, hogy ki mind számítgatja magában a falatot, olyan ő. És ugye tudjuk, hogy a falatot ott dőlt betűvel van, ami azt jelenti, hogy csak egy kiegészítés, oda nem kéne. Tehát azt mondja, ki mind számítgat magában, ki mind gondolkodik magában, olyan ő. És a gondolatainkat fogjuk megfogalmazni a nyelvvel. Ami bennünk van, tehát a gondolataink, ebben benne van a lelkiismeretünk, az érzelmeink is valahol, de az, amit gondolunk, amire nem gondolunk, azt nem fogjuk mondani. A gondolataink fognak szavakban megjelenni, beszédben. A szívnek teljességéből szól a száj. És azt mondta Jakab apostol, hogy ember nem tudja megszelídíteni a nyelvet. Mert a szív teljességéből szól a száj. Mi az, hogy hivalkodó beszéd? Itt azt mondta Jézus, hogy minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján. Itt valahol

Tudok én másképpen is beszélni, mint ahogy gondolkodok, de hosszú távon nem. Tehát azt mondja, a gondolkodás módom fogja meghatározni, hogy mit mondok, és azt hogyan mondom. Ugye ez logikus. Tehát ha beszédemen akarok esetleg változtatni, a Biblia azt mondja, hogy azon hiába, önmagában, a szívedben van a probléma. Mert a szív teljességéből szól a száj. És a szíved pedig ki tudja megváltoztatni a szívét az embernek, ki tudja megváltoztatni. Ez embernek lehetetlen. Ezt az ember a szívét nem tudja se megváltoztatni, se kicserélni. Nem sok befolyásunk van gondolkodásmódunkon. Legalábbis a Biblia szerint az 51. Zsoltár 12. versét idézem, hogy a bűnbánati Zsoltár ezt imádkozza, ezt mondja Dávid, tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Tehát, hogyha jót akarunk mondani, a beszéddel helyesen akarunk élni, és jól is akarjuk mondani a jót, azt mondja, ez a szívünk állapotától függ, de a Jeremiás könyvében meg azt olvassuk, hogy csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az, kicsoda ismerheti. Az ember a saját szívét, a saját igazi belső indulatait nem ismeri. És azt mondja, Isten képes csak új szívet teremteni. Ugye azt mondja, hogy tiszta szívet teremts bennem, ó Isten. Ezékiel 36:26-ban ugyanezt mondja Isten, ígéret hangzik el. Ezt mondja a Teremtő, adok néktek új szívet, új lelket adok belétek, elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hús szívet. Az emberek közül senki sem szelidítheti meg a nyelvet, azt mondja a kapapostól. És itt már kezdünk áttérni az imádság kategóriájába, hiszen Dávid azt mondja, hogy tiszta szívet teremts bennem, ó Isten. Mert én a beszéddel jól akarok élni. Én azt akarom, hogy élet fakadjon a beszédemből, mert mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, azt mondja az ige. Kiki, amint él azzal, úgy eszi annak gyümölcsét. Olyan következményeket fog teremni. Ez mind a hétköznapi életben igaz, mind pedig a hit életben igaz. Imádság. Mi az imádság? Ugye az előbb az volt a kérdés, hogy mi az, hogy beszéd. Mit csinál, aki beszél? Most azt kérdezem, mi az imádság? Mit csinál az az ember, aki imádkozik? Istennel beszélget. Aha. Istennek mondja el az ő dolgait. Van-e jelentősége annak, amit mondunk imádság közben, vagy ahogy mondjuk, amit mondunk imádság közben? Ugye beszédre is ugyanezt, tehát a hétköznapi életben van ennek jelentősége? Az imádságról ugyanezt kérdezem, hogy van-e jelentősége annak, amit mondunk, vagy ahogyan imádkozunk? Nyilván megint költi a kérdés. Létezhet olyan, hogy valaki rosszul imádkozik? Olyan nincs. Ugye van, aki ingatja a fejét, van, aki bólogat. Milyen imádságok vannak? Tehát, hogyha alapvetően, hát kategóriákra kéne osztani, vagy csoportosítani mondjuk, hogy egyáltalán imádságot hogyan lehet csoportosítani. Mondjuk én alapvetően két csoportba sorolnám, legalábbis a készülés során ez jutott eszembe, az imádságokat. Ha megnézzük az egész világot és minden vallást, ugye rengeteg milliárdnyi ember, sok vagy több milliárdnyi ember szokott imádkozni ezen a földön. Az imádságoknak van egy olyan csoportja, ami úgynevezett módosított tudatállapotot idéz elő. Tehát magyarul a hétköznapi értelmet kikapcsoló imádságok, technikák, úgymond. Amikor imádkoznak, akkor úgy imádkoznak, hogy azt a bizonyos tudatot, ami a hétköznapi értelmi szint, azt valahol egy picit kikapcsolják, módosítják, és elérnek egy másfajta tudatállapotot imádság közben. Ugye hallottunk már erről, nem én mondom ezt először. Egy meditatív állapot, vagy alfa szint, transz állapot, mantrázás, ugye hallottuk már ezt, hogy valaki elkezd egy szótagot, egy kifejezést mondani, és mondja, és percekig, és órákig, és módosult tudatállapotba kerül.

0: Tetanult imádságok gépies ismétlése sokszor egymás után, akár mondjuk egy rózsafüzér. Valahol egy idő után kikapcsolja az embernek a hétköznapi értelmét, vagy akár a hamis nyelveken szólás, ugye a Biblia ezt is említi. Amikor Pál apostol, hogy az 1 Korintus 14-ben mondja, hogy a lelkem könyörög, de az értelmem gyümölcstelen, mondjátok ti, akik így imádkoztak. És azt mondja, hogy van hát, mi az Isten akarata? Azt mondja, hogy lelkemmel, de az értelmemmel is könyörgök és imádkozok. Azt az értelmet, azt ne próbáljátok kikapcsolni. Tehát a Bibliának van egy véleménye erről a fajta imádságról.
1: Amit én úgy gondolom, hogy
0: nagyon-nagyon sokan gyakorolnak ezen a világon, de a kereszténységen belül is gyakorolják ezt a fajta imádságot, amikor kiüresítik a tudatukat, az értelmüket valahol kikapcsolják, egy másfajta tudatállapotra törekednek, mert az olyan jó érzés, úgymond. Vagy ott az Isten jobban tudja őket befolyásolni, vagy vezetni. Szeretnék egy pár igét ezzel kapcsolatban felolvasni, hogy mit mond erről a Biblia, tehát erről a fajta imádságról, vagy az értelemnek a kikapcsolásáról. Példabeszédek könyve 2. fejezetének az elején azt olvashatjuk, hogy meggondolás őrködik fölötted, értelem őriz téged. Meggondolás őrködik fölötted, értelem őriz téged. Azt mondja, hogy az értelmedet ne kapcsold ki, mert akkor védtelenné válsz. Márk 13.33-ban Jézus figyelmeztette a tanítványokat, azt mondja, hogy figyeljetek, vigyázzatok, imádkozzatok. Figyeljetek, vigyázzatok, imádkozzatok. Figyelni az egy éber, odafigyelő, oda koncentráló állapotot feltételez, vigyázni is ugyanez. Figyeljetek, vigyázzatok, imádkozzatok. Tesszalonikai levélben Pál apostol figyelmeztet, hogy legyünk éberek és józanok. Péter első levelében, hogy így ír véget a levél, hogy annak okáért pedig legyetek mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok. Itt is ugye nem arról van szó, hogy üresítsétek ki az értelmeteket, meg az elméteket, hanem azt mondja, hogy józanok legyetek. A Római Levél 12. fejezetében azt mondja Pál apostol, változzatok le ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Itt is azt mondja, hogy igen, bizonyos értelemben hát, módosult tudatállapot, már bocsánat a kifejezésért, de azt mondja, hogy itt nem azt jelenti, hogy kikapcsolom az értelmem, hanem éppen azt mondja, hogy megvizsgálhassátok, azt mondja, oda kell koncentrálni, figyelni kell, ébrennek lenni. Változatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgálhassátok, hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Vagy a Péteri levélben szintén azt olvashatjuk, hogy annak okáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok. Tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Krisztus hoz néktek. Tehát a Biblia, mind az Ószövetség, mind az Új Szövetség tele van azzal a figyelmeztetéssel, hogy a józanságotokat, az éberségeteket el ne veszítsétek. Tehát éppen, hogy nem kikapcsolni kell a tudatunkat, hanem hogy éberen kell figyelni, éberen kell vigyázni, és így józanon kell imádkozni, legalábbis a Bibliának ez a megközelítés, ez a tanácsa. Tehát, hogy az értelmünket mindenképpen használnunk kell, amikor imádkozunk. De elége az, hogy csak az értelmünket használjuk imádság közben. Mennyivel magasabbak az Isten gondolatai az ember gondolatainál? Ugye van ilyen ige, hogyha beugrik nekünk. Igen? Mondjad csak, Ursula.
2: Ja, de.
0: Amennyivel magasabbak az egek a földnél, azt mondja, annyival magasabbak az Isten gondolatai miénknél. Tehát azt mondja, mindenképpen az értelmedre szükség van. Ki ne kapcsold, nehogy módosítsd, úgymond. De önmagában az emberi értelem kevés ahhoz, hogy mi Istennel igazából kapcsolatba tudjunk kerülni, és megérthessük az ő gondolatait, a Bibliának ez a megközelítése. Akkor mit kell nekünk csinálni, hogy az imádságunk az valóban imádság legyen a bibliai értelemben, ha azt mondja, hogy ne kapcsold ki az értelmedet, sőt, éppen, hogy vedd elő az értelmedet, és koncentrálj oda, vigyázzál, légy éber, légy józan, meggondolás őrködik fölötted, értelem őriz téged, de azt mondja, ez kevés ahhoz, hogy én megértsem az Isten gondolatait. Akkor mire van szükség?
2: Isten beszélje,
0: mit mond? Isten gondolatait, ugye, Isten gondolatait honnan lehet igazából megismerni? Nyilván a Szentírásból, az ő beszédéből, ugye ő is beszél hozzánk, kommunikál velünk. Gabi?
3: És a szándék is fontos, hogy én most szeretnék odafordulni Istenhez, és őt hallgatni, az ő beszédét olvasni, és ettől várom azt, hogy ő valamit mondjon nekem az én szívemmel, lelkemmel keresztül az ő szava által, hogy eljusson hozzám. És csak ezt csak úgy tudom megtenni, hogyha én kinyitom a szívemet, és oda fordulok felé, hogy én most szeretnék.
0: Tehát valamilyen módon meg kell nyílnunk, ugye, Isten felé, és kérnünk is kell. Ugye Jézus a hegyi beszédben erre biztatott, kérjetek, és adatik, zörgessetek, és megnyitatik. Tehát valahol el kell jutnunk annak a tudatára, hogy önmagunktól bármennyire, ha 100%-osan megfeszítem az én értelmemet, akkor sem fogom tudni a Isten gondolatait megérteni, mert nem vagyunk egy kategória a Teremtővel. De mégis nincs más út és nincs más mód egy jobb élet felé, a szeretet útja nincsen más, csak az, hogy Istent megérteni, őt befogadni. Az ő szeretete kell, hogy hasson mi ránk, ha meg akarunk tanulni szeretni. A Római Levél 8. fejezetéből idézek. Pál apostol megfogalmazza, ami talán sokszor sokunknak az érzése. Róma 8.26 azt mondja, hogy hasonlóképpen pedig a lélek, tehát a Szent Lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek, mert azt, amit kérnünk kell, és amint kellene, nem tudjuk. Szoktunk így lenni? Valahol érzem, hogy jó lenne imádkozni, de azt sem tudom, hogy mit mondjak, meg egyáltalán nem vagyok a lelki állapotban se. És azt mondja, hogy de akkor se hagyjam abba, tehát azt mondja, hogy éppen, hogy legyek állhatató, és maradjak, menjek az Istenre, és maradjak ott, mert ez egy ígéret, olvasom tovább. Mert azt, amit kérnünk kellene, és amint, tehát ahogy kellene, nem tudjuk, de maga a lélek, tehát a Szent Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Itt az eredeti szövegben azt mondja, hogy tehát esedezik, azt mondja, hogy közben jár mi érettünk. És a kimondhatatlan pedig azt mondja, hogy ki nem mondott, tehát néma, kifejezhetetlen, tehát emberi szavakkal kifejezhetetlen, ki nem mondott, néma fohásszal. Tehát azt mondja, hogy igen, amit hallottunk, hogy Istennek a beszéde, ami itt lehet a kezünkben, Istennek a gondolatait megismerhetjük, de csak akkor, hogyha a Szent Lélek minket is tud ihletni, mint ahogy a Biblia íróit ihlette. És az imádságban valóban munkálkodik mind a kettő. Isten gondolatai, amit a Szentírásból tudunk megismerni egyedül, de önmagában ezek csak kopogó szavak lehetnek, ha a Szent Lélek, az Isteni Lélek nem teszi elevenni, érthetővé, tanulságokat nem emeli ki számunkra. Ezt is többször mondja a Biblia az Efézusi levélben és Júdás levelében is, hogy imádkozván minden időben a lélek által. Imádkozván minden időben a lélek által. Én azt gondolom, hogy valahol ezt jelentheti, mi az, hogy a lélek által, a Szentlélek vezetésével, így, hogy az ember kéri, igényli és elfogadja az isteni segítséget, még az imádság közben is. Mert azt mondja, nem tudom, hogy mit kérjek, mit kéne most megköszönni, hogyan fogalmazzam meg, lelki állapotom sem megfelelő az imádsághoz, úgy érzem. De Isten azt mondta, hogy nem baj, gyere, úgy, ahogy vagy, gyere, és én majd a Szent Lelkemmel bekapcsolódok a te gondolataidba és a te szívedbe. Hogy így mondjam, és azt mondja, formálom, hogy egy idő után tudod, hogy mit kell kérned, megköszönned, és majd, hogy hogyan, azt is kimunkálom benned a Szentlélek által. Ez egy ígéret. Mondja csak.
3: Hogy most szoktam keresgélni, hogy zsoltárokat olvassak, vagy tehát, hogy feligasztalásra vágyom, akkor például tehát tudom, hogy kiket kell olvasni, és pont egy ilyen tapasztalatom volt a héten, hogy egyszerűen úgy rám talált a Szentlélek, vagy én találtam rá, nem tudom, hogy pontosan azt a zsoltárt kell felolvasni, ahhoz, hogy teljesen
0: Igen, tehát ilyen is van, tapasztalhatjuk, hogy még arra is rávezet, hogy milyen igét célszerű nekünk most olvasni és rátalálni, mert az éppen erősítő, bátorító, hogy választana éppen aktuális kérdésünkre. Tehát ez a második kategória, hogy mondtam, hogy alapból én két kategóriába sorolnék minden imádságot, ami elhangzik a Földön. Van egy, ami éberséget kikapcsoló, hétköznapi tudatállapotot kikapcsoló, módosult tudatállapotra törekvő imádságok. Nagyon sok van ilyen, a kereszténységen belül is van ilyen, sajnos nem kevés. És a másik, amit a Biblia javasol, hogy tudatosan, éberen, józanon, és a Szentlélek segítségét befogadva, igényelve és befogadva, mert ez a Jóisten szerint valahol, na ez az imádság, ez az igazi imádság. Ha nem engedünk a Szentlélek befolyásának, milyen imádságok hagyhatják el a mi szánkat? És én persze nem ismerek mindenkit és minden keresztényt, de hallottam már egy jó pár imádságot, amire én azt mondtam, hogy de furcsa. Nem volt, nincs ugye módosult tudatállapotban, de valahogy, hát szerintem ez formailag imádság, de valóságban valahogy nem igazán az. Igen, István?
2: Jó, hogyha megfogalmazza, azt mondja, hogy ha a gerjedelmeitekre kértek, akkor nem hallgatom, hogy az imádságot megfogadják.
0: Aha, kérjük, kérünk valamit. Aha, Gabi?
3: És az imádságon futó, kapkodó, hogy nap, letudtam és kész, mert álmos vagyok, fáradt vagyok, hogy dolgom van, vagy lehet önző, tehát az én saját önző énem mondatja ki, hogy én mit szeretném, és hálátlan is lehet,
0: Igen, tehát vannak úgynevezett önző imák, most ezt én neveztem el így. Amikor az ember, egy keresztény ember is úgy gondolkodik, hogy Isten igazából nem más, mint egy kívánság automata, ahol én bedomom a kérést, az imádságot, és kijön a teljesedés, hogy ugye imádkozik, hogy hát Istenem, változtasd meg a férjemet, üsse meg a guta a szomszédot, legalább négyesem legyen a lottón, ha nem is ötösem, múljon el a hátfájásom, a fiam menjen át a vizsgán, ámen. És akkor azt mondom, hogy na, imádkoztam. Sok ilyen imádság van, mit gondolunk? Hát lehet, hogy ebből van a legtöbb, igen. Ez milyen imádság az ilyen? Ez valahol ilyen önző imádság, nem? Csak arra gondolok, hogy én vagyok, nekem mik a szükségletem, nekem mi a kívánság, mi az akaratom, mik az igényeim, légy kedves, teljesítsd, mert akkor. Én úgy gondolom, hogy elég sok ilyen imádság elhangzik. A Bibliában is van ilyen példa, rossz példa mondjuk. Nézem, hogy mennyi időnk van, de esetleg felidézem. A Lukács evangélium a 10. fejezete végén, noha nem kifejezetten imádság, de valaki megszólítja az Istent, és kér tőle. Tehát felfogható imádságnak is. Jézus vendégeskedik Mártánál és Máriánál, és tudjuk, hogy Mária ül Jézus lábainál, Márta foglalatos a szüntelen való szolgálatban, sürgülődik, forgolódik, sürög, aztán elszakad a cérna, úgymond, és oda megy, odaáll Jézus elé, és azt mondja, hogy Uram, nincs arra gondod, hogy az én testvérem magamra hagyott engem, hogy szolgáljak? Mondd azért néki, hogy segítsen nékem. Éppen az ámen nem tette a végére. sokszor van ilyen, hogy az ember csinálja azt a jót, ami szerinte jó. Ez a jó, ezt kell tennem, és csinálja. És utána, amikor látja, hogy hát, de hát a Jóisten nem áldja meg, meg jön a békétlenség, jön a félelem, jön a harag, jön a nem tudom mi a szívébe, ami azt mondja, hát ez valahogy nagyon nem jó. És akkor megy az Isten, hogy Uram, hát hol vagy? Mint a tanítványok a viharzó tengeren. Mester, nem törődsz vele? Ők is úgy kezdték a mondani vagyokat. Mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk itt, és Uram, nincs arra gondod? Az ember azzal kezdi, hogy felelősségre vonja az Istent. Hát Uram, hol vagy? Az ember megy az Isten nélkül, a jó, ugye teszi a jót, amit ő úgy gondol, hogy jó, és amikor az Isten nem áldja meg, mert nem tudja megáldani, akkor felelősségre vonja az Istent. Rámutat a másik hibáira, hát a másik bűnös, azt mondja, hogy a testvérem magamra hagyott engem, már nem látod? Hát ő a bűnös, ő az oka most mindennek, itt lustálkodik, én meg itt... Viszont én azt mondja, hogy szolgáljak néked, tehát én azért, nekem van a kérdemém, és mi a megoldás? Parancsold néki, hogy segítsen nekem. Én tudom, hogy mi a megoldás, és Istenem, neked leadom a listát, a programot, én tudom, hogy mi a megoldás, tudom, hogy mi a baj, Uram, teljesítsd. Bocsánat, egy kicsit kiélezem, de hatás kedvér. És ugye Jézus pedig megdorgálja. Csak Károlynál van, hogy egy picit dicséret is elhangzik, hogy hát Márta, szorgalmas, és sokra igyekszel. Egyébként az eredetiben nem dicséri meg, és egyik más magyar fordításban sem dicsérik meg, ott kicsit pontosabban adták vissza. Tehát Jézus csak dorgálja Mártát, hogy Márta, túl sokat foglalkozol a földi élet dolgaival, és emiatt túl sokat aggódsz, körülbelül ez az eredeti szövegben. Tehát, mert túl társaságosan lekötnek a földi élet dolgai, és túl sokat aggódsz, fölöslegesen, pedig igazából egy a szükséges dolog, amit ugye Mária választott. Tehát, mi volt a különbség? Márta ment a saját fej után, hogy szerintem ez a jó, ezt kell tennem, és Uram, áldj meg ebben, ezt meg ezt teljesítsd, stb., mert ez a jó. Mária pedig kíváncsi volt arra, hogy és Jézus hogy gondolja? Jézusnak mi az akarata? Esetleg ő másképpen látja az életemet, vagy a helyzetemet? És ez már egy kicsit, sok, nem kicsit, nagyon más hozzáállás. Ez már nem önző imádság és gondolat, hanem emlékszünk Saulusnak a imájára, amikor megtért. Mi volt az első fohásza? Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Na, itt kezdődik az ima. Az igazi ima a Biblia szerint. Amikor már nem kívánságautomatának tekintem az Istent, hanem elkezdek arra kíváncsi lenni, hogy lehet, hogy ő jobban látja. Lehet, hogy ő neki nagyobb rálátása van az életemre. Lehet, hogy tőle kéne megkérdeznem, hogy ezt a helyzetet most hogy kell értékelni. Most annak a másik embernek mi az igazi problémája? Lehet, hogy nem neki kell változni, hanem nekem? Hogy Uram, most akkor te hogy látod ezt az embert, ezt a helyzetet? És Uram, nekem mit kell cselekednem ebben a helyzetben? Azt mondom, hogy na itt már a Szentlélek vezetése érvényesül egy ember életében, az imádság közben. Nem módosítja a tudatállapotát, nem tompítja le az értelmét, nagyon fontos dolog, de nem is pusztán az önző kívánságait fogalmazza meg, Uram, ezt teljesítsd, ezt vedd el az életemből, ebben áldjál meg, ámen. Hanem azt mondja, Uram, én nagyon kíváncsi vagyok, hogy neked milyen megoldásaid vannak. Te hogy látod az életemet, ezt a helyzetet? Mi lenne a helyes? Ugye emlékszünk Róma 12:2, amit idéztem. Változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Miért mondja, hogy változzatok el elmétek megújulása által? Egész életünk azzal telik, hogy azon gondolkozunk, hogy mi az én akaratom, mi az én kívánságom, mi lenne jó nekem. Ugye, minden ember ezen gondolkozik. És azt mondja, hogy a hívő élet pedig valahol ott kezdődni, a Szentlélek munkája egy emberben ott kezdődik, hogy arra vagyok kíváncsi, hogy Istennek mi az akarata. Ehhez Isten megismerése kell, így van. Rá kell, hogy jöjjek arra, fel kell, hogy ismerjem azt, hogy ő a teremtő, én csak teremtmény vagyok. Ő sokkal okosabb, intelligensebb, ő minden szál az ő kezébe fut össze, ő ismer minden háttérinformációt, ezért nem biztos, hogy én helyesen látom, amit látok. És azt pedig tapasztalom, hogy erőm sincs egyébként, ha tudnám is, hogy mi a jó, de nem tudom, képtelen vagyok megcselekedni. Tehát egyre inkább így kezd az ember gondolkodni, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem, és Uram, adj erőt, hogyha megmutatod, hogy mi az, amit cselekedjek, hogy én képtelen vagyok, adj hozzá erőt és képességet. A tanítványok is azt kérték Jézustól, hogy Uram, taníts minket imádkozni. Jézus, emlékszünk, hogy mivel felelt erre a kérdésre? Jézus mondott, ugye sokat hallották a tanítványok, hogy Jézus imádkozik, de egyszer mondta is, ugye a hegyi beszédben olvashatjuk, hogy mondta, hogy ti azért így imádkozzatok, emlékszünk? És ezután jött az a bizonyos mi atyánk, ugye így híresült el ez az imádság. Ugye nem azt mondta Jézus, hogy ti azért ezt imádkozzátok, mint ahogy a legtöbb, nagyon-nagyon sok keresztény ezt imádkozza szó szerint, egymás után akár sokszor is, meg tömegesen. Pedig Jézus azt mondta, amikor te imádkozol, menj be a te belső szobádba. Tehát azt mondja, egyedül, az az igaz imádság. És azt mondta, így imádkozzatok. Azt mondja, hogy igen, ha azt mondjátok, hogy tanítsalak titeket imádkozni, akkor lássátok meg, hogy az imádságban van logika. Ott van egy felépítése jó esetben egy imádságnak. A mi atyánkban mi a logika? Milyen szempontokat fedezhetünk fel a mi atyánkban? Most csak úgy nagy vonalakban. Mivel kezdi Jézus?
2: Megszólítás.
0: Nyilván ugye megszólítás, az általában mindig ott szokott lenni.
2: Tudja az elején, hogy kihez imádkozni. Tehát, hogy mert ugye tudjuk, hogy benne van az emberekben, hogy Isten az. Hát ugye tudjuk, hogy emberért, tehát ez nagyon sokat segít nekünk, hogy van közben jár. Tudjuk azt, hogy Isten tehát nem
0: igen. Tehát, hogy igen. Ugye mondja is az ige, hogy aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik. Tehát, hogy tudjam, hogy kihez imádkozok. Igen. Tehát megszólítás. Utána milyen főbb mozzanatai tudjánk kiemelni? Gabi? Sabi?
3: És nagyon jó a teremtő, és szenteltessék meg a te neved, hát az ő nevéhez szólni, ő hozzá szólni, az egy dicsőséget
0: adni,
3: hogy ővel beszélek.
0: Igen. Csabi? Igen. Igen. Ugye mi az önző imádság? Uram, nem törődsz vele, hogy elveszünk? Vagy Uram, nincs arra gondold, és Uram, ezt add meg, azt add meg, erre van szükségem, arra van szükségem, hogy mi atyánk nem így kezdődik. Aztán, Uram, én tudom, hogy te szeretsz engem, bennem is kialakult már egy viszont szeretet, mert ugye a kereszténység valahol arról szólna, hogy engem szeret az Isten, én pedig viszont szeretem őt, ugye? Tehát valami ilyesmi lehet a kereszténység. És azt mondja, ha én szeretek valakit, akkor mi az én legfőbb gondolatom vele kapcsolatban? Hogy neki legyen jó, nem? Nem az, hogy ó, nekem ez, meg az a kívánságom, meg ilyen szükségben vagyok. Hát nem, azt mondja, mi atyánk se így kezdődik. Azt mondja, Uram, én nekem a legfőbb gondolatom az, hogy a te neved szenteltessék meg. A te országod jöjjön el, és a te akaratod legyen meg. Hogy neked legyen jó, Uram, én ezt szeretném a legjobban. Hogy a te akaratod teljesülne, a te kívánságod lenne meg. Jézus azt mondta, hogy ti azért így imádkozzatok. Ha ti valóban szeretitek az Istent, akkor nem magatokkal tolakodtak állandóan elő, hogy Uram, én ezt akarom, meg azt akarom, meg ezt teljesíts, azt teljesíts. Azt mondja, ez egy kicsit furcsa imádság, vagy szeretet kapcsolat Istennel. Tehát azt mondja, hogy igen, megszólítás, de azt mondja, hogy az Isten szempontjából, az Isten, hogy mondjam, hogy a te neved szenteltessen, a te országod, a te akaratod legyen meg. Utána jön a szükséglet, ugye hát igen, nekem is szükség van kenyérre, tehát a fizikai szükségletek, ugye a lelki szükségletek, bocsáss meg a bűnöket. Aztán az Isten ígéreteit hitáltal való számon tartja, hogy szabadíts meg a gonosztól, ezt csak az Isten tudja megtenni. Aztán van olyan része, amikor azt mondja, hogy megerősíti magában az ember, hogy ezt csak az Isten tudja megtenni. Ő meg tudja, mert övé az ország, a hatalom, a dicsőség, nekem lehetetlen, de neki ez nem lehetetlen. És azt mondja, na ez egy imádság. És ez nem azt jelenti, hogy mindenféleképpen, minden alkalommal ezen a sorrenden végig kell menni. Főleg nem az, hogy szó szerint állandóan ezt kell imádkozni. hanem azt mondja, hogy van logikája, van törvényszerűsége az imádságnak, hogy hogyan beszélgessünk, hogyan kérjünk, hogyan adjunk hálát az Istennek. Tehát Jézus nem véletlenül mondta, hogy igen, akkor én megmondom, hogy kell, és ti azért így, általában így imádkozzatok, hogy ezek legyenek ott lehetőleg. Tehát én úgy látom, hogy az imádsággal kapcsolatban el lehet mondani, hogy alapvetően van két hozzáállás az ember részéről. Tehát nagyon sokan, én úgy látom, úgy élnek az imádság eszközével, lehetőségével, hogy az imádsággal én Istent befolyásolom. Tehát cselekedjen az én akaratom, kívánságom szerint. Ugye ez a Márta féle megközelítés. Nem akarom Mártát bántani, mert később kiderül, hogy ő is tehát nem maradt ilyen, meg nem volt mindig ilyen, csak most ezt a mozzanatot kiemeltem az életéből. Tehát, hogy az imádságot arra használom, az imádság egy eszköz az én kezemben arra, hogy Istent befolyásoljam, röviden megfogalmazza. A Biblia azt mondja, hogy ez nem az az imádság, amiről a Biblia beszél. Ez nem egy helyes dolog. És a második hozzáállás, hogy az imádságomban igazából lehetőséget adok Istennek, hogy engem formáljon, alakítson, hogy mutassa meg nekem az ő akaratát, és adjon erőt hozzá, hogy én azt meg tudjam cselekedni. Na ez az a fajta imádság, amit Jézus azt mondta, hogy na ez. Én így imádkozom mindig az Atyához, és valahol erre tanította a tanítványokat is. Az imádság az egy eszköz, de nem a mi kezünkben, hogy Istent befolyásoljuk, hogy teljesítse a mi akaratunkat, kívánságunkat. Jó esetben az imádság Isten kezében eszköz arra, hogy minket formálni tudjon, alakítani tudja, gondolatainkat, érzéseinket, erőt tudjon adni, meg tudjon vigasztalni, stb. Sok-sok dolgot tapasztalhatunk imádság közben. Mi mindent mondhatunk még Istennek? Érdemes-e bármit elhallgatni Isten előtt? Mert ugye vannak olyan dolgok, amiről nem szívesen beszélünk embereknek se, meg hát Istennek se. Mert vannak olyan dolgok, amik tehát nem szívesen teszünk szóvá. Helyes-e ezt tenni, vagy nem? Vajon? Ugye megint követője a kérdés. Mert Jézus azt mondta, megint csak a hegyi beszédben, jól tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. Azt mondja, hogy Isten belelát a szívünkbe, a gondolatainkba. Azt mondja a Biblia, hogy az ember azt nézi, ami a szem előtt van, Isten azt nézi, ami a szívben van. Nekünk meg se kell ahhoz szólalni, hogy Isten teljesen ismerjen minket, minden dolgunkat, minden gondolatunkat. De akkor mégis miért kell nekünk kimondani, miért kell imádkozni? Miért kell kifejezni, miért kell megfogalmazni ezeket a dolgokat? Sőt, azt is mondja a Biblia, Jeremiás síralmai könyvében olvashatjuk, hogy önsd ki a szívedet, mint a vizet az Úr előtt. Aztán semmit. Ami benned van, azt mind mondd el, tárd az Isten elé. Igen?
3: És Dávid mondja valahol egy helyen, hogy a titkos bűneimet is segíts, tehát tárgyad meg, amiket én is titkolok saját magam.
0: Igen.
3: Azt is el tudtam mondani, hogy Isten elé vigyem azokat a bűneimet, hogy megbocsásson
0: nekem. És ebben mi a logika volt? Vagy miért kéri tőlünk ezt vajon az Úr? Hogy amit szóval nem tennénk embereknek semmiképpen, sokszor még az Isten elé sem merjük minden, hogy megfogalmazni. És azt mondja, ezt ne tedd, mert Isten úgy is tudja, ha kimondod, ha nem, mielőtt kimondanád, ő belelát a szívbe, de mégis azt mondja, hogy mondd ki. Önsd ki a szívedet az Úr előtt, mint a vizet. Filippi levél 4. fejezetében Pál apostol azt mondja, hogy minden alkalommal, hálaadással tárjátok föl kívánságaitokat Isten előtt. Mindent. Vannak olyan kívánságaink időnként, amire azt mondjuk, hogy hát szégyellem még kimondani is. Előfordul. Én nálam előfordul. És azt mondja, minden alkalommal, hálaadással mondjátok el az Istennek mindent. Kívánságaitokat. Nekem vannak, amire kapásból azt mondom, hogy hát én ezt embernek nem fogalmaznám meg, mert elsüllyednék szégyellembe. De kívánom, ott van bennem. Ez az én akaratom, ez az én kívánságom. És azt mondja, hogy nyugodtan, mondd el, sőt azt mondja, hogy adjál érte hálát, amikor elmondod Istennek. Mi ebben a logika?
3: Meg akar tisztítani.
0: Így van. Tehát ha nem azért kell kimondanom, hogy Isten tájékoztassam, mert ő tudja, nem neki van rá szüksége, hogy kimondjam, akkor nyilván az a logika, hogy nekem van rá szükségem, hogy kimondjam, mert Isten, ha magam számára is felszínre hozom, tisztában látom, kimondom, akkor tud ő igazán bekapcsolódni Szent Lelke által, és formálni bennem azt a dolgot. Tehát megint csak odajukodunk ki, hogy az imádság az Isten kezében eszköz arra, hogy engem formáljon. Nem pedig az emberek használják eszközként, hogy az Istent befolyásolják. És ugye azt mondom, hogy Uram, én ezt nem tudom, hogy jó-e, ugye Jézus is hozzátette, amikor a Getsemánéban imádkozott, hogy mindazáltal legyen meg a te akaratod. Jézus is emberi természete folytán visszariadt ugye a megaláztatástól, a szenvedéstől, tudta, hogy mi vár rá a Golgotán, és azt mondja, hogy atyám, a lehetséges, múljék el. Azt mondja, az én akaratom, az én kívánságom, nyilván az emberi természete diktálta, azt mondja, visszarettenek ettől, én nem akarom. Én ezt... És azt mondja, hogy háromszor is vissza kellett menni ugyanezt az imádságot elmondani, és mindig ezzel fejezte, hogy mindezáltal legyen meg a te akaratod. Kimondta, ilyet kimondani, hogy én nem akarom, Uram, amit te akarsz. De akkor is a te akaratod legyen meg. És azt mondja, hogy nekünk is ki kell mondani. A Biblia szerint önsd ki a szívedet, mint a vizet, mindent mondjál el. Akármilyen kívánságod van, minden kívánságodat háladással tárd az Isten elé, és hagyjad, hogy ő hasson rád. Nyilván ugye azt mondja, hogy ha teljesül a kívánságom, akkor hálát lehet adni, mert ugye milyen jó, bármit kérek, bármi kívánságom Isten megadja, hát persze, hogy hálát adok. És ha nem teljesül, akkor miért lehet hálát adni? Hogy nem teljesült. Így van. Mert azt mondja, én ezt letettem az Isten kezébe, mert ő jobban tudja, mint én. Én ezt kívánom. Ő jobban tudja. Leteszem az ő kezébe, övé a felelősség, és azt mondja, hogy ha megadja, akkor azért, mert ez javamra válik, és hálát adhatok. Ha nem adja, akkor azért adhatok hálát, mert ő jobban tudja, hogy nekem ez válik javamra, ha nem adja meg. Tehát azt mondja, így is hálát kell, lehet adnom, meg úgy is hálát lehet adnom. Tehát azt mondja az ige, hogy igazából az igazi imádság az, amikor a szívemet kitárva, megnyitva hagyom, hogy Isten bekapcsolódjon az én életembe. Az ő igéje által nyilván, ahogy elhangzott, hogy az Isten beszéde az, ami alapján a legjobban megismerhetjük őt magát és az ő gondolatait, az ő szeretetét, de az ige önmagában kevés. Jézus is mondta, tudakozzátok az írásokat. Azt hiszitek, azokban van a ti örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonságot tesznek rólam, hozzám pedig nem jöttök, hogy életetek legyen. Itt az imádságot is be lehet ide helyettesíteni. Az ige önmagában érthető, nagyon sok minden belőle, de azt mondja, aki nem az Isten szeretetét, lényét, magát az életet, az örömöt, a megváltást olvassa ki belőle, mert a Bibliában nagyon sok mindent ki lehet olvasni. Azt mondja, hiába, azt mondja, hogy ha hozzám nem jöttök, ugye jöjjetek én hozzám, mindjárt nekik megterheltetek, megfáradtatok, és én nyugalmat adok lelketeknek, ugye imádságban. És mi mindent tapasztalunk. Azt mondja, kevés, nagy, hatalmas kiváltság az Isten beszéd, a megismerhet az ember, de önmagában kevés. Imádság nélkül, Jézus nélkül, a Szentlélek vezetése nélkül hold betűk maradnak. Sőt, Pál apostol szerint még felfúvalkodottá is teheti az embert. Az ismeret felfúvalkodottá tesz. Mint a farizeusokat, mint az akkori, meg a mostani, meg minden korban voltak ilyenek, hogy ó, hát nehogy már nekem, engem akarjon tanítani valaki. És azt mondja, hogy mivel, hogy élő kapcsolatban nincs, imádságon keresztül, Szentléleken keresztül az Istennel, halál. Halál, azt mondja, hogy mind az élet, mind a halál a nyelv hatalmában van. És ki mind él azzal, azt mondja, aképpen eszi annak a gyümölcsét. Hát én kívánom, hogy gondolkozzunk ezeken, az igéken is, amik elhangzottak, meg tényleg ezen a törvényszerűségen, hogy figyeljünk, hogy mit beszélünk a hétköznapi életben is, az imádságban meg különösen, és ha azt tapasztaljuk, hogy nem mindig egészen az csúszik ki a szánkon, amit akarunk, akkor gondoljunk arra, hogy a szív teljességéből szól a száj. Tehát ha beszédünkkel valami nincs rendben, mert nem úgy mondjuk, ahogy szeretnénk, meg nem azt, akkor a szívünkkel van probléma, és a szívünket pedig csak az Isten változtathatja, megcserélheti ki. És józanon, értelemmel vigyázva imádkozzunk, értelmünket nem kikapcsolva, nem formailag kántálva, darálva betanult szövegeket, imákat. Ahogy Jézus mondta, Jézusnak mondták a tanítványok, hogy Uram, taníts minket imádkozni, és ő tanította, bárcsak mi is megtanulnánk tényleg úgy, ahogy a Biblia tanít minket imádkozni. Ez az én kérésem a magam számára, és meg mindannyiunk számára. Köszönöm szépen a figyelmet, én ennyit szerettem volna elmondani.
4: Advent Net Rádió Magyarországról.

Szeretettel köszöntöm is a kedves gyülekezetet. Sokat gondolkoztam én is azon, hogy az ember milyen felejtéken tud lenni. És tudjátok, hogy mit szoktunk elfelejteni, ami úgy kiesik a fejünkből. Egy nagyon fontos dolgot elfelejtünk, ami meghatározza az életünket és a létünket is ezen a földön. És meghatározza azt, hogy hogyan fogunk az Istenhez viszonyulni, és ő hogyan tud bennünket is tényleg, ahogy János mondta, formálni, és valóban olyan jellem embereké formálni, és van egy szolgálat, tudjátok, ami ezt a célt szolgálja, hogy mi valóban megtisztülünk minden hibánktól, minden bűnünktől, minden hiányosságunktól, és tényleg az Isten képmását tudjuk az embereknek tükrözni. Ez pedig a főpapi szolgálat. Tudom, hogy ismeritek, és beszélgettünk is erről sokat, meg nagy vonalakban, de én is ismerem, de ahogy múltkorában előjöttem, rádöbbentem arról, hogy ez hogy kiesik az én fejemből a mindennapokban. Mert talán eszünkbe jut, amikor itt vagytok és hallgatunk Isten tiszteletet róla, vagy valamilyen előadást, valamilyen témában, de a mindennapokban, amikor az ember él az életét, akkor egyszerűen megmondom őszintén, teljes elfelejtettem, lehet ezt a szót mondani, hogy elfelejtettem, hogy én a főpapi szolgálat, és mi a főpapi szolgálat idén élünk. Ugye kérdés, hogy ez miért fontos? Miért fontos az, hogy nekünk ez úgy előtérben legyen, és valahogy itt legyen mindig előttünk. Tudjátok, a zsidók mindig kötöttek a fejükre ilyen pántot, és volt egy kis kocka, valaki is doboz a fejükön, és rá volt, abba volt egy kis ige, hogy mindig ott legyen a közelükben, és eszükbe jusson meg. Az Isten is tett olyan dolgokat, hogy emlékeztesse őket, ugye volt az öv, meg volt a ruhájukon, a főpapuknak és a csíknek, ilyen emlékeztető jelek, amelyek figyelmeztették, hogy ne felejkezzenek el dolgokról. Nem tudom, nekem is azok, hogy hol kéne felírni a homlokunkra ugyanél, hogy el ne felejtsünk dolgokat. És én is úgy mondtam, hogy elfelejtjük. Elhomályosul, talán olyan teológiai tannak is tűnik, hogy főpapi szolgált az olyan teológizű valami, és nem gondolunk rá, én sem gondolok rá, hogy minden nap ebben élünk, és én elfelejkezhetem arról, hogy ez a szolgálat folyik a mennyben, de az Isten nem felejkezik el. Tudjátok, ez olyan, mintha valakit mi vendégségben hívunk, mi nagyon várjuk, hogy meg elfelejt elmenni. Szóval, ez csalódás. Már annak, aki várja a vendéget. És egy kicsit talán az Isten is így van velünk, hogy csalódik, hogy ő a legtöbbet akarja most nekünk adni. Ő tényleg minket meghív ebben, hogy vegyünk részt ebben a szolgálatban, és hogy elfelejtettük. Elfelejt az ember. Nincs az homloknak a előterében. Csak szeretnék felolvasni a részt, hogy mennyire fontos ez a szolgálat a 1808-as üzenet című könyvből, amit Ellen White írt, itt a 145. oldalt, hogy ez a 10. rész ebben a könyvben, és ez a szentély megtisztítása 1808-as üzenet címmel van. És ebben így írja, hogy mennyire fontos ezt nekünk mindig a szemünk előtt tartani. A szentély megtisztítás és a hitáltali megúzás kapcsolatát alig lehet túlhangsúlyozni. Mégis annak az igazságnak a különös elhanyagolását tapasztalhatjuk. Sokaknak alig van valami értelmes gondolatok arról, hogy egyáltalán mit is jelent a szentély megtisztítása. Világosan meg kell értenünk ezt a mindenek felett fontos igazságot ahhoz, hogy megállhassunk az utolsó napokban. A szentély és a vizsgálatítélet tanát Isten népének jól kell ismerni. Mindannyiunknak tudnunk kell, hogy miben áll a nagy főpapunk tisztsége és munkája. Ugye azt írja is, hogy egyáltalán se fogalmunk sincs, meg még elhanyagoltuk. Aztán nem lehet eléggé túlhangsúlyozni ezt a szolgálatot. Az Isten ezen keresztül szeretné minket sok mindenre felkészíteni, ami előttünk is van. Azt tudjuk, hogy mi bálátor éppen a főpapi szolgálat? És ha délután lennénk, akkor most jó meg tudnánk beszélni, hogy kinek mi jutna eszébe, hogy mi maradt meg tulajdonképpen, hogy egy teológiai tan, valamilyen ismeret, vagy az életében ez gyakorlattá válik, és úgy maradt meg az életében. De tudjuk, hogy a főpapi szolgálat azt 1840-ben kezdte el Krisztus a mennyben, és aki elolvassa a zsidókhoz írt levelet, most nem tudom elolvasni, a zsidókhoz írt levelben mindenki meggyőződött arról, hogy a mennyben van egy szentély, a földi szentélynek a máslata, annak, amit az Isten mutatott Mózesnek, és ami elkészült még ugye a pusztában, aztán később egy Salomon is felépített, és annak a eredeti, ha lehet így fogalmazni, az pedig a mennyben van. És amiképpen a főpap is végezt itt a földön ugye a szolgálatot,
zsidók körében egy évben egyszer, hogy megtisztította a szentét, ugyanúgy Krisztus most végzi 1844-től, amennyiben ezt a munkát, hogy megtisztítsa a szentét, megtisztítsa az ő népét, és végül is az egész földet. Ugye a szentének a megtisztítása magában foglalja, aki odajárul ahhoz hitárta, hogy megtisztítsa, magában foglalja magát az egész földet, és végül az egész világ mindenséget. Hogy nem lesz bűn. Örökre meg fog szűnni, és Isten el fogja törölni. Mindig elképesztő ez a szolgálat. A zsidókhoz írt levél 9. fejezet 21. verséhez lapozunk. Itt azt mondja a Szentírás, hogy mert nem kézzel csinál szentébe az igazina, csak a másolatában ment be Krisztus, hanem magában menj be, hogy most Isten szín előtt megjelenjék érettünk. Tehát ő nem a földibe ment be, hanem a mennybe, ahol van az igazi, és hogy érettünk jelenjen meg. Ugye ez a szó, hogy közben járás, ez nagyon sokszor használjuk, és a múltkor, amikor voltam Máté Szalkán, kérdeztem a testvéreket, mit is jelent ez a közbenjárás tulajdonképpen, és ez a gyakorlatban, ez hogy van? Hát néznünk egymás nagyokat, hogy most mit is jelent ez pontosan? És a gyakorlatban ez számomra miért jó hír? Ez miben segít engem? Krisztus, hogy jár érettem közben? Mit cselekszik abban a szentében? És akkor mindenki nézett, és igazán nem is tudtunk hirtelen mit mondani. Akkor ütött nekem szöget a fejem, hogy ezt jól elfelejtettük. Pedig ezt valamikor tanultuk és ismertük. Ugye, ami folyik a mennyben, most csak nagyon röviden, Krisztus szeretné eltörölni a bűnöket, de ahhoz, hogy eltörölje, meg kell vizsgálni a feljegyzések könyvét, hogy ki alkalmas arra, hogy eltörjék az életéből a bűnöket. Ugye, amit mindig odahárítunk. Ugye most is azért vagyunk itt úrvacsorán, mert nyilván követtünk el bűnöket, voltak hiányosságaink, ezt az Isten elé vittük, azt áthajtottuk ugye a mennyei szentére, és most fel van jegyezve, hogy most mit csináltam én tegnap, meg tennap előtt, meg azelőtt, meg még azelőtt. És lehet, hogy én elfelejtem, de az Isten nem felejti el, mert ő felírja. És az Isten ezt Krisztus megvizsgálja, és szeretné eltörölni. De csak akkor tudja eltörölni, ha látja rajtam, vagy látja rajtatok, vagy bennetek, vagy bennünk, hogy ettől mi komolyan elfordultunk, hitáltal ezt tényleg legyőztük, mi teljesen szembefordulunk vele, és nem akarjuk még egyszer elkövetni. Ha mi ezt tényleg megtettük, akkor azt mondja Isten, hogy eltörli ezt. Ami még folyik, ugye, szeretné eltörölni, szeretné, hogy elpecsételje minket, szeretné minket az elváltozásban részesíteni, szeretné minket az Isten lelkében részesíteni, a késő eső. Egy kicsit szeretném részletezni, mit is jelent az, hogy eltörölni a bűnt. Ez is olyan, hogy mondjam, hát ez is olyan elméleti dolog, nem? Hát eltörölni, hát Krisztus a mennyben van, mi itt vagyunk, hát most azt se tudjuk, hogy egyáltalán mikor kerül a nevünkre a sor. Meg ha eltörli, akkor most én ebből mit tudok? Tudok én erről valamit? Hogy ez hogy zajlik ez tulajdonképpen? Ez számomra ez elméleti tudás csupán, vagy gyakorlati? El lehetne törölni úgy a bűnt a mennyben, hogy közben az életünkben tovább folytatjuk? Ezt szoktam úgy jellemezni, tudjátok, hogy olyan, mintha a lakást kitakarítanánk, de valaki meg a szemetet mindig befele hányja az ablakon. Csak akkor sosincs vége. Ugye? De mindig takarítok, valaki mindig koszol. Ugye a szentély megtisztítása az azzal, hogy Jézus Krisztus először ma akar minket tisztítani itt. Az ő népét szeretné megtisztítani, és mindazokat, akik hitáltal járulnak hozzá. Ez miért különleges most? Régen nem így volt? Tehát az Isten régen is, mikor mi bocsánatot kértünk az Istentől, ha őszintén bántuk a bűneinket, akkor az Isten elvette tőlünk. Nem csak megbocsájtott, hogy jó, megbocsájtak, és most már legyen békességed, hanem azt szerette tőlünk elvenni. Mivel több most a főpapi szolgálat, hogy a papi szolgálattól? Ő Krisztus nem csak, hogy megbocsátja most is, nem csak, hogy elveszi, de szeretni eltörölni. És tudjátok, amikor azt mondja az írás, hogy mi szeretni eltörölni a szívünkben a bűnt, akkor ez a gyakorlatban hogyan zajlik le? Ugye, mert a könyvből elnézést ki tudnánk törölni, ugye, valahogy, de hogyan tudja kitörölni belőlünk? A zsidókhoz itt lejön, csak idézem az igéket, ahol esetleg akarjátok leírni, hogy ez mennyire így van. A 26. fejezetben, itt a 9. 26. fejezet, az egész 9. fejezet mondjuk erről szól. A 26. fejezet így mondja a Szentírás, mondja itt
pár, hogy évenként is vittek árazatot, ugye? De azok nem törölték el a bűnöket, mert különben sokszor kellett volna szenvedni a világ teremtése előtt, így pedig csak egyszer jelent meg az időknek végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. Ugye Krisztus az áldozatával egyszer és mindenkor eltörölte a bűnt azoknak az életében, akik ezt komolyan veszik. Mit tesz Krisztus azért, hogy eltörölje a szívünkben a bűnt? Vagy kitörölje a természetünkből? Most. Ugye a szolgálat ott van, én itt vagyok. És számomra hogy lehet ezt megragadni, hogy ez a mindennapokban ez gyakorlat legyen? Hogyan tudja Krisztus megtenni, hogy ez számunkra teljesen kézzelfogható legyen? Hát az első dolog az, hogy először is tudatosítja bennünk, hogy most ez a szolgálat folyik. Nyilván, ha nem tudunk róla, akkor eleve kizár dolog, hogy bármit is tudnánk tenni. Ugye tudjátok, hogy ez a főpapi szolgálatnak a tanítása, aztán más közösségben nem is ismert. Nem is tudják. Fogalmuk sincs róla, hogy most ítélkezés van a mennyben. Azt gondolják, akkor lesz ítélet, mikor Krisztus visszajön. Ez tévedés, mert Krisztus már akkor mindenkinek a jutalmát hoz, az ítélet az most folyik. Most dől el mindenkinek az örök sorsa. Szóval első dolog az, hogy nekünk ezt tudnunk kell. Gyanámát az előbb olvastam, hogy nekünk ezt jól kell ismernünk. Nagyon jó. Nem elég az, ha hallottok itt bárkitől valamit erről. Nekünk személyesen, mindenkinek személyesen ki jól megismer, hogy én, Krisztus és én olyan kacsora kerüljön, hogy gyakorlatilag értsem meg, hogy Krisztus ezt a mindennapokban, ma, holnap, holnap után hogyan akarja véghez vinni az életemben. A másik dolog, hogy az Isten fejé minket arra, hogy ha tudjuk ezt, akkor tartsunk önvizsgálatot. Ugye általában, nem tudom, ti hogy vagytok vele, de mondjuk van egy úrvacsora, akkor talán kicsit jobban magunkba nézünk, mert szeretnénk tényleg őszintén az Istennel járulni, és minden bűntől megszabadulni. De hétköznapokban, amikor az Isten úgy munkálkodik bennünk, szóbálunk bizonyos dolgokkal, vagy elhessegetjük magunkra, és hát majd ráérünk majd még később. Meg ez talán nem is olyan nagy bűn, vagy nem olyan nagy dolog. Vagy egyáltalán hagyja, hogy az ember, az Isten lehat olyan a lelke mélyén. Az Isten hogyan tud bennünk munkálkodni? Ugye tanultuk a múltkor szombatiskolában is, hogy az Isten lelke az valami hihetetlen mélyre akar lejutni. Az Istennek nem, most nem hagyhat, hogy egyetlen rossz jellemvonás sem. A történelem Krisztus főpapi szolgált előtt, ugye Ábrám idejében, vagy később is, az volt a különbség, ha akkor valaki mondjuk megszabadult minden bűnétől, de utána mégis visszatévedt, volt közbenjáró, és ismét bocsánatot kaphatott. De most olyan időben élünk, amikor tudjuk, hogy ennek a főpapi szolgálatnak van egy ideje. Egy rendelt idő, amikor vége szakad, és nem lesz közbenjáró. Azt most nem játszhatjuk el, hogy engedek az Isten lelkének, visszatérek, aztán

a bűnt, eltörli, hogy az én lényemben az nincs ott. Az milyen, mondjuk egy közös érde milyen nagy dolog lenne? Ha itt megtapasztalnánk, hogy azok a rossz jellemvonások már nem választanak el minket, hanem közelebb kerülünk egymáshoz, mert nincsen elválaszunk. A magánéletünkben pedig, hogy azok a bűnök, amik mindig belestem, egyszer csak nincs ott. Bár megjegyzem, hogy Jézus Krisztus nem csupán arra akar minket elhívni, hogy most bizonyos rossz szokásokkal, gyakorlattal forduljunk szembe. Ő azt szeretné, ha magával a bűnnel fordulnánk szembe. A nagybetűs bűnnel. A foga, hogy ez az életmód, ez egy bűnös életmód. Lehet, hogy teszek jókat, mert nem vagyok mindig rossz, de ez akkor is rossz irányba visz. Én a bűn útját járom. Én nem tettem meg azt, hogy most jó vagyok, holnap meg megengedek magam dolgokat. Vagy ez még belefér a hitéletembe, ez meg nem fér bele. Értetek? Hogy ami bűn, nem élhetek úgy, hogy a bűn útját járom a legkisebb mértékben sem. A bűn nekem legyen utálatos. A bűntől én forduljak el. Teljesen távozzak el tőle. Ugye ez az önvizsgálat, hogy én most mire teszem fel az életemet? Erre akarok haludni? Én komolyan veszem azt, hogy Krisztus most értem ott van a mennyei szentében, és a szent lelk által most bennem azért munkálkodik, hogy megszabadítsa minden bűntől. Ha most minket nehézségek érnek, ha problémák gyötörnek, ha szembesülünk saját gyarlóságainkkal, ha más szembesít saját gyarlóságainkkal, ha küzdelmeink vannak, ezt tudjátok miért van? Hát pont azért, mert az Isten ma akar minket tisztítani minden bűnt. Akkor látjuk meg, hogy milyenek vagyunk. Hogyan viselkedünk bizonyos helyzetek, bizonyos élethelyzetek. Mi van bennünk? Milyen erős a mi hitünk? Mennyire engedünk a bűnnek vagy a kísértésnek, mennyire nem? Ez minden nap most zajlik. Minden nap ez a küzdelem megvan. És egyre erősebb a küzdelem. Biztos tapasztaljátok is, nem? Egyre nehézebb. Az ember érzi azt, hogy sokszor úgy elvinni a világ. De nagyon elvinni. Isten lelke meg küzdértünk, hogy nem. Ugye az ördög is a fegyvertárát felmutatja. Ugye az a példa, amikor azt mondja Krisztus, hogy bemegy a erős fegyveres házába, és elveszi a fegyverét, amiben bízott. Tudjátok, mi az a fegyver, amit elvesz? Az a sok rossz szokás, amivel az ördög minket le tud győzni. Szóval Krisztus, hogy ő elveszi. Ne legyenek ilyen fegyverek a kezünkben, amelyeket magunk ellen fordítunk, vagy az ördög ellenünk fordíthat. És ebben a mai napokban, minden napokban ti is tapasztaltok, hogy ez a harc nagyon kemény lenni. A magánéletünkben is, meg a társadalomban is. Kezd elfele válni, ugye, hogy az írás mondja, kezd az Isten népe vagy felsorakozik Krisztusnak a jobbján, vagy ott van a Szentek Szentjében, és imádkozik, és könyörög, vagy pedig éli a másik látszatvallásos életét. A másik nagyon fontos dolog, hogy ugye most a szombatiskolánk és a szolgálatról szól, mennyire ismerjük mi meg Krisztust úgy, hogy nekem ő a barátom legyen. Szóval mennyire nekem barátom? Mennyire látom én Krisztus küzdelmét úgy, hogy értsem azt, hogy az ő küzdelme nagyobb volt, mint az enyém. És ne én érezzem úgy, hogy az egész világ rám szakad, és meg az Isten is alig segít. Ugye, mert néha így gondoljuk, nem? Elvisznek a terhek, a bajok, a problémák, vagy éppen a jólét, akinek éppen jólét van, és könnyebben fogja fel. Mennyire érezzük azt, hogy lássuk azt, hogy Krisztus keresztje, hogy ott van előttünk, hogy ő szeretne minket, ahogy most a szóval is olvastuk, hogy ő minden szenvedésüket szenvedte, hogy ő szeretne minket megszenvedni, és meg is tud, ha akarjuk, ha hit által elfogadjuk. Gondoljuk bele, hogy minél jobban látjuk Krisztusnak az életét ezt a földön, annál inkább arra fele húz, hogy mi azt az életet éljük, és szeretnénk tényleg megszabadulni a bűntől. A bűnt akkor látjuk bűnnek, ha látjuk, hogy ezt mit tett a bűn Krisztussal, és mit tesz az emberisége, és mit tesz velünk is. Ha az ember ezt látja, akkor ő nagyon az Istenbe akar kapaszkodni, és ő nem akar ezen az úton járni, mert tudja, a bűn az halált nemz, és pusztulást. Ugye azt is látjuk, hogy ebben a sorrendben ugye volt az, hogy megismerjük a főpapi szolgálatát, önvizsgálatot tart az ember, nem csak úrvacsorakor, ugye, hanem minden nap tulajdonképpen, amikor az Isten csak rámutat valamire, és akkor nem mentegeti. Krisztust igazán ma akismerni Krisztusnak az áldozatát, sokkal mélyebben, mint ahogy eddig gondoltunk. Tudjátok, néha olyan felületesen beszélünk Krisztus áldozatáról. Krisztus meghalt értünk, Krisztus szeret minket, Krisztus szenvedett értünk,
De ez üres.

lesz és semmitmondó. Bele tudok én tekinteni egy kicsit a mélységeiben? Ugye az 1800-ban pont ezt mutatja, mert hogy Krisztus megmutatta, hogy mit jelentett neki itt emberként értünk küzdeni. És nekem személyesen, nekem akarja megmutatni, hogy én te érted küzdöttem személyesen, és én meg tudlak menteni. De nekem is kemény küzdelem volt. De nekem egyedül kellett tapostom a borsajtót, neked meg velem kell. Én egyedül feszítettem meg, de én veled vagyok, ha megfeszítettnek a bűnnek. Neked nem kell egyedül meghalnod. Nagy különbség. Ugye ezt mennyire így fogja fel az ember. És még egy dolog, ami mi kell, hogy minket még késztessen arra, hogy mi tényleg komoly vegyük a szentélyi szolgáltat, hogy mi minden rossz vonástól szeretném megtisztulni. Szeretném felolvasni ezt a részt a 160. oldalról, mert tudjátok, mi motivál minket? Mi az indíték? A félelem, hogy elveszhetünk? Félelem a jövőtől? Vagy szeretjük az Istent, és a szeretet indít arra, hogy mi ne bántsuk azt, aki az életet adta érettünk? A 160. oldalról részt szeretnék felolvasni még ezzel kapcsolatban. Az Isten iránti tisztelet ténylegesen mennyalakozik népének jellemében, és az Úr tisztelete és trónja sértetlenség iránt tanúsított figyelmen és törődésen kívül semmilyen más indíték nem tudja elvezetni Isten népét az önzés és a bűn feletti győzelemre. Ez az indíték azonban hatalommal teljes. Ez a lelkület és gondolkodásmód nem más, mint maga az új szövetségi hit. Értitek, hogy mi kell, hogy az embert indítsa? Ugye, hogyha a családban valakit becsmérelnek, azért kiállunk ellene, nem szeretjük, ha bemocskolják a nevét. Na de milyen csúnya, hogyha én hozok szégyent a családra? Ugye, az se egy szép dolog. Ha csak így emberi viszonyban nézzük. Az Isten, aki a szeretet, akit mi elfogadtunk és hitáltal befogadtunk, aki minket kiemelt ebből a sötét világból, nem az, hogy nincs, hogy az Isten neve most gyalázol ezen a földön? Hát ugye kétféleképpen majd gyaláz Isten a földön. Valakon nyíltan szidják az Istent, és várolják, az Isten van a mennyben, akkor miért ilyen? Ez a időzőtélve, ez a jobbik. Mert az legalább szembe egy és egyenes. Van a másik, ami nagyon alattomos és aljas, hogy az Isten nevét felhasználva beszélnek az Isten olyan dolgot, ami hazugság. És meggyalázzák az Isten nevét. Amikor ugye nagyokat mondó szájon sokat szól a felséges ellen, és a nevében beszél. Amikor az Isten nevében ugye a világban mondanak és tesznek olyan dolgokat, ami Istennek semmi köze hozzá. És ha mi szeretnénk, hogy az Isten neve, az, ugye az Isten vád alatt van. Vád alatt van a sátán részéről, vád alatt van az emberiség részéről, és az ítéletben, amikor Krisztus ugye eltöli minden ember bűnét, és az Isten is oda kerül, és őt is fel kell menteni. A sátán őt is vádolja. És a világ is vádolja, hogy az Isten igaz, szent és jó. És az Isten rajtunk keresztül szeretné márnézést önmagát felmentetni. Hogy ő nem olyan. Ugye most olvastuk a szombatiskolai, Jézus Krisztus azért jött el, hogy pont bemutassa az atyát. Mert torz fogalmaik vannak az embereknek. Mi a mi dolgunk? Nekünk nagyon vigyázni kell arra, hogy nekünk az az indíték vezessen, hogy ne hozzak szégyent az Isten nevére. Ne mocskoljam én is be azzal, hogy csak könnyelmű vagyok. Hogy felelőtlen vagyok. Hogy megmagyarázom. Hogy engedek neki. Hogy kényelmes vagyok. Meg van nekem most éppen elég dolgom, most nem érkezek az Isten dolgával foglalkozni. Az nagyon meg kell gondolnunk. Az Isten nevét is gyalázzák a pogányok között. És hogyha mi az írás miatt akkor gyaláztatjuk az Isten neve a pogányok között, mondja az Úr Jézus, hogy mi hogyan élünk a mindennapokban. Az Isten rajtunk szeretné bemutatni, hogy ő milyen. És végül szeretni, hogyha eltőle a bűneinket, tudjátok ezen, hogy mivel fog járni az egyén életünkben? Azt mondja Vagonel, hogy nem fog a eszünkbe jutni, hogy bűnt kövessünk el. Nem halatlan dolog? Most eszünkbe jut, ugye? Automatikusan. Nem fog eszünkbe jutni, hogy bűnt cselekedjünk. Azt mondja, eszünkbe fognak jutni régi vétkek, de azt mondja, azok idegenek lesznek, mintha nem is mi követtük volna el. Attól, hogy távol állunk. Nem fog eszébe jutni. Mondod, hogy mennyit küszködünk sokszor a saját rossz tulajdonságunkkal. Az Isten mit szeretne elérni? Hogy még csak eszünkbe se jusson az, hogy mi bűnt cselekedjünk. Itt a Földön. Nem nagyszerű dolog?
Krisztus ezt a szolgálatot végzi. Ha mi ezt hittel követjük őt a Szentek Szentjében, megcselekszi a legkisebbel is. A legkisebbel is. Aki őt hitáltal követni megteszi. És szeretné ugye eltörölni a bűnt. Még egy befejező gondolat. Tudjuk azt, hogy ugye mondjuk, hogy eltörölni. Tudjátok, hogy mi alapján lehet eltörölni a bűnöket? Az nem olyan, hogy már nem egy administratív dolog, már elnézés, hogy hát akkor megnéztük, megvizsgáltuk, eltöröltük. Hát, ez nem így van. Hogyan olvastuk, hogy mi a Biblia és a zsidókhoz itt olvashatjuk, hogy mikor felszentették a sátrot, akkor mit csináltak, mivel szentelték fel? Amikor Mózes megépítette a pusztában. Azt ugye vérrel hintették meg. És mit ír az ige? Mert minden vérrel tisztítatik meg. Vér nélkül nincs bűnbocsánat. Azaz ne felejtjük, hogy Krisztusnak ez nem egy adminisztratív tevékenység. Amikor azt mondja, hogy én el akarom törölni a vétkeret, azt mondja, én az alapján tehetem meg, hogy az életemet adtam, érted? És meghaltam a te bűneid miatt. Becsülöd ezt, vagy nem? Akarsz megtisztulni, vagy nem? Vagy megbeted azt, hogy én meghaltam, érted? És téged ez nem foglalkoztat, vagy nem érdekel. Vagy könnyen veszed. Vér nélkül nincs bűnbocsánat. Vér nélkül nem tudja, vér nélkül Krisztus például nem lehetett volna a főpap. Azt mondja, maga magát áldozta fel azért, nem úgy, mint a főpap, aki vitt áldozatot, ugye? Ő nem magát vitte, hanem vitt egy állatot. De ő maga magát áldozta, és azt mondja, maga vérén ment be egyszer és mindenkorra a szentébe, hogy nekünk örök váltságot szerezzen. Mindig a vér az alap, ezt soha ne felejtsük. Ugye azon az úrvacsora, pontosan a bor arra mutat, ugye most. Hogy most is, amikor úrvacsorát veszünk, akkor ne felejtsük el, hogy azért, mert ő meghalt. A bor erre emlékeztet. Nem élhetünk úgy a minden napokban, hogy hát az Istennek végül is az a dolga, hogy megbocsásson, meg szeret, akkor megbocsájt. De mindig a vér tisztít meg. Az Isten megbocsásson, neki le kellett jönni a földre, és meg kellett halni, és nem is akármilyen, akárhogy. Nem vehetjük könnyen a megbocsátást. Kedves testvérek, még sok mindent mondhattam volna, csak az idő elhaladt, és ugye az úrra csütörtökünk van. Én azt kívánom mindenkinek, hogy vegyük elő üzenetet folyamatosan, legyen a homlokterünkbe, mélyedjünk el benne, hogy tényleg ott legyünk Krisztussal a Szentek Szentjébe, hogy megtapasztaljuk azt az örömet, azt a jóit egyszer az életünkben, hogy nem gondolunk arra, hogy bűncselekedjünk, és azért, mert az az indíték vezet minket, hogy ebben a gonosz világban, egyre nagyobb a sötétség, az Isten jellemét igazán tudjuk bemutatni. Ugye az elpecsételés pont ezt szimbolizálja. Az Isten jelleme az elpecsételés, hogy ránk nyomja. És az elpecsételés, meg tudjátok, mivel egyenlő, az meg a késő esővel. Akit az Isten elpecsétel, azok nyerik el a késő esőt. És tudjátok, hogy miért kell az elpecsételés? Mert csak az Isten azzal tudja rányomni a pecsétet, aki tisztán az ő jellemét tükrözi vissza, mert az Isten, mikor Krisztus, mikor eljön, és akik reméljük, élve érjük meg, nem tudja elváltoztatni a bűnt. Nem tudja elváltoztatni. Egy mozdulat nem egy, hogy elváltoztatom a bűnt, mert nem vagy bűnös, vagy én majd elváltoztatom. A bűnt nem változtatja az Isten, csak azt, aki valóban megtisztult, és megférett minden bűnétől. Én azt kell, hogy ilyen lelkülettel és valóban hittel vegyük az úrvacsorát is, hogy mert az úrvacsoránk se az, ami 1844 előtt volt. Azt ne felejtsétek el. 1444 óta az úrvacsora azért van, hogy ne forduljunk mindig vissza. Mikor most úrvacsorát veszünk, az Isten most el is akarja törölni. Előtte még nem volt bűnetörlés. És úgy vegyük, hogy fogadjuk meg, és kössük magunkat erősen ahhoz, hogy tököljék-e, vagy az Isten most minden bűntől megtisztít. Nem akarjuk az Isten, hogy a bűn útját járni. Mi szeretnénk Krisztussal maradni a Szentek Szentjében, hogy valóban tiszták és igazak lehessünk. Amen.

Kedves táborozók! Esti témasorozatunk első előadását fogom megtartani most, és ennek tulajdonképpen az egész előadás sorozatnak ez a címe, ami a mai esti előadásunknak is címe, hogy mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Ezt a mondatot, ezt a gondolatot Titus levelében találjuk meg, Titus levele második fejezetének 11. versében. Majd később szólni fogok arról nagyon-nagyon röviden, hogy milyen körülmények is indították Pál apostolt ennek a levélnek a megírására, miről is volt a háttérben, ami miatt megfogalmazta a levél gondolatait, de most mindenek előtt szeretnénk annak utána járni, hogy miért is tett gondolatai sorában ilyen kijelentést Pál, hogy mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. Mi is az üdvözítő kegyelme, illetőleg mi az, ami most megjelent, és korábban még nem volt ennyire nyilvánvaló és természetes, azt hiszem, hogy nagyon egyszerű rá a válaszunk. Megjelent közöttünk Jézus Krisztus, az Isten fia, a teremtő isteni személy. Itt élt közöttünk, és ráadásul elszenvedte minden ember helyett a bűn büntetését, hogy az embereknek az üdvösség útját megnyithassa. És ezáltal, hogy már túl vagyunk a megváltási terv legnagyobb eseményének a megvalósulásán, így nyilvánvalóan már egészen más szemszögből kell néznünk az Isten beszédét, az Isten igéjét és az egész vallási életet. Nyilván Pál itt valami olyan dolgot akart mondani, hogy most lett igazán teljessé az, amit az ószövetségi írások csak jövendölni tudtak, vagy érzékeltetni, vagy ábrázolni tudtak. Kijelent meg közöttünk, megjelent maga az Isten azért, hogy az embernek szabadulást szerezhessen. Máté evangéliuma első fejezetében, amikor a Jézusról szóló híradást olvassuk, Máté evangéliuma első fejezetének 23. versében Gábriel angyal a következő képen szól, idézve egy ószövetségi proféciát, így meg is találjátok a Bibliában a vers alatt ilyen apró kis betűkkel, hogy Ézsaiás 17. fejezet 14. verse. Tehát innen idézi Gábriel angyal a proféciát, hogy ez teljesedett most be, és következőképpen hangzik, ímé a szűz fogan méhében, és szül fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, ami azt jelenti, velünk az Isten. Tehát az, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, ez tulajdonképpen az bizonyítja, hogy velünk az Isten, nem hagyta magára az Isten az emberiséget, mert egy asszonytól fog megszületni az Isten. Ugye itt rögtön egy nagy probléma vetődne fel, ha az ember nem ismerné a Szentírás, hogy ilyen hogy lehetséges, hogy Isten születik egy közönséges embertől. Tehát innen is láthatjuk, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy Isten nem tehette azt, és nem is lett volna értelme, hogy férfiú indulatából szülessen meg a megváltó, a világ megváltója, hiszen emberek közül senki nem élhetett volna olyan életet, hogy bárki helyett bármilyen jóvátételt megtehetett volna. Az emberiséget csak maga az Isten menthette meg személyesen. De hogyha mondjuk nem embertől születik Isten, hanem csak úgy megjelenik a Földön, mert ezt is megtehette volna az Isten, hogy mondjuk megjelenik Jézus felnőtt emberként, és elmondja a tanításait, és utána valamiképpen elrendezi a megváltást. Hát ez egy értelmetlen dolog lenne, mert hát akkor, hogyha az Isten mondaná el, akár ember formájában is, hogy nekünk hogyan kellene élnünk, és hasonló dolgokat tenne, de hát akkor könnyen mondjuk, hogy hát könnyű az Istennek beszélni onnan fentről, a királyi székből, hogy mi hogyan éljünk, hát lenne csak a mi bőrünkben. Tehát ez a kijelentése a Bibliának, hogy asszony fogant a méhében, és az Istentől fogant, nem embertől, ugye ez korábban jelenti ki az angyal Józsefnek, Jézus nevelőapjának, ez pontosan azt bizonyítja, hogy az Isten így gondolta el a megváltási tervet, hogy maga az Isten ugyanolyan emberré lesz, mint mi vagyunk, de közben személyiségében, énjében megőrzi istenségét. Mert a bűnből csak Isten tud szabadítani, de hogy bűntelen életet is élhetnénk mi bűn által megrontott természetű emberek, az pedig az Isten emberként bizonyította be.
Nos, megjelent az Isten dicsősége közöttünk, és így mondja ugye a profécia, hogy az ő neve neveztetik Immanuelnek, ahogy ezt Ézsaiás könyve 7. fejezetében is olvashatjuk, azaz, hogy velünk az Isten. Miért jelent meg Jézus Istenként? Mi volt Jézus elsődleges feladata? Az ő küldetésének az első és fontos része mi volt, hogy ő megszületett közönséges kisgyermekként Betlehemben? Nos, Jézus tulajdonképpen egész földi életével, amíg itt élt a földön, ugyanolyan körülményeknek és lehetőségeknek kiszolgáltatva, mint aminek mi vagyunk kiszolgáltatva, kivéve azt az egyetlen dolgot, hogy bűnt maga soha nem követett el még gondolatban sem, de ez nem automatikus volt az ő részéről, erről a Biblia világos tanúbizonságot tesz. Az, hogy ő megjelent ilyen közönséges emberként, az bizonyította be, hogy milyen az Isten, ha ember lenne. Jézus nagyon sokszor hivatkozott erre, például a búcsú beszédeiben, amikor az egyik tanítvány mondja néki, hogy Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és mi hiszünk neked. Akkor azt mondja Jézus, hogy ennyi idő óta veletek vagyok, és mégis azt mondod, hogy mutassam meg az atyát. Aki engem látott, látta az atyát. Jézus világosan bemutatta és elmondta nagyon sokszor, hogy azok a csodatettek, azok a nagy dolgok, amiket ő megcselekedett, azok semmi nem az ő saját elgondolásából vagy akaratából születtek, hanem mindenben az atyának engedelmeskedett. Az atya az, aki Jézuson keresztül bemutatta az emberek iránt a szeretetét. Bemutatta, hogy az atya semmi rosszat nem készített az embernek. Az atya tökéletesen szereti még a bűnben elesett embert is, hiszen a saját fiát küldte el, hogy helyreállítsa azt az istenképet, amit valaki elrontott. Jézus bemutatta a magatartásával, az emberek nyomorúságához való viszonyulásával, a gyógyításaival, a bátorításaival, a tanítványok felé gyakorolt nevelésével, az egész életével azt mutatta be, hogy az atya mennyire együtt tud érezni velünk, mennyire együtt tud működni az emberrel, akkor, hogyha az ember is megteszi a feltételeit annak, hogy együtt működhessen vele a mennyei atya. És mindezt úgy tudta megtenni Jézus, akiről azt állítják nagyon sok helyen a bibliai ígék, hogy ő ugyanolyan terheltséggel élte itt a földön az életét. Az, hogy ő bűntelen volt, például zsidókhoz írt levél 5. fejezetében azt olvassuk róla, hogy testének napjaiban esedezésekkel, könyörgésekkel, erős kiáltással kérte a mennyei atyát, hogy szabadítsa meg a bűn testéből. És csak így volt tökéletes, másképp nem lehetett volna ő sem az. Nem törvényszerű volt, hogy Jézus ezt a minta életet be tudta mutatni. Jézus bemutatta, hogy az atya önzetlen. Az atya az egész létét, az Isten az egész lényét oda szentelte az egész világnak, de ezen belül különösképpen az elbukott emberiségnek, akik pont ellene lázadtak fel. Ez az atya elve, a másokért élés alapelve. Az Istennek való engedelmeskedés az alapelve, hogy Jézus maga mindig, minden tekintetben engedelmes volt a mennyei atyához, és ezzel szemben az a valaki, aki elferdítette az Isten képét, aki mindenféle gonosz szándékot és minden rosszat tulajdonképpen az Isten számlájára írt, az mit hirdetett meg, és mit gyakorol, és mit gyakorolnak a követői? Ugye a leghatalmasabb teremtmény, az angyalok legfőbb valakije volt Lucifer, a fényhordozó, aki pontosan ezt az alapelvet, a másokért élés alapelvét mondta ki károsnak, önzőnek, hiúnak, és azt mondta, hogy az az igazi boldogság, amikor egy ember a saját boldogságát munkálja. És ha másik embert is a saját boldogságának a munkálására biztat, persze ez addig vezet, hogyha jól belegondolunk, ameddig eljutott mondjuk az egyik legmodernebb társadalom, a mai Amerika társadalma, amiről egy újságíró a következőket jegyezte meg, ugye Amerika szabadság országa, és azt mondta, hogy
Hát Amerikában egy ember szabadságának már csak egy másik ember szabadsága korlátja. Tehát nyilvánvalóan, hogyha valaki csak az önmagáért él, és csak saját magának él, az csak úgy tudja teljes értékben érvényre juttatni, hogyha valakit helyette vagy mellette eltipor. Ez másképp nem működik. És ennek lett a következménye a bűn, ennek lett a következménye a betegség, a halál, és minden rossz, ami a gonosztól származik, és akkor ráadásul nyilván vallási köntösben, mert ez is egy érdekes kijelentés Pál apostoltól a korintusiaknak írja, hogy nem is csoda, hogy hamis apostolok tűnnek fel itt-ott-amott, mert még maga a sátán is világosság angyalaként jelenik meg. Ez is egy óriási félreértés az emberi világban, és még a vallásos világban is, és sokszor úgy gondolják, hogy hát akkor ez nem lehet az ördögtől, mert mondjuk valaki meggyógyult, vagy ez nem lehet az ördögtől, mert hát micsoda szeretet van ott, és nem figyelik meg, hogy a szeretet mögött mennyi önzés van, mennyi dicsvágy van, mennyi egyéb dolog van az úgynevezett szeretet mögött, amelyik nem egyezik meg az Isten akaratával, amelyik nem az igazi másokért élés és az igazi alázat magatartását képviseli. Két igét szeretnék szemben állítani a két nagyhatalom közötti lelki küzdelmet bemutatandóan. A Filippi beliekhez írt levél második fejezetében, ami üdvözítőnkről, Jézus Krisztusról a következőképpen fogalmaz Pál apostol szintén. Tehát a Filippi beliekhez írt levél második fejezetének 5. versétől olvasom a következőket. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is. Aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Azt hiszem, ez az ige is többek között teljesen világosan elénk tárja, hogy ez az isteni alapelv valósult meg Jézus életében. Ő nem csak, hogy megalázkodott, nem csak, hogy leereszkedett, azért ebbe egy picit próbáljunk belegondolni, ha nem is tudjuk 100%-ig felfogni. A világ teremtője, aki a világ mindenség el nem bukott lényei között, ünnepelt helyen ott van a mennyben, minden gondtól, betegségtől, mindentől mentesen, ott hagyja ezt a dicsőséget. És eljön, és egy tehetetlen kisgyermekként megszületik egy földi édesanyától. Ez önmagában micsoda áldozat, nem? Mondjuk ezt szembefordítjuk a magunk is dédelgetett kacatjai, az egy rossz szokás, vagy

Ugye, hát milyen áldozat az részemről, hogy lemondjak mondjuk a dohányzásról? Áldozat? Hát ha nem mondok le, akkor bele fogok pusztulni. Még rosszabb eset, hogy az, aki velem él, az hal meg előbb. Mert mindig arra károsabb. És ugyanígy az ital. Persze az italba is bele lehet halni. De tudjuk, hogy hány családot nyomorított meg, hány gyereknek az életét nyomorította meg az ital. Az Isten csak olyan dolgokat akar elvenni tőlünk, amik előbb-utóbb a halálunkat vagy mások halálát okozzák. Tehát ezt láthatjuk, hogy az, aki teremtette a világot, az annyira megalázkodott, hogy ugyanilyen ember lett, és nem állt meg itt. Nem tekintette előnynek, hogy ő az Istennel egyenlő, megőrizte az egyenlőségét az Istennel, de nem tekintette előnynek, nem tekintette zsákmánynak, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem még tovább ment az alázatban, olyan mélységig ment, hogy magára vette a világ bűnterheit, minden ember, minden egyes ember bűnét, és a bűn büntetését szenvedte el értünk. Ezzel szemben mit mond az angyalfejedelemről, Luciferről, a valamikori angyalfejedelemről az ige? Ézsaiás könyvéből olvasom az egyik jelentést, Ézsaiás könyve 14. fejezetében. Figyeljük meg, hogy homlok egyenest más a magatartás. Ézsaiás könyve 14. fejezetében a 12. verstől írja a próféta: miként estél alá az égről, fényes csillag, hajnalfia? Levágattál a földre, aki népeken tapostál. Holott te ezt mondtad szívedben: az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon. Fölibök hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a magasságoshoz. Az alázat teljes hiánya. A másokért élésnek még a csírája sem található meg ezekben a gondolatokban. Tehát itt látjuk a két nagy alapelv összeütközését, és pontosan ezért Jézus Krisztus földi megjelenése, élete és különösen kereszt áldozata üdvözítő kegyelem minden ember számára. Hiszen ettől az alapelvtől, ami, valljuk be őszintén, kisebb-nagyobb mértékben, de sajnos inkább nagyobb mértékben, mint kisebb mértékben, mindegyikünk zsigereiben ott van. A versengés, az önérzet, a sértődés. Ugye még mielőtt valaki mentegetőzne, hogy kérem, én nyugodt természetű ember vagyok, tegye fel a kezét, aki még soha nem sértődött meg egyáltalán. Ugye? Vagy bármi más dolog, ami az én felmagasztalása és a másik ember ellenében történik. De tudunk mi szeretni, tényleg tudunk szeretni, de akkor, hogyha tetszik nekem az illető, akkor, hogyha kapok tőle valamit, akkor tudok. Szóval annyira kiszámított még a szeretetünk is. Ugye van igazságérzetünk, de éppen Ézsaiás próféta mondja a könyve vége felé, hogy minden mi igazságunk szennyes és megfertőztetett ruha. Önzéssel fertőzött még az igazsága is az embernek. Ilyen állapotból csak az üdvözítő kegyelme az Istennek menthette meg az embert. Igen, az Isten eleve így gondolkodott, már akkor így gondolkodott, amikor még el sem követte az ember a bűnt, amikor még be sem engedte a világba a bűnt, és Mózesnek is így mutatkozik be, ezt is szeretném fellapozni, hogy itt is lássuk, hogy az Isten dicsősége és az Isten jelleme az mennyire különbözik az önzés jellemétől, az önmagáért élés, a versengés szellemének jellemétől. Mózes második könyve 34. fejezetében Mózes könyörög az Úrnak, miután ja, a nép sajnos nem várta meg türelemmel Mózes hegyen tartózkodását, és megépítette az aranyborjút, és hát Mózes egyre inkább érzi, hogy mennyire erőtelen, és mennyire semmi ő ahhoz, hogy ezt a népet valamiképpen vezesse, és ahhoz, hogy ő be tudja tölteni az Isten küldetését. Látjuk, Mózes nem önmagáért aggódott, és nem a saját énjével foglalkozott, hanem a rábízott emberekkel foglalkozott, akik keményen ellene lázadtak, és az Isten ellen lázadtak. És kéri az Istent, hogy mutassa meg az ő dicsőségét, mert ha az Isten megmutatja Mózesnek az ő dicsőségét, akkor ettől a dicsőség látványtól, az Isten üdvözítő kegyelmének a szemlélésétől Mózes rögtön erőre kaphat, és elvégezheti azt a szolgálatot, amit az Isten kijelölt a számára.
és figyeljük meg az Isten

0: Isten hogyan mutatkozik be Mózesnek. És az Úr, elnézést, a Mózes második könyve 34. fejezetének 6. versétől olvasom. És az Úr elvonult ő előtte, és kiáltott. Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. Aki irgalmas marad, ezer íziglen, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt. De nem hagyja a bűnöst büntetlenül. Itt rögtön szeretnék helyesbíteni, akik előtt Biblia van, bizonyára látják, és akik még nem tudnak róla, hogy ez így van, most szeretném mondani, hogy a bűnös szó dőlt betűvel van írva. Most nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy mit jelent ez a Bibliában. Ez fordítói kiegészítés. Tehát az eredeti héber szövegben egyáltalán nem szerepel a bűnös szó, hanem az eredeti héber szövegben még csak nem is az van, hogy a bűn nem hagyja büntetlenül a bűnt, hanem egy valami ilyen kifejezés van, hogy nem marad következmények nélkül a bűn. Tehát nem marad következmények nélkül a bűn, ami annyit jelent, hogy vagy embernek, vagy az ember helyett valakinek. De a bűn zsoldját, a halált le kell fizetnie. Tehát itt is látjuk, hogy az Isten szeretete, irgalma, megbocsátása, az tökéletes. Az ellene lázadó zsidókkal kapcsolatban így nyilatkozott az Isten Mózesnek, hogy irgalmas, kegyelmes, és ezerszer megbocsát. De nem hagyhatja következmények nélkül a bűnt. Itt most már a nagy kérdés, ami számunkra, hogy az Isten üdvözítő kegyelme megjelent minden embernek, ugye ez párhuzamos, ez az isteni megnyilatkozás János evangélium a 3. fejezetének 16. versével, amit Jézus mondott Nikodémusnak, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hisz ő benne, el ne veszem, hanem örök élete legyen. Igen, ahhoz, hogy mi a miénk lehessen az Isten üdvözítő kegyelme, hogy ez ne csak valamiféle szólam legyen, vagy valami olyan szó, amit illik megtanulni, aztán valahova helyére tenni, hanem az működjön az életünkben, ahhoz nekünk igazi hitre kell jutni. Ahhoz nekünk valami olyan szemléletmódra kell jutni, vagy inkább így mondom, hogy olyan viszonyulásra kell jutnunk az Istennel kapcsolatban, hogy mi a maga helyén értékeljük ezt a hatalmas áldozatot. Hogy amit nekünk kellett volna elszenvedni, azt helyettünk Jézus elszenvedte a keresztfán, hogy mi ne úgy gondolkodjunk a bűnről, ahogy eddig tettük. Nos, szeretnék itt idézni ezzel kapcsolatban ebből a könyvből, amit már délelőtt néhányat kiosztott János. Nos, ebben a Jézus élete könyvben tényleg olyan világos gondolatokkal találjuk megfogalmazva azokat a dolgokat, hogy mit is jelentett Jézus földi küldetése, és mit is jelentett az, hogy Jézus csak ilyen módon tudta az ember gondolkodását megváltoztatni, de persze ez nem biztos, hogy így van minden embernél, mert hát mi magunk is küzdünk ezzel, hogy mind mélyebben megérthessük Jézus életét, áldozatát, és valóban gyakorlatilag is megváltozon az életünk. Szeretném olvasni ezt a rövid szakaszt az első fejezetből a 13. oldalról. Isten félre ismerése miatt sötétség borult a földre. Ahhoz, hogy e sötét árnyakat eloszlassa a fény, és a világ visszatérhessen Istenhez, meg kell törni Sátán megtévesztő hatalmát. Ezt azonban kényszerrel nem lehet véghez vinni. Az erőszak alkalmazása ellentétes Isten kormányzásának elveivel. Isten csupán szeretetből fakadó szolgálatot kíván, szeretni pedig nem lehet parancsra. Elnézést. Igen. A szeretet nem szerezhető meg sem erővel, sem tekintéllyel. Szeretetet csak szeretet ébreszthet. Istent ismerni annyit jelent, mint szeretni őt. Be kell mutatni jellemét, mint Sátán jellemének ellentétét. Ezt az egész világ mindenségben csupán egyetlen lény tudta megtenni. Csak az ismerheti meg Istent, aki az ő szeretetének mélységét és magasságát ismeri. A sötétség után az igazságosság napjának kell felragyognia, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt. Tehát én azt hiszem, hogy itt láthatjuk már ebből a mózesi bemutatkozásból, ahogy bemutatkozott az Isten, János evangéliumában, hogy fogalmaz maga Jézus, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, és a sok más bibliai igehely fényében is azt látjuk, hogy Isten így gondolta el a megváltás tervét, amikor mi személyes közösségre kerülünk ezzel a valakivel, aki értünk személyesen emberré lett. Ha mi eljutunk arra meggyőződésre, és ez csak is a Biblia igéinek mind mélyebb megértése révén tehetjük meg, ha eljutunk arra meggyőződésre, hogyha egyedül engem menthetett volna meg Jézus, akkor is megtette volna ugyanezt az életet. Mert én azt a veszélyt érzem, amikor sokat emlegetjük, igaz ez a kijelentés, hogy a világ összes bűnét magára vette Jézus. Ha az összeset magára vette, akkor én nekem olyan pici abban az összesben az én részem, nem? De amikor ezt lebontom a saját életemre nézve, és belátom azt, hogy ő a helyembe lépett, és helyettem és értem tette meg azt, amit megtett. Később a 16. oldalon csak egy rövid mondatot szeretnék olvasni. Mint emberfia, az engedelmesség példáját adja nekünk, Isten fiaként pedig erőt ad, hogy engedelmeskedhessünk. Tehát Jézus emberfiaként bemutatta, hogy emberileg, csak emberileg, Isten nélkül hiába is próbálunk engedelmeskedni, mert ez úgyse fog menni. De Jézus ezért jelentette ki számtalanszor, hogy ő semmit nem cselekszik magától. Ha ő valamit cselekszik, akkor a mennyei atya cselekszik ő benne. Nem hivatkozott és nem is támaszkodott a saját isteni lehetőségeire. Nem tekintett zsákmánynak, hogy Istennel egyenlő. Tehát emberként bemutatta, hogy engedelmeskedni lehet az Istennek. Na de Istenként pedig azt bizonyítja, hogy neki van hatalma, ha mi megengedjük, hogy belépjen az életünkbe. Neki van ereje és van hatalma legyőzni a bűnt. Nekünk nincs. Bármennyire jó szándékú egy ember, bármennyire ismeri a Biblia kijelentéseit, ha ez a személyes kapcsolat, ez valahogy olyan formai, olyan vallásos, így mondanám. Tehát, hogy a templomban, imaházban, vagy mondjuk itt a táborban megértek valamit, de aztán úgy valahogy elröpül, meg elszáll. Nincs valami gyakorlati és állandó kapcsolat az embernek, akkor tulajdonképpen nem fog működni a dolog. Mert az emberi megromlott természet, a körülmények, a bármilyen más dolog, betegség, öregség, meg sorolhatnék itt kifogásokat, amiket sajnos sokszor sorolunk, hogy miért nem tudunk tökéletesek lenni, ezek mind-mind sorra meghiúsítják az ember jó terveit és jó szándékú törekvéseit. Ugyanakkor azt már egy kisgyermek is tudja, hogyha egy gyermek megérti, hogy szívből engedelmeskedni sokkal könnyebb, és hogyha ráadásul valaki a szívébe beengedi azt a Jézust, aki ad is erőt ehhez az engedelmességhez, akkor ez az engedelmesség, ez nem olyan teherré válik az ember részéről, ez nem megkötözöttséggé válik. Nem tudom, hogy kinek milyen tapasztalata van. Én, amikor elindultunk ezen az úton, nagyon sokszor kaptam a barátaimtól a fejemhez, hogy na, neked már ez se szabad. Neked már az se szabad? Neked már semmit se szabad? Szóval én csak ezt látják az embernél, és hát nem győztem magyarázkodni, hogy hát ez nem egészen így van. Hát én így döntöttem, és én tényleg egyetértek ezzel. Amit nem úgy dönt az ember belülről, az tényleg csak úgy történik, hogy ez se szabad, meg az se szabad. De Isten fia azért lett emberré, hogy mint Isten bebizonyítsa, hogy ad erőt ahhoz, hogy engedelmeskedhessünk. Aztán később még azt olvassuk, hogy Krisztussal úgy bántak, ahogy velünk kellene, azért, hogy mi olyan bánásmódban részesülhessünk, amilyent ő érdemelt. Ezen is érdemes elgondolkodni ezen a mondaton. Később a könyv vége felé, ahol már Jézus áldozatáról van szó, és a történéseket nagyon hitelesen ábrázolja ennek a könyvnek a szerzője, a 633. oldalon, a 664. oldalon, elnézést, a 664. oldalon a következőket olvassuk, hogy mit is jelentett Jézusnak ott a Golgotától kezdve, de különösen a keresztfán, a bűnterhének az elhordozása. Mit jelentett a megszégyenítésen és a fizikai fájdalmon túl, a következőképpen próbálta érzékeltetni a könyv szerzője. Sátán kegyetlen kísértéseivel kínoszta meg Jézus szívét. A megváltó nem tudott átlátni a sír kapuin túlra. A reménység nem tárta Krisztus elé a képet, amint győztesként jön elő a sírból, nem beszélt neki arról, hogy az atya majd elfogadja áldozatát. Attól félt, hogy a bűn olyan súlyos Isten szemében, hogy örökre elszakítja őt az atyától. Krisztus azt a lelki kínt érezte, amit a bűnösök éreznek majd, amikor az irgalom nem könyörög többi a bűnös nemzetségért. Az atya a bűn feletti haragját Krisztusra, az emberek helyettesére öntötte ki. A bűnnek ez az érzete olyan keserűvé tette azt a poharat, amit Isten fia kiívott, hogy összetörte szívét. Tehát ezt a borzalmat és ezt a fájdalmat érezte át és élte át Jézus, amit semmilyen film, semmilyen festmény, semmilyen drámajáték nem tud kifejezni. Ezért tiltotta meg Isten világosan és szigorúan már a második parancsolatban, hogy ne készíts faragott képet. Hiszen ezt csak lelkileg lehet megérteni. Jézus szenvedése, fizikai szenvedése eltörpült. Emögött a lelki szenvedés mögött. Hogy ő neki azzal a tudattal kellett elszenvedni a halált, hogy lehet, hogy nincs visszaút. Mert Jézus nagyon jól tudta, hogy a bűn igazi büntetése az lesz majd, amikor végleg megsemmisülnek azok, akik nem akartak szakítani a bűnnel, akik nem vették igénybe az Isten üdvözítő kegyelmét. Azt is olvastuk itt a Tituszhoz írt levélben, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Tehát nem csak azt mondja, hogy megjelent nekünk hívőknek, nem csak azt mondja, hogy nektek, Titus és a gyülekezetnek, hanem azt mondja, hogy minden embernek megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. Nos, Római Levél 5. fejezetében, a 18. versben, talán ezt érdemes is fellapoznunk, hiszen a Római Levélből két igét is szeretnék ezzel kapcsolatban idézni, hogy ezt máshol is világosan így tárja elénk a Szentírás. Tehát a Római Levél 5. fejezetének 18. versében ezt olvassuk, hogy itt a szöveg előzménye ennek a igeversnek annyi, hogy Ádám által, egy ember által jött be a bűn a világba, és ezáltal mindenekre elhatott, hiszen mindenki vétkezett. De utána azt mondja, hogy Krisztus által a kegyelmi ajándék is elhatott minden emberre, és ezt bizonyítja még egyszer a 18. versben, bizonyára azért, miképpen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat, azonképpen egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása. De most szeretném feltenni a kérdést, hogy annak az embernek, aki nem hallott Jézus áldozatáról, vagy ha hallott, nem értette, vagy nem érdekelte, vagy elutasítja, és éli a maga ösztönös életét. Itt azt mondja az ige, hogy minden emberre. Ő rá hogyan hatott el? Igen egyszerű a dolog. A Biblia alapelve ez, amit már Ádámnak elmondott az Isten, hogy a bűn zsoldja a halál. Amely napon eszel a fáról, meghalsz. Amikor Ádám evett a fáról, meghalt? Nem. És miért nem? Nem mondott igazat az Isten? Vagy pedig? Azért nem kellett meghalnia? Mert majd helyette Jézus elszenvedte a kereszt halált. A Biblia szöveg összefüggéséből ez nyilvánvalóan kiderül. Hogyha nem hatna el minden emberre az Isten kegyelme ilyen értelemben, akkor lényegében, ha valaki akár kisgyermek korában az első tudatos bűnt elköveti, azonnal meg kellene halnia. Az, hogy mi ilyen finom ételeket eszünk, és nem gondolunk rá, sokszor nem gondolunk rá, ezt egyedül Jézus áldozatának köszönhetjük. Hogy mennyire még ezt az eltorzult világot, amit már az ember torzított el, hogy Jézus áldozata tartja még mindig ébren. Most tényleg egy magyarországi dolgot hadd említsek. Volt itt ciánszennyezés Tiszában? Volt szárasság? Volt belvíz? És mégis volt gyümölcsünk? És mégis volt ételünk az asztalon. És sorolhatnám a dolgokat, hogy mi minden van, amiben nem is gondolunk bele. ha Jézus nem hal meg a kereszten, ha nem vállalja ezt az áldozatot örök időknek előtte, akkor sokkal könnyebb dolga lett volna, most nagyon-nagyon idézőjelbe teszem az Istennek. Mert akkor az Isten azt mondja, elkövette a bűnt az ember is, kész. Akkor megsemmisül az emberiség is, megsemmisül Sátán is, befejeztük. Az Isten ezt nem tette. Azt mondta, ezt nem lehet. Az embereket meg kell menteni. Az embereket valahogy át kell vinni egy olyan világba, ahol már többet nem lesz bűn, fájdalom és szenvedés. De az Istennek nagyon nehéz dolga van, mert ebbe a világba csak úgy tud átvinni embereket, hogyha az emberek át akarnak menni. És még eddig még talán el is jutunk mi emberek, hogy át akarjunk menni ebbe a világba, hogy az üdvözítő kegyelem az át is formálja a mi életünket, majd az ige folytatása erre fog rámutatni. De amikor le kéne tenni dolgainkat, amikor el kéne hagyni dolgainkat, amikor le kéne mondani dolgokról ennek a célnak az érdekében, na ekkor elakadnak a dolgok. Mert akkor kimondjuk sorra az apró nemeket sajnos, mert ilyen a természetünk. A római levélben egyébként az egész levél a hit általi megigazulásról szól, és pontosan azért írt a Pál apostol a rómabeli gyülekezetnek, hiszen ott Rómában, a fővárosban végül is úgy alakultak ki valószínű a keresztény gyülekezetek, hogy a jeruzsálemi ünnepekre feljáró zsidóság vitte el az öröm üzenetet, és aztán ott nyilván pogányok, keresztények, illetve pogányok és zsidók egyaránt keresztényé lettek, és aztán amikor Claudius császár éppen a zsidók, keresztények elleni támadásai miatt kiűzi a fővárosból a zsidóságot, utána, amikor visszakerülnek a zsidók, akkor kisebbségbe kerülnek a gyülekezetben, és emiatt kell írni Pálnak, hogy pogányok és zsidók nehogy versengjenek egymással, mert hogy egyiküknek több a lehetősége, másikuknak kevesebb. És ugye ez a mai társadalmakra is nagyon jellemző, mert éppen így beszélgetés közben is szóba került, hogy vannak népcsoportok, akikre inkább jellemző a bűn, van akikre kevésbé, és hogy akkor hogyan és miképpen. Nincsen személyválogatás az Istennél. Ugye ez bent van a római levélben. És ezt nagyon tudatosan felépíti Pál apostol, hogy nincs különbség. Tehát nem az a lényeg egy ember megmentés szempontjából, hogy az az ember milyen mélyen van, mit örökölt, milyen körülmények között van. Semmit nem számít a képességei. Csak az számít, hogy akar hinni vagy nem. Hitre jut vagy nem. Az számít, hogy ezt a behelyettesítést, hogy helyébe lépjen Krisztus, és ő pedig Krisztus helyébe lépjen, ami annyit jelent, a már olvasott szövegből, hogy be is kellene mutatni a Krisztus jellemét másoknak. Mert az az igazi vallásosság, amikor egy ember élete úgy alakul át, hogy már azok a jellemtulajdonságok jellemzőek őrá, ami Istenre. Nos, mindjárt az első fejezetben ezt mondja Pál apostol az első fejezet 16. versében, mert nem szégyenlem a Krisztus evangéliumát. Mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidóknak először, meg görögöknek. Tehát pontosan ezt mondja, hogy teljesen mindegy, hogy valaki zsidó vagy görög. Ugye csak azért mondja zsidóknak először, mert rájuk bízatott az Isten beszéde, nekik nagyobb lehetőségük van ilyen szempontból, de ugyanakkor nagyobb a felelősségük is. De a görögök vagy a pogányok, őrőlük ír az első fejezetben, hogy ők a lelkiismeretük alapján lesznek megítélve. Tehát ő tud a lelkiismeret alapján úgy dönteni, hogy nem az Istent imádja, hanem a teremtményeket, a napot, az embereket, a tárgyakat és a többi. Aztán egész a csúszomászókig megy le, ott le is írja egy szörnyű leírásban Pál apostol, hogy hova jut el az ember, amikor nem akarja a teremtő Istent látni. De van olyan pogány, aki nem tud szinte semmit az Isten üdvözítő kegyelméről, de a lelkiismeretére hallgat. A szívére hallgat, és jól cselekszik, az pedig kárhoztatni fogja azokat, akik az írást ismerik, és mégsem cselekszik a jót. Mert tudott hallgatni az Isten beszédére. Egyenlő eséllyel indul minden ember az üdvösség útján, és az Isten üdvözítő kegyelme egyenlő mértékben árad ki mindenkire, de nem egyenlő mértékben fogadjuk ezt a kegyelmet. És még szintén a visszafelé vezető úton ott egy kisebb csoporttal beszélgettünk, és szóba került a predesztináció kérdése is. Most nem kell megijedni, nem fogok a predesztinációról külön előadást tartani. Vannak nagyon jó kazetták a predesztinációról, amit érdemes meghallgatni és olvasni is, római levelet különösen ebből a szempontból. A levél 8. fejezetében, lényegében a 28-tól 32. versekig két dolgot tudhatunk meg az Istenről. Tehát megtudhatjuk azt, hogy az Isten, akikről látja előre, hogy szeretni fogják, azoknak az életében elrendeli, hogy ez és ez történjen. Tehát az Isten egyfelől előre lát valamit, másfelől pedig előre rendel. És ahhoz, hogy ebben a kérdésben mi tisztán lássunk, hogy mit jelent az, hogy valaki elhívott, és ki az, akit nem hívott el, vagy hasonló gondolatok, igen egyszerű a dolgunk, be kell helyettesítenünk. Mi az, amit előre lát az Isten, és nem rendel előre? Az az, hogy ki az, aki szeretni fogja. Ki az, akiről tudja, hogy szereti. És ki az, akiről tudja, hogy elindul ezen az úton, szereti, de aztán utána mégiscsak önmagát jobban szereti, vagy a pénzt, mint a gazdag ifjú jobban szereti, mint a Krisztus követését, és a többi. És akiről látja, hogy szeretni fogja, annak az embernek az életében gondoskodik elhívóról, elhívásról, gondoskodik arról, hogy az ember eljusson egy igazi megtérésre, gondoskodik arról, hogy az ember a megtérés után egy komoly, megszentelt életet éljen, és így eljusson az Isten dicsőségébe. Nem a magunk tehetetlensége és képességei azok a korlátok, amik minket eltávolítanak a mennytől, hanem a magunk döntése, hogy akarjuk szeretni az Istent, az igazságot, vagy nem. Mert az Isten beszéde és az igazság az egy és ugyanaz. Azt mondja Jézus a főpapi imában, amiről majd lesz előadás péntek délelőtt, hogy szenteld meg őket a te igéddel. A te igéd igazság. De miért vesznek el mégis sokan, hogyha az Isten üdvözítő kegyelme minden emberre kiterjedt? Ha minden emberre kiárathatott az Isten üdvözítő kegyelme, Prédikátor könyve 8. fejezetében, a 11. versben olvasunk egy ilyen igét, hogy az emberek, mivel hamar a szentencia el nem végeztetik a bűn cselekvőjén, ezért az emberek szíve egészen arra van, hogy a gonoszságot cselekedje. Tehát mivel, hogyha elkövetjük a rosszat, azonnal nem következik be a büntetés, ezért van az ember, ezért veszi könnyen a bűnt az ember. És most gondoljunk bele, hogy ebből a szemléletből mi tudja kizökkenteni az embert. Hát egyedül az, hogyha ezeket a kis apró, mondjuk a dohányzást említettem, koporsó szegeket, mondjuk nem ilyen ártatlan dolognak tesszük, és nem humorizálunk vele, hogy hát majd, jó, hát most egy szeget megint előszedtem, ugye? Nem, hanem ez komoly dolog. Ezért Jézusnak borzalmasan sokat kellett szenvedni. Hogy én ne úgy nézzek erre, hogy na, ez csak egy koporsószeg. Hanem lássam be, hogy az Isten ezért hagyta ott a mennyet, ezért élt minta életet, és ezért halt meg, és ezért támad föl, hogy nekem most feltámadott, és a mennybe ment Jézus segítséget adhasson a bűn feletti győzelemre. Ellenben, ha a szívünket éri, ha célba ér ez az üdvözítő kegyelem, ha mi nem vesszük könnyen a bűnt, ha mi nem nyugszunk bele a megrögzött rossz szokásainkba, a vágyainkba, amelyek ellenkeznek az Isten akaratával, ha mi belátjuk azt, hogy itt változtatni kell, törekedni kell mélyebb megismerésre, törekedni kell arra, hogy gyakorlatilag is hatni tudjon az Isten jelenlét az életünkben, mi lesz ennek az eredménye? Nos, itt szólnék arról, hogy kiknek is írta, illetve hát Titus milyen munkaterületet birtokolt, amikor Pál írta neki ezt a levelet. Ugye, hát kiderül a levélből, hogy a ciprusiaknak írta, illetve hát Titusnak írja, aki Cipruson szolgál. Titus egyébként egy olyan tanítvány volt, aki pogány származású volt, ezt megtudhatjuk a Galatákhoz írt levélből, és már egész Pál korai szolgálatánál megtaláljuk apostolok cselekedeteiben Tituszt, amikor együtt megy fel Jeruzsálembe a zsinatra, az első zsinatra Pál apostol, és ő megint csak azokat példázta, hogy nincs kivétel, és nincs ilyen fajta előny az Isten szemében, hogy valaki milyennek születik, és milyen népcsoporthoz tartozik. Ugyanakkor éppen itt olvassuk azt is, amit az egyik saját költőjük is ír, hogy ezek a ciprusiak, ezek resthasak. Ugye egy érdekes kijelentés, és úgy mutatja, hogy az ösztöneiknek élő, mi magunk előtt látunk ilyen nagy pocakos embereket, meg nem tudom, szóval ilyen nagyon léha és semmittevő emberek. Szóval ez valami súlyos kijelentés lenne, de nem előítéletről van szó, hanem arról van szó, hogy ezeket is tanítsad. Tehát nem azt mondja Titusnak, hogy ezek reménytelenek, szóban ne állj velük meg, ők nem érdemlik meg az evangéliumot, hanem pont ellenkezőleg. És figyeljük meg a szöveget, hogy hogyan mondja tovább. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, ezeknek a resthasúaknak is. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világban. Várvánom a boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését. Egy külön esti előadás lenne erről, de úgy gondolom, hogy a időhiány miatt ez ki fog maradni majd, és ezért szeretnék egy néhány szót szólni erről, tényleg csak néhány szót. Hogyha az Isten üdvözítő kegyelme célba ér a szívünkben, és gondoljunk bele, hogyha ezek a küzdelmeink, amik eddig esetleg kudarcot vallottak, és ezek a gyötrődéseink, amik megkeserítik az életünket, mert nem tudunk, érezzük, hogy nem tudunk igazán Isten útján járni, hogyha ezek helyébe egy isteni erő lép, mert személyes közösségre juthatunk a Szentlélek által Jézussal, és valóban engedelmeskedni akarunk az Isten törvényének, és nem olyan szeretet után áhítozunk, amelyik az engedelmességet csiszolja a mai kor követelményeihez, hanem hagyja ugyanolyan sarkosan és élesen, ahogyan azok meglettek fogalmazva. Amikor nem korszerűsíteni akarjuk az Isten követelményeit, hanem valóban úgy akarunk engedelmeskedni, ahogyan a Biblia szellemisége leírja, nem betűje, nem betű szerint, hanem a szellemisége szerint, akkor megváltozik az ember élete. Akkor figyeljük meg, hogy a hitetlenséget megtagadja, és a világi kívánságokat megtagadja az az ember, aki értékeli Krisztus üdvözítő kegyelmét, aki tudja, hogy nem ingyen váltott meg minket Jézus. Valóban ingyen váltott meg. Mi nem tudjuk jóvá tenni, mi nem tudunk fizetni érte. De nem volt olcsó ez a megváltás. Ez végtelen nagy árba került. Amikor az ember ezt megérti, akkor tud igazán mértékletesen, szentül és igazán élni ebben a világban. És én nem tudom, hogy akik itt jelen vannak, mennyit ismernek, vagy mennyit hallottak, mennyit olvastak a proféciákról. Ugye már említette az előttem szóló is, Béla is, hogy nagyon szép és nagyon jó kazettákat lehet kapni a profétikus kijelentésekről is többek között. De hát ugye, akik a Bibliát ismerik, mindnyájan tudjuk nagyon jól, hogy nem csak, hogy az utolsó történelmi időszakban élünk, hanem Jézus második dicsőséges eljövetele egészen a küszöbön áll, ahogy az idők jelei ezt mutatják a mi számunkra. És azt hiszem, hogy nekünk, akinek jogos reményünk lehet arra, hogy a mi életünkben meglátjuk ezt a hatalmas eseményt, a földi történelem legnagyobb eseményét, amikor beteljesedik véglegesen a megváltás terve, akkor egyáltalán nem mindegy, hogy feszültséggel várjuk ezt, vagy pedig valami Istentől szerzett és nyert békességgel a szívünkben. Feszültséggel a magunk rossz gondolatai és szokásai miatt, de azzal az igazi megnyugtató békességgel, hogy az Isten megígérte. Filippi levélben írja, hogy aki elkezdte bennetek ezt a munkát, elvégezi a Krisztus Jézusnak napjáig. És itt ugyanezt mondja Pál, hogy várvánom a boldog reménységet, és a nagy Istennek, a megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését. Amikor valakinek az életében teljessé lesz a szeretet, teljessé lesz ez a gyakorlatilag másokért élés magatartása. És az önzéséről, az öndicsőítésről, az rossz szokásokról igenis le tud szokni, és erőfeszítéseket tesz, hogy leszokjon, és közösséget akar vállalni Jézussal. Nem csak kéri az elkövetett bűnéért Jézus helyettes áldozatának a kegyelmét, hanem nem akarja többet elkövetni azt a bűnt. Eljut arra a szintre, hogy annyira gyűlöli azt a bűnt, hogy inkább meghalna, mint sem elkövetné. Annak az embernek boldog reménység lesz Jézus második megjelenése. Mert igaz, hogy Jézus ítélettel a kezében jön vissza a földre, hogy megítéljen gonoszokat és jókat egyaránt, na de az ítéletek között ott vannak a felmentő ítéletek. Ott vannak azok a papírok, amelyek biztosítják azt, persze ezt idézőjelbe teszem a papírokat, hogy mi mehetünk arra az újjáteremtett földre, és örökké élhetünk egy olyan világban, amit emberi elme nem tud elgondolni. amit kár végig gondolnunk, hogy milyen, mert nem tudjuk megfogalmazni. Ahol minden lehetőség adva van az embernek, és ahol már még egyszer nem lesz veszedelem. Befejező gondolatként hadd mondjak el egy olyan történetet, amit én magam is úgy olvastam egy kis vékony füzetkében. Egy amerikai idős prédikátor írt egy kis füzetet a szentélyben folyó szolgálatról, és ezzel kapcsolatban, hogy mit jelent a bűnnel így szembefordulni Jézus áldozatát és üdvözítő kegyelmét megértve, egy megrázó eseményt ír le, hogy ő részt vett egy olyan temetésen, ahol egy fiatal házaspár temette a 3 éves gyerekét. És ráadásul úgy következett be a haláleset, hogy a 3 éves gyerek nem vette észre az édesapa, hogy lefutott utána a garázsba, és az apa tolatott ki az autóval, és véletlenül ő maga gázolt el a gyereket. És leírja, hogy élete legszörnyűbb temetése volt, neki kellett prédikálni ott, és hát borzasztó volt átélni, hogy mit gondolhat az apa. És utána valami ilyesmihez hasonlította ezt a fajta megértés, hogy megértettük, mit jelent Jézus üdvözítő kegyelme, hogyha ez a házaspár mondjuk kap még egy gyereket az Istentől, mi mindent meg nem tesznek azért, hogy még egyszer ilyen szörnyű katasztrófa ne forduljon elő. Ha mi így gondolkodnánk azokról a kis apróságokról, amik megkeserítik az életünket és főleg mások életét, én úgy gondolom, hogy akkor élt célba, és akkor talált igazán szíven minket a Jézus üdvözítő kegyelme. És akkor nincs mit félnünk az ítélettől, nincs mit félnünk attól, hogy vajon hova kerülünk és melyik oldalra állunk. Én szívem mélyéből kívánom, hogy ez tényleg ne csak elmélet legyen a mi életünkben, hanem valóban Isten üdvözítő kegyelmének a megszerzése és megtartása az gyakorlatilag is formálja át a mi életünket. Amen.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Kedves gyülekezet! Mai úrvacsorai istentiszteletünk alapigéjét keressétek meg velem János evangélium a 15. fejezetéből. Ez a kórusmű, amit az imént hallottunk, jó lenne, hogyha ott dolgozna, ott zengene a szívünkben egész úrvacsoránk alatt. Így olvasom János evangélium a 15. fejezetéből, a 11. verstől kezdődően. Ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem, és a ti örömetek beteljék. Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket. Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok néktek. Eddig olvasom. Ahogy említettük nektek a múlt alkalommal, szombat este Sopronban szolgált az énekkarunk, és ott a megfeszített, megdicsőült megváltóról énekeltünk, de szerettem volna egyszer s mind a hallgatóságnak Jézus Krisztus dicsőséges eljöveteléről is szólni. Az Úr Jézus mindazt, amit a kereszten elviselt, azért tette meg, hogy az övéit megmentse a bűn elvesztő hatalmától. És megrendítő végig belegondolni abba, hogy Jézus Krisztus, amikor ezeket a szavakat is szólja, folyamatosan tudatában van annak, hogy mi következik rá. Emlékeztek, talán néhány héttel, hónappal ezelőtt szóltam nektek már az éneklésről, amit itt az úrvacsorán is majd az utolsó szavakban elmondunk, hogy dicséretet énekelve mentek ki az olajfák hegyére. Emlékeztek, 12 férfi halad Jeruzsálemből kifelé a domboldalra. 12 férfi, fantasztikus hang lehetett, ahogy dicséretet énekelnek, és ott volt közöttük maga az Úr. És a dicséret éneklés az nem valami szomorkás, nem valami bánatos, lehanguló éneklés, hanem az örömnek, a boldogságnak, az Isten dicsőítésnek az engedezése. És itt, ha ezt a 11. verset megnézitek velem, nézzétek meg, mit mond az Úr. Ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömöm. Szerintetek, miben volt ezekben a pillanatokban Krisztusnak öröme? Vajon, ha körül tekintett a tanítványi csapaton, akkor mit láthatott? Mit tapasztalhatott? Szeretetet? Tisztaságot? Bár úgy lett volna. Testvéreim, ha felteszem nektek a kérdést, hogy az evangéliumokban hogyan olvashatunk, hogy mi volt előbb, az egymással kapcsolatos vetekedés, vagy az úrvacsora? Mit mondanátok? Ugye előbb volt a vetekedés, majd eztán az úrvacsora. Kérlek, lapozzatok velem Lukács evangélium a 22. fejezetébe. Lapozzatok velem Lukács evangélium a 22. fejezetébe, és nézzétek meg velem a 24. verset. Nekem könnyű, mert ilyen formán ki van jegyzetelve a Bibliám, mikor készültem. Engem is meg kell mondjam őszintén nektek, hogy megdöbbentett ez, amit itt olvasok. A 24. versben olvasom ugyanis azt, hogy támad pedig közöttük versengés is, hogy kitekinthető köztük nagyobbnak. És ha feljebb tekintetek, akkor azt látjuk a 17. verstől, így olvasom,
és a pohárt vévén, minek utána hálát adott, mondta, vegyétek ezt, és osszátok el magatok között. Mit szóltok ehhez? És aztán olvassátok, látjátok, ott már nálatok ki is van vastagítva a 19.-20. versben, ugye felsorolja a kenyeret, majd a poharat. Testvéreim, mit mond ez nektek? Erről szól. De mondjátok meg nekem, honnan kezdődött ez a tanítványokban lezajlott ellenségeskedés, versengés folyamatosan. Emlékeztek rá, hogy ha elolvassátok a Jézus élete című könyvből, ajánlom mindenkinek, van két csodálatos fejezet, ugye a mindenki szolgája is az én emlékezetemre egymás után. Én is megtettem most, mikor erre készültem, megdöbbentő mondatok vannak benne. Azt mondja ott a testvérünk, és ezt látjuk is, hogy mikor János és Jakab oda mennek az Úrhoz. Emlékeztek, egy ilyen kérdéssel, kéréssel fordulnak az üdvözítőhöz. Uram, sőt nem is a fiúk voltak, hanem a szülő, oda megy, hogy Uram, add meg az én két fiamnak, hogy az egyikük itt, a másikuk meg ott üljön, amikor eljössz a te országodban. És Jézus ugye azt mondja, hogy nem gondoljátok, hogy mi az a jobb kéz, bal kéz felőliség. Ha az ember feltekint a Golgotai keresztre, ott volt két valaki, két oldalt, lehet, hogy a tanítványok nem pont erre a dicsőségre gondoltak, hogy ott az üdvözítő mellett egyik oldalt, másik oldalt legyenek. És aztán végig kíséri ezt az egész tanítványi közösséget, emlékeztek, Júdás önmaga is nem azért csatlakozott Jézus Krisztushoz, mert olyan komoly lelki javakat keresett volna, hanem a célja a világi nagyság, az elvilági érvényesülés volt. És annyira megrendítettek a szavak, amiket olvasunk a testvérünk könyvében, hogy amikor Jézus látta, aki önmagát megalázva, szolgai sorba engedi magát azáltal, hogy megmossa a tanítványok lábait, akkor rájött, fellebbent a fátyol előtte, hogy itt nem várható világi érvényesülés. És ekkor volt az, hogy bement abba az ördög, így olvassuk a Szentírásban. Még egyszer hadd kérdezzem, testvéreim, hogy mit mond Jézus a 15. fejezetnek abban a versében? Azt mondja, hogy azt akarom, hogy az én örömem bennetek beteljék. Volt-e alapja Krisztusnak örülni ott abban a helyzetben? Mégis mit látott az Úr? Látta az Úr, hogy ezek az emberek, akik most esendőek, akik most egészen más jellegű dolgokkal vannak elfoglalva, megdöbbentő olvasni itt az igében, és Ellen White-nál is azt olvassuk, hogy a tanítványokat meg se rezzentette, mikor Krisztus azt mondta nekik, hogy szenvedések várnak rá, elárulják, elfogják, elítélik, megölik. Meg sem érintette a szívüket. Csak el voltak foglalva a saját gondolataikkal, bele voltak temetkezve a saját kis céljaikba. Azt mondja a testvérünk, hogy még mindig azt foglalkoztatta őket, hogy majd Krisztus felállítja az országot. Miközben az Úr egészen másról beszélt. Úgy belegondolok saját magamba, tudjátok, én is ügyfelekkel foglalkozom, és azt mondják a kollégáim, hogy hihetetlen türelmem van, de azért volt már nekem is, hogy nagyon nehéz volt magam tűrtőztetni akkor, amikor értetlenséggel találkozik az ember. Ismeritek azt, mikor elmondotok egy embernek háromszor, négyszer, ötször valamit, és még mindig nem érti. És az ember legszívesebben megrázná az emberünket, hogy értsd már meg. Szerintetek, Krisztus mennyi ideig próbálta megértetni a tanítványaival az önzetlen szolgálat lelkületének a fontosságát? Egész életében, de konkrétan ezzel a tanítványi csapattal, testvéreim, ét nappallá téve küzdött ezekkel az emberekkel 3,5 éven át, és amikor elérkezett a legvégső küzdelemnek a küszöbére, ezek az emberek sehol nem voltak.
Mégis azt olvassuk az üdvözítőről, hogy azt akarom, hogy az én örömöm bennetek beteljesedjék. Azt olvassuk Ésaiás könyve 53. fejezetében, hogy lelke szenvedése folytán látni fog. Krisztus, mint egy áttekintett, átnézett, ugye nem csak azon a sötétségen, ami a bűn elválasztó sötétsége volt ő és az atya között, hanem tovább látott, mert hogy folytatja a következő szó Ésaiás könyve 53. fejezetében? És? Hogyan? Megelégszik. Mivel? Az, hogy azokban az emberekben, akikért ő ennyit küzdött, nem volt hiába való a munkássága, hanem ezekben az emberekben az a maga, amit elvetett, ki kell, és 60, vagy 30 annyit, 60 annyit, 100 annyit, sőt, tudjátok jól, hogy nem 100 annyit, hanem 1000 annyit tervett. De ott abban a helyzetben, abban a rettenetes állapotban, Jézusnak emberileg nézve, semmilyen reménye a jó eredményre nézve nem volt. Kérlek benneteket, egy nagyon picit lapozzatok át velem Ésaiás könyve 49. fejezetéhez. Ebből a fejezetből egy ige dobogott egész héten a fejemben. Az a gyönyörű ige, amikor a 16. versnek az elején azt olvashatjuk, Ésaiás könyve 49. fejezetének a 16. versén, hogy ímé az én markaimba metszettelek téged. Megtaláltátok? Ésaiás 49.16 eleje. Mit jelent ez, hogy markaimba metszettelek? Nyilván. De most gondoljátok meg, én nekem például most a napokban dobáloztunk a családommal gesztenyével, vadgesztenyével. Na nem a megpucolt változatával, hanem még a hegyessel. Képzeljétek el, beletört ide egy darabkája, és még mindig ott van, és mindig piszkál ez a kis darabka. Ha valakinek a tenyerében van valami, milyen az? A legérzékenyebb, állandóan érzékeli, állandóan ott van, miért tett bennünket ide az

költözik és lábaikra állnak, hogy az Isten számára milyen hihetetlen fontosak vagyunk. Emlékeztek, mikor elpusztult a föld özönvíz által, akkor azt olvassuk az Úr ígéretében, hogy az én ívemet a felhőkbe helyezem, ez lesz a jele a szövetségnek, közöttem és a föld között. De a szivárvány képe mindig visszatér. Segítsetek nekem, hol tér vissza a szivárvány? Az igében, bocsánat, köszönöm a helyesbítést, az igében hol tér vissza a szivárvány? Isten trónja körül, hol olvasunk erről? Ezékiel könyve első fejezetében. És hol még? Dániel prófétánál figyeljétek meg, mikor megjelenik az a hatalmas angyal, akkor mi van a feje körül? Miért van az Isten trónja körül szivárvány, és miért van az Isten fia feje körül folyton szivárvány? Mert az Isten szüntelenül nemhogy emlékeztetni akarja magát. Mert hiszen ő folyton emlékezik ránk, azt mondja, a markaimba metszettelek. Hanem ezzel érzékelteti számunkra, hogy mennyire fontosak és mennyire lényegesek vagyunk számára. Markaimba metszettelek téged. De gondoljátok meg, nézzétek meg itt velem egy pillanatra ezt a 49. fejezetet itt Ésaiás próféta könyvében. Nézzétek meg, miket ír itt a Szentírás. Azt mondja a 16. fejezet, bocsánat, a 16. vers második részében, hogy kőfalaid előttem vannak szüntelen. Mit mond nektek ez a mondat, hogy kőfalaid előttem vannak szüntelen? Ha végigolvastánk ezt, akkor itt Sionról, az Isten által választott városról szól. De megkérdezlek benneteket. Az Isten számára ez a kőfalaid előttem vannak szüntelen, ez mit jelent? Van jelentősége azoknak a kődaraboknak, amelyek a falat alkotják? Mi a lényeg? Azok az emberek, akik a kőfal mögött vannak, akik az én gyermekeim, akik az én szeretteim, akiket a markaimba metszettem, vagy az előző versben gyönyörű szép, azt mondja a 14. verstől, így szól Sion magában, hogy elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr. És így folytatja az Isten. Elfeledkezhetik ki az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián. És ha elfeledkeznének is ezek, én te rólad el nem feledkezem. Testvéreim, gondoljatok bele egy pillanatra, hogy miféle néphez szól az Istennek ez az igéje. Mikor is élt ez az Ésaiás próféta? Hogyan halt meg ez az ember? Manasze, ha hihetünk a zsidó történetírásnak, akkor ketté fűrészeltette. Milyen ember volt ez a Manasze király? Egy istentelen bálványimádó, aki az egész népet borzalmas vétekbe és bűnbe tette. De mondjátok, hogy van egy szép magyar mondás, hogy könnyű Katit táncba vinni, ismeritek? Ebben a helyzetben könnyű volt a népet bálványimádásba vinni, hogyha? Ha ő is úgy akarta. És mégis mit mond az Úr igéje? Erről a városról, amelyről Krisztusnak azt kellett mondani a későbbiekben, hogy megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek. Mégis mit mond róluk az Úr? Kőfalaid előttem vannak, szüntelen, markaimba metszettelek téged. Nem tudok elfelejtkezni rólad, mint ahogy az anya elfelejtkezheti, de nem, ha ő elfelejtkezne is, én nem. Lapozzunk vissza a János evangélium a 15. fejezetéhez. Így olvassuk még egyszer Krisztus szavait. Ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem, és a ti örömetek beteljék. Ha végignézzük az egész történelmet, és végignézzük az Isten választott gyermekeinek az életútját, akkor mit

látunk. Nem azt látjuk, hogy ezek az emberek este keltek. Gondoljatok Ábrahámra, Izsákra, Jákobra, Dávidra. Minden köntörfalazás és szépítés nélkül ír nehézségeikről, és az Isten által aratott győzelmeikről az ige. De mondjátok meg, hogyha mi nekünk kellett volna ezekért az emberekért így küzdeni, képesek lettünk volna erre. Nem úgy van, hogy emberekért egy bizonyos ponton nem adnánk egy fabatkát se. Nem úgy gondolkodunk, hogy kutyából nem lesz szalonna, hogy ez az ember már menthetetlen, már nincs esély. Hány embernek adott az Isten esélyt? Ha elolvassátok majd a fejezeteket, amiket ajánlottam a Jézus életéből, rögtön a Mindenki szolgálja fejezet második lapján jobb oldalt van egy megdöbbentő mondat, hogy amikor Jézus készült Golgotai áldozatára, tudta, hogy csak nagyon kevés ember számára lesz haszna ennek az áldozatnak. Pedig mi az Isten akarata, emlékeztek rá? Minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Nekem 4 gyermekem van. Szerintetek melyik a legfontosabb? Az Istennek millió gyermeke van. Van egy nagyszerű film, amelyikben felteszik a főhősnek a kérdést, hogy mondja, miért éppen magát választotta az Isten. Aki ismeri a filmet, az tudná adni a választ. Mi a főhős válasza? Mindenkit választott. Mindenkit választott. Testvéreim, minket is választott az Isten, és ne csak azokat nézzük, akiket az imént felsoroltam, Ábrahámot, Izsákot, Jákobot, Dávidot, nézzük magunkat. Egy-egy úrvacsorára készülve nem azt látjuk a mi életünkben is, beszélek inkább a magam nevében, az én életemben, hogy ugyanúgy, mint a pátriárkáknak, a prófétáknak, a királyoknak, az én életem is egy ilyen eséskelés. De az Isten mérhetetlen türelmével, szeretetével, jóságosságával még mindig küzd, és azt szeretné, hogy az ő öröme bennem s bennetek beteljék. És ha elolvasnátok a fejezet előtte való részét, a János 15-ben melyik példája van az Úrnak? A szőlőtől szőlővessző példa. Ha folyamatos lenne a krisztusi élet áramlása bennünk, ahogy egy normális növény esetében ez megvan, abban az esetben ez az öröm minden megszakítás nélkül gyarapodna, növekedne egészen a teljes beteljesedésig. Úgy, ahogy mondja Pál apostol, hogy az Urat mi fedetlen arccal szemlélve elváltozunk dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úr lelkétől, és kiábrázolódik a Krisztus. Erre vár a világ, és erre vár az Úr, hogy a mi örömünk beteljék. De nem áll meg itt a gondolatban az Úr, és azt mondja, hogy ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket. Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja barátaiért. Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok néktek. Ha összerakjuk ezt ilyen egyszerű matematikai egyenletként, akkor azt mondja az Úr, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket, és az én szeretetem miben teljesedett ki? Hogy életemet adtam értetek. És azt mondja nekünk, hogy ha úgy szeretitek egymást, mint én szerettelek titeket, akkor mi lesz az a legvégső áldozat is, amire kész lesztek egymásért? Készek lennénk egymásért az életünket adni. Nagyon érdekes kérdés. Vannak ennél lényegesen kisebb dolgok, amelyeket nem vagyunk készek megtenni egymásért?
akkor még messze vagyunk Krisztus örövének a beteljesedésétől, ugye? Testvéreim, a mai alkalommal ezért gyűltünk össze, hogy Krisztus Urunk öröme valahogy beteljesedjék bennünk. Kész az Úr ma arra, hogy lemossa rólunk mindazt, amit elkövettünk ebben az időszakban. Emlékeztek talán, a múltkor el is mondtam nektek, hogy nem kevesebbet mond Krisztus Péternek, hogy ti milyenek vagytok. Mit mond Péternek a lábmosáskor, emlékeztek? Hogy milyen? Ti már tiszták vagytok. És nézzétek meg, azt olvastuk Lukácsnál, hogy az a versengés lelkülete még a szentjegyek magukhoz vétele után is ott volt. De az Úr azt mondja, hogy ti tiszták vagytok. Hajlandó, kész vagyok lemosni a lábatokat. Az Úr most is úgy van, mint ahogy ott volt, hogy lelke szenvedése folytán látni fog, mert látja, hogy azok a gyermekei, akikben most még nem igazán látszik, még kisebb dolgokban sem hajlandók egymásért tenni, mint hogy meghalljanak. De látja a jövendőt, látja a dicsőséges győzelmet, hogy ő az igazak ösvényét betölti rajtunk egészen a teljes délig. Kész lemosni bennünket, és kész az Úr erőt adni nekünk. És ha már ezt a dolgot így az Úrral párhuzamba állítottuk, hadd kívánjak nektek Istentől olyan lelket, amilyen Krisztusban volt, az a mérhetetlen, türelmes, szeretetteljes, fáradhatatlanul türelmes lelkület. Ha majd visszalapoztok otthon, kérlek benneteket, használjátok ki a szombatot erre is. Lukács evangélium a 22. fejezetében az Úr a kereszt árnyékában próbálja a tanítványoknak elmagyarázni a versengés lelkülete után, hogy mi az igazi nagyság. Szerintetek, hogyha mi egy ilyen megrendítő küzdelemre készülnénk, mint amilyenre Krisztus Urunk készült, képesek lennénk még ilyen türelemmel, békességgel és nyugalommal, ilyen ahhoz képest jelentéktelen dolgokról magyarázni valakiknek, hogy miért versengenek egymással. De az Úr neki áll elmondani, hogy a világban uralkodnak az uralkodók, ismeritek, ahogy elmondja szépen, és jól tevőknek hivatják magukat, de ne így legyen köztetek, hanem aki nagy akar lenni köztetek, legyen a szolgátok. Újból és újból, türelmesen, ha kell, újra előre és újra előre az Úr magyarázza. Testvéreim, vajon nem nekünk is így kellene tennünk egymással? Nagyon sokat motoszkál a fejemben az a csodálatos történet, amikor Jézus Krisztus megkezdi a tanítói szolgálatát, és fellép, és elmondja, hogy elközelített az Istennek országa, térjetek meg és higgyetek az evangéliumban. És akkor egy fájdalmas összetűzés, összecsapás keletkezik Jézus tanítványai és Keresztelő János tanítványai között. Emlékeztek erre a történetre? Ugye így olvassuk az igében szó szerint, hogy a mosakodás, vagyis a keresztség témájában született ez a probléma, mert János és a tanítványai is kereszteltek, meg Krisztus tanítványai is kereszteltek. És amikor látta Jézus ezt a helyzetet, hogy viszály, nézeteltérés támad, akkor Jézus utasította Jánost, ugye, hogy vonuljon fel az északi országrészbe, és hagyja őt ott dolgozni. Emlékeztek? Így volt. Így emlékeztek rá? Hogy van ott? Jézus visszament Galileába. Testvéreim, az Úr olyan hihetetlen türelmes. Még majdnem azt mondom, hogy nem is majdnem, hanem ténylegesen alázatos volt. Visszavonult, visszahúzta a szolgálatának a területét északra. Olyan hihetetlen jóságosságot, szeretetet tapasztalunk az Istentől. Emlékezzetek erre a gyönyörű énekre, amit a kórus énekelt. Szelíd szemed, Úr Jézus, jól látja minden bűnemet. Szinte olyan az embernek az érzése, mintha Krisztus hátra fordulna, tudjátok, az ítélőszék elől, és ránk nézne, és csodálkozva, sajnálattal, megmentő, jóságos szeretettel tekintene ránk, és ez a tekintet kellene meglágyítsa a szívünket, és megérintse a lelkünket,
hogy az igazi változás létrejöhessen, és igazán követni tudjuk őt. Hadd kérdeljelek benneteket, hogy amikor majd letérdelünk, és megmossuk, és hagyjuk megmosni egymás lábait, akkor valahogy ezt a régit, ezt a türelmetlent engedjük lemosni az Úr által. És adja meg az Isten, hogy Krisztusnak ez az öröme, a másokért való őszinte, alázatos, szeretetteljes szolgálat öröme hadd legyen teljessé bennünk. Ezt adja meg az Isten a mostani lábmosásban és az úrvacsorában nekünk. Amen.

Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az orcáját reád, és adjon békességet néked. Amen.

Kedves hallgatóink, a mai témánknak a címe a Getsemáné. Jézus Krisztusnak a küzdelméről kell szólanunk, amely az utolsó vacsora után zajlott le, akkor, amikor Júdás távozott az utolsó vacsora terméből, és elment a főpapokhoz és írástudókhoz, hogy a felfegyverzett embereket kivezesse az olajfák hegyére. Jézus a tanítványaival együtt ugye az olajfák hegye felé veszi az útját, és itt egy megdöbbentő dolog történik. Ugye azt olvashatjuk Máté evangéliumában, hogy Jézus a tanítványaival együtt énekszóval vonult ki Jeruzsálem belvárosából, zsoltárokat énekelve érkeznek az olajfák hegyére, ahol a mester pihenni szokott, az éjszakáit szokta tölteni jeruzsálemi tartózkodásai során. Abban a pillanatban azonban, amikor megérkeznek az olajfák hegyéhez, ehhez a bizonyos Getsemáné majorhoz, vagy Getsemáné kerthez, Jézusnak egészen megváltozik a magatartása, és az énekszó után valami egészen különlegeset ír Jézus Krisztusról a Szentírás, olyannyira különlegeset, hogy ilyet nem is olvashatunk soha őróla. A mai előadásunk négy fontos témát kell, hogy kiemeljen ebből a Getsemáné kertbeli küzdelemből, és már is szeretném az első pontunknál jelzett Márk evangéliuma 14. fejezetét fellapozni, és felolvasni azt a részletet, amelyben egy olyan kijelentés van Jézusról, amit eddig soha nem olvashattunk róla. És először ezt kell megfejtenünk, hogy az evangélisták miért írják Jézusról azt, hogy itt hirtelen megváltozik a magatartása, és az énekszóval, zsoltárokkal, a tanítványaival együtt ideérkező Jézus Krisztus egyszerre kezd félni, méghozzá nem akárhogyan rettegni és gyötrődni. Márk evangéliuma 14. fejezetében a 32. verstől szeretném felolvasni az erre vonatkozó részt. És mentek ama helyre, melynek Getsemáné a neve. És mondta az ő tanítványainak, üljetek le itt, amíg imádkozom. És maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és kezdett rettegni és gyötrődni. És mondta nékik, szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt és vigyázzatok. És egy kevéssé előre menvén a földre esett és imádkozott, hogyha lehetséges, múljék el tőle ez az óra. És mondta, Abba, atyám, minden lehetséges néked, vidd el tőlem ezt a poharat, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Kedves hallgatók, mint említettem, a Getsemáné kertbeli küzdelem szemrevételezését ezzel kell kezdenünk, miért kezdett Jézus rettegni és gyötrődni. Mint említettem, Jézus Krisztusról az egész élete során ilyet nem olvashatunk. Jézus soha nem félt az életében. Ő elmondhatta magáról azt, hogy az Atya vele van. Ő nem fél, mert ő az Isten akaratát cselekszi, és amiért az Isten küldte, ő azt megvalósítja is, és ő az életében bátran, biztosan haladt előre a célja felé, és Jézus soha nem félt, még kevésbé rettegett és gyötrődött. Az, hogy Jézus itt miért kezdett mégis rettegni és gyötrődni, ahhoz fel kell lapoznunk a Bibliánknak a legelejét, Mózes első könyve 3. fejezet 10. verse ad erre választ. Szóval valóban vissza kell mennünk, ahogy szokták mondani, Ádámig és Éváig, mert fel kell, hogy vessük a nagy kérdést, hogy miért is fél az ember itt ezen a földön. Az a szinte születésünktől fogva végigkísérő érzés, ami már a csecsemőnél is a sírásban nyilatkozik meg, meg a kisgyerekeknél is ugye a félelemben, a szorongásban ölt testet. Miért félünk itt mi ezen a világon? Miért van az életünkben annyi sok szorongás, annyi sok félszegség, gyötrelem? Miért van a félelem az életünkben? Jézusnak az életében eddig a pillanatig nem volt félelem. Most azonban hirtelen egy olyan heves félelem keríti hatalmába, hogy szinte retteg és gyötrődik. Ha visszalapozunk a Bibliánk elejére, rátalálunk a paradicsomi történetre itt az Mózes első könyve 3. fejezetében, amikor az ember először kezdett félni. Amikor Isten megkérdezte Ádámot és Évát, hogy hol vagytok. És akkor az volt erre a válasz, hogy azért rejtőztünk el, mert megfélemlettünk. Mióta kezd az ember félni ezen a földön? Mióta van félelem a mi világunkban? A Biblia szerint azóta, mióta bűn van. Az embernek semmi oka nem volt a félelemre akkor, amikor Isten megteremtette,
hogy a környező elemekkel, a természet erőivel szemben sem kellett az embernek félni. Az ember azóta fél, mondja a Biblia, mióta a rosszat beengedte ebbe a világba. Mi emberek vagy azért félünk, mert mi elkövetünk valami személyes rosszat, és érezzük azt, hogy Istentől távol kerültünk, és az ember ösztönösen fél akkor, mint a kisgyerek is ösztönösen fél, hogyha érzi, hogy nincsenek ott a szülei. Mi is, mint emberek, amikor a Teremtőnktől távol kerültünk, amikor a bűn éket vert az Isten és mi közénk, azóta van félelem. Vagy ha nem is mi követünk el valami bűnt, valami rosszat, de már a világunk tele van rosszal és gonoszsággal. Ugye a környezetünk, meg az egész világ történelme tele van félelmet keltő jelenségekkel. Ugye egyértelmű, a Biblia szerint azóta van félelem, amióta itt van a világban a rossz, a bűn. Na de akkor még nagyobb lesz a kérdésünk. Mert hát mindannyian tudjuk, és eddig végigkövettük Jézus életét, és azt láttuk, hogy Jézus soha nem követett el bűnt az életében. Jézusnak nem lett volna oka a félelemre, hiszen ő rosszat soha nem tett. Ő közéje és Isten közé a rossz soha nem ékelődött be. Hát akkor Jézus itt miért kezd mégis félni, rettegni és gyötrődni? Kedves hallgatók, itt az egész Bibliánknak, hogy úgy mondjam, az egész felfüggeszkedési pontját kell kitapintanunk. Mit jelent az, hogy Jézus rettegett és gyötrődött? Oly sok ember kérdezi azt, hogy mit is ért ezen a Biblia, hogy Jézus magára vette az ember bűneit. Hogy ő volt az a bárány, az a szeplőtelen, az a hibátlan, az a bűntelen bárány, aki magára vette az emberiség bűnterheit. Egyáltalán mit is jelent ez, hogy egy bűnterhet átvenni? Hát valami súlyt, valami terhet átvenni a vállunkra, valami fizikai dolgot, ezt el tudjuk képzelni. De mit jelent az, hogy bűnterhet átvenni? Hát a bűn az egy erkölcsi dolog, az egy belső dolog. Mit ért ezen a Szentírás, hogy Jézus magára vette a világ bűneit, és meghalt a világ bűneiért? Itt a Getsemáné kertbeli küzdelemnél kezdjük ezt megérteni. Itt a Getsemáné kertben kezdődik az, hogy Jézus Krisztus magára veszi a világ bűneit, vagyis itt a Getsemáné kerttől történik meg az, hogy mindazokat a bűnöket, amelyeket mi elkövettünk és elkövetünk, Jézusnak kezdi tulajdonítani az Isten. Jézus azt mondja, hogy ne az ember halljon meg véglegesen a maga bűneiért, ahogy érdemelné, hanem én átveszem tőle a bűneinek a következményét, a bűnterhét, amelynek a végső következménye a pusztulás, a halál. Szóval az a titokzatos dolog, hogy lehet egy erkölcsi súlyt, egy erkölcsi terhet átvállalni. Ez itt a Getsemáné kerttől kezdődik meg Jézus életében, amikor megvalósul az, hogy Jézus Krisztus a helyettesévé válik az embernek. Jézus Krisztus az ember helyett fogja majd a megaláztatásokat, a kihallgatásokat és végül a kereszthalált elszenvedni. Ettől a pillanattól fogva vonul vissza Isten, a mennyei Atya, mert aki magára vállalja a bűnöket, aki azonosul a bűnökkel, és azt mondja, hogy ne az ember halljon meg a bűnökért, hanem én meghalok helyette, mert a bűn büntetését valakinek el kell szenvednie, mert a bűn az büntetést von maga után, ez az igazságosság legalapvetőbb követelménye. Szóval az itt a Getsemáné kertbeli küzdelemtől fogva kezdődik meg Jézus életében, hogy Isten nem segíthet rajta. Isten, aki a bűnnel nem köt egyességet. Isten, aki nem alkuszik a bűnnel. Isten le kell, hogy vegye a kezét Krisztusról. Igen, most Krisztus és az Atya közé oda áll, oda ékelődik a bűn, amit Jézus magáénak vállal az ember helyett. És Jézus át kell, hogy élje azt, amit soha senki ember nem élt át, és nem is fog átélni, ahogy látjuk majd a következő előadáson, hogy Jézus Krisztus minden ember bűne helyett meghal, egy tökéletes, egy tiszta áldozattal, adja az ő életét, amelynek nem kellett volna elvesznie, elpusztulnia, hiszen ő bűnt nem követett el. Tehát valami óriási dolog történik meg itt a Getsemáné kerttől fogva. Jézus érzi, hogy az életéből egy nap van hátra, érzi azt, hogy most ő magára veszi a világ bűneit, és ő neki egy tökéletes áldozatot kell adnia, ő bűnt nem követhet el. Mert ha egyetlen egy bűnt elkövetne Jézus az életben, nem lehetne helyettesünk, és nem adhatna elégtételt. És Jézus azért kezd rettegni és gyötrődni, mert hirtelen megijed az emberi természete attól, hogy hogyan is fog tudni ő megállni majd egyedül, az Isten segítsége nélkül,
amikor az Isten is visszavonul, amikor az Isten sem segítheti meg őt, amikor Jézus tudja azt, hogy olyan események várnak rá, mint egy teljesen ártatlan embernek a megcsúfolása, kigúnyolása, leköbdösése, keresztre feszítése, amikor az ördög valóban minden erejét fel fogja vonultatni, hogy csak egyetlen egy kis rosszat kicsikarjon Jézusból, csak egyetlen egy kis visszavágást vagy szeretettelenséget, mert ha ezt elérné, akkor nem lenne megváltás, mert akkor magának Jézusnak is meg kellene halnia, és Jézus látja ezt a roppant nagy tétet. Itt forog kockán az emberiség történelme, itt forog kockán az ember üdvössége. Hogyan fog tudni ő megállni úgy, hogy az Isten segítségét nem élvezheti? Hogy Istennek vissza kell vonulnia, mert ha ő megterheli magát az emberiség bűnterhével, Isten a bűnnel nem egyezik. Még akkor sem, hogyha az egyszülött fia azonosul azzal a bűnnel. Istennek el kell fordulnia. Isten a bűnt nem pártolhatja, Isten a bűnt nem segítheti. És Jézus ezt látja, ezt világosan tudja. Hogyan állhatok meg úgy, hogy az én mennyei atyám segítsége nem nyilvánul meg az életemben, amikor én az egész életemben azt mondtam, hogy én annak köszönhetem az életem győzelmeit, hogy az atya szeret engem, az atya velem van, én és az atya egy vagyunk, hogyan fogok megállni most egyedül, hogy soha rosszat ne tegyek, soha szeretettelenséggel ne válaszoljak a vádlóimnak. Tehát, kedves hallgatók, nagyon nagy jelentőségű ez a Getsemáné kertbeli küzdelem. Ha Jézus Krisztus itt nem küzd azért, hogy ő megerősödjék, nyugodtan mondhatjuk azt, Jézus Krisztus a ráváró szenvedések közben biztos elkövetett volna valami hibát. Ha ő nem küzdött volna itt a Getsemáné kertben vérverítékkel, ha ő nem küzdött volna háromszor megújuló imádságban, ha ő nem küzdött volna úgy, hogy még a tanítványait is kérte, hogy imádkozzanak ő vele, akkor Jézus Krisztusra, ami várt az elkövetkezendő órák során, biztos, hogy valami leteperte, valami legyőzte volna őt erkölcsileg. Nyugodtan kimondhatjuk tehát, hogy az egész megváltás itt forgott kockán. Amikor Jézus elmondta azt a Golgotai kereszten, hogy beteljesedett, hogy elvégeztetett, az már egy győzelmi kiáltás volt. Az már annak a jele volt, hogy maga Jézus kimondta azt, hogy ő győzött. Hogy ő megváltotta az embert, mert ő soha rosszat nem elkövette ezen a földön, az életét adta azért az emberért, akinek meg kellene jogosan halni a bűnei miatt. Ő neki nem kellett volna meghalni, mert soha rosszat el nem követett, és mégis életét adta, a megváltás beteljesedett. Ez a kifejezés, amit így szokott fordítani a mi Bibliánk, hogy elvégeztetett, helyes fordítás szerint ez, hogy beteljesedett, ez már egy diadalmas, újongó győzelmi kiáltás volt. De Jézus soha nem mondhatta volna el ezt, hogy beteljesedett, ha a Getsemáné kertben nem tart ki a küzdelmében. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy az egész Bibliának a legközéppontú története ez a Getsemáné kertbeli történet. Hogyha Jézus nem vívja meg ezt a küzdelmet, nem vívja meg ezt a harcot, ha nem telítődik hittel, szeretettel, erővel, akkor eleshetett volna később. Rögtön hadd vessem fel a második kérdést. Miért beszélek én olyan sokszor arról, hogy Jézus Krisztus eleshetett volna? Hát lehetséges volt egyáltalán ilyen? Ő az Isten fia eleshetett volna? Hát ő, amikor a világra jött, ennek megvolt a lehetősége, hogy Jézus is hibázik? Jézus is elkövethetett volna bűnt? Kedves hallgatók, Jézus Krisztus hogyan kezdte itt az imádságát? És egy kevéssé előre menvén a földre esett és imádkozott, hogyha lehetséges, múljék el tőle ez az óra. És mondta, Abba, atyám, minden lehetséges néked, vidd el tőlem ezt a poharat, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Kedves hallgatók, ez a küzdelem, amit ebből a két versből felolvastam, ez világos bizonyságú szolgál. Jézus Krisztus tudta, hogy neki meg kell hozni az áldozatot, hogy az ember megmentett és megváltott legyen. De Jézus Krisztusban is ott volt az emberi természet. Ne felejtsük el, Jézus nem csak Isten fia volt, nem csak isteni természete volt, Jézusban ott volt az emberi természet is. És melyikünk emberi természete nem riad vissza a szenvedésektől? Melyikünk emberi természete olyan, hogyha tudjuk, hogy ránk mi vár, megaláztatás, kicsúfolás, melyikünk az, aki olyan simán és olyan boldogan belemegy ezekbe az eseményekbe? Azt hiszem, minden emberi természet visszahőköl a szenvedések és a méltatlan kicsúfolások láttán.
És Jézus Krisztusban is világosan láthatjuk most, hogy Jézus tudta, hogy ő miért jött a földre. Egész életében ezt mondta, hogy ezért az óráért jöttem a földre, hogy meghozzam az áldozatot az emberért, hogy megnyissam az ember előtt az örök élet útját, hogy ne neki kelljen meghalni a méltán a bűneért, hanem én egy összegben átveszem minden ember bűnterhét. De ezt ő tudta, az isteni személyisége pontosan tudta, hogy miért jött el erre a földre. Na de Jézus is fiatal ember volt, alig több mint 30 éves. Jézus is szerette az életet, mégpedig oly módon szerette, hogy senki ember itt a földön nem szerette az életet, hiszen Jézus soha bűnt nem követett el, tehát ő nem játszadozott az élet pusztításával. Ő tudta, hogy mi az élet. Ő tudta, hogy az élet milyen nagy ajándék, mennyire szép és jó az élet. És akkor egy ember, aki fiatal, egy ember, aki tudja, hogy mi az élet, és élni szeretne. Jézus hogyan is kezdte az imáját? Ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. Ártatlanul kicsúfoltatni és szenvedni. Ártatlanul elébe menni olyan borzalmas eseményeknek. Miért? Jézus így kezdte az imát, hogy Atyám, minden lehetséges néked. Minden lehetséges néked. Hát ha lehetséges minden néked, múljék el tőlem ez a pohár. Hát nem lehet másképp az embert megmenteni csak úgy, hogy egy ártatlan, az ártatlan Isten meghal és szenved. Kedves hallgatók, mit láthatunk ebből? Jézus lelkében megosztottság volt. Jézus lelkében ott volt a megosztottság, hogy ő tudta, hogy meg kell hozni az áldozatát, és készült az áldozatára. Ugyanakkor az emberi természete húzta, vonta lefelé, ne tedd meg az áldozatot. Miért? Ártatlanul? Ilyen emberekért? Elalvó tanítványokért? Téged eláruló, megtagadó tanítványokért? Emberekért? Akik jók nem akarnak lenni, nagy tömegekért, akik megváltozni nem akarnak, meghalni az Istennek. Gondoljuk meg, micsoda kísértés volt ez Jézus számára. Mit tanulhatunk abból, hogy Jézus imádságba fogott, és az imádsága végére legyőzte ezt a kísértést? Hiszen az imádsága végén Jézus elmondta, hogy ha nem lehet, akkor inkább a te akaratod legyen meg, mint az enyém. Mit tanulhatunk ebből? Kedves hallgatók, talán az egész bibliai sorozatunknak az egyik legnagyobb tanulságát kell itt levonnunk. Jézusnak ebből a küzdelméből megtanulhatjuk azt, hogy Jézus Krisztus a megosztottságot nem tűrt el az életében. Jézus tudta, hogy mit kell tenni, és látta a jó célt, amiért jött a földre. De Jézus érezte azt, hogy az emberi természete próbálja megakadályozni az áldozatának megvalósításában. Megosztottság volt az életében. De Jézus arra mutatott itt példát ezzel a kínkeserves küzdelemmel, amikor vércseppek hullottak a homlokáról, hogy ember, ha megosztottság van a lelkedben, azt ne tűrd el. A megosztottságot le kell győzni magunkban. Sokszor, és szinte ezt mondhatnám, szinte mindig, mi itt esünk el az életben leginkább. Mi valami jó dolgot akarunk mindig tenni az életben. Szinte minden embernek van egy-két jó eszméje, egy-két jó gondolata, hogy most ezt fogja tenni. De ott van ezzel együttemben, ezzel párhuzamosan az, hogy az embert vonja lefelé az az emberi természet, a lustasága, a megalkuvással való készsége, sok minden dolog, ami úgy el akarja távolítani ennek a jónak a megtételétől. És mi sajnos ennek nem tulajdonítunk nagy jelentőséget, úgy belemegyünk az élet viharaiba, küzdelmeibe, majd csak lesz valahogy, hiszen én jót gondolok, jót szeretnék, hát majd csak győzedelmeskedik a jó. És sokszor azért vallunk kudarcot, azért esünk el az életben, mert ezt nem tartjuk erkölcsi kötelességünknek, hogy nekünk meg kell erősödnünk és fel kell készülnünk a holnapra és a holnap utára. Hogy mi, ha megosztottsággal megyünk az életünk egyes fázisaiba, az egyes nehézségeibe, biztos, hogy el fogunk esni. A körülmények gondoskodnak arról, hogy leteperjenek bennünket. Az ember nem viselhet el a lelkében megosztottságot. Ilyen, hogy a jót is akarom, meg a rossznak is engedek, ilyet nem lehet. Jézus addig küzdött, addig ment vissza a tanítványokhoz is, addig kezdte el újra az imáját, és ő addig küzdött ott a Getsemáné kertben, míg ennek a megosztottságnak híre hamva nem maradt. Jézus érezte azt, hogy ha ő ebben a helyzetben marad, és jön Júdás majd a katonákkal, és elfogják, és kihallgatják, és egy ilyen felemás lelki helyzetben megy elébe az eseményeknek, biztos, hogy elbukhat. Biztos, hogy valami rosszat kicsikarhat belőle ez és ez a körülmény. Jézus Krisztus itt hatalmas példát mutatott arra, hogy ember a megosztottság a legnagyobb ellenség, ami lehet az életedben, a belső megosztottságod. Ha jót akarod cselekedni,
akkor addig küzdjél, míg az a jó szikla sziráldan áll te benned, amit semmi nem tud aláaknázni, semmi nem tud eltéríteni attól a jótól. A legkisebb halvány kételj, kétségeskedés nem lehet meg a lelkedben. Szóval Jézus Krisztus addig küzdött itt a Getsemáné kertben, míg teljesen le nem győzte a megosztottságát. Mert Jézus Krisztus látta azt, és győzedelmeskedett rajta az isteni természet, hogy nincs más mód az ember megmentésére. Az egész következő előadást majd erre fogom szánni, hogy miért nem volt más mód az ember megmentésére, csak az Isten halála. Ez az, amit semmi vallás nem hirdet a Biblián kívül. Ez az, amit, hogyha a Bibliából valaki nem ért meg, akkor körülbelül a Bibliát is hiába forgatja, vagy hiába mondja magát kereszténynek, ha ezt nem érti meg, hogy miért kellett Istennek meghalnia, hogy az ember megváltott ember legyen. Erre mondja az Pál apostol, hogy az emberiség két csoportba sorakozik ezzel kapcsolatban. Bizonyos embereknek a Krisztus halála bolondság, más embereknek a Krisztus halála botránkozás. A görögök bolondságnak tartották, hogy hát Istennek meghalnia, micsoda bolond eszme ez. A zsidók meg megbotránkoztak, hogy a nagy Istennek eljönni a földre és meghalnia, megbotránkoztak rajta. Valahogy az az ember, még ha keresztény is, de nem tisztázza ezt magában, és nem teszi fel a kérdéseit a Szentírásnak, és nem jut a dolog végére, hogy Jézusnak miért kellett meghalni, hogy nem volt más lehetőség. Isten számára is csak egy lehetőség volt. Atyám, ha lehetséges, neked minden lehetséges, nem volt minden lehetséges Istennek. Egy dolog volt csak lehetséges, hogy ő neki magának kellett magára venni a bűnöket. Ha valaki ezt nem tisztázza magának, akkor Jézus Krisztus, elnézést kérek, nem én mondom, Pál apostol, vagy bolondság tárgya lesz neki, vagy botránkozás tárgya. Ez a két lehetőség. A keskeny út itt is középütt halad, ha valaki megérti azt a bibliai választ, azt a bibliai lehetőséget, hogy sem nem bolondság, sem nem botránkozás, hanem Isten ereje minden embernek az üdvösségére. Tehát ezt szerettem volna elmondani az első két pontban, hogy Jézus Krisztus azért kezdett rettegni és gyötrődni, mert most a Getsemáné kertbeli éjszakától helyeződik rá a bűnteher. Isten utoljára mikor ad jelet magáról, amikor angyal jelenik meg Krisztusnak? Tehát az angyal nem veszi ki a keserű poharat a kezéből, hanem megerősíti. Megerősíti abban, hogy ezt az áldozatot meg kell hoznia. Más lehetőség nincs az emberiség megváltására. Ez volt tehát az első dolog, hogy mit jelent az, hogy Jézus magára vette a világ bűneit. Most Jézus Krisztus azokért a bűnökért fog szenvedni és meghalni ártatlanul, amelyekért mindannyian egyen-egyenként jogosan szenvedhetnénk és halhatnánk meg. Ez itt a Getsemáné kertben kezdődik, hogy Jézus átveszi a világ bűneit. És a második nagy tanítás, ami ebben a küzdelemben van, hogy Jézus nem viselt el megosztottságot magában, Jézus addig könyörgött, addig imádkozott, míg le nem győzte az emberi természetét, míg le nem győzte azt a félelmet, azt a rettegést, hogy ne tedd meg, míg le nem győzte a szenvedéstől való félelmet. Az egész emberiség történelme kockán forgott, mert Jézus Krisztus visszamehetett volna a mennybe is, Jézus nem lett volna igazságtalan, ha visszamegy a mennybe, és a menny fogadta volna őt, mert ő bűnt nem követett el, de ha Jézus visszamegy a mennybe, ha Jézus nem hozza meg ezt az áldozatát, a Biblia szerint mindannyiunknak, magunknak kellene személyesen a mi bűneinkért felelnünk, és elvesznünk egy végső, egy visszavonhatatlan második halállal, vagyis a megsemmisüléssel. Ezért forgott itt minden kockán. Fel kell vessük a harmadik kérdést, hogy Jézus Krisztus miért is kérte a tanítványait, hogy imádkozzanak ő érte. Hát ilyen se fordult elő soha az életben. Az, hogy Jézus segített a tanítványokon, hogy imádkozott értük, az igen. De hogy Jézus kérte volna a tanítványait, hogy imádkozzanak ő érte, miért? Hadd olvassam fel az erre vonatkozó részt, Márk evangélium a 14. fejezetében a 37. verstől. Azután visszatért, és aluva találta őket, és mondta Péternek, Simon, alszol, nem bírtál egy óráig vigyázni? Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne jussatok. A lélek ugyan kész, de a test erőtelen. És ismét elmenvén imádkozott ugyanazon szavakkal szólván. És mikor pedig visszatért, ismét aluva találta őket, mert a szemeik megnehezettek, és nem tudták, mit feleljenek néki. Harmadszor is jött, és mondta nékik, aludjatok immár és nyugodjatok. Elég, eljött az óra,
íme az embernek fia a bűnösök kezébe adatik. Kedves hallgatók, ez is a Getsemáné kertbeli jelenetnek egy hallatlanul fontos része. Először is miért? Mert Jézus is emberfia volt. Jézus is emberi természetben jött el a földre. Jézus is megszületett egy földi édesanyától. Ugyanazt az emberi életet élte, mint mi, és melyik embernek nem esik jól ebben az életben, nagyon jól esik az életben mindannyiunknak a részvét és az együttérzés. Melyik ember nem szomjúhozik erre? Még hogyha egy másik ember nem tud is segíteni rajtunk, mondjuk nincs neki ideje, pénze vagy tehetősége, hogy valamiben is segítsen rajtunk, de tudjuk azt, hogy egy ember megért bennünket. Tudjuk azt, hogy a szíve valahogy együtt dobog velünk, hogy érezzük azt, hogy ez az ember ott kísér bennünket az ő gondolataiban, vagy netán a fohászaiban. Micsoda hatalmas erőt nyújt ez az embernek az életben. Jézusnak is hatalmas erőt nyújtott volna, ha a tanítványok kitartóan tudtak vele együtt érezni. Azt mondja Lukács evangélista, hogy egy kőhajításnyira volt Jézus a tanítványaitól, tehát hallhatták a szavait. Láthatták azt, hogy vérverítékkel küszködik. Láthatták azt, hogy Jézus minden fizikai lelki erejét egybe szedve, összeszedve küzd. És ilyenkor elaludni. Ki az, aki elaludnék akkor, amikor látja, hogy mellette nem olyan messzire valaki haldoklik? Jézus szinte a halálnak a peremére került, hát ha valaki vérrel verítékezik. Szóval ez nem közönséges dolog. Szinte azt mondhatnánk, hogy Jézus Krisztus itt a Getsemáné kertben a halálnak a közvetlen közelébe került, mint hogy az orvosi jelentésünkből látni fogjuk, hogy másodszor mikor került a halál közvetlen közelébe, amikor megostorozták, amikor letépték szinte a bőrt a testéről, és szinte az elvérzés fenyegetett, hogy meghal mielőtt őt keresztre feszítették volna. Ki az az ember, aki el tudna így aludni? És mégis az egyik evangélista azt mondja, hogy megnehezedtek a szemeik. A másik azt mondja, hogy a szomorúság miatt elaludtak. A harmadik azt mondja, hogy amikor Jézus odaért, akkor mind a háromszor teljesen elaludva találta őket. Hát hogy lehet ez? Kedves hallgatók, itt egy nagyon csodálatos bepillantásunk lehet, megint csak Jézus Krisztus lelkületébe. Jézus Krisztus szomjúhozta az együttérzést, vágyva vágyott arra, hogy a három legszeretettebb tanítvány, ugye Péter, János, Jakab volt ott a közelében, nem kapta meg tőlük az együttérzést. Egy haldokló, egy a végső erejét összeszedő ember nem kapta meg az együttérzést. De mi az, amibe bepillantásunk lehet? Jézus Krisztus itt egy csodálatos tanítást adott, nem csak ennek a három tanítványnak. Nyugodtan elmondhatjuk. Minden embernek a leghatalmasabb kijelentések egyike, amit Jézus itt mondott. A Római Levél 7.-8. fejezetét írtam oda a harmadik pontunkhoz, mert később Pál apostol szinte két fejezetben részletezi ezt a jézusi kijelentést. Mi volt ez a jézusi kijelentés? Vigyázzatok és imádkozzatok, mert jól lehet a lélek kész, de a test erőtelen. Mit fejezett ki ezzel Jézus Krisztus? Jézus ezzel azt mondta, tudom, hogy ti szerettek engem. Tudom, hogy követtetek 3,5 éven át, a lelketek kész. Ti szeretitek az igazságot, szeretitek az Istent. Engem is, mint megváltót tekintetek. A lélek kész, ezt nem vonom kétségbe, hogy szerettek engem. Hogy odaadóan ragaszkodtok hozzám és követtek, ez előttem teljesen nyilvánvaló. Nem vonom kétségbe a szereteteket, csak hogy. Nem elég az életben a jó szándék. Nem elég az életben az, hogy a lélek kész. Hanem azt kell megvalósítani, amit Jézus megvalósított a küzdelmében. Mert neki is kész volt a lelke. Ő is tudta, hogy miért jött el erre a földre. De amikor Jézus érezte, hogy a test erőtelen, hogy az emberi természet visszahúzná, akkor Jézus addig nem állt fel az imádságából, ameddig le nem győzte az emberi természetet. Miért mondta ezt a tanítványainak, hogy a lélek kész, de a test erőtelen? Mintha Jézus azt mondta volna, tudom, hogy szerettek engem. Tudom, hogy készséges bennetek az elhatározás, a meggyőződés, a lélek. Csak egy valamit nem vesztek komolyan, amit mi sem veszünk komolyan. Mi is olyan alvó, elalvó emberek vagyunk erkölcsileg. Egy mélységes aluszékonyság van a világon. Ezt nem a Biblia kezdi mondani, hanem már Hérakleitosz, az ókori bölcs azt mondta, az emberek élve alszanak. Az emberi élet az álomhoz hasonló. Az emberi élet valami kábasághoz hasonló. Az ember hiába nyilvánít készséget a jóra és a szépre, de az ember egy valamit nem akar komolyan venni.
hogy ott van az ember természetében a nagy ellenség, a született őstermészet, az önző, énközpontú ember, amit le kell győzni. Mert hogyha a lélek kész, de közben hagyom ezt a lappangó ellenséget, a saját énemet, a saját rossz természetemet azért ébren, és hagyom azt, hogy ő is vitézkedjék, le fogja győzni a jó szándékot, le fogja győzni az elhatározást. A lélek kész, a lélek ugyan kész, de a test erőtelen. Kedves hallgatók, ez az, amit Péter nem vett komolyan. Péterben is készséges volt a lélek, nem? Hát Péter elmondta azt, hogy Uram, kész vagyok veled a tömlöcre és a halára is menni. Fogadkozott, hogy ő soha nem árulja el Jézust. És Péter most merült a legmélyebb álomba. És amikor fölkelnek, majd Péter vagdalkozik a szabjájával, egy meggondolatlan dolgot tesz, akkor ugye látszólagos aktivitást mutat, de ugyanolyan kába, álomszerű cselekedet az is, hogy levágja a szolga fülét. Aztán ugyanaz a Péter pár órával később pedig megtagadja a mesterét. Micsoda borzalmas dolog. Péter se vette komolyan a dolgot. Péter is azzal hitette el magát, hogy hát hiszen én szeretem Jézust. Én becsülöm őt. Én igaz embernek tartom, messiásnak tartom. Velem nem történhet meg semmi rossz. Nem ez a mi problémánk is. Az ember is úgy van az életében, hát hiszen én jót akarok. Hát én jót akarok a családomnak, a környezetemnek. Hát én bennem nincs rossz szándék. Én nem vagyok egy rossz akaratú, egy gonosz ember. Én jót akarok. De az ember nem veszi komolyan azt, hogy csak egy valamivel győzhető le az emberi természet. Imádsággal. Mert különben az az emberi természet olyan hihetetlen erős, hogy miközben jót akarunk, mondja Pál apostol, a rosszat fogjuk tenni. Észre se fogjuk venni, hogy cselesz ki bennünket a saját emberi lényünk. Miközben az elmémmel az Isten törvényének szolgálok, egyszerre csak azt érzem, hogy egy másik törvény rabulád engem a bűn és halál törvényének. És Jézusnak erre is volt ideje és ereje. Jézus hallatlanul finoman felébreszti a tanítványt, és azt mondja, hogy Simon, nem bírtál egy óráig vigyázni? Hát előbb azt mondtad, hogy kész vagy a halálra és a tömlöcre is menni. Hát én nem azt kérem tőle, csak az, hogy egy órát legyél velem, és adjál erőt az én küzdelmemhez. Egy órát nem bírtál vigyázni. Vigyázzatok és imádkozzatok, mert a lélek ugyan kész, de a test erőtelen. Kedves hallgatók, ezt, hogy nagyon világosan, kristálytisztán meg kell értenünk. Még egyszer hadd mondjam, csak 50% az a győzelemhez, hogyha bennünk van a jó szándék, ha bennünk van a jó elhatározás. Ez csak még 50% a győzelemhez. Ez is nagy dolog. Ha valakiben jó szándék van, jó iránti elkötelezettség, amikor valaki tényleg valami jót akar tenni az életben, bármilyen kis dolog, nagy dolog, de jót akar tenni, de ez még csak 50%. A másik 50% az, hogy hogyan is állunk a természetünkkel. Mert a közben valami jót akarunk tenni, de érezzük, hogy ott van valami lefelé húzó erő, a lustaságunk, a megalkuvásunk, az emberekre való figyelés, bármi. És mi azt nem győzzük le, hanem csak úgy belemegyünk az életbe ilyen felemás módon a küzdelmekbe, hogy hát hiszen én úgyis a jót akarom, majd csak lesz valahogy, a jó majd megvalósul. Nem fog megvalósulni. Ezért van tele az életünk kudarcokkal. Mert nem veszi az ember komolyan, hogy az emberi természet olyan erős, hogy Jézus Krisztust is legyőzhette volna, hogyha ő nem küzd vérverítékkel és nem imádkozik. Jézus ezt tudta. Jézus tudta azt, hogy hiába van neki isteni természete, amit hozott magával a mennyből. Hiába van neki egy isteni felfogó képessége, gyorsan átlátott mindent, egy pillanat alatt a jó és rossz határát Jézus meg tudta vonni. De Jézus tudatosította magában azt, hogy az emberi természet az a szintén iszonyatosan erős ám. Természetet is képes legyőzni akkor, ha az ember nem kér személyes segítséget az Istentől, és hitáltal nem erősödik meg akkor is, amikor az Isten látszólag sötétségbe bolya a körülményeket. Jézusnak az ereje az erőtelenségben, és a tanítványoknak az erőtelensége a fogadkozásukban. Micsoda kontraszt, micsoda ellentét. Az életben nagyon sokszor kerülhetünk olyan helyzetbe, amikor nincs együttérzés más emberek részéről. Nagyon sokszor kerülhetünk egy ilyen Getsemáné kertbeli helyzet közelébe, és jó előttünk látnunk azt, hogy Jézus Krisztus megharcolt ezt a küzdelmét, és hitáltal erősítést nyert. Ezért az egész Getsemáné kertbeli küzdelmet a zsidókhoz írt levél 5. fejezete foglalja össze nagyon fenségesen a 7. és a 9. vers között, amikor azt mondja Pál apostol, hogy Jézus Krisztus az ő testének napjaiban, tessenek megfigyelni a pontos megfogalmazást, testének napjaiban, emberi természetben élt Jézus is, elbukhatott volna, érezte az emberi természet lehúzó hatását. Jézus az ő testének napjaiban
kiáltás, könyörgés, könyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelmért. Mert ám bár fiú, noha Isten fia volt, ő neki mégis meg kellett tanulnia abból, amit szenvedett, az engedelmességet, és így tökéletességre jutván örök üdvösség szerzője lesz azokra nézve, akik néki engedelmeskednek. Kedves hallgatók, az utolsó, és egyben egész előadásunk utolsó levonandó nagy tanulsága, ahogy befejeződik ez a Getsemáné kertbeli elbeszélés. Tudnék, Márk 14. fejezet 42. verse ezt mondja, hogy amikor Jézus oda megy a tanítványaihoz harmadszor is, és felkelti őket, és erről szól majd a János evangélium a 18. fejezetének első 7 verse, akkor szó szerint Jézus ezt mondja utoljára a tanítványoknak. Keljetek, fölmenjünk, íme elközelgett, aki engem elárul. Mi a különösebben a jézusi kijelentésben? Keljetek, föl, menjünk. Ez az egyszerű jézusi kijelentés világossá teszi előttünk azt, hogy Jézus annyira megerősödött ebben az ima küzdelmében. Nem csak

Ugye a történelem nagy áramlataival, a hétköznapokkal, hát körülvesz bennünket egy környezet, egy város, egy társadalom, mint egy abroncsúgy körül fog bennünket. Hát mit tud itt tenni az egyes ember? Mondják sokan, csak sodródni tudunk, csak a tömeggel, meg ahogy a többiek mennek, csak arra tudunk menni. Ez nem így van. A Biblia szerint, aki Istentől erőt nyer, hit és imádság által, az elébe tud menni az élet küzdelmeinek, és le tudja győzni azokat a nehézségeket. Jézus ezt mondja a tanítványoknak, keljetek föl, menjünk. Tehát nem várja be, míg Júdás odaér, és mint egy rájuk tör a katonákkal, hanem Jézus megy Júdás elébe. Micsoda felséges jelenet. Jézus, aki előbb gyötrődött, vércseppek hullottak az arcáról, most annyira megerősödött, hit által és az ima ereje által, hogy elébe megy ott a katonáknak, és azt mondja, kit kerestek. És ezt olyan hallatlan nyugalommal teszi, ezt olyan fenséges békességgel mondja, hogy kit kerestek. És akkor, amikor azt mondják, hogy a názáreti Jézust, Jézus csak ennyit mond, én vagyok. De ez az én vagyok valami olyan leírhatatlan hatást váltott ki ugye a katonákra, a durva, kegyetlen emberekre is, hogy azt mondja János evangélista a 18. fejezetében az evangéliumának, hogy erre a szóra, hogy én vagyok, mindannyian hátravonultak és a földre estek. Mert ebben a kifejezésben erő volt. Ezt mindenki megismerte, hogy ez egy isteni önmegjelölés, hogy én vagyok. És ez súlyosbítja Júdás tragédiáját. Júdásnak utoljára is Isten megadta a lehetőséget, hogy ne legyen áruló. Júdásnak ismét fölajánlotta Krisztus, hogy ne legyen áruló, hiszen harcképtelenné vált a csapata. Hátra vonultak és a földre estek. Júdás elmehetett volna, eliszkolhatott volna. Nem, Júdás eközben föláll, és egyedül a megfélemlett emberek közül oda megy Jézushoz, és ahogy azt kívánta ugye a terv, a megbeszélés, a csók jelére feladja a mesterét. Micsoda borzalmas sötétség kellett ehhez, hogy Júdás ezt megtegye, amikor Jézusnak a határozott nyugodt kiállására mindenki harcképtelenné vált. Most én arra szeretném vetni a hangsúlyt, hogy az az ember, akinek van fogalma a küzdőimádságról, aki küzd az Istennel azért, hogy az Isten erősítse meg őt, az annyira meg tudja erősíteni az Isten, hogy elébe tud menni az eseményeknek, nem kell sodródni az eseményekkel, ő maga tud irányt szabni az eseményeknek. Mielőtt még bekövetkeznének az események, már nyugodt és biztos. Az Ószövetségben talán a legnagyobb példa erre a Jákob küzdelme. Mózes első könyve 32. fejezetében lehet elolvasni ezt a Jákob ima küzdelmét, és ott a 30. verset szeretném idézni. Mert Jákob pátriárka, ugye a zsidó nép egyik ősatja is egész éjjel küzdött imádságban Istennel, hogy ne engedje meg az Isten, hogy őt a bátyja Ézsau lekaszabolja bosszúból, 20 év után, amikor megy haza, ugye az egytál lencséért, meg az elsőszülöttségi áldás elvevéséért, ne engedje az Isten, hogy bosszút álljon rajta Ézsau. Egész éjszaka küzdött, a mennyei küldött el. És mit mondott a 32. fejezet 30. verse szerint? Azt mondta Jákob a küzdelme végén, hogy láttam az Isten színről színre, és megszabadult az én lelkem. Még nem is találkozott Jákob Ézsauval. Még alig jött fel a hajnal. Még nem tudta Jákob, hogy mi vár rá. De már megszabadult az ő lelke. Nem ilyenre vágyakozunk mi is. Telve vagyunk félelemmel, szorongással, mit hoz a holnap után. Telve vagyunk azzal, hogy hova sodródunk, hogy mennyire kiszámíthatatlan az élet, és hogy meg fogunk-e állni lelkiismeretben, tisztességben, becsületben. És az ember sokszor kétségeskedik, hogy ember tudok lenni majd egy embertelen világban holnap után? Hát az az ember biztosra veheti, aki imádságban Isten elé járul, és addig küzd imádságban, míg az a békesség, az a nyugalom nem tölti el a lelkét, hogy megszabadult az én lelkem, minden félelememből, minden szorongásból. Hogy Jézus Krisztus így mondta, hogy jöjjetek hozzám mindnyájan, kik megfáradtatok, kik megterheltettetek. Minden ember a mai világban valóban annyira tökéletes ez a két szó, megfáradt és megterhelt. Megfáradt, megterhelt emberekből áll a világ. De Jézus azt mondja, hogy jöjjetek hozzám, és megszabadul a lelketek. És mondhatjátok azt, hogy keljünk fel és menjünk, elébe mehetünk az eseményeknek, mert Isten adott erőt.
És Jézus Krisztusban is olyan csodálatos ez, hogy miután megharcolta a küzdelmét, felébreszti a tanítványit, és azt mondja, hogy keljetek, fölmenjünk. És hogy érezzük, hogy ettől a pillanattól fogva Jézus Krisztus minden lépése, ha eddig tökéletes volt,

most még inkább a tökéletességek tökéletességét fogja nyújtani. És valóban Jézus Krisztus szenvedés történetével van olyan evangélium, például a János evangéliuma, amely fele részben foglalkozik az evangélium ezzel. János evangélium áll 21 fejezetből, és legalább majdnem 10 fejezet foglalkozik ezekkel az utolsó óráival Jézusnak. Miért? Mert Jézusnak akkor volt a legtökéletesebb a magatartás, akkor volt szinte felfoghatatlanul csodálatos a szeretete, amikor a legválogatottabb gonoszságok vették körül, amikor a legorcátlanabb emberi magatartások zsúfolódtak köréje, és Jézus mégis szeretetteljes volt, Jézus mégis nagy lelkű volt, Jézus mégis példát adott arra, hogy nekünk az élet legsötétebb helyzeteiben sem kell feladnunk a szeretet magatartását. Vagy a legnagyobb sötétségben volt a legtisztábban tündöklő a fény, a szeretet minden megnyilvánulása. Hát ezért fontos a Getsemáné kertbeli küzdelem. Valóban itt dőlt el az emberiség sorsa, mert ha Jézus itt nem küzd, később elesik. Jézus azonban legyőzte a magában lévő megosztottságot úgy is, hogy a tanítványaitól, a legszorosabban hozzátartozóktól nem kapott részvétet, és ez bizonyára rosszul esett neki, ez bizonyára Jézusnak hiányzott. De Jézus mégis annyira megerősödött, hogy ezt tudta mondani a Getsemáné kertbeli történet végén, keljetek föl, menjünk, mert most már egyedül kell megjárnom ezt az utat, most már nem követhettek, eddig követhettetek volna. Most már ezután nem követhettek, de Jézus biztos volt abban, hogy ha egyedül kell is járni az utat, ő most megáll, és valóban elmondhatja majd az útja végén, hogy beteljesedett, hogy elvégeztetett a megváltás terve.

A most elhangzó Bach kantáta magyar szövege így hangzik. Magasságos Isten, mindent tőled kaptam, amin van, az a te ajándékod. Hálával megyek arcod elé, és te mást nem is kérsz tőlem. Hálával áldalak téged.

Szeretettel köszöntöm kedves táborozóinkat, vendégeinket még egyszer. Isten tiszteletünk alapigéje János Evangélium a 14. fejezetének 29. verse. Tehát János Evangélium a 14. fejezetének 29. verse. És amíg megkeressük, addig elmondom, hogy ez az utolsó alkalma a proféciákról szóló előadásoknak. És Jézusnak ez a rövid mondata a proféciák lényegéről és céljáról szól. És így ez az előadás lenne az összefoglalója mindannak, amit eddig a proféciákkal kapcsolatban délutánonként vagy esténként hallottunk. Tehát János Evangélium a 14. fejezetének 29. verse. Az alapigénk, ez az én Bibliámban a 130. oldalon van, az Új Szövetségben is így hangzik. És most mondtam meg nektek, mielőtt meglenne, hogy amikor majd meglesz, higgyetek. Nagyon rövid mondat ez, még egyszer elolvasom. És most mondtam meg nektek, mielőtt meglenne, hogy amikor majd meglesz, higgyetek. Ugye? Korunk kereszténységének is egy kérdése az, hogy egyáltalán a proféciáknak van-e létjogosultsága a keresztény gondolkodásban. Ugye egyértelmű, hogy van. Tehát Jézus azt mondja, hogy ő előre megmond dolgokat, és ennek célja van, hogy amikor ezek beteljesednek, akkor nekünk a hitünket erősítsék ezek a proféciák. Gondolom, hogy nagyon sokan, akik most kezdtünk először ilyen előadásokat hallgatni, akik néhány alkalommal ezelőtt vették először kezükbe a bibliai proféciákat, egyáltalán a Bibliát, azok számára ezek a jövendőlések némi nehézséget jelentenek, nem csak a megértésük, hanem az elfogadásuk is. Miért kell nekünk ezeket a proféciákat ismernünk? Sokszor az ember visszariad attól, hogy megismerje a jövőt. Az Istennek pedig határozott akarata, hogy mi ismerjük meg. Mi a célja ezzel? Természetesen az a célja, hogy váratlanul ne érjenek bennünket események, hogy készülni tudjunk ezekre az eseményekre. De hát ugye mondhatnánk azt, hogy igen, az Isten mindenható, úgy is bekövetkeznek ezek az események, függetlenül attól, hogy mi ezekről most tudunk-e előre, vagy sem. Ez nem teljesen így van. Nagyon fontos dolog, hogy mi tudjunk ezekről az eseményekről, például azért, mert hogy imádkozhatunk ezekért az eseményekért. Nem mindegy, hogy hogyan érnek bennünket ezek az események, hogy elszenvedői leszünk-e a jövőnek, vagy pedig résztvevői leszünk. Nem mindegy, hogy sodródunk-e a jövő eseményeivel, vagy pedig az Isten munkatársaivá tudunk válni. Csak egy rövid példát szeretnék arra vonatkozóan mondani, hogy Jézus például a saját szenvedéseit nagyon jól ismerte, és készült rájuk. És milyen érdekes dolog, hogy ő nem elszenvedője volt ezeknek az eseményeknek, hanem résztvevője. Gondoljuk meg, hogy milyen tudatosan élte meg az elfogatását, elítélését és a kivégzését Jézus. Mennyire oda tudott figyelni a környezetében lévő emberekre? Nem önmagával foglalkozott? Gondoljuk meg, hogy mennyi embernek mondott bátorító szót a tanítványainak egyaránt, ugyanúgy, mint az ellenségeinek. Meggyógyította a levágott fülű szolgát, Pilátussal nagyon komolyan beszélgetett, imádkozott azokért, akik a keresztre felszögezték. A tanítványairól gondoskodott, hogy őket ne fogják el. Volt ereje, miután az arcába csaptak, hátranézni Péterre, hogy Pétert biztosítsa az együttérzéséről Péter tagadása után. Volt figyelme az édesanyjára, volt figyelme a jobblatorra, volt figyelme a síró asszonyokra, hogy ne rajta sírjanak, hanem önmagukon. Szóval rengeteg mindenkire oda tudott figyelni, miközben olyan szenvedés érte, ami egyikünket sem. Ugye láthatjuk, hogy nem mindegy, hogy készül-e valaki az előtte lévő eseményekre, vagy pedig nem. Érdekes, hogy a tanítványok készültek Jézus áldozatára.
ők hittek. Ugye a Bibliában a hit és a bizalom az ugyanaz a szó. Tudok-e bízni az Istenben akkor is, amikor nehézségek következnek rám? Igen, a tanítványok nem tudták elfogadni, hogy Jézusnak szenvednie kell. Ellenérzéseik voltak Jézus szenvedésével kapcsolatban. Érdekes dolog, hogy azért Jézus mennyiszer felvilágosította őket a rájuk váró eseményekről, és mintha a tanítványok nem hallották volna. Nem értették, nem álltak ezekkel szóba. És utána hogyan reagáltak ugyanezekben az eseményekben? Hogyan viselkedtek? Ugye az Isten számára használhatatlanná váltak. Az egyik megtagadta, a másik hitetlenkedett, mindnyájan elcsüggettek, reménytelen helyzetbe kerültek, reménytelen lelkiállapotba kerültek. Csoda, hogy a végén Jézus még meg tudta őket menteni. Ugye? Látjuk a különbséget. Igazából ők szerették Jézust, és mégsem hittek a proféciákban. Azok, akik szeretik az Istent, azok számára az Isten minden cselekedete jó és kívánatos, függetlenül attól, hogy ez most esetleg nehéz eseményeket érint. Tudnak bízni az Istenben, és elhiszik azt, hogy az Isten minden eseményeknek az ura és irányítója, függetlenül attól, hogy ez emberileg ijesztő, vagy pedig nem. Ugye ez is egy kérdés, hogy megismerhetőek-e ezek a proféciák. Sok ember így magyarázza, mások úgy magyarázzák. Ki értheti igazából a Bibliát? Honnan tudjuk, hogy ezek az események most biztosra vehetően úgy fognak-e beteljesedni, mint ahogy például itt az előadásokon magyaráztak? Ugye ez is egy felmerülő és komoly kérdés. Erre maga Jézus válaszolt itt János Evangélium a 16. fejezetében, a 13. és 14. verset szeretném felolvasni. Így olvasom, tehát egyet kell lapoznunk. De mikor eljön, amaz igazságnak lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek. Ő engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek. Ez nagyon érdekes dolog, tehát a Szentlélek, aki igazából szereti az Istent, annak a Szentlélek megmutatja ezeknek a proféciáknak az értelmét. És érdekes dolog, amit Jézus mond, mert azt mondja, hogy tulajdonképpen a Szentlélek Krisztushoz vezet el. Tehát a proféciák nem a kíváncsiság kielégítésére adattak, hanem pontosan azért adattak, hogy Krisztust megismerhessük, hogy Krisztussal találkozhassunk. Igazából a Szentlélek nekünk a proféciák által Krisztust mutatják meg. Tehát az az ember, aki szembefordul a proféciákkal, vagy aki elveti a jövendőléseket, az Krisztust veti el, és Krisztussal fordul szembe. Ez, ugye így már nem szoktak gondolkodni azért korunk teológusai, vagy a keresztény tömegek. Érdekes egyébként, hogy mi az, ami Jézusnak az alapigényben megfogalmazott gondolatát kiváltja. Egy rövid beszélgetés Tamás és Krisztus között, amit a 14. fejezetben olvashatunk el, a 3. az 5. versig olvasom el, tehát egyet lapozzunk. Vissza 14. fejezet, 3. az 5. vers. Így olvasom. És ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek, és hogy hová megyek én, tudjátok, és az utat is tudjátok. Mondta néki Tamás, Uram, nem tudjuk, hová mégy, mi módon tudhatjuk azért az utat? Hihetetlen, nem? Nagyon ellentétes két vélemény. Krisztus határozottan megmondja, hogy tudjátok. Tamás azt mondja, hogy nem tudjuk. És hagyj kérdezzem meg, eltelt 2000 év. A keresztények többsége kinek a véleményét osztja? Tamásét. Nem tudjuk. Krisztus pedig azt mondja, hogy tudhatjátok mind az utat, mind a helyet, ahol én vagyok. Mi az út?
az út, ami által nyomon követhetjük Krisztust, a proféciák. A proféciák által követhetjük, hogy a mi időnkben hol tart Krisztus, és a proféciák mindig is erre adattak, hogy tudjuk, ha nem is látjuk a szemünkkel, de nyomon tudjuk követni, hogy Krisztus éppen mit tesz. Ugye az ószövetségi időkben azt követhették nyomon Krisztus útját, hogy hogyan közeledik a föld felé, hogy közeledik az idő, és Krisztus el fog jönni. És most pedig mi a jelen való igazság, a jelenünkre vonatkozó igazság? Mi történik most? Itt olvashattuk éppen, amit Jézus elmondott. Azt mondja, hogy helyet készítek nektek, és ismét eljövök. Ez zajlik most. Ez zajlik most. Éppen most helyet készít nekünk azért, hogy eljöjjön. Hadd tegyem föl, a proféciák közül mely nem teljesedett be még? Már alig van. Jézus eljövetele, és az azt megelőző esemény a helykészítés. Mi a helykészítés? Tudja a világ, hogy mi történt Krisztussal, miután felment a mennybe feltámadása után? Tudják, hogy milyen kapcsolatban áll a földdel ma Jézus Krisztus? Tömegek nem tudják. Fogalmuk sincs, hogy most mit tehet Jézus. Hogy egyáltalán gondol-e ránk. Pedig ha olvasnák a Bibliát, a proféciákat, akkor hihetnének, és bizony bizalom ébredne a lelkükben. Mert nagyszerű dolgok készülnek a mennyben, mert hogy a mennyben van Krisztus. Nagyszerű dolgokat készít. Ugye az ószövetségi jelképrendszer leírta azt, hogy papi szolgálatot végeztek a templomban, ami a mennyeinek az előképe, és utána főpapi szolgálatra került sor. Tehát papi és főpapi szolgálat. Ezek jelképesen a bűnrendezés folyamatát mutatták be, és ezeket végzi ma Krisztus. Először a papi szolgálatot végezte, majd az idők végén elkezdte a főpapi szolgálatot végezni. A papi szolgálat a bűnök templomra, illetve az Isten királyi székére, a szövetség ládájára hárítást jelentették, a főpapi szolgálat pedig a mennyei templom teljes megtisztítását jelentették. Mit jelent ez? Hogy aki valaha a történelemben megbánta a bűnét, annak a bűnterhét az Isten leemelte róla, és magára helyezte. De aztán az Isten végül eltünteti a bűnt, és ez pedig úgy zajlik, hogy megvizsgálja, hogy az az ember, aki bocsánatot kért, az élte a kapott kegyelemmel, vagy sem. Megkapta a kegyelmet, megbecsülte, azaz megváltozott-e az élete. És ha meggondoljuk, ez egy nagyon következetes lépés az Isten részéről. Mert ő nem akar bűnösöket a mennybe juttatni. Mert akkor újra kezdődne a bűntörténelme. Éppen ezért megvizsgálja, hogy az emberek éltek-e a kapott kegyelemmel, és megváltozott-e az életük. És ha igen, akkor örökre elszakadtak a bűntől. Akkor soha többé nem vétkeznek, és akkor az üdvözülők közé számítatnak. De ha nem, akkor viszont bűnösnek nyilvánítatnak örökre. Hogy nevezzük ezt a helykészítési folyamatot? Ez az ítélet. Tehát az ítélet zajlik most a mennyben. Ugye az ítélet szót, hogyha kimondom, félelmetes nagyon sokak számára. De gondoljunk arra, amit az előbb fogalmaztunk meg, hogy az Istennek egyetlen cselekedete nem lehet visszataszító egy keresztény számára. Az Isten minden cselekedete jó, az ítélet is jó és örömteljes. Az ítélet is olyan esemény, amelyet örömmel kell üdvözölnünk, amelyet érdemes várnunk, amelyet érdemes nyomon követnünk a proféciák által, és amelyért érdemes imádkoznunk. Most csak egyetlen proféciát szeretnék felvillantani, hogy a mennyei lények hogyan viszonyulnak az ítélethez. Jelenések könyve 11. fejezetében 3 verset szeretnék olvasni, és itt most az örömre szeretném felhívni a figyelmet. Mi nem biztos, hogy örömmel tekintünk az ítéletre, a mennyben egészen másképp tekintenek rá.
Jelenések könyve 11. fejezet 17. versét szeretném felolvasni. 17. versétől a 19-ig. Hát ezt mondják a mennyei lények, az angyalok és az emberiség előőrse, akik már ott vannak a mennyben a 24 vén. Ezt mondván, hálát adunk néked, Uram, mindenható Isten, aki vagy, és aki voltál, és aki eljövendő vagy, mert a te nagy hatalmadat kezedhez vetted, és a te országlásodat elkezdetted. És megharagudtak a népek, és eljött a te haragod, és a hallottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adja te szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, és akik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak, és elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják. És megnyilatkozott az Isten temploma a mennyben, és megláttatott az ő szövetségének ládája az ő templomában, és lettek villámlások és szózatok és mennydörgések és földindulás és nagy jégeső. Igen, az Isten országlásának és visszajövetelének kezdete az, hogy megítéli a halottakat és az élőket, az Isten népéhez tartozókat és azokat, akik a népek közé tartoznak, és akik közül ugyancsak sokan fognak üdvözülni. Miért öröm az ítélet? Az egész földi történelemben az Isten igazságát megvetették, kigúnyolták, meghamisították. Azokat, akik az Isten igazságát szerették, üldözték. És most végre eljön az igazság pillanata. Ezért adnak hálát a mennyeiek. Igen, eljön az Isten, és igazságot tesz. Ez egy olyan megkönnyebbülés a világegyetem számára, hogy nem lesz egyetlen pont sem a mindenségben, ahol ne ismernék el az Isten szeretetét és igazságát. Végre helyreállítatik az örök rend. De ugye azért mégiscsak egy kis félelem vegyül az ember gondolkodásába, amikor az ítéletről gondolkodik, hiszen itt jól tudjuk, hogy az Isten tökéletességet vár el. Nem kerülhet olyan ember a mennybe, akiben van bűn. De hagy hívjam föl a figyelmet arra, amit Filippi beliekhez írt levélben Pál apostol mond, hogy meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdette bennetek a jó dolgot, véghez is viszi az Úr Jézus a napjáig. Az Isten végzi el ezeket a dolgokat. Nem nekünk kell szenté válnunk. Ő adja a fehér ruhát számunkra. És éppen ezért kell nekünk készülnünk, hogy el tudjuk fogadni ezt a fehér ruhát. Éppen ezért kell a jelen kor proféciáit nyomon követnünk. És ugye, itt van egy apró kifejezés a Jelenések könyve 11. fejezetében, és megnyilatkozik az Isten temploma a mennyben, és megláttatott az ő szövetségének ládája az ő templomában. Ez azt is jelenti, hogy Jézus belépett abba a helységbe, a templom azon részébe, ahol az Isten trónja van, a szövetség ládája, és az ő számára is megláttatott, ugye ugyanúgy, ahogy a főpap belépett a nagy engesztelési ünnepen a Szentek Szentjébe, de számunkra is megláttatott. Az emberek a történelem során nem tudtak erről, és most tudhatnak arról, hogy mi zajlik a mennyben. Éppen ezért nekünk érdemes készülni, imádkozni és örvendezni azon, hogy ezek a proféciák beteljesednek. Úgy, ahogy olvastuk is az alapigénkben, amelyet még egyszer felolvasok, és most mondtam meg néktek, mielőtt meglenne, hogy amikor meg lesz, higgyetek, azaz bízzatok az Istenben. Én kívánom azt, hogy mindnyájan így tekintsünk a proféciákra. Amen.

Németi Mézes Judit vagyok, Budapestről érkeztem, életmód tanácsadó és lelki gondozó a végzettségem. Egyébként tanítónői végzettségem is van, és hát ezt a sorozatot itt a Győzelem a stressz felett című sorozatot tartom, én már harmadik alkalommal. Szeretettel üdvözöllek. Egy nagyon-nagyon szép témához érkeztünk ma, ami a kommunikáció témája lesz, ami lehet éppen a segítség a fölött, hogy győzzünk a stressz fölött, de lehet az egyik legnagyobb stresszforrás is a családi konfliktusokban vagy a munkahelyi feszültségekben. Amíg Gyuri megérkezik, én elmondom, hogy mi mindent hoztam, és hogy azokat miért is hoztam. Kezdeném olyasmivel, ami egy kicsit önreklám, elnézést. Nagyon szeretem ezt az újságot, és fölkértek rá, hogy a stressz témakörében tartsak előadást, vagy indítsak egy ciklusorozatot. Az a címe az elsőnek, hogy mondj nemet a stresszre. Az első előadásnak az anyagát lehet ebben elolvasni, amit már akik itt voltak, azok el tudtak olvasni, akik nem, azoknak pedig szeretettel ajánlom. És azért is ajánlom, hogy esetleg másoknak is oda tudjuk adni egy igényes, jól felépített újság, és valóban igaz rá az az alcím, amit szerintem nagyon megnyerő, hogy legjobb védekezés a gondolkodás. Tényleg a sok agymosás közepette a gondolkodás az, ami megtart bennünket. Úgyhogy szeretettel ajánlom az újságot, azt hiszem, hogy 480 forintba kerül. Tehát egy vállalható összeg. A mai témához kapcsolódó könyvekből jó néhányat hoztam a harmad kiadóból, amiket röviden bemutatnék. Amivel kezdeném, és idézni is fogok majd belőle, ez Gary Chapman könyve, az Egymásra hangolva. Nagyon nagy szeretettel ajánlom, 5 szeretett nyelv a házasságban. Hogyan lehet meglátni, felfedezni egymásnak a szeretett nyelvét. Nem mindenkinek ugyanaz a szeretett nyelve. Jó ráhangolódni, észrevenni, hogy mi az, ami a társunknak, munkatársunknak, főnökünknek, barátunknak a szeretett nyelve, hogy azon tudjuk közvetíteni számára, hogy elfogadjuk őt, és szeretettel vagyunk iránta. Tehát ezt nagyon nagy szeretettel ajánlom. Ahol viszont már gond van, házasságon belül egy igazán igényes kiadvány, a Házas párbaj, nyerjünk mindketten című könyv. Ez is ilyen 2000 forintos áron kapható, és tényleg nagyon sokaknak segíthet. Hasonlóan nagyon jó könyv a Merj szeretni. Akik ismerik a Tűzálló című filmet, láthatták már, vetítették moziban, vagy több helyen lehet ezt a filmet megnézni, akár ilyen keretekben is, hogy vetítik ilyen klub délutánokon. Nagyon jó ez a Tűzálló című film. Egy olyan házaspárról szól, egy olyan apáról és fiúról szól, illetve szülői és gyerek kapcsolatról, ahol a tönkrement házasságát próbálja a fiatal ember menteni, és az apa tanácsolja őt, és ad neki rendszeresen egy-egy tanácsot. És ezt 40 napon keresztül követnie kell, és a végén mondja el az apa, hogy mindezt édesanyád írta le annak idején, amikor a mi kapcsolatunk is majdnem tönkrement. És ezen keresztül a saját fia is megmenti a házasságát. Egy nagyon-nagyon jó könyv, és úgy épül fel a könyv, ahogy próbálom mutatni is, hogy munkakönyv is. Tehát ki lehet tölteni a tapasztalatokat, hogy vajon a mi kapcsolatunkban hogyan működik ez a gyakorlatban. Tehát munkakönyvként is működik. Ahol pedig már válásra kerülne a sor, vagy nagyon közel van a váláshoz, akkor nekik ajánlható, szintén Gary Chapman könyve, a Kezdjük újra. Hogyan lehet egy teljesen tönkrement kapcsolatot újra fölépíteni, és megmenteni egy házasságot. A kapcsolatklinika szintén a témában íródott.
Nagyon-nagyon jó hasznos tanácsokat lehet ebben is találni, hogyha a szakításhoz közeli az állapot, hogyha félelmek akadályozzák a kettejük kapcsolatát, hogyan lehet mindezeket, ez is ilyen gyakorlati tankönyv szinte. Tehát így tudom ajánlani, hogy ilyen nagyon-nagyon gyakorlati tanácsok találhatók benne. Gyermekneveléshez is hoztam könyvet. Az életre szóló ajándék, egy kiváló könyv, különösen pedagógusok bólogathatnak, gondolom, hogy valóban egy nagyon-nagyon jó, hogy hogyan szeressük a gyermekünket. Hogyan lehet észrevenni az ő szeretet nyelvét, és hogyan lehet neki segíteni, hogy ki tudja bontakoztatni a szeretetét. Nagyon-nagyon szép, hiszen a gyermek a legnagyobb ajándék az életben. És van egy olyan könyv is, ami szerintem egyedülálló, mert érinteni fogjuk a témánkon belül a magányosság kérdéskörét is, a barátságról, a magányosságról is lesz szó, tehát mindkét területről. Az egyedülállóknak a szeretet nyelvéről is írt Chapman egy könyvet, Szólóban címmel. Nem tudom, hogy mennyire ismeretesek ezek a statisztikák, már nem csak Olaszországban van az, hogy a 30-on túliak nagyon gyakran otthon maradnak a családban, hanem Magyarországon is sajnos egyre gyakoribb, hogy a fiatalok felnőnek, és nem mernek kapcsolatokat kiépíteni, maguk maradnak a szüleikkel. Hogyan lehet nekik is segíteni, hogyan emelkedhetnek fölé ennek az állapotnak, ennek a helyzetnek, hiszen ez nem egy egészséges helyzet. A Szólóban című könyvet, tehát az egyedülállóknak, a fiatal felnőtteknek szeretettel tudom ajánlani. Szintén óvónőknek hoztam egy nagyon jó könyvet. A Nők lapja újságnak egy bestseller irodalma volt ez. Nem túl régen megjelent, hogy a legjobban eladható könyvek közé tartozik. A Flakkusz kiadó adta ki, ő egyébként az egyik legkedvesebb barátnőm, Lénárt Krisztina, az a címe Kincses ládám játékai. Egy játékos könyv, amiben nagyon-nagyon hasznos játék ötleteket lehet találni, amit a picikkel lehet játszani. És különösen nagy értéke ennek a könyvnek 2-től 5 éves korig rövid kis játékokat lehet, mutatom, hogy ilyen piciri kis játékokat lehet benne találni, és ami nagyon nagy értéke, ő mint pszichológus és lelki gondozó, fontos, hogy tehát hangsúlyt helyezett arra is, hogy a félelmeket hogy oldjuk a gyerekekben játékkal, játékosan. Tehát ennek egy külön fejezetet szentel, és hát mivel most stressz tanfolyamon vagyunk, ezért tudom különösen ajánlani, hogy a gyerekek stresszét is nagyon szépen lehet oldani játékos formában, és ehhez egy nagy segítség lehet ez a könyv. Az egész sorozatunkat végig kíséri az egészséges életmód, és ennek a 8 alapelve, amiről szinte minden előadáson fogunk egy picit szólni, ma nagyon rövid időnk lesz, mert picit csúsztunk is, de ma is fogunk beszélni egy picit talán a fényről, a napfénynek a gyógyító erejéről. A New Start konyhában pedig jó recepteket lehet találni, amik az egészséges életmód gyakorlásában is segítséget jelenthetnek. És befejezésül, talán meglepő, de hoztam játékokat is ma. Vajon mit keres egy ilyen előadás sorozaton a játék? Az egyik, ez a 2%-osak klubja. Ez egy einsteini gondolaton alapul. Ő azt mondta, hogy az emberiség 2%-a tudja megfejteni az ő logikai feladványait. Ez a 2%-osak klubja 4 éves kortól 99 éves korig segít abban, hogy a szülők a gyerekekkel együtt játszva, és aztán később a gyerekek egyedül tanulva olyan feladványokat, olyan logikai feladványokat fejtsenek meg, oldjanak meg, ami csiszolja a kis elméjüket és a probléma megoldó képességüket. És akkor belépnek a 2% közé, ha sikerül. Nekem az egyik kedves rokonom menedzser, és egyszer, amikor eljött hozzánk így karácsonykor játszani a gyerekeinkkel, akkor ezt a játékot adtam a kezébe, ez az IQ puzzle, vagy lomposz játék, ez a kiváló, nagyon jó logika.

sokat jelent egyébként a játék, a játékosság. A férfiakban még 80 éves korban is nagyon erősen ott van a játékra való vágy. Nem tudom, hogy láttak-e már ilyen filmeket, ahol a menedzserek így járkálnak ilyen az irodájukban, és esetleg ott valaki bedob egy lufit. Meg lehet figyelni, hogy ki üti el először, biztos nem egy nő. Szóval jellemző, hogy a férfiak különösen vágynak a játékra, a játékosságra. Tehát segítség lehet, hogyha megnézik, és majd, hát csak ajánlottam, de ötleteket adni nem árt. Tehát még egyszer szeretettel köszöntök mindenkit. Megkérném azokat, akik nagyon hátra ültek, hogyha lehet, egy picit közelebb üljünk, mert lesznek olyan beszélgetések, ahol igény lesz, vagy szükség lesz arra, hogy ne egyedül maradjunk. Esetleg ide tudna ülni? Van még egy hely. Köszönöm. És akkor egy pici kis bevezető most átvezeti a reklám részt az előadással.

Mai témán tehát meghallani, amit az emberek valójában mondanak. Ismeretes egy szólásmondás, ami úgy hangzik, hogy a társaság, hogy a gyötrelem otthonos a társaságban. Hogyha arra gondolunk, hogy vannak, akik nagy társaságban vannak, és bizony ott magányosak, akkor igaz lehet ez a mondás, hogy a gyötrelem otthonos a társaságban. A mai témánkon szeretnénk azért azt hangsúlyozni, hogy ugyanakkor a társaság megóv a gyötrelemtől. Egy másik szép magyar közmondás pedig így hangzik, ezt is kivetítjük. A megosztott bánat fél bánat, a megosztott öröm kettős öröm. Hatalmas igazságtartalma van ennek a közmondásnak. A megosztott bánat fél bánat, a megosztott öröm kettős öröm. Ha valami szomorúság ér bennünket, nagyon jó azt megosztani a szeretteinkkel, és akkor úgy érezzük, hogy egy kicsit könnyebb. És hogyha valami nagy öröm ér bennünket, és azt osztjuk meg a szeretteinkkel, az szinte felfokozza a boldogságunkat. Egy nagyon szép, igaz közmondás ez. És maradjunk még egy pillanatra. Selyem majmokon végeztek kísérletet, hogy amikor ezek a picike kis majmocskák találkoztak boa kígyóval, akkor azt figyelték meg, hogy azok a majmocskák, akik egyedül találkoztak a kígyóval, sokkal stresszesebbek voltak, sokkal jobban megijedtek, mint azok a majmocskák, akik társaságban találkoztak a veszedelmes kígyóval. Ők szinte még kacérkodtak is a veszedelemmel. Egy másik kísérletben egereket vizsgáltak meg, ez egy kicsit kegyetlenebb kísérlet volt. Megfigyelték, hogy ezek a kicsi egerek, hogyha egyedül kell megküzdjenek betegséggel, akkor előbb pusztulnak el. Rákos sejteket fecskendeztek fehér egerekbe, és azok az egerek, amik csapatban voltak, tehát többen voltak, társaságban voltak, kétszer-háromszor hosszabb ideig bírták, mint azok, akik egyedüli kalitkába voltak betéve, és egyedül kellett megküzdeniük az őket ért betegséggel. Egy harmadik kísérletet is szeretnék megemlíteni, ez még ne lép tovább. Bárányokon végeztek, ez szintén nem egy szép kísérlet, de nagyon tanulságos volt. Egy kis bárányt betettek egy karámba, és a karámot körbevezették villanyárammal. És azt figyelték meg, hogy az egyedül való kisbárány hogy küzd meg ezzel, hogy legelészik, odaér a szélére a területének, és ott áramütés éri. A bárányka eszeveszetten szaladt a másik irányba, ott ismét áramütés érte. Megint szaladt a kis állat, és teljesen más irányba futott, ott is áramütés érte. Végül ide-oda futott,

0: károdott, és odaért, hogy a karám közepén remegve feküdt, teljesen kiborulva a stressztől, attól az állandó félelemtől, rettegéstől, ami őt érte, és sajnos hamarosan el is pusztult. Ezután a kísérletet úgy folytatták, hogy betették a bárányka ikertestvérét ugyanebbe a karámba, de nem egyedül, hanem az anyjával. És mit gondolnak, mi történt? Az a bárányka is elindult és legelészett, és elért a karám szélére, ahol áramütés érte, és mit csinált akkor? Az anyjához rohant. Ismét elindult és legelészett, és megint áramütés érte, és megint mit tett? Futott az anyjához. Mert ott volt a biztonság, ott volt az, akivel megoszthatja a félelmét, az ijedelmét. És még egy érdekes dolgot figyeltek meg, míg az előző bárányka mindig más felé futott, és soha ugyanarra a helyre vissza nem tért, ezzel szemben az a kis bárány, aki az anyjával együtt volt a karámba, bátran elment ugyanoda, ahol már egyszer baj érte őt. Nem volt benne annak a félelme, hogy oda újra elmenjem. Ez a kísérlet is mutatja azt, hogy ha van biztonságunk, ha van akihez fussunk, akihez meneküljünk, ha baj ér bennünket, az állatot is, az embert is, akkor bármilyen nehézség éri, a társaság valóban segít, feloldhatja a stresszt. Egy lakótelepet látunk, és hát gondoljuk azt, hogy itt aztán van nagy társaság, egyik-másik lakótelepen egész falunyi ember lakik együtt, és mégis lehetnek nagyon magányosak. Hiába élnek sokan közösségben, ha igazán nincs közük egymáshoz, az embereknek, akkor el tudnak nagyon magányosodni. Egy időben mi jártunk ilyen lakótelepeken, házról házra mentünk, és beszélgetni próbáltunk az emberekkel, segítséget nyújtani, megkérdezni, miben segíthetünk ilyen szociális munkásként. Hát volt olyan hely, ahol a csengetésre konyhakéssel jöttek ki. Tehát annyira ellenszenves volt, hogy valaki becsönget hozzánk. Eleve elzárkóztak attól, hogy valami kis segítséget vagy valami tanácsot elfogadjanak. De volt olyan házaspár is, ez egészen megdöbbentő volt, egy 10. emeleti házaspár, akik azt mondták, hogy ők már évek óta nem jártak ki az utcán. Vannak szomszédaik, akikkel jó a kapcsolatuk, ők menni úgy nem tudnak, az orvos is meglátogatja őket rendszeresen, de még soha nem. Tehát nem az, hogy soha, hanem hogy pár év óta nem jártak odakint, nem voltak lenn az utcán. Elmagányosodhatnak, de társaságot is gyűjthetnek, akik ilyen helyen laknak, mert nekik például a szomszédaik vásároltak be, gondoskodtak róluk, olyan szomszédi kapcsolatot építettek ki, egy szerethető, aranyos, idős házaspár voltak ők. Mehetünk tovább. A hatékony kommunikációt tanulni kell. Nem jön magától, hogy hogyan beszélgessünk, hogyan teremtsünk kapcsolatokat, hogyan barátkozzunk. Ez egy tanulható folyamat, hogy hogyan építsünk ki kapcsolatokat a körülöttünk élőkkel. Nem történik meg magától. Vajon mi milyen jól kommunikálunk? Hiszen kicsi gyerekkorunk óta beszélünk. Egy teljesen természetes dolog, hogy ilyen közegben élünk, beszélgetések vesznek körül bennünket, mi is beszélgetünk másokkal, de vajon jól kommunikálunk? A kommunikáció nem csak szavakból áll. Egy nagyon komoly kutatás terület, maga kommunikációs terület, ami kimutatta azt, hogy a beszédünknek, a kommunikációnknak a beszéd mindössze egy 7%-a. Nagy része a kommunikációnak a gesztusokban, a mozdulatokban, a szavakban, a hanglejtésben fejeződik ki. Egy nagyon érdekes idézetet hoztam, ami arról szól, hogy az ember, amikor az Isten megteremtette, nem érezte jól magát egyedül. Körülvette a gyönyörű természet, körülvették az állatok, és mégis azt olvassuk a Bibliában, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Hát ha mi egy paradicsomi környezetben lehetnénk, és minden szép lenne körül bennünket, vajon jól éreznénk-e magunkat? Lehet, hogy úgy gondoljuk, hogy igen. De ha nincs kivel megosztani, hogy milyen jó itt, akkor hiányozna. Ezért ezt látta az Isten is az első emberpárnál, ezt olvassuk a Bibliában. Nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítő társat, hozzáillőt. Elnézést, hogy a kép kicsit ilyen naív, nem találtam különbet, de ami a lényeg az, hogy szükség van a társaságra, szükség van arra, hogy legyen, akivel megosztjuk, hogy milyen szép helyen vagyunk. Egy ismerősöm mondta, hogy egyszer eljutott Amerikába, és egy kedves meghívásra érkezett oda, és elvitték a szebbnél szebb helyekre, amik Amerikában vannak. És azt mondta, hogy minden gyönyörű volt, a delfinek, a fények, az árnyékok játéka, a kanyonok, az óriási vízesések, gyönyörű volt. Csak egy valami hiányzott, hogy nem mondhatta a feleségének, hogy látod, milyen szép. És azt mondta, hogy nagyon jól éreztem magam, de az nagyon hiányzott, hogy nem tudtam megosztani azzal, akit a legjobban szeretek. Szükségünk van a segítőtársra, aki hozzánk illő, akivel megoszthatjuk az örömeinket és a bánatainkat is. Virginia Satir, ő egy kitűnő pszichológus, fogalmazta meg, hogy a kommunikáció a legfontosabb tényező, amely egy személy egészségét és másokkal való kapcsolatát befolyásolja. És a munkafüzetünket most nyissuk ki a második oldalon, és ide tudjuk beírni ezt, hogy a kommunikáció a legfontosabb tényező, tehát a kommunikáció szót írjuk be, amely egy személy egészségét és másokkal való kapcsolatát befolyásolja. Mindenki megtalálta a munkafüzete második oldalán? Ma beszélni fogunk tehát a kommunikációról, a legmélyebb kapcsolatokról, a barátságról, a házasságról. Beszélni fogunk az elmagányosodásról, tanulni fogjuk azt, hogy hogyan lehet barátságokat építeni, és hogyan lehet hatékonyan kommunikálni. Beszélni fogunk egy olyan formájáról a kommunikációnak, ami a legnagyobb stressz okozója, és a legtöbb indulat található benne, és beszélni fogunk ennek a kezeléséről is. Akkor lássunk hozzá. Caroline Beder Thomas kutató a 70-es években a John Hopkins Egyetemen végzett vizsgálatokat a diákok között, és megfigyelte, hogy a szülőkhöz való közelség hiánya a diákoknak, illetve a negatív viszonyulás a családhoz váltja ki a legtöbb betegséget. Tehát azok a fiatalok, akik az egyetemre kerültek, és hiányzott nekik a család, illetve azok, akiknél azt figyelte meg, hogy nem hiányzik a család, hanem éppen, hogy utálattal gondolnak a szüleikre, dacolnak velük. Közöttük volt a leggyakoribb, hogy megbetegedtek, és így kimaradtak egy-egy hétre vagy hónapra is az egyetemi tanulmányaikból. Ezt is be tudjuk írni a munkafüzetünkbe a harmadik oldalon, tehát a szülőkhöz való közelség hiánya és a negatív viszonyulás a családhoz. Ez a két tényező, ami a betegségek hátterében áll. Akik életében kommunikációs törés következik be, tehát nincs, akikkel megosztják a problémáikat, vagy azért, mert a családdal rossz a kapcsolatuk, vagy azért, mert hiányzik nekik a társaság, ezt nevezte kommunikációs törésnek, ott szorongás és stressz lép fel. A Times-ban, hát elég régen, 1983-ban Leonard Syme epidemiológus írt egy nagyon jó cikket, és ott található ez a mondat, hogy azok az emberek, akiknek kevés igazi barátjuk van, kétszer-háromszor gyorsabban, illetve hamarabb halnak meg, mint azok, akik rendszeresen fordulnak barátaikhoz támaszért. Itt a kétszer-háromszor szót tudjuk beírni a munkafüzetünkbe. Tehát akiknek kevés igazi barátjuk van, hamarabb mennek el az életből, mint azok, akiknek vannak barátaik, és meg tudják velük osztani az örömeiket és a bánatukat. Egy másik kísérletet is említenék, azt szintén egereken végezték, hogy a kommunikáció az nem csupán azt jelenti, hogy megosztani a problémáikat, hanem az érintések, a szeretett kapcsolatok is. Ez szintén egereken végzett kísérlet volt, pici egereket, újszülött kis egereket két csoportra osztották, és az egyik kis csapatot minden nap picit megsimogatták egy pár percig. És ezek az egerek sokkal ellenállóbbak voltak a betegségekkel szemben, sokkal edzettebbek voltak a mindennapi kihívásokkal szemben, mint azok a kis egerek, akiket nem simogattak meg kicsikoruktól fogva. Természetesen tudjuk, hogy ez nem csak az egereknél működik így, hanem az embereknél is. Nekem például azt mondta annak idején a védőnőm, hogy ne siessem el a pelenkázást. Az legyen egy jó hosszú szertartás, minél tovább simogassam a kislányomat, meg a kisfiamat, ahogy ő átéli, hogy szeretgetem, hogy simogatom, az megerősíti őt, és segít, hogy érzelmileg erősebb legyen, és ellenállóbb. A másik, amit szoktak ajánlani szintén a védőnök, hogy minél tovább szoktassuk a gyereket, hogy az a testi közelség minél tovább meglegyen, és azok a gyerekek erősebbek lesznek. Tehát a kommunikáció ezt is jelenti, a testi kapcsolata és a szeretet kapcsolatok, az érintések is ide tartoznak. Az optimális szellemi és fizikai egészséghez szükség van a barátok támogatására. És ezért most az lenne a kérésem, hogy ki a munkafüzetében a harmadik oldalon töltse ki azt a részt, hogy milyen az a személy, akivel a leginkább meg tudnák osztani örömüket, bánatukat, milyen tulajdonságai vannak, akiben leginkább meg lehet bízni, mi jellemzi őt. Ezt a kis, rövid kis vonalat töltsük ki, lehet egyébként alatta még a lap alján folytatni, tehát írjuk oda, erre kapnánk mondjuk most egy 2 percet, hogy milyen személy az, aki, milyen tulajdonságokkal rendelkező személy az, akit barátunknak tudnánk fogadni. Mi jellemzi őt? Sikerült kitölteni? Akkor most következik az a megszokott rész az előadás sorozatunkban, hogy forduljunk a mellettünk ülőhöz, és mondjuk el neki, hogy ki az, akit úgy gondoljuk, hogy barátként tudnánk elfogadni, osztuk meg egymással. Lehet úgy is, hogy keresztbe, igen, hogy házaspárok válthatnak, és egymással is megbeszélhetik a párok. Köszönöm szépen, elnézést, kicsit közben el is beszélgettünk mi is. Örülök, mindenkinek sikerült megbeszélni, volt partnere? Jól van, jó. Meghallgathatnék néhány visszajelzést, hogy mit emeltek ki? Tehát mik azok a sarokpontok, amikre úgy gondolunk, hogy ő barát lehet. Egy-két gondolatot tessék. Nagyon jó. Írta valaki még mást is? Igen, meghallgat. Persze, hallgatok. Igen.
1: Aki meghallgat, itt arra gondoltunk, hogy nem bánt meg a szakadunkba, hanem igenis meghallgatja, és nem osztok a tanácsokat.
0: Hallható volt? Igen. Ezt kihangosítom. Különösen női probléma, ezt hozzátenném. Mert mi nők nehezebben fogadjuk el, hogyha a problémát mondjuk a párunknak, akkor a férfiakra jellemző, hogy ő rögtön már a megoldásra gondol. Nem rossz akaratból, hanem ő rögtön elmondja, hogy ezt így kellett volna megoldanod, drágám. Amikor a főnököd így bánt veled, ezt így kellett volna tenned. Mi úgy érezzük, hogy most kioktatott. Valójában ő ezzel segíteni akar. Tehát ez így van, hogy a nők nehezebben fogadják el, hogyha nem csak meghallgat, hanem elkezd tanácsokat osztogatni, és osztja az észt, és mondja a magáét, hogy ezt így kell csinálni. Nem, de hozzá kell tennem, hogy emögött nagyon sokszor a segítőkészség, vagy a párjának segítsen, de ezt nehezebben fogadjuk el mi nők. Másképp működünk egy picikét, de ezt jó tudnunk, hogy ez így van, így működünk. És tessék? Igen.
2: És ezt mondjam, gyakorlatban is lehet tapasztalni, hogy el sem ott a problémát, nekik ez már értem, hogy miről akar beszélni.
0: Igen. Lesz erről is szó, hogy van viszont olyan, amikor szinte egymás szavába vágunk, és be akarjuk fejezni a másik mondatát, ez is elhangzott, hogy ez nagyon sokszor rossz érzést kelt. Tehát, hogy mondunk valamit, és a másik a szavunkba vág, és befejezi, a gondolatomat is akarja tudni. Így van. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Nagyon jó, hogy elhangzott, lesz róla szó. Tessék. Igen, igen. Nagyon fontos. Igen. A nyíltság különösen jó. Képzeljék el, hogy ma a keleti pályaudvaron, ahogy átjöttem, találtam egy könyvet, az a címe, hogy A barátság. És a következő pontokba foglalja össze, hogy mi a barátság. A barátság kölcsönös ragaszkodáson, lelki közelségen és közös érdekeken nyugvó interpersonális kapcsolat, tehát kettő ember közötti kapcsolat. Az egyik személy a másikat nem használja eszközként. Milyen kellemetlen, hogyha valakit úgy érezzük, hogy barátságába akar fogadni, és utóbb rájövünk, hogy ja, csak rám akarta ezt meg ezt tukmálni, meg el akarta nekem ezt meg ezt adni, és közben kihasználta a barátságunkat. Tehát nem használja eszközként a céljai elérése érdekében, hanem a barátság teljes egészében személyes viszony és önzetlenségen alapuló segítség áll mögötte. Tehát úgy segítik egymást, hogy nem elvárom, hogy azért majd ezt vagy azt adja. Ha én ekkora bombont adok a születésnapjára, akkor nem várom, hogy ugyanakkora bombonnal jöjjön hozzám. Ugye? A rokonságtól az különbözteti meg, a rokoni kapcsolatoktól, hogy ez egy egyénileg választott kapcsolat. Tehát a rokonság adott, a barátság pedig egyénileg választott, én választom. És a barátság harmadik területe a nyíltság, amit itt említett, hogy belső közeltséget, nyíltságot, őszinteséget és szeretetet foglal magában. Tehát ez egy tudományos háttere mindannak, amiről most beszéltünk. Nem tudom, hogy beszerezhető-e valahol, én egy antikvárban a keletibe találtam a Barátság című könyvet Icontól. Akkor nézzük meg a továbbiakban a kommunikációt. A kommunikáció több a szavaknál. Miben is áll a kommunikáció? Megfigyelték, ahogy említettem, hogy a beszéd, a szavak mindössze 7%. A kommunikációnak nézzük meg a legnagyobb része, 55%-a a testbeszéd. A gesztusok, a mozdulatok, az arcunk mozdulása, a mimikánk. A másik nagy százaléka, 38%-a a hangszín, ahogyan az elhangzik. Hiába mondom a gyerekemnek, hogy szeretlek, hogyha azt ripakodva mondom, vagy ráordítok. Tehát érzi azt, hogy ez nem igaz. Hát nem úgy mondod. Tudja, hogy ha azt mondja például egy férje feleségnek, hogy szeretlek, akkor tudja, hogy ezt csak úgy kisziszegte magából, mert ezt várom el tőle, és nem őszinte. Hiányzik belőle, mert a hangszín és az egész arc, mimika, minden azt fejezi ki, hogy most elegem van és haragszom. Nézzük a továbbiakban a kommunikáció 6 üzenetét. És a munkafüzetünkben is tudjuk ezt követni a harmadik oldalon, miben is áll a kommunikáció. A szakemberek azt mondják el, hogy amikor mi valakivel beszélünk, akkor 6 üzenetet közvetítünk. Az első az, amit mi mondani szeretnénk. Mondani akar. Az ön mondani akar. A második, amit ténylegesen kimondunk. Tehát ami elhangzik. A harmadik, amit a másik abból meghal. Lehet, hogy néhány elharapott szó van abban, nem teljesen tökéletesen hallható, amit elmondunk. Valamit elharapunk, eltitkolunk, nem olyan hangosan mondunk. A negyedik, amit a másik gondol arról, hogy hallott. Ez már egészen nehéz terület. Az ötödik, amit a másik mond arról, amit ön mondott. Hogyan adja vissza? Ez a Hacsek és Sajó párbeszédéhez gyakran hasonlít. Én mondtam valamit, ő egészen mást hall, és mást mond vissza. Nem is ezt mondtam. Az utolsó pedig, amit én gondolok arról, hogy a másik személy mondott rólam. Kész csoda, hogyha tudunk kommunikálni egymással. Hogyha ez ennyire bonyolult. Nem tudom, hogy ki ismeri, az M1-es műsoron szokott lenni ez a Magyarország szeretlek, és van ott egy ilyen kis feladatsor, hogy egymásnak a fülébe súgják azt a kiírt szöveget. A végén teljesen más jön ki, mint amit elindított, és négy emberen megy csak keresztül, és már a negyediknél szinte semmi nem ismerős belőle. De gyerekekkel is szoktunk ilyet játszani, hogy elindítok egy mondatot, és vagy egy kicsit nehezebb mondat, a sor végén már teljesen más jön vissza, mert nem teljesen tökéletesen tudjuk átadni és közvetíteni az elhangzottakat. Erre egy példát fogunk mindjárt megnézni egy kedves kis videófilmben, a kommunikáció zsákutcáját. Egy olyan szituációval találkozunk itt, angolul hangzik el, de mindenki fogja érteni. Egy főnök panaszkodik a munkatárs nőjének, hogy meghívott több ország képviselőit, és nem érkezett meg a fordító. A kolléganő nagyon kedves, és azt mondja, hogy hát én meg tudom oldani ezt a problémát, én minden nyelven tudok beszélni egy kicsit. Nagyon boldog a főnök, és elkezdődik a párbeszéd. Annyit kell lefordítania egyébként a hölgynek majd, hogy hello, vagyis, hogy üdvözlöm Önöket. No, hát kész csoda, hogyha megértjük egymást, ugye? Nézzük ezután meg a kommunikáció mélységszintjeit. A kommunikáció öt szintjét fogjuk áttekinteni. John Powell könyvéből, Miért félek megmondani, hogy ki vagyok, ez a könyv címe, hogyha valaki be tudja szerezni, nagyon tudom ajánlani. Az első, ez a látszat vagy sablon kommunikáció. Ez az, amit az idegenekkel gyakorlunk, a jó napot, hogy van. A második a tényközlés, ezt ismerőseinkkel gyakoroljuk. A harmadik a gondolatközlés, ezt a barátainkkal gyakoroljuk. A negyedik az érzelemközlés, ezt a családtagokkal tudjuk gyakorolni. És az ötödik az én közlést, ezt a legközvetlenebb kapcsolatban a házastársak tudjuk gyakorolni. Elnézést kérek, hogy a munkafüzetben fordított sorrendben találhatók majd ezek a szintek, de ahogy itt találhatók ezek a számok, így kellene majd beírni. Tehát az első, amit be fogunk tudni írni, úgy szerepel itt, hogy negyedik szint, vagy ötödik szint, úgy szerepel a munkafüzetben, valójában az az első szintként írtam itt föl, mert tehát logikailag számomra így következik, hogy az elsővel kezdjük. De itt a munkafüzetben úgy kezdődik, hogy az ötödik szint, vagyis a leggyengébb szint, így szeretné a könyv írója kifejezni. Tehát az ötödik szint az úgynevezett látszat, vagy sablon kommunikáció, vagy párbeszéd. A negyedik szinthez írjuk akkor, ami itt negyedik, az ott nálam második, az a tényközlés. A harmadik szint az egyértelmű, hogy ez a gondolatközlés. És amit itt második szintnek ír a lap alján, az itt a negyedik szint, ahogy felkerült a vetítőre. Ez az érzelemközlés, amit a családtagjainkkal gyakorlunk, és akkor ha egyet lapozunk, akkor itt van az első szint, amit én ötödiknek írtam ott ki. Ez az én közlés, amit a házastársal tudunk gyakorolni. Jó, és akkor most nézzük végig ezeket részletesen. Az első szint tehát a látszat vagy sablon kommunikáció. Ez a jó reggelt, ugye szép napunk van, hogy van, köszönöm, én is jól vagyok. Ezek az egyszerű udvariassági szabályok. Szükség van erre is, hogy ilyen kapcsolataink legyenek azokkal, akik körülvesznek bennünket. Ne úgy éljünk, hogy még csak nem is köszönünk. Szerencsém van, mert olyan óvodába jártak a gyerekeim, ahol ez megszokott, hogy a szülők és a gyerekek, és az óvónők és a gyerekek, és a szülők és a szülők is köszönnek egymásnak. Sajnos ez már nem mindenütt szokás. Vannak olyan helyek, ahol már némán elmennek egymás mellett az emberek, köszönés nélkül, pedig egy helyre járnak a gyerekeik. Vagy az iskolába ugyanoda járnak, és még sincs közük egymáshoz, annyira sem, hogy köszönjenek, hogyha találkoznak egymással. Szerintem nagyon fontos, hogy legalábbis tudjunk egymásról, üdvözöljük egymást. A következő a tényközlés. Hát ez egy aranyos kis szöveg, ami itt van, hogy azt szeretem benned, JB7903, hogy te mindig olyan objektív vagy. A tényközlés az, ahogyan például a rendőrök beszélgetnek. Csak a tényekre korlátozódjunk, mondjuk el a tényeket. Nem érdekel az, hogy élte meg azt az eseményt, hogy ellopták az összes tyúkját egy idős embernek, és akkor kimegy a rendőr, és azt mondja, hogy csak a tényeket, hogy hol jött be, hol hatolt be, mit csinált, és az engem nem érdekel, hogy ez most mekkora a fájdalom önnek, hanem csak a tényekre szorítkozzunk, ugye? Tehát ez az, amikor objektív valaki. A következő a gondolatközlés. Ez az, amikor már azt mondhatjuk, hogy a kommunikáció úgy igazán elkezdődik. Amikor elmondjuk valamiről, hogy milyennek látjuk, a véleményünket mondjuk el valamivel kapcsolatban. Ebben igaz, hogy némi kockázatot is magunkra vállalunk, mert hogyha nem egyezik a véleményünk azzal, akivel beszélünk, akkor ez egy konfliktus helyzetet szülhet, de az őszinteség jegyében szükség van arra, hogy ilyen kommunikációt is fölvállaljunk. Hogy mit jelent valami a számunkra, hogyan látjuk, hogyan értékeljük. Igen, tehát a kommunikáció valójában itt kezdődik. A következő az érzelemközlés. Ez az, ami már sokkal mélyebb kommunikáció, amikor érzelmeket, érzéseket osztunk meg. Megosztjuk egymással a gondolatainkat, döntésekről, hogy hogy éreztük azt, hogy döntött valaki, az fájt nekünk, jól esett, tetszett, nem tetszett, egyetértettem vele. Ez már érzékenyebb terület. A legérzékenyebb pedig, tehát ez az a nyílt őszinte kommunikáció, a barátok közötti, családtagok közötti kapcsolat legmélyebb szintje, az ötödik szint, az én közlés, és legtöbbször ezt csak egy valakivel tudjuk gyakorolni. Mikor teljesen megnyílunk, és mindent, amik vagyunk, megosztunk a másikkal. A nyílt, őszinte kommunikáció, amikor egymásnak a gondolatát is értik, érzik. Hogy szorongok, hogy félek, hogy aggódom, vagy hogy boldoggá tett valami, jó volt átélnem. Ezt nem mindenkivel tudjuk megosztani. Ehhez a bensőségesebb kapcsolatra van szükségünk. Ilyenkor teljesen ki vagyunk téve a teljes visszautasításnak, sebezhetőek vagyunk, és sokan éppen emiatt, hogy visszaélhetnek az ő nyíltságával, őszintességével, sebezhetőségével, erre a szintre soha nem lépnek fel. Különösen azokra jellemző, akik egyszer már megtették, és aztán csalódtak, és utána nem mernek újra megnyílni, mert attól félnek, hogy újra visszautasítást élnek át, újra kudarcot élnek át. Nagyon sokszor ilyen probléma hátterében áll a homoszexualitás is, hogy valakivel megnyílt és őszinte volt, és utána az a lány visszautasította és keresi a társaságot a férfiak között, akik talán majd másképp viszonyulnak hozzá. Mikor lelkisegély telefonszolgálatnál dolgoztam, akkor nem egyszer ilyen fiúk hívtak föl, akik erre panaszkodtak, hogy ez a csalódás vezette őket arra, hogy a saját nemük felé fordultak. Tehát az az öt szint, amit a kommunikáció mélység szintjeiben megismerhetünk, a látszat vagy sablon kommunikáció, amit az idegenekkel gyakorlunk, a tényközlés, amit az ismerőseinkkel, ezek a pletykák, amikor megosztjuk a híreket, amit látunk, amit tapasztalunk, ezt az ismerőseinkkel, és akkor nem érdekel, hogy azt, hogy hogy éli meg, fáj neki hallani, vagy nem, hanem csak elmondjuk azt, amivel találkoztunk. A gondolatközlés, ezt már a barátainkkal gyakoroljuk. Az érzelemközlés pedig a közelebb állókhoz, a családtaggal, és az énközlést a házastárssal, vagy a legmélyebb, legszorosabb kapcsolatban levő barátokkal, családtagokkal. Ha az énközlés, tehát ez a legmélyebb, legnyíltabb kommunikáció hiányzik, ez nagyon komoly stresszt okoz. Hogyha nincs, akinek kiönthetjük a szívünket, nincs, aki a legközelebb áll hozzánk, és elmagányosodunk valami miatt, ez nagyon komoly stresszt vált ki. Lépjünk tovább. Most nehogy tovább lépj, maradjunk itt, mert a mai napon két témát fogunk megvizsgálni, az egyik a kapcsolatteremtés, a másik a konfliktusokkal való megbirkózás, és a kapcsolatteremtésen belül egy olyan területtel fogunk beszélni, olyan területről fogunk többet beszélni, amit egészen pici gyerekkorunk óta gyakorlunk. Amikor megszületik egy pici baba, rögtön nem kezd el beszélni, ugye, hanem jó ideig csak hallgatja, hogy mit beszélnek a körülötte levők. Amikor nyelvet tanulunk, idegen nyelven tanulunk, annak is a leghatékonyabb módszere az, hogy hallgatni, minél többet hallani, hogy hangzik az a nyelv, hogy elsajátítsuk. Most a hallgatási technikákról fogunk egy kicsit tanulni, ami a kommunikáció egyik leghangsúlyosabb területe. Egy kis történetet szeretnék idézni a képhez. Látjuk, hogy ez egy komoly hadihajó. A történet a következő. A hajós kapitány kinézett a sötét éjszakába, és gyenge fényeket látott a távolban. Azonnal szólt egy matróznak, hogy küldjön egy üzenetet. Változtassa irányát 10 fokkal délre. A válasz azonnal megérkezett. Változtassa irányát 10 fokkal északra. A kapitányt elöntötte a méreg. A parancsát nem vették figyelembe, ezért küldött egy másik üzenetet. Változtassa irányát 10 fokkal délre, én vagyok a kapitány. Hamar jött a válasz, változtassa irányát 10 fokkal északra, Jones közlegény vagyok. A kapitány azonnal küldte a harmadik üzenetét, tudva, hogy ezzel félelmet fog kelteni. Változtassa irányát 10 fokkal délre, hadihajó vagyok. Jött a válasz, változtassa irányát 10 fokkal északra, világító torony vagyok. Léphetsz oda. A helytelen hallgatásnak komoly következménye lehet. Ezért fontos, hogy megtanuljuk, hogy hogyan hallgassunk. Azt mondják, hogy csak a felét halljuk meg annak, amit nekünk mondanak. Ennek csak a felét értjük meg. Ennek a felét hisszük el. És ennek csak a felét jegyezzük meg. A munkafüzetünk 4. oldalán, lépjünk oda, Gyuri, ezt be is tudjuk írni, tehát csak a felét halljuk meg annak, amit nekünk mondanak, ennek csak a felét értjük meg, ennek a felét hisszük el, és ennek csak a felét jegyezzük meg. Ha ez igaz, akkor nagyon nagy bajban vagyunk. Paul Tournier mondta, a következő, tehát mert 6,5%-nál sem vagyunk, ugye? Paul Tournier mondta, hogy milyen szép, milyen felemelő és felszabadító tapasztalat, amikor az emberek megtanulnak egymásnak segíteni. Képtelenség túlhangsúlyozni, mennyire szükséges az, hogy az embereket meghallgassák. Ha figyeljük világunkban a nemzetek közötti, vagy a házasságokon belüli párbeszédeket, azt veszük észre, hogy ezek nagyon gyakran a süketek párbeszédei. Igaz ez? Figyeljük csak meg, Európai Unió, Magyarország, értjük egymást össze-vissza, ugye? vagy a házasságokon belül mennyi a süketek párbeszéde, nem értjük egymást, nem halljuk meg egymást, mit is mond a másik. Kommunikáció kulcsa házasságoshoz című könyvében Norman Wright azt mondta, hogy a nem hallgatóknak három típusa van. Persze lehet több is, most hármat emelnék ki, és nagyon sokszor fog találkozni az a korábban elhangzottakkal, amiről már beszéltünk. Az első típus, ez a mondd el pontosan típus. A mondd el pontosan típus az úgy hallgat, hogy például elkezdi mesélni az egyik a másiknak. Körülbelül június közepén mentünk el nyaralni. Úgy emlékszem, 27-én utaztatok. Jó, 27-én, körülbelül délelőtt 9-kor utaztunk el. Azt hiszem, munka előtt mentél el. Szóval aznap, amikor elutaztunk vonattal Párizsba, nem Bécsben álltatok meg először? És hol vacsoráztatok? Azt hiszem, hogy elege lesz abból, hogy beszélgetni kezdett vele. Erről a következő kép mutat rá, hogy elege van belőle. Így nem lehet hallgatni. A mondd el pontosan típus, ez tönkreteszi a beszélgetést. A következő a találgató típus. Ez egy gyakori házastársak közötti típus, akik már jól ismerik egymást, és mint a férj és a feleség, és hogy az a lényeg, hogy mindig a beszélő előtt járjon egy lépéssel. És így hangzik egy ilyen beszélgetés. Édesem, voltam ma a boltban. Nehogy azt mondd, hogy itthon felejtetted a bevásárló listát. Nem azt akarom mondani, szóval bementem a boltba, és megláttam Jánost. Láttad Varga Jánost? Hogy van? Megszerették az új lakást? És mi van? Nem Varga Jánost láttam. Azt akartam mondani, hogy Szűcs Jánost láttam. Egy ezüst színű 220-as Mercedesben ült, és ó, egy vagyont kell, hogy keressen, hogy ezt megengedheti magának. Vajon mit csinálhat mostanában? Elege lesz az ilyen beszélgetésben, és az asszony azt mondja, inkább nem folytatom, hogy mi történt. Erre is van egy képünk. A következő típus az úgynevezett kihallgató típus. Ő az, aki túl jól figyel. Így beszélget. Képzeld, most jöttünk vissza a szabadságról, és nagyon jól éreztük magunkat. Megálltunk abban a parkban, és melyik parkban? A Potters parkban. Két napot azzal töltöttünk, hogy megfigyeltünk egy őzcsordát. És milyen fajta őzek voltak? Hibridek vagy fehérfarkúak? Nem tudom. Nem tudod? Nem tudod, mi a különbség? Az idegenvezető nem magyarázta el, hogy mi a kettő között a különbség? Hát nem emlékszem igazán. Nem emlékszel? Nos, hogy a különbséget tud tenni, ez is megmagyarázza, és kioktatja a másikat. Ebből is hamar elege lesz annak, aki vele kezdett el beszélgetni. Hogyan fejlesztjük a hallgatásunkat? Egy csodálatos könyvet ajánlanék, Dr. Wright könyve, a Hallgató család, és ebben azt mondja, hogy akiket legfontosabb megtanulunk meghallgatni, ők a gyermekek. A gyerekek meghallgatása egy óriási lépés ahhoz, hogy egymást is meg tudjuk hallgatni. Hogyan álljunk hozzá a beszélőhöz? Hogyan hallgassunk egymásra? Egy nagyon szép gondolatsor következik. Te, mint személy, érdekelsz engem, és úgy gondolom, fontos, amit érzel. Akkor is tiszteletben tartom a gondolataidat, ha nem értek egyet velük, mert tudom, ezek értékesek a te számodra. Biztosan tudom, hogy tanulhatok tőled. Nem próbálok sem megváltoztatni, sem lebecsülni. Egyszerűen csak érteni akarlak. Azt hiszem, megéri meghallgatni téged, és szeretném, ha tudnád, hogy olyan ember vagyok, akivel lehet beszélgetni. Azt hiszem, hogyha így állnánk hozzá azokhoz, akikkel beszélgetünk, 300%-kal javulna a kommunikációnk. Tehát a hozzáálláson nagyon-nagyon sok múlik, hogyan figyelünk egymásra. A második, a jobb hallgatás második területe az irányított figyelem. Azt mondják, hogy 5-ször gyorsabban hallunk, mint ahogyan beszélünk. Itt egy kis problémával jön a kisfiú, látjuk, hogy elpusztult a kis aranyhala. És mennyire jellemző, hogy végezzük a munkánkat, és jön a panaszával, és és nem figyelünk oda. Az igazi irányított figyelem azt jelenti, hogy lebuggolok, odafigyelek, megsimogatom, és vele szomorkodom, hogyha kell, vagy vele örülök, ha kell. A figyelem összpontosítása azt jelenti, hogy figyelmünket teljesen a beszélőre fordítjuk úgy, hogy ő kétség nélkül tudja, kizárólag őt hallgatjuk. Úgy kell figyelnünk, főleg családtagjainkra, hogy kétség nélkül érezzék, igazán szeretjük őket. A figyelem összpontosítása azt érezteti a beszélővel, hogy a hallgató számára most ő a legfontosabb a világon. Ez a figyelem összpontosításának a célja. Tehát az irányított figyelem azt jelenti, hogy teljesen odafigyelünk a másikra. A harmadik, hallgatni a fülünkkel, a szemünkkel és az eszünkkel. Gondolkodtak-e már azon, hogy vajon miért van, lépjünk oda, Gyuri, 2 fülünk és 1 szánk. Ráadásul a nyelvünk 2 zár mögött van, az ajkak és a fogak mögött. Mire tanít ez bennünket? Vagyis, hogy hogyan figyeljünk, hogyan hallgassunk. Hallgassunk a fülünkkel, a szemünkkel és az értelmünkkel. A Bibliában Jakab apostol fogalmazta meg mindezt, azért szerezett atyám fiai, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra és késedelmes a haragra. Erről az utóbbiról még külön beszélni fogunk a mai estén. De igaz nagyon ez a gondolat. Ha csak a szemünkkel és fülünkkel fogjuk fel a szavakat, és az agyunkat nem használjuk arra, hogy megértsük, amit át akartak adni, legyen az írásban vagy szóban, akkor nem végezzük el azt, amit az olvasáshoz vagy odafigyeléshez szükség lett volna. Az eredmény a kommunikáció meghiúsulása, teljes veszteség és időpazarlás. És a negyedik, legyünk türelmesek. Mi a titka a másokkal való kapcsolatteremtésünknek? Asszízi Szent Ferenc egyszer ezt mondta, így imádkozott, Uram, add, hogy arra törekedjek, hogy inkább értsek meg másokat, mint hogy mások megértsenek engem. Milyen szép imádság. Add meg, Uram, hogy én értsek meg másokat. Nem az a fontos, hogy amit én mondok, azt vegyék át, hanem hogy én értsek meg másokat. Az igazi odafigyelés azt jelenti, hogy megkapom és elfogadom azt az üzenetet, amit küldtek, és megpróbálok rájönni, mire is gondolhatott a másik ember. Ha ez megtörténik, tovább mehetünk, és ezt mondhatjuk, hallak, értem, amit gondolsz. Egy példát szeretnék erre mondani. Kisgyerekeknél nagyon gyakori, hogy például oltásra viszik a gyereket, és akkor a gyerek azt mondja, nem akarok szurit kapni. És akkor azt elkezd ordítani, cirkuszol, és menekülni próbál, és a szülő azt elkezdi magyarázni. De fiam, szükség, hogy megkapd, megvéd a betegségektől, erre nagy szükséged van. De én nem akarok szurit kapni. És akkor megint jön az újabb magyarázat, tudományos magyarázatok követik egymást, és mindenféle meggyőzési technikák, kasz majd cukorkát, hogyha elfogadod, hogy beszurizzanak. Mindenféle módszer.
1: És azt kell mondani, hogy látom.
0: Így van. Tehát azt az érzést kellene észrevenni, amit ő átél. Tudom, hogy félsz. Én is félnék a helyedben. És hidd el, túl leszünk hamar rajta. Látom, hogy te félsz. Az érzést, amit ő kifejez, és nem pedig magyarázni, és magyarázni, hogy hogyan lehet ezen túl lenni. Tehát legyünk türelmesek. A következő terület, amivel foglalkoznánk, a kapcsolatteremtés, és itt a barátság szabályaival. Senki sem úgy születik, hogy tud barátokat szerezni. A kapcsolatteremtő technikát tanulni kell. Hogyan tanulhatjuk meg a barátság művészetét? erről fog szólni a most következő rövid rész. Mielőtt azonban nekivágnánk, a munkafüzetünk negyedik oldalán, a kapcsolatteremtés résznél töltsük ki ezt a részt, hogy amit gyakran nem veszünk észre, az az, ha megszüntetjük a fájdalmat az életünkben, az öröm is vele együtt tűnik el. És amit ide leírhatunk a negyedik oldalon, az öröm szó. Tehát, hogyha kudarcok élnek a barátságainkban, ha csalódunk, és emiatt nem merünk újra nyitni, akkor az örömet is megfosztjuk magunktól. Nem csak a fájdalmat, hogy nem merünk újra barátokat szerezni. Hiszen így működnek általában a barátságok, hogy egy barátot szerzünk, egy barátot elvesztünk, és ezt nagyon nehéz átélni, megszenvedni. Meg kell tanulni elhordozni mindezt. A barátság szabályait pedig Loimer Guinness könyvében, a Barátság tényező című könyvében találjuk, és ott olvassuk ezt az első szabályt, hogy élvezzenek mindig elsőbséget a kapcsolataink. Tehát a beírandó szó a munkafizetünkben, hogy elsőbséget. Ha arra gondolunk, hogy mi az, ami igazán számít az életben, akkor rájövünk, hogy a legfontosabb, hogy sok időt töltsünk azokkal, akiket szeretünk, és több energiát fordítsunk a velük való kapcsolatra. Talán már említettem itt, hogy rákos betegeket látogattam egy időben, és hát azért voltam én a látogatójuk, mert a családtagjaik nem mentek el hozzájuk. Sajnos olyan természetű emberek voltak többségében, akik elmarták maguk mellől a családtagjaikat, és ezért maradtak egyedül, és ezért volt az, hogy ilyen idegen valaki látogatta őket. És ők mondták el, hogy amit a legjobban sajnálnak itt a halálos ágyukon, hogy nincsen kapcsolatuk a szeretteikkel, a rokonaikkal, a barátaikkal. Akik valamikor fontosak voltak, most már el se jönnek hozzájuk, mert ők úgy viselkedtek, hogy elűzték maguk mellől azokat, akik a legfontosabbak, a családtagok, a rokonok, a barátok. Az első szabály tehát, élvezzenek mindig elsőbséget a barátaink. Több időt töltsünk a számunkra fontos emberekkel, és több energiát fordítsunk a velük való kapcsolatok elmélyítésére. Egy kedves kis vicces film következik. Mit jelent oda figyelni? A második szabály. Legyünk átlátszóak, vagyis legyünk nyitottak. Szabadulnak fel az endorfinok. Legyünk nyitottak. Ahogy korábban mondtam az előző előadásokban, a nyitottság és az őszinteség egészséges kapcsolatok eredményez, és hogyha merünk saját magunk lenni, akkor mások mernek bennünket szeretni. A harmadik szabály, merjünk beszélni az érzéseinkről. Shakespeare írta azt, hogy aki nem mutatja ki, vagy nem tudja kimutatni a szeretetét, az nem szeret. A szeretetünket ki kell mutatni, ki kell fejezni. A szeretet lényege maga a cselekedet. És a kifejezetlen szeretet megvan. A negyedik szabály, tanuljuk meg a szeretet gesztusait. Itt említeném ismét a könyvet, amit ajánlottam, Chapman könyvét, az egymásra hangolva, az öt szeretet nyelv a házasságban, és ebből idéznék is pár gondolatot. Chapman az öt szeretet nyelv közül, ezt nincs benne a munkafüzetünkben, de ha találunk olyan üres oldalt, ahova le tudjuk jegyzetelni, érdemes. Én úgy látom, hogy itt a hetedik oldal jegyzeteink, ide lehet még írogatni. Írjuk le ezt az öt szeretet nyelvet, nem baj, hogyha itt megvan. Az első az elismerő szavak. Ezek az elismerés, a bátorítás, valaminek a megköszönése, a hálánk kifejezése. A kedves szavak, a szelíd szavak, és a kéréseink, amiket nem követelőzve fogalmazunk meg. Azt mondják, hogy 4 dicséret hatástalanít 1 negatív véleményt. Én ezt úgy tapasztaltam, hogy 7 dicséret hatástalanít egy negatív véleményt. Amikor valakire rosszat mondunk, akkor utána 7 bátorító dolgot kell mondjunk, hogy feloldjuk benne azt a gátat, amit a rossz felépített. A második, az 5 szeretett nyelvből a minőségi idő. Minőségi idő a meghitt beszélgetésekre. Egy nagyon érdekes pszichológiai megfigyelés az, hogy sokan úgy gondolják, hogy a férfiak számára a testi érintés a legfontosabb szeretett nyelv. Nagyon gyakran találkozom én magam is olyan férfiakkal, akik arra panaszkodnak, hogy a feleségemnek nincs rám ideje. Nem tudok vele 2 szót váltani, mert hol ide szalad, hol oda cikázik a házban, mindig valamit csinál, és nem tudok vele leülni 2 szót váltani. Sok férfinek, de nem csak férfinek, nőnek is a minőségi idő nagyon hiányzik. És hogyha azt megkapja, akkor meg tud nyílni. Nem egyszer a intimebb együttlétek előtt is igénylik a férfiak, hogy egy kicsit beszélgessünk. Hogy rá tudjunk hangolódni egymásra. Nem egymásnak ugrunk, és a testi együttlét nem így történik meg, hanem legyen közünk egymáshoz, beszélgessünk, minőségi időt töltsünk együtt, hogy meg tudjunk nyílni testileg is egymásnak. Egy másik példát is említenék, nagyon érdekes, van egy kedves pszichológus barátom, akinek a feleségével különösen jó a kapcsolatom, és egy nagyon érdekes dolgot csinált rendszeresen előttem. Mindig előttem dicsérte meg a feleségét. Hát úgy, hogy együtt voltak a párjával, és hát ott volt a feleség, a férj, és mindig dicsérte előttem a feleségét. Ez a Kriszti milyen finomat főzött ma. Milyen jól oldotta meg, amikor a gyerekek így veszekedtek, és milyen szépen oldotta meg ezt a feszültséget. Sorra-sorra dicsérte, és már gyanús volt nekem, hogy miért fényezi előttem mindig a feleségét. És rájöttem arra, hogy azért, mert a felesége számára, ha ezt így visszahallja, az megerősítés az ő anyaságában, az ő feladat megoldásában, egy bátorítás, hiszen mi barátnők vagyunk, és hogyha előttem hangzik el, az ő benne és az önbecsülését erősíti. Tehát egy ilyen érdekes kis tanács, hogy erősítsük egymásnak az önbecsülését. A harmadik, ez az ajándékozás. Ez legtöbbször a nők szeretett nyelve, hogy rám gondolt. Gyerekek szeretett nyelve. Anya, csak egy kis apróságot vegyél nekem a boltba. Egy kis pici csokit, vagy valami apróságot, és akkor érzem, hogy szeretsz engem. Tehát ez az ajándékozás. Nem kell itt luxus nyaralásokat ajándékozni, vagy nem kell különleges virágcsokrokat. Lehet, hogy elég annyi, hogy miközben a férj leszáll a buszról, és indul haza feleségéhez, akkor leszakít egy mezei virágot útközben. De rám gondolt, vagy fölhív a munkahelyről az ebédidőben, és egy 2 mondatban megkérdezi, hogy vagy. Egy nő akkor tud megnyílni, hogyha figyeltek egy kicsit rá is, és ajándékoztak egy kis időt, ajándékoztak egy kis apróságot neki, és akkor sokkal könnyebben a szexuális kapcsolatban is oda tudja ajándékozni önmagát. A negyedik a szívességek. A szívességek, amikor valaki elmondja a kéréseit, a vágyait, és teljesül. Házastársak között nagyon jó, ha tudjuk, hogy mi az, ami a másiknak a nagy álma. Ha tud róla beszélni, mire vágyakozik. Egy pici titkot osztok meg itt magunk között. A páromnak a legnagyobb vágya az volt, hogy eljusson egyszer Skóciába. És hát mi nem álltunk úgy anyagilag, hogy valahogy is ezt megtehessük, de aztán egy barátnőm Debrecenből, szintén pedagógus, mondta, hogy osztálykirándulásra mennek Angliába, és Skóciát is érinteni fogják, gyerekfelügyeletet vállalnék-e. Hát mondom úgy, hogyha együtt mehetünk a párommal, úgyhogy így eljutottunk Skóciába, hát a férjemmel madarat lehetett volna fogadni, olyan boldog volt, hogy teljesült az álma. Igaz, hogy Igaz, hogy ilyen-olyan hotelekben aludtunk, és ilyen-olyan körülmények között, meg időnként a gyerekcsapatot is kellett gardírozni, de mégis megtörtént az, amire ő vágyott. Tehát tartsuk figyelemmel, legyen a homlokterünkben, hogy mire vágyakozik a társunk, mire vágyakozik a barátunk, és hogyha tehetjük, akkor osszuk meg vele, vagy akkor tegyünk eleget a vágyainak, és teljesítsük. Az ötödik a testi érintések, mint említettem már, ez a szexuális érintés is, de nem csak.

mutatni, de nagyon sokszor, akinek az a szeretet nyelve, segíthet egy ölelés, egy bátorítás, egy készszorítás, hogy érezze, hogy ott vagyok veled. Gyerekeknél is találkoztam már ilyen példával. Volt egy kis tanítványom, valami kutyarossz gyerek volt, mindig probléma volt vele, ezért azt úgy oldottam meg, rájöttem, hogy neki a testi érintés a szeretet nyelve, és amikor cirkuszt csinált az osztályba, akkor magam mellé vettem, átöleltem, a vállára tettem a kezem, és akkor úgy magyaráztam, hogy ezt most Gergő így oldotta meg, ez a feladat neki így sikerült, és addig a pár pillanatig ott mellettem volt, át tudtam ölelni, és ő érezte a testi közelséget, utána egy 5 percig, 10 percig kezelhető volt a teremben, aztán kezdődött megint minden előről, de akkor megint kerestünk egy újabb lehetőséget, hogy meg lehessen őt nyugtatni. Tehát ez az 5 szeretet nyelv, amit jó, ha megfigyelünk, megtanulunk, és ha valakinek észreveszünk, hogy mi a szeretet nyelve, akkor azon fejezzük ki, és ne azon, ami a mi szeretet nyelvünk. Hiába esik nekem jó az ajándékozás, hogyha a páromnak a minőségi időre van szüksége. Nem ajándékozhatom meg, mert azt ő nem érzi úgy, hogy szeretem. Csak akkor, ha az ő szeretet nyelvén közeledek hozzá. Még egy gondolatsort szeretnék megosztani, ez pedig az érzelmileg intelligens házasság kérdése. Josh Gottman a Boldog házasság 7 titka című könyvében azt fogalmazta meg, hogy az igazán tartós kapcsolatok, házassági kapcsolatok az úgynevezett érzelmileg intelligens házasságok. Így fogalmazott, hogy a boldog házasságban élők sem nem kedvesebbek, sem nem gazdagabbak, vagy pszichológiailag képzettebbek, mint mások. Mire gondolnak? Hát attól intelligensek, hogy képzettek pszichológiailag, vagy kedvesek egymáshoz, sokkal kedvesebbek, mint mások, vagy esetleg megtehetik anyagilag, hogy jól élnek. Ő azt mondta, hogy nem ezek. Mindössze arról van szó, hogy megtalálták a módját, hogyan akadályozzák meg azt, hogy az egymással kapcsolatos negatív gondolataik és érzéseik felülkerekedjenek a pozitív érzéseiken. Mi tehát az érzelmi intelligencia háttere? Az például, hogyha stresszesen hazajön a férj, akkor a feleség nem azt mondja, hogy már megint veszekszik velem, és itt kiabál, így jön be, hát nem tud normálisan köszönni, hanem azt mondja, hogy szegény, hát stresszes napja volt. Hát biztos nagyon feszült. A pozitív gondolatok felülkerekednek a negatív érzéseken. Miben áll ez tehát a megértés, a sok jó szándék? Nem neki tulajdonítja, ahogy viselkedik, hanem a körülményeknek. A másik a megbecsülés, a csodálat, a tisztelet, megingathatatlan tisztelet a társam iránt, hogy becsülöm őt, hogy értékelem őt. A következő, hogy ők az érzelmileg intelligens párok nem csak testi kapcsolatban vannak egymással, hanem egymás barátai is. Őszinte nyílt barátság köti őket össze. Ebből adódik, hogy ismerik egymást, hogy mit szeret a másik, mit nem szeret a másik. Egy pici vicces példát mondanék, biztosan van, aki ismeri, hogy 40 évig a csirkecombot adja a feleség a férjének, mert hát ő azt szereti. És akkor 40 év után egyszer a férj azt mondja, én annyira szerettem volna, ha néha a melléből is adsz, mert nekem az a kedvencem. A feleség pedig elrágta a száraz mellehúsát, csak hogy a férjének örömet okozzon. Tehát ismerni egymást, mit szeret, mit nem szeret. Melyek a nehéz pontjai, melyek azok a területek, amikor ő feszült, hogyan szokta azt kifejezni. És ismerni egymás vágyait, álmait, hogy mire vágyakozik. Hogyan hangzik egy stresszcsökkentő beszélgetés az érzelmileg intelligens házasságban, hogyan lehet oldani a napi stresszt. Amikor hazajön egy férj vagy egy feleség, akkor az otthon levő, már otthon levő társ, akkor megkérdezi, hogy milyen napod volt, drágám, ugye? De hogyan támogassuk a párunkat, amikor egy ilyen nap után jön haza, hogy feszült. Nagyon fontos tudnunk, hogy milyen a párunk. Van, aki olyan, hogy belép az ajtón, ledobja a táskát, és ömlik belőle a szó. Azonnal mondja, ki akar.

önteni, akkor nekem is el kell dobnom a fakanalat, és figyelnem teljes erővel, hogy ő mondhassa. De van olyan, aki azt szereti, hogy kapjon egy 20 percet, 30 percet, hogy leüljön, kiduzzogja magát, végig emészze, hogy mi történt vele, és majd utána tudja oldani a feszültséget. Nem szabad egymás elé futni. Ez egyik így, a másik úgy reagál a stresszre. Itt gyakorolhatjuk az aktív hallgatást, amiről beszéltünk, és azt, hogy ne adogassunk tanácsot a másiknak, ne osszuk ki, és ne osszuk az észt, hanem fogjuk pártját a társunknak. Mit jelent ez? Erősítsük a mi érzést. Amikor azt mondja egy feleség, hogy a főnököm így bánt velem, hogy ez hogy bánik velünk, én is úgy érzem, ahogy te érzel. Nekem is fáj, ami neked is fáj. Milyen igazságtalan volt velünk, hogy így viselkedett. A mi érzés megerősítése nagyon sokat jelent a házas párok között, az egymáshoz való kötődés megerősítésének. És éreztessük a szeretetünket, mutassuk ki a szeretetünket az öt szeretet nyelv közül, azt, amelyikre érzékeny a párunk. Most lépünk tovább. Ez pedig az ötödik szabály, legyenek hézagok a kapcsolatainkban. Én ezt így fogalmaznám, hogy adjunk szabadságot egymásnak, de hát itt így került fölírásra, legyenek hézagok kapcsolatainkban. Ha szeretsz valakit vagy valamit, akkor engedd szabadon. Ha visszajön hozzád, a tiéd, ha nem jön vissza, soha nem is volt a tiéd, mondja egy bölcsmondás. A Bibliában, Énekek énekében a legutolsó vers, ahol Salamon király dicséri a párját, Sulamitot, vagyis Sulamit idézi vissza a kapcsolatuk kezdetét, akkor azt mondja, hogy a férjéről, Salamonról, vagy akit szerelméről, Salamonról, azt mondja, hogy legyél olyan, mint a szarvas, fussál szabadon. Megadni a szabadságot. Ha megkötözünk valakit, ha gúzsba kötünk a barátságunkkal, és nem hagyjuk, tehát nem engedjük, hogy lélegzetvételhez jusson, elveszítjük azt a barátunkat. Hogyha megkötözünk egy férfit vagy egy nőt a kapcsolatunkban, a féltékenységünkkel, az állandó utánajárásunkkal, és nem adunk neki szabadságot, elveszítjük őt. Adjunk szabadságot, hiszen a megbecsülés része az is, hogy bízok benned, és szabadon engedlek, és ha igazán szeretik egymást, akkor megmarad a kapcsolat. Most összefoglalásul itt szerepel az öt szabály, a barátság szabályai. Az első, élvezzenek mindig elsőbséget a barátaink. A második, legyünk átlátszóak, nyíltak. A harmadik, merjünk beszélni az érzéseinkről. A negyedik, tanuljuk meg a szeretet gesztusait, és az ötödik, legyenek hézagok a kapcsolatainkban, vagyis adjunk szabadságot egymásnak. És akkor most egy nehéz területről lesz szó, a magányosságról, az elmagányosodásról, amihez szintén hoztam könyvet, és az előbb föl is mutattam, de most pillanat alatt eltűnt a szemem előtt. Chapman is ír erről, de akit idézünk most itt, Dr. James Lynch, azt mondja, hogy az emberi társaság hiánya, a szerelem hirtelen elvesztése és a krónikus emberi magányosság nagy mértékben hozzájárulnak az emberi betegségek, ideértve a szív- és érrendszeri megbetegedéseket is, és a korai halál kialakulásához. A végső döntésünk nagyon egyszerű, vagy megtanulunk együtt élni, vagy megnövekszik az esélye a korai és egyedül létben elszenvedett halálnak. Én beszéltem egy 70 körüli férfivel nem túl régen, éppen arról a problémáról, amiről itt szó van. Ő azt fogalmazta meg, hogy nagyon depressziós volt, azt fogalmazta meg, hogy nincs értelme az életnek. Minek éljek, azt mondta. Mondom, örülj az unokáidnak, örülj a gyerekeidnek. Azt mondjam, nem tudok örülni, mert úgy élek, mint hogyha
villámok csapkodnának körülöttem. Hol az egyik barátomat temetik, hol a másikat. És bizony 70 körül már ez gyakori, hogy hol ezt, hol azt a barátomat veszítem el, és egyszerűen úgy érzem, hogy üres lesz körülöttem a tér. Főleg, hogyha a társát is elveszíti valaki, akkor azt éri meg, hogy nincs értelme élnem már. Elveszítettem mindenkit magam körül. Minek éljek, minek örüljek az életben? És hiába kezdenénk el mondani, hogy minek, hogyha ő ezt így éli meg, hogy elmagányosodik és elveszít maga körül mindenkit. Ezt persze fel kell dolgozni, meg kell ebben erősödni, de megérthetjük, hogy milyen az, amikor valaki elmagányosodik ebből a pár gondolatból. És megérthetjük azt is, hogy nagyon fontos a közösségi támogatás. Hogy legyenek, akikhez fordulnak, az idősek, az elmagányosodottak, legyen olyan hely, ahova tartozzanak. Amikor egy vizsgálatot végeztek Kaliforniában, azt vizsgálták meg, hogy azok az emberek, akiknek nem voltak közeli barátaik, az olyan dolgok kiküszöbölése, mint a dohányzás, vagy a komolyabb betegségek, tehát hogy meggyógyultak betegségekből, tehát több ilyen dolog, vagy elhagyták a dohányzást, egészségesen kezdtek élni. Mégis, ha nem voltak barátaik, akkor harmad annyi idő alatt haltak meg, mint azok, akiknek voltak kapcsolataik, és rendszeresen meg tudták osztani a gondolataikat a barátaikkal. Ennyire fontos a barátság. Tehát lehet valaki egészséges életmódot folytat, lehet valaki nem dohányzik, nem iszik, nem kávézik, tehát elhagy minden egészségtelen tényezőt az életéből, és ha mégis magányos, akkor harmad annyi ideig. Tehát lerövidül az élet ideje, mert nincsen, akivel megosztja az élet örömeit és bánatait. Egy másik kísérletet is végeztek a közösségi támogatással kapcsolatban, ez az a kép, igen. Vietnámi háborús foglyokat kérdeztek ki, hogy hogyan tudták elviselni mindazt, ami velük történt. És hát nem egyszer mondták, hogy nagyon sokat jelentett nekik ez a kopogás kódex, hogy egymásnak átkopogtattak, és le tudták fordítani, hogy mit kopog a másik, hogy bírt ki, veled vagyunk, támogatunk, imádkozunk érte, tehát kinek mi volt az, ami megerősítette, és sokkal könnyebben viselték el úgy a veréseket, a kínzásokat, hogy tudták, hogy támogatják őket a társaik, és velük együtt éreznek. Telefonsegélyszolgálat tapasztalata az, hogy a segítségre sokkal előbb van szükség, mint amikor már valaki telefont ragad, és az öngyilkosságig jut. Hát Magyarország vezeti a világstatisztikát az öngyilkosok számában, sajnos, és ennek a háttere a magány, az elmagányosodás, hogy nincsen akivel megosztva a problémáját. Én vezettem egy telefonsegélyszolgálatot Budapesten, és hát az volt nekem is a tapasztalatom, hogy sokkal előbb van már szükség segítségre. Nagyon érdekes dolog volt, hogy kaptuk meg egyébként ezt a lehetőséget, hogy hirdessük. A metrónak a vezetőjéhez sikerült bejutnom, ő egyébként nagyon dohányzás ellenes is volt akkoriban, ez az Abba Botond, és azt mondta, hogy olyan sok öngyilkosság történik karácsony környékén a metrókocsi elé, tehát hogy oda vetik magukat az emberek, hogy ő megadja nekünk a lehetőséget, hogy reklámozni kezdjük a telefonos lelkisegélyszolgálatunkat, és képzeljék el, hogy minden metrókocsi ajtaján ott volt a telefonszámunk és elérhetőségünk karácsony előtt. És nagyon, nagyon nagy tapasztalat volt, rengeteg hívásunk volt, és sokaknak tudtunk is segíteni, és ami különösen nagyon jó volt, hogy olyan visszajelzést kaptunk, lement a karácsony meg a szilveszter, és utána azt mondta az Abba Botont, hogy képzeljék el, az idén nem volt senki, aki a metró elé vetette volna magát. És hát ez gondoljuk bele, milyen egy vezetőnek, hogy átment valakin. Tehát, hogy nekik ez nagy, nagy lelki teher, akik ott dolgoznak is. Hát ezért is örömmel vették, hogy mi ezt reklámoztuk. Hát azóta már rengeteg hasonló reklám jelent meg, de mi voltunk az elsők. Szükségünk van
tehát kapcsolatokra, akikkel megosztjuk örömünket, bánatunkat. Egy nagyon kedves aprócska kisfilm következik. Remélem, hogy van még türelmük hozzá. Most pedig beszélünk egy olyan területről, ja igen, a segítségkérés különösen hatásos módja a stressz csökkentésének. Ezt is be tudjuk írni a munkafüzetünkbe, és ezzel kapcsolatban is mondanék egy példát. Ezelőtti előadás sorozatom a Gyula mellett tartottam Eleken, és hát úgy mentünk el, hogy a család is velem jött, és autóval voltunk. És hát a hugom vezetett, a férjemnek otthon volt dolga, úgyhogy a család, a gyerekeim, a hugom meg én voltunk egy autóban. És hát Gyula nagyon közel van a román határhoz. Egész nap Gyulán töltöttük az időt, beesteledett, mikorra indultunk volna már hazafelé, és nem tudtuk pontosan, merre kell hazafelé menni. Úgyhogy hát mondtam a hugomnak, hogy kérdezzünk meg valakit. Nem, ilyen későn este már senkit nem fogunk megkérdezni. Neki indultunk a vak éjszakának, egyszer csak villogott a román határ. A hugom frászt kapott, és olyan gyorsan fordult meg, ahogy csak tudott, hogy akkor indulunk az ellenkező irányba. Persze ott megint egy másik akadályba ütköztünk, végül elfogadta azt, hogy na álljunk meg, és kérjünk segítséget. És egy olyan bácsival találkoztunk, hát nem ilyen dombok között van, hanem teljesen sík vidék, ott mindenki kerékpárral jár. A bácsi ilyen hatalmas, szakállú, idősebb ember volt. Hát mondom, kérjünk tőle segítséget. Hát mondta a hugom, hogy nem szabad ilyen idős embereket zavarni késő este. Mondom, itt van, hát más embert nem látunk, kérdezzük meg, hát ha tud segíteni. Azt mondta a bácsi, hogy jaj, de jó, hogy megkérdezték, én már 68 éves vagyok, és nagyon-nagyon szívesen segítek, és piszok gyorsan tudok biciklizni, úgyhogy majd maguk előtt megyek, és mint egy felvezető, világító mellényben biciklivel mutatta az autósnak az utat, és olyan boldog volt, ragyogott, hogy most ő segítséget nyújthatott nekünk. A végén, hát úgy gondoltam, hogy illik megköszönni, adjunk neki valamennyi pénzt is. Mondta, hogy hát elfogad néhány szem negrót, de beletettem valamennyi pénzösszeget, meg volt sértve, vérig volt sértve. Hát hogy gondolom, hát ő nem azért segített, úgyhogy visszaadta a pénzt, és aztán elnézést kértünk, hogy adtunk neki azt is, és utána ő olyan boldogan ment haza, hogy 68 évesen előttünk lobogó szakállal ment, és megmutatta az utat, hogy merre lakhatunk. Tehát a segítségkérés az nagyon hatásos módja a mi stresszünk csökkentésének, de nagy örömet okozhatunk vele annak is, aki segítséget nyújt. És akkor most lépünk a konfliktusokkal való szembenézésre, arra az érzelemre, ami mindenkinek ismerős, hogyha a stressz szót hallja, akkor leggyakrabban ez juthat eszünkbe, a harag feszültsége. Hogyan lehet a harag fölött győzni? A haragról szerzett általános ismereteink a haragiparágából, a pszichoterápiából erednek, ami gyakran azon a hiedelmen alapszik, hogy minden békés lélekből egy dühött lélek sikít kifelé. A terapeuták állandóan gyökérteleníteni és kiásni akarják a haragot, mintha egy szál répa lenne. A másik, amit gyakran mondanak, hogy vágja földhöz egy tányért, csap be az ajtót, add ki magadból a feszültséget, és majd úgy múlik el a haragod. Azonban a harag egy tanult viselkedés. Hogyha én úgy oldom meg mindig, hogy a tányért a földhöz vágom, akkor sem múlik el. Van, akinek sikerült a tányér földhöz vágásától már a haragot kiűznie a lelkéből? Nem valószínű. Viszont, hogyha egy másik tulajdonságot kondicionálunk, tehát más tanulunk meg, akkor segíthet. Hogyan is győzhetünk a harag felett? Erről beszélünk a befejező pár gondolatban. A szokásainkat kell tehát megváltoztatni. Az első, a hogyan kezeljük a haragot, a munkafüzetünk 5. oldalán be is tudjuk írni, valljuk be az érzelmeinket. Tehát a beírandó szó, valljuk be az érzelmeinket. Mivel a harag csak egy tünet, és nem a probléma gyökere, ezért ne legyen lelkiismeret furdalásunk az érzéseinkkel kapcsolatban. Az érzelmek tagadása csak bonyolítja a helyzetet, hanem
Valljuk be magunknak az érzéseinket. Mit érzek, amikor a haragot van? Talán félelmet, frusztrált vagyok? Remélem nem rúgnak ki a munkahelyemről. Vagy szégyent, ő áll nyerésre a vitánkba, és ezt tudja is magáról. Vagy bosszút, ezt még visszaadom neki. Vagy az, hogy ez egy nagyon kegyetlen dolog volt, vagy ahogyan visszavágott. Figyeljük meg, mit érzünk, és valljuk be magunknak az érzéseinket. Ez az első tehát. A második, vizsgáljuk meg, hogy hogyan jutottunk erre az érzésre. Kérdezzük meg magunktól, hogy miért vagyok mérges. Mi tett ilyenni engem? Nagyon gyakran, amikor például a gyerekeken töltik ki a szülők a haragjukat, akkor a férjükre haragszanak, ugye? Vagy a munkahelyi stressz vezetik le szegény gyerekeken, mert mindig a legkönnyebb a legkisebben levezetni a stresszt. A tényleges eredet tisztázása legyen például ez a félelem, vagy a sértődés, hogyha ezt meghatározzuk, akkor már a megoldáshoz sokkal-sokkal közelebb jutunk. Igen, az arcok önmagukért beszélnek. A harmadik, értékeljük újra a helyzetet. Értékeljük újra a helyzetet. A benszülött amerikaiaknak van egy mondásuk, ne ítélj meg egy embert addig, amíg nem teszel meg egy mérföldet a mokaszínjában, a cipőjében. A harag kezelésének az egyik hatásos formája, hogyha a másik ember szemszögéből is megvizsgálom a dolgokat. Hogyha beleképzelem magam az ő helyzetébe, és megpróbálok indokot keresni az indulatokra, talán rossz napja volt, vagy nagyon boldogtalan valami miatt, amit tesz ennek, ez lehet a háttere. Egy példát említenék itt is. Éppen Gottman professzor figyelte meg ezt, ő létrehozott egy úgynevezett szeretett laboratóriumot Seattle-ben, ahol megfigyelte a házaspárokat. Ez az a könyv, ami a Boldog házasság 7 titka, amit említettem. És megfigyelt egy házaspárt, egy idősebb házaspárt. A férfi bent ténykedett a konyhában, a feleség pedig terített odakinn az ebédlőben. És miközben terített, bement a konyhába, és nem talált valamit. A férj közbe kiment, aztán megint bejött, és egyszer csak elkezdett ordítani az asszony, hogy hová tetted a szalvétát? És a férj a világ legnyugodtabb hangján, még ásított is közben egyet, azt mondta, a polcomban. Nem arra reagált, hogy hogyan beszél velem, és még be is van kamerázva ez a hely, és hányan hallották, és micsoda viselkedés ez velem szemben, hanem a kérdésre válaszolt. Nem a viselkedésre reagált, hanem ami elhangzott kérdés, arra válaszolt. Ezt jelenti a helyzetnek az értékelése. Ugyanakkor a legbölcsebb ember mondása ez, Salamoné példabeszédek könyvében, az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését. Ezzel szemben a megbántó beszéd támaszt haragot. Micsoda igazság, 3000 évvel ezelőtt leírt igazság. Jobb a hosszú tűrő az erősnél, és aki uralkodik a maga indulatán, annál, aki várost vesz meg, vagy várost vesz be. Sokkal nagyobb dolog legyőzni a bennünk levő feszültséget, mint egy várost bevenni, mondja Salamon király. Tehát a harag kezelésének akkor gyorsan nézzük meg az első, valljuk be érzelmeinket, a második, vizsgáljuk meg, hogyan jutottunk erre az érzésre, a harmadik, ahol tartunk, hogy értékeljük újra a helyzetet, és itt van egy újabb bölcs mondás, ami tényleg nagyon-nagyon sokaknak segített már, ahol eddig elmondtam, és jó visszajelzéseket kaptam. Bármennyire vékony is a palacsinta, akkor is két oldala van. Ugye miért igaz? Két oldala van akkor is. Nézzük a negyedik tanácsot. Képzeljük el a haragunkat. Ezt inkább úgy fogalmaznám, hogy azt az állapotunkat, mielőtt erre a haragos helyzetre jutottunk. Tehát gondoljuk bele, hogy viselkedtünk volna intelligensen egymással, hogyha nem vagyunk ilyen helyzetben. Hogyha már nem jutunk idáig, ahol most tartunk.
Az ötödik pedig, hogy osszuk meg a gondolatainkat és érzelmeinket. Ezt csak akkor tegyük, hogyha az első négy lépésen végig haladtunk. Ne ezzel kezdjük, hogy amikor valami feszültség ér, akkor rögtön lecsapunk, és megmondjuk a problémát, hanem hogyha már végig léptük az előző négy lépést, akkor és csak akkor, ha tényleg szükséges, osszuk meg a gondolatainkat és érzelmeinket. Hogyha időt hagyunk arra, hogy a haragunk elpárologjon, lehet, hogy semmi szükség nem lesz arra, hogy aztán elmondjuk a problémát, mert túlbírunk rajta. És befejezésül egy kedves néhány gondolat, hogy oldjuk a bennünk levő feszültséget, és egy kicsit felszabaduljanak azok a bizonyos endorfinok, és segítsenek a mindennapi stressz felett győzni. Használati útmutató, vagy a kommunikáció magas iskolája. Hajszárítón lehetett olvasni, alvás közben ne használja. Pedig milyen jó lenne, ha ilyenkor néz neki jól a hajam. Egy chipses zacskó lehetett olvasni, ön is nyerhet, még vásárolnia sem kell. Részletek a zacskóban. Hát ha nem veszem meg, akkor mit csinálok? Áruházitól vagyok részére. A következő, egy méhítőt mirelitárum, felhasználási javaslat, kiolvasztani. Persze lehet jégbe fagyva is enni. Következő, egy tiramisu dobozán, a doboz aljára volt írva, ne fordítsa fel. Hát most már később. A következő, egy pudingos dobozon, a termék melegítés után forró lesz. Nem ez a természetes? A következő, vasaló dobozán lehetett ezt olvasni. Ne vasalja a ruhát saját testén, pedig mennyi időt spórolnánk meg vele. Következő, egy altató tabletta dobozán lehetett olvasni, álmosságot okozhat. Még szerencse azért vettem. A következő, a karácsonyfa izzon, csak kültéri, illetve beltéri használatra. Hát máshol nem tudom, hogy hol lehetne még használni. A következő, egy gyermek Superman jelmez dobozán, az ember alapvetően nem tud repülni. Ezt a tényt a jelmez viseletesen befolyásolja. Svéd láncfűrészen, ez nagyon durva. Ne próbálja kézzel, vagy külső nemi szerveivel megállítani a fűrészt. Reméljük, még ezt senki nem próbálta ki. Következő. Javító műhely bejáratánál. Mindent megjavítunk. Kérem, kopogjon, mert nem jó a csengő. Kívánom, hogy legyen egy stresszmentes hetük, vidám és felszabadult hetük, és a következő héten, egy hét múlva, ugyanilyenkor, 17 órakor, csütörtökön beszélünk a munkahelyi stressz kérdésköréről, illetve ajánlanám a főzőkörünket is, ami vasárnaponként van. Október 21-én a mindennapi kenyerünk légüres, fehér vagy tartalmas barna címmel várjuk ugyanitt azokat, akik szeretnének kenyeres sütni. És köszönöm még egyszer a megtisztelő figyelmet, remélem, hogy jó érzésekkel távozik mindenki, és egy hét múlva találkozunk.

Érkeztünk ehhez a témához, ami a szerepköröket érinti, a férfi és női szerepkörök. Egyáltalán mi szükség van erre, miért van erről szükség beszélni? Ez az egyik kérdésünk, másrészt pedig az is felvetődik itt, hogy miért vagyunk egyáltalán férfiak és nők? Mi célja és terve volt ezzel Istennek? Mi a különbség a férfi és a női alkat között? Már az elmúlt napon hallottuk, hogy bizony az igényeinkből, az elvárásainkból kirajzolódik egy kép, hogy mit vár el a férfi és mit vár el egy nő, és milyen az alkata bizonyos értelemben, ugye a férfinél az uralkodás, másik nem részéről viszont a biztonságérzet az, ami olyan erőteljesen kidomborodott. Hát nem tudom, gondolkodtatok-e ezzel, hogy vajon miért vagyunk férfiak és nők? Mi volt az Istennek a szándéka ezzel? Például a beszédek könyve igéje jut eszembe, három dolog megfoghatatlan előttem, és e négy dolgot nem tudom. A keselyűnek útját az égen, a hajónyomát a mély tengerben, a kígyó haladását a kősziklán, és a férfiúnak útját a leányzóval. Igazában valahol titok ez az egész folyamat, titok maga a szerelem születése is, meg ez az egész női-férfi kérdés sokat izgatott, de mégis valahol az Édenben valami olyan terve volt Istennek, ami sajnos nem valósulhatott meg, mert elromlott az ember, rossz döntést hozott, és az, ami a nőben és a férfiben különbözőség, az elcsúszott valami más irányba. Pilinszky János így mondja, hogy leváltunk önmagunkról. Elcsúszott az egyensúly. És az, ami érték egy férfiban, az Édenben, az az Éden után már nem érték, hanem valahogy olyan furcsa uralkodás, a vezetés és uralkodás között, ugye micsoda különbség van, másképp is hangzik, és a női lény is mennyire megváltozott. Istennek terve volt a szerepekkel, és az új szövetségben, meg a bűneset utáni világban egyértelműen tanácsokat ad, hogy ti férfiak, ti nők, ugye? Tehát ebből tudhatjuk, hogy mi az, amire ügyelnünk kell, mert mi az, ami eltorzult, mi az, ami veszélyt rejt magában. Egyáltalán a nő és a férfi alkat között nagy különbség van. Ezt is érdemes megtudnunk, de előtte azért hagy jelezzem azt a diagnózist. Azért is fontos erről a kérdésről beszélnünk, mert a kórkép, ami itt körülöttünk van, az döbbenetes. Döbbenetes. Ismerős ez a helyzet, ez a megoldás. Ugye, ismerjük ezt, ez a pasa vagy a basa, nem tudom, hogy nevezzük, ugye, aki a maga kényelmére él, mindenki szolgálja ki, tegyen mindenki úgy, ahogy ő akar, és ugrálnak körülötte gyerekek, feleség, és úgy kell lenni, ahogy ő akarja. Kényelmes, látszólag, de a férj is eltorzul közben, rendkívüli mértékben, és a feleség is. Hát aztán azért egy másik divatos szemlélet, hogy a anya királynő, ugye, ő előtte hódol mindenki. Miért? Mert ő ad ételt. És fogja a fakanalat, ha kell, akkor dorgál. És a férfi papucshőssé válik. Ugye a két véglet, az egyik a pasa vagy a basa, a másik pedig a papucshős. Az egyik esetben önmagát magasztalja fel, a másik esetben pedig a feleséget magasztalja fel. Aztán itt van egy sajátos helyzet, nagyon sokszor látni, ugye a mártír feleség, aki a hátán cipeli az egész házat, a gyerekek közül az egyik a férfi, ugye, infantilis férfi, a maci van a kezében, és őt is úgy kell kezelni, és sokkal most mondja is, hogy fiacskám, ugye, mondja az asszony, fiacskám, gyere. Aztán van ilyen megoldás is, hogy önálló egyéniségek. Mi emancipált házaspár vagyunk, mi mindenketten királyok vagyunk, ami magában nem is lenne baj. A probléma csak az, hogy egymásnak hátat fordítanak, és hát a gyerekek nagyon jól ki tudják játszani. Ugye ismerjük azt, hogy apádnak nem mond meg, anyu ne tudja meg. Tehát, mert a gyerekek tudják, hogy az aputól ezt kérhetem, tőle úgy kell, anyutól meg azt, és aztán szépen kijátszák a szülőket egymás ellen. A veszekedők mindig vitatkoznak, állandóan gyötrik egymást, sosem értenek egyet. A gyerekek pedig, ugye érdekes megfigyelni mindig a gyerekek helyzetét is, nézzük meg, rettegnek.
Ugye most szegény Zsuzsa is elmondta, hogy ugye milyen egy konfliktusban élő házasságot a gyerekek is megsínlik. Tehát mondom, rettenek, hogy az, ami számukra a biztonságot jelenteni, az omladozik. Ki tudja, mikor omlik össze, ugye? Mert mindig veszekednek. Ez szörnyű. Az asszony menekül a gyerekekhez, szüli a gyerekeket, hogy legalább valaki szeresse. Legalább a gyerekekben vigasztalást találjon, ugye? Ha már a férje nem szereti, ha már nem jó a házasságuk. Nagyon sokszor láttam ezt, hogy egyszer egy asszonytól megkérdeztem, hogy szerinted miért szül egy nő gyereket? És azt mondja, hogy hát szerintem önzésből. Mondta ő, és mondom, mire gondolsz? Szeressék őt, hogy szerethessen valakit, úgy, ahogy neki tetszik. Hát a férfi pedig, mivel nem tudja a szeretetét a feleségével jól megosztani és gyakorolni, ezért elvonul a maga munkájába. Ugye ismerős ez, hogy a 30-40 éves korukra egyes férfiak, vagy később, ők karriert csinálnak, megmutatják, és aztán elvonulnak az íróasztal mögé, vagy különféle hobbik mögé. Hát igen. A gyerekek pedig evezgetnek ide-oda, ha sikerül, ha nem. Az elválás is ismerős. A csonka család, akár így, akár úgy, hogy a gyerekek az asszonyra maradnak, vagy láttam olyat is, hogy az asszony alkoholista volt, és a férjére maradt a gyerek. A kislány, és hát nagyon sokszor az apa vagy az anya szerep nem alakul ki a gyerekben. Nem beszélve arról, hogy ez a férj, hát képzelhetjük, egy személyben kell férfinak és nőnek lennie, és mindent csinálnia, rendkívüli mértében megterhelő. És tulajdonképpen olyasmit kell eljátszania mondjuk egy nőnek, ha a férfi szerepet kell, ami nem hozzá tartozik, és terhes. Ez ugye ismerős ez is, hogy a mami, a nagyszülő, illetve a szülő, az anyós, ugráltatja a családot úgy, ahogy ő gondolja. Miért? Mert támogatja, mert pénzt ad, és ha már adtam, akkor már, stb. De ezért az elhagyja szó, mennyi mindent akar, ugye beszélgettünk erről, hogy milyen fontos. Ez is rendkívül gyakori. A gyerek az Isten, a gyerek a központ, a gyerek a minden, a gyerek áll középen, ő körülötte ugrál mindenki, annak kell lenni, amit a gyerek akar, mert hát ő a mi gyerekünk, ugye, őt szeretjük, és ő az első. A gyereknek ez a legrosszabb. Azt hiszi, hogy én vagyok a világ közepe, nekem mindent, hobbimat, butaságomat kiszolgálni, és a család többi része ezt teszi. Hát egyszer voltunk iskolában, Siófokon, és megkérdeztem a gyerekeket, hogy gyerekek, szerintetek ki a legfontosabb a családban? A gyerekek nagy része azt mondta, gyerekek. Nem is tudom, hányan mondta, körülbelül 30%-a mondta, hogy a gyerekért van minden. Hát mondják, a gyerekért élünk, mondják a szülők, ugye? Hát a gyerek a minden. Aztán a többiek, mit mondanak, a többi része, mennyi, nem is tudom, ha ez volt 30%, akkor az volt 69%, azt mondta, hogy hát az anyu. Miért? Hát elmondták, mert ő főz, most ő csinál mindent, stb. És egyetlen egy kislány volt, aki azt mondta, hogy hát az apu. Nem, én azt mondtam, hogy ki a vezető, vagy a legfontosabb, vagy, mert ugye mindegyik fontos a magában, tehát nem jól tettem fel a kérdést. Tehát, hogy ki az, aki a családban a vezető? És hát első hely olyan értelemben, hogy ő az, akiben összpontosulnak a dolgok. És egyetlen egy gyerek volt, aki az apát mondta. Hát nem tudom, érzitek ugye, hogy van miért erről beszélni, hogyha ilyen helyzet van, ilyen viszonylatok vannak, akkor vajon mi a helyes? Hol a helye a férfinak? A főképp ugye itt a férfiaknak láttuk a szerettorzulását, persze hát a nőjékét is elmondhattuk volna, majd ezt elmondjuk holnap, de ez az indoka, hogy miért kell erről beszélnünk. Milyen alkata van a férfinak, és milyen alkata van a nőnek most ebben a helyzetben, amiben élünk. Van egy nagyon jó tanulmány, Cornelia Mack, a kommódokról és ruhásszekrényekről című tanulmánya, amelyben leírja azt, hogy miben különbözik a férfi a nőtől. És itt egy sajátos példát mond, azt mondja, hogy egyik különbözőség az, hogy a nők
több szót használnak, mint a férfiak, erőteljesebb a beszédközpontjuk. Ezt talán nem is kell bizonygatni, hiszen érzékeljük. Ugye egy társaságban, beszélgetésnél a nők jobban kifejezik magukat, többet beszélnek, a férfiak kevésbé hallgatnak, bár persze vannak kivételek, de általában ez a jellemző. A statisztikák szerint a férfiak naponta körülbelül 20 ezer, a nők ezzel szemben 30 ezer szót használnak. A férfiak rendszerint a nőknél jobban tudnak elemezni és rendszerezni, de a nők viszont más téren tudják jobban kifejezni magukat. Walter Trobisch házassági tanácsadó érdekes képet talált arra, hogy ezt a különbséget érzékeltesse. Ha a férfiakat és a nőket egy-egy bútordarabhoz hasonlítjuk, akkor a legtöbb férfi olyan, mint egy fiókos szekrény, mondja, egy komód. Különböző fiókjai vannak, amelyeket ki lehet nyitni és be lehet zárni. Egy fiók a hivatás számára, egy a hobbinak, egy a pénznek, egy a szexualitásnak, egy a családnak, és így tovább. Mindig szépen egyiket a másik után ki lehet húzni és betolni, és lehetőleg egyszerre csak egy van nyitva. A nők ezzel szemben gyakran ruhás szekrényre hasonlítanak. Ha ennek kinyitják az ajtaját, minden egyszerre tárul szemünk elé. A nők mindent meg tudnak beszélni egyszerre. Az érzéseik segítségével az élet legkülönbözőbb területeit átölelik. Az átélésben, érzésben és gondolkodásban. A nőknél gyakran minden kapcsolatba kerül egymással a tévéprogram és a házastársi veszekedés, a pelenkázás és egy politikus nő, a szomszédasszony és a szünidei tervek, a saját szakmai tevékenysége és az anyós. Igen, tehát úgy érzem, hogy itt valahogy felén találja a szöget, hogy a férfiak ilyen alkatúak, mert hogyha egy férfi elkezd valamit csinálni, és a felesége elkezd körülötte, hogy úgy mondjam, duruzsolni, vagy beszélni, akkor érzi, hogy most miért zavarnak engem? Hát nem veszik észre, hogy szerelem a motort, vagy most olvasok egy könyvet, vagy foglalkozom a számítógéppel, és oda bök valamit, de igazából nem figyel rá. Most akkor hogyan kell az ilyen helyzeteket megoldani? A nők a beszélgetésben és nem előtte próbálják meg rendezni, rendszerezni a benyomásaikat és problémáikat, és közben találják meg a megoldásokat. A beszélgetés tehát eszköz a tisztázás érdekében. A nőknek rendkívüli szükség van arra, hogy beszélgessenek, hogy kifejezzék magukat, és közben alakul ki a gondolkodás, az eredmény, hogy mit kéne tenni, mit nem kéne tenni. A probléma ott van, hogy a férfiak ezeket a szavakat túl komolyan veszik. Mintha nem kéne komolyan venni, de egészében kéne komolyan venni, nem pedig részleteiben. És a részleteiben esetleg olyan szavakat is mondanak, amelyek rendkívül sértőek és bántóak egy férfi számára. És hogyha egy férfi önérzetes, akkor mit mondtál? Hogy mondtad? Te azt gondolod? Hát mit képzelsz? Stb. És akkor jönnek ugye ezek a vitatkozások. A férfiaknak ezzel szemben nyugalomra van szükségük, amelybe visszavonulhatnak, hogy elgondolkozhassanak egy problémán. Ha aztán megtalálták a megoldást, vagy legalábbis a megoldás kezd körvonalazódni, akkor visszatérnek más emberek társaságába, és akkor tudnak róla beszélni is. A beszélgetés náluk inkább arra szolgál, hogy közöljék a véleményüket, vagy beszámoljanak róla, hogy megtaláltak egy megoldást. Tehát ez nagyon fontos különbség, mert hogyha a nő ezt nem tartja tiszteletben, hanem a férfi nyugalmába beleszól, és nem ad a férfinak nyugalmat és elvonulási lehetőséget, ez olyan feszültséget okoz a férfiban, hogy robban. És ezért a nőknek meg kell tanulni a férfit úgy tisztelni, hogy amikor látják, hogy feszült, látják, hogy valami rágódik, akkor ne kezdjék el mondani, hogy mi baj van, mondd el, magyarán, mit kéne tenni, nem látod? Stb. Ne kezdjék el piszkálni, hanem vonuljanak ki, és hagyják békén. Még azt is mondják, menj egyet sétálni. Vagy ha ügyes, és az asszony látja, hogy ha hozzászól, már az baj lesz, akkor valahogy ügyesen menjen el. Hagyjon időt a férjének. Ez nagyon sokat számít. A férjek viszont ebben kell alkalmazkodni a feleségükhöz értelmes módon, hogy amikor beszélgetésre van igénye a feleségnek, ne vegyék, amit részleteiben mond, hanem inkább egészében figyeljék meg, hogy mit akar mondani, és közben segítség gondolataikkal, kérdéseikkel, és akkor ebből ezt gondolja? Hát ezen esetleg ugye mondhatjuk, hát gondolkodnunk kéne.
Ezen tényleg meg kéne ezt fontolnunk. Hagyjunk egy kis időt erre. És akkor abból, hogy stb. Vezetni a gondolatait, és akkor a hölgy érzi, hogy foglalkoznak vele, irányítja a gondolatait, és akkor ebben nyugszanak meg, és végén aztán közösen kirajzolódhat egy igazi jó megoldás. Amikor a nő egy pillanatnyi érzést fejez ki, a férfi alapvető kritikát hall. Nem ismerős ez a helyzet? Amikor egy nő egy pillanatnyi érzést fejez ki, a férfi alapvető kritikát hall, hogyha mondjuk egy problémával kapcsolatban valamit megállapít. Bizonyára jó, ha a nők megtanulják a férfiaktól, hogy ügyeljenek jobban szavaik megválasztására, másrészt a férfiaknak meg kellene próbálniuk komolyan venni a nő érzelmi káoszát, és tudomásul venni azt, de némi humoros távolságtartással is elfogadni anélkül, hogy személyes támadást éreznének benne. A nők ilyen esetben egyszerűen azt akarják, hogy valaki meghallgassa őket. Ilyen módon tudják a stresszt és a frusztrációt levezetni. A nő elemi szükségletei közé tartozik, hogy megnyilvánuljon, közölje magát. Ezáltal úgy érzi, hogy értékelik és komolyan veszik. Ha ezt nem adják meg neki, akkor elszigeteltnek és elhanyagoltnak érzi magát. Fontos, hogy a férfi ne próbálja megakadályozni a feleségét abban, hogy benyomásainak szabad folyást engedjen. Másrészt egy feleségnek el kell fogadnia, hogy a férje másképp, visszatartottabban vagy tárgyilagosabban akar megnyilvánulni, és a beszélgetésben logikus gondolatmenetet keres. A nőies csapongás, amely a nőknél értelme van, a férfiakat gyakran zavarja és bosszantja. Fontos, hogy ilyen téren tanuljunk egymástól. Számos férjtől hallottam, hogy micsoda logikában, amiket mond. Hát nincs logikája. Ezzel megsérti a feleségét, mert persze neki van logikája, csak saját logikája van. Női logikája van. De hát az a férfi számára elég nehezen követhető, de viszont a nő számára meg a férfi logikája követhető nehezen. Tehát nem jobb az egyik a másiknál, hanem más. És ezt valahogy meg kell értenünk és ragadnunk, hogy értelmes módon tudjunk együtt élni feleségeinkkel, ugye férjeinkkel, és ezért jó a Bibliához fordulnunk, hogy most nézzük meg, hogy a férfiaknak mit mond. Láttuk a negatív példákat, láttuk az alkatbeli különbséget, rendkívül érdekes leírások vannak ezzel kapcsolatban, akit érdekel, majd Vörös Sándortól elhoztam egy írást, ahol ő a nő és a férfi elmékedésében kifejti mélyen, ilyen költői módon, alapvetően, hogy mi a különbség a nő és a férfi között. Nagyon érdekes, esetleg majd úgy felolvasom. De most térjünk rá, hogy a Biblia mit tanácsol nekünk. A Jóisten látta azt, hogy a férfi és a nő között egy alapvető különbség lesz, meg nem értés. Ha például ezt az egy dolgot, amit most elmondtam, az első ige, amit a férfiaknak mond és szeretnék előtérbe állítani, egyszerű, rövid, már fel is idéztük, csak úgy szeretném pontokba szedni. Tulajdonképpen négy ilyen ige lesz. Az első, Efezusi Levél 5. fejezet 25. verse azt mondja, férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus az egyházat. Tehát ez a felszólítás a szeretetre utal, hogy szeressük feleségünket. Ez nagyon fontos. Mit jelent ez a szeretet? Az igazi szeretet kezdeményező szeretet. Különben az udvarlásnál is, és a közelítésnél is a nők ki is fejezték az igényüket, amikor beszélgettünk sok-sok osztályban, társaságban arról, hogy a nem szerencsés, ha egy nő kezdeményez mondjuk egy kapcsolatot. Mármint olyan módon, hogy ő közelít. A férfit kell kivárni, az más kérdés, hogyha ügyes és nőnies, akkor ő adhat jelzéseket, és tessék, hogy mondtam? Helyzetbe hozhatja, ugye? De amennyiben átveszi ezt a szerepet, mint a mai nap, a mai nalassága, a hölgyek igencsak átvették sokan, ezáltal a férfi zavarba ejtik. És a férfiasságában már kezdetnél egy gellert kap az egész ügy, hogy hát helyettem cselekszik. Azt, ami az én szerep, ez egy vérünkbe írt, ösztönekbe írt szerep, megfoszt. Tehát kezdeményező szeretet. Ez azt is jelenti, hogy nem vár a feleségére. Nem mondja azt, hogy majd, ha ő, én is. Hanem kezdeményez a konfliktusok megoldását, a problémák megbeszélését, a szeretet kifejezését. Majd szeretem, ha ő is szeret, ugye nem ezt mondja, hanem szeretem előre. Ez a szeretet, kezdemény, mert Krisztus így szeretett bennünket. Ő előre szeretett bennünket, amikor még mi bűnösök voltunk, olvashatjuk a Római Levél 5. fejezetében.
A másik, hogy feltétel nélkül elfogad. Elfogadja a feleségét. Miért? Krisztus is elfogadta a mi emberi nemzetségünket. Engem elfogadott előre, feltétel nélkül. Honnan tudom? Úgy, onnan tudom, hogy Krisztus az ő életét adta értem, és nem kért érte cserébe semmit. Adja az életet nekem gondviselő szeretetével, és nem kér cserébe semmit, csak azt, hogy gondolkodjak, és szabad döntésemmel a jó irányba haladjak, de ez sem erőlteti, mert nyugodtan tehetek másképp is. Tehát nekünk is így kell a feleségünket, kedves férfitársaim, hogy feltétel nélkül fogadjuk el. Önmaga feltétel nélküli odaadásával, ahogy Krisztus az egyházat. Krisztus meghalt az egyházért. Esetleg a heroikusabb férfiak hajlandók lennének azt mondani, hogy hát én is meghalok érte, ha kell, kiállok, lőjetek le. De hát sokkal nehezebb a hétköznapokban együtt élni, mint egy szép hősi tetben leurvani, mint Dugovics Titus, ugye, a vár ormáról, mert a napi odaadásban, az idő rászánásában, a figyelmességben, az együttmunkálkodásban odaadni magamat a másiknak az egészen más. És gondoljuk meg, azt olvassuk Krisztusról és az Atyáról, hogy ő mindez ideig munkálkodik adatlanul.

Azunk. Táborból táborba. Egyik helyről a másikra, az életünk egy nagy pakolás és vándorlás. És hát én látom, hogy ez micsoda, mindig mosni kell, előre ki, lesz olyan étel, vagy nem lesz, amit megtudunk. Lesz a tiszta víz, vagy nem lesz. Lesz-e ruha, nem lesz ruha, ugye? Ez egy állandó vándorlás, mert bepakoló dobozaink vannak, és már tesszük, hozzuk, a kisebb pakolunk már. Szóval állandóan utazunk, és hát ez egy óriási munka. És amikor együtt csináljuk, akkor egészen más. Ha véletlenül rászakad, vagy valamelyikünkre, vagy rám szakad egy része, akkor úgy érzi az ember, hogy összeroskad. De ha együtt csináljuk, akkor van hozzá erő. Hát így is ki lehet fejezni a szeretetet. A következő, amit szeretnék megemlíteni, hogy szavainkkal is fejezzük ki a szeretetet. Szavainkkal. Nagyon sok asszony hihetetlen mértékben szomjazik arra, hogy elismerjék. Egyszer voltunk a fiatal házaspárnál, már több gyermekük volt. Az asszony készített valami süteményfélét, megkóstoltuk, finom volt, mondtuk mind a ketten, milyen finom, köszönjük. A férj pedig eszegette, jó ízűen, nem szólt semmit. És ott ült velem szembe, és mondtam, neked nem ízlik? De ízlik. Hát mondom, a feleség azt mondja, sose köszöni meg. Azt mondom, miért nem köszönöd meg? Nem jól főz. De jól főz. Én mondtam neki, amikor megházasodtunk az első ételt, amikor elkészítette, hogy jól főz, hát most minek mondjam még egyszer? És hát olyan furcsán éreztem magam, és mondtam, most erre mit válaszoljak? A szegény asszony kókadva nézett maga elé, szomorúan. Tehát mondom, figyelj, de hát ő minden nap főz neked. Nem egyszer főz. Hát ő minden nap várná, hogy ismerd, hát szerintem nem okozni ezt problémát, ha azt mondanád, hogy köszönöm, és hogy finom. Nem köszönni meg továbbra se. Mert ő megmondta, ő férfi. Most képzeljük el, ez a feleség, ez a pici momentum, most képzeljük el, én mondtam Zsuzsának, te már féltem a házasságukat. Féltem a házasságukat, mert ez a hölgy ugye, esetleg majd elmegy a munkahelyre, vagy valahol a társaságba, és egyszer valaki nagyon kedves lesz hozzá, és észreveszi, hogy milyen ügyes, milyen jól főz, stb. Milyen szép, stb. És akkor egyszer csak, hogy hát ilyen férfi is van. Mennyivel jobb, mint az én férjem. Ugye? És esetleg a házasságuk tönkre menetelének az okozója lehet. Egy ilyen pici kis momentum. Tehát szavakkal is fejezzük ki. Annyiszor hallottuk ezt, hogy már mondtam neked. A szegény asszonyok meg szomjazzák azt, hogy kifejezzék a szeretetüket a szavakkal. Ugye van egy ilyen régi magyar mondás, hogy szóból ért a magyar ember, de hát a nő is, és a férfi is szóból ért. A szeretetnek ez egy fontos megnyilvánulása. Egész valónkkal szeressük a másinkat. Ugye láttuk azt, hogy az erosz a testi részét érinti az embernek, a filia a pszichikum részét érinti az embernek, a lelki, a pszichikai megnyilvánulását, az agapé pedig a lelki világát, a személyiségét. Ne csak az erosz szintjén szeresse az ember és mutassa meg a szeretetét, hanem a filia szintjén is, hogy a pszichikuma is megelégítő szeretettel legyen kitöltve, és ennek következtében az agapé szintjén is, tehát a lelki világ, a személyisége is megelégedett legyen. Annyira lehet látni azt, hogy egy nő, egy asszony megelégedett, nyugodt és boldog, vagy pedig tele van feszültségekkel. Tele van komor nézésekkel, vibráló feszültséggel. Ha nincs kielégítve a szeretet igénye, akkor ez kézzel fogható. A szeretetnek még nagyon fontos momentum az, hogy akarati döntésen kell alapulnia, nem érzelmeken. Az igazi szeretet az életelv, és nem pillanatnyi lángoló érzelem. Nem mintha baj lenne a lángolással, vagy a szeretettel, nek ilyenfajta megnyilvánulásával. De ha erre akarja építeni az ember a házasságát és a szeretetét, akkor azt fogja tapasztalni, hogy most lobban, 5 perc múlva már hamu és szén. Akkor nem szeretem? Most szeretem, most nem szeretem? Ahogyha hangulaton változik, vagy az érzelmeim, mert ez nem jó. Az igazi szeretet elvszerű szeretet. A következő ige, amit szeretnék megemlíteni, hogy a maga háza népét jól vezeti. Timóteushoz írt 1. levél, 3. fejezet, 4. verse. A vezetés. A férfi. A
férfi a maga házanép

Szívét jól vezeti. 1 Timóteus 3:4. Isten a vezető szerepet adta a férfinak. Nem azért, mert értékesebb a nőnél, hanem mert ezt a szerepkört szánta neki. Valakinek kell vezetni. Egy autót is nem lehet ketten egyszerre vezetni, egy repülőgépet sem. Ugye ott is két pilóta egyszerre nem vezetheti. Vagy az egyik vezeti, vagy a másik vezeti. Még egy BT-nél is, vagy egy KFT-nél is, vagy mit mondjak, ugye? Még a világ is azt mondja, hogy ha két személyes egy vállalkozás, akkor is egyiknek vezetőnek kell lennie. Valamilyen szinten, hogy el kell ismernie, hogy én vagyok a felelős valamiért. Mert a vezetés felelősséget jelent. És Isten ezt a szerepet, ezt a megbízatást, nem rangot, hanem megbízatást a férjnek szánta. A férfinak. A hölgyek azzal segíthetnék a férfi szerep megvalósítását, hogy ezt nem tagadják meg a férjüktől, hanem segítik ebben. A vezetés mit jelent? A vezetés bibliai értelmében szolgálat. Jézus mondta, hogy nálatok ne úgy legyen, mint ahogy van a világban, hogy uralkodnak a királyok a népeiken, hanem közületek, aki első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. És megmondta Jézus, hogy miért? Azért, mert én is az emberfia nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, hanem hogy én szolgáljak, és adjam életemet váltságul sokakért. Tehát az igazi vezetés a szolgálat. Egy jó vezető egy cégnél, egy gyárnál az alkalmazottainak a lelki világával is foglalkozik. Hogy ki hogyan érzi magát. Hát a japánok már rég észrevették, hogy az a vállalkozás jól működik, ahol az alkalmazottak családi élete rendben van. Amerikában észrevette egyik cégvezető, olvastam erről egyszer egy könyvben, hogy az életmódjukkal és az egészséges életmódjukkal kell foglalkozni az alkalmazottaknak, hogyha szeretnék, hogy mindig derűsek legyenek, hogy erőteljesek legyenek, jobb teljesítő képességgel rendelkezik. Ezért a cégvezető jutalmat ad azoknak a munkásainak, akik részt vesznek életmód programokon, akik rendszeresen mozognak, akik törődnek az egészségükkel. Persze mindez miért, hát ugye nem valami nagyon szép célért, pénzért. Milyen szomorú, Jézus mondja, hogy a világ fiai megelőznek benneteket. Tehát ha emberek pénzért ezt meg tudják csinálni, akkor mi miért tudnánk megcsinálni lelki, igazi okokért és célokért, a másik iránti szeretetért. A jó vezető gondoskodik, felügyeli az egész családnak a dolgait, mindenről tudnia kell, és mindenre figyelnie is kell, mert az igazi vezetésnek ez a lényege, hogy tudjon mindenről, hogy legyen felelős mindenért, hogy ne ő végezzen minden munkát, de minden szál ő hozzáfusson be. Ez egy férfinak, a mai elkényelmesített pasa vagy basa férfiaknak ugye rendkívül kellemetlen szerep. Nem gondoljuk meg. Most neki milyen jó az, hogy mindent olyan jól tud. Csinálja ő. Ugye? Pedig a Biblia azt mondja is, ezért nagyon sok férfi, én nekem is például egy óriási küzdelem, hogy ezt a szerepet felvállalja. A természetem tiltakozik ellene. Csinálja, milyen jó, végén csinálhatom a magam kis hobbiait, ugye? Mondja a férfi. Elvonulhatok a magam sarkába, tudományos kis sarkaiba. Ilyen kellemetlen mindenről tudni, mindent összefogni, mindent áttekinteni. De ezáltal az asszonyok meg megterhelődnek, a férfiak pedig eltorzulnak. És ezért az igazi megoldás az, hogy visszanyerjük, visszavegyük Istentől ezt a vezető szerepet. Hogy szolgálni tudjuk a ránk bizottakat. Hogy figyeljünk az igényeikre, képességeikre. Hogy tájékozódjunk, hogy hol tartanak, miben kell őket segíteni. A szükségleteik. A feleségnek mi a szükséglete? Ugye, ha a férfi szeretnél vagyunk. A feleségnek egyik legfontosabb szükséglete, hogy támaszkodjon a férjére. Kire tud támaszkodni? Hát arra, aki erős és erőteljes, és tud vezetni. Ezt az igényt, hogy kielégítse, a férfinak meg kell erősödnie, és biztonságban kell éreznie magát a feleségnek. Csak így érezheti magát biztonságban, hogyha egy jó vezető van mellette. Ha láttunk erre példákat egy családban, akik fogadtak jó néhány gyermeket magukhoz, és volt saját gyermekük is, és egyszer a férje a feleségével beszélgetett, és a feleség elmondta, hogy kedvesem,
Minden rám nehezül. Én viszem a gyereket óvodába, iskolába, én csinálom a mosást, takarítást, én intézem a bevásárlást. Sorolt a sorot. Te elmész dolgozni, hazajössz, és nem törődsz semmivel. Én fizetem be a számlákat is, minden. Hát szerinted ez a vezetés? Mivel hívők voltak, a Bibliát választották. Leültek, és azt mondta a férfi, jó, akkor segítek, változtassunk ezen, és a számlát majd én fizetem be. És aztán most képzeljétek el, mi történt, jöttek a számlák, a feleség mondta, hát a férjem azt mondta, hogy majd elintézi a számlákat. Igen, a férj elfelejtette. Eltelt egy hónap, két hónap, jöttek a figyelmeztetések, három hónap, és aztán már jöttek, hogy kikapcsolják a villanyt, meg az egyebeket. És akkor a feleség mondta a férjének, amikor a férj mondta, hogy de mi a probléma, miért akarják kikapcsolni a villanyt? Hát befizetted a számlákat. És erre a férj úgy elszégyelte magát, leborult, bocsánatot kért a feleségétől, imádkozott, Istentől is bocsánatot kért, és attól kezdve átvette ezt a szerepet. Igenis leveszi a feleségéről. Ott láttuk, amikor mentünk el hozzá látogatni őket. Ezt elmesélték nekünk. Láttuk, hogy a férj ment el a gyerekekért az óvodába, iskolába meg a óvodába. Hogy levegye a feleségét, és tudatosan felvállalta a férfi szerepet. Ez nagyon nagy dolog, nem? Elismerésre vágyik az asszony. Kedves férfi társaim, Példabeszédek könyve 31. fejezetében azt olvashatjuk a 28. versben, felkelnek az ő fiai, és boldognak mondják őt, az ő férje, és dicséri őt. Sok asszonytól hallottam, ha a férjem megdicsérne, ha a férjem elismerne, ha a férjem azt mondaná, hogy milyen szép vagyok, milyen kedves vagy, milyen finomat főztél, milyen szép otthon teremtesz. Milyen jó ide hazajönni. És pár kedves szót mondana, elismerné az értékeit. Valaki így mondta, hogy szárnyakat kapna a munkához. Szárnyakat kapna ahhoz, hogy dolgozzon és otthon a családjáért éljen. Mert rendkívüli leírás a Példabeszédek könyve 31. fejezetében az igazi nőről. A figyelmesség, a nő szükséglete. Tehát a férfinak ki kell elégítenie a nő szükségletét a figyelmességgel. És ezért törekednünk kell arra nekünk férfiaknak, hogy az érzéketlen figyelmetlenségeinkkel szembeforduljunk tudatosan. Megjegyezzük azokat a finom jelzéseket, amit az asszonyok adnak, hogy mi lenne nekik jó. Egy kis virág, egy kis levél, egy kis meglepetés. Egy kis sütemény vagy, mit tudom én, micsoda. Hogy akinek mi az, ami olyan, tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy mi. Én észrevettem, ha felveszünk a földről egy követ, egy szép követ, és azt mondom, Zsuzsa, rád gondoltam, amikor láttam ezt, és neked hoztam. Nézd meg a szívformájával egy kicsit. Csak ennyi. Tehát nem kell anyagi befektetésbe gondolkodnunk, hanem figyelmességben. Ez nagyon sokat számít. Az egyik legfontosabb igénye a feleségnek, hogy szálljon rá időt az ember. Egyszer egy asszony azt mondta a férjének, csak legalább annyi időt szánnál rá, mint hogy a napon, egy 3 percet. Egyik asszony mondta, lelkész volt a felesége, hogy, és mindig a férje beírta, hogy 1 órára jön ez a látogató, 2 órára ez a látogató, 3 órára az a látogató, és egyszer csak kiment a felesége, becsöngetett, és azt mondta, hogy kimért a férje, tessék, te vagy az, miért? Szeretnék kérni tőled egy kis időt, egy időpontot, hogy szeretnék benne beszélgetni. Hihetetlenül kiéheznek feleségek a szeretetre, a figyelme, az időre. Pedig hát Isten után a legszentebb és leggyengédebb és legszorosabb és legfontosabb kapcsolat a házasság. Nem a gyerek, a házasság. Lépést tartson a nővel a férfi. Nem könnyű dolog, mert a férfiak erősebbek, gyorsabbak, adott esetben, nem mindenki, de általában. És egy nagyon szép bibliai történet, egy kép jelenjen meg előttünk Jákobról, aki amikor Ézsau el akarta hinni őt, hogy
sietve kövesse őt, és tegye meg azt az utat, amit hazafelé kell megtenni. Akkor Jákob így válaszolt 1 Mózes 33:13-14-ben, a gyermekek gyengék, és szoptatós juhokkal és barmokkal vagyok körül, amelyeket ha csak egy napig zaklatnak is a nyájak, mind elhullanak. Én is elballagok lassan a jószág lépése szerint, amely előttem van, és a gyermekek lépése szerint. Az egyik aradi vértanú azt mondta, hogy a léptetőkkel lépésben, ügetőkkel ügetésben, vágtatókkal vágtában kell haladni. Ha a férfi tud vágtában haladni, és családban él, akkor ha kicsi gyerek van, akkor lépésben kell. És ő alkalmazkodja. Jézus így ezt tette. Miért? Mert ő Isten volt, mindentudó, mindenható, mindenütt jelen volt, és mit csinált? Itt vagyunk mi nyomorult emberek, erre a nyomorult emberi szintre lejött, és alkalmazkodott. Azt evett, amit mi eszünk, úgy élt, ahogy mi élünk, és abban a testben volt, amiben mi vagyunk. Ennél jobban nem lehet már alkalmazkodni. Még annyira is alkalmazkodott, hogy a bűneinket is magára vette. Hát ennél már jobban hogyan lehet alkalmazkodni? Tehát magyarul, ha már mi Krisztus módján kell, hogy szeressük a feleségünket, akkor alkalmazkodnunk kell hozzá, és időt kell rászánnunk, lépést kell tartanunk, és hogyha ezt megtesszük, akkor a feleségünk megelégszik, megnyugszik, és a lelke is kielégül. Ez a legjobb belépő a szexualitáshoz, a szexuális élethez, az egyesüléshez, a testi egyesüléshez. Az a nő, aki nincs kielégítve lelkileg, szeretet szempontjából, azt nem lehet szexuálisan sem kielégíteni. Mert ez is igénye a nőnek. Hogy teljesen fel tudjon oldódni, át tudja magát adni. Ezért az élettársi kapcsolat soha nem léphet közelébe az igazi elkötelezett házasságnak, mert az élettársi kapcsolatban pont azt nem kaphatja meg a nő, amire a legjobban vágyik, tudnék az, hogy feltétel nélkül valaki felvállalja, bízik benne, és összeköti magát vele, és szövetséget köt vele. Ez az egyik legfontosabb dolog, és ekkor elégíthető ki a nő szexuálisan is. Mert a kettő nem válik el, nála a kettő teljesen összefor a lelki világ és a fizikai világ. A következő ige, amit megemlítenék, a harmadik, Timóteushoz írt első levél, 5. fejezet, 8. verse. Ha valaki az övéiről és főképpen az ő házanépéről gondot nem visel, a hitet megtagadta és rosszabb a hitetlennél. Tehát szeretet, vezetés és harmadik gondviselés. Gondviselés. Érdekes, hogy a Biblia képeket is alkalmaz. A vezetőnek a pásztor képét adja a férfira, mint a jó pásztor vezeti a nyáját. Mert Krisztus is pásztor, a férj feje a feleségének. Vezesse a feleségét. A gondoskodással kapcsolatban a sáfár képét mutatja. Gondoljunk arra, a sáfár az gondviselő, nem tulajdonos. A tulajdonos a gazda. Ugye? Aki kiadja a talentumokat, és sáfárkodj vele. Úgy kell gondviselőnek lenni a házunk népén, ahogy ő volt, és ez azt jelenti, hogy minden igényükről, minden fontos tevékenységükről ismerjük a szükségleteit, elégítsük ki, és ezért jogosan várhatja el a feleség azt, hogy a gondoskodó szeretet az ott jelen legyen, és az ügyintézéseknek az áttekintése és jó vezetése. Ami nem azt jelenti, hogy neki kell mindent csinálni, ismétlem, hanem hogy jól tudja az egészet vezetni. Ez olyan biztonságot ad egy családnak, hogy nem igaz. Rendkívül ritka az ilyen férfi, csak Krisztusban lehetséges ilyen férfivel felnőni. Mert ilyen férfi nincs természetes szerint. Tehát közös férfitársai meg azt mondják, na hát most ezt elmondtam, most aztán mutassak ilyen férfit. Mert megjegyzem, mi ismertünk ilyen férfit, az Ida néni férjét, aki most már meghalt 93 évesen. Tudjátok, hogy tisztelte a felesége a vezető szerepet benne? Egyszer voltam még a pesti lakásoknál. Ő már nem tudott kimenni a lakásból, mert a háborús sérülése miatt, a térde miatt nem tudott járni a férje. És esős idő volt, mentünk le a szomszédos közértbe vele, Ida nénivel mentem le, és Granál Jánosnak hívták ugye a férjét, és emlékszem, felvette az esernyőt, és odafordult a férjéhez, aki a szobában ült. Janikám, melyik esernyőt vigyem én szerinted? Ugye zöld volt az esernyő.
Ránézett a János bácsi. Iduskám, szerintem, nem tudom, mit tudom, milyen ruha volt rajta, szerintem vinheted azt az esenyőt, mert jó illik a ruhádhoz. Köszönöm, Janikám, olyan jó, hogy mondtad, olyan jó hallani, hogy te neked mindig van egy jó gondolatod, és már ment a boltba. Értitek? Ez egy idős ember példája, de ez egy momentum. Tehát ő már nem tudott mozogni, ő már nem tudta magát ellátni, nem tudott főzni, nem tudott segíteni, ő csak ült, és a maga kis dolgaival foglalkozott. De régebben nagyon sokat segített, de az asszony ekkor is vezetőnek ismerte el. Ekkor is azt mondta, hogy a te véleményed nélkül én nem. Úgy vezetőként, úgy annyira elismerte, hogy annyira szerette, hogy ő nem volt hajlandó sehova máshova elmenni nélküle, mert azt mondta, hogy mellette kell lennie, mert ahogy ő szeretett engem most, én ezt vissza akarom adni neki, ezt a szeretetet, hogy mindig gondoskodott rólam. Tehát van ilyen példa. És kedves férfi társaim, van még egy negyedik ige is, az Efezusi Levél 5. fejezet 22. verse, amelyik azt mondja, hogy mert a férj feje a feleségnek, mint Krisztus is az egyháznak, az egyik legfontosabb szereplő, hadd szóljak, ami teljesen elfelejtődött, ami sajnos kihalófélben van, pedig ez a férfi legfontosabb szerepe. Ebből a szerepéből következik az összes többi. Ha ezt nem végzi, akkor az összes többi, mint a dominó elomlik, és ez pedig a papi szerep. Ugye, sáfár, pásztor és pap. Mit jelent ez? Először egy bibliai igét hagy idézzek fel. Jób könyvéből. Igazi férfi. Volt Úz földjén egy ember, kinek Jób volt a neve. Első fejezet. Ez az ember fedhetetlen, igaz, istenfélő volt és bűngyűlölő. Volt 7 fia és 7 lánya. 5. vers. Mikor ugye a gyerekei vendégségben voltak, és mikor lejártak a vendégség napjai, elküldött értük Jób, és megszentelte őket, és jó reggel felserkent és áldozott vala égő áldozattal mindnyájuk száma szerint, mert ezt mondta Jób, hát ha vétkeztek az én fiaim, és gonosz gondoltak az Isten ellen az ő szívükben, és így cselekedett Jób minden napon. Hát ez mit jelent? Ő minden nap Istenhez járult a családja nevében. Isten elé vitte a családját. Ő a felelős a családjáért. Isten a vezetéssel együtt a felelősséget is adta. A férfin fogja számon kérni Isten a családját. Ez óriási felelősség. A feleségét. A gyerekeit. Ezért a férfinak minden nap a család papjának kell lennie, tanítja a Biblia, még pedig úgy, hogy hívja össze a családot. Imádkozzanak együtt. Énekeljenek. Rendezzék le a bűneiket. Így olvasom a Boldog Otthon című könyvünk 179. oldaláról. A család minden tagja az apában összpontosul. Ő a törvényhozó, férfias magatartásában szemlélteti a szigorú berényeket, az erét, a becsületességet, a tisztességet, a türelmet, a bátorságot, a szorgalmat és a gyakorlatiasságot. Az atya egyúttal a család papja, aki Isten oltárára helyezi a reggeli és esti áldozatot. Feleségét és gyermekeit is arra buzdítja, hogy egyesüljenek ez áldozathozatalban, és vegyenek részt a dicsénekben. Reggel és este az apa, mint a család papja, vallja meg Istennek a maga és gyermekei vétkét, amelyeket a nap folyamán elkövettek. Vallja be a tudomására jutott bűnöket, és azokat is, amelyek titkosak, amiről egyedül Isten szeme vett tudomást. Erend szabály, amit az apa vagy távollétében az anya buzgón végrehajt, áldást hoz a családra. Nem fűzök most hozzá semmit, előveszem a tudományos felmérést, 21. században írták, és ezt olvasom. A csak anyakönyvi hivatalokban kötött házasságok fele jut csődbe, ugye végződik válással. Az egyházilag kötötteknél háromból csak egy.
Az egyházilag megesketett párok közül a gyülekezetbe járók körében 50 házasságból csak egy vall kudarcot. Azok közül, az egyházilag megesketett párok közül, akik közösen imádkoznak és együtt mennek a gyülekezetükbe, 1429 házasságból csupán egy végződik válásra. Mi ebből a következtetés? 1500-szoros esélye van annak az embernek, aki közösen imádkozik a feleségével. A családi oltárok valami azt jelenti, nem ki, hogy kőből csinálnak egy oltárt, hanem imádságból, beszélgetésből, bűnrendezésből csinálnak oltárt, és ott a család együtt van. És látja a gyerek, hogy az apa, ha hibázik, bevallja és bocsánatot kér. Ha az anya, szintén. Hogy az apa a felelős. Az apa mondja, hogy vegyük elő Isten igéjét. Imádkozz. Énekelj. Tudjátok, nagyon sok kudarcba ment családdal beszélgettünk, házaspárokkal. Kivétel nélkül mindegyiknél ennek a hiánya megvolt. Tessék, pedig hívők voltak nagyon sokan közül. És most szoktatok együtt imádkozni? Nem. Ez, amit elmondtam, hogy naponta rendezni a bűnöket. Megmaradtak, haragudtak, úgy felküdtek, ezért mentünk fel házasságunk. Tehát, kedves férfi társaim, ez a férfi szerep. Óriási megbízatás. Óriási lehetőség. A Biblia azt mondja, hogy ismerjük el azt, hogy mi erre alkalmatlanok vagyunk. Ez a jó kiindulási pont. Én erre alkalmatlan vagyok. Ebben nem persze örömködni kell, hanem azt mondani, Uram, bocsáss meg, hogy ezt nem láttam el, hogy én nem ilyen férfi vagyok, hogy erre képtelen vagyok, hogy rengeteget vétkeztem, hogy ezt nem tettem meg. Bocsáss meg. De szeretném követni a felhívásodat, a Korintusi első levél, 16. fejezet, 13. 14. verse. Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek, minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Tehát Isten megbocsát nekünk, felruháza krisztusi erővel, hogy férfiak legyünk, és elérhetjük azt, ami az igazi családmodell. Egy irányba mennek, van vezető, feleség és gyerekek tudják, hogy milyen irányt kell követni, és Krisztusra tekint a férfi, mert tudja, hogy a maga erejéből nem tudja ezt a szerepet betölteni. Isten a nőt az emberből alkotta, hogy férjének társa és segítője legyen, és egy legyen vele, vidámítsa, bátorítsa és áldására szolgáljon. A férj viszont erős segítője legyen néki. Mindazok, akik szent céllel lépnek házasságra, a férfi, hogy elnyelje felesége szívének legtisztább érzelmeit, a feleség pedig, hogy meglágyítsa, tökéletesítse és teljességre segítse férje jellemét, betöltek Isten szándékát. Tehát a férfinak, ugye most ez volt a fő témánk, a legfontosabb célja, hogy elnyelje felesége szívének legtisztább érzelmeit. Hát van ennél magasztosabb cél egy férfinak? Férfi társaim, ugye? Hogy a feleségünknek a legtisztább, leggyengétek, legnemesebb érzelmeit elnyeljük. Ha valaki ezt elnyeri, akkor azt mondhatja, mint példabeszédek könyvében, hogy boldog vagyok, mert ilyen feleségem van. Ez a feleség tud boldogítani, mert visszajön ez a szeretet.

Vendégeinket, és rögtön már kicsit rosszul érzem magam, mert igazából szeretnék mindenkinek az arcába nézni, de nem tudok, mert akkor belenézek a képbe. Tehát elnézést kérek ezért. Szabó Attilának hívnak, és már évek óta tartunk itt a Bibliaházban, pontosabban egy másik Bibliaházban Tatán, mert ez az első alkalom, hogy itt nyilvános előadásunk van, egészségügyi sorozatokat. Ez a mostani abban különbözik az előzőektől, hogy a testi és a lelki egészséget szorosabban kapcsoljuk össze, hiszen a ház neve és Biblia ház nem titkoltan a bibliai gondolatok felől is megközelítjük az egészség kérdéskörét ma is, és az elkövetkezendő előadásoknak is a témái ezekhez kapcsolódnak, a fáradtságűző étrendi modellek, Tóth Gábor előadása lesz, hogyan készíthetünk egészséges ételeket egy kóstolóval egybekötött főzőkör, ételbemutató, miért vagyunk egyre betegebbek, Wolfgang Köbel előadása, és a legvégén pedig szintén jó magam tartom a lelki nyugalom és az Istenbe vetett bizalom, mint legfőbb gyógyerő témájáról szólunk. Azért tartjuk nagyon fontosnak ezeket a témákat, ahogy a címünk is mondja, hogy testünk és lelkünk gyógyulásra vár, mert mindannyian valami hiányt élünk meg, mindannyian szeretnénk gyógyulni, melyikünk nem beteg? Ugye? Költői a kérdés. Mindannyiunknak vannak bajai, ilyen-olyan-amolyan, és szeretnénk gyógyulni. És hát a mai alkalommal épp az első nagy bajról beszélünk, az önuralom hiányáról. A mértéktelenség kérdéséről. Illetve hogyan győzhetjük le a rossz szokásainkat, ha úgy tetszik, a mértéktelenséget. Nagy téma ez, és a következő témáink is nagy témák. Még szeretném azt megemlíteni, hogyha ilyen érdeklődésünk lesz, akkor nem szeretnénk tényleg ilyen szűkösen kicsit benyomorodni ide ebbe a helyiségbe, ebbe a házba, hanem akkor bérlünk nagyobb helyiséget, és akkor kényelmesebben tudunk ülni. Hát ez majd elválik, hogy tényleg hogy alakul. Minden esetre nagyon örülünk és megtisztelő számunkra, hogy eljöttek kedves rendezőinkkel egyetemben. És akkor megkezdjük a mai témánkat. Hát ez egy olyan téma, ez az önuralom és a rossz szokások legyőzése, illetve az önuralomnak a elnyerése, ami mindannyiunk számára nagyon fontos téma. Amióta ember az ember, azt hiszem nem tévedek, ha ezt mondom, majd látni is fogják, van erre bibliai példa is, azóta kérdés ez. Mi a mérték? Mi a mértékletesség? Hogyan nyerhetjük el az önuralmat? Nagy kérdés, ugye? Mivel jómagam pedagógus vagyok, és már 25-30 éve tanítunk feleségem egyetemben, hát állandó kérdés és állandó probléma, most is egy kisfiút tanítunk magántanulóként, és hát állandó napi téma az, hogy hogyan lehetne engedelmességre, meg önuralomra nevelni. Na de persze nem kell a gyerekhez fordulni, hanem önmagamhoz is fordulhatok, mert napi küzdelmem, nem tudom önök hogy vannak ezzel, hogy mértékletesek legyünk. És a mértékletesség nem csak az evést jelenti, bár jelesül, nagyon csak előáll ez a téma, hanem az indulataink területét, a gondolataink világát, mit gondolunk, mit nem gondolunk, mit képzelünk és mit nem képzelünk, ugye? Mire irányítjuk a figyelmünket, mit szemlélünk, hogy ne essünk túlzásokba. Az ember, amióta ezen gondolkodik, sok-sok gondolat látott napvilágot, például Salamon azt mondja a Példabeszédek könyvében, hogy nagyobb győztes az, aki uralkodik a maga indulatán annál, mint aki várost vesz be. Hát ugye könnyű izom erővel valamit végrehajtani, vagy erővel valamit rákényszeríteni, idézőjelbe könnyű, de uralkodni az indulatainkon. Uralkodni a feltörő, robbanásszerű érzelmeinkkel. Ehhez nagyobb erő kell. Sőt, még nagyobb erő, mint amit mi gondolnánk, mert az ember kevés önmagában ahhoz, hogy igazi győzelmet hajtson végre. Más régi keleti bölcsek is ezen gondolkodtak. Egyik költőtől olvastam, aki tölt színültig, jobb, ha előbb abba hagyja. Aki túl élesre fenn, élét hamar kicsorbítja. A lábujjhegyen ágaskodó nem áll sokáig, a nagy léptekkel rohanó nem megy sokáig. Ugye milyen érdekes nagy meglátás, hogy az ember ne essen túlzásokba. Az ember találja meg azt a mértéket, ami a közép. Nem a középszerűség,
hanem a középszer, az aurea mediocritas, mondta Arisztotelész, aki azt mondta, hogy mindenki keresi a közepet, a bölcs ember pontosabban keresi a közepet, és az a bölcs ember, aki megtalálta és ragaszkodik is hozzá. Mit értett ez alatt? Azt gondolta és azt mondta, hogy a közép tulajdonképpen egy példával illusztrálva olyan, mint a gyávaság és a merészség, ugye a két véglet közötti közép, ami vajon micsoda? A gyávaság és merészség között középen mi van? A bátorság. A bátorság. Na de azt mondja, az önmagunkhoz viszonyított közepet. Vagyis lehet, hogy valakinek az is nagy bátorság, hogy a sötét utcán elmenjen valahová, ugye este? Vagy hazamenjen. Valaki pedig éjszaka egy hegyre, egy magas hegyre felmászik. Ugye, tehát nem mindenkinek ugyanaz a bátorság, hanem kinek milyen irányban kell megtalálni a két véglet között a helyes arányt. Mert a most következő néhány kép, kis bevezető képsor, ugye például mondjuk egy képet, ha nézünk, egy fotón is egyensúlynak kell lennie, és bizonyos mértékeket meg kell találnia. Fényképezni mindenki tud, mert fogja a fényképezőgépet és kattint egyet, ugye? Na de hogyan állítja be a képet az ember? Milyen kompozíciót választ, milyen arányt és egyensúlyt talál, hogy az a kép kiegyensúlyozott legyen. Mint ahogy az előző képnél is látjuk, hogy megtalálni, ugye pont itt is, most ez egy ritka dolog, hogy pont egy képnek a közepénél ott van az a vonal, ami úgy meghatározza a képnek a fő vonalát. Na de aztán nagy kérdés az, hogy mi az önuralom, hogyan tudunk mértékletességet gyakorolni. Hát amikor a katonákat látjuk, akkor azt látjuk, hogy hát most önuralmat gyakorolnak, mert hát feszesen állnak, és az egész életük, mint egy katona élete, hogyha tényleg komoly katona és jó kiképzésben részesül, akkor nem akármikor kell, nem akármikor eszik, és nem akármit csinál, hanem pontosan megmondják neki, hogy mikor mit kell csinálni, azért, hogy a leghatékonyabban tudja végrehajtani azt a feladatot, amire őt kijelölték. De hát sportolókat is ismerünk, és látjuk, amikor szinte emberfeletti teljesítményre képesek, akkor aztán nagy önuralmat kell gyakorolniuk minden értelemben. Étkezésben, edzésben, pihenésben, mikor fekszenek le. Még azt is meg szokták szabni, hogy mikor és hogyan élnek házas életet a verseny előtt, ugye? Mert még azt is tudják, hogy ez is az energiákat más irányba mozdítja el. Önfegyelem, edzés, önkontroll, lemondás. Ugye nem kedves szavak ezek a mai világban. Tehát mindegyik szó, mindegyik kifejezés, ami kényelmi zónánkat sérti, közelíti. Hozzávágjuk sokszor az emberekhez, hagyjon bennünket békén, úgy élünk, ahogy akarunk, azt teszünk, amit akarunk, azt csinálunk, amit akarunk, azt nézünk, amit akarunk. Ne szóljanak bele az életembe. Semmi probléma. Általában nem is szólnak bele. De mi lesz az eredménye? Mi lesz az eredménye? Annál szomorúbb látványt alig lehet elképzelni, amikor egy felnőtt embernek nincs önkontrollja, és nem veszi észre magát. De még a tükörben sem veszi észre magát. Aztán, amikor szólnak neki, hogy tehát figyelj, hát esetleg nem így kéne, akkor rögtön védekezik, magyarázkodik, visszavág, sért, megaláz, vádol. Nincs önuralma. Hát azért a sportolóktól lehet példát venni. Legtöbbünknek nem erőssége az önuralom. Szeretünk nagyokat enni. Kicsit kemény képek, ugye? Nagyokat inni. Nagyokat szórakozni. A férfiak különösképpen nagy autókra vágynak, ugye? Valami különleges nagy dologra. Szeretünk nagyokat költekezni. Pénz kérdése mindannyiunkat érint. Hogyan bánjunk a pénzzel? Túlzásokba esni, végletesen dolgozni, vagy éppen lustálkodni. Az ember nagyon hajlamos arra, hogy végletekbe essen át, és hogy túlzásokba essen. Nagyon sokan azért, hogy valami pörgő életet éljenek, valami stresszes életvitelt választanak, hogy mindig rohanni, kapkodni, mindig feszülten jönni, menni, és az utolsó pillanatig mindent kihasználni, és a végén az ember úgy érzi, hogy egyszer csak robban a világ, és összeomlik körülötte. Stresszes életet élünk sokan. És hát persze ennek következménye is a betegség. Nagyon sok egészségi problémával küszködünk, és általános jellemző, hogy az életmódnak a következménye nem is marad el. A túlzások, a hiányok,
akár táplálkozás, akár érzelmek, akár megbocsátás, neheztelés terén megmutatkoznak, csak ki kell várni a következményt. Hát pont azért szeretnénk a mai alkalommal arról beszélni, hogy hogyan nyerhetjük el az önuralmat, és hogyan győzhetünk e felett, hogy testileg, lelkileg egészségesebbek legyünk. A mértékletesség valami jobbat kínál ezeknél, amiket elmondtam. De láttuk mindegyik esetnél, hogy az ember túlzásokba hajlamos esni végletekbe, és ennek nem jó az eredménye. Ez előbb-utóbb kiütközik, és meg lesz a betegítő körülmény a következmény. Hát ugye itt van ez a kis kép, hogy aki tölt színültig, jobb, ha előbb abba hagyja. Itt még ugye nem fröccsen senki semmi víz, de aztán, ha töltünk tovább, egyszer csak kifolyik már a fél pohár is, ugye a nagy fröccsenésbe. Nem kell túltölteni. A mérték és az arány. Vagy aki túl élesre fenn, ugye? A túl élesre fent kés azért nem jó, mert könnyen kicsorbul. De ha meg nem elég éles, akkor meg nem lehet vele vágni. Hát pont azt eltalálni, hogy annyira fenjük meg a kést, ami pont jó. És ez így van a lelki dolgokban is. Nagyon szégyenteljes jelenet volt, amikor láttuk a tévében, hogy politikusok egymásnak támadnak, elkezdenek verekedni ott a plénum és a kamerák előtt. Tessék? És hát amikor az ember indulatból akar kérdéseket megoldani. A szelíd felelet elfordítja a harag felgerjedését, és a megbántó beszéd pedig támaszt haragot, mondja Salamon. Hogyha az ember az indulatos szóra nem indulattal válaszol, hanem csendesen és nyugodtan, akkor már ez önmagában csendesítő és nyugtató tényező. Tehát nem az a nagyobb győztes, aki nagyobb hanggal tud üvöltözni, hanem az a nagyobb győztes, aki szelidebben tud válaszolni. Aki le tudja fegyverezni az indulatos embert, az a győztes. Visszavágni, rögtön kapásból visszamondani rossz indulatos szavakat, ezt senkinek se kell gyakorolni. Senkinek se kell ezért erőfeszítést tenni. Ez zsigerből megy. De természet ellenesen, szeretettel, kedvesen szólni egy ideges embernek, az rendkívül megnyugtató. Emlékszem egy kedves ismerősömre, barátomra, aki egy vállalkozó, építési vállalkozó volt, és ő célul tűzte ki az életében, hogy az ilyen helyzetekben, amikor valami feszültség támad közte és más között, akkor ő mindig győzedelmesen fog kijönni, és nem engedi, hogy uralkodjék rajta az a bizonyos helyzet, elhatározta, és ennek egyik példáját is elmesélte, sokat mesél, csak most egyet idézek fel, hogy egyszer felhívta az a személy, akinek a házát épp javították, rendbe tették, renoválták, és hát nagyon durva hangon elkezdett vele kiabálni a telefonba, mindennek elmondta, strágár szavakat mondott, és hát csak szitta. És amikor hallgatta a telefont, akkor gondolta magam, na itt a helyzet, most kell győztesen kijönni. Végig hallgatta, ugye ez már nagy dolog, nem vágunk közbe, nyugodtan mondja el, amit akar, A-tól Z-ig. Ugye van a Bibliában egy mondás, Jakab apostol levelében, mindenki legyen gyors a hallásra, és késedelmes a szólásra. Mert hogyha esetleg meghallgatunk valakit, lehet, hogy aztán a végén kiderül, hogy mi a valódi baja. Na mindegy, meghallgatta, és utána azt mondta ennek az úriembernek, hogy Uram, mindent nyugodtan megbeszélünk, ön elégedett lesz. Menjünk el a helyszínre, és beszéljük végig a dolgokat. Már akkor rögtön, már a válasza már nyugodtabb volt. Elmentek a helyszínre, megbeszéltek mindent, és végén megnyugodott, megértette, hogy mit miért és hogyan lehet és mit nem lehet csinálni, és a végén elnézést kért tőle, hogy hogy beszélt. Hát ez a győzelem, nem? Tehát ez az ember uralta a helyzetet, nem engedte, hogy a probléma uralja őt, hát ezekből azért lehet tanulni, nem? Ez az ember önuralommal rendelkezett. Tehát érdekes, hogy a Biblia is a Pál apostol a Korintusi első levél 9. fejezetében a versenyfutóhoz hasonlítja a lelki küzdelmet. És azt mondja itt ebben a levélben, itt ebben a fejezetben, hogy nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy veszi el a jutalmat. Úgy fussatok, hogy elvegyétek. Mindaz pedig, aki pályafutásban tusakodik, mindenben magatűrtető. Azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek,
mi pedig romolhatatlant. Én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra, úgy viaskodom, mint aki nem levegőt vagdos, hanem megsanyargatom testemet és szolgává teszem, hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek. Hát Pál apostol azt mondja, hogy a versenyfutó is küzd, Carl Lewis látjuk, aki különben egy világhírű atléta volt, többszörös világbajnok, és hát csak úgy mellékesen jegyzem meg, hogy vegán-vegetáriánus volt, tehát állati terméket nem fogyasztott, és azt mondta, hogy az volt a legjobb éve, amikor elkezdte ezt az életmódot, tehát nem fogyasztott állati terméket. Ugye hát, mivel az egészséges étkezésről is lesz szó, és hát sokan mondják, hogy hát igen, igen, de hát ha nem eszem ilyeneket, akkor nem lesz erőm. Világbajnok volt. Ezt nem lehet überelni. Tehát azért ez az állítás enyhén szólva nem igaz, még csak a tudomány mérlegén sem. Tehát itt azt mondja, hogy az, aki fut, az azért fut, hogy győzzön. Az életpályánkat is azért járjuk be, nem azért, hogy győzzünk. Hát melyikünk akar vesztes lenni? És akkor folytatja tovább, és azt mondja, aki viszont a pályafutásban tusakodik, vagyis erőfeszítéseket tesz, hogy haladjon előre a győzelem érdekében, az mindenben magatűrtető, vagyis hát nevezhetem úgy is, hogy önuralmat gyakorol. Mindenben. Mindazt, ami akadályozza az ő cél elérését, azt ő korlátozza, vagy megfékezi, vagy nem teszi. Nagyon érdekes, a bibliai mértékletesség fogalma nem azt jelenti, hogy mindenből lehet, de mértékkel, hanem amiről tudjuk, hogy káros, abból semmi. És a jóból mértékkel. Ez egy kicsit más, mint a világi megfogalmazás. Erre a 37. Zsoltárban lévő ige mondja ki a nagy gondolatot. Így szól, hogy kerüld a rosszat, és a jót cselekedd, és megmaradsz mindörökké. Kerüld a rosszat, és a jót cselekedd, és megmaradsz mindörökké. Nagyon nagy gondolat, nem? Mi minden rosszat kerülünk, amiről tudjuk, hogy rossz? Költői a kérdés, ugye? Tehát ahhoz, hogy mi kerüljük a rosszat, valami nagyon nagy döntés kell, tusakodás, harc, háború, mivel szemben? Önmagammal szemben, a természetemmel szemben, az indulataimmal, az érzelmeimmel, a vágyaimmal, a gondolataimmal, az akaratommal, a képzeletemmel szemben, valami tusakodás, valami minden pillanatban. Egy francia költő, Baudelaire írja ezt a nagy gondolatot, hogy minden pillanatban az emberben egyszerre kétirányú törekvés van. Nagyon érdekes gondolat, mindjárt megtalálom. Igen, itt mondja. Minden emberben, minden órában egyszerre kétirányú törekvés van. Az egyik Isten felé, a másik Sátán felé. Isten kívánsága vagy Isten hívása vagy a lelkiség, a fokozatos felemelkedés vágya, a Sátán hívása vagy az állatiasság. A lesüllyedés öröme. Érdekes. Azt mondja, hogy Isten is hív mindannyiunkat minden pillanatban, hogy felemeljen bennünket, hogy győzzünk, hogy előre haladjunk, hogy tusakodjunk a saját természetünk és hát az ellenhatalom ellen. Másrészt azt mondja, hogy a Sátán is kísér bennünket az állatiasság felé, a lesüllyedés öröme felé, mert van a bűnnek is ideig órája való gyönyörűsége, és a mértéktelenségnek is, hogy most aztán teleszem magam, ugye? És akkor teleltük magunkat, akkor ugye ezek jó, most telettem magam, de tompa leszünk, elfáradunk, összes. Indulatosak leszünk, türelmetlenek leszünk, a kényelmi zónánkból, ha valaki ki akar zökkenteni, akkor dühösek leszünk, stb. Stb. Aki a pályafutásban tusakodik, mindenben magatűrtető. Minden idegszálát megfeszíti a cél elérése érdekében, minden izma feszül, pontosan előretekint, tudja, hogy mit akar. És ennek érdekében az életmódját is az ember uralja, a sportolót. Jelképe a lelki életben a küzdő embernek, a sportoló. És hát kedves hallgatók, nagyon nagy kérdés ez, hogy vajon hogyan tudjuk elnyerni az önuralmat, és hát hadd kérdezzem meg önöktől, hogy a Biblia legelső lapján található Ádám és Éva történetben van valahol szó az önuralom kérdéséről? Tessék? Miben kellett volna Ádámnak és Évának önuralmat gyakorolni? A fát kerülni kellett volna? Hát igen. De aztán, amikor közel ment Éva a fához, ugye itt látjuk, mind a ketten közel vannak,
De hát ugye először Éva közelítette meg, és szóba állt a kígyóval, aki ahogy olvastam, ugye, a lesüllyedés örömével kísértette. És hát nem szabadott volna a közelébe menni, de ő megtette, és elkezdett vele beszélgetni, és amikor felmondta a leckét, amikor Sátán ugye azt kérdezte, a kihívó módon azt kérdezte, csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? Hát nem ezt mondta az Isten. És Éva rögtön, nem ezt mondta az Isten. A kert minden fájáról ehetünk, csak egy fáról nem ehetünk. A jó és gonosz tudásának a fájáról. Mert különben meghalunk. Látta Sátán, hogy már párbeszédben van vele, és azt mondja, hogy nem haltok meg. Hát most ott volt Éva, és meghalunk, vagy nem halunk? Látta Sátán, hogy vajudik Éva, kicsit rásegített. Ha nem tudja az Isten, hogy amely napon esztek arról a fáról, jónak és gonosznak tudói lesztek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Éva látta, hogy jó az a fa Eledenre, kívánatos volt az a fa a bölcsességért, és a szemnek is szakította annak gyümölcséből, és evett, és adotta vele lévő férjének is, és ő is evett. Itt a Monreale és Székesegyház mozaikját látjuk, illetve itt Raffaellónak a festményét ettek. Éhesek voltak? Hadd kérdezzem meg. Mindent ehettek, amit akartak az egész kertből. Nem voltak éhesek. Okuk volt arra, hogy kételkedjenek a teremtő szavában, akik adott nekik otthont, meleget, gyönyörű kertet, értelmes célt, házastársat, szerelmet. Velük személyesen párbeszédbe lehettek, minden jó volt és tökéletes, nem fáztak és nem éheztek. És jött egy hang, nem haltok meg. Egyél nyugodtan, sőt, hazudik az Isten, mert ő azt mondja, hogy meghaltok, de nem haltok meg. Hát kedves hallgatók, nem a mi történetünk ez, napi történetünk? Hogy felkínál valaki nekünk valamit, amiről a szívünk mélyén tudjuk, mert jön a lélek hangja is. Éva tudta, hogy mit kell válaszolni? Tökéletesen tudta, de nem jól döntött. Az önzése, a nagyot akarása, a kíváncsisága és az Isten szavának semmibe vétele, mert azt mondta, ne menj közel a fához, meg se illesd, ő közel ment. Kedves hallgatók, itt bukott el Éva. Így bukunk el mindannyian. Az első és a legnagyobb kísértés mind a mai napig mindannyiunk számára az étvágy. Vagy tévedek? Sokunknak olyan világosan, hogy a tükör is elárulja, de akinek nem árulja el a tükre, a saját lelke elárulja. Mindannyiunknak gyenge pontja. Nem véletlenül Jézus Krisztus itt kezdte a helyreállítást. Itt kezdte a helyreállítást, mert amikor eljött és mielőtt elkezdte volna a szolgálatát, mit tett? Nem tudom, emlékszünk-e az evangéliumokban, mit olvasunk? Kiment a pusztába, és 40 napot böjtölt. Valaki már böjtölt 40 napot? Ugye költői a kérdés. És azt írja a Biblia, és megéhezett utána, nem akármilyen éhséggel. Én a bőjttel foglalkozom, bőjttáborokba járunk, tanuljuk a bőjtnek a törvényszerűségeit, és van egy törvénye, a sok közül, csak egyet most megemlítek. Akkor kell abba hagyni a bőjtöt, amikor egy olyan szaggató éhség tör az emberre, amikor már nem szűnik meg, mert a bőjt alatt többször rátör az emberre az éhség, egy-két óráig, iszik vizet, stb. Lepihen, teszi ezt, azt, amit kell, és eltűnik. De amikor az az éhség jön, ami nem tűnik el, hanem úgy érzi az ember, hogy a követ is megbírná enni, mert ez az éhség tölt rá Jézusra. Ez az éhség nem olyan volt, mint Ádám és Éva éhsége a paradicsomban. Ez igazi éhség volt. És jött Sátán és azt mondta, hát ha Isten fia vagy, változtasd a követ kenyérre. És Jézus azt válaszolta, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami Isten szájából származik. Tehát győzött. Nem használt olyan eszközt, nem élt olyan ajándékkal, amit ő letett, az isteni hatalmát, és a maga javára nem tett csodát. Várt. Várt. És jött Sátán ott következő két kísértésével, de minden kísértés alapja az étvágy.
És ez a mai napig is így van. Sátán itt buktatja a legtöbb embert. Olyan érdekes, olvastam Ellen Goodwight-tól az Étrendi és táplálkozási tanácsok című könyvének a 118. oldalán a következőt. Azt mondja, hogy Krisztus a kísértés pusztájában azokkal a nagy fő kísértésekkel találkozott, amelyek az embert ostromolják. Ott segítség nélkül mérkőzött meg a ravasz körmönfont ellenfillel és legyőzte azt. Az első súlyos kísértés az étvágy, a második az elbizakodottság, a harmadik a világ szeretete volt. Sátán az étvágy kielégítésének kísértésével győzi le az emberek millióit. Én még hozzátenném milliárdjait. Lehet, hogy csak azért nem tudja sokszor legyőzni a milliárdjait, mert az emberiség kétharmada éhezik. De ha ehetne, mennyit enne? A falánkság kielégítése következtében az idegrendszer izgalmi állapotba kerül, az agy képességei elgyengülnek, lehetetlenné téve a nyugodt észszerű gondolkodást, az értelem kiegyensúlyozatlan, annak magasztosabb, nemesebb képességei megromlanak, és testi vágyainkat szolgálják, a szent, az örök érdekeket pedig semmibe veszik. Amikor egy célját elérte, Sátán a másik két nagy kísértésével jöhet, és könnyű sikerre talál. Sokrétű kísértései e három fő pontból erednek. Ezért, kedves hallgatók, amikor a Ádám és Éva történetét, vagy a Jézusi megkísértés történetét tanulmányozzák, kiváló

hatalmát is megadják a dániai jövendőlések 1260 napban, vagyis profétikusan évben, mintegy 13 évszázadban. Itt is visszaismétli Dániel könyvét a jelenések 13. fejezet, hogy 42 hónapot emleget. 42x30 az 1260, újra azonosítja ezt a hatalmat, ugyanarról a hatalomról beszélek, amelyről szó volt Dániel könyvében, amelyről szó volt a Jézus nagy apokaliptikus beszédében, amelyről szó volt a második tesszalonikai levélben, tehát ameddig eddig elérünk, már mindent szinte tudnunk kell, de azért van valami, ami újat tudunk meg itt Rómáról. Azt is tudtuk, hogy halálos sebet kapott, mert amikor lejárt az 1260 éves teljhatalma, ugye, mint a Biblia szerint 538-tól 1798-ig számítunk, erről is volt szó még az egyetemi előadássorozatban, mindenki úgy gondolta, hogy Rómának, a középkori Rómának, az egyházi Rómának, tehát a pápaságnak vége van. Ketté választották az államot és az egyházat, méghozzá a legkatolikusabb állam tette ezt, Franciaország, és a francia köztársaság nevében trónfosztották a pápát 1798-ban. De itt van a proféciának az első megdöbbentő kijelentése a harmadik versben, az ő halálos sebe meggyógyítatott. Kedves hallgatók, az ő halálos sebe meggyógyítatott. Visszatekinthetünk, 2 év múlva már 200 év, ezt mondhatnánk. 200 évre visszatekintve mond a profécia egy döbbenetes kijelentést, hogy itt kapott 1798-ban egy halálos sebet, de azután az elkövetkezendő évtizedekben, ebben a mintegy 2 évszázadnyi időszakban szépen lassan begyógyítatott Róma halálos sebe, és a szemünk előtt látszik újra egy viruló, egy erőteljes hatalomnak Róma, akire mindenki odafigyel. Más vallásúak, régebben ateisták zarándokolnak Rómába, és beszélnek kormányfői szinten a pápával. A halálos sebe begyógyítatott. Az egész világ ránéz. Az egész világ vagy úgy tekinti, hogy Róma lesz a történelem kulcsa, ismét Rómába vezet minden út, mert itt van valahogy a megoldás. A politikai vezetők és a politikai hatalmak már lejáratták magukat, de ez valahogy tekintély. Ez egy hatalmas, több évezredes intézmény és szervezet, vagy mindenki úgy néz Rómára, mint az eljövendő megoldás kulcsára, ami a világnak talán békét hoz, talán megnyugvást hoz. Még valamit olvastunk itt, és csodálván az egész föld követte a fenevadat. Nem csak Róma igyekszik azon, hogy visszaszerezze a hatalmát, és ez meg is történt az elmúlt 200 évben, hanem az egész föld csodálva követte a fenevadat, tehát mint egy ilyen háttérismeret, mondja itt ez a vázlatprofécia, hogy hova jut a világ. A világon tömegek, emberek hatalmas tömegei nem sokat foglalkoznak gondolkodással. Emberek nem nagyon néznek vissza a múltba. Emberek nem nagyon idézik vissza, hogy ha ez a hatalom most ilyen, de milyen volt ezelőtt, és vajon most megváltozott valójában? Itt is lehet kapni azt a könyvet, amit már önöknek többször ajánlottam, Dave Huntnak, a Fenevadon ülő asszony című könyvét, egy amerikai protestáns szerző 1994-ben írott 2 kötetes könyve, aki azt mondja, hogy a reformáció óta most 401 néhány évvel történt a kereszténység történelmének legnagyobb eseménye. Amerikában, a világ vezető államában béke jobbot nyújtottak az evangéliumi protestánsok Rómának, és azt mondták, hogy együtt evangelizáljunk, és mentsük meg az ateista világot. Mert hát ez a világ ateista, az emberek materialisták, ne civakodjunk itt ennyi keresztény felekezet, fogjunk össze, mentsük meg a világot. És ez a Dave Hunt a könyvét azért írta, hogy leleplezze ennek az összefogásnak, és ennek a békességnek a nem Istentől való voltát. Mondom, még egyszer ajánlom, én nem tudok ilyen mélységekbe belemenni. Én itt csak ezzel a kifejezéssel kapcsolatban mondom, hogy csodálván az egész föld követi a fenevadat. Mértékadó nagy emberek, például idézi ez a könyv Billy Grahamet, ugye a legnagyobb evangelizátorok egyik, aki azt a kijelentést tette, ugye egy baptista prédikátor és ilyen világ evangelizátor, hogy tulajdonképpen az ő hite és az ortodox római katolikus hit az egy és ugyanaz. Az ő hite, amelynek alapján prédikálta a felnőtt kerességet, a megigazulást, és sok más bibliai kérdést, amit sem a középkorban, sem azóta Rómának

0: se ágában nem volt tanítani az embereknek. Mégis azt mondja, hogy az ő hite és Róma hite egy és ugyanaz. Kedves hallgatók, megdöbbentő itt erről az egyházi hatalomról szóló kijelentés, de most csak még az elejét olvastam fel. Nem is akarom az egészet felolvasni, csak még egy kicsit megyek tovább, a negyedik versig. És imádták a sárkányt, aki a hatalmat adta a fenevadnak, és imádták a fenevadat ezt mondván, kicsoda hasonló a fenevadhoz, kicsoda viaskodhatik ő vele. Tehát csodálták és imádták a fenevadat. Döbbenetes. Csodálat és imádat veszi körül ezt a hatalmat. És ennek a hatalomnak egy másik hatalom adja az erőt, de azt is imádják. Imádták a sárkányt, aki hatalmat adta a fenevadnak. Kinek a jelképe a sárkány? Éppen ebben a vázlat proféciában van benne, Jelenések könyve 12. fejezetében, hogy a ma sárkány az a régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és sátánnak. Tehát azt mondja itt ki a Szentírás, ez egy megdöbbentő világossággal és kérlelhetetlen tisztasággal, hogy egy olyan világi, olyan egyházi hatalomnak, amely világuralomra tört, és ma is arra tör, emögött csak egy hatalom lehet. Emögött csak sátán állhat. De milyen emberiség sorai között élünk, amely emberiség imádja a sárkányt is. Most ne azokra tessen gondolni, akik sátánimádók vagy sátánisták. Az az ember, aki az önzést követi, és aki azt mondja, hogy mégiscsak önzőnek kell lennünk, mert hát azért az önzés biztosítja az életünket. A Biblia azt mondja, hogy a sárkányt imádja, sátánt imádja. Egy olyan emberiségben vagyunk, amelynek a gazdasági pillérei, a társadalmi, a kulturális pillérei mind az önzésen épülnek fel. Nem a sátánisták itt a nagy sátánimádók, vagy egyedüli sátánimádók. A Biblia szerint az emberiség egy olyan fokra jutott az eltorzulásban, amikor az önzés a legfőbb eszmény, és az emberek ezt kihívóan és kegyetlenül képviselik, törvényekbe is rögzítve. És ezért lehet az, hogy az embereknek fel sem tűnik az, hogy egy egyházi hatalom is ugyanazt csinálja, mint a világi hatalmak, de itt valamit hadd jegyezzek meg. Soha világhatalomra törő egyházi hatalom önmaga nem tudta megszerezni a világhatalmat. Ezt már eddig is láttuk a proféciáink során. Bármelyik vallás vagy egyházi hatalom a legnagyobb koncert küzdött, az soha a saját eréből nem tudta megszerezni. Ahhoz kellett a legerősebb világi hatalomnak a segítsége. Törvényszerű volt ez mindig a történelemben, hogy egy olyan vallás vagy olyan egyház, ami hatalomra pályázott, annak meg kellett szerezni egy szövetségest, mégpedig egy erős világi szövetségest. És Rómának egész történelme ezt példázza. Ugye eddig is beszéltem önöknek arról, hogy amikor Róma világhatalommá válik, már mint a középkori Róma, megszerzi Európa legerősebb világi hatalmának a szövetségét. Ez a frank királyság. Ezzel kezdődik a középkor. Ugye a Róma, Île-de-France, Párizs tengellyel. 800-ban Nagy Károly császárrá koronázzák. Létrejön a frank-római szövetség, a trón és oltár szövetsége, a vallás és politika szövetsége. Mi történik akkor, amikor a frank királyság és császárság visszahanyattik a történelemben? 966-ban az Ottó dinasztia, a németek veszik át a vezető szerepet, a legerősebb európai állam a 10. században Németország. Mi jön létre? A német-római császárság. Tehát a Róma német tengely. És ez tart végig tulajdonképpen a középkoron. Ugorjunk most egy nagyot. A mai világban melyik a legerősebb politikai hatalom? Mert amelyik a legerősebb politikai hatalom, az kiszámítható, hogy a világhatalomra pályázó egyházi hatalom az ő szövetségét kell, hogy megnyerje. 50 éve, 100 éve, 200 éve, ha éltünk volna, ugyanezt kellett volna kimondanunk. Ez egy törvényszerűség. És az a könyv, amire felhívtam a figyelmüket, a Korszakok nyomában című könyv, az Idestova 108 évvel ezelőtt kimondta ezt. 108 évvel ezelőtt. A szerző azt mondta, mivel hát ismerte a Bibliát és ismerte a jövendőléseket, hogy ez a hatalom, amely karöltve fog járni ezzel az egyházi hatalommal, a világunk legerősebb hatalma lesz. És mi a mai világnak a legerősebb hatalma? Jelenések könyve 12. és 13. fejezetében két nagyon rövid proféciát hadd olvassak erre vonatkozóan, hogy a Biblia olyan röviden és olyan tömören rámutat arra, hogy mi a mai világnak a legerősebb politikai hatalma, és hogyan vált legerősebb hatalommá. A 12. fejezet leírja az üldözött egyháznak a történetét, ugye egy megszemélyesített tiszta asszony képében, és a 12. fejezet 16. versétől ezt olvassuk. 15. versétől. És bocsátott a kígyó az ő szájából az asszony után vizet, mint egy folyóvizet, hogy azt a folyóvízzel elragadtassa. De segítségül lőn a föld az asszonynak, és megnyitotta a föld az ő száját, elnyelte a folyóvizet, melyet a sárkány az ő szájából bocsátott. Megharugodott azért a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, akiknél volt a Jézus Krisztus bizonságtétele, és állt a tengernek fövenyére. Ezt írja tehát a Jelenések könyve 12. fejezete, hogy az üldözött egyház, az üldözött középkori, középkorvégi egyház történetében eljött egy pillanat, amikor az üldözöttek menekülhettek Európából, amikor egy föld megnyitotta a száját. Majd rátérek arra, hogy a Bibliában miért ilyen rövid az Amerikára vonatkozó jövendőlés. Mert sokakat megdöbbent, hogy tényleg, hát a Bibliában az Egyesült Államokról jövendőlés van, és biztos, hogy ez a föld, ez éppen őket jelenti. Igen, az Európában üldözött, főleg protestánsok, máshova nem tudván kivándorolni, az új világot választották, és ott az új világban valóban egy új államot alapítottak, amely államnak ugye a munka és a szabadság volt a két alappillére. És ez az állam, ez fokról fokra megerősödött, és egy vezető államává vált a világnak. És erről az államról mondja a következő 13. fejezet 11. verse, hogy azután láttam más fenevadat feljönni a földből, szó szerint abból a földből, amely előbb megnyitotta a száját, akinek két szarva volt, a bárányéhoz hasonló, de úgy szól, mint a sárkány. Összesen három vers az Egyesült Államokról, de ebben a három versben minden benne van. Az Egyesült Államok felívelése, történelmi felívelése, hogy maga mögé utasítja az összes többi államot, az európai államokat is beleértve, és az Egyesült Államok mai eltorzulása. Hogy az a föld, amely segítségül lett az asszonynak, és ahol kifejlődött egy igazi, valóban munkaszereteten, szabadságjogok tiszteletén alapuló állam, ez az állam eltorzul. Ugyanabból a földből láttam egy másik fenevadat feljönni, amely a bárányhoz volt hasonló, de úgy szólt, mint a sárkány. Kedves hallgatók, hogy miért ilyen rövid az Amerikára vonatkozó kijelentést, az abból érthetjük meg, hogy a két jelkép csodálatosan egyszerű és mélyértelmű. A Bibliában három fenevadról van szó. A mélységből feljövő fenevad Jelenések könyve 11. fejezetében, amely az ateizmusnak a jelképe, és ez Franciaországban született meg. A földből, a tengerből feljövő fenevad, amely Dániel könyve 7. fejezetétől fő tárgya a Bibliának, és ez Róma. A tenger a népeknek a jelképe. Róma hogyan jutott föl a világnak a színpadára, hogy leigázott egy csomó népet, egy csomó nemzetet, úgy lett világhatalom. De a földből feljövő fenevad, hát itt a jelképben minden benne van. Amerikának nem kellett se leigázni semmit, se a mélységből feljönnie. Amerika szépen úgy kifejlődött, ahogy egy növény kisarjad a földből, természetes módon lett Amerika világvezető állama. Miért? Mert ahol az Isten törvényeit, a szabadságot és a munkaszeretetet tisztelik és becsülik, ott az meghozza a maga hatását és áldásait, és Amerika ennek köszönhetően lett a világ első állama. Ezért is vándoroltak ki milliószám Európából oda emberek, mind a mai napig, ezért özönlenek ki. Tulajdonképpen az elmúlt 150 évben csak legálisan körülbelül 60 millió ember vándorolt ki Amerikába, hát akkor mennyi még illegálisan. Tehát ez magában hordja a magyarázatát, mint hogy az is, hogy ez az állam, az Egyesült Államok, amely egykor a protestantizmus fellegvára volt, hiszen üldözött protestánsok alapítottak ott telepeket, és tulajdonképpen az amerikai függetlenségi nyilatkozatot, az alkotmányt is a legtisztább biblikus elvek jegyében hozták létre, hogy Isten előtt minden ember egyenlő. Ez az amerikai protestantizmus a 20. század végére a legeltorzultabb világiasságba, szekularizmusba, ateizmusba fordult át. Elég csak ezt az egy könyvet elolvasni, Magyarországon többször Több könyvet kiadtak ettől a John Lukács nevű, egyébként Magyarországról emigrált szerzőtől, az Egyesült Államok 20. századi története. El lehet olvasni, az Egyesült Államok a 20. században hogyan vett egy éles fordulatot az egész történelmében, és hogyan lett a munkaszerető Amerikából a pénzhajhászó Amerika, a szabadságjogok Amerikájából a szabadosság Amerikája, és a világ demokratizmusáért őrködő Amerikájából a világ csendőrévé előlépett Amerika. Ez világos, és ezt nem csak tudósok írták meg, hanem a hétköznapi ember is, aki figyeli a híreket, Iraktól, Kuvaittól, a délszláv válságon át a világ sok feszültség gócaig láthatja, hogy az Egyesült Államok oda teszi a kezét, és valóban úgy viselkedik, ahogy azt az ereje és a hatalma diktálja neki, a világ vezető állama kíván lenni, és ezzel a volt protestáns vezető állammal lépett szövetségre, immáron diplomáciai szövetségre, és 1984-ben Róma, és azóta a fejlemények egyre inkább felgyorsultak, és a törvényszerűség alapján kiszámítható a jövő, nem kell prófétáknak lennünk. Aki világuralomra tör, eszmei, lelki világuralomra, annak meg kell szereznie a legerősebb földi kormányzatnak és államnak a támogatását. Róma és Amerika szövetsége nyílt titok, vagy a jövőnek egyik legbiztosabb fejleménye. És itt van még egy harmadik kérdésünk is, de hát hol vannak ezek a szerencsétlen európai hatalmak, amelyeket ugye Amerika lekörözött, lehajrázott, Európa visszaszorult, Európa küzd egyáltalán sok mindennel, egy kis lapot tetszenek találni a bejáratnál, egy egyoldalas fénymásolat, európai jelentések, ugye a szegénységről, Európában ugyanolyan nagy a szegénység, egyre terjed, az éhínségek, a vírusfertőzések, mindaz, amiről Jézus beszélt Máté evangélium a 24. fejezetében. Hadd olvassam fel önöknek ennek az utolsó nagy vázlatproféciának egyetlen kijelentését, a sok közül az európai hatalmakra nézve, Jelenések 17. fejezet 12. és 14. verseitől. Ez így hangzik. Ugye az európai hatalmak jelképe a 10 lábúj a Dániel 2. fejezetében, a 10 szarva Dániel 7. fejezetében, és ezért idézi vissza, ahogy a fenevadat is, a tengerből feljő fenevadat, itt meg visszaidézi a 10 szarvat, és ezért kezdődik így. A 10 szarv pedig, amelyet láttál, 10 király, olyanok, akik még birodalmat nem kaptak, de hatalmat kapnak, mint királyok, egy óráig a fenevaddal. Ezeknek egy a szándékuk, erejüket és hatalmukat is a fenevadnak adják. Ezek a bárány ellen viaskodnak, de a bárány meggyőzi őket, mert uraknak ura és királyoknak királya, és az ő vele való elhívottak, választottak és hívek is. Csak egy rövid pillantás Európára, ez is benne van a Bibliában. Az európai hatalmak alárendelődnek a legerősebb világi hatalomnak, és együttesen mind alárendelődnek a tengerből feljövő fenevadnak. Erejüket és hatalmukat a fenevadnak adják. Rövid ideig az európai államok is visszaszerzik bizonyos értelembe vett vezető szerepüket, egy óráig hatalmat kapnak a fenevaddal, és ezeknek egy a szándékuk, hogy a bárány ellen viaskodnak. Kedves hallgatók, nem én nevezem először a történelmet hazugságok vagy megtévesztések folyamatának, de a történelemre nagyon oda kell figyelni. A történelemben sokszor a nyers erő is kivillantja a fogait. De a történelemben legtöbbször a szemfényvesztés, az áltatás, a hamisság az úr. Meggyőződésem, hogy mindaz, amiről beszéltem, azt mindannyian átéljük, és ilyen díszletek között élünk. De ki az az ember, aki ezt látja, és ezt komolyan veszi? És ki az az ember, akire el lehetne mondani az Ézsaiás könyve 53. fejezetéből a szavakkal, az első verstől, hogy ki hitt a mi tanításunknak? Ki hitt a Bibliának? A Biblia legutolsó irata, a Jelenések könyve 2000 évvel ezelőtt mindezt feltárta. Dániel könyve 2600 évvel ezelőtt ezt feltárta. Minden a szemünk előtt gördül le. Hogy ezt embertömegek nem látják? Én is, amikor először hallgattam ilyen magyarázatokat, egy kicsit úgy kétkedve fogadtam ezeket a biztos és világos megfeleltetéseket. Biztos, hogy igaza van annak, aki erről beszél. Hát olyan úgy szólván egyedül beszél erről. Hát erről nem nagyon lehet hallani. Látják az emberek az egyházi hatalmak előtérbe kerülését, Rómának a hegemóniáért való küzdelmét is. Látják Amerikának is a küzdelmét, éjjel-nappal csak róla van szó. Látják az európai hatalmak nagy összefogását, ugye a közös Európa, egységes Európa, mindent látnak az emberek, de mégse látják a lényeget, hogy ez mire megy ki. Kedves hallgatók, egy olyan világban, amely elveszítette az összetartó erejét, természetesnek látszik az emberek részéről, és ezért nem látják az emberek, hogy mindenki egységre és békére vágyik, és akár az ördög kezébe is adná a világ vezetését, csak hogy egy kézbe legyen már minden. Ezért nem látják az emberek. A Biblia itt mutat rá arra, hogy igen, az az emberiség, amely imádja a sárkányt, az az emberiség, amelynek a legfőbb értéke a hatalom, a pénz, az anyagiasság, az az emberiség akár a sátán kezébe is eladja magát, hogyha ő ajánlja neki a hatalmat, a pénzt és az anyagi javakat. És ilyen emberiség számára nagyon könnyű elfogadtatni azt, hogy össze kell fogni a politikai erőknek és a vallási erőknek. Egy ilyen emberiségnek nem is kell mondani ezt, szinte kívánják azt, hogy most már jöjjön valami biztos vezető, hogy nevezték az Európa Parlamentben a pápát is, hogy a világ leghitelesebb embere. Világ leghitelesebb embere. Egy ilyen emberiség, amelyről a költő is több mint fél évszázada azokat mondta, ami most felhangzik. Milyen döbbenetes történelmi korban élünk. Hova jutott az emberiség? Imád, csodál, követ, gondolkozik? Hol van a gondolkozás? Kiölik, módszeresen kiölik az emberekből a gondolkozást reklámokkal, hirdetésekkel, transzparensekkel, különböző manipulációkkal, sajtóval, mindennel. Micsoda borzalmas agymosás söpör végig a világon, hogyha az emberiséggel azt lehet csinálni, amit egy hatalom meg akar csinálni. Ennek a bibliai utolsó vázlat proféciának ezt a háttért felfestő jellegét nem szerettem volna eltagadni. Mert aki a Bibliából csak azt akarja meglátni, ahol valami felfénylik vagy tündököl, az azt sem látja meg, hogy az micsoda, mert csak a sötétséghez viszonyítva lehet látni azt, hogy az Isten hogyan küzd azért az emberiségért, az az Isten, aki azt mondja, hogy térjél hozzám, de a megtérés az a gondolkozásmód megváltozása, ha nem is gondolkoznak, hogy tudnak megtérni. Igen, Isten küzd az emberiségért, az emberiség maradékáért, küzd ilyen sötét háttéren, amiből egy háló szövődik az egész világra, és sokszor úgy érezzük, hogy mit tudunk mi ez ellen tenni. Mindjárt rátérnék arra, hogy mit tesz ez ellen az Isten. Ne azt kérdezzük először, hogy mit tudunk mi ez ellen tenni, meg én ez ellen semmit nem tudok tenni, most ez vagy igaz, vagy nem, akkor se tudok tenni, hanem gondoljunk arra, és nézzünk arra, hogy mit tesz az Isten. Legyen számunkra mérték az, amit a 123. Zsoltár mond, ez a rövid, csodálatos Zsoltár, ez a 123. Zsoltár, hogy kezdődik. Hozzád emelem szemeimet, te egekben lakozó. De mielőtt Istenhez emelnék szemeinket, hogy Isten mit tesz most, a 10. vázlatprofécia szerint Isten hogy küzd mindannyiunkért személyesen, hallgassuk ezt a magyar költőt is. Több mint 50 évvel írott rövid verse nem véletlenül maradhatott, és erősödhetett meg antológia darabnak, mert ma is ugyanúgy érvényes. És ma is, a mai helyzetre nézve is kimondja a szót, hogy csak a proféták szava tudja ezt a világot méltóképpen lefesteni. Ő Ézsaiásra utal, mi most Jelenések könyvéből látjuk ugyanazt.
1: Radnóti Miklós, töredék. Olykorban éltem én a földön, mikor az ember úgy elaljasult, hogy önként kéjelölt, nem csak parancsra. S míg balhitekben hit stajtézott tévetek, befonták életét vad kényszer képzetek. Olykorban éltem én a földön, mikor besúgni érdem volt, s a gyilkos, az áruló, a rabló volt a hős, s ki néma volt netán, s csak lelkesedni rest, már azt is gyűlölték, akár a pestisest. Olykorban éltem én a földön, mikor ki szót emelt, az bújhatott, s rághatta szégyenében ökleit. Az ország megvadult, s egy rémes végzeten vigyorgott vértől és mocsoktól részegen. Olykorban éltem én a földön, mikor gyermeknek átokolt az anyja, s az asszony boldog volt, ha elvetélt. Az élő irigylé a férges síri holtat, míg habszott asztalán a sűrű méregoldat. Olykorban éltem én a földön, mikor a költő is csak hallgatott, és várta, hogy talán megszólal újra, mert méltó átkot itt úgy sem mondhatna más, a rettentő szavak tudósa, Ézsaiás.
0: Észre térek, ha ez a világunk történelme, és még inkább ez lesz, hol lehet meglátni az Isten szabadító tervét? Mert ha emberek talán nem fogadják is ezt el, holott ezek között élnek, de ezek nagyon harsányan kibontakozó jelenségek. De a Biblia szerint Isten az egész történelemben soha nem hazudtolja meg ő magát. Ő a türelemnek, a szeretetnek, a szelítségnek az Isten, az ő terve is olyan megfoghatatlanul mennek végbe. Ugye az egyik Zsoltár mondja, az Isten nagysága megfoghatatlan. Isten szeretettel, türelemmel küzd minden egyes emberért, és vajon hogyan? Mit mond erről ez a 10. vázlat profécia? Ez a profécia egy döbbenetes jelkép párost állít elénk. A 12. fejezetben úgy kezdődik ez a 10. vázlat profécia, hogy a napba öltözött asszonyt látjuk. A napba öltözött asszony a Bibliában a tiszta egyháznak a jelképe. Általában ugye az asszony az egyháznak a jelképe, Jézusnak a vőlegénynek a jegyese az egyház. És a Jelenések könyve 17. fejezetében egy parázna asszonyt állít elénk. És az egész nagy vázlat proféciának a küzdelmének a gerince tulajdonképpen a tiszta asszony és a parázna asszonynak a küzdelméből áll. Rossz, hogy kimondtam már ezt a szót, hogy egyház. Mert az embereknek a legkülönbözőbb dolgok jutnak erről eszébe. A Biblia szerint Isten az emberiségét küzd magával, az isteni személynek, a Szentléleknek az állandó jelenlétével. De az Istennek van egy látható küzdelme is az emberiségért, és ez az eklésiának a küzdelme. És ezt a szót kellett volna először kimondanom. Az eklésia görög szó, amit általában egyháznak, anyaszentegyháznak, gyülekezetnek, közösségnek fordítanak, de ez a görög szó szerint ennyit jelent, hogy kihívott emberek közössége, kihívottak közössége. Mi az egyház? Mi a keresztény közösség? Olyan emberek közössége, akiket Isten szólítása kihívott az önző világból, vagyis nem ebben a világban élnek, de nem az önző világ törvényei szerint. Eklésia. Kihívottak közössége. Ebben az önző világban van mindig Istennek egy közössége, amely az önzetlenséget, az igazságot és a szeretetet képviseli. És ennek az egyik jelképe, ennek az eklésiának az egyik jelképe a tiszta asszony. És ennek a tiszta asszony mellett még nagyon sok jelképe van, például itt Jelenések könyve 7. és majd itt a 14. fejezetében az úgynevezett 144 ezer. A 144 ezer, amely kijelentés annyi sok vitát kavar ma is a keresztény felekezetek között. Hadd mondjam el röviden, hogy kiket jelöl ez a 144 ezer. azokat az igazi hívő keresztényeket, akik megérik Jézus második eljövetelét, élve megérik Jézus második eljövetelét. Senki semmilyen misztikumra ne gondoljon. Ugye az Izrael 12 törzsel szorozva 12 000 emberrel, a Jelenések 7. fejezete mondja, ez egy nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott. Tehát ez nem arra van, hogy most számolgassunk, vagy azonosítsunk, vagy darabszámra mérjük az emberiséget, elnézést a kijelentésért. Ez egy jelképes kifejezés, hogy Isten a Föld minden részéből, minden ágazatából, minden felekezetéből azokat az embereket, akik valóban szeretik őt, és becsülik Jézusnak az áldozatát, ezeket kihívja, ezeket egyesíti, hogy Jézus mondta a János Evangélium a 10. fejezete szerint, lesz majd egy nyáj és egy pásztor. És ezekről a végső idők hívő embereiről, tehát nevezhetjük ezt tiszta egyháznak, tiszta asszonynak, nevezhetjük jelképes 144 000-nek. Ezekről mondja a János jelenéseiben, a proféciánkban a 14. fejezet 4. 5. verse a következőket. Ezek azok az emberek, akik által Isten küzd, a Szentlélek magában is, de emberi eszközökön keresztül, az Isten szabadító terve, az Isten eklésiáján, az Isten valódi tiszta közösségén keresztül valósul meg. És kik ezek az emberek? Érdemes erre a két versre egy kicsit figyelmet szánnunk, hogy kik az igazi keresztények a végső időkben. Jézus második eljövetel előtt mi jellemzi az igazi kereszténységet? Talán ez nekünk is nyújt valami fogódzót, vagy valami támpontot, hogyha mi valóban igaz keresztények akarunk lenni, akkor mihez mérjük magunkat? Ehhez a Jelenések 14:4-5-höz. Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek. Megdöbbentőnek tartottam mindig is, mióta megismertem úgy mélyében ezt a kijelentést, hogy ez az első jellemzője az igazi keresztényeknek. Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek. Előbb említettem, hogy az asszony mindig az egyház jelképe. A tiszta asszony, a tiszta egyház, a parázna asszony, a hitehagyó egyház jelképe. Mi jellemző az igazi keresztényekre a végső időkben? Hogy leküzdenek, kikerülnek egy iszonyatos csapdát, és ez röviden fogalmilag így mondhatnám, a politikai ökumenizmus csapdája. Az a politikai ökumenizmus, ami az egyház és az állami hatalom összevegyítéséből áll, amelynek a fő jelszavai a békesség, a biztonság, az egység, a szeretet, persze a szeretet mindenek fölött, csak az igazság és a Biblia kikerülésével. Ez az, ami a mi világunkban döbbenetes erőkkel szövi a szálait. Ott egy sárga kis füzet, ami az ökumenizmus, ott van a könyvespolcunkon, mindig is ajánlottam ennél a témánál mindenkinek. Mi az ökumenizmus? Sok ember nem tudja, mi ez, hogy ökumenizmus. A politikai ökumenizmus annyit jelent, hogy egyesíteni a Föld valamennyi vallását, valamennyi keresztény felekezetét és valamennyi politikai erejét. Ez nem kis dolog. A lelki ökumenizmus az igen. Azt el lehet fogadni a Biblia alapján is, hogy egy keresztény ne becsüljön le senkit. Egy keresztény szeressen egy muzulmánt is, szeressen egy buddhistát is. Kereszténynek nem kell azt magyarázni, hogy ne gyűlöljön. A kereszténység lényege az igazság és szeretet egysége. De az a keresztény, aki minden ember tisztel, hogy mondja Péter apostol, hogy minden ember tiszteljetek, aki minden emberben azt látja, hogy Jézus érte is az életét adta, ez a keresztény nem megy bele abba a zsákutcába, hogy szövetséget kössön egészen más felfogású, gondolkodású emberekkel szervezetileg, mert akkor megfertőzteti magát. Ezen a világon a jó és rossz szövetségéből soha nem a jó kerül ki győztesen. Akár barátságról, akár házasságról, akár bármilyen szervezeti egységről van szó. Ha a jót és a rosszat összekeverik, akkor mindig csak a rossz kerül ki győztesen. Ha egy hordó borba 1 milligramm mérget vegyítenek, az már mérgezett. Az mindegy, hogy ha egy fél hordóval vegyítenének hozzá, úgy is mérgezett, de így is mérgezett. Ha a rosszat beengedi az ember az életébe, az egész élet megmérgeződik. A végső idő keresztényei azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek. akik következetesen képviselik az Isten szándékait, ez az eklézsia. Az eklézsiát nem azért hozta létre Isten, hogy politikai hatalmakkal cimboráljon, vagy más felekezetekkel kössön szövetséget. Az eklézsia az Isten szándékainak, az Isten szeretetteljes terveinek a végrehajtója. Ezek azok, akik követik a bárányt, valahova megy. Ez a második. Ezt mondja másodszor a végső idők igazi keresztényéről. Ezek azok, akik követik a bárányt, valahova megy. Nem egy egyházat követnek. Nem egy intézményt követnek, nem egy szervezetet követnek, magát Jézust követik. És ha egy szervezet azt mondja rájuk, hogy ti akkor nem tartoztok hozzám, ha a bárányt követitek, akkor ők azt mondják, Istennek kell nekünk inkább engedelmeskednünk, hogy sem embereknek. Ezek azok a keresztények, akik követik a bárányt, valahova megy, ez annyit jelent, hogy nem szervezet és intézmény imádók és követők, hanem Jézust ismerik és követik a jó pásztor hangját, vagy a bárányt, valahova megy. Harmadik jellemzőjük, ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a báránynak zsengéül. Ezek nem akármilyen keresztények, ezek nem csak úgy követik a bárányt, valahova megy, hanem minden nap, minden órában tudják, hogy mit jelent az, hogy kegyelem. Hogy mit jelent az, hogy kegyelemből élnek. Mert nagyon sok keresztény elveszítheti a keresztény mi voltát, ha erről elfelejtkezik. Ha egy keresztény úgy gondolja, hogy ő most a saját érdemei alapján él olyan életet, amilyet él. Vagy egy keresztény életében ott van egy kis magabízás és büszkeség, nyugodtan kimondhatjuk, hogy már megszűnt kereszténynek lenni. A kereszténység lényege az, hogy tisztán, világosan képviselni az Isten életadó beszédeit, követni a bárányt, valahova megy, de minden nap tudatosítani azt, hogy mi áron vétettünk meg az emberek közül Istennek és a báránynak zsengéül. Miértünk az Isten az életét nem kimélte, Jézus Krisztus az életét adta. Tehát ha vagyunk, ha létezünk, akkor kegyelemből vagyunk. Különben már nem lennénk, hogyha Jézus nem ajánlotta föl volna az életét. Mi a negyedik? És az ő szájukban nem találtatott álnokság. Nem csak a Jézus halálát értékelik, hanem a Jézus életét is. Nem csak a Jézus halála az, ami kiváltotta a megtérésüket, az a szeretet, hogy az Isten nem kimérte az életét értük, hanem az ő szájukban nem találtatott álnokság. Ez a kijelentés Jézusról olvasható Ézsaiás könyve 53. fejezetében és a Péter első levele 2. fejezetében. Azt mondja, hogy Jézus nem csak a cselekedeteiben volt tökéletes, hanem a beszédében is, a beszéde is cselekedet volt. A beszédével is emberekbe erőt és hitet tudott önteni. És kik az igazi Jézus követők? Akik nem csak a külső magatartásuk vagy a cselekedetük hiteles, hanem akiknek a beszéde is mintázza Jézus Krisztus beszédét. Sofóniás könyve 3. fejezetében olvashatunk erről, hogy majd marasztok közöttet szegény és nyomorult népet, akik bíznak az Úrnak nevében, és a szájukban nem találtatik álnokság. Azt mondja Jakab levele a 3. fejezet 2. vers, hogy aki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni. Ez a kereszténységnek a mércéje. Mindannyian érezzük, hogy mennyire távol vagyunk ettől, és mennyire lemaradt keresztények vagyunk, mennyire ott van az a veszély, hogy mindannyiunkat magába szippanthat ez a nagy valláspolitikai egységesülési láz, ami nem töltjük be ezeket a jellemtulajdonságokat. Itt van a Bibliának a mértéke, aminek a tükrében nézhetünk, hogy a Biblia kit nevez igazi kereszténynek. Asszonyokkal ne fertőztesse meg magát. Kövesse a bárányt, bárhova megy. Áron vétetett meg. Szájukban nem találtatik álnokság. Mond még egy ötödiket is, mert az Istennek királyi széke előtt fedhetetlenek. Akik tudják azt, hogy ha ők élve érik meg Jézus második eljövetelét, Jézus csak úgy viheti el őket a mennybe, hogyha az Isten királyi széke előtt fedhetetlenek. Ne tessenek elfelejteni azt a nagyon egyszerű, tehát sokan nem gondolnak rá összefüggést, hogy akik élve érik meg Jézus második eljövetelét, azoknak élő állapotukban kell Isten előtt fedhetetlenné válni. Vagyis az életüknek annyira ki kell tisztulnia, annyira ki kell világosodnia, hogy Isten el tudja mondani rájuk, hogy ezek győző emberek. A Bibliának van egyetlen egy nagy kifejezése is, és ha ezt az egyetlen egy nagy kifejezést megszólaltatjuk, ebből is már sok mindent megértünk. Ez fog majd megszólalni mindjárt zenében is. Németül, es ist vollbracht. magyarul beteljesedett, meglett, elvégeztetett. Kedves hallgatók, ez a Bibliának egyetlen egy szava, ami ezt az egész vázlat proféciát is képes összefoglalni, de az egész Bibliát is képes összefoglalni. Jézus eljött a világunkba, és az egyik utolsó szavával azt mondta a keresztván, hogy beteljesedett, meglett, legyőztem a rosszat, nem követtem el soha rosszat. Az áldozatom tökéletes az emberért. Ne az ember halljon meg, én meghaltam az emberért. Nem kellett volna meghalnom, mert egyetlen egy bűnt nem követtem el, ezért tökéletes az áldozatom. De a végső időkben egy olyan kereszténységnek, egy olyan keresztény eklézsiának kell megszületnie, amelyről a Jelenések könyve 10. fejezete azt mondta, hogy amik a 7. angyal trombitálása szavának napjaiban, amikor trombitálni fog, beteljesedik Istennek az a titka, amelyet ő kijelentett a szolgáinak, a prófétáknak. Mi az Istennek a nagy titka? Ugye az az Istennek a nagy titka, hogy ahogy Jézus győzött, úgy mi is győzhetünk a rossz fölött. Ez az Istennek a legnagyobb titka. Vagyis nem olyan értelemben titok, hogy nem érthetjük meg, hanem olyan értelemben, hogy egy csodálatos, mély buzdítás és reménység, hogy ha Jézus győzhetett az önzés fölött, ha mi a Krisztusnak a győzelmének a titkát megértjük, és mi Istenhez úgy fordulunk, hogy Jézus folyamodott az ő győzelmért, bennünket is győztesekké tud tenni az Isten. Egy győztes kereszténységgel fog befejeződni a világ történelme. Nagy tömegek fogják elfogadni Jézus Krisztust, de olyan tömegek, akikben személy szerint mindenkiben gyökeret vert a Krisztus szeretete, akikben személy szerint mindannyiukra ez az 5 alapvonás érvényes, amit előbb felolvastam. Ezekre a keresztényekre fogja rábízni Isten a végső nagy evangélium hirdetést. Ezek a keresztények fogják begyűjteni az embereket. Miközben a világon óriási politikai, vallási megmozdulások lesznek, és egyre inkább lesznek és erősödnek, az Isten szép csöndben embereket átformál. Szép csöndben lesznek olyan emberek, akik valóságosan tükrözik Jézusnak a jellemét. Ezeket az embereket Isten majd össze fogja kapcsolni. És ezekből az emberekből lesz egy olyan kereszténység, akikről ugyanazt mondja az Isten. Egyszer elmondta Jézusról itt a Golgotai keresztnél, maga Jézus mondta, hogy meglett, beteljesedett. De a történelem végén, a 7 csapás előtt közvetlenül, történelmünk utolsó időszakában, legkisebb időszakában lesz egy valódi, igazi Krisztus követő sereg, akiről az Isten ugyanezt mondja el, meglett, beteljesedett. Ezekre fogja bízni Isten a végső nagy evangélium hirdetést. Ezeket az embereket helyezi oltalom alá, ezekre az emberekre nem hulla a 7 csapás, amiről néhány szót még szeretnék szólni. De először hallgassuk Heinrich Schütz híres oratóriumából az Es ist vollbracht tételt. Egy emelkedő dallam, Jézus kiáltása, Jézus egyik utolsó szava, amiután már az Isten kezébe ajánlotta az életét. A győzelmi kiáltás, ami visszhangzik az egész történelmen keresztül, és a történelem végén is beteljesedik ez a győzelmi kiáltás Krisztus követő keresztények esetében.

Kedves hallgatók, a befejező gondolatokhoz érkeztünk, és ezek elején azt szeretném elmondani, hogy a kereszténység az mindig másokért, a másokért élést jelentette, és nem egyszerűen itt kell befejeznem a gondolatmenetet, hogy lesznek igazi keresztények, akikre a Jelenések könyve 14. fejezetének az első 5 verse ráillik, hanem ezekre az igazi keresztényekre és igazi hívő emberekre bízza majd Isten azt az evangélium hirdetést, amelynek nyomán az egész föld kerekségén ez a bizonyos 144 ezer vagy tiszta hívő közösség összegyűlik, begyűlik, és a világhoz intézett utolsó nagy üzenetet képviseli a Jelenések könyve 6. fejezetét, 14. fejezetében a 6. verstől a 13. tartó szakasz, ami a Bibliának egy felséges része, az úgynevezett hármas angyali üzenet, ami a történelem végén fog felhangozni, attól az időponttól kezdve, hogy Isten a végső eseményeket a múlt század elején elindította. Ez a hármas angyali üzenet, ez tulajdonképpen pár versben egy olyan látlelet a világról, amit ma senki gondolkodó vagy senki tudós nem tud készíteni. Három felszólítás a világ lakosaihoz, amire ma a világon élő embereknek azt hiszem, hogy az igazi keresztény 5 jellemvonása, illetve az általuk megszólaltatott nagy evangélium hirdetése ezek összefüggésére erre van mindenkinek szüksége. Az első nagy felszólítás az egész életnek, az egész erkölcsi életnek a megtisztítását célozza. Féljétek az Istent, ezzel kezdődik. Ne elégedjetek meg ezzel a vallásossággal, ami van és ami az egész földre kiterjed. Féljétek az Istent. Vagyis a földi történelem végén lesz egy szokványos, lesz egy hagyományokon felépülő vallásosság, lesz egy külszíni vallásosság, amelyről a 2. Timóteus levél 3. fejezetének első 5 verse beszél, 2. Timóteus 3:1-5. Embereknél meg lesz a vallásosságnak a látszata, de nem lesz meg a vallásnak, a keresztény vallásnak az ereje. Az Istenfélelem az egész más. Az Istenfélelem az tulajdonképpen az az erőtől duzzadó és aktív vallás, amely nem csak valami jó követésében, hanem ami egy rossznak és általában a rossznak a legyőzésében látja a célját. Istenfélelem ez annyit jelent, hogy követni az Istent, szeretni az Istent és félni mindentől, ami eltávolít az Istentől. A szokványos vallásosság és az Istenfélő vallásosság, ez fog szembeállni egymással. Ezért mondja először, féljétek az Istent, utána ezt mondja, néki adjatok dicsőséget. Ez a vallásosság embereknek ad dicsőséget, egyházi vezetőknek, óriási dicsőség jut egyházi vezetőknek. Nem azt akarom mondani, hogy csak a ruházkodásban, a sajtóban, mindenben. Általában embereknek olyan dicsőség és olyan tisztelet, amire az ember nem jogosult. Állami vezetőknek, politikai vezetőknek, nyugodtan mondhatnánk, egy olyan kultúrában élünk, ami egy tömény ember dicsőítő kultúra. Itt Istennek nincs is helye, nem is beszélnek az Istenről. Néha, mint a lakkot ráteszik még a fölfestett rétegekre, egy kicsit belakkozzuk, hát néha megemlítik az Isten nevét. De ebben a mi kultúránkban nem Isten áll a középpontban, nem az Isten beszéde áll a középpontban, nem azt mondják az embereknek, hogy meg lehet ismerni Istent az ő beszéde által, és az a mérték, hanem ismerjed meg Istent emberi hagyományok, emberi személyek, karizmatikus egyéniségek, szinte ez egy szlogenné vált által. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Ez még mindig az első üzenetben van. Arra szólítatik fel az emberiség, hogy ember a szeretethez hozzá csatlakozik a felelősség is. Mert meg lehet ítélni azt, amit teszel, hiszen szabad elhatározásból teszed. A mi világunk nem nagyon akar hallani erről. Ahogy a világunk az Istenfélelemről nem akar hallani, hogy az Isten dicsőségéről nem akar hallani, hiszen alapjában jövő egy evolúcionista világban élünk, ahol az ember csak úgy kifejlődött állatok vagyunk és ösztönlények. Az Isten távol van és visszahúzódott és nézi háttérből az eseményeket. De nem akarnak az emberek felelősségről sem hallani, hiszen mindenki azt szeretné tenni, amit jónak lát.
Féljétek az Isten, néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette az eget, a földet és a vizek forrásait. Egyértelmű visszahivatkozás a 10 parancsolat 4. parancsolatára, a leginkább eltorzított parancsolatra, az Isten törvényeinek a helyreállítása, hogy ember törvényszerűen él, mértékek szerint él, de ne emberi mértékek szerint, az Isten tiszta mértékei szerint. Hallatlan gazdagsága van ennek az első parancsolatnak. A második parancsolat meg ráutal a Babilonnal, vagyis az egész ökumenizmussal, politikai, valláspolitikai összekeverődéssel való szakításra, a harmadik parancsolat pedig, a harmadik felhívás pedig felszólít ezzel a bizonyos fenevaddal, tengerből feljövő fenevaddal, és minden tevékenységével való szakításra. Döbbenetes erejű felszólítások ezek. Miért? Mert már kevés az idő. A történelem halad előre. Isten mindenkinek lehetőséget akar biztosítani a jó és a rossz közötti különbség megértésére. De itt jutunk a történelmünknek az utolsó, így lehetne mondani, pár napjáig. Ez a vázlatprofécia, amit most önök elé állítottam nagyon gyors ütemben, alig több mint egy óra leforgás alatt, a kegyelemidő lejártával végződik. A kegyelemidő lejártának a legdöbbenetesebb képeivel, mert hiszen minden vázlatproféciában láttuk ezt, de itt a legmegdöbbentőbb. Hogy ezt méltóképpen kifejthessem önök előtt, szeretnék hivatkozni, és ezt fel is írtam a táblára, Lukács evangélium a 4. fejezetének 18-tól a 20-ig tartó verseire. Jézus Krisztus egy nevezetes kijelentésére, amit sokszor felidéztem már, de nem elég sokszor idézni. Hol is történt ez az esemény? Názáretben. Jézus fellépett az ottani zsinagógában, kezébe adták az Ézsaiás könyvtekercsét, Jézus kinyitotta a rávonatkozó jövendőlést, és felolvasta a mondatot. És a mondat így hangzott, az Úrnak lelke van én rajtam, hogy a szegényeknek evangéliumot hirdessek, a vakoknak szemük megnyílását, a sántáknak, és elsorolta Jézus, hogy ki mindenkinek a meggyógyulását, és aztán így folytatta, hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét. És itt a mondat felén Jézus behajtotta a könyvtekercset. Amikor Jézus azt mondta, hogy az Úr jókedvének esztendejét, miért nem folytatta tovább a mondatot? Mert a mondat így folytatódik tovább az eredeti Ézsaiás könyvében. És igazság szolgáltatása napját. Ugye bosszúállásnak fordítja a mi Károlyi Bibliánk, de helyesen így folytatódik. Hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, és igazság szolgáltatása napját. Mutatom ezen a pálcán. Az Isten jókedvének esztendeje az egész világ történelem, mert az Isten kegyelmet adott eddig minden embernek, fékezte a rosszat, tart még a világunk történelme, reggel és este váltakozik, tavasszal kinő újra a vetés, vethetünk, arathatunk, élhetünk ezen a földön. Ez az Isten jókedvének az esztendeje, de Isten egyszer meg fogja mutatni, mi az igazság szolgáltatás napja. Isten egyszerre megmutatja majd, hogy mi lett volna akkor, ha ő úgy tett volna, hogy ma sok ember szemére hányja az Istenek, hogy hol az Isten, meg miért nem törődik Isten a világgal, meg miért nem bünteti meg a rosszat az Isten, miért nem csinál valamit az Isten. Hát Isten egyfolytában, és ő egyedül tesz a legtöbbet, küzd mindenkiért. De az Isten megmutatja a történelmünk végén, hogy amikor elereszti ezt a világot az Isten, amikor visszavonul ettől a világtól, akkor milyen lesz az igazság szolgáltatása napja? A jókedv esztende, ugye milyen csodálatos maga a számarány, ugye 1 a 360-hoz, vagy 359-hez, bárhogy nevezzük. Ugye Isten kegyelmet és erőt, lehetőséget adott az embernek, az emberiségnek, de egyszer megmutatja Isten, hogy milyen lett volna a világunk, ha ő valóban visszavonult volna ettől a világtól. Ennek a drámai képével fejeződik be a vázlatproféciánk. Jelenések könyve 15., 16., aztán 17., 18. fejezetében a 7 utolsó csapás. Közvetlen előzményei maguk a csapások. Isten, amikor elengedi a pusztítás szeleit, akkor megmutatkozik, hogy milyen lett volna a világ, ha Isten nem gyakorolt volna kegyelmet a világ fölött.
És ez a hét csapás, ez valóban egy megrendítő befejezése ennek a bűnnel terhes földi történelemnek. Betegségek eluralkodása, tengerek, élővizek beszennyeződése, hűháztartás felborulása. Mindaz, amit az ember itt tett a rossz hatható segítségével, hogy tulajdonképpen ez a föld lakhatatlanná válik, ez a hét csapásban ölt testet, ami tulajdonképpen az emberi történelem bűneinek szükségszerű következményeit állítja elénk. Olyan következményeit, ami beérlelődött volna már régen, hogyha az Isten nem fékezte volna a pusztítás erőit. És természetesen Isten felgyorsíti ezt a folyamatot, hiszen a hét csapás az pár nap kérdése. Egészen pontosan tudjuk, hiszen nem élhetné túl senki sem. És a hatodik csapásnál említi a Szentírás, a hatodik és hetedik csapás között, hogy Jézus Krisztus már érkezik. A Jelenések könyve 19. fejezete említ, hogy megnyílik a menny. A Bibliának a legfelségesebb kijelentéseinek ennyi, hogy láttam a megnyílt mennyet. Amikor Isten a mennyet és a földet összefűzte, és akit menteni lehetett, mentette, akkor Jézus eljön azokért, akik itt a földön a meghalt igazak közé, vagy az élő igazak közé számítatnak, és Jézus magával viszi őket, hogy egy új életnek, egy új emberiségnek vessen alapot. De ennek az új emberiségnek csak egy 1000 éves ítélet után lehet igazán alapot vetni, ami után minden kitisztázódik. Az 1000 éves ítélet lejárta után Sátán, a démonok, a gonoszok megsemmisülnek, amikor a rossz írmagja is kitisztul a világ mindenségből. Akkor kezdődik az az örök élet, amelyről azt mondta Pál apostol, amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív meg se gondolt, azt készítette Isten az őt szeretőknek. Akkor kezdődik majd az az örök élet, amelyre azt mondta Jézus, hogy én elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, és gyertek én atyámnak áldottai, és örököljétek azt az országot, amely számotokra készítetett a világ alapításától fogva. Kedves hallgatók, ebbe az utolsó Jézusi kijelentésbe hadd kapaszkodjam bele. Ma is élünk itt hány milliárdan, közel 6 milliárdan már a Földön. Isten előre látott minden milliárdnyi embert, külön-külön az életét előre látta, külön-külön mindenki számára tervet készített, helyet készít. Isten mindenkit hív az örök életre, és ezekben a végső drámai összeütközésekben is Isten mindenkit fel fog szólítani, hogy forduljon szembe azzal, ami ugyan nagyon szépnek látszik, nagyon megtévesztően szépnek látszik, de a gyökere az önzés, a gyökere az emberdicsőítés, a gyökere az, ami Sátán lényege, hogy hatalom, világhatalom, a kezembe kerüljön a világ, az Isten világát itt megkaparintom, itt van a kezemben, mindenki mellettem áll. Nem fog mindenki mellett állni, sőt lesz egy nagy sokaság, melyet senki meg nem számlálhatott. És ennek a nagy sokaságnak készít Isten majd olyan életet a feltámadandó üdvözültekkel együtt, amely élet, hogyan is mondta az első vázlat proféciánk itt a végén, most hadd idézzem Dániel könyve 2. és 7. fejezetét, az 1. és 2. vázlat proféciát, az Isten készít olyan országot, mely soha meg nem romol. Itt elromlanak az országok egyik a másik után. De az Isten olyan országot készít, mely soha meg nem romol. Istennek a terve az, hogy tökéletes legyen az örök élet, és hogy tökéletes legyen az örök élet, csak olyan emberek juthatnak oda, akik az írmagját is kitisztították az életükből a kegyelem segítségével a bűnnek, az életpusztító valóságnak. És lesz majd egy ilyen örök élet, és az Isten meghívása erre az örök életre szól. Befejeződhetnék itt a sorozatunk, de én úgy gondoltam, hogy még egy előadást illeszünk a végére. A mai napokban különösen aktuális, beteljesedő, félben levő jövendülésekről, és a mai korban, a mai napokban különösen aktuális és időszerű felhívásokról és ígéretekről. Mert az Isten soha annyiról nem gondoskodott, mint ezeknek a nemzedékeknek a számára, akik megérik a föld történelmének ezt az időszakát. Hatalmas a sötétség. De hogyan is mondja az Ézsajási profécia, sötétség borítja a földet, éjszaka a népeket.
De ha az Isten dicsősége feltámad és megláttatik az embereken, akkor ebben a legsötétebb korban a legtündöklőbb lesz.

különösképpen most, 1996-ban nekünk szól. Ez lesz a sorozatunk befejező alkalma 2 hét múlva. Köszönöm szépen a figyelmet, az esti 7 órai előadás után megbeszélés is van, nem mint az 5 órai előadás.

0: Kedves táborozók, mielőtt a mai témánkra rátérnénk, pontosabban mielőtt megnevezném a mai témánkat, egy történetet szeretnék elmesélni, igen röviden. Ez a történet a dél-amerikai Motilon indiánoknak egy népmeséje. Én csak címszavakban mondom el, tényleg néhány mondatban. A történetet azt teszi érdekessé, hogy ez volt az a kis mese, amelyen keresztül egy misszionárius, akinek én a könyvében olvastam ezt a történetet, utat talált ezeknek az indiánoknak a lelkéhez, és Krisztust, az üdvözítőt ezen a mesén keresztül tudta számukra bemutatni. A történet a hangyává lett indiánról szól. Egy indiánról, aki addig szemlélte, addig figyelte a hangyák életét, ahogy nyüzsögnek a bolyban, hogy valamiért megsajnálta őket, pontosan már nem emlékszem erre, hogy miért is, hogy miről szólt a fáma, hogy miért voltak számára annyira szánalomra méltók, de tény, hogy segíteni szeretett volna a hangyákon, mert úgy látta, hogy csak nyüzsögnek, csak sürögnek, forognak, de nincs igazi célja és értelme az életüknek. És ezért úgy gondolta, hogy el fogja magyarázni a hangyáknak azt, hogy mi az élet értelme. És prédikálni kezdett nekik. De a hangyák nem hallgattak rá, továbbra is sürögtek, forogtak, végezték a maguk munkáját. És ez az indián egyre inkább kétségbe esett. Amíg végül rájött, hogy hát nem tud ilyen formában kapcsolatot teremteni velük, és ezért az isteneihez fordult segítségért, és azt kérte az istenektől, hogy tegyék őt is olyan kicsivé egyé a hangyák közül, hogy hát, ha úgy meg tudja szólítani őket, és hát, ha rajtuk keresztül hát valahogy a szívükhöz tudna szólni. Valószínűleg van valami tanulsága a történetnek, amire én most nem emlékszem. Ezt az egyetlen motívumot akartam kiemelni belőle. Ugyanis ez a misszionárius, aki éveket töltött az indiánok között, annélkül, hogy igazából áttörést ért volna el az ő hát magával hozott igazságával, az evangéliummal, amikor meghallotta ezt a mesét, akkor ezt a történetet használta fel arra, hogy az indiánok előtt bemutassa Krisztust. És amikor felidézte ezt a történetet, és elmondta nekik, amit az indiánok nagyon jól ismertek, akkor csak ennyit mondott, hogy Isten emberré lett. És amikor ezt a mondatot az indiánok meghallották, akkor az egész törzs hangos zokogásban tört ki. Számomra ez a történet azért megragadó, mert ha most én azt mondom, hogy Isten emberré lett, akkor egy olyan dolgot mondok ki, amit minden karácsonykor hallunk. Majdnem, hogy az anyatejjel szívtuk magunkba a karácsonyi történettel az emberré lett Isten képét, gondolatát, és bennünket távolról sem rendít meg annyira, mint amennyire a Motilon indiánokat ezt megrendítette. A történetben az a megrendítő számunkra szerintem, hogy amikor bizonyos emberek még soha életükben nem hallottak Krisztusról, nem hallottak a születésének a történetéről, akkor ilyen elemi erővel ragadja meg őket az a gondolat, hogy az Isten leszállt a saját teremtményei közé, hogy egy legyen közülük. Én úgy gondolom, hogy ez a mondat, hogy Isten emberré lett, az a megváltásunknak a legmélyebb titkát rejti magában. A ma esti témánknak a címe az alapigéje a Római Levél 8. fejezetének a 3. verse, amiben ez a gondolat szerepel, hogy az Isten az ő fiát elbocsátotta bűntestének hasonlatosságában. Szeretném felolvasni a teljes igeverset, amelyet hát elemezni szeretnénk ma este. A Római Levél 8. fejezetének a 3. verse a leggyakoribb kiadású és tördelésű Bibliában, az Új Szövetség 185. oldalán található. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel hogy erőtelen volt a test miatt, az Isten az ő fiát elbocsátván bűntestének hasonlatosságában és a bűn miatt kárhoztatta a bűnt a testben. Ez lenne tehát az a gondolat, amivel megismerkedünk, és valóban az ember megváltásának a legmélyebb titkát keressük ezekben a sorokban, bár itt rögtön előjáróban meg kell jegyeznem, hogy a római levélből egy igeversről beszélni rendkívül nehéz, ugyanis a római levél egy gigantikus gondolatmenet. Legalábbis a 8. fejezet közepéig szinte egyszerre kellene elolvasnunk, és egyszerre kellene beszélnünk róla, ami természetesen lehetetlen. Ugye így kiragadva ez az egy mondat nem sokat mond, muszáj valamennyire felidéznünk azt, hogy milyen előzmények után mondja ki Pál apostol ezeket az igazságokat. A római levél első 7 fejezete talán most nagyon durva leegyszerűsítéssel összefoglalható abban az egy mondatban, hogy minden ember vétkes, minden ember kárhozatra és ítéletre méltó a bűnei miatt, függetlenül attól, hogy milyen élethelyzetben van. Ugye Pál a zsidókra és a pogányokra tér ki, itt a zsidókra, akik ismerik az Isten kinyilatkoztatott akaratát, és a pogányokra, akik nem ismerik azt, de külön-külön elemzi és külön-külön bizonyítja, hogy az Isten ítélete alatt vannak a bűneik miatt mindannyian. A pogányok azért, mert a lelkiismeretük ellenében cselekszenek, és a lelkiismeretük meg tudja mondani nekik a jó és a rossz közötti különbséget, ebben segítséget tud nyújtani. A zsidók pedig minél inkább ismerik az Isten akaratát, annál inkább megítéltetnek az Isten törvényétől, amennyiben áthágták azt, már pedig áthágták azt, hisz minden ember bűnös. Egyetlen igaz ember sincs ezen a földön. Odáig jut a gondolatmenetben, hogy a 7. fejezetre már a saját tapasztalatából, a saját életéből merítve leírja, különösen a 7. fejezet 2. felében azt a talán a mi számunkra és a legtöbbünk számára kínosan ismerős életállapotot, amikor az embert megragadja az Isten beszéde, amikor gyönyörködni kezd az Isten törvényének az igazságában. Amikor az ember felismeri, felfogja azt, hogy igen, úgy kell élni, ahogyan azt az Isten a Szentírás lapjain kinyilatkoztatta, és a szívében őszinte vágy ébred arra, hogy valóban kövesse azt az életet, azt a magasabb rendű életet, azt a csodálatos erkölcsiséget, amelyet az Isten beszédéből megismert. És ebben az állapotban az ember, amikor törekszik a jóra, és szeretné az Istennek való engedelmességet követni, azzal kell, hogy szembesüljön, hogy valami különös hatalom tartja a rabságában, mint hogyha a bűn be lenne írva a tagjaiba, vagy ahogy ma mondanánk, a génjeibe. A bűn egyszerűen rabságban tartja az embert, és hiába szeretne, nem tud jót cselekedni. És a végén eljut addig a kétségbe esett felkiáltásig, ami a Római Levél 7. fejezetének a 24. verse szerint így hangzik: ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből? Mert nem tud megbékélni ezzel az állapottal. Nem tud beletörődni abba, hogy a szíve vágya, az az élet, amelyet élni szeretne, elérhetetlen számára, mert egyszerűen az emberi természete nem engedi azt, hogy a teljes igazságot cselekedje, amit az elméjével már felismert. Ugye, ez a leírás, ez a gondolat, azt a gondolatmenetet koronázza be tehát, amely arról szól, hogy az ember vétkes, az ember bűnnek eladott állapotban van, és semmit sem tehet önmaga a helyzetének a javításáért. A Római Levél 7. fejezete az ember és a törvény viszonyáról szól, és ezt olyan módon mutatja be, hogy az ember megértheti az Isten törvényét, értelmileg felfoghatja, világossá válhat számára, de nem követheti azt, mert az emberben nincs olyan erő, amely képes lenne ellenállni a bűn genetikailag kódolt törvényének. Olyan törvényként mutatja be a bűnt a Római Levélben Pál, mint amely a természeti törvényeknek a kérlelhetetlenségével hat. Olyan törvényt képzeljünk el, mint amilyen a gravitáció törvénye, amely alól nincs kibúvó, ami mindenkire egyformán érvényes ezen a földön, és ahogy repülni nem tudunk mi emberek, vagy ahogy vízen járni nem tudunk a magunk erejéből, úgy nem tudunk a bűn fogságából sem a magunk erejéből szabadulni. Egyébként nem csak Pál apostol teológiájának része ez, Jézus Krisztus is beszélt erről, egy nagyon határozott és kemény kijelentést tett egy alkalommal a tanítványok előtt, amikor éppen hát elbocsátott valakit, és a tanítványok megkérdezték, megbotránkozva, hogy mester, hát ha ő nem üdvözülhet, akkor kicsoda? Jézus azt mondta, hogy embereknél ez lehetetlen, tudnilik az üdvösség. Az emberek számára elérhetetlen, lehetetlen. Igaz, hogy aztán folytatta ezt a gondolatot, de most erre még nem térnék ki. Egyelőre ezzel barátkozzunk meg, ezzel a nagyon kategórikus, kemény és kérlelhetetlen Jézusi kijelentéssel. Az üdvösség az ember számára lehetetlen. Vagy az Ószövetség egy híres hasonlatban fejezi ki ugyanezt, amikor azt mondja, egy ilyen költői kérdést feltéve, hogy vajon megváltoztathatja a bőrét a szerecsen, vagy a párduc az ő foltosságát. Úgy cselekedhettek ti is jót, akik megszoktátok a gonoszt. Ez érvényes az egész emberiségre. Annyi esélyünk van a saját jellemünkön egy árnyalatnyit is javítani, mint a szerecsennek a bőre színét, vagy a párducnak a foltosságát megváltoztatni. Ugye, ahogy nem tudunk sötétebb vagy világosabb bőrűek lenni a tulajdon akaratunkkal, úgy nem tudunk mit kezdeni a bennünk lévő bűnnel. Lehet, hogy tudjuk fegyelmezni magunkat, lehet, hogy önfegyelmet tudunk gyakorolni bizonyos kérdésekben ideig, óráig. Elképzelhető, hogy bizonyos rossz szokásokat az akaraterünk segítségével leküzdünk, de egy valami nem képzelhető el, hogy a szívünk mélyén lakozó bűnt, az önzésnek a gyökerét sikerüljön a magunk erejéből, a saját szívünkből kiirtani. Ez egy patthelyzet, amit a Biblia elénk tár. Azt mondja ki egyrészt, hogy az üdvösség feltétele az Isten törvényének az elfogadása és betöltése. Hiszen az örök élet az Isten örök, változhatatlan, szent és igaz törvénye alapján működik. És ugyanakkor az ige azt is kimondja, hogy a törvény bár bemutatja az Isten jellemét és hűségesen tükrözi azt. A törvény bár megítéli a bűnt, de egy valamire nem képes, nem képes arra, hogy megszabadítson tőle. Ami a törvénynek lehetetlen volt, mondja Pál apostol a Róma 8:3-ban, mivel hogy erőtlen volt a test miatt. A törvény nem volt képes arra, tehetetlen volt arra nézve, hogy az embert a bűnből megszabadítson. Isten azonban nem hagyott bennünket ebben a kilátástalan és reménytelen helyzetben, és a versnek a további részei azt tárják fel, hogy az Isten milyen szabadítást készített ebben a lehetetlen, ebben a reménytelen, kilátástalan állapotban vergődő ember számára. Így olvassuk tovább, az Isten az ő fiát elbocsátván. Itt is szeretnék megállni, mert ez tulajdonképpen egy hosszabb mondatnak csak egy része, amin általában így át szoktunk futni. Én azt hiszem, hogy érdemes egy pillanatra megállni és elgondolkozni azon a kijelentésen, hogy Isten elbocsátotta az ő fiát az emberért. És hogy Krisztus mit tett, hogyan jött el erre a földre, mi által, hogyan lett ő megváltójává az emberiségnek, erre kitérünk majd. Na most egyelőre csak ezen az egy gondolaton időzzünk el egy pillanatig. Az emberért, a lázadó, bűnös teremtmények érdekében Isten elbocsátotta az ő fiát. Ez is olyan gondolat, amit talán már sokszor hallottunk. De szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ez egyáltalán nem kézenfekvő dolog. Isten megteremtette az embert, és az ember, pontosan nem tudjuk, hogy mennyi időn belül, de nagyon záros határidőn belül fellázadt az Isten ellen. Isten életet adott, és elmondta azt is, hogy mik az örök életnek a feltételei. Az ember pedig úgy gondolta, hogy ő felülbírálja Istennek ezt a kinyilatkoztatott törvényét, és a maga útján kezdett járni. A teremtő részéről mi lett volna a kézenfekvő megoldás ebben a helyzetben? Én úgy gondolom, hogy a kézenfekvő az lett volna, hogyha Isten ugyanazzal a teremtői szóval, amelyel megteremtette, eltörli az embert a föld színéről, és egy új világot teremt benne új teremtményekkel, vagy hát csinál, ami neki jól esik, vagy amit jónak lát, hiszen a teremtő Istenről van szó. És az ember még csak rossz néven sem vehette volna ezt. Egyébként, hogy mennyire kilátásba volt helyezve ez az ítélet, azt jelzi az, hogy végül is Ádámon és Éván nem az következett be, amit az Isten előre megmondott. Az Isten ugyanis azt mondta, hogy itt talán mindenki emlékszik a Biblia első lapjairól erre a kijelentésre. Az Isten, amikor figyelmeztette az embert a bűneset veszélyeire, tehát a bűnnek a veszélyeire, akkor azt mondta neki, hogy amely napon eszel arról a bizonyos tiltott fáról, meghalsz. Ugye Ádámnak és Évának elvben ugyanazon a napon kellett volna meghalnia, amikor vétkeztek, és az Isten türelmi időt adott neki és kegyelmet, az már külön az Isten kegyelmes döntése volt. Felfüggesztette ezt az ítéletet, ezáltal lehetővé tette azt, hogy az emberiség elszaporodjon, és ezáltal tulajdonképpen Isten ezzel a kegyelmi döntéssel azt a helyzetet idézte elő közvetve, amelyben mi magunk is vagyunk, a bűnvilágának ezt az állapotát, amit mindannyian ismerünk a saját bőrünkön is. Vajon miért tette ezt Isten? Joggal merül fel ez a kérdés. Mennyivel egyszerűbb lett volna mindent nulláról kezdeni? Olyan kérdés ez, amire igazából kielőgítő választ én nem tudok adni, szerintem más sem. Mert igazából azt kéne megkérdeznünk itt, hogy miért olyan elkötelezett a mindenható Isten irántunk. Mit szeret Isten az emberen? Mi szeretni való van rajtunk? Én nem tudom, megmondom őszintén. Az Isten helyébe képzelve magam már, amennyire ez egy ember számára lehetséges, végképp nem értem ezt. Az Isten valamiért szerette az embert, méghozzá önmagánál jobban szerette. Az egyszülött fiút nem sajnálta elbocsátani és halálra adni azért, hogy a teremtményeit megmentse. Az egyszülött fiú más viszonyban van az atyával, mint a teremtmények vannak a teremtőjükkel. Sokkal közelebbi, sokkal szorosabb, sokkal szeretetteljesebb ez a viszony. De mégis Isten elküldte őt, mert nem volt túl drága ez az ár azért, hogy az embert megmentse. Ez felfoghatatlan. Más helyeken a Szentírás olyan hasonlatokat használ, hogy mi olyan viszonyban vagyunk a teremtőnkkel, mint az agyag a fazekassal. A fazekas formálja az agyagot, a teremtő pedig tesz az anyaggal, tesz a teremtményeivel azt, amit jónak lát. És még csak rossz néven sem vehetjük tőle, hogy azt tesz velünk, amit akar, hiszen ő az alkotónk. Egy helyen azt mondja a Szentírás, hogy jaj, annak, aki alkotójával perbe száll, holott cserép a föld többi cserepeivel. Az agyag nem kéri számon a fazekast, és nem kérdezi meg tőle, hogy mit csinálsz. Nincs hozzá joga. És Isten mégis megtette ezt. Isten hatalmas áldozatot vállalt az emberért, olyan, mintha a fazekas életét adná az agyagért. Van ennek értelme? Látszólag nincs, de az Istennél valahol mégiscsak van. Valamiért elkötelezett az Isten felénk. A római levélnek van egy párhuzamos levele, a Pál apostol hasonló gondolatokat fejt ki a Galácia beliekhez írt levélben. Ott a 4. fejezet 4. versében egészen hasonló kifejezést találunk, és érdemes is fellapoznunk ezt a levelet. Hát a Galata levél 4. fejezetének a 4. verse nálam a 223. oldalon a következőket mondja. Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett. Milyen különös. A Szent Háromság egyik személyéről azt mondja az írás, hogy az Isten kibocsátotta őt, aki asszonytól lett. Nem eredendően, hiszen Krisztusnak, ugye tudjuk a Szentírásból, hogy Krisztus nem akkor kezdte az életét, amikor Betlehemben megszületett. Az öröktől fogva létező fiú. Az Istenség egyik személye lett testé, lett emberré, szállt le az emberek közé akkor, amikor ő asszonytól lett, amikor törvény alatt lett, hogy ez mit jelent, majd arra is kitérünk. Először arról szeretnék szólni, hogy vajon mit értsünk ez alatt, hogy Krisztus asszonytól lett, és mi a jelentősége ennek számunkra. Itt megint ezt a bizonyos karácsonyi történetet kell felidéznünk, amelyet annyi összefüggésben és annyi sokszor ilyen naív, meseszerű elemekkel körítve, bizonyára már nagyon sokszor hallottunk, hogy magunk is olvastuk a Bibliából. Igen, az Isten fia asszonytól lett emberré. Vajon miért? Olyan kézenfekvőnek tűnik ez a kérdés. Mégsem igazán teszik fel, legalábbis én még sohasem hallottam így karácsonykor feltenni azt a kérdést, mondjuk televízióban vagy máshol, ahol ez a történet felbukkan. Miért kellett Jézusnak emberként megszületnie? Vajon nem tudott volna ő másképpen eljönni erre a földre? Nem tudott volna megjelenni ezen a földön? Nem tudott volna rangrejtve a földön járni a tanításait, a gyógyító munkáját, az egész földi küldetését anélkül elvégezni, hogy ő emberként megszületett volna ezen a földön? Ha figyelmesen olvassuk az Ószövetséget, akkor az Ószövetség számos helyén találkozhatunk Jézus Krisztussal, amint rangrejtve járt ezen a földön. Hogy ott nem nevezi Jézus Krisztusnak az Ószövetség, de a szövegösszefüggés több helyen rávilágít. Jézus járt ezen a földön a betlehemi születése előtt. Beszélt Ábrahámmal. Alkudozott vele Szodoma lakóinak a sorsa felől. Találkozott Gedeonnal. Beszélt Mózessel a csipkebokorban. Miért volt szükség arra, hogy most valami egészen különleges módon jöjjön el, hogy megszülessen emberként egy asszony méhében? Jézus születésének a körülményei nem szokványosak. A születésének a csodálatos elemeiről sokkal többet hallunk, mint arról a magától értetődőnek tűnő dologról, hogy ő asszonytól született meg. Sokkal inkább abból az irányból szokás megközelíteni ezt a kérdést, hogy ugye Jézusnak nem volt földi apja, hanem a Szentlélektől esett teherbe Mária, és úgy szülte meg Jézust. És hogy miért volt erre szükség, ugye, hogy ő neki ne legyen földi apja, hanem a Szentlélektől szülessen meg. Én azt hiszem, ez a könnyebbik oldala a kérdésnek, ez könnyű megválaszolni. Jézusnak azért nem lehetett földi apja, mert hogyha földi apja is lett volna, akkor egy új személyiség lett volna, egy új lény. Viszont az Isten fiának, az Istenség egyik személyének kellett megszületnie, testé lennie, emberré lennie. Tehát nyilvánvaló, hogy valahonnan ezt a személyiséget hoznia kellett magával a mennyből. Az igazi kérdés az, hogy Máriára miért volt szükség. Miért volt szükség egy emberi közvetítőre? klasszikus régi teológiai tétel szerint, hogy Jézus azért született úgy, ahogy született, hogy az eredendő bűntől, az úgynevezett eredendő bűntől mentes legyen, amikor megszületett. Magyarán, hogy ne örököljön valami olyasmit, ami az embereket általánosan terheli, és ő ilyen szempontból több lehessen, más lehessen, az emberiség felett álló maradhasson. Én azt hiszem, hogy az igazság éppen ennek a fordítottja. Jézus nem azért született Máriától, nem azért született ilyen módon, hogy ne örököljön valamit, hanem éppen ellenkezőleg azért, hogy örököljön valamit. Az, hogy ő asszonytól lett, annak hatalmas jelentősége van, mert Jézus ezáltal, hogy egy, kérem senki ne botránkozzon meg, hogy egy bűnös asszonytól, ugye a bűnös emberiség egy képviselőjétől Krisztus megszületett, ezáltal Krisztus részesévé lett az egyetemes emberi örökségnek. Ez az, amiről Pál apostol a Római Levél 8. fejezetének a 3. versében így ír, hogy ő bűn testének hasonlatosságában született meg. Ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus nem csak a külső formája szerint lett emberré. Nem olyan módon lett emberré, hogy mint egy inkognitóban rangrejtve járt az emberek között. Ő valóságosan emberré lett, és amikor valóságosan emberré lett, akkor örökölte, és ezáltal magára vette mindazt, ami az emberi létnek a jellegzetessége, vagyis a szív mélyén lakozó törvényt, a bűnnek eladott állapotot, a törvény alatt, vagyis a törvény az Isten törvényének a kárhoztatás, az ítélete alatt lévő állapotot. A bűn, mint törvény, ugye nem a bűnt, mint felelős cselekedetről beszélek most, hanem a bűnről, mint törvényszerűségről, mint hajlamról, amely öröklődik, és amely benne van az emberben születésétől fogva, és az ember ugye szinte az eszmélésétől, az öntudatra ébredésétől fogva egészen kisgyermekkorban követi már el az első tudatos bűneit és önző cselekedeteit. Ami szintén igazolja azt, hogy nem az ártatlan kisdedek sem annyira ártatlanok, mint ahogy gondoljuk. Természetesen ártatlanok, mert nem felelősek, de abban az értelemben nem, hogy teljesen mentesek lennének minden fogyatkozástól, minden rosszra való hajlamtól. Az embernek maga felé hajlik a keze, már egészen kicsin gyermekkorától fogva, mert az önzésre, a magunknak kedvezésre való hajlam már születésünktől kódolva van bennünk, és ez öröklődik. Jézus Krisztus édesanyjától ezt a bizonyos bűnre hajlamos emberi természetet örökölte. Bűn testében, bűn testének hasonlatosságában érkezett el. Nem a tudálékosság miatt, de itt egy görög szót kell bevezetnem a köztudatba, ha valaki még nem hallotta, még bár félfüllel úgy hallottam, hogy délután, mintha János is egy kérdésre válaszolva beszélt volna erről. Ez a görög szó a sarx. A görög nyelv ugyanis két szót ismer a test jelölésére. Az egyiket a Szentírás, az új szövetségi szentírás szó szerinti értelemben szokta használni, a másikat inkább átvitt értelemben. A sarx átvitt értelemben használatos. A szóma lenne a másik, amely a testet a maga fizikai valójában, mint konstrukciót jelöli. A sarx szónak a használatával, különösen Pál leveleiben akkor találkozunk, amikor a testet ettől a szómától Pál, tehát a fizikai konstrukciótól meg szeretné különböztetni, és valami átvitt értelmű jelentést tulajdonítani neki. A sarx ezt az emberi, gyarló természetet jelöli. Az embernek az ember voltát a maga esendőségében. Az emberi természetet annak bűnre hajló állapotában. Amikor Pál apostol azt mondja, hogy Krisztus bűn testének hasonlatosságában bocsátatott el, akkor ez azt jelenti, hogy ebben a sarxban jött el, abban, amely az édesanyjában is megvolt természetesen, hiszen ő is örökölte a szüleitől, a nagyszüleitől, az őseitől, és Krisztus, amikor megszületett, magára vette ezt az emberi örökséget. Halatlan igazság ez, és nagyon sok minden következik ebből. Többek között az következik, hogy az ember megváltása Isten fiának a megaláztatása árán mehetett csak végbe. Gondoljuk bele, hogy mi minden következik ebből. Isten fia megaláztatásának, vagy megalázkodásának, inkább így mondom, hiszen önként vállalta ezt, legalább 4 különböző fázisát, lépcsőfokát különíthetjük el. Ez az, amiről valaki egyszer azt írta, hogy Krisztus egyre lejjebb és lejjebb szállt megalázottságában, míg végül már nem volt nagyobb mélység, amit elérhetett volna. Miről is van szó? Először is emberré lett. Ha Krisztus tökéletes emberré lett volna, olyanná, mint Ádám, ahogy az Isten kezéből kikerült, még a bűneset előtt, ez is hallatlan megalázkodás lett volna a teremtő részéről. Gondoljunk csak bele. A teremtmény a saját a teremtő a saját teremtményeinek az egyikévé vált volna. Nem hatalmas dolog ez? A fazekas azonosul az agyaggal, az ember a hangyával. És mi mindig csak nagyon távoli hasonlatokat mondtunk, hiszen én úgy gondolom, hogy a hangya közelebb van az emberhez, mint Isten, mint ember az Istenhez, hiszen teremtmény mind a kettő. Hatalmas dolog lett volna Isten részéről ez is, ha ennyit megtesz. De Krisztus nem állt meg itt, hanem ezen belül is mi hozzánk lett hasonlóvá. Nem Ádámhoz, a tökéletes emberhez, ahogy az Isten megalkotta őt, hanem Ábrahám magvához, ugye, ahogy az ige fogalmaz, azokhoz az emberekhez lett hasonlóvá, azoknak a természetét vette magára, akiket akkor már évezredek óta fertőzött és rontott nemzedékről nemzedékre egyre inkább a bűn. És ezt a hajlandóságot, ezt a hajlamot, ezt a terhes genetikai örökséget Krisztus felvállalta és magára vette. És még ez sem volt elég, a következő lépés az volt, amikor a Getsemáné kertjében, vagy az ige fogalmaz, bűnné lett értünk Krisztus, vagyis ugye ő, aki egész életében küzdött ezzel a bűnre való hajlammal, amely hát bennünk is megvan, de tudatos vétket soha nem követett el, sohasem vétkezett, sohasem hágta át az Isten törvényét, sem tudva, sem tudatlanul, ő felvállalta a mi bűneinknek a terhét, az emberiség összes bűnének a terhét magára vette a Getsemáné kertjében. Akit nem terhelt semmi, őt az Isten bűnné tette értünk, és megterheltetett a mások vétkeivel. És az utolsó fázis a Golgota maga, amikor Jézus azt is felvállalta mindezek után, hogy meghaljon az emberek helyett a kereszten. Azt hiszem, hogy felfoghatatlan, logikailag próbáljuk követni, de nem igazán fogható fel a mi emberi értelmünkkel az, hogy mi mindent vállalt Krisztus azért, hogy megmentse azokat a teremtményeket, akiket ő maga teremtett, és akiket egy szóval, egy szavával eltörölhetett volna, és rövidre zárhatta volna ezt az egész bűnkérdést mindjárt a legelején. Ebből a négy fokozatból, amit elmondtam, most a másodikról szeretnék bővebben szólni, hiszen ez a ma esti témánk. Mit jelent az, hogy Krisztus, amikor emberré lett, akkor mi hozzánk hasonló emberré lett? Olyanná lett, amilyenek mi vagyunk, és nem olyanná, amilyennek lennünk kellene, vagy amilyennek lettünk volna akkor, hogyha nem esünk bűnbe. Ebből az következik, hogy Jézus Krisztus, mint minden ember, gyenge volt ahhoz, hogy a törvénynek engedelmeskedjék. Azt mondtuk, hogy az emberi természet számára lehetetlen az Isten törvényének a betöltése. Ha Krisztus ebben az emberi természetben jött el, akkor ebből logikusan az következik, hogy az ő számára is, mint ember számára lehetetlen volt az Isten törvényének a betöltése. Mert ő rá is igaz ez a törvény, amit Pál kimondott a Róma 8.3-ban, hogy a törvény erőtlen, a törvény tehetetlen az emberi természet miatt. Az Isten törvénye nem tudja az emberből. A negyedik fejezet második és harmadik versét először. Itt valami egészen különleges megállapításra találhatunk. Ez az ige 282. oldalon található nálam. Tehát János első levele, negyedik fejezet második, harmadik vers így hangzik. Erről ismerjétek meg az Isten lelkét. Valamely lélek Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van, és valamely lélek nem vallja Jézus testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől. Eddig olvasom csak. Azt mondja János apostol, hogy ez a kérdés, hogy ki volt Krisztus akkor, amikor megjelent ezen a földön? Testben, tehát szarxban, bűnrehajló emberi természetben megjelent messiás volt-e, vagy sem? Ez a kérdés kulcskérdés annak eldöntésében, hogy egy tanító, vagy egy tanítás, egy proféta, egy hitvallás az Istentől származik-e, vagy sem? Az Isten lelke, amikor megnyilatkozik valakinek a beszédén, tanításán keresztül, akkor abban mutatkozik meg, hogy Krisztus szarxban megjelent Krisztusnak vallja, emberré lett Istennek vallja őt. Vízválasztó ez a kérdés, mondja János apostol. Hogy közelítsük meg más oldalról, ugyanezt a kérdést, a zsidókhoz írt levelet lapozzuk fel egy pillanatra, Pál apostol levelei közül az utolsót. A zsidókhoz írt levél 5. fejezetéből a 7., 8. és 9. verset olvasom fel, 260. oldal, ha valaki így könnyebben megtalálja. tehát Zsidók 5, 7. verstől. Aki, tudnélik Krisztus, az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könnyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. Ám bár fiú, megtanulta azokból, amiket szenvedett az engedelmességet, és tökéletességre jutván örök üdvösség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek. Erről külön lehetne egy órát tartani, akár többet is, erről a néhány mondatról. Csak pár gondolatot hadd emeljek ki ebből. Azt mondja itt Krisztusról az ige, hogy ő úgy járult ahhoz könyörgés, hitküzdelmek, könyhullatás közepette, aki képes megszabadítani őt a halálból. Krisztus a halál alatt volt, a halál ítélete alatt volt, a halál állapotában volt ezek szerint. Úgy kellett megszabadulnia a halálból, a mindenható Isten segítségével. Igen, asszonytól lett, törvény alatt lett, mondja más helyen az írás. Tökéletességre jutott, mondja az ige. Krisztus megküzdött a tökéletességért. Nem volt magától értetődő, hogy ő emberként tökéletes legyen. Ő tökéletességre jutott. Vagy a harmadik gondolat, megtanulta azokból, amiket szenvedett az engedelmességet. Krisztusnak, mint Isten fiának magától értetődő volt, hogy engedelmes az Istennek. De Krisztusnak, mint embernek ez nem volt magától értetődő. Neki tanulnia kellett ezt. Azt hiszem, ennyi talán elég. A beszélgetésben vissza lehet térni esetleg erre a gondolatra. Ennyi bevezetésül elég ahhoz, hogy feltegyük a leglényegesebb kérdést Jézussal kapcsolatban. Ha mindez így volt, ha hozzánk hasonló ember volt, ha ugyanazok a terheltségek jellemezték, ha ugyanazok kötötték gúzsba őt, mint ami bennünket is, hogy lehetséges az, hogy Jézus sohasem vétkezett? Ha mi is azt keressük, hogy hogyan tudnánk a bűnfogságából szabadulni, ha ismerjük a Római Levél 7. fejezetében leírt tapasztalatot, hogy vágyakoznánk az Isten igazságára, de újra és újra elbukunk, mert valami erősebb hatalom tart fogságában bennünket, akkor logikus a kérdés, hogy csinálta Krisztus? Hogy lehet, hogy ő igaz maradt ebben a testben, ebben a természetben, amely bennünket újra és újra elbuktat? Mi volt Jézus Krisztusnak a titka? Hogyha visszatérünk egy pillanatra a 8. fejezethez, tehát a Római Levél 8. fejezetéhez, az utolsó gondolat, amit még eddig nem olvastunk fel ebből az ige versből, a 3. versből, azt, hogy igen, elküldte Isten az ő fiát bűntestének hasonlatosságában és a bűn miatt, és ő kárhoztatta a bűnt a testben. Úgyis a testében benne volt a bűn, de kárhoztatta a bűnt, mert nem engedett neki. Megszégyenítette a bűnt önmagában. Mert a bűn, bár jelen volt benne, nem mint bűnre való hajlam, tehát a bűn, mint törvény, sose értsük ezt félre, tehát nem arról van szó, hogy Krisztusban úgy lett volna jelen a bűn, mint ahogy bennünk jelen van, de jelen volt az a terheltség, ez a hajlam, ami bennünk is, de ő kárhoztatta a bűnt, megszégyenítette a bűnt. Soha egy gondolat árnyalatával sem, a cselekedeteivel, egy jótányit, egy pontocskányit nem engedett soha a kísértéseknek és a bűnös természet késztetéseinek. Sohasem vált ez benne tudatos cselekedetekké. Kísértésként volt jelen a lelkében, de sohasem vétkezett. Mi lehetett Jézus Krisztusnak a titka? Ne keressük, elárulom. Jézus Krisztus titka abban rejlett, hogy ő nem szűnt meg Isten lenni akkor, amikor emberré lett. Olyan, mintha most ellent mondanék a fél órával ezelőtti önmagamnak, szó sincs erről. Nem is képzelhető el, hogy Krisztus megszűnt volna Isten lenni. Ahogy anyai ágon ő teljes értékű, teljes értelemben emberré lett, úgy ő apai ágon teljes értelemben a mindenható Isten egyszülött fia maradt. Ő teljesen isteni személy volt, miközben teljesen emberré is lett egyidejűleg. Isten és ember volt egy személyben, nem fél Isten és fél ember, hanem teljesen Isten és teljesen ember. A személyisége, az énje ugyanaz volt, mint ami földre jövetele előtt. Krisztus emberként jött el a földre, ami leginkább abban mutatkozott meg, nem csak ebben az emberi természetben, hanem abban, hogy egy tudatos választás alapján Krisztus nem nyúlt hozzá az isteni hatalomhoz. Azt szoktuk mondani általában, úgy szoktuk fogalmazni, szerintem kicsit pontatlanul, hogy letette Krisztus az isteni hatalmát. Valójában nem tette le, nem nyúlt hozzá. Könnyű lett volna neki egyszer letenni, mielőtt a földre eljött volna, és aztán ugye, már letette, tehát nem áll rendelkezésre többé. Azonban az, hogy Krisztus letette ezt a hatalmat, az egy napról napra megújuló, újra és újra meghozott és megújított döntés kellett, hogy legyen számára. Krisztus Isten volt, tehát isteni hatalommal rendelkezett. Karnyújtásnyira volt tőle földi élete során is mindig az isteni erő. Bármikor megtehette volna, hogy hozzá folyamodjék, de nem tette meg soha. Ha belegondolunk a megkísértés történetébe, azt láthatjuk, hogy a sátán éppen ebben az irányban kísértette őt. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy a kövek változzanak kenyerekké. Krisztus nem nyúlt hozzá ehhez a hatalomhoz. Sohasem használta a maga érdekében, és amikor csodákat követett el, gyógyított, vagy a vihart lecsillapította, vagy a tengeren járt, vagy halottat támasztott fel, ezt nem úgy cselekedte, mint Isten fia, hanem úgy cselekedte, mint hívő ember, aki a mennyei atyában bízik, és az atya hatalmát veszi igénybe ezekhez a csodákhoz. Az isteni természet és az isteni hatalom különbözik, ezt jól látnunk. Krisztusnak isteni természete volt, isteni törvényszerűségek működtek benne az emberiek mellett, azzal egyidejűleg. És isteni hatalma is volt, amely azonban látens volt, amely szunnyad benne, amelyet nem használt, amihez nem nyúlt hozzá soha. Krisztus emberfia volt, ahogy önmagát nevezte, és ugyanakkor Isten fia is volt, mint ahogy tudjuk is róla. Ez a kettő egyszerre volt igaz. Krisztus és közöttünk legalább két fontos különbség van, amit a Szentírás leszögez. Ugye itt azt mondtuk, hogy bűn testének hasonlatosságában jelent meg, ugye ez az alapigénk. A hasonlatosság egy nagyon alkalmas szó arra, hogy kifejezze a valóságot, ugyanis a hasonlóság egyben jelzi azt is, hogy nem mindenben teljesen ugyanaz. Mi a két legfontosabb különbség Krisztus és akár mi közöttünk, vagy bármelyikünk között? Az egyik, ami szembeötlő, hogy ő tökéletes volt. Erkölcsi értelemben tökéletes, bűntelen és tiszta egész életében. Mi viszont vétkeztünk. És vétkezünk. A másik ilyen különbség Krisztusnak a születésében rejlik, amelyet épp az imént vezettem le, hogy ő isteni személyként, isteni természet birtokában született meg. Amikor megszületett, mielőtt megszületett volna, és az angyal hírulatta Máriának a születését, és elmondta, hogy milyen úton, módon, hogyan fog a messiás megszületni az ő méhéből, akkor az angyal ezt mondta Máriának, hogy ami születik is, szentnek hivatik Isten fiának. Ugye ez különbség. Isten fia szentként született meg erre a világra. Mi nem így születünk. Ő szentnek született, mi nem. Nyilvánvaló, hogy a két dolog között van összefüggés. Krisztus nem vétkezett, mi igen. Ő szentnek született, mi nem születtünk annak. Vajon hogyan működött Jézusban ez a kettősség? Hogyan lehet elképzelni azt, hogy egyetlen személyiségben jelen legyen az isteni, tehát a tökéletes, és az emberi, azaz a gyarló, a tökéletlen. Először is azt kell leszögeznünk itt, hogy Krisztus végtelenül szenvedette miatt a kettősség miatt. Iszonyatos gyötrelem volt számára minden perc, amit ezen a földön eltöltött. Egyszer leplezi csak le önmagát egy önkéntelen felsóhajtásával, éppen akkor, amikor előzőleg mennyei lényekkel találkozott a megdicsőülés hegyén, Mózessel és Illéssel beszélt, angyalok szolgáltak neki és vigasztalták őt, a menny légkörébe került egy rövid időre, és amikor a tanítványaival leszállt a hegyről, akkor a démonok tevékenységével, a többi tanítvány féltékenységével és sértődöttségével, tehetetlenségével és hitetlenségével kellett szembesülnie. És a kontraszt olyan nagy volt, hogy Jézusnak a lelkéből kiszakadt egy vallomás, és vagy egy felsóhajtás inkább, és azt mondta, hogy ó, hitetlen nemzetség, meddig leszek még köztetek, meddig szenvedlek titeket? Nem tűnik egy nagyon udvarias megnyilvánulásnak, de egy kicsit az Isten fiának a küzdelmeibe enged bepillantást. A bűnnel való érintkezés minden egyes pillanata végtelenül megterhelő volt a megváltó számára. Ugyanis ez a két természet, az isteni és az emberi egyidejűleg hatott rá, mind a kettő. És nem azért nem vétkezett ő, mert az isteni természet automatikusan felülírta benne az emberinek a késztetéseit, hanem azért, mert Jézus minden egyes alkalommal, minden egyes napon tudatosan úgy döntött, hogy akaratát az isteni természet késztetéseinek rendeli alá, és nem az emberi akaratának fog engedelmeskedni. Ez is egy folyamatosan fenntartott döntés volt számára. Nem egyszer hozta meg ezt a döntést, hanem napról napra. Éjszakákat virrasztott át imádságban, hogy le tudja küzdeni magában az emberi természetnek a követelő igényét, hogy az isteni természetet segítségül hívja, felülírja magában ezt. Itt is van egy olyan pillanat Jézus életében, amikor egy rövid időre meglátszik, hogy milyen küzdelmet vívhatott Jézus az emberi akarat és az isteni akarat között. Ez a Getsemáné kertben az a bizonyos pillanat Jézus Krisztusnak az imádsága, amikor kimondja, amikor megfogalmazza azt, hogy az ő emberi lénye mit szeretne. Az emberi lénye, amely visszariadt az áldozattól, és azt mondta, hogy atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. Olyan semmitmondó kis dolognak látszik ez, a tanítványok se figyeltek fel rá, mélyen aludtak, miközben Jézus ezt a küzdelmet vívta. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. Krisztusnak szabadságában állt a keserű poharat visszautasítani. Szabadságában állt önmagát megmenteni a ráváró áldozattól. Olyan valahogy úgy képzelném ezt el, hogy amikor Jézus ezt kimondta, hogy ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár, valahogy az egész menny visszafojtotta a lélegzetét. Most mi lesz? Az egész emberiségnek a sorsa a borotva élen táncolt egy pillanatig. Mert Krisztusban felemelkedett, felelevenedett az emberi oldal. És megfogalmazta az emberi kívánságát. És ki tudta mondani az emberiség történelmének a legnagyobb hatású mondatát, amely megmentette az egész emberiséget, amikor azt mondta, hogy ne az én akaratom legyen meg mindazonáltal, hanem a tiéd. Ezért ülhetünk most itt, és beszélhetünk erről. Az emberiség és a Föld már rég nem létezne, hogyha nem tette volna Jézus hozzá ezt a mondatot az imádságához. Jézus Krisztus egész életére nézve egyébként elmondható az, hogy amíg ő ezen a Földön járt, addig minden kockán forgott. Senki nem tudta ezt, senki nem észlelte, senki nem vette észre, senki nem volt tudatában annak, hogy milyen hatalmas tétje van Jézus Krisztus minden egyes napjának. Mindent kockára tett ezzel. A Szent Háromság létezése is kockán forgott. Nem csak az emberiség hát állapota, vagy örök élete, üdvössége. Valóban hatalmas tétje volt annak, hogy Krisztus végig küzdi ezt a küzdelmet, vagy sem. Krisztus azonban győzött, méghozzá úgy, hogy a benne lakozó bűn törvényével nem a saját emberi ereje, hanem az isteni természetben lévő törvény szegült szembe. Azt mondtuk, hogy a bűn olyan értelemben törvény, mint a természeti törvények, mint a gravitáció. Ha elejtek valamit, leesik. És ezzel nem tehetünk semmit. Akármennyire akarom, hogy fennmaradjon. Ha elengedem, nem fog fennmaradni. Az emberi akarat kevés ahhoz, hogy legyőzze a bűnt. A törvény, a bűn törvényének a semlegesítéséhez, a legyőzéséhez, ez legalább olyan erejű, vagy annál nagyobb erejű hatalomra van szükség, egy ellentétes erőre, egy másik törvényre, az isteni léleknek a törvény erővel működő erejére. Krisztusnak folyamatosan meg kellett alázni a saját emberi mi voltát ahhoz, hogy győzhessen a bűn késztetései felett. És végezetül szeretném most azt a kérdést feltenni, ami talán mindközül a legfontosabb a mi számunkra személyesen, hogy van-e nekünk valami közünk mindehhez? Hogy jövünk mi a képbe? Miért fontos ez a mi megváltásunk szempontjából, akik nem születtünk szentnek? Milyen reménységet nyújt számunkra Jézus Krisztusnak teológiai kifejezéssel élve a testi létele? Tehát az, hogy ő emberré lett, és meg asszonytól lett, és törvény alatt lett, így küzdötte meg a maga hitharcát, és így lett győzedelmessé. Mi közünk van hozzá? Mi a szabadulás reménye ebben a mi számunkra, akik nem a szentek közösségébe tartozunk abban az értelemben, hogy Krisztus? Szeretném mindjárt leszögezni azt, hogy az evangélium, tehát a jó hír nem abban van, hogy Jézus betöltötte helyettünk a törvényt, ergo nekünk már nem kell. Ez egy nagyon népszerű teológia, már csak azért is, mert leveszi az ember válláról a felelősséget, és azt mondja, hogy ember élje, hogy akarsz, Krisztus igazságot cselekedett, Krisztus emberként igaz életet élt, de úgy sem tudod megtenni, az Isten tudja ezt, elnézi a bűneidet, és Krisztus úgy is megtette már, nincs szükség rá. Azt hiszem, hogy aki bántanak a bűnei, és aki a lelke mélyén igazán szabadulásra vágyik, az nem is érné be ezzel az evangéliummal. Az evangélium szerencsére sokkal-sokkal mélyebb ennél. Valami egészen más, amely a legtisztábban talán Péter apostol második levelében található meg a Szentírásban, utolsó igeként ezt lapozzuk fel. Péter apostol második levelének az első fejezetéből szeretnék egy szakaszt felolvasni. Péter második levele, első fejezet, második, harmadik és negyedik verse, 277. oldal. A következőképpen szól. Megint csak olyan ígéről van szó, mi kikeressük, ezt mondom, ami külön megérne egy, akár egy ilyen esti sorozatot egy bibliatáborban, hogy tényleg csak a leglényegére figyeljünk fel. Ezt mondja itt Péter apostol. Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és Jézusnak, ami Urunknak megismerésében, mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és Isten félelemre való pontosabban, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van a világon. Jó bonyolult mondat, a lényegét olvasom, a végét még egyszer. Az Isten dicsősége és hatalma által ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyünk, kikerülvén a romlottságot, mely a kívánságban van a világon. A szív romlottságát, a kívánságokban, az önző indítékokban megmutatkozó bűn kikerülhető. Megszabadulhat tőle az ember az isteni természet ereje által, aminek részesévé lehet. Ez a péteri evangéliumnak a lényege. Amiben Jézus Krisztus több volt, mert hiszen több volt, szentnek született, isteni lény volt. Több volt, mint mi. Amiben viszont több volt ő, azt felkínálja nekünk. Krisztus részesévé tesz bennünket a saját isteni természetének, amely az ő saját győzelmének a titka volt. Igen, ő győzött, mert isteni személy volt, és isteni erő kísérte az életét. De ezt az erőt, ezt meg akarja osztani velünk. Mi hitáltal megragadhatjuk Krisztus győzelmének a titkát, részesülhetünk az ő erejében, és ezáltal követhetjük őt. Ez a bűntől való szabadulás evangéliumának a rövid lényege. Ha belegondolunk, micsoda örömhír az, hogy az Isten nem pusztán elvárásokat támaszt, nem pusztán egy törvényt ad, és azt mondja, hogy ezt cselekedj és élsz, és ha nem tudod megcselekedni, akkor meghalsz. Márpedig nem tudod megcselekedni, ember, mert a bűn rabságban tart téged. Reménytelenül elveszett állapotban vagy. Pusztulásra kárhoztatott lény vagy. Az Isten nem elvárásokat támaszt, nem követel, hanem valóságosan megszabadít. És hogy Péter apostol írja itt, mindezt az ő isteni ereje viszi véghez, amely mindennel megajándékozott bennünket, ami a győzelemhez szükséges. Az ember semminek sincs híjával. Egyedül az a kérdés, hogy akarja-e. Mert a szabad választás hatalma megadatott az embernek. Ha akarjuk, megragadhatjuk ezt a kinyújtott kezet. Ha akarjuk, részesülhetünk az Isten erejében, az isteni természet törvényszerűségeiben. Ha akarjuk, megküzdhetünk az emberi oldalunkkal úgy, ahogy ezt Krisztus is tette. Ha akarjuk, győzhetünk az ő nyomdokában, aki Isten fia volt, mert Isten bennünket is Jézus Krisztus által az ő fiaivá akar fogadni. Befejezésül egy idézetet szeretnék felolvasni. Ellen Gould White-nak van egy definíciója a hit általi megigazulásról. És amiről eddig beszéltem, ennek a teológiai szakkifejezése az, hogy hit általi megigazulás. Az ember hit által igazzá lesz, olyan módon, olyan úton, amilyen úton a saját cselekedetei révén sohasem lenne az igazság, az Isten törvényének az abszolút igazsága számára elérhető. Mi hát a hit általi megigazulás? Teszi fel Ellen Gould White is a kérdést. A hit általi megigazulás Isten műve, amely az ember minden dicsőségét porba dönti, hogy elvégezze érte azt, amit neki nem áll hatalmában önmagáért megtennie. Hadd olvassam fel még egyszer. A hit általi megigazulás Isten műve, amely az ember minden dicsőségét porba dönti, hogy elvégezze érte azt, amit neki nem áll hatalmában önmagáért megtennie. abban segítsen az Isten mindannyiunkat, hogy az Isten ezt a hatalmas és diadalmas művet személyesen a mindannyiunk életében elvégezhesse, hogy mi a saját szabad választásunkkal ne legyünk ennek akadályai, ne álljunk az ő munkájának az útjába, hogy végezze el bennünk az ő isteni hatalmával azt, amit mi önmagunkért nem tudunk megtenni, és szabadítson meg bennünket abból a fogságból, amelyben születésünk óta, mint az emberiség közös örökségének részesei vagyunk. Amen.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Kedves hallgatóink, a tegnapi este során azzal foglalkoztunk, hogy a boldogságot hogyan érheti el az ember, milyen törvényszerű útja van annak, hogy minden ember, aki akar, boldog lehessen. Egy nagyon nagy téma volt, és ezt a nagy témát most egy másik hasonló nagy kérdéskörrel folytatnánk, amiről a mai témának a kísérő füzete is beszél, ez a kis füzet, amit a kezemben tartok, amit 20 évvel ezelőtt adtunk ki, de mindig újra kell nyomtatnunk, mert rövid és könnyen elolvasható, sokan forgatják ezt haszonnal, az a címe, hogy hogyan bánjunk a gyermekkel. Ez Bírák könyve 13. fejezet 12. verséből való idézet. Tehát ez egy bibliai kérdés, hogy hogyan bánjunk a gyermekkel. Nagyon érdekes, hogy ez a házas pár mikor gondolkozott ezen. Akkor, amikor várták a gyermeküket, ugye a jövendő Sámsont. Nem akkor kell a gyermekneveléssel foglalkozni, amikor az első keserves csalódások érik a szülőket, vagy a felnőtteket, hanem erre készülni kell. És ez nem csak fiatal házasulandók vagy házaspároknak a kérdése. Azt gondolom, hogy minden embernek a nagy kérdés ez, hogy hogyan bánjunk a gyermekkel, akik idősebbek, és a fiatalabb nemzedékekkel dolguk van. Úgyhogy ne korlátozzuk le a mai előadásunkat arra, hogy ez csak a mai 20-30 évesek kérdése, hanem ez minden ember kérdése, hiszen az idősebb nemzedék mindennel példát ad a fiatalabbaknak. Ez ameddig élünk itt a világon, és ameddig életünk van, mindannyiunknak tudatosítanunk kell ezt a felelősséget, hogy mi hatunk a fiatalokra, és a hatás az egy nagyon nagy törvény. És ezért kell ma is tisztáznunk a Bibliának a gyermeknevelésre vonatkozó alapelveit. Ezek az alapelvek főleg egy bibliai könyvben vannak kifejtve, erre a bibliai könyvre már most felhívom a figyelmet, ez a Példabeszédek könyve. Tehát Példabeszédek könyve a legegyszerűbben olvasható bibliai könyv, egymondatos bölcsességekből áll. Forgassuk sokat és sokszor ismételve ezt a könyvet. A legtöbb gyermeknevelési tudnivaló ebben a könyvben található. De általában az egész Biblia, mind a 66 könyv nagyon sokat beszél a történeteivel. Tessen gondolni csak egy József történetére, Dávid történetére, Jézus életének az eseményeire. Nagyon sokféleképpen beszél a nevelésről, úgyhogy azért választottam a mai áttekintésünknek azt a módját, hogy egyetlen egy Biblia versből induljunk ki, hogy sok fától lássuk az erdőt. A bibliai gyermeknevelésnek a számomra legalapvetőbb mondatát Pál apostol mondja ki az Efézusi levél 6. fejezet 4. versében, ami a táblánknak a legfelső részén szerepel. Hogy hangzik ez a biblia vers? Ez a biblia vers a szülők közül az édesapákat, az apákat szólítja meg. Ez gyakori dolog, hogy az apostolok különbeszélnek az apákhoz és különbeszélnek az anyákhoz. Itt azt mondja Pál apostol, hogy ti is atyák, ne ingereljétek a gyermekeiteket, hanem neveljétek őket az Úrnak tanítása és intése szerint. Azért tartom alapvetőnek ezt a Biblia verset, mert ebben a rövid mondatban megnyílik előttünk kétféle nevelési elv. Kétféleképp lehet nevelni mindössze a fiatalabbakat. Tessenek még egyszer megfigyelni, ti is atyák, ne ingereljétek a gyermekeiteket, hanem neveljétek őket az Úr tanítása és intése szerint. Melyik ez a két alapelv? Hogy nevelhetjük a gyerekeinket? Egyrészt az Úr tanítása és intése szerint, ez az egyik, és mi a másik? Sajnos azt kell, hogy mondjuk, ha valaki nem ismeri meg és nem tanulja meg a helyes nevelésnek az alapszabályait, az ingerelni fogja a gyerekeit. Ez első hallása is nagyon meglepő. Tehát az első nevelési alapelv, hogy az Úr tanítása és intése szerint nevelem a gyermekemet, de én ezt nem akarom megtanulni, és azt mondom, hogy hát majd én nevelem úgy a gyerekemet, ahogy láttam a szüleimtől, vagy látom a jó barátaimtól. Én emlékszem, hogy minket a szüleink az 50-es, 60-as években nagyon szigorúan és nagyon következetesen neveltek.
De az idősebb testvéreim már meglehetősen berzenkedtek ezzel szemben, és amikor az idősebb nővéremnél gyermekek születtek, és meglátogattuk őket Budapesten, akkor nagyon sokszor a tudomásunkra hozta, hogy ő nem úgy neveli a gyermekeit, ahogy mi otthon édesapánktól, édesanyánktól megszoktuk. Ez most egy modern nevelés, amit most itt látni fogunk. Először is a gyermeket nem szabad fegyelmezni, a gyermeknek nem lehet még a fenekére se ütni, amit mi jócskán megkaptunk otthon azért, hogyha rosszalkottunk, és egyáltalán a gyermekhez egészen másképp kell viszonyulni. Ekkor én még általános iskolás voltam, aztán elvégeztem a gimnáziumot, egyetemre kerültem, és egy évtized múltán szembesültem egy harmadik gyermeknevelési alapelvvel, tehát az első volt, amit otthon kapott az ember, a másik, amit az idősebb testvére gyermekneveléséből látott. De hát mivel pedagógiát is kellett tanulnunk az egyetemen, ott szembesültem egy másik alapelvvel, hogy a modern pedagógia szerint így és így kell foglalkoznunk és bánnunk a gyermekekkel. Nagyon sok gyermeknevelési alapelv létezik, de a Biblia azt mondja, hogy kettő van a valóságban. Van helyes nevelés, ez az Úr tanítása és intése szerint való nevelés, és ami nem ez, az ingerlés. Ez megdöbbentő azért. Én először, amikor ezt meggondoltam, hogy megdöbbentem. Ha én nem ismerem igazán jól, hogy az Isten mit tanít a nevelésről, akkor én a legjobb szándékkal is ingerlem a gyereket. Nem azt adom neki, amit kell adni neki, nem úgy nevelem, ami az ő kis lelkének megfelelne, de vagyis félre nevelem, nem azt nyújtom neki, amit tőlem szülőtől mindenki elvárhat. Ez nagyon, nagyon határozott és éles megkülönböztetés. Én most tehát nem akarok foglalkozni azzal a gyermekneveléssel, ami a világban van. Sokféle nevelési módot látunk liberálisat, meg kevésbé liberálisat, látunk nagyon szigorút, és látunk sokkal kevésbé szigorút. Látunk olyasmit is, hogy nem foglalkoznak a gyerekkel szinte egyáltalán, például az amerikai átlag, hogy ma egy amerikai családapa naponta 40 másodpercet foglalkozik a gyerekével. 40 másodperc. Ugye ezt nem nevezhetjük nevelésnek. De ez a felméréseknek az eredménye. Aztán láthatunk olyasmit is, hogy nagyon sokat foglalkoznak a gyerekkel, szinte önállótlanná teszik, nem adják meg neki a kellő alapot a későbbi felnőtt élethez. Szóval sok minden hömpölyög itt körülöttünk, és sok minden vesz körül bennünket. De én most azzal szeretnék foglalkozni, azzal az öt alapelvel, ami a Bibliában benne van. Ezt az öt alapelvet nagyon egyszerűen felsorolja és részletezi ez a kis füzet, a hogyan bánjunk a gyermekkel, és én ezt az öt alapelvet megint felírtam a táblára, mert ezt is olyan törvényszerűségnek látom, mint tegnap a boldog mondásoknál, hogy a 8 boldogságot felírtam a táblára. Meg fogjuk látni, hogy tényleg ebben megint csak egy matematikai pontosságú logika munkál, és mindjárt fogjunk is bele, hogy mit tetszenek gondolni, hogy a Biblia mit helyez első helyre a gyermeknevelés tudnivalói közül. Mi az első dolog, ami a legfontosabb, ha gyermeket kap a család, vagy ha a fiatalabb nemzedékekkel foglalkozunk, akár úgy, mint óvónők, tanítók, tanárok, de akár úgy is, mint felnőtt idősebb emberek az alattunk levő nemzedékekkel, mi az első dolog, amivel a példánkkal is, meg a nevelésünkkel is hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy egészséges, jókedélyű, és tényleg a boldogságukat megtaláló gyerekek nőjenek fel ezen a világon. A Biblia szerint egyértelműen az első dolog, amire nagyon kell figyelni, hogy a gyerekeket önuralomra, önfegyelemre kell nevelni. Ez az első. Ha ezt nem hangsúlyozzuk, nem tudunk hova elindulni. Azt szoktuk mondani, hogy már a kisgyerek is sokszor magán kívül van. Hát amikor hisztizik például. Ezt ő nem tudatosan teszi, sokszor indulatból, ösztönből, valamit nem kap meg, valami nem az ő szája íze szerint történik. Hát egyből olyan hisztiket csinálnak a gyerekek, földhöz vágják magukat, kiabálnak. Mostanság látom azt is, mostanság már az elmúlt 20 évben nekitámadnak a szülőknek. Szülők teljesen paffok, hogy most mit kell ilyenkor csinálni, hogyha a gyerekem nekem támad, hát egy váratlan lépés. Igen, a gyermeket a legkisebb korától fogva önuralomra, önfegyelemre kell nevelni.
Azért kell önfegyelemre nevelni, mert ahogy mondtam, ha nem neveljük el, akkor magánkívül van. A magánkívül való emberrel nem lehet mit csinálni. Az embert vissza kell hozni önmagába. Meg kell tanítanunk a gyermekeinkkel, és mondom a fiatalabb nemzedékekkel egyáltalán, hogy nem minden az ő akaratuk szerint történik ezen a világon. Na most ez hallatlan botrány. Emlékezzünk vissza, hogyha amikor mi kisgyerekek voltunk, és valami nem a mi akaratunk szerint történt. Hogy kikeltünk magunkból? Ugye az egész emberi egyetfejlődésnek egyik félelmetes sajátossága, hogy bennünk először az akarat lesz nagyon erős. Utána lesz erős talán az értelem, aztán utána meg a lelkiismeret. De azt tudnunk kell, hogy ennek éppen fordítottan kell történni, és a nevelés nem más, mint ezt a helytelenséget, ezt a ficamot helyrehozni, hogy tudnék, hogyha tetszettek látni ilyen táplálkozási piramisokat, hogy most milyen ételeket kell, mondjuk a szénhidrátokat kell leginkább fogyasztani, utána a fehérjéket, zsírokat, tehát táplálkozási piramis végén a kis rész, ugye a ballasztok, de lehet egy ilyen lelki piramist is csinálni, hogy mi a legfontosabb az emberben, mi az, amire minden embernek támaszkodnia kell az élete minden pillanatában. Én azt gondolom, ott a piramisnak a legnagyobb része, az alapvető része az a lelkiismeret. Hogy igazságos legyen az ember. Hogy soha ne adja azt a másik embernek, amit magának se kíván. A lelkiismeretre kell, hogy fölépüljön az értelem, és a lelkiismereten és az értelmen épülhet fel, és ez a piramis csúcsa az akarat. Az biztos, hogy az akaratunk dönti el az életünket, hogy merre megyünk, meg mit csinálunk, meg milyen erősséggel látunk neki a céljainknak, de hogyha az akarat mögött nem az értelem van, vagy nem a lelkiismeret, hát mentsen az Isten az olyan embertől, nem? Amikor csak azt látjuk, hogy egy emberben a kő kemény akarat munkál, de hol van mögötte a meggondolás? És hol kontrollálja magát, hol van a lelkiismeret? De hogy említettem, mi nem így növünk fel, hanem így. A mi életünkben először az akarat alakul ki, az a legerősebb. És utána jön csak az értelem, és utána jön csak a lelkiismeret. A nevelésnek kell korrigálnia ezt, hogy az emberi életben az a kisgyermek is megszokja már azt, hogy nincs joga kikelni magából, nincs joga csapkodni, neki menni a másik embernek, csúnya szavakat használni. Külön-külön lehetne sokat időzni bizonyos dolgoknál, hogy egy jó szülő mit nem engedhet meg soha a gyerekének. Soha. Ja, soha szót az emberek mindig más értelemben használják, de én kimerem mondani, hogy ahogy soha nem engedhetem meg magamnak, hogy itt kilépjek az ablakon, biztosíthatom önöket, hogy egyszer se fogom megpróbálni. Elhiszik? Biztosíthatom önöket, hogy egy hídról se fogok lelépni. Soha. És az életben nagyon sok ilyen sohát kell felsorakoztatni. Ja, a szülőnek is tudatosítania kell, hogy amikor először látom, hogy a gyerekem kiabál, üvöltözik, csapkod, ha abban a pillanatban nem teszek valamit, és hagyom, és elkezdem én ezt így, meg úgy, meg mindenféle pszichológiával, filozófiával, elmélettel megmagyarázni, és elkezdek nem odaillő dolgokat cselekedni, hát bizony láttam már olyan családot, hogy már az 5-6 éves gyerek így a kis ujja körül forgatta a szülőket itt. Mert amikor először jelentkezik valami, ami súlyosan igazságtalan, ami nem méltó még a kis csepséghez sem, a szülőnek szeretettel, de következetesen, határozottan fel kell lépni. Ezért van a szülő. Ezt a szülő megteheti. A szülő óriási tekintély a gyermek mellett. Ha a szülő azt mondja, hogy nem, és meg is magyarázza ezt a nemet, és ha újra jelentkezik ez, és újra azt mondja, hogy nem, tudom, hogy az életünk nagyon kényelmessé vált, és sok esetben az emberek nemet mondani nem akarnak. Ez nagyon rossz. Ez senkinek nem tanácsolom. Meg kell tanulnunk nemet mondani, akkor is, hogyha a vérünk gyermekeiről van szó, mert így mondja a példabeszédek könyve, mint a megrontott és városfal nélkül varó város, olyan az az ember, aki nem tud uralkodni a maga lelkén. Meg kell tanítanunk a gyermekeinket, hogy uralkodjanak önmagukon. Hogy nincs joguk tajtékozni és hisztériázni. Egyszer olvastam egy nagyon mély mondatot, meg is mondom, hogy
itt tulajdonképpen most két-három könyvet tudtunk elhozni közvetlenül a gyermeknevelés témaköréből. Tehát ezt, amit ajánlottam önöknek, ez a legvékonyabb és a legkezdetibb útmutató, de van egy gyermeknevelés, egy elég vaskos kötet, ami a gyermeknevelés minden ágát felöleli, a kisgyermekkortól, a fegyelmezésen, szoktatáson keresztül egészen a felnőtt korig, ez az Ellen White gyermeknevelés című kötet. Ebben olvastam egy nagyon érdekes mondatot, amit hát azelőtt is kellett volna tudnom, de valahogy mindig egy jól megfogalmazott mondat valahogy úgy rádöbbenti az embert a dolgok valóságára, és a mondat körülbelül így hangzik, hogy nem azért kell fegyelmezni a gyerekeinket, hogy nekünk könnyebb legyen. És nem úgy kell fegyelmezni a gyerekeinket, hogy csak úgy odaszólok, hogy most már hagyd abba, vagy csöndbe legyél, vagy most már ne zavard anyádat, vagy apát. Nem, ez nem jó. Nem jó a stílus és a lelkület sem jó. Nem azért kell fegyelmezni a gyermekeinket, hogy nekünk könnyebb legyen, hanem azért, hogy később majd önfegyelmet tanuljanak. Ez egy nagyon nagy mondat. A fegyelmezés az nem arra való, hogy most a szülő úgy érezze magát, mintha nem lenne gyereke, mert most fog be a szádat. Egy maradj már nyugton. Nem, ha gyermeket vállaltunk, a gyermekkel sokat kell foglalkozni, sokat kell törődni. Egy palánta mellé is legalább egy karót, de jobb, hogyha két karót teszünk, nem, akkor biztos, hogy meg fog állni. Tehát ilyen palánta a gyermek, kell egy apa, meg kell egy anya. Csak ennyi, de ennyi kell. Katasztrófa, hogy a mai világban sajnos annyi a válás és a szétmenő családok, mert ugye a gyerekeknek vagy anyaképük nincs, vagy apaképük nincsen, vagy az anyai gyengétség hiányzik az életükből, vagy az apai határozottság és szigor hiányzik az életükből. Mind a kettő kell egy gyermeknek az egészséges felnevelkedéséhez. Tehát azért hangsúlyozza a Biblia nagyon sokszor, hogy a szülői nevelés első számú pillére, hogy önuralomra, önfegyelemre tanítsuk a gyermekeinket, és hogyha szép szóval valami nem megy, igen, a Bibliában ez is benne van, hogy a fegyelmezés eszközeihez kell nyúlni. Félreértés ne essék, ez a bizonyos példabeszédek könyve az első verseiben már így kezdődik, hogy az okos fenyítéket nevesd meg. Tehát a fenyíteni, erről először ne az jusson az eszünkbe, hogy a gyerek fenekére verni, vagy egyáltalán egy testi fenyítés, hanem az okos fenyíték. Tehát az, hogy a gyermeket gondolkodtatni kell, meg kell ismertetni vele az életnek a törvényeit a maga szintjén természetesen. Ilyen szavakat használ a példabeszélyek könyve, hogy a gyermek elméjéhez köttetett a bolondság, de a fenyítés veszélye messze elűzi azt. Milyen érdekes kifejezés. A gyerek nem gonosz lény, csak bolondozik. Bolondozik, aztán pajkos, aztán túlmegy minden határon, aztán már nem lehet vele bírni. Ugye mi volt a gyermekkorunk egyik legkedvesebb olvasmánya, bár kötelező olvasmány volt, de azt hiszem mindannyian szerettük, ugye ez a Pál utcai fiúk volt. Tetszenek tudni, hogy Molnár Ferenc mielőtt megírta volna a Pál utcai fiúkat, már sok ilyen gyerektörténetet írt, már gyakorlatozta magát, még aztán egy ilyen tényleg világhírű mű kikerült a keze alól, de a leghíresebb mondása fiatal Molnár Ferencnek ez volt, a leggonoszabb ember a gyermek. A leggonoszabb ember a gyermek. Ez egy érdekes mondás. Mert a gyerektől nem várnánk sokszor dolgokat, de hogy pajkos, hogy csintalan, hogy ahogy mondja a Biblia, az elméjéhez köttetett a bolondság. Igen, mert az értelem és a lelkiismeret még nem elég erős, és az akarat cibálja a gyereket jobbra-balra, de azt mondja, hogy ha kellőképpen fegyelmezzük a gyereket, akkor messze elűzi ezeket a bolondságokat. Az életem első egyik nagy biblia verse volt, amikor mi is vártuk az első gyermekünket, és úgy gondolkoztunk feleségemmel, hogy hogy fogjuk nevelni ezt a gyermeket. Hát ott volt előttünk, hogy említettem a szüleink példája, ott volt a nővérem példája, ott volt, amire megtanítottak bennünket az iskolában. És akkor olvassuk példabeszédek könyvét, baráti tanácsra kezdjük el olvasni, és ott a következő mondattal találkozunk. Aki lágyan viseli magát a saját dolgában, testvére annak, aki tönkre tesz. A gyermeknevelés legfontosabb eszköze a következetesség.
aki lágyan viseli magát a saját dolgában, azért, mert nekem most gyerekem született. Mi van meg? Sokan azt mondja, hogy nekem fiam van. Hát a fiú gyerek, hát az már csak nem szabad hozzáérni. Aki lágyan viseli magát a saját dolgában, testvér annak, aki tönkretesz. Hát ki akarja tönkretenni a gyerekeit? De tény az, hogy nagyon sok ember a helytelen nevelésével tönkreteszi a gyerekét. Ki teszi tönkre a gyerekét? Ki lágyan visel, mindent ráhagy, mindent elnéz. Azt is, amikor a gyerek kikel önmagából, azt is, amikor a gyerek szemtelen, arcátlan, és ezt ő megmagyarázza mindig a szülő. És nem lép föl, és nem következetes. És utána csodálkozik, hogy 10-14 éves korban már azt mondja, hogy most már nem is szólok neki, mert úgyse tudok már mit csinálni. Kedves hallgatók, nem győzöm hangsúlyozni, hogy példabeszélek könyvét, hogyha eltetszenek olvasni, például ilyen mondatokra találunk, hogy aki nem fegyelmezi a gyerekét, gyűlöli a fiát. Aki szereti, megkeresi fenyítékkel. Tudom jól, hogy most szinte törvény ellen beszélek, mert Magyarországon is törvény az iskolában, családokban, hogy nem lehet a gyereket fegyelmezni.

Sejteni pedig ez 50 éve volt. Az a pofon nekem nagyon sokat megértetett. Utána elhívott az osztályfőnöknő, és azt mondta, fiam, te más emberen soha nem mondd azt, hogy hülye. Akkor gimnáziumba kerültünk 8 évvel később, föltette az akkori osztályfőnök a kérdést, hogy szerintünk ez a szó, hogy hülye, ez szalonképes, ezt lehet mondani, nem lehet? Mindenki arra szavazott, hogy ezt lehet mondani, hát ez nem olyan trágár, mint, és akkor mondták a többit. Én arra szavaztam, hogy ezt nem mondjuk, hogy hülye. Azt mondja, miért nem mondjuk? Hát azért, mert a Párkányi Erzsi néni nekem 6 éves koromban ezért már egy jókora pofont adott, de nem is a pofonon van a hangsúly, hanem amit nyomába megértettem, hogy nincs jogom a másik embert becsmérelni és lekezelni, még így sem. Ugye a zavtosabb kijelentésekről most nem akarok megemlékezni, mert első osztályos korban, gimnázium első osztályban mindenki nevet tartalja, hogy hülye, hát ez egy ártatlan szó. Hát ez szinte már, ez már nem is baj. Én azt gondolom, hogy ha megengedjük azt, hogy a másik embert valaki becsmérelje, és amolyan kárörvendő módon még melléje is állunk, akkor ne csodálkozzunk, hogy repül a kő, nehéz kő, ki tudja, hol áll meg, ne csodálkozzunk, hogy most ma az emberek miket mondanak egymásra meg, hogy egymás torkának tudnak ugorni. Valahol minden kezdődik, minden rossz a kicsiben kezdődik, a kis kovász terjedelmében kezdődik. Tehát én azt gondolom, hogy a nevelésnek tudatosítani kell azt, hogy szeresd a másik embert. A másik nem azért van, hogy te az akaratodat kitöltsed rajta, vagy a dühödet, vagy a vágyaidat, nem. A másik ember ugyanolyan, mint te, és ha te szeretetet kívánsz, meg boldog akarsz lenni, akkor tételezd föl, hogy a másik ember is szeretetet kíván, és ő is boldog akar lenni, de nem úgy, hogy te becsmérled és leszólod. Tehát ezért szeretném hangsúlyozni azt, hogy az önfegyelemről, önuralomról nagyon sokat lehetne beszélni, csak én, ahogy a tegnapi előadáson is arra szeretném fölhívni a kedves hallgatók figyelmét, hogy hogyan kapcsolódnak ezek az alapelvek egymáshoz. Mi itt a logikai kapocs? Menjünk is tovább, menjünk a második alapelvre. Fölteszem önöknek a kérdést, hogy az a gyerek, aki már önfegyelmet tanul, annak az életében mi várható? Mert az önfegyelem, azt mondom, nem csak elcsitítja a szenvedélyeket, vagy legyőzi a haragot, hanem annak vannak mélyebb, pozitívabb hatása is. Én úgy gondolom, hogy a második pontban ezért hangsúlyozza a Biblia azt, hogy az a valaki, aki már önmagán tud uralkodni, az oda tud figyelni a másik ember. Hát ez, mert erre is nevelni kell az embereket, hogy nem te egyedül vagy a világon. Hát nem te vagy a világ közepe. Hát vannak rajtad kívül még itt, mennyi ember van itt a környezetedben. És figyelni a másik emberre, tehát a második alapelve a Bibliában a másikra való figyelem, a másik iránt való segítőkészség, és még egy mozdulattal, mert mindent nem írhattam fel a táblára, tehát a másik iránt való figyelem, segítőkészség, és a munkaszeretetre való nevelés, mert ezek egy vonalon fekszenek, tehát hogy figyelem, segítőkészség, munkaszeretet, de mind a hármat külön szeretném vizsgálni, bár mondom, egy út van kikövezve ezeknek a számára. Én azt gondolom, hogy az a gyerek, akit megtanítanak arra, hogy gondolkodva és a lelkiismerete szerint éljen, az nyitott lesz a másik emberre, egyáltalán észreveszi majd a pajtársait, észreveszi a nemzedéktársait, észreveszi az időseket is, tehát észreveszi, hogy egy emberiség van körülötte. És nem azért van a világ, hogy őt kiszolgálja, hanem azért van a világ, hogy egymást szolgáljuk. Ez különbség. És akkor, amikor az a gyerek figyel másoknak a szükségleteire, gondjára, bajára, amikor megtanulja az együttérzést, megtanulja azt, hogy milyen csodálatos dolog az, hogy barátságra jutni a másikkal, a másik helyébe képzelni magunkat. Tehát ezek óriási dolgok, erre nevelni kell a gyerekeket. Nekem nagyon egyszerű szüleim voltak, nem végeztek semmiféle iskolát szinte, de nagyon hálás vagyok néhány mondatukért, mert azokat mindig is használtam az életben. Például iskolából hazamentünk, és hát hányas hoztál, fiam? Hát 4-est.
Hát

0: nem tudtál volna ötöst hozni? Hát a tanár, meg... Fiam, ne haragudjál, te tudtál volna itthon tanulni, vagy nem tudtál volna? Megtanultad rendesen, vagy nem tanultad meg? Ne a tanár szidd. Például édesanyám a mondat felébe félbeszakított, nem engedte szidni a tanárokat. Azt mondta, hogy ha én nem tanultam meg, akkor ne magyarázkodjam, hogy tisztességesen tanuljak, és ne másokat okoljak. Tehát nagyon egyszerű fogásokkal, nagyon egyszerű eszközökkel, egyszerűen igazságosan és természetesen nevelődtünk, és ennek megvoltak aztán később is a következményei, mert a figyelemből jön a segítőkészség, hogy vedd észre, hogy a másiknak milyen szükséglete van, milyen gondja, baja van, és segítsél a másikon. Az emberi életben az egyik legfontosabb dolog, és ez is a neveléssel dől el, hogy hogyan fejlődik ki a segítőkészség. Ha az emberek elmennek egymás mellett, meg a segítőkészséget majd 20, 30, 40, 50 éves korba kell tanítani, már vegye észre, hogy a másik embernek ilyen és ilyen problémája van, akkor már rég rossz. Ezt gyerekkorban kell megtanítani, hogy a gyerek jó szívű gyerek legyen. Hát a gyerek vegye észre, hogy ő is tehet már egyet s mást a másik emberért. És ebből következtetem azt, hogy akiben kifejlődik a figyelem, a segítőkészség, azt nem kell nógatni majd a munkára. Szüleink minket munkára neveltek. Nem is lehetett volna megélni az 50-es, 60-as években munkanélkül, akkor 7-8 évesen mi már bizony mentünk kukoricát kapálni. Most azt mondom mai fiataloknak, hogy kukoricát kapálni, ezt jól körül kell írnom, hogy ez mit jelent, mondom, ez annyit jelent, hogy 50 métert mondjuk kapálsz, aztán meg kell fordulnod, és kezdődik újra az 50 méter. Aztán mondom, megint megfordulsz, és akkor újra kezdődik, és mondom, csodálatos valamit befejezni, de utána kezdődik újra az 50 méter, és akkor utána megint egy lélegzetet kell venni, és megint szépen ütemesen folytatni kell, míg azt a 8-10 sort, ami rád volt osztva, azt te megkapálod. Amikor elindítottam az életadó tévét, amit önök is most nézhetnek az interneten, www.eletadotv.hu honlapon, ott rátettem néhány interjút, beszélgetést, például Pozsgai Imrével is beszélgettünk, hogy ő hogyan kapált a Balaton felvidéken. Hát ő szőlőt kapált, nem, ugye hát én Mosonmagyaróváron nem tudtam szőlőt kapálni, én kukoricát kapáltam. Azt mondja, hogy amikor a szülei kiengedték szőlőt kapálni, azzal bíztatták, ha rendesen dolgozol, fiam, és hajnalban elkezded a munkát, akkor délben meglátod a Balatont. Nem az, hogy fürödni fogsz a Balatonban, hanem szépen fölfelé megy ugye a domboldal, ha szépen kapálsz, akkor odaérsz, hogy onnan már meglátod a Balaton. Ezt ő nem tudta elfelejteni, 50 éves emléknek is nem tudta elfelejteni, és az egész életére kihatással volt, mert kedves hallgatók, nem ezt tesszük az életben? Az életben is mennyi türelem, mennyi fáradozáshoz gyümölcsöt, mennyi álhatatosság, mennyi kudarc utáni újrafölkelés kell ahhoz, hogy meglássuk a Balatont. Vagy vége legyen annak a kukoricakapálásnak. De milyen hálás lehetek, hogy ezt én már 10-12 éves koromban gyakorolhattam, és nem 20-30 éves koromban szembesültem azzal, hogy mit jelent kitartani órákig, vagy napokig, vagy hetekig, vagy hónapokig. Meggyőződésem az, hogy ma az emberek azért nem szeretnek dolgozni. Ugye a gyerekkorunkban mindig azt tanították nekünk, hogy ha felnövünk, már nem kell annyit dolgozni. Tetszenek emlékezni, nem akarok avitmeséket mondani, de akkor azt mondták, hogy már olyan világba fogunk mi felnőni, hogy ott a gépek mindent elvégeznek, nekünk már dolgozni nem kell. Tulajdonképpen nem is tudtam, így malmozunk majd, megnyomunk egy-két gombot, minden előáll, jön az egyik gyümölcs, innen a zöldség, aztán nézzük a tévét. Tehát ugye elég sivár volt, még nem ismertük Madás Falanszterét, abban az időben kisiskolások voltunk. Tehát azt mondták, hogy a munka rossz dolog. Kedves hallgatók, ezt is a Bibliából ismertem meg, és ha eltetszenek hinni, sehonnan máshonnan nem lehet megismerni csak a Bibliából, hogy mi a munka. A munka a 10 parancsolat 4. parancsolatába a következő képpen került bele. Ez nagyon érdekes, hogy a középkorban azon jobban törölték a 4. parancsolatból. később az egyházi katekézisekből törölték, soha ma emberekkel ezt a parancsatot nem ismertetik meg. Ugye a negyedik parancsat így kezdődik, hogy megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt, 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat. Ez úgy repült ez a mondat a 10 parancsolatból, és 1200 éve ezt úgy kipenderítették, és én erre fogom azt, hogy az emberek, mivel nem tudják, hogy mi a munka, a munkát mindenki valami terhes, nyomasztó, kínos kényszernek tartja, holott a Biblia azt mondja, hogy a munka az nem elsősorban kenyérkereset. A munka tulajdonképpen erkölcsi kötelesség. Mert a munkába tanulunk meg igazán gondolkozni, valamit meg kell oldani, meg kell csinálni, végbe kell vinni valamit, az gondolkozást feltételez. A gondolkozás mellett a munkában tanuljuk meg a szorgalmat, az álhatatosságot, a pontosságot. Ezeket nem lehet munkanélkül megtanulni. Ne tessenek nekem azt mondani, hogy ezt íróasztal mellett meg lehet tanulni, vagy az iskolapadban, dehogy is. Amikor nagybátyám először hívott, hogy na gyere csak Jánoskám, most csinálunk a kút fölé egy kis fedezéket. És akkor levágjuk a deszkákat, azt kimérjük, akkor azt behúzzuk ácsceruzával, akkor így kell fűrészelni, akkor ne így fogd a fűrészt, hanem így meg így, és akkor utána majd, ha összeszögeid, akkor így fogd a szöget, és akkor úgy verjél rá, hogy ne az ujjadra üssél, hanem a szög fejére üssél, és ezt szépen elmondta módszeresen a 8-10 éves gyereknek, és hányszor ütöttem ide, meg hányszor nem úgy csináltam, de mindig türelemmel, szeretettel megtanított, hogy te ezt rendesen csináld meg, hogy utána majd gyönyörködjél benne, hogy mit vagy képes megtenni. Én azt gondolom, hogy a 10 parancsolat, 4. parancsolat, ami azt mondja tehát, hogy 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat. Ezt a minden szót különösen szeretem ebben a parancsolatban. Mert miért mondja azt, hogy minden dolgodat? Mert ne csak azt végezzük kedvel, amiért nagy pénzt kapunk. Minden dolgunkat végezzük kedvel. Erre utal például a Kolossé levél a 3. fejezetében Pál apostol, amikor azt mondja, hogy amit csak tesztek, lélekből tegyétek, mint az Úrnak, és nem embereknek. Amihez hozzáfogunk, azon mutatkozzék meg, hogy benne van a lényünk, a lelkünk, hogy Tömörkény István nagyon szépen mondta, hogy lélek van benne. Lélek van benne. Ugye, mert lehet valamit megcsinálni slendriánul, trehányul, hanyagul, aztán az ilyen kontárokat szidja a félvilág később, de mikor kell ezt megtanítani, mikor kell erre rászoktatni a gyerekeket? Akkor, amikor erre van idő. És elég nagy csapásnak tartom, hogy a mai világban a fizikai munkát nem becsülik, és a gyerekeket nem tanítják fizikai munkára, bár már most egy kicsit tünedezik elő egy kis reménysugár ezzel az 50 órás közhasznú munkával, ami nélkül majd senki nem kap érettségi bizonyítványt. Nagyon örülnék, hogyha ez a gyakorlatban is végbe menne. Ismét felhívom a kedves hallgatók figyelmét, hogy ha valaki megnézi ezt a nyári szórólapunkat, ez az Oltalom Alapítványnak a meghirdetése, én 6 évvel ezelőtt elkezdtem 14 és 22 éves fiatalokkal elmenni az ország különböző részére dolgozni. Most már országhatáron kívül is voltunk Vajdaságban, Erdélyben, most Ausztriába is szeretnénk elmenni. Nagyon jó kis csapat, most már ugye 40 gyerek is jön, de szeretném mindig emelni a számot, és ott egy napi 6-8 óra munkát végzünk, amivel természetesen senki nem hal bele, hol utat készítünk, hol kerítést állítunk össze, hol egy fa házat állítunk össze, hol összegyűjtjük a szénát, hol ezt, hol azt, hol amazt. Én azt látom, hogy a gyerekek az első nap még nagyon nehezen mozognak, de a második, harmadik nap annyira jól esik nekik a mozgás. És annyira örülnek, hogy valamit csinálhatnak, valamihez értenek. És valaminek van eredménye, és mindig el szoktam mondani a gyerekeknek, de itt is hadd említsem, kedves hallgatók, hogy a Bibliának a 2 legnagyobb személyisége több évtizedes fizikai munkán csiszolta a személyiségét. Jézus Krisztus csak nem 30 évig dolgozott egy ácsmester műhelyében, és hogy Jézus utána az országot bejárta, és 3,5 év alatt neki nem volt akadály, hogy hegyre kellett fölmenni, síkságon napi 40-50 kilométer, nem volt akadály. Hát közel 30 évig egy nagyon erős fizikai munkában, ácsmester műhelyben dolgozott, és a másik személyiség Pál apostol. Pál apostol, amíg élt, sátorkészítéssel foglalkozott. Akkor is, amikor már hirdette az evangéliumot, maga tartotta fel nem csak önmagát, de sokszor 2-3 tanítványának a fennmaradásához az anyagi eszközöket ő teremtette elő. Reggel délelőtt dolgozott, délután kibérelt bizonyos görög városokban, ugye különböző helyeket lehetett bérelni, termeket, és ott tartotta a bibliai előadásit, a saját kezével munkálkodott. És úgy mondja az apostolok cselekedetei 20. fejezetében, amikor egy ilyen visszatekintő önvallomást tesz az egész életére, én semmitől se vonogattam magamat, ami hasznos. Mindent lehet jó szívvel megcsinálni, a sepregetéstől a legdurvább takarításon keresztül, a kaszáláson át, a nem tudom én meddig milyen munkát mondjak, de hát Pál apostol tudta, hogy a szellemi munka az erősebb munka, mint a vályár munka. A szellemi munka, amikor le kell menni valaminek a mélységében, vagy ki kell fejteni, föl kell hozni az emberek előtt, hát az sokkal súlyosabb dolog, mint hogyha valaki bányászként dolgozik. Ezek a dolgok összefüggnek, és a fizikai munkát soha ne vessük meg, sőt, aki szellemi munkával foglalkozik, nagyon tanácsos neki, nem csak hobbi szinten, hanem sokkal komolyabban fizikai munkát végezni. És aki fizikai munkát végez, annak is tanácsos bizonyos gondolati műveletekhez fordulnia, úgy, mint olvasáshoz, vagy képnézéshez, vagy zenehallgatáshoz. Tehát ezek összefüggenek az életünkben. Kedves hallgatók, ez gyerekkortól kell ránevelni erre a gyerekeket. Ezt nem felnőtt korban kell megtanítani. Boldogok azok a gyerekek, akik látják az édesapjukat fúrni, faragni, vagy fizikai munkával foglalkozni, és boldogok azok a gyerekek, akik az édesanyjuktól megtanulhatnak főzni, takarítani, vasalni, varni, és a többi, és a többi. Tehát ez a második alapelv a helyes bibliai nevelésnek. Ebből jön rögtön egy harmadik alapelv, most már közelebb kerülve magához, a gyerekhez, a felnövekő gyerekhez. A gyerek, hogy felnövekszik, kell, hogy rendet tartson maga körül. A harmadik alapelv a rendszeretet. Hogy később, ha felnő, ki tudjon alakítani egy meleg családi fészket, egy otthont. Erre is gyerekkorba kell tanítani. Nagyon megdöbbenek azon, amikor szülők hagyják, hogy a gyerekük mindent iszonyatos rendetlenségben ott hagyjon a szobájában. A játékoktól kezdve, a könyvekig, minden ott hever. Milyen egyszerű lenne minden este megtanítani, hogy a könyveket így kell visszabinni, így kell beállítani, a játékok idevalók, és nagyon sokszor hanyag rendetlenséget tartanak a házban, és aztán később csodálkoznak, hogy aztán, hát hogy néz ki, kinek az otthona, és szinte megbotránkoznak azon, hogy ilyen körülmények között szinte már az állatok sem élnek. Nagyon megdöbbentett engem, amikor hallottam egy ilyen történetet, egy falusi édesanya mondta el, hogy több gyermeke volt, és az egyik lánygyermeke nagyon rendetlen volt. Nos, hát ha a fiúgyerekek rendetlenek, az se jó dolog, de hogyha egy lánygyerek rendetlen, ugye, mert azért a lányok és az asszonyok kezében áll majd a jövendő otthonnak a karbantartása, hát az egyenesen kétségbejtő, és azt mondja ez az édesanyja, hogy sehogy nem tudtam elérni a gyerekemmel, a lánygyerekemmel, hogy rendre tudjam szoktatni. Hazajött az iskolából, csak ledobta a kabátját, megette az ebédet, ott hagyta a tálat, el sem mosogatta, lehányta a táskáját ide, nem tanult rendesen, és... hát eléggé kétségbe volt este is. A történetet nem ezért mondom el, a történetet azért mondom el, hogy a nagy fordulat történetét elmondjam. Ugye mi több mint 30 éve szervezünk ilyen nyári táborokat, amiknek most a szórólapja már itt lett a kezemben, és ez a család is eljött az egyik nyári táborba. És a kislány is be volt osztva, úgy 10-12 éves lehetett, be volt osztva egy gyermekcsoportba. És a gyermekcsoportba ugye a gyerekek olyan bibliai történetekkel ismerkednek, amelyek az ő szintjükre valók, tehát amiket meg tudnak érteni. Vannak ott óvónők, tanítónők, tanárok, akik elmondják nekik a történeteket. És váratlanul egy olyan történet került elő, a történet nem annyira közismert, illetve hát egy egyszerű történet, hogy Jézus, amikor föltámadt, és Péter és János szalad Jeruzsálemben a sírhoz, És János megelőzi Pétert, mert Péter az idősebb, nagyon érzékletesen mondja a Biblia, de hogy megáll a sírnál, az üres sírnál, és akkor megvárja Pétert, és beengedi előre, és bemennek a sírüregbe, és ott látják, hogy Jézus hogyan tette helyre a lepedőt és a szemfedőt, amibe őt a halála után betakarták és a sírba helyezték. János evangéliuma külön leírja, hogy külön volt összehajtva a lepedő, és külön volt összehajtva a szemfedő. És azon a délelőttön, amikor a gyerekekkel történeteket ismertettek meg, és ahol ez a kislány is részlet, a tanítójuk ezt a történetet részletezte. Hogy milyen hatalmas dolog a feltámadás, de a Biblia mindenre ügyel, a kis dolgokra is, és a hatalmas föltámadás árnyékában ott van ez a kis mondat, hogy Jézus rendet hagyott maga után. Jézus rendet hagyott maga után. Gondolom, önök is így vannak ezzel, hogyha ezt nem említené meg a Biblia, akkor se lenne mondjuk csonka a Biblia, mert hiányzik belőle egy mondat. Hát jó, hát hiányzik belőle egy mondat. De ezt a mondatot a Biblia mégis megörökítette. A feltámadás hatalmas nagy tényének a hátterén, hogy Jézus nem csak úgy fölkél a sírból, azt úgy lehányja magáról a dolgokat, és ott maradnak, hanem szépen összehajtja, és a helyükre teszi őket. És ez a kislányra olyan mély hatást gyakorolt, hogy amikor hazament a táborból, attól a pillanattól fogva tudatosan törekedett arra, hogy ő soha rendetlenséget ne hagyjon maga után. Szemlélés által változunk el, olvassuk ebben a könyvben. Ez is egy nagyon nagy mondat, mint az előző az önfegyelemről. Szemlélés által változunk el. Ha valamit szemlél az ember, szemlél, gondolkozik, megragadja, és ki tudja, milyen mély rugói a léleknek mozgásba jönnek, hogy nem élhetsz úgy, ahogy eddig éltél. Mint hogy Rilke a német költő mondja, hogy változtasd meg élted. Nem vagy jó úgy, ahogy vagy. Meg kell változnod. Isten a megváltozásnak és a megváltoztatásnak az Istene. Isten mindenkit el tud segíteni a megváltozáshoz. És annak a kislánynak a 12 éves korában megfordult az élete, utána egészen más lelkületű és rendszerető ember lett, és aztán később több gyermek édesanyjaként meg lehet nézni a házát. És ez egy történet mély befogadásán múlott, és ilyen nagy jelentősége van a lelki tanításnak, tehát a bibliai tanítások megismerésének. Tehát nem tudom, hogy látjuk-e, hogyha valakiben van önfegyelem, van figyelem a másikra, van segítőkészség, van munkaszeretet. Ha van már segítőkészség és munkaszeretet, akkor már nem nehéz rendet tartani, akkor már nem egy nyűgös kötelesség, hogy mindent a helyre tenni. Pál apostol mondja az első Tesszalonikai levél 5. fejezetében, incsétek a rendetleneket. Bátorítsátok a félelmes szívűeket, türelmesek legyetek minden ember iránt. Csodálatos fokozat. De először mivel kezdi? Incsétek a rendetleneket. Szoktuk mondani, hogy rend a lelke mindennek, de ez valóban nagy mondás, mert ahol nincs rend, megint egy harmadik mondat ebből a könyvből, abban a lakásban, ahol piszkos sarkok vannak, az ott élő emberek lelkében is piszkos sarkok lehetnek. És akinek a lelkében zavarok vannak, homályok vannak, tisztázatlanságok, szóval ha valaki a gondolkodásában megtűr következetlenségeket, a lelkiismeretében visszásságokat, hát azért az még nagyobb probléma, mint a lakásában a piszkos sarok. De általában a testi dolgokból jön elő nagyon sok lelki dolog. Ezért hangsúlyozza a Biblia azt, hogy tanuljunk rendszeretetet, és ahogy említettem, Jézus Krisztus a rendnek is, a tisztaságnak is, a következetességnek is az Istene. És ebből jön a negyedik alapelv, és itt kell ennél a negyedik alapelvnél elmondanom, hogy a felnőtt társadalom a legtöbbet talán ennek az alapelvnek a megsértésében vétkes. És ez a helyes életmódra való nevelés. Kedves hallgatók, a holnapi előadáson fogok erről még beszélni, hiszen a holnapi előadás a Bibliának az egészségügyi és egyáltalán az egészséges életmódra vonatkozó tanácsait, tanításait szeretné majd egy bizonyos tekintetben önök elé állítani. De már most beszélnem kell erről, hogy helyes életmódra való nevelés Ez talán a legátfogóbb nevelés, és itt vizsgázik minden szülő, nagyszülő és minden idősebb ember. Mire gondolok? Minden napnak megvan a rendje. Ezt a napi rendet a modern társadalom teljesen felszabdalta. Például a modern társadalom egyik legnagyobb problémája, hogy az emberek nem tudnak aludni. Miért nem tudnak az emberek aludni? Miért van annyi sok alvászavaros ember? Miért reggel az emberek miért úgy ébrednek, hogy jobban terheltek, mint amikor lefeküdtek? Miért van ez? Egyszer hallottam a rádióban egy műsort, hogy ezek a nagy áruház láncolatok, ezek mit hoztak be az elmúlt 20 évben a mi kultúránkba. Egy közgazdász, de egy nagyon mélyen gondolkodó ember beszélt, aki foglalkozik ennek a jelenségnek a tudományos magyarázatával, és azt mondta, hogy kérem, a modern áruház láncolatok felbontották a teret, az időt és a viszonyokat. A teret fölbontották, mert kimentek a város szélére mondjuk általában, azt mondja, te is menj ki a város szélére. Az időt mondjuk menjél ki éjjel 11-kor vásárolni, de kimensz a hajnali 3-kor is. És a viszonyokat, mert azt hiszed, hogy ott olcsóban kapsz meg mindent, holott a legdrágább, becsapnak. És ezt a Magyar Rádióban, a Kossuth Rádióban egy pár évvel ezelőtt úgy meg is álltam, nehogy valami árokba szaladjak, hogy ezt valaki ilyen tisztán, világosan elmondja, hogy a mai ember szétbombázta a teret, tehát a teret nem tiszteli, mert a tér az, hogy van egy otthonom, az otthonomba hazatérek, kicsit kipihenem magam, utána lefekszem, kialszom magam, és reggel új erővel tudom folytatni. Ezt szétbombázták. Az időt, hogy nézzük meg, hogy a mi időnkben emlékezem, hogy 8 órakor nekem le kellett feküdni. De nem is kívántam fönt lenni. Tehát említettem önöknek, hogy egy zavaró tényező volt, hogy édesapám még a 8 órai híreket mindig meghallgatta a Kossuth Adón, és a 60-as években állandó szereplője volt a híreknek De Gaulle. És én azt De Gaulle-nak vettem. Így, ahogy tetszenek hallani. De Gaulle-nak. És én nem tudtam, hogy a rádió miért beszél annyit a De Gaulle? Miért a dögöknek miféle ólját kell nekem minden este hallgatnom? Ilyen kis primitív falusi gyerek voltam én. De aztán apukám akkor lezárta 8 óra 5 perckor a híreket, és attól a pillanattól fogva nekünk szépen aludni kellett. És nem is álltunk meg reggel 7 óráig, és kipihentük magunkat. És minden reggel csodálatos frissességgel ébredtünk, pedig hideg volt a szoba, mert cserépkályha volt, nem hideg lavorba mosakodtunk, ugye gyorsan a reggelire azért időt szántunk, és elindultunk az iskolába. De igen, a modern élet felbontotta a teret, az időt és a viszonyokat. Ma tele vagyunk alvászavaros emberekkel, tele vagyunk depressziós emberekkel, lelki problémák halmozódnak. Miért? Azért, mert a helyes életmódra szoktatás a családokban nem valósul meg. A gyerek nem 8-kor vagy 9-kor fekszik le, hanem ott hagyják a televízió előtt, és jobb esetben valakinek eszébe jut, hogy már 10 órakor vagy 11-kor be kellene parancsolni az ágyba. Mit lát az a gyerek, tessenek nekem megmondani? Mit lát az 10-11 órakor a televízióban? Ugyan mit néz az a televízióban? És a nyugodt lélekkel alszik el. De egyáltalán a családtagok, hogy emlékszem, amikor felnőtté váltunk, már úgy 18 évesek lettünk, akkor is 10 órakor gyere haza. 10 órakor. Szóval nem volt West-Balkán, na de nem volt haláleset sem. Tessenek gondolkozni egy kicsit. Az életnek megvan a maga rendje, megvan a maga ritmusa. Aztán szeretnék foglalkozni azzal is, hogy reggel ma nem szokása a családoknak a reggelizés. Ez kiment a divatból. Mindenki rohan. Senki nincs megalapozva folyadékkal, reggelivel, ami hát azért a népek ősi közmondás gyűjteményében én csak ilyeneket olvastam, hogy reggelid legyen olyan, mint a királyé vagy a császári. Meg kell alapozni a napot. Ezért adtunk ki mi alapítványilag egy könyvsorozatot, eddig 6 kötete jelent meg, az első kötetet rögtön ezzel kezdtük. Hogy mi az, ami reggel az embernek dukál. miért kell gyümölcsöket fogyasztanunk, mézet, kását, miért kell olyan könnyen emészthető szénhidrátokat és cukrokat, tehát fruktózt, amivel el lehet kezdeni a napot. És miért adtuk ki a következő füzeteinket azzal kapcsolatban, hogy igen, meg kell várni az 5-6 órát, és akkor ebédre lehet kenyeret fogyasztani, pástétomot, lehet házi kenyeret sütni, és lehet egytál ételeket készíteni, és salátát, és sok zöldséget, stb. A Magyar Televízióban is tartottam erről előadást, fönt van az M1 honlapján egy 25 perces előadás arról, hogy a Biblia mit tanít, hogy mikor, mit és hogyan étkezzünk. De ez olyan ismeretlen dolog, hogy ezt el nem lehet mondani. A gyerekeket hozzászoktatták a nassoláshoz. A gyerekekkel nem itatnak elég vizet, hanem ezeket a teljesen egészségtelen cukrozott szörpöket adják a gyerekeknek, vagy kólaféléket, amelyek kimondottan károsak az egészségre. Azt olvasom a Világ helyzete című könyvben, hogy ma a világ zsír és cukor függőségben él. Ma a gyerekeket már rászoktatják arra, hogy később majd kávévók, alkoholfogyasztók legyenek. Ezt már a gyerekkorban leteszik sajnos ennek az alapjait. Ezért tartunk most bemutatót, és a mai előadás után, és a szombati előadás után önök, hogy betetszettek jönni, találkozhatnak olyan készítményekkel, amelyek például beállítják az embernek a normális cukorszintjét. A normális cukorszintet ugye a savanyú káposztán kívül a csicsóka állítja be a legtökéletesebben. Bárcsak az emberek ismernék, hogy mi az, hogy csicsóka. Most is benne lehet hagyni a földben, tehát minden nap kivesz valaki egy szem csicsókát, minden nap egészséget vesz magához, de Tóth Gábor élelmiszeripari mérnök kikísérletezett ilyen csicsóka sűrítményt, minden nap kétszer vagy háromszor egy mokkás kanállal kell fogyasztani, és ez beállítja a szervezetnek az optimális cukor szintjét, szükségletét és szintjét. Én is az országban viszem és mutatom mindig, hogy a jó vizen kívül, mert a vizet nem tudjuk felülhaladni. És egy családban otthon igenis töltsük ki a csapvizet, vagy tisztított csapvizet egy korsóba, és tegyünk annyi 2 decis poharat mellé, ahány családtag van, és szoktassuk rá a családtagokat, hogy óránként egy 2 deci vizet fogyasszanak el. Vagy hogyha valami gyümölcslevet kell inni, Magyarország, amely szőlő nagyhatalom, ezt az egyetlen egy mustot készítik Magyarországon, nem hevített állapotban, hanem tiszta, tehát nyers állapotban, ezt az Izsáki Állami Gazdaság Európa legnagyobb borkombinátja volt, oda kell most elmenni, hogy ezt az alkoholmentes mustot, amit megint csak elhozunk ide, meg lehet kóstolni, majd meg lehet vásárolni, hogy tessenek a gyerekeket hozzászoktatni, ne a műitalokhoz, ne a műanyagokhoz, hanem a természetes, a 100%-os dolgokhoz, amelyek sem nem drágábbak, sem nem elérhetetlenebbek, mint más. Én ebben az évben voltam először Angliában, és Angliában sem mentem el ugyan a nagy áruházakba, de kértem ott az ismerőseimet, hogy mutassák meg nekem, hogy ma az angol gyerekekkel és fiatalokkal ott Angliában mit helyeznek előtérbe, hogy mit egyenek a gyerekek, a Milka csokoládét reklámozzák? Én ott nem láttam egy Milka reklámot sem. De láttam viszont zabszeletet, ez is szégyen, hogy ezt az angolok találták ki, és nem mi magyarok. Ebben van szárított gyümölcs, 1, zab, 2, és nátszukor, 3. Ez a 3 dolog. Ott a fiatalokkal például ezt reklámozzák, és aztán hoztam is meg, itt láttam, hogy Magyarországra is hoznak, és én úgy gondolom, hogy ez a 400-450 esetenként 500 kalória, ami ebben van. És ami természetes, ami jó, ami helyes. Én azonban úgy látom, ha elmegyek egy-egy kirakat előtt, hogy ott a csokoládék tömege roskadozik, és hát a gyerekeket cukorfüggőségbe hozzák, és mondom, a cukorfüggőség kifejleszti aztán az alkoholfüggőséget, az alkoholfüggőség aztán kifejleszti a kábítószerfüggőséget, tehát így adja a kirincset egymásnak ez a sok gonoszság. Aztán szeretném még fölhívni a figyelmet arra, hogy Magyarországon általában filteres teákat vesznek az emberek, mert úgymond az gyors, és azzal nem kell annyit bajlódni. a mi alapítványunk 25 éve terjesztett, tehát ez egy vér- és értisztító, tehát egy kalocsai főgyógyszerésznek a találmánya, ami idősebb korban azért is jó, mert az érelmeszesedés, érszűkület ellen hat, kalocsáról származik. Én azt gondolom, hogy azt a 10 percet oda kellene áldozni minden nap, hogy a víz mellett, vagy a 100%-os gyümölcslevek mellett egészséges jó teákat, ne filteres, és ne aromásított, és ne manipulált teákat fogyasszunk. A tea fogyasztás egyébként is azért előnyös, mert hogyha a teát nem ízesítjük, tehát se mézzel, se cukorral nem ízesítjük, akkor, hogyha megisszuk, ugyanúgy viselkedik, mint egy pohár víz. Tehát ekkor a gyomor nem indul működésbe. Márpedig a gyomornak azért az 5 óránkénti evés bőséges időt biztosít arra, hogy pihenjen. Szellemi munkát végzőknek mi csak a napi 2-szer étkezést ajánljuk, de az olyan legyen a reggeli, mint a királyi, az ebéd olyan, mint a polgári, a vacsora olyan, mint a koldusé. 2-szer étkezésből meg lehet élni. A fizikai munkát végzőknek nyilván 3-szor étkezés, gyerekeknek, cukorbetegeknek, vagy más egyéb alkalmakkor lehet 4-5-ször, de ezt is be kell állítani az embernek a maga ízlése szerint, és a Bibliában ilyen ige is van, hogy a nemes ember a test erejéért eszik. Tehát akkor eszik, amikor valamit pótolni kell. Ha nem kell pótolni és nem éhes, ki lehet hagyni egy étkezést. Majd fogunk áprilisban foglalkozni a bibliai gyógymódokkal és a biblia orvosi tanácsaival. Ott az egyik legfontosabb tanács az, hogy a koplalás vagy a böjtölés, ez a kés nélküli operáció. Ez valóban így van. Ha az ember kihagy egy-egy étkezést, vagy egy-egy napot, vagy 2 napot, a szervezet immunrendszerét hozzásegíti ahhoz, hogy jobban működjék, és önmagunk le tudjuk győzni a bajokat, nem kell ehhez sokszor orvosság, vagy más egyéb külső eszköz. Kedves hallgatók, a helyes életmóddal majd külön fogunk foglalkozni, mert ez egy óriási terület, és sokan nem ismerik azt, hogy a Biblia első fejezetében fölhangzik ez a mondat, amit mi is a könyvsorozatunk címéről választottunk, hogy mi legyen nekünk eledelül. Mi legyen nekünk eledelül. A Biblia első fejezetében, Mózes első fejezet, első könyve, első fejezet, 29. verse azt mondja, gabonafélék és gyümölcsfélék. Ezek legyenek nektek eledelül. Gabonafélék, gyümölcsfélék. Utána a 3. fejezet 18. verse, tehát egyet kell lapoznunk a Bibliánk elején, a 3. fejezet 18. verse azt mondja, a bűneset után mondja Isten az első emberpárnak, és egyed a mezőnek füvét. Tehát a bűneset után, és csak is a bűneset után a gyógyító erőre való hivatkozással Isten a zöldségféléket és a gyógynövényeket is az ember rendelkezésére bocsátja. Ugye valami megütötte a fülüket, hogy mi hiányzik ebből. Ami ebből hiányzik, Isten az özönvíz után engedi meg. Az özönvízig az emberek húst nem fogyasztottak, 1700 évig az emberiség a magas életkorokat ennek köszönhette. Ma is kísérleti tény az, hogy azért halunk meg jóval korábban, mint ahogy lejárna az életidőnk, mert egyszerűen a zsír és húsfélék rossz hatással vannak a szervezetünkre. Isten bennünket elsősorban növényi életrendre tanított. Az özönvíz után, amikor megengedi Isten a húsfogyasztást, azért engedi meg, mert az emberiség étvágya, egyáltalán vágyai már az embereknek annyira elkorcsosulnak, hogy Isten itt a határt eltolja egy kicsit, de a határt akkor lecövekeli, és azt mondja, hogy a húsok között viszont különbséget teszek, tiszta és tisztátalan állatok között. És Mózes 3. könyve 13. fejezete közli azt, hogy melyek a tiszta állatok, és melyek a tisztátalan állatok. Jézus soha nem fogyasztott tisztátalan állatokat. A tiszta állatokból itt csak évente 1-szer vagy 2-szer, de ez megfelel az ókori, sőt még a középkori átlagnak is. Az emberek régebben sokkal kevesebb húst fogyasztottak. Ennek nagyon egyszerű oka is volt persze, mert egy hús előállítása rendkívül drága. Ma is 1 kiló hús előállítása a világ viszonylatokban legalább 3-szor, 4-szer többe kerül, Tehát a vegetariánus étkezés alapképlet szerint egy harmada, negyede annak, ami a hús alapú étkezés. Tehát ennek ez is az oka. A modern világ az utóbbi 100 év fejlesztette azt ki, hogy a húsok elképesztő mennyiségben kerülnek az üzletekbe. Én mint nyelvészetileg azon szoktam derülni, hogy a hús üzletnek is megváltozott a jelentése, és sokan nem ismerik, hogy mi a különbség például a hentes meg a mészáros között. Nem biztos, itt a teremben a fiatalok ezt ismerik, hogy mi a különbség a hentes meg a mészáros között. Most nagy vonalon azt írják, hogy hús üzlet. Régen a mészárosok azok csak tiszta húsokat árultak, tehát baromfi, aztán marhahús, birkahús, stb. A hentesek foglalkoztak a tisztátalan húsokkal. Petőfi Sándor édesapja ugye mészáros volt. Később is így írták ki, hogy egy kapu egyik részén volt a hentes, a másik részén volt a mészáros, véletlenül se keverték össze, de aztán később aztán jött hús és hentesáru, stb. Összekavarták, összezagyválták a dolgokat. Én nem azt mondom, hogy egy kukoricán nevelt csirke ma is sokkal egészségesebb lehet, mint bármi más húsnemű, de olyan tapasztalatom is van magyar városokról, hogy például Abasár, ami nagyon húsevő falu, a lakosai közül kb. 25 évvel ezelőtt sokan miért határozták el, hogy soha többet húst nem fognak enni. Ennek nagyon egyszerű oka volt. Egy óriási kamion az Abasár környéki árkokba fordult, kijött az a sok disznó belsőség, amit vittek bizonyos csirke üzemekben a csirkék táplálására, és akkor a derék magyar abasári emberek elkezdtek gondolkozni, hogyha ők csirkék címén is disznóhús belsőséget fogyasztanak, akkor tulajdonképpen mit esznek? És az egyszerű kérdés, hogy mit eszünk, amikor mi megvásároljuk különböző üzletekben azokat a sokat manipulált és ilyen-olyan szerekkel kezelt szerencsétlen állatokat, nem akarok itt részletekbe bocsátkozni, a családban kell példát mutatni arra, hogy mi a helyes életmód. Én is szégyenkezve mondhatom, hogy a gyerekeink mondták kisgyerekkorukban, hogy ne erőltessük beléjük a húst. És akkor feleségem a fejéhez kap, és azt mondja, hogy tényleg, hát én is ezt mondtam, amikor gyerek voltam, csak aztán annyira belém erőltették, mert megmagyarázták, hogy kislányom, ha erős akarsz lenni, meg a vas, meg minden, hát akkor kell fogyasztani a húst. És aztán, amikor a gyerekeink már imánkodtak, hogy jobb lenne hús nélkül, és elkezdtük körülbelül egy 28 évvel ezelőtt a családunkban, hogy a családunk összeült, megtárgyaltuk barátainkkal, ismerőseinkkel, a Bibliát is forgattuk, a bibliai irodalmat is forgattuk, és én úgy látom, hogy ha reklámozni akarnám ezt a nevelési modellt, akkor azt mondhatnám, hogy a három gyermekünknek mind a 32 foga megvan. 32, 30 és 24 évesek, megvan minden foguk, nem furták, faragták őket, nem a csokoládé, cukorka, a finom liszt, a nem tudom én mi nem tette őket tönkre, migrénjük, gyomor problémájuk nem volt, de nem a reklám helye ez, csak fel akarom hívni a kedves hallgatók figyelmét, hogy a Biblia a helyes életmód tankönyve is. A Bibliában olyan táplálkozási, életmódbeli törvényszerűségek vannak, amit mindenki a saját javára fölfedezhet és alkalmazhat. De befejezésül, ha bár nem utolsó sorban, szeretnék önöknek hivatkozni arra, hogy mi az utolsó, az minden eddigi alapelvet megkoronázó bibliai alapelv a gyermeknevelés tekintetében, ez a személyes hitre nevelés. Eddig is arról beszéltem persze, hogy a gyerekeinket hozzá kell segíteni, hogy a maguk urai legyenek, tehát ne veszítsék el magukat, legyen önfegyelem, tudjanak tekintettel lenni más emberekre, segítsenek embereket, megtanulják a munkát, hogy magukat fent tudják tartani, és ne naplopásból vagy másokból éljenek, hogy rendet tudjanak tartani, fel tudjanak készülni majd a családi életre, hogy helyes életmódot folytat, hogy megismerjék a helyes életmód törvényszerűségeit, De a legeslegfontosabb alapelvet azért hagytam a végére, mert úgy gondolom, hogy ez koronázza meg a bibliai nevelési elveket, mert tulajdonképpen mitől vagyunk mi emberek? Ki nevezhető igazán és jó szándékkal olyan embernek, aki rászolgál erre a névre, amit egy katonember, amikor elővezette Jézus, azt mondta, íme az ember. Íme az ember. Egy nagyon nagy mondat volt, hogy íme az ember. Ebben benne van az, hogy őt embernek lehet nevezni. Ő nem csapkod, ő nem dacos, ő nem sértődik, ő nem vág vissza, nem indulatoskodik. Itt áll előttetek, őt embernek tudom nevezni, bár csak néhány órája ismertem meg. Itt van még Barabás, akit ti nagyon jól ismertek, köztörvényes bűnöző. Itt van egy embernek nevezhető lény, ez a názáreti Jézus, és itt van egy tolvaj, gyilkos és haramia, melyiket bocsássam el most? Jön a, ugye, a húsvéti ünnepek során amnesztiát lett, melyiket bocsássam el? Kedves hallgatók, nagyon szeretném hinni, hogy mi, akik itt vagyunk, ne Barabásra szavazzunk. Tehát tetszenek ismerni, ugye Karinti Frigyes híres novelláját az első világháború végén írta. Novella arról szól, hogy Krisztus miután föltámad, visszamegy azokhoz az emberekhez, akik Barabásra szavaztak. És meggyőzi őket arról, hogy menjünk újra Pilátus palotájához, ismételtessük meg a szavazást, és szavazzatok érem, mert hát én jót akarok nektek, az életemet adtam értetek, mondja ott Karinti ebben a Barabás című novellában, azóta meg mióta szabadlábra engedték, Barabás már többeteket kifosztott. Hát most újra meg lehetne ismételni a szavazást. Gondoljátok végig, és másítsátok meg az ítéleteteket. A tömeg kíséri Jézust Pilátus palotájához, és szépen írja le Karinti, hogy Pilátus palotájának tornácán Pilátus és Barabás étkezik. Zsíros falatokat esznek, és nehéz borokat isznak. Jön a tömeg Jézussal, és Jézus mondja, hogy szeretnénk megismételtetni Pilátus a szavazást, hogy a nép meggondolta magát. Pilátus azt mondja, semmi probléma, veszi a kendőt, megtörli a szát, leteszi, kiállod a tornászra. Na hát akkor mit akartok, hogy kit bocsássak el, a Jézust, akit názáretinek neveznek, vagy Barabást? És most jön a novella utolsó mondata, ami így hangzik, bár személyesen mindenki Jézusra szavazott, az egész tömegből mégis ez hangzott ki, Barabást. Amikor az ember tömeglény, akkor nem ura önmagának. Az emberi élet legértékesebben személyes élet. A személyes ember a legerősebb ember, az egyedi ember. Amikor valaki beleolvad egy tömegbe, valami pártag lesz, szakszervezet, kimegy az utcára tüntetni, vagy milyen ártatlannak látszó dolgokat mondjak még, elveszíti önmagát. Elveszíti önmagát. Szent Ágoston ezt nagyon szépen írja le a Vallomások című művében, amikor elment a gladiátor játékokra, már mélyen nem értett egyet a gladiátor játékokkal, mert befogta mind a két fülét, csak hogy ne hallja ott azt az üvöltözést, az állatok meg az emberek küzdelmét, tehát hiába fogta be mind a két fülét, ott valami iszonyú robajjal mozgott minden. Ne menjünk bizonyos helyekre, gondolkozzunk, személyesen döntsünk, mindenki a saját sorsának a kovácsa, mert ezt Isten mindannyiunk számára biztosítja, hogy olyan emberek leszünk, ahogy gondolkozunk és amiképp döntünk. Van ilyen mondat is a Példabeszédek könyvében, ahogy az ember gondolkozik, az ő maga. Mindenkit a maga gondolkozásmódja, döntései, választásai tesznek olyan emberé. Mindenki azt az életsorsot éli, amit maga választ magának. Ne higgyük el, hogy a világ cibál bennünket ide-oda, csak akkor cibál bennünket a világ ide-oda, hogyha nincs személyes meggyőződésünk. Akkor lehet. Akinek nincs biztos, alapos, személyes meggyőződése, egyszer jobbra cibálják, egyszer balra cibálják, egyszer ide-lökik, másszor oda-lökik, azt lehet vele tenni, mint egy bogáncsal. Ne legyünk ilyen emberek. A Dániel könyve 3. fejezete a legfontosabb rész, amit a kedves hallgatók figyelmébe tudok ajánlani. Dániel könyve különben és minden fejezetében példátlan nagy könyve a Bibliának. De ez a 3. fejezet, amikor a Nabukodonozor király a maga dicsőítésére a saját szobrát leplezteti le, ó, milyen modern történet, mintha egy Lenin vagy Stalin szobor leleplezésénél állnánk, teljesen modern dolog, hiszen a 20. századi diktátorok is Babilóniából vették ezt az ócska kultuszt, ezt a szobort állítunk magunknak kultuszt, hogy ezt a babiloniak találták ki 2600 évvel ezelőtt. És Nabukodonozor, amikor leleplezi a szobrát, ez csak nem úgy megy, hogy leleplezek, hát akkor fölvonultatja az énekeseket, tudásokat, citrásokat, mindenféle zeneszerszámosokat, és amikor fölhangzik ugye ez az ünnepélyes nagy csinnadratta, akkor az én parancsolatomra, mondja Nabukodonozor, a szobrom előtt mindenkinek térdet kell hajtani. És aki nem hajt térdet, azt az égő tüzes kemencébe fogjuk bevetni. Erről szól Dániel könyve 3. fejezete. Tessenek sokszor elolvasni, mert mindenki térdet és fejet hajtott, kivéve Sidrákot, Misákot, Abednégót, azt a 3 héber ifjút, akit otthon arra neveltek, hogy tiszteljétek az államhatalmat, minden ember tiszteljetek, de olyat senkinek ne tegyetek meg, ami egyedül Istennek jár ki. Leborulni, imádni, erre csak az Isten méltó. Ember előtt soha ne boruljunk le, még gondolatba se, és embert soha ne imádjuk, még gondolatba se. És ez a 3 héber ifjú nem borult le, de mindenki leborult. Utólag persze sok a partizán, tudom, de a Biblia úgy írja le a történeteket, ahogy megtörténtek, itt sajnos az kell, hogy mondjuk, hogy mindenki leborult, kivéve ezt a 3 héber ifjút. Nabukodonozor magából kikelve hivatja őket a palotájába, hát hogy én azért világosan megparancsoltam, és a szankciót is megmondtam, most az égő tüzes kemencébe akart. Tehát miből áll ez, hogy egy kicsit térdet hajtani és fejet hajtani? Azért csodálatos ez a 3. fejezet, mert a héber ifjak megszólalnak, király, örökké élj. Mi téged tisztelünk, de nekünk van olyan Istenünk, aki számunkra az Isten, előtte hajtunk térdet és fejet, és hogyha te azt mondod, hogy ezért az égő tüzes kemencébe vettetsz bennünket, nekünk van Istenünk, tehát mi hiszünk az Istenben, ő meg tud bennünket menekíteni az égő tüzes kemencéből. De, ha nem tenné is, ó, milyen szép ez a mondat, ha nem tenné is, mert nem tudta a 3 héber ifjú, hogy Isten most mit dönt. De nem attól tették függővé a személyes hitüket, hogy most ők elvesznek vagy életben maradnak, ők akkor is kitartottak Isten mellett, hogyha ezért a következmény az lett volna, hogy az égő tüzes kemencébe vetik őket. De ha nem tenné is, mi a te szobrod előtt térdet és fejet nem hajtunk. Nabukodonozor bevetteti őket az égő tüzes kemencébe, le is szalad a palotája alaksorába, hogy megnézi a porrá égésüket, de amikor benézott nyilván bizonyos ablakon keresztül a kemencéből, ahova bevetették a 3 héber ifjút, akkor azt mondja a király, hogy nem, de 3-at vetettünk be. Hát ki az a negyedik, akinek az ábrázata olyan, mint az Istenek fiái? Kedves hallgatók, az Ószövetség olvasásakor soha ne tessenek elfelejtkezni, mert majdnem egy tucatszor van benne az Ószövetségben, hogy az emberiség megváltója, mielőtt megszületett volna Betlehemben, többször megjelent már emberi formában, hiszen Jézus nem Betlehem óta létezik, Jézus Betlehem előtt már Istenként a mennyben az Atyával létezett, és az Ószövetség idején többször megjelent, például megjelent Ábrahámnak, megjelent Jákobnak, megjelent Mózesnek, és mondta neki, hogy vedd le a saruidat a lábaidról, mert ahol áll a szent, az a helyen égő csipkebokor közepéből jelent meg neki, megjelent Józsuénak, a hadvezérnek, megjelent az előbb idézett Sámson szüleinek, de megjelent Dániel próféta 3 társának is, és az égő tüzes kemencében ezért látott ott Nabukodonozor egy negyedik alakot. És a 3 héber ifjú nemhogy szénné nem égett, de amikor kihozták őket a tüzes kemencéből, 2 külső ember halt meg a kicsapó hévségnek a melegétől, őnekik azonban a hajuk szála nem perzselődött meg, és a ruhájuk nem vette át a bűzt. Szoktam fizikusokat kérdezni, hogy magyarázzák ezt meg. Eddig még senki nem tudta nekem megmagyarázni, hogy ekkora nagy hőségbe, forróságba, izzó kemencébe vetnek. De kedves hallgatók, hogy ahol Jézus Krisztus van, ahol Isten van, Isten jobban ismeri a törvényeit, amiket megteremtett, mint mi magunk. Ismerik Newtonnak a mondását, hogy ő egy tengerparton játszó kisgyerekhez tudja magát hasonlítani. Összefog néhány kis kavicsot, néhány kis kagylót. Mi ez ahhoz képest, ami a hatalmas nagy tenger, ami hogy zúg vele szemben? Azt mondja Newton, én ennyit ismerek, de én meghagyom azt, hogy az Isten az egész tengert ismeri. Én ezt az egy-két dolgot ismerem. A három héberi fiú azonban ragaszkodott a hitéhez, ragaszkodott a meggyőződéséhez. Nem gondolkozott úgy, hogy hát most engedményt teszünk. Mi az, hát egy 20 centit meggörbítjük a lábunkat, aztán utána mi sem történt volna, nem emlékezzünk már a dologra. Nem. Ez a három héber ifjú olyan nevelést kapott, hogy a szülei nem vallásosságra nevelték, vagy nem a zsidósághoz való tartozásra nevelték őket, őket a személyes Isten megismerésére nevelték. A személyes hitnél nagyobb dolog nincsen. Ha valakinek hite van, mindene van. És engedjék meg, hogy a bibliai történet után most már tényleg a legvégső befejezésre egy olyan nagyon rövid történetet mondjak el önöknek, amit 3 nappal ezelőtt hallottam. Egyik kecskeméti előadásom alkalmával megismerkedtem egy olyan emberrel, akit 1956-ban halálra ítéltek, és tényleg, amikor már vezették ki a bitófához, akkor jött meg egy felettes parancs, hogy mégis életfogytiglanra változtatják az ítéletet. Tehát egy túlélő volt, most már 80 éven felül van, és azóta én nagyon meleg baráti kapcsolatot ápolok vele, és most, ahogy a héten jöttem erre délkelet irányba, és megálltam Kecskeméten, őket is meglátogattam, egy idős házaspár, és most mondta el nekem a következő, és én egy nagyon aranyos történetnek találom. Ugye 56-ban nem végezték ki, börtönbe került. És az egyik börtönben egyszer bent van már, hogy 58-at, 59-et írhattak, és egyszer csak nyílik a kis ablak, de csodák csodájára a foglár jön, a börtönőr jön, és az mond neki valamit. És nekem most mondta el ez a Feri bácsi, azt mondta, tudod, mit mondott nekem ez a börtönőr? Azt mondta a börtönőr nekem, hogy tessék már nekem megmondani, hogy hogy neveljem a gyerekeimet, hogy ilyenek legyenek, mint önök. A börtönőr látta a foglyok viselkedését. Látta, hogy a foglyokban nincs dac, nincs keserűség. Látta, hogy a foglyok emberi módon álltak mindenkihez hozzá. És amikor egy börtönőr ezt mondja, hogy egy rabnak, egy politikai elítéltnek ezt mondja, amikor együtt van vele, és nincs senki ott a közelben, és kinyitja a kis zárka ablakot, tessék megmondani, hogy hogyan neveljem a gyerekeimet, hogy ilyenek legyenek, mint önök. Becsületesek, tisztességesek, egyenesek. Én azért tartom ezt nagy történetnek, mondtam is neki, hogy miért csak most mondjam, már 10 éve ismerem, hát ez az életed egyik legnagyobb története. Hát ezt írd meg, most ne azt írd meg, hogy ütöttek, folyt a vér, mert ugye ezt már megírta, már 2 könyvbe is megírta, volt együtt Göncz Árpáddal is egy, azt is megírta, mindent megírta, mondom, ez az életed nagy története. Én azt veszem észre, kedves hallgatók, hogy embereket érhet bármi baj, nyomorúság, de ha jók a gyerekeik, az mindent elfeledtet. Ha felnőttek úgy tudnak gyerekeikre, hozzátartozóikra gondolni, hogy ezek egyenes, becsületes, rendes emberek, ezekben van önfegyelem, segítőkészség, rendes emberek, ezek személyes meggyőződésük van. Én azt gondolom, hogy valóban a legnagyobb kincs a jellem. Erről beszéltünk a decemberi sorozatunk során. Most is ezt szeretném aláhúzni. Ne tessenek ezt olyan kis dolognak tartani. Ne tessenek az erre való törekvést olyan kis dolognak tartani. Amivé válunk, abban van benne a lényegünk. Amivé leszünk, azok vagyunk mi. És hogyha egy életfolytiglanra elítéltől ezt kérdezi a börtönőr, hogy én hogyan neveljem a gyerekeimet, hogy ilyenek legyenek, mint ön, akkor ez valamit kifejez. És ezért hatalmas nagy dolog, hogy a Biblia kezünkben lehet, mert a Biblia segítségével, a bibliai nevelési elvek segítségével valóban nem csak a gyerekeinkre, unokáinkra, de mindenkire olyan hatást gyakorolhatunk, hogy, hogy az emberekben ott legyen az a belső elismerés, hogy jó volt ezzel az emberrel együtt élni. Azt gondolom, hogy ennél nagyobb és szebb minősítés nincsen. Én megköszönöm a figyelmüket.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Vegyük elő a Bibliánkat, és olvassuk a Szentírásból János evangéliuma 8. fejezetéből a 12. verset. János evangéliuma 8. fejezetéből olvassuk a 12. verset. Így hangzik. Tehát János evangélium a 8. fejezetéből a 12. verset olvasom. Ismét szólt azért hozzájuk Jézus mondván: én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.

0: Kedves gyülekezet, Jézusnak ez az ígérete igen-igen értékes számunkra. Így mondta Jézus, aki engem követ, nem járhat sötétségben. Mert azt mondja, lehetetlen, annak azt a sötétség nem tudja körülvenni, nem tudja hatalmába keríteni, aki engem követ. Nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Hát gondolom, mindnyájan sejtjük, hogy ez jelképes beszéd. Jézus teremtette a napot, ugye, ami a mi világunknak a világossága fizikai értelemben, így is ő ajándékozta nekünk a világosságot. De itt arról van szó, hogy Jézus lelki, szellemi értelemben a világ világossága. És azt mondja, aki őt követi, az nem járhat sötétségben. Az mentes lesz a sötétségnek a hatalmától. És természetesen itt a sötétség szó is jelképes értelemben szerepel. Ugye fizikai értelemben sem szeretjük a sötétséget. A sötétség kellemetlen, a sötétség félelmetes. Még ha éjszaka jó is, hogy megpihenhetünk benne, de egyébként a sötétség az, amiből csak örülünk, mikor kijövünk a világosságra, és amikor felvirrad. De a lelki-szellemi értelemben vett sötétség az még rettenetesebb. A Biblia nagyon sokszor használja a sötétség szót jelképes értelemben. Például azt írja Pál apostol a Kolossé beliekhez írt levélben, hogy Isten kiszabadított minket a sötétség hatalmából, és átvitt minket az ő szeretett fiának országába. Hát a sötétség hatalma az kinek a révén uralkodik a mi földünkön? Jézus egyszer hogy beszélt Sátánról, akit a világ fejedelmének is nevezett máskor? Azt mondta, ő és az ő angyalai az élet sötétségének a világhatalmai. Ők terjesztik és tartják fenn a sötétséget ezen a világon. És gondolom, mindannyian találkoztunk már az életben megrázó módon lelki sötétséggel. Olykor mondjuk egy-egy emberre, milyen sötét lelkű, és úgy megborzadunk tőle. Vagy látunk egy ilyen zavaros, zűrös szellemi irányzatot, és akkor azt mondjuk, hogy milyen borzasztó sötétség, és emberek hogy nem látják, hogy ez milyen sötétség, ez a gondolkozásmód, vagy ez az eszme, vagy ez a vallási irányzat, vagy ez a vallási tévejgés. De ezek még mind rajtunk kívül álló dolgok. De szeretném megkérdezni, a sötétség az nem lehet úrrá saját magunkon? Vajon az élet sötétségének a világhatalma és Sátán és az ő démonai nem tudják azt elérni, hogy esetleg a sötétség hatalmába kerítsék a mi lelkünket? Talán nem egészen, ugye? Mert hála Istennek, az nem megy olyan gyorsan, hogy valaki, aki Isten szereti, vagy Istenhez ragaszkodik, a sötétség mindenestől hatalmába kerítse a lelkét. De azért nem elég az, hogyha egy kis területet talál a lelkünkben, és valahol egy sötét folt van, ahol nem látunk tisztán. Nem elég az, hogyha az életünknek egy területén, vagy bizonyos vonatkozásban a sötétség van a lelkünkben, a gondolkozásunkban, és egyszerűen nem látjuk tisztán a valóságot és az igazságot. Bizony, ez rendkívül veszélyes dolog. Szeretném olvasni Máté evangélium a 6. fejezetéből, hogy Jézus a hegyi beszédben hogyan szólt erről, hogy nagyon vigyázzunk, hogy a sötétség a gondolkozásunkban, a lelkünkben be ne hatoljon, és ott el ne foglaljon bizonyos területet, és úrrá ne legyen. Így olvasom Máté evangélium a 6. fejezetében az ígét. Máté evangélium a 6. fejezetéből olvasom a 22. és a 23. verset. Ezt mondta Jézus, a test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz. Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévő világosság sötétség, mekkora akkor a sötétség? Ugye egy hasonlatot használt Jézus, a test lámpása a szem. Ugye hát szoktuk is mondani, vigyázz, mint a szeme fényére. Hát milyen fontos, hogy lássunk magunk körül, tájékozódni tudjunk magunk körül. És átvitt értelemben mi a belső szem, amiről itt Jézus beszélt, hogy ha az gonosz lesz, ha az besötétedik? Az értelmünk és a lelkiismeretünk. Az értelmünk és a lelkiismeretünk az, ami a belső szemünk, És azt mondja, hogy ha a külső szemre vigyázunk, hogy az éles fényben jól lássa dolgokat, mert az veszélyes, ha homályosan látunk, és nem tudunk jól tájékozódni, akkor gondoljunk arra, hogy legalább ennyire kell vigyázni a belső szemre, az értelemre, a lelkiismeretre, az egész lelkivilágunkra, az érzelmeinkre is, mindenestől a lelkivilágra, mert ezt kormányozza az embert, hogy itt a sötétségben ne vegye magát. Mert Jézus azt mondja, ha az, aminek világítani kellene, aminek minket vezetni kellene és irányítani, az sötét lesz, akkor mekkora ott a sötétség. Lukács evangélium is följegyzi Jézus hegyi beszédének ezt a részletét, és ott még azt a megjegyzést is olvassuk, vigyázz, hogy a benned lévő világosság sötétségé ne legyen. Ez egy nagyon komoly óvás. Tehát azt jelenti, hogy senki sincs biztonságban, akinek mondjuk a lelki világát most elárasztotta Krisztus fénye, mint a világ világossága, aki most nagyon élesen tudja látni magát, nagyon pontosan, helyesen tudja megítélni magát, körülötte a dolgokat, az Isten igéjét, aki most ebben a pillanatban tisztán és élesen lát a belső szemével, egy pillanat is se biztos, hogy holnap is így lesz. Jézus azt mondta, vigyázz, hogy a benned lévő világosság sötétségéne váljon, mert ahogyan a szem nagyon érzékeny a külső szem, a belső szem még érzékenyebb, nagyon sérülékeny az ember lelki világa, és az, hogy abban ne legyen sötétség, és a sötétség fejedelmének ne legyen köze hozzánk, ez nagyon nagy dolog. És Jézus azt mondta, hogy egyetlen biztosíték van erre, aki engem követ, mondta, az nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Én nem tudom, kedves testvérem, ti hogy vagytok, mitől szoktatok félni? Én úgy gondolom, hogy egy hívő ember a legjobban attól fél, tudja, hogy ez a legnagyobb veszedelem, ami a jelen és az örök életét veszélyezteti, és a jelen boldogságát is. És kockáztatja az ő életét, hogy valahol sötétség benne vegye magát a lelkünkbe. Valahol a tisztánlátásunk, a belső tisztánlátásunk elhomályosodjon. Elsősorban önmagunkra nézve, vagy magunkat nem látjuk jól. Ez egy nagyon, nagyon veszélyes dolog. És én azt mondom, hogy semmitől se féljünk jobban, mint hogy én valamit rosszul látok. Én valamiben elfogultá válok, valahol az önzés engem úgy hatalmába kerít, hogy akár emberi kapcsolatokban nem látok jól valamit, akár magamra nézve nem látok valamit jót, akár az Isten dolgaira nézve nem látok valamit jól. Valahol a sötétség meghomályosította a látásomat, és nem látom olyan tiszta, éles fényben valamit. Lehet az egy hitbeli kérdés, lehet az egy emberrel való kapcsolatom, lehet az a saját életem, az pillanatnyi állapotom. Semmitől ne féljünk jobban, mint hogy valahol a szemünk nem tiszta, nem őszinte belül, valahol nem látjuk tisztán magunkat és a dolgainkat. Erre kell a legeslegjobban vigyázni. Szeretnék nektek idézni egy ima formulát, amit én nagyon sokszor hallottam, és nagyon tanulságos róla elgondolkozni. Valószínű, ti is ráismertek. Ez valahogy úgy van, hogy sokszor úgy eltanuljuk egymástól, hogy valaki az imádságában mond valamit, és akkor ugyanazt a formulát mi is mondjuk az imádságunkban. Na, mindjárt rá fogtok ismerni, ha mondom. Elhangzik egy imádság, és így hangzik. Hálát adunk néked, jó Istenünk, hogy ma is tanítottál minket. Hálát adunk néked, hogy nem hagysz bennünket a sötétségben, hanem mindig bölcsességre tanítasz minket. Ugye ez úgy tűnik, hogy ez egy hibátlan, egy nagyon szép ima mondat, de tudjátok, mi tükröződik benne? Az a téveszme, hogy azt gondoljuk, hogy akkor van bennünk világosság, ha jól értjük az ígét, és jól ismerjük az Isten beszédét, és ha bölcsek vagyunk az Isten beszédeiben, akkor ez biztosítja, hogy mi nem járunk sötétségben, mert nem ezt fejezi ki? Hálát adunk néked, hogy mindig tanítasz minket, bölcsességre tanítasz, és nem hagysz minket a sötétségbe. Mintha a sötétség hatalmától rögtön megszabadulnánk azzal, hogy nagyon jól értjük a Biblia tanításait, értjük ugye az Isten gondolatait, és jól tudunk tájékozódni a Bibliában, nos, akkor mi hálát adhatunk, hogy nem vagyunk sötétségben, mint más emberek. Tudjátok, majdnem könnyen, nem ismétlem, nagyon jó szándékkal mondja ezt, aki mondja, biztos, és nem gondol bele, de azért ez a veszély ott kerülget ám bennünket, hogy ez az imádság egyszer csak hasonlíthat a farizeus imádságához, aki hogy is kezdte? Hálát adok néked, Istenem, hogy nem vagyok olyan, mint a többi emberek. Mert nem vagyok olyanok, mint akik sötétségben vannak, mert én ennyit is, ennyit tudok, és ma is tanítottál engem, és ma is nőtt bennem a világosság. Testvérem, vigyázzunk, ne ilyen egyszerűen gondolkozzunk a sötétség és a világosság felől, mert nagyon eltévedhetünk. Szeretnék nektek erre konkrét példát idézni, ugye a Laodicea üzenetet mindnyájan ismerjük. És a Laodicea üzenet miről is szól? A Laodicea üzenetben egy olyan gyülekezetről van szó, amely pontosan az idők végén élő hívő egyházat jellemezte, így Jézus, ugye tudjuk. Arról szól, hogy a gyülekezet nagyon elégedett, úgy gondolja, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem, és Jézus minősítése szerint mennyire járnak a világosságban. Azt mondta, hogy nem tudod, hogy te vagy a szegény vak, tehát vaknak mondja, és mezítelen, és mit tanácsol a gyülekezetnek? Szemgyógyító írral kend meg a te szemedet, hogy láss. Tehát szemgyógyító kenőcsre van szükséged, beteg a szemed, gyógyítani kell a szemedet, mert nem látsz világosan, nem látsz jól. Kedves gyülekezet, ez egy nagyon komoly intelem nekünk, hogy ne ringassuk magunkat abba, hogy mi hálát adhatunk azért, mert sokat és jól tudunk, hogy mi nem vagyunk a sötétségben, mint egyéb emberek körülöttünk, és hogy mindig nő bennünk a világosság a növekvő tudással, mert Jézus a végidő hívő gyülekezetét figyelmezteti, hogy vigyázat, te nem tudod, hogy vak vagy, és azt tanácsolom, hogy a szemgyógyító írral kend meg a szemedet, hogy láss. Akkor most figyeljünk csak még egyszer Jézus igéjére, amit alapigeként felolvastunk. Hogy is hangzott ez az ige? Aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem én vagyok a világ világossága, mondta Jézus, ebből logikusan következik, hogy aki engem követ, aki a világ világosságával ilyen követő szoros kapcsolatban van, az nem járhat sötétségben, ez egy abszolút lehetetlenség, hanem övé lesz az élet világossága. Akkor kedves testvérem, ki van biztonságban, hogy nem jár sötétségben, és a sötétség bizonyos területet se tud elfoglalni benne, ki van egyedül biztonságban? Az, aki ismeri a Biblia tanításait? Nem. Aki követ engem, azt mondta Jézus, aki engem követ cselekedetben, valóságban, az nem járhat világosan, az biztonságban van. Egyedül az az ember van biztonságban, hogy a szeme mindig tisztán fog működni, a belső szeme is, az átvitt értelemben vett szeme is, helyesen, tisztán tudja megítélni a dolgokat. A nagy hitetű, aki mind az egész föld kerekségét elhiteti, nem tudja megcsalni, és nem tudja elhitetni őt semmiben. Akkor, kedves gyülekezet, gondolom, jó lenne egy kicsit figyelmesebben elgondolkodnunk azon, hogy mit jelent Krisztust követni. Ugye ezt nagyon, nagyon találóan mondta valaki, hogy a kereszténységet azt két rövid szóban össze lehet foglalni. Krisztust követni. Ez biztos kereszténység, 100%-os kereszténység. Ezzel a két szóval mindent megmondtunk. Aki ezt komolyan veszi, hogy a kereszténység egyenlő követni Krisztust, tehát mindent pontosan úgy tenni, ahogy ő tett, mindenben ő utána mindent úgy tenni, ahogy ő tett, ez a biztos kereszténység. És Jézus azt mondta, azok vannak csak biztonságban, hogy nem járhatnak sötétségben. De akkor még egy kicsit közelebbről nézzük meg, melyek azok a dolgok, hogy össze tudnánk-e foglalni egész röviden, hogy a Krisztus követés az, hogy így mondjam, miben összegeződik, vagy miben tudjuk egész röviden, de mégis egy kicsit konkrétabban meghatározni, mit jelent Krisztus követni. Melyek voltak Krisztus életének a legkiemelkedőbb jellemzői? Innét induljunk el. Mi volt az, ami Jézus életében a legkiemelkedőbb volt, és amire határozottan azt mondta, hogy ebben kövessetek engem? Hát nézzük meg, én négy dolgot szeretnék említeni, mindegyikről csak egész röviden szeretnék szólni, de aztán nézzünk ebbe a tükörbe, hogy mi tényleg követjük-e őt a világosságát ezekben a dolgokban, mert ha követjük, akkor biztonságban vagyunk, nem járhatunk sötétségben. De ha valami hiányosságot fedezünk fel ezekben a dolgokban, akkor vigyázzunk, mert veszélyeztetettek vagyunk, és egyáltalán nem biztos, hogy a belső szemünk helyesen működik. Tehát az elsőként említeném Jézusnak azt a vallomását, amit idézek János evangélium a 6. fejezetének a 38. verséből. János evangélium a 6. fejezetében a 38. vers így hangzik. Ezt mondta Jézus. Így olvasom. Mert azért szálltam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. Mi az első vonatkozás, amelyben nekünk Jézus követnünk kell? Az ő atyához való viszonya, Jézus Istenhez való viszonya, amikor emberfiaként élt a Földön. Milyen volt Jézus viszonyulása az atyához, az Istenhez? Milyen volt, mikor ő emberfiaként élt a Földön? Azt mondta, hogy én nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki engem elküldött. Vagyis, bár ő Isten fia volt emberi testben, azt mondta, amikor az ember emberi természetben van, magára nem támaszkodhat. Ami biztosan az igazságnak, ami biztosan a jónak az útja, az egyedül az Isten akarata. Az ember nem hagyhatja magát a maga tévedő akaratára. Az embernek mindenben az Isten akaratát kell keresni, mert az az, ami biztosan jó számára. És az Istennek van, ami személyes életünkkel lebontott akarata, kedves, jó és tökéletes akarata, hogy János apostol fogalmaz, mondhatnánk így, hogy terve. És ez volt Jézusnak a viszonya Istenhez, az atyához, hogy semmiben sem a magam akaratát, hanem mindenben az én gondolataimnál jobbat, tökéletesebbet, az emberi természetben tévedő akaratnál tisztelbet, bölcsebbet, abszolút szentet, ami az Isten terve, ami az Isten akarata az én számomra. És Jézus ezt abszolút következetesen követte. Szeretnék idézni egy másik igét. Ez János Evangélium a 14. fejezetének a 30. verse. János Evangélium a 14. fejezet 31. verse. Ezt is mondta Jézus az atyáról való viszonyáról. De hogy megtudja a világ, hogy szeretem az atyát, és úgy cselekszem, amint az én atyám parancsolta nékem. Hogy mondta Jézus, hogy megtudja a világ, hogy szeretem az atyát, és úgy cselekszem, amint parancsolta nékem. Tehát Jézus miért tartotta meg mindenben az atya parancsolatát, az atya akaratát? Azt mondta, mert szeretem az atyát. Jézus jellemezte három szó az atya iránt. Tisztelet, abszolút tisztelet, feltétlen bizalom és szeretet. És mivel feltétlen tisztelet, bizalom és szeretet volt benne az atya iránt, ezért azt mondta, hogy én nem a magam akaratát keresem semmiben sem, hanem az atya tervét, az atya gondolatát, az atya akaratát. Én azért szálltam le a mennyből, és mivel szeretem az atyát, azért én megtartom az ő szavát, megtartom az ő parancsolatát mindenben. Kedves gyülekezet, szeretném megkérdezni, mondta Jézus, hogy ebben kövessük őt? Hát a mi atyánkban hogy tanított imádkozni, hogy imádkozzunk? Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Maga Jézus milyen mintát adott nekünk az ezért való könyörgésre még? Ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Ugye? Hogy az ember a saját ösztönös akaratával követelő, az emberi természet követelő igényével szemben is az Isten tökéletes akaratát keresse. És megkérdezem tőletek, testvérem, követjük ebben Jézust? Azt mondta, csak az van biztonságban, csak az nem járhat sötétségben, nem tud közelíteni hozzá a sötétség, aki semmiben sem a maga akaratát keresi, hanem az Isten akaratát, az Isten tervét ő ránézve, az Isten tanácsát, és aki szeretetből mindig az ő parancsolatai vonalán marad, és arról nem tér le. Az életünk hány százalékát csináljuk, csak úgy a magunk feje után eszünkbe se jut, hogy a Jóisten tanácsát kéne kérni. Úgy gondoljuk, ez a mi dolgunk, ezt nekünk kell elrendezni. Csak bizonyos nagy dolgokban vagy kritikus dolgokban megkérdezzük az Urat, vagy segítségül hívjuk. De Jézus egész életének ez volt az alapmondata. Én nem azért szálltam le a mennybe, hogy a magam akaratát, és annak akaratát, aki elküldött. És én szeretem az atyát, és úgy cselekszem, amint ő parancsolta nékem. Na, Krisztus követni ugyanezt jelenti. Komolyan vesszük ezt, hogy legyen meg a te akaratod az én életemben, mint a mennyben. Komolyan vesszük, és így kérjük, hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Ez a valódi Krisztus követés. És mindezt nem vakon, hanem azért, mert teljes elménkből is tesszük, mert megértettük, hogy az Istennek az akarata, az Istennek a terve, az nekünk egy kiváltság, hogy az isteni bölcsesség tanácsát és terveit tudhatjuk meg a saját életünkre nézni, mert olyan jót, olyan tökéleteset nem tudunk a magunk számára kitalálni. És ezért mi teljesen arra akarunk támaszkodni. De szeretnék tovább lépni. Mi egy másik szembetűnő dolog Jézus életében, ami nagyon feltűnő volt. Még az előbbivel kapcsolatban annyit jegyeznék meg, hogy figyeljük meg egyszer az evangéliumokat ebből a szempontból. Jézus lépten nyomon azt mondja, hogy az Atya akarata még nem jött el az én órám, mert az én Atyám így gondolja. Mert hogy most az Atya szavát akarom teljesíteni. Tehát az egész életét ezt áthatotta, hogy folyton ezt követte. És most egy másik dolog, ami nagyon szembetűnő volt Jézus életében, a kimondhatatlan és személyválogatás nélküli és messze menő ember szeretet, nem? Jézus valóban gyakorolta az igazi mennyei isteni szeretetet, személyválogatás nélkül, ellensége iránt is, gyengék iránt is, tévelygők iránt is, mindenki iránt. És megkérdezem, ezt is megmondta, hogy kövessük őt ebben? A híres ige, hát olyan egyszerű és olyan hatalmas ige János evangéliumában azt mondta, hogy arról fogja mindenki megismerni, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok, és azt mondta, ahogy én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Tehát mércét is adott hozzá ezzel a másfajta szeretettel. Szeretnék felidézni egy messiási jövendőlést az Ószövetségből, Ézsaiás könyve 42. fejezetéből, ahol az eljövendő messiásról egy nagyon szép hasonlattal így szólt előre az ige, hogy milyen lesz az ő magatartása. Így olvasom Ézsaiás könyve 42. fejezetében, hogy az első versben mondja, hogy az Úr szolgájáról, az eljövendő messiásról szól, és így olvasom a második verstől a negyedikig. Nem kiált és nem lármáz, nem hallatja szavát az utcán, megrepett nádat nem törel, pislogó gyertya belet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg. Nem pislog és meg nem reped, míg a földön törvényt tanít, és a szigetek várnak tanítására. Gondolom rájövünk, hogy a jelképes beszéd mit akar. Azt mondja, hogy a megrepett nádat nem törel. Mit jelképez a megrepett nád? Azt az embert, aki már az elesés vagy az elveszés veszélyében van, a pislogó gyertya bél, akinek a hite nem tökéletes és nem rendületlen, és az élete sem hibátlan. És azt mondja, hogy ő ezt nem oltja el, és most jön egy hatalmas mondat, a törvényt igazán jelenti meg. Testvérem, igazán jelentik meg a törvényt azok, akik mindig csak azt mondják, így van megírva, így van a törvényben, ennek így kell lenni, ha így nincs, és keményen ítéljük meg, aki nem így teszi, és azonnal kárhoztassuk, és tegyük a maga helyére. Nem. Jézus azzal jelentette meg a törvényt igazán, hogy a megrepett nádhoz, és a pislogó gyertyabélhez is nagy irgalommal, szeretettel és türelemmel hajolt le. Ugye ezt sorolhatnánk az életéből. Mária Magdaléna, Zákeus, Lévi Máté, meg annyi megrepett nádszál és pislogó gyertyabél, akikhez Jézus mind szeretettel hajolt le, vagy a házasságtól, azt mondja, vagy sorolhatnám. És ezzel a törvényt igazán jelentette meg. Értjük ezt a mondatot, hogy ezzel jelenti meg igazán? Hát mit mond az írás? A törvény betöltése a szeretet, mégpedig az az igazi isteni szeretet. De ugyanakkor azt is mondja Jézus, hogy ő maga meg nem reped, és nem pislog, még a földön törvényt tanít. Na látjátok, ez a tökéletes magatartás. Mikor valaki maga rendíthetetlen az igazságban, ő meg nem reped, és nem pislog, és ő rendíthetetlenül jár az Isten útjain, de ugyanakkor a gyengékhez, a tévelygőkhöz, az erőtlenekhez, azokkal nagy türelemmel, isteni megmentő szeretettel viszonyul, fenntartja a törvény érvényét, de a törvénynek a betöltése a szeretet, és tudja a törvénynek a világos szavait és a törvény erkölcsi mércéjét a maga helyén tartva megértő, türelmes, lehajló, segítő, megmentő szeretettel viszonyulni a gyengékhez és az erőtlenekhez. Csak ez a törvénynek az igazi megjelentése. Most szeretném megkérdezni tőletek, hogy egy pillantást vessünk magunkba, magunkra, követjük Krisztust? Ha ebben követjük Krisztust, hogy nekünk is ezt jelenti a törvény igazi betöltése, ha a mi életünkben megvan a fedhetetlen törvénybetöltés, a törvény erkölcsi mércéjéhez való megingathatatlan ragaszkodás, de ugyanakkor gyengék, tévelygők, elesettek, nagy szeretettel tudjuk a lélek sebeit kezelni, és segíteni abban, hogy kiki visszataláljon az Isten törvényével való összhangban, na akkor követjük Jézust, és akkor nem vagyunk sötétségben. De az ige ezt még annyira fontosnak tartja, hogy János első levelében külön elmondja, ha valaki gyűlöli az ő atya fiát, akkor a sötétségben van, sötétségben jár, és a sötétség megvakította az ő szemét. Hát ezt a szót nehezen ismerjük el magunkról, hogy valaki gyűlölök, de azért ugye tudjuk, hogy Jézus ezt nem úgy értette, hogy csak kemény gyűlölet, mert azt is elmondta, hogy azt, hogy ne ölj abba, az is beletartozik, ha valaki haragszik. Tehát akkor, ha valaki csak nem bír valakit, az is ebbe a kategóriába tartozik. Az, hogyha csak valakiről kemény ítélet él a lelkében, előítélet és elzárkózás, az is ide tartozik. És megkérdezem, abban a pillanatban beköltözik valahol a sötétség, legalábbis egy részébe vagy egy zugába a lelkünknek rögtön. De azt mondja az ige, ha valaki gyűlöli az ő atya fiát, vagy ha valaki nem szeret, akkor ott a sötétség betette a lábát. És Jézus azt mondta, csak akkor vagyunk biztonságban, hogy a belső szemünk tisztán működik, és nem járunk semmilyen vonatkozásban sötétségben. És nem torzul el a gondolkozásunk és az érzelemvilágunk. Csak akkor, ha követjük őt. Ha úgy szeretjük egymást, ahogy ő szeretett minket. És ez kiterjed a gyengékre, az erőtelenekre, a méltatlanokra, az ellenségekre. Hogyha ez uralkodik a szívünkben, akkor nem tud az önzés megvakítani és tönkretenni. Aztán mondanék egy harmadik dolgot. Még mi volt feltűnő Jézus életében? Ugye így is fogalmazott, azt mondta, hogy ő azért jött, hogy ő szolgáljon. És Jézus élete tényleg szolgálat volt? Abszolút önmegtagadó szolgálat, végig másokért betegeket gyógyított, testileg, lelkileg betegeket, egyenként és együttesen emberek szükségleteinek a betöltéséért fáradozott szüntelenül. És hasonlítunk mi ebben ő rá? Követjük őt ebben? Gondoljunk csak arra, amit a főpapi imában mondott Jézus, így mondta, ahogy engem küldötte az atya a világra, úgy küldelek én is titeket a világra. Elég világosan megmondta, hogy mit jelent őt követni? Ahogy engem küldött az atya a világra, úgy küldelek én is titeket a világra. Tehát aki Jézust követi a tekintetben, arra mi jellemző? Az, hogy csupa szem és fül, és minden emberi szükségletet lát maga körül, és ugyan kell kenyérkereső munkát végezni, meg itt él ezen a világon, meg van családja, és arról gondoskodni kell, de az élete szüntelen szolgált a családjáért is, ennek az igazi szeretett szolgálatnak a szellemében fáradozik testileg, lelkileg, de azon túl a tágabb körben is. Mindenki, akivel az isteni gondviselés összehozza, mint rászoruló, mint testileg vagy lelkileg segítségre szoruló ember, ő azonnal készen van, hogy segítsen. Kedves gyülekezet, nézzük meg, hogy az életünk eddigi részében hány százalékban éltünk magunknak, mondjuk még a családunknak, mennyi hely jutott arra, hogy azt a küldetést betöltsük, amit ő mondott, hogy mi is szolgáljunk másoknak, ahogy ő szolgált. És végezzük azt a munkát, amit Jézus így mondta magáról, ő azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt, aki elveszett. Elveszettekben nincs hiány körülöttünk, ugye ebben egyetértünk, rengeteg elveszett ember van körülöttünk. És vajon mi is keressük az elveszetteket? Ugye ez nem ugyanannyi, mint hogy ha hozzám jön, akkor kész vagyok neki valamit mondani, vagy netán valamit tenni érte, vagy valamit az időmből áldozni, vagy valamit vonatkozásban tenni érte, hanem ez azt jelenti, hogy keresd, egyenesen keresd az elveszetteket a környezetedben, mert Jézus azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt, aki elveszett. És azt mondta, hogy őt küldte az atya a világba, úgy küld minket bele a világba. Nem azt szabta nekünk Jézus, hogy éljünk a családi környezetben, meg éljünk a gyülekezeti környezetünkben, hanem azt mondta, úgy küldtem őket a világba. Van egy nagyon szép mondat Ellen White Krisztus példázatai című könyvében, amikor magyarázza a magvető példázatát, illetve a búza és a konkoly példázatát, és ott a búza és a konkoly példázatán ugye azt olvassuk, hogy a magvető az ember, fi, aki a jó magot veti, és a szántóföld a világ. És akkor azt mondta, hogy a Jézus ugye, tehát, hogy a jó mag pedig az Isten országa fiai. Rakjuk csak tehát össze a szántóföld a világ, a jó mag az Isten országa fiai, és Jézus a magvető, aki veti. És akkor Ellen White ezt a szép mondatot fűzi ehhez. Azt mondja, Jézus az ő tanítványait, az Isten országa fiait a világ inségének a barázdáiba akarja vetni. Tegyezzük csak ezt meg a mondatot. Mi a Jézus szándéka? Jézus az Isten országa fiait, mint jó magot, a világ inségének a barázdáiba akarja vetni. Hogy mondta, elküldelek titeket a világba. Testvéreim, megint csak gondolkozzunk egy kicsit, mennyire élünk a családi vagy a gyülekezeti környezetünkben, és mennyi közünk van a világhoz, az elveszettek hatalmas tömegei között. Jézus azt mondta, hogy küldtem én is őket a világba. A világ ínségének a barázdáiba akarja vetni az Isten országa fiait. Nos, mennyit tudunk áldozni figyelmet, szeretetet, erőt? Ez csak egy olyan feladat, amiből időnként mozdítunk egy kicsit, vagy életelemünk, életformánk, mint ahogy Jézusnak életeleme és életformája volt. Hogy azt hiszem, látjuk, hogy a Krisztus követésbőnek mekkora hiányosságai vannak még az életünkben. És akkor mondanék még egy dolgot, mennyibe menjünk el az elveszettekért való fáradozásban. Jézus azt is mondta, aki én utánam akar jönni, a közém tanítványom, aki követ engem, vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem minden nap. És ugye erről szoktuk azt mondani, hogy mi emberek hogy el tudjuk torzítani Jézus tanítását. Van egy ilyen kegyes keresztény mondás, hogy hát mindenki viseli a maga keresztjét, a maga családi bajait, a maga anyagi gondjait. De hát hol kereszthordozás? Ez Jézus életében mit jelentett a kereszthordozás? Azt, hogy a maga terheit cipelte? Nem. Azt jelentette, hogy mások nyomorúságát, mások ínségét, azt magára vette önként, kész volt önfeláldozóan is terhet viselni másokért. Kedves gyülekezet, meddig terjed a mi bűnösökkel, elveszettekkel való együttérzésünk, meddig terjed az önfeláldozásunk, vagyunk-e igazi Krisztust követő kereszthordozó tanítványok? Mennyit vállaltunk önként, önfeláldozó szeretettel, hogy egy elveszetten segítsünk? Ugye többnyire azt szoktuk mondani, hogy annyit teszünk másokért, ami belefér a fizikai erőnkbe, ami belefér az időnkbe, ami belefér a lehetőségekbe, miután magunkról és a családunkról gondoskodtunk. Ne értsük félre, Jézus nem fanatikus dolgot kíván tőlünk, nem erről van szó. Ő igen, azt mondja, törődj a családoddal, gondot viselj magadról, ez mind kell. De Jézus azt is mondja, hogy akinek van hitbeli bátorsága keresztet viselni, önfeláldozó módon is fáradozni az elveszettekért, azoknak az erejét ő megsokasítja. A fizikait is, a lelkét is, mondhatnám azt, még az idejét is megáldja és kamatoztatja, azt ő neki kimeríthetetlen lehetőségei vannak erre, mert ő a teremtő. Kedves gyülekezet, 4 vonatkozást említettünk, amiben szembetűnő, hogy a Krisztus követés ezt jelenti, ami Jézus életében a legszembetűnőbb volt. 1, hogy Jézus mindenben az Atya akaratát kereste, mindenben az Atya tervét, az Atya gondolatait, és teljesen ezeket követte, abszolút rábízta az életét Istenre. És a tisztelet, a feltétlen tisztelet, bizalom és szeretet határozta meg az minden cselekedetét az Isten iránt. A második, hogy Jézus szerette az ellenségeit, szerette a gyengéket, a tévelyüket, egyszerűen árad belőle a feltétlen isteni szeretet. A nem viszont szeretet, hanem a méltatlanok iránt is megnyilatkozik mindenki iránt. Kedves gyülekezet, követjük ebben Jézust. Az igazi szívélyes, az igazi áradó szeretet, ami mindig keresi a tárgyát, az megnyilatkozik-e bennünk minden is mindenki iránt a környezetünkben. És egy harmadik dolog, amiről beszéltünk, hogy Jézus az elveszettek keresésére fordította az élete erejét, figyelmét. Ő a világba jött, hogy a világban keresse az elveszetteket. És mi mennyiben követjük ezt, hogy mennyiben működünk vele együtt az elveszettek keresésében, mennyiben megyünk ki a világba, hogy ezt tegyük, és ott minden kapcsolatot felhasználunk, és építünk ki azért, hogy ezt tehessük. És negyedszer, mi készek vagyunk-e még a kereszthordozásra is, önként és szívesen, még az önfeláldozás mértékéig is, hogy elveszetteken segítsünk. Képesek vagyunk-e a bűnösökkel és a téveigékkel együtt érezni, és szinte velük együtt hordani az ő terhüket, hogy segíthessünk rajtuk. Ez az igazi Krisztus követés. Aki ezekben a vonatkozásokban követi Krisztust, arról szól az ígéret, aki engem követ, nem járhat sötétségben. Annak az embernek a gondolkozása tiszta lesz. Adnak az embert az önzés, az igazságtalanság, a kritikus előítéletek emberi tévedés alapján álló ítélkezések, ezek nem tudják megközelíteni. És még egy, mindig tisztán, éles lelkismerettel fogja látni saját magát. Soha se lesz elfogult önmaga iránt, soha se fog megvakulni, hogy ne lássa meg, a még mindig miben különbözik Krisztustól. Ugye ez egy olyan egyszerű dolog, minél közelebb van az ember Krisztushoz, ha ő a világ világosság, akkor ebben a világosságban annál jobban látja magát. Ugye nagyon régen hallottam fiatal koromban egy prédikációt, de még ma is emlékszem rá, Lenk bácsi tartotta, egy nagyon kedves, igazán, ő tényleg Krisztust követő prédikátor volt életében, nagyon megértette, hogy mi a Krisztus követés lényege. És egyszer arról prédikált, hogy mikor Jézus feltámadt, akkor ugye beszélt arról, hogy mi lesz a jövője Péternek, és akkor Péter rákérdezett Jánosra, és azt mondta, hogy ő pedig mint lészen. És Jézus azt mondta, miközött hozzá, te kövess engem. És akkor azt mondta a Lenk bácsi, azt mondta, Jézus csak tornasorba vagy libasorba szabad követni. Mindjárt tudjuk, milyen az egyelől és utána. Azt mondta, hogy ha én Krisztust ilyen tornasorban követem, akkor mindig őt fogom látni magam előtt, meg azokat, akik előttem vannak a Krisztus követésében, és soha nem nézek hátra, mint ahogy Péter hátrafordult, és megkérdezte János, hogy ő pedig mint lészen. Sohasem fogom elbízni magam, mert ha Krisztust látom magam előtt, meg azokat, akik hozzá jobban hasonlítanak, mint én is, és közelebb vannak a Krisztus követésében hozzá, akkor sohasem fogom elbízni magamat is. És az tőle rám áradó világosság, mindig fogom látni, hol vannak a fogyatékosságaim és a hiányaim. Testvérem, értékes ez a biztonság, hogy ne járjunk sötétségben. Kell nekünk félni attól, hogy valahol megsötétül a szemem, és egyes dolgokban talán látok világosan, de máshol besötétül a gondolkozásom, és a világ fejedelme megtéveszt és eltérik, nagyon kell tőle tartani. Ezért egyetlen biztonságunk van, aki engem követ, nem járhat sötétségben, ez képtelenség. Ha a világ világossága megy előttünk, és mi követjük őt, szorosan, pontosan követjük őt, akkor a világosság, vagy a sötétség nem fér hozzánk, a sötétség nem tud behatolni, nem tud megvakítani bennünket. Akkor fénylő világosságban látjuk Istent, magunkat, és a többi embereket körülöttünk, mindent a helyes viszonylatban, mindent úgy, ahogy az Isten látja, ahogyan az Isten érti. És tartsuk szem előtt ezeket a dolgokat, amelyeket olvastunk, hogy a Krisztus követés mindenek előtt miben áll. És ha ezeket szem előtt tartjuk, és azt mondjuk, ne így, amit eddig, hogy én így gondolom, én így akarom. A kis dolgokban, nagy dolgokban, mindenben keressem az Isten tanácsát, az Isten akaratát, az Isten terveit, és szeretetből kövessem az ő akaratát, az ő parancsolatait. Ápoljam a feltétlen tisztelet, szeretet, bizalom kapcsolatát Isten iránt. És az a bizonyos szeretet, az a csodálatos szeretet, az mindig szem előtt legyen. Jegyezzük meg, hogy a szeretet magától nem jön belőlünk, nem terem bennünk. De ha kérjük az Istentől, hogy öntse ki a szívünkbe a Szentlélek által, és ha mindig szem előtt tartjuk, hogy mindenki iránt, ellenségek iránt, gyengék, tévedők iránt, akkor mi is majd igazán jelentjük meg a törvényt az életünkkel. Nem paragrafusokat fogunk mondani, hogy ezek az Isten kívánalmai, nem azt fogjuk mondani, hogy ezek a gyülekezet szabályai, vagy ehhez hasonlókat, hanem akkor a törvényt igazán jelentjük meg, mint ami a szeretetnek a hibátlan, teljes és tökéletes betöltése. És egy harmadik dolog, hogyha mi is a világ inségének a baráznáiba vagyunk hajlandók hullani, és hajlandók vagyunk az elveszetteket keresni, szívben, lélekkel együtt az Istennel, és még a kereszthordozás árán is fáradozni értük. A Jóisten segítsen meg bennünket abban, hogy igazi Krisztus követők legyünk. Ne úgy gondolkozzunk, hogy ha én ismerem a tanításokat, akkor én ugye hálát adok, hogy nem vagyok sötétségben, mint mások, mert csak akkor nem vagyunk sötétségben, ha őt követjük, és mindezekben követjük őt. A Jóisten segítsen meg ebben mindannyiunkat az ő kegyelméből. Amen.
1: Hozzájövünk az Úr Jézus Krisztus nevében. És mondom, amikor a te közeledben vagyunk, akkor szinte érezzük annak a napnak bárességét és világosságát, aki te vagy Istenünk. De bocsáss meg, hogy ebből a fényből mi aztán eltávolodok, és olyan könnyen megengedjük a sötétséget, ami látunkra, hogy legalábbis a látunk egy részébe. És nem is számolunk azzal, hogy ez mekkora veszélyünk, hogy bejárást engedtünk a sötétség fejedelmének, és hogy milyen károkat okozunk addig, ami sötétségben járunk is, milyen veszélynek teszünk ki magunkat, hogy nagyon okás és voltási kedvebe teszek az életünkben. Kérünk magunkat, hogy És ez legyen a célütésünk, hogy semmi sötétség ne legyen bennünk, hanem járjunk teljesen a te világosságban. Attól, hogy féljünk és irtózzunk a sötétségtől, és féljünk, ami belső szemünket, ami lelki világunkat, értelmünket, lelkismertünket, az elfogultságtól, az elsötétedéstől. És segítsünk, hogy ezt a biztonságot megtaláljuk, hogy követünk ki ezt a sötétségben. És tudjuk, Urunk, hogy a világosság örömet is, a világosság életet is jelent, és kimutatatlan áldást. És attól hívjuk ezt, hogy semmiből nem mondunk el, hanem ellenkezőleg az életünk boldogságát találjuk meg, és a üdvösségünket veszük bizonyossá. Ha minden dolgokban követünk téged, Urunk, hogy a szívünkbe vésődjék ez az ige, és legyen a mi életünk vezérelve, aki engem követne, járhat a sötétségben, és mi ezt a biztonságot mindig igényeljük a magunk számára. Hallgass meg, kérünk könyörgésünket, és maradj a végességet, szeretetettel és kegyelmettel mindannyiunk.

11. témánkhoz érkeztünk, amelynek ez a címe Dániel próféta könyve. Két héttel ezelőtt Jeremiás könyvéről beszéltem, és arról, hogy a zsidó nép babiloni fogságba került, amelynek a kezdete időszámításunk előtt 606-605. Ekkor vitték el ugyanis az első fogoly csapatokat, akik között ott volt Dániel is és fiatal társa is. Ugye a térképünkön szeretném mutatni, hogy ez nem akármi volt ez a fogság, hiszen a kis Palesztinából egy több mint 1000 kilométerre fekvő, észak-keletre fekvő Babilóniába vitték a fogoly csapatokat, több ilyen deportálás volt. És Dániel könyve azzal kezdődik, hogy Dániel és három társa hogyan éri meg az első megpróbáltatást a babiloniai udvarban. Ugye, miről van szó? Ebben az időben a babiloni birodalom uralkodója Nabukodonozor király. Ugye Nabukodonozor az ókornak egyik legnagyobb személyisége, aki a meghódított országokat úgy akarta leigázni, hogy a meghódított népekből a legderekabb ifjakat kiválasztotta, a saját udvarába hívatta őket, az asztaláról etette, itatta őket, és egy bizonyos átnevelésben akarta részesíteni ezeket az ifjakat, tehát Dánielt és társait, megtanítatta őket a káldeusok nyelvére, tudományára, egy 3 éves iskolába, iskolát kellett elvégezniük, és itt érte Dánielt és három társát az első megpróbáltatás, amely mindjárt az étkezéssel kapcsolatos. Mert azt látjuk Dániel könyve első fejezetéből, hogy ezek a héber ifjak, ezek nem csak a hitükhöz voltak hűségesek, nem csak az erkölcsi meggyőződéseikhez tartották magukat, hanem hűségesek voltak a Biblia által sugalt életrendhez, életmódhoz, a táplálkozási rendhez is. Mi történt itt? Nabukodonozor zsíros ételeket és olyan húsokat szolgáltatott fel az asztaluknál, amelyekről Isten elmondta, hogy ezek nem táplálkozásra valók, ezek egészségtelenek. És olyan italokat tétetett az asztalukra, amelyek alkoholos italok voltak, amelyekről Isten szintén rendelkezett az Ószövetségben, a papok, a nazíreusok számára, az ember ne pusztítsa magát olyan italokkal, amelyek ugye megölik az agysejteket és eltombítják a gondolkozást. Dániel és három társa az étkezésből is problémát csinált. Mert a Biblia szerint, ahogy mondja Pál apostol az első korintusi levél 6. fejezetében, a testünk is a Szentlélek temploma. Szóval az embernek nem csak a lelke, a belső meggyőződése fontos, hanem a Biblia szerint a lélek és a test a szétválaszthatatlan. Egyik a másiktól meg nem élhet. Hogyha a testünket pusztítjuk, gyengítjük, az kihat majd a lelki berendezkedésünkre, a gondolkodásunkra is. És Dániel és három társa alkalmat keresett arra, hogy tisztességes módon, alázattal és tisztelettel, de megkérje az udvarmesterek fejedelmét, hogy ők hadd étkezzenek másféleképpen. Hogy ők megelégesznek a zöldséggel és a főzelékfélékkel. És az alkoholos italok helyett megelégesznek a vízzel. Az udvarmesterek fejedelme elcsodálkozott és megrémült, ahogy azóta is sok ember megrémül, hogy mi lesz akkor, hogyha én vagy a gyermekem ezt és ezt nem fogyaszt, ezt és ezt nem iszik, nem eszik.

0: Dániel és három társa azonban megnyugtatta Áriókot, az udvarmesterek fejedelmét, hogy tegyen próbát 10 napig. Hozzon nekik 10 napig főzelékféléket és vizet, és majd hasonlítsa össze őket a babiloni ifjakkal, és 10 nap múlva minden összehasonlítás kibírt ez a 4 héber ifjú, mert sokkal frissebbnek, sokkal üdébbnek, sokkal egészségesebbnek látszottak, és így megengedték a számukra, hogy ők valóban a bibliai étrend szerint étkezzenek és éljenek. Ez volt tehát az első megpróbáltatásuk, amelyre nézve Dániel könyve első fejezetében, a 8. és a 9. versben a következőt olvassuk, hogy ezek a héber ifjak, amikor kérni akarták ezt a királytól, akkor hogyan viselkedtek. Dániel eltökélte az ő szívében, hogy nem fertőzteti meg magát a király ételével és a borral, amelyből az ivott, és kérte az udvarmesterek fejedelmét, hogy ne kelljen magát megfertőztetnie. És az Isten irgalomra és kegyelemre méltóvá tette Dánielt az udvarmesterek fejedelme előtt. Kedves hallgatók, mint oly sokszor az előadás sorozatunk keretében, ismét felhívom a figyelmüket erre a nagy bibliai tanításra, amelyet egyébként Mózes életével kapcsolatban hangsúlyoztam. Mózes szülei sem tudtak többet tenni, hogy a gyermeküket megmentsék, csak az, hogy döntésre jutottak, hogy ők az életet védelmezik, nem ölik meg a gyereket, nem szolgáltatják ki azt a kisgyermeket a fáraó rendelete folytán feltámad haragnak. Vagyis mi ez a nagy bibliai tanítás? Hogy az emberen áll a döntés, a választás. És ezek a héber ifjak döntöttek. Szóval először a döntés kellett. Így mondja ezt a Biblia, hogy eltökélték a szívükben. Ők Isten mellett vannak, és az isteni törvények és rendelkezések mellett vannak. És mit mond a Biblia? Hogy az az ember, aki eltökéli magát a szívében, hogy engedelmeskedik Isten törvényeinek, azt az Isten irgalomra és kegyeremre méltóvá teszi más emberek előtt is. És úgy álltak hozzá a babiloni vezetők, hogy végül is teljesítették a kívánságukat, és nem kellett olyan dolgot tenniük, amivel Isten törvényeit szekték volna meg, hágták volna át. És ezután végezték el ezt a bizonyos 3 éves iskolát, amelyet tehát Nabukodonozor azért alapított, hogy a saját képére és hasonlatosságára gyúrja át a héber ifjakat, és egyáltalán a leigázott tartományoknak az értelmes bölcs embereit. Ám de az előadást azzal kell folytatnom, hogy Nabukodonozor uralkodása 2. esztendejében ebben a királyi udvarban egy döbbenetes dolog történt. Nabukodonozor ugye időszámításunk előtt 605-től uralkodik, ez a döbbenetes dolog az időszámításunk előtt 603-602-ben történt, tehát pontosan tudjuk a Bibliában, hogy évre pontosan, hogy ez mikor történt, amikor Nabukodonozor álmot látott. Nagyon nyugtalanította őt ez az álom, hivatta a bölcseit, írástudóit, és nem csak azt kérte tőlük, hogy mondják meg az álma értelmét, hanem egy rendkívüli kérése is volt a királynak. Tudnék az, hogy mondják meg magát az álmot is. Ha ő elmondta volna az álom értelmét, azok a babiloni bölcsek valamit kiötölhettek volna, valamivel magyarázhatták volna az álmot, de Nabukodonozor erre nem volt hajlandó. Azt mondta nagyon keményen és szigorúan, hogy ha ti papok vagytok, ha ti bölcsek vagytok, ha ti valóban az istenekkel álltok összeköttetésben, akkor nem csak az álom értelmét tudjátok megmondani, akkor mi nehézség nektek magát az álmomat is megjelenteni. Bölcsek persze el voltak szörnyülködve, mondták is a királynak, hogy ilyet még uralkodó nem kívánt, de a királyt hajthatatlan maradt, és azt felelte, hogy ha nem mondjátok meg az álmomat, nem fejtitek meg az értelmét, házaitokat szemétdombokká teszem, családotokat kiirtatom veletek együtt, záros határidőn belül jelentsétek meg, hogy miért jött rám ez a nyugtalanító álom. És természetesen ez a királyi harag és ez a királyi fenyegetőzés nem csak a babiloni bölcseket érintette, hanem Dánielt és társait is, akik szintén ott voltak az udvarban, és szintén bölcseknek számítottak. Dániel és társai élete is veszélyben forgott. Figyeljük meg Dániel könyve 2. fejezetében, mit tesz egy hívő ember egy ilyen veszélyes helyzetben. Dániel könyve 2. fejezet 14. versétől a következőt olvashatjuk. Ekkor Dániel bölcsen és értelmesen felelt Árióknak, a királyi testőrség fejének, aki kiment, hogy megölesse a babiloni bölcseket. Szólt és mondta Árióknak a király főemberének, miért te kegyetlen parancsolat a királytól? Akkor Áriók elmondotta a dolgot Dánielnek. És bement Dániel, és kérte a királyt, hogy adjon néki időt, hogy megjelenthesse az értelmet a királynak. Ekkor Dániel hazament, és megmondta a dolgot Ananiásnak, Misáelnek és Azariásnak, az ő társainak, hogy kérjenek az egek istenétől irgalmasságot, e titok véget, hogy el ne vesszenek Dániel és az ő társai, és a többi babiloni bölcsekkel együtt. Akkor Dánielnek megjelentetett a titok éjjeli látásban. Áldotta akkor Dániel az egek istenét. Szólt Dániel és mondta, áldott legyen az Istennek neve örökkön örökké, mert övé a bölcsesség és az erő. Ő változtatja meg az időket és az időknek részeit. Dönt királyokat és tesz királyokat. Áld bölcsességet a bölcseknek és tudományt az értelmeseknek. Ő jelenti meg a mély és elrejtett dolgokat. Tudja, mi van a sötétségben, és világosság lakozik ő vele. Majd a 24. vers. Bement azért Dániel Áriókhoz, akit rendelt a király, hogy elveszítse a babiloni bölcseket, elment azért és mondta néki, a babiloni bölcseket ne veszítesd el, vígy engem a király elé, és a megfejtést tudtára adom a királynak. Mit csinál egy ember nehéz helyzetben? Ismét csak egy olyan dolgot hangsúlyozok és ismételek, amit már elmondtam sorozatunk keretén belül. Dániel és társai Istenhez fohászkodtak, imádságban kérték Istent, hogy jelentse meg nekik az álmok értelmét, hogy ne vesszenek ők el, de nem csak ők, hanem a babiloni bölcsek sem. Ugye az ellenség szeretetnek egy nagyon szép ószövetségi példája, hogy Dániel nem csak önmagáért imádkozott, és amikor megjelentetett a látomás értelme neki éjjeli látásban, akkor az első szava nem csak önmagáért szólt és társaiért, hanem azt mondta az udvarmesterek fejedelmének, hogy a babiloni bölcseket se veszítessétek el, mert én elmegyek a királyhoz, és tudtára adom az álom értelmét. Nagyon szép az álom előzményeinek a leírása, de úgy gondolom, hogy mindannyiunkat most már az álom érdekel, és az előadás következő részében én is szeretném ismertetni ezt az álmot, és egyben azt hozzáfűzni az ismertetéshez, amit a táblán is láthatunk, hogy ez az álom a Bibliának az első nagy vázlat proféciája. Ugye a múlt alkalommal Jeremiás könyvével kapcsolatban beszéltem a Biblia pillanatkép proféciáiról. Tehát ugye azok a pillanatkép proféciák, amelyek a történetnek egy-egy eseményét világítják meg, és csak egy pillanatra. De a Bibliában van 10 olyan vázlat profécia, amelyek közül most az első kettőt ismernénk meg, és főleg az elsőt, de a második teljesen párhuzamos vele, ezért jogos, hogy mind a kettőt ismertetem, amely az egész történelmet bemutatja. A történelmet egy bizonyos kiinduló pontból elindítva, a történelem végéig, az emberi történelem lezárásáig bemutatja az egész történelmet. 10 ilyen van a Bibliában, és a 3., 4., aztán a 8., 9., 10. egyre részletesebb, és egyre inkább a végső történelmi időszakról részletesebb. Mi nekünk azonban most a mai előadáson ennyi időnk van, hogy az első nagy vázlatproféciát ismertessük, amely nagy vonalakban, de megint csak az emberi történelemre egy hatalmas látomást közvetít mindannyiunk számára. Nos hát, mit álmodott Nabukodonozor? Nabukodonozor azt álmodta, ugye nyugtalanították a lelkében az ország a jövője, a történelem jövője, egy érzékeny lelkületű király volt, hát egy keleti despota volt, de azért egy érzékeny lelkületű király nem olyan, mint az azutáni uralkodók, vagy a mai politikusok, akiket csak az érdekli, hogy mi van ma, már a holnap, meg a holnap után nem nagyon érdekli őket, csak hogy ma megmarad-e a hatalmuk. Nabukodonozor az ókorban gondolt arra, hogy mi lesz az emberiség sorsa, mit hoz a történelem, merre tartanak a világ eseményei. És hogy így lefekvés előtt hányta vetette magában ezeket a dolgokat, Isten megkereste őt egyik éjszaka álomban. Isten mindenkinek válaszol, aki őszintén keres valamit. Hogy az Isten gondolatihletéssel válaszol, vagy látomással, vagy álomban, ez egy más kérdés. Nabukodonozornak noha pogány király volt, Isten mégis adott feleletet, egy csodálatos álmot, amelyből kibontakozhat előttünk az egész történelem menete. Nabukodonozor azt álmodta, hogy egy hatalmas szobrot lát maga előtt. A szobornak a feje aranyból volt. A két karja és a válla ezüstből. Az oldalai és a hasa részből, bronzból. A két lábszára vasból, és a két lábfeje a tíz lábúj vas és cserép elegyéből volt. És miközben Nabukodonozor látta ezt a hatalmas nagy szobrot, amelynek az ábrázata fényes volt, de főleg rettenetes, arra lett figyelmes, hogy kéz érintése nélkül, hangsúlyoznám, emberi kéz érintése nélkül leszakadt egy kő, ráesett erre a szoborra. És mivel ugye ez a szobor agyaglábakon állt, semmi ellenállást nem tudott kifejteni, ledöntötte az agyaglábáról ezt a szobrot, és összezúzódott, egyé zúzódott ott minden, az arany, az ezüst, a réz, a vas, a cserép. És mikor ott minden szétporlatt, akkor fölkerekedett a szél, és mint nyári szérűnap olyvát mindent elvitt onnan, és az a kő, mely kézérintése nélkül leszakadt, nagy heggyé lett, és betöltötte az egész földet. És ezzel szakadt meg Nabukodonozor álma. Ez az, amire nem tudtak válaszolni a bölcsek és írásdók, sem az álomra, sem az álom értelmére. Dániel viszont elmondta a királynak, hogy mi ez az álom, és mit jelent annak értelme. Kedves hallgatók, ez egy nagyon egyszerű álom. De mégis a mai előadásban szeretném önöknek megmutatni, hogy ha módszeresen végig gondoljuk az isteni kinyilatkoztatást, akkor ebből az álomból az egész emberi történelmet megismerjük, legalábbis fővonásaiban. Először 5 pontban szeretnék rátérni arra, hogy mi volt ennek az álomnak a súlypontja. Aztán az előadás végén pedig szeretnék rátérni arra, hogy a súlyponton kívül az álom milyen fontos történelmi ismereteket közölt, amelyek beteljesedtek, mint történelmi proféciák. Az első kérdés, amit szeretnék felvetni az álommal kapcsolatban, hogy Isten hogyan mutatta be Nabukodonozornak az emberi történelmet. Figyeljük, a válasz a szobor arcában van. Isten elmondta Nabukodonozornak, és Dánielen keresztül, és a Biblián keresztül mindannyiunknak, hogy az emberi történelmnek ugyan vannak fénylő időszakai, mert a szobornak az arca fénylő is volt. Vannak olyan nemzedékek, vannak olyan történelmi időszakok, amelyek úgy mutatják, mintha fölfelé ívelne egy nemzetnek vagy az emberiségnek a sorsa. Ha végig tekintünk a történelemben, nem tudom én, egy perzsa időszak, vagy egy aténi demokrácia, vagy a magyar történelemből a reformkor. Ugye úgy marad meg az emlékezetünkben, a tudatunkban, hogy ez egy olyan fényes időszak. De egészében véve az emberi történelem rettenetes. Annak az arcnak csak egy kis fényessége volt, de az egész arc rettenetes volt. Ugye innen veszi Dániel könyve 2. fejezetéből Petőfi Sándor az Ítélet című versében azt a szót, ugye ez a szó, hogy rettenetes, amit így mond a versben, a történeteket lapozám, s végére jutottam. És mi az emberiség története? Vérfolyam, amely ködbevesző szikláiból a hajdannak ered ki, és egyhosszában szakadatlan foly le korunkig. Azt ne higgyétek, hogy megszűnt már. Nincs pihenése a megerett árnak, nincsen, csak a tenger ölében. Vértengerbe szakad majd a vér hosszú folyója. Rettenetes napokat látok közeledni, minőket eddig nem látott a világ. S a mostani béke, ez csak a ma sírcsend, amely villámnak utána a földrendítő mennydörgés szokta előzni. Ezek a hatalmas dobogó sorok, ugye antik versmértékben még inkább lüktető sorok, rettenetes napokat látok közelni, vérfolyam. Igen, a Biblia 2 jelzővel elmondja, hogy mi az emberi történelem. Vannak az emberi történelemnek fényes időszakai, nagyon rövid, nagyon villanásnyi időszakai, de az egész emberi történelem tele van fájdalommal, betegséggel, járványokkal, háborúkkal, forradalmakkal, gonoszsággal, vérontással, vérfolyam. Petőfi nem csak a rettenetest értette meg. Igen, azt mondja, vérfolyam. Ez az emberi történelem. Tehát az első kérdésünkre így válaszol az első vázlat profécia, hogy ne tápláljunk illúziókat a történelem iránt. A történelem ilyen volt, és nem lesz jobb. Az emberi történelemben nincs fejlődés, nincs haladás. Sőt, az emberi történelemben visszafejlődés van, hogy Isten megmutatta a fémek csökkenő érték sorrendjét. Arannyal kezdődött, aztán a végén ott van a vas és a cserép, tehát az agyag, tehát a föld. Ennyi értékcsökkenés az emberi történelemben. Aztán a másik kérdésünk, meddig áll fenn a világ? Meddig áll fenn a mi világunk? Érdekli ez az embereket? Oly sok ember azt mondja, hogy olyan sok válságból kilábalt már az emberiség. Hát mindig voltak nehéz időszakok, de valahogy mindig túljutottunk rajta, nemzetileg is, meg világméretekben is. A Biblia világosan tanúságot tesz amellett, hogy az emberi történelemnek egyszer vége lesz. Az a nagy szoborkolosszus egyszer csak ledől a talapzatáról, és egyszer vége lesz. És abból semmi nem marad fenn. Az emberi történelemnek igenis vége szakad. De a harmadik kérdés, hogyan? Hogyan lesz vége az emberi történelemnek? Megint csak nagyon sok embert feszítő kérdés. Talán itt hadd idézem Szent Györgyi Albertet, aki az 1970-es években nyilatkozott a Magyar Rádiónak Amerikából, megjelent ez Eke Károlynak a Tudomány hullámhosszán című könyvében, és Szent Györgyi Albert azt mondta, hogy tele vagyok szorongással és félelemmel. Én úgy látom, hogy az emberiség nem tanul semmiféle rosszból. Ugye, mint hogyha Vörös Martit idézte volna a magyar tudós, Vörös Marti írta azt az Emberek című versének végén, hogy mikor azt hinnők, hogy tanul, nagyobb bűnt forral álnokul, az emberfaj sárkány fog vetemény, nincsen remény, nincsen remény. És azt mondja Szent Györgyi Albert a maga tudós nyelvén, hogy én azt látom csak, hogy a világban nagyon sok bomba van elásva. És mindegyik bombához tartozik egy gomb, és azokat a gombokat nagyon könnyen meg lehet nyomni. És ha egyet is megnyomnak, levegőbe röpül az egész emberiség, és az ember eljutott oda, hogy ennyire felelőtlen, hogy a világ életét teszi kérdésessé, a történelem jövőjét teszi kérdésessé, hogy lesz olyan felelőtlen ember, aki meg fogja nyomni a gombot. Így fejezi ki Szent Györgyi Albert, hogy a tudomány, amiről azt mondja, hogy megtörténhet, arról azt is mondja, hogy meg is fog történni. Mert csak idő kérdése, hogy azok a gombok meg azok az ujjak mikor találkoznak. Tehát telve volt rettegéssel, telve volt szomorúsággal ez a tudós, hogy az emberi történelmnek talán belátható időn belül, vagy szeszélyesen, kiismerhetetlen, nagyon gyorsan is vége szakadhat, hiszen tele van tömegpusztító fegyverekkel az egész földgolyó. Most hát, kedves hallgatók, ennél a harmadik kérdésnél a Biblia egy óriási örömhírt mond. És ezt meg kell figyelnünk ebből a kis mozzanatából az álomnak. Azt látta a király, és ezt mondta neki Dániel, hogy kéz érintése nélkül szakad le a kő. Kéz érintése, emberi kéz érintése nélkül lesz vége a világnak. Mint egy a mai aggodalmakra ad választ a Biblia. Senki ne féljen attól, hogy az ember fogja levegőbe röpíteni a földet. Senki ne féljen az atomhaláltól, a hőhaláltól, vagy bármi más katasztrófától, amivel az ember hozhatna szerencsétlenséget, és írtaná ki az életet a földön, mert ez nem fog beteljesedni. Ez nem annyit jelent a Biblia szerint, hogy az emberiség ne sodortatná magát a szakadék szélére. Az emberiség nagyon is ott van, és még inkább ott lesz. De Isten azt nem engedi, hogy az ember tegyen pontot a mondat végére. Hanem emberi kéz érintése nélkül lesz vége a világnak. Tehát a negyedik kérdés, hogy akkor hogyan? Mit jelképez ez a kő? Mit jelképez ez a kő, kőszikla, amely lehull emberi kéz érintése nélkül, amely ledönti agyak talapzatáról a földi történelmet? Mit jelképez az álomnak ez a mozzanata? Kedves hallgatók, a Bibliában a kőszikla, az egy nagyon ismeretes jelkép. Mózes első könyvétől egészen Jelenések könyvéig ismeretes ez a jelkép. És abban a szerencsés helyzetben van részünk, egyébként hát minden bibliai jelképet azonosít a Biblia, tehát a szerencsés helyzet máskor is fönnáll, de itt abban a szerencsés helyzetben van részünk, hogy a Biblia ezt négyszer is azonosítja szó szerint.
1: Pál apostol az első korintusi levél 10. fejezetében, a 4. versben ezt mondja, a kőszikla pedig Jézus Krisztus. Szó szerint, ugye ebbe nem lehet belekötni, vagy ezt nem lehet hallatlanra venni, a kőszikla pedig Jézus Krisztus. Jézus Krisztus a hegyi beszéd végén, Máté evangélium a 7. fejezetében szintén ezt mondta, hogy azt az embert, aki hallja és megcselekszi az én tanításaimat, hasonlítom a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette a házát. Tehát ki épít kősziklára? Aki hallja Krisztus tanításait és megcselekszi, megint csak a kőszikla Jézus Krisztus. Aztán Jézus a halála előtt is Máté evangélium a 21. fejezetében a 42. és 44. vers szerint ezt mondta, így mondta az írástudóknak, hát sohasem olvastátok ki az írásokban. Hát már az Ószövetség beszél arról, hogy ki a kő a kőszikla. Sohasem olvastátok ki az írásokban, hogy a kő, amelyet az építők megvetettek, odébb dobtak, az lett a szegletnek feje. És csodálatos ez a mi szemeink előtt. És aki e kőre esik, aki megismeri ezt a kőt, kősziklát, az szétzúzatik, az feladja a régi önző ényét, és az megváltozik. Aki viszont nem változik meg, arra ez a kő fog ráesni, és szétmorzsolja azt, idézte Dániel könyve 2. fejezetéből Krisztus. És ezen kívül még Jézus Máté evangélium a 16. fejezetében is szó szerint azonosította ezt a jelképet. Amikor Cezárea Filippi tájékán járva megkérdezte a tanítványait, kinek mondanak engem az emberek? A tanítványok elmondták, hogy hát némelyek Jeremiásnak, mások Illésnek, mások Keresztelő Jánosnak, vagy egynek a proféták közül. És Jézus feltette a kérdést, hogy ti kinek mondotok engem? És akkor azt mondta Péter a többi tanítvány nevében, hogy te vagy a Krisztus, te vagy a Messiás, az élő Isten fia. És Jézus ekkor ezt mondta Péternek, hogy boldog vagy Simon Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ki ezt néked, hanem az én mennyei atyám. De azért én is mondom néked, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán, akit te előbb megvallottál Messiásnak. Én ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokolkapui sem vesznek rajta diadalmat. Tehát Jézus nem azt mondta, hogy te Péter vagy, és én te rajtad építem fel, hanem azt mondta, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán, akit te előbb megvallottál a Messiásnak, az élő Isten fiának, ezen építem fel az én anyaszentegyházamat. Jézus önmagára mutatott, mint kőszikla. De aki a Bibliát olvassa, Ézsaiás könyvét, Zsoltárok könyvét, Dániel könyvét, Mózes első könyvét, az evangéliumokat, az mind meggyőződhet arról, hogy a kő a kőszikla, az a mozdíthatatlan kőszikla, az mindig a Messiásnak, Jézusnak a jelképe. Ugye ott a Máté 16-ban még külön is a görög szövegben érzékelteti a Szentírás, te Petrosz vagy, és én ezen a Petrán építem fel az én anyaszentegyházamat. A Petrosz szó is annyit jelent, hogy szikla, de elmozdítható szikla. A Petra szó azonban elmozdíthatatlan, földbe ágyazott kősziklát jelent. És Jézus Krisztus azt mondta, hogy ez én vagyok, aki hallja az én beszédeimet, megcselekszi az én tanításaimat, az kősziklára épít, az rám épít, és azon semmiféle nyomorúság, semmiféle szenvedés, a hitet nem fogja megingatni. Jöhet az eső, az árvíz, a kősziklára épített ház megmarad, a homokra épített ház összedől. Tehát mit tanulhatunk Dániel könyve 2. fejezetéből? Hogyan válaszol meg erre a 4. kérdésünkre? Ki fogja a történelem végét lezárni? Kinek a megjelenése fogja eredményezni, hogy a földi történelem lezárul? Biblia szerint Jézus Krisztus személyes megjelenése. Amikor az emberi történelem tényleg a szakadék szélére rohan már. Amikor válság válságra halmozódik. Amikor az emberiség áltatja magát ugyanazzal, hogy megmenthető a világ, és összefognak különböző hatalmak és erők. De ennek nyomán még elviselhetetlenebb lesz az erkölcsi lelki helyzet a Földön, és fizikailag is kérdésessé válik az élet. Akkor Krisztus szabadítóként fog megjelenni. Akkor Isten fia megjelenik az ég felhőiben, ahogy mondta, mint hogy a villámlás ellátszik a napkelettől a napnyugatig, és sír a Föld minden nemzetsége, mert meg fogja őt látni minden ember. Jézus személyes eljövetele fogja a világ végét, a történelem lezárulását eredményezni. És kedves hallgatók, ennél a súlyponti résznél még egy kérdést föl kell tennünk. Mit jelent az álomban az, hogy a kő rádől a szobor kolosszusra? ledönti, ízzé, porrá zúzódik ott minden. És vajon az mit jelképez, hogy ott a szél felkapja ezt a sok fémet, meg az agyagot, és semmi nem találtatik majd ezekből, csak a kő lesz nagy hegyé, és betölti a földet. Vajon ez mit jelent? Kedves hallgatók, egy szomorú és tragikus dolgot kell most kimondanunk. Az álomnak ez a mozzanata elmondja, hogy Jézus Krisztus, amikor eljön, és majd újjáteremti a földet, és amikor majd örökségül osztja a földet szét azok között, akik a földi életükben igaz életet testesítettek meg, akik önmagukban a rosszat legyőzték, akiknek adhatja majd Jézus a földet az igazaknak, a szelideknek, az életet szolgáló és az életet becsülő embereknek, akkor a régi világtörténelemből, a bűn világtörténelméből semmiféle teljesítményt, semmiféle építményt, semmiféle eredményt nem tud felhasználni. Mert itt a földön, amit az ember nagy dolgot csinál, ahhoz mind sajnos a bűn szennye tapad. Ennek a földi történelmnek egyszer s mindenkorra le kell zárulnia. Nem özönvíz által, de tűzözön által kell megtisztítani a Jézus Krisztusnak a földi világot, mert a legcsodálatosabb építmények, a legszebb emberi teljesítmények is magukon viselik az önzés nyomait. Átjárta őket az önzésnek, az érdeknek, a bűnnek a szennye. Mondhatnám azt is, mert szép épületben vagyunk, és igazán nagyon kedvező körülmények között tudtunk itt találkozni ebben a sorozatban, de mondhatnám önöknek azt, amit a Biblia így mond, hogy a kő, a tégla kiállt a falból. Ha ezek a téglák, ezek az építmények beszélni tudnának, és el tudnák mondani, hogy mennyi csalással építkeztek itt emberek, mennyi lopással, mennyi sok bűnnel, ragadománnyal, akkor a kövek itt kiáltanának. Ha valóban úgy lenne az, ahogy Vergilius megírt, hogy van a tárgyaknak könnyük, akkor körülöttünk oly sok minden könnyezne és zokogna. Mert nagy dolgokat emelt az ember a földi történelemben, de sajnos mindenhez oda tapad a szenny, a bűnnek a szennye. Jézus, amikor újjáteremti a földet, nem tud hasznosítani semmit ebből a történelmből, nem tud átmenteni az új föld történelmébe innen semmit. Ezt jelképezte az álomnak ez a tragikus mozzanata, hogy az aranyat se, az ezüstöt se, a rezet se, a vasat se, semmit se. Ezek megsemmisülnek, és az a kő, mely leszakadt kézérintése nélkül, az nagy hegyé lett, és betöltötte az egész földet. Kedves hallgatók, ez amennyire tragikus és szomorú kijelentés volt Isten részéről, amit adott ennek a pogány királynak, annyira fölemelő is azonban, hogy a hívő ember számára, aki a Bibliát megismeri és hisz ezekben a jövendőlésekben, van végcélja a világnak. Egy hívő embernek nem kell aggodalmaskodnia, és nem kell atomhaláltól, hőhaláltól tartania. Ugye az emberiség a múlt század eleje óta tart ezektől a dolgoktól. Malthus óta még attól is tartanak, hogy nem lesz elegendő élelem a földön. Itt az ember szinte ki fog veszni. Oly sok embert kerít a hatalmába ez az aggodalom. A Biblia ezt a nagy reménységet mondja el, hogy a történelmnek a legnagyobb eseménye ez lesz. A történelmnek két nagy, legnagyobb eseménye volt Jézusnak az első eljövetele, amikor megoldást hozott jönni az emberiségnek, amikor váltságul adta az életét. És ezek után a történelmnek a másik, talán még az előzőnél is hatalmasra fölemelőbb eseménye, amikor Jézus a meggyalázott, a leköbdösött, a keresztre feszített megváltó hatalommal jön el, dicsőséggel, hogy mondta, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön, és örökségül osztja majd a földet azoknak, akik őt követték. Ennél a mozzanatnál tehát mielőtt rátérnék az álomnak az egyéb részleteire, mert hiszen mindannyian kíváncsiak vagyunk, hogy ettől az időpillanattól, Nabukodonozor korától, tehát időszámításunk előtti 7.-6. század, és a vég idejéig, amelyet most részleteztem, mert ez a súlypont, mind a 10 vázlat profécia ebben az egy pontban összegződik. Mind a 10 vázlat profécia, ha más kezdő időpontban is indul, de mindegyik ebbe a pontba ér bele, azért tettem ide kérdőjelet, mert ezt a napot és ezt az órát nem tudja senki sem, és nem is tudhatja senki sem, hogy mikor fejeződik be a világ történelme. De mind a 10 vázlat proféciának ez a súlypontja, a történelem lezárulása és az azt közvetlenül megelőző időszak, Tehát mielőtt arra is kíváncsiak lennénk, hogy mi volt közben, hogy mi történt eddig, és most mi történik, mert hiszen még nem vagyunk itt. Mielőtt ezt nyomon követnénk Nabukodonozor álmából, itt szeretném a figyelmükbe ajánlani Georg Friedrich Händelnek azt az oratóriumát, amelyet a Dániel könyvére írt, aminek ez a címe, hogy Belsacár, és ebből a győzelmi kórus szeretném bejátszatni. Énekeljetek egek, örüljetek egek, mert van pozitív végkimenetel a világ történelmének. Nem az lesz a végkimenetel, hogy az ember itt valami béke birodalmat alapít, vagy valami boldog világot fog létrehozni, távolról sem. A világ megy lefelé. Borzalmas útján rettenetes napokat látok közeledni, mondta Petőfi is. De Jézus személyes eljövetel és azok, akik várják, azoknak az öröme, ez csendül fel a Händel győzelmi kórusban. Kérném szépen, tehát most az első zenét.

Nos tehát, kedves hallgatóink, térjünk rá az álom súlypontjának a szemrevételezése után magára a szobornak, vagy ahogy a mi Bibliánk fordítja, az állóképnek, régi magyar nyelven, tehát a szobornak a részletezésére. Vajon mit jelképez az arany, az ezüst, a réz, a vas, vas és cserép? Segítségül hívnánk itt Dániel könyve 7. fejezetének a prófétikus bemutatását, hiszen a Biblia szerint több évtizeddel ezután, hogy Nabukodonozor kapta ezt az álmot, Isten Dánielnek is adott egy álmot. És az előző álmot megerősítette azzal a különbséggel, hogy a pogány királynak ugye kívánatos fémek sorozatával mutatta be a világtörténelem egyes szakaszait, Dániel prófétának viszont ugyanezeket a hatalmakat, ugyanezeket az államgépezeteket már vadállatokként mutatta be az Isten. Nagy különbség, ugye? De a két vázlatprofécia teljesen párhuzamos, tehát amit az arannyal szimbolizált az első álom, azt szimbolizálja az oroszlán, amelyet bemutatott az ezüst, azt mutatja be a medve, amit bemutat a réz, arról beszél a párduc, és a vas és a vas cseréppel pedig párhuzamos a fenevad és a fenevad tíz szarva és a kis szarvról szóló álom. Dániel próféta ugyanis azt látta álmában, hogy a tenger hullámzik, hogy a tenger mindig a népeknek a jelképe a Bibliában, megint csak hadd hivatkozzam Petőfire, aki megint csak tökéletesen megértette a Szentírást, hogy a föltámadott a tenger, a népek tengere. Rögtön ő is azonosítja a Bibliában. Ez is szó szerint a Jelenések könyve 17. fejezetében, az 5. versben azonosítást nyer, a 17-15-ben, hogy a vizek, a nagy vizek mit jelképeznek. Tehát Dániel látta a tengert hullámozni, és először feljött a tengerből egy oroszlán, nagy sasszárnyakkal, kitépettek a sasszárnyai, eltűnt az oroszlán, feljött a medve, egyik oldaláról a másikra dőlt, három borda volt a szájában, szózatot hallott, utána az is letűnt, jött a párduc, iramodott gyorsan, az is letűnt, jött a fenevad, és a fenevad fején ugyanaz a tíz szarv látszott, mint a vasnak a végén, a vaslábak végén a tíz lábúj, és közben pedig három más szarvat kiszakítva feljött egy kis szarv titokzatosan, nagy erőre jutva. Tehát a két álom, a két látomás teljesen párhuzamos. De vajon mit jelképeznek az egyes szakaszok? A Biblia szerint Isten bemutatta azt, hogy a földi történelemben hogy folyik majd a hatalomért való harc. Ugye az egész földi történelem miért különösképp rettenetes? Mert állandóan megy a marakodás a hatalomért. És négy olyan nagy világbirodalmat állított Isten Nabukodonozor és Dániel szeme elé is, amelyek megtestesítették a hatalomért való marakodást, és amelyek mindig kapcsolatban voltak az igazi hívő néppel, tehát az ókorban Izrael népével, a zsidó néppel, az újkorban pedig a kereszténység maradékával, igazi hívő csoportjaival. A jelképek azonosításával kapcsolatban hadd mondjak előzetesen egy megkönnyebbítő, valóban egy boldogító hírt önöknek, hogy nem nekem kell azonosítanom a jelképeket. Ne nekem higgyenek ezzel kapcsolatban, hanem a jelképeket, a jelképeit maga a Biblia azonosítja. Erre nagyon tessenek figyelni. Nem emberi önkényre bízta az Isten, hogy mi mivel azonosítunk jelképeket, hanem ha Isten használ egy jelképet, mondjuk a bárány jelkép, egy nagyon ismert bibliai jelkép, amit a Biblia használ már Mózes első könyve 3.-4. fejezetétől, és olvassuk a Bibliát, és mondjuk nem tudjuk, hogy mit jelképez az a bárány. Kérem, addig olvassuk a Bibliát, ameddig szó szerint nem találjuk meg benne a meghatározást, az azonosítást. Ha eljutunk János evangéliuma első fejezetéig, a 29. versben ezt megtaláljuk, mert amikor keresztelő János bemutatta Jézust a Jordánnál, mit mondott? Íme az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. Tehát bárány egyenlő Jézus Krisztus. Itt vitának helye nincsen. Ugye ezt nem egy ember azonosítja, ezt maga a Biblia azonosítja, és ezeket a jelképeket is maga a Szentírás azonosítja. Egyébként a tíz vázlat proféciáról, ahogy látom, még az asztalunkon van egy áttekintés. Ha most nem marad elég, a következő előadásra is hozok belőle, ezt bárki
megveheti 2 forint az ára, mind a 10 vázaprofécia fel van sorokasztott egymás fölé, és ott beírtam az azonosításokat is. Hogy Dániel könyve 2:38 azonosítja az aranyat, a Dániel könyve 8:20-21 azonosítja a 2. és 3. hatalmat, és Máté evangéliuma 24. fejezete és Márk evangéliuma 13. fejezete, tehát maga Jézus Krisztus azonosítja a 4. hatalmat. Az első hatalommal Isten az új babiloni birodalmat mutatta meg. Azt a birodalmat, amely elvitte fogságba a zsidó népet, ez az új babiloni birodalom, hogy majd le fogom vetíteni, hogy mekkora volt a területe, és miért volt alkalmas szimbólum erre az arany, ugye a legtöbb díszítménye aranyból készült, és megtaláltak olyan szobrot, amelyben oroszlánnal ábrázolták magukat, amely legyőz egy embert. Tehát ezek a jelképek nagyon egyszerű hétköznapi szimbólumok. Isten először bemutatta azt, hogy a történelem színpadán megjelenik egy hatalmas birodalom, amely elviszi fogságba az Isten népét, és nyomorgatja, és kegyetlenül bánik vele, és ez a birodalom azonban lehanyatlik. Ugye a Biblia szerint mindig akkor hanyatlik le egy világbirodalom, amikor túllépi a határokat és az illetékességi körét, amikor Isten helyébe akar állni, amikor ugyanazt a tiszteletet igényli magának, mint ami csak az Istennek jár ki, akkor az a hatalom maga ássa meg a sírját, és a babiloni birodalom is, miután meghalt Nabukodonozor, ugye az oroszlán, a sasszárnyas oroszlán, miután kitépetett a 2 sasszárnya, azt olvassuk, hogy emberi szív adatott néki, és elgyengült, megsemmisült, ki jelent meg a történelem színpadán, délkelet felől özönlött Babilóniára az a népszövetség, amely 2 népnek a szövetségéből állt, a médekből és a perzsákból. Milyen tökéletesen fejezte ki a látomás. Az aranyfej után egy 2-s birodalom jön. 2 kar, médek és perzsák. Milyen tökéletesen fejezte ki a medve is, mert a medvéről azt látta Dániel próféta, hogy az egyik oldaláról ez a hatalmas, több mázsás perzsa fensíkokon élő medve, az egyik oldaláról áthempergőzött a másik oldalára. És Dániel prófétának már többet is elmondott Isten, mert a medve szájában 3 borda volt, és mit jelképezett ez a 3 borda? Itt mutatom a térképen, hogy a perzsák, a médek után, miután átvették a népszerűséget, Kis-Ázsia, a mai Törökország területe Lídiáig, az ókori világ kincses kamrájáig, ahogy nevezték, ahol a mesebeli Krőzus király is élt, de közben, amikor a medve ezt a 3 bordát tartotta a szájában, szózat hallatszott, hogy egyél sok húst. Milyen megdöbbentő volt ez, mert hadd kérdezzem meg önöktől, és itt már számítok arra, hogy akár általános iskolások, akár középiskolások ezt már ismerik, hogy a perzsáknak mi volt a nagy hegemonisztikus törekvése. Mi volt a nagy célja a perzsa királyoknak. Holott már 3 nagy birodalmat, 3 nagy bordát ott tartottak a szájukban, Babilóniát, Egyiptomot, Líbiát, Kis-Ázsiával. A legnagyobb céljuk az volt, hogy ők Görögországra fájta foguk, azt akarták elfoglalni. Megint túllépték a határokat, a perzsa birodalom azzal ásta meg a sírját, hogy Görögországot akarta bekebelezni, és a nagy görög hódításokban, ugye Dáriusztól Szerxészig, amelyek ugye zátonyra futottak sorra egymás után, bomlott fel a perzsa birodalom. És kijön fel a történelem színpadára, jön a 3. fém, a réz vagy a bronz, jellegzetes féme volt Nagy Sándor falangsz erőinek, és a vele párhuzamos párduc, amely nagyon alkalmasan kifejezte azt, hogy Nagy Sándor alig több mint 10 év alatt az egész földkerekséget, hogy azóta is mondják, hogy világhódító, világbíró Nagy Sándor meghódította, de Nagy Sándor is átlépte az illetékességi körét, ő is Istennek kiáltotta ki magát. És amikor Istenné tették a legyőzött tartományoknak a vezetői, még haza sem értek, már eljutott hozzájuk a hír, hogy egy malária következtében, egy szúnyogcsipés következtében az Istenük meghalt.
Nagy Sándor is letűnt a történelem színpadáról, és kivett át a történelemben megint a világhatalomnak a szerepét. Milyen titokzatos dolog volt ez a történelemben, hogy Nagy Sándornak megölték a feleségét, megölték a gyerekeit, hozzátartozóit. Négy részre osztották el Nagy Sándornak a birodalmát, és hogy lehet az, hogy a négy részre osztott birodalmon kívül egy kis városállamból, Itáliából egyszerre csak titokzatos módon felnőtt egy kis hatalom, annyira titokzatos módon, hogy a Bibliának a harmadik vázlat proféciája, amely Dániel könyve 8. fejezetében van, amit már nem is ábrázoltam, az kis szarvnak mutatja be egyetlen egy jelképpel, mert hiszen ezt a jelképet Jézus Krisztus azonosította Rómával. Róma hatalma titokzatos módon jött fel a történelemben. Senki erre se történész, se történettudós erre nem tud megválaszolni. Hogyan lépett színre a római birodalom? Hogyan jutott világtörténelmi szerephez Nagy Sándor és a négy utódállam után Róma? De az biztos, hogy világtörténelmi szerephez jutott. Nagyon alkalmasan fejezte ki Rómát a vas, ugye megint a harcrend, a harci eszközöknek a vasa, a római jognak a vaskeménysége, a római politikának a vasakarata, az oszd meg és uralkodj. Szóval ezek nagyon egyszerű, de nagyon szemléletes bibliai jelképek, és nagyon döbbenetes módon fejezte ki ezt a fenevat. Miért? Figyeljék meg, hogy Isten Dánielnek nem egy újabb állatot mutatott be. Oroszlán, medve, párduc, ezeket el lehet választani egymástól. De a negyedik állat olyasmi, ami nem hasonlítható senki. Ez egy ormótlan vadállat, egy ormótlan fenevad. Jelenések könyve 13. fejezete mondja róla, hogy egyesíti magában a párduc, a medve és az oroszlán erejét, vagyis az eddigi elnyomó gépezeteknek minden eszközét és vívmányát egyesíti magában. És figyeljék meg, hogy milyen szemléletes volt, és ezt jeleztem is itt ezzel a kis jellel, hogy ennek a negyedik birodalomnak, ennek a negyedik korszaknak két része van. A vaslábak és a vasból és cserépből álló lábfejek. Vagyis beszél a Biblia az ókori Rómáról, de beszél arról is, hogy az ókori Róma, itt jeleztem szaggatott jellel, amikor az ókori Róma megbukott, amikor 476-ban a nyugat-római birodalmat a beözönlő névvándorláskori népek végül is elpusztították, feldúlták. Róma városának helyén is, ahogy mondták, hogy tehenek legelésztek a fórumon. Pár ezer ember lakott ott, és az állatok mentek be a városba, és úgy látszott, mintha Rómának vége lenne. Ugye azt írták, hogy talán vége van ennek a borzalmas démonnak, amely több mint fél évezreden át vas keménységgel leigázott népeket. De Rómának nem lett vége. Rómának lett jogörököse, lett folytatója, Róma helyén is, de a rómaiság gondolata még inkább, mert figyeljék meg, hogy az egész középkori történelem minek jegyében zajlik le. Minden nagy állam, minden nagy királyság Rómát akar Európából csinálni. Itt jegyezném meg, hogy itt jutnak először szerephez az európai államok. Ugye, ahogy vége van Rómának, hogy vége van a két lábszárnak, ugye mit jelképez az a 10 lábúj? Hogy a római birodalom, hogy úgy mondjam, bomlás termékei az európai kis nemzetállamok, ugye a 10 az egy globális szám, az nem szó szerint 10, hanem sok-sok állam alakulat jött létre Európa térképén, amelyekben mindegyikben ott volt azért a vas. Tovább élt a vas, a rómaiság gondolata, hogy egységes Európa, nagy Európa, egy nagy birodalom alá vezetni Európát, ez volt Nagy Károlynak az elgondolása is, tehát a frank hegemonisztikus törekvés, ez volt a német-római császárok, még a nevükben is benn van törekvése, és igen, a Biblia azt mondja, hogy az európai államok majd a végidején újra szerephez jutnak. Az emberi történelem végén ezek a kis államok, amelyek a középkor után és a 18. századtól fogva főleg, és a 19. században át kellett, hogy adják a helyüket Amerikának, mert Amerika lett a föld vezető állama, de a történelem végén az európai államok mind szerephez, döntő politikai szerephez fognak jutni, és újra fellobban az egységes Európa. Kell ezt magyaráznom? Egységes Európa, európai ház, vagyis létrehozni egy egységet, de a Biblia ezt előre megmondja, hogy ez ugyanúgy nem sikerül tartósan, mint hogy a vas és a cserép nem tud hosszú időkig elegyedni egymással.
Ugye? Lehet a vasra rátapasztani az agyagot, megszárad, kiszikkad, lepatlogzódik róla. Vagyis ezek a nagy egységesítő törekvések, létrehozni egy nagy hatalmat, egy nagy államalakulatot, ezek mind zátonyra fognak futni, és itt a Bibliából nem csak egy egyszerű történelmi leckét értünk meg, itt nem csak azt csodálhatjuk, hogy Isten ezt előre be tudta mutatni, hogy mi lesz majd a történelemben, pontosan fokról fokra, hanem a történelmi lecke mellett megérthetünk még egy döntő dolgot, egy döntő lelki erkölcsi tanítást, hogy a politikai hatalmak kinek a vívmányai, kinek a megtestesítői itt a földön. Kinek volt az érdekében az, hogy Nabukodonozor aranyszobrot emeljen és azt imádtassa, amiről két héttel ezelőtt beszéltem? Kinek volt az érdekében az, hogy Isten helyett az emberek a politikai erőket és hatalmakat, királyokat, császárokat, politikai vezéreket, mozgalmakat imádjanak? Ki volt az a lény, aki a perzsa időszakban is azt eredményezte, hogy Dánielt az oroszlánok vermébe vetették, mert mástól is mert kérni, mint a perzsa királytól. Ő minden nap Istentől kért, és tőle hozzáfohászkodott. És kinek volt az az érdeke, hogy Nagy Sándor Istenné kiáltsa ki magát? Szóval a Biblia bemutatja, hogy a földi nagy hatalmak mögött mindig ott áll a nagy csaló, a nagy megtévesztő Sátán, aki az embertömegek figyelmét úgy akarja elvonni Istentől, hogy tanítással is, de erőszakkal is a maga alkotmányait és a maga tákolmányait imádtatja. Szóval a Biblia leleplezi azt, hogy miért van ilyen hatalomért való marakodás a történelemben? Miért ilyen rettenetes ábrázatú ez a történelem? Mert sajnos a nagy tömegek nem keresik igazán az Istent. A nagy tömegek játékszerei egy borzalmas csaló hatalomnak, amely a tömegeket beleviszik ennek a hatalomnak az imádatába, aztán a másik hatalomnak, aztán a harmadiknak, negyediknek, és az embertömegek, amelyekben nincsen meggondolás, nincsen értelmes keresés. Ezek az embertömegek ugyanúgy leborulnak a politikai hatalmak előtt, mint hogy mindenki leborult Nabukodonozornak a Dúra mezerén fölállított szobra előtt, kivéve a három héber ifjat. Mindenki eleget tett a rendelkezésnek, hogy nem lehet imádkozni az Istenhez, mert különben az oroszlánok vermébe vettetik. Egyedül az igazán hívők, az igazán Istenhez értelmesen ragaszkodók. Azok, akiket nem tud Sátán a maga befolyása alá vonni, és ezek ellen kezd nagy csatát, ezek ellen kezd nagy háborúságot, és ezeket akarja kiirtani a földről. Kedves hallgatók, nem akarok itt mélyen belemenni a proféciáknak az értelmezésébe, nem is lehet a feladatom, de nem is szabad ezt akkor, amikor emberek nem ismerik azt a 10 vázat proféciát, és a Bibliának a jelképeit nem azonosították, nem is szabad ezt tennem, nehogy olybá tűnjék a dolog, hogy most én találtam ki valamit, vagy nekem kell elhinni valamit. Mindenki a Bibliát fellapozhatja, és ezeket a jelképeket azonosíthatja, végig gondolhatja. Én csak egyetlen egy dologra szeretném még az önök figyelmét felhívni a befejező vetítés előtt, hiszen Európában élünk, és mindannyiunkat Európa sorsa közvetlenül is érint, hogy vajon a Biblia mit mond erről az európai szövetkezésről. Tehát, hogy az európai népek a nyugat-római birodalom után kaptak hatalmas történelmi szerepet, ugye, mert ahogy elbukott a nyugat-római birodalom, az európai népek formálták ki a világ arculatát. A frankok, a németek, nyugaton és keleten, európai népek. Aztán ezek az európai nemzetek háttérbe szorulnak majd a történelemben, de a történelem végén újra szerephez jutnak, és ezt Jelenések könyve 17. fejezetéből szeretném felidézni. Ebbe se fogok mélyen belemenni, de talán első olvasása is meg fogják érteni, hogy miről van szó. Jelenések könyve 17. fejezetében a 12. verstől a Biblia újra beszél a 10 szarvról. Ugye az a 10 lábúj, a teljesen párhuzamos a 10 szarval, a 10 szarv közül 3-at kiszakítva növekszik föl a kis szarv, ez egy újabb jelkép, amelyet a 7. és 8. fejezet bőven azonosít. És én most szeretnék a 10 szarvra nézve egy proféciát, egy újabb proféciát felolvasni a Biblia utolsó 10. vázat proféciájából, amellyel azzal is szeretném önök előtt bizonyítani, hogy mind a 10 vázat profécia egybefügg,
a jelkép használatuk egyöntetű és egységes, eltévedni bennük nem lehet, jól megfigyelni lehet bennük az összefüggéseket, és akkor tudjuk, hogy a történelem merre jár, és mi is hol vagyunk benne. Jelenések könyve 17. fejezetében tehát a 12-t hatjuk.

Első hallásra mit érthetünk meg ebből? Szóval, ez a 10 király újra hatalmat kap, erejüket a fenevadnak adják, tehát az a régi hatalom, amely megvolt régen, az megmarad azután is, bár sok viszontagságon átmegy, és úgy tűnik, mintha megsemmisülne. A 10 király az erejét a fenevadnak adja, és ezek a bárány ellen hadakoznak. Említettem, hogy a bárány kit jelképez? Ezek a bárány ellen hadakoznak. Oly sok ember táplál történelmi illúziókat. Keletben csalódtunk, majd nyugatról jön valami jó. Hát ezt igényesebb európai gondolkodók a Biblia nélkül is tudták már 100 évvel ezelőtt, hogy nyugatról nem sok jó jön. Ugye olvassák el csak Dosztojevszkijt, aki olyan világosan meglátta, hogy például az ateizmus se keletről jött. Az ateizmus is nyugaton fejlődött ki. Ezt a Biblia is aláírja a Jelenések könyve 11. fejezetében, mert az ateizmus kifejlődéséről a Biblia is beszél. A Biblia bemutatja, hogy hol született meg az ateizmus. Nem tudom, hogy ezen eltetszettek-e gondolkodni, főleg az idősebb nemzedéknek szoktam mindig mondani, hogy vidéki előadások utáni beszélgetéseken kérdezik tőlem az idősebbek, hogy hát ez a gazateizmus, meg ez a materializmus, ez vezette oda a világot, meg a mi népünket is. Akkor mindig szoktam mondani ezeknek a kedves, aranyos, idős embereknek, akik valóban áttélték azt, hogy mit jelentett egy diktatúra és egy ateista terror. Ugye nagyon tapintatosan, de azért meg szoktam nekik jelezni, hogy eltetszettek azon gondolkodni, hogy az ateizmus mikor lépett fel a történelemben? Hogy az ateizmus miért 18. századi fejlemény, és miért Franciaországból indult ki? A francia racionalizmussal és felvilágosodással? Miért abból az országból indult ki az ateizmus, ahol az egyházi visszaélések a legborzalmasabbak voltak? Soha nem lett volna ateizmus Európában, se a világ történelmében, hogyha annyira meg nem utáltatták volna az emberekkel a vallást, hogy embertömegek belehajszolódtak a babonába és a torzvallásosságba, utána pedig annyira elegük volt belőle, hogy a ló túlsó oldalára estek, és akkor belehajszolták őket az anyagelvűségbe és az ateizmusba. Sajnos a nagy tömegeket, ha erre mennek, meg arra mennek, egy úr hajtja. Egy úr volt az, egy hatalom volt az, ami belesodorta a világot a hamis, az eltorzult vallásosságba. Embereknek ettől aztán elegük lett, hogy Voltaire mondta, hogy tapossátok el a gyalázatost, vagy a jakobinus diktatúra, amely bezáratta a templomokat és a bibliákat megsemmisítette. És aztán, amikor jött az ateizmus, meg a materialista ateizmus különböző politikai válfajai, elég volt 100-150 év, hogy ez is lelepleződjön, és akkor megint a ló másik oldala, megint a spiritualizmus és a vallásosság keresése, valaki játszik a nagy tömegekkel. Az ateizmus nyugatról indult ki. Az ateizmust nem keleten találták fel, akkor sem, hogyha a legnagyobb elnyomó gépezetben ott töltött testet, de csak pár évtizedig. Látjuk, hogy epizódikus volt. Ugye a Biblia nem beszél például, ezért nem beszél, de sokan kérdezik ezt is tőlem, hogy beszél-e a Biblia a kommunizmusról, a Szovjetunióról. Hallottam egyházakban ilyen magyarázatok, hogy azt mondták, hogy ez biztos a vörös fenevad lehet. Mert hát a Szovjetunió vörös is, meg fenevad is. Elég felszínes Biblia értelmezés, ugye? A Biblia nem így értelmezi a dolgokat. A vörös fenevad egy másik szimbólum, egy másik hatalomra van föntartva. A Biblia ezért nem beszél a kommunizmusról, se a Szovjetunióról. Mert a gyökerét mondja meg a dolgoknak, hogy miből mi lett. Soha nem született volna meg keleten egy ilyen hatalom, ha nem indul útjára nyugatról az ateizmus, amely éppen abban a Franciaországban ütötte fel a fejét, ahol az egyházi visszaélések 13 évszázadon át Nagy Károly óta a legborzalmasabbak voltak. Kedves hallgatók, nagyon vigyázzunk! Jól meg kell gondolnunk a dolgokat, és nem emberi értelemmel. A bibliai proféciák okokat és okozatokat állapítanak meg. A Bibliában azért van ez a 10 vázlat profécia, hogy lássuk, hogy miből mi következett. Ne legyünk szemellenzősek, elfogultak, ne bíráljunk és ne átkozzunk dolgokat, míg meg nem ismertük, hogy hogyan jöttek létre. Soha nem lett volna tömeges ateizmus, ha nem torzították volna el a kereszténységet, amitől az emberek megundorodtak. Az is az ördög műve volt, ami azután jött, az is az ő műve volt, és az is az ő műve, amikor az ateizmusból most könnyű megoldást kínálva az embereknek, szépen átlendíti a nagy tömegeket,

0: válogatás nélküli vallásosságba, a könnyű felszínes vallásosságnak a különböző formáiba. A Biblia azt mondja, hogy ezek a királyok hatalmat kapnak, erejüket, hatalmukat a fenevadnak adják, és ezek a bárány ellen fognak viaskodni. A bárány ellen nem keleten viaskodtak, vagy ha igen, az csak egy múló viaskodás volt. A földi történelmnek ezek a fejezetei még hátra vannak, és ezekről Jelenések könyve beszél a legrészletesebben, a 12. fejezettől a 19-ig. Úgy gondolom, hogy nem vélik azt, hogy nem akarok többet mondani, vagy nyíltan mondani, hogy nem merek, vagy nem vagyok elég bátor hozzá, de talán ennyi elég bepillantás a bibliai proféciákba, ha aztán valaki a 10 szarvat, a kis szarvat, annak egész működését azonosítani akarja, csak arra hadd hívjam fel a figyelmét, hogy Dániel könyve 7. fejezete róla beszél, 8. fejezete róla beszél, Dániel könyve 11. fejezete róla beszél, Máté evangélium a 24. fejezete, és az egész Jelenések könyve. Ha összeszámolnánk, hogy ezekről a jelképekről mi mindent mond el a Biblia, akkor 20, 30, 40, 50 jellegzetesség állna itt listában előttünk. Én mindenkit arra bátorítok ezeken az előadásokon, hogy vegye elő és vegye komolyan a Bibliát, olvassa úgy, mint amelyben Isten nem csak az egyéni erkölcsre adott útmutatót, hanem megmutatta Isten a világ történelmét is. Nézek az órámra, gondolom elhiszik, fél óra alatt elmondhattam ezt. Ha az iskolákban úgy tanítanák most utólag a történelmet, ahogy Isten azt előre megmondta, mert ugye az iskolákban tanítják ugyan a történelmet, de a fő sodrását nem tudják megragadni a történelmet. Merre tart a történelem? Hogy voltak tatárok, meg mongolok, meg törökvész, meg ez, meg az, rendben van. Na de hogy a nagy folyamatban ezeket a mozaikokat hova illesszük bele? Hát ehhez valók a bibliai vázlatproféciák, amelyek sokszor nagyon is belemennek a részletekbe. De a vázlatproféciáknak az a feladatuk, hogy nem annyira a részletekbe menően, hanem a nagy egészet feltárva megmutassák az embernek, hol tart a történelem, hol vagy te most ember, mik a jellegzetes csapdák, veszélyek, és hogyan tudsz te Isten igazi követője, Krisztus igazi követője lenni. Ennyi fért bele a mi sorozatunkba Dániel könyvének 2. és 7. fejezetéből, és most befejezésül nézzük meg a vetítést, az eddig elmondottakat illusztrálandó. Először is Jeruzsálem bevétele, egy 1524-es frankfurti biblia illusztráció, ahogy Jeruzsálemet időszámításunk előtt 586-ban lerombolták, a különböző fogoly csapatokat, tehát háromszor vitték el, Dániel az első fogoly csapatok között volt, 606-605-ben. A következő képünkön az egyik legrégebbi Dániel illusztráció, mozaik a prófétáról, látjuk görögül van kírva Dániel, a sínai félszigetről, a Katalin kolostorból került ez elő. Egy fiatal embert, egy határozott jellemű fiatal embert ábrázol ez a kora keresztény művész. Következő képünkön a Sixtus kápolna mennyezet freskóit látjuk, a teremtés jeleneteivel a mennyezeten, és itt középütt látjuk Dániel prófétának a alakját, tehát egy nagyon hangsúlyos helyen, ezt Michelangelo is tudta, hogy Dániel könyve alapvető fontosságú könyv, hiszen a Biblia 10 vázlat proféciája közül 4 ebben az ószövetségi könyvben található, és az ószövetségben csak Dániel könyve tartalmaz vázlatproféciákat. Kérném szépen ezt kinagyítva, hogyan is mutatja be tehát Michelangelo Dánielt, egy értelmes, fiatal ember, aki ír, és akinek a könyvét egy ilyen atlaszhoz hasonló mitológiai alak tartja, ugye a Sixtus kápolnában meglehetősen vegyülékesen olvad össze a Biblia és a mitológia, ugye ez a reneszánsz jellegzetességeiből adódik. Minden esetre kifejező, hogy egy atlasz tudja csak megtartani ezt a könyvet, tehát olyan horderejű Dániel könyv, olyan súlyos dolgok vannak benne, szinte benne van az egész föld történelme, maga ez, hogy világtörténelme, ez is Dániel könyvéből származik, mint kifejezés, ezért ábrázolta így a 16. század elején az itáliai művész. A következő képünkön az aranyszobor imádása egy velencei biblia illusztrációból, erről az elmúlt előadáson szóltam már, Nabukodonozor erőszakkal akarja imádtatni önmagát, és akik nem borulnak le, ezt mutatja a következő képünk, egy katakomba ábrázolás Rómából, a három héber ifjút a kemencébe veti. A következő képünkön Holbein metszetén látjuk 1538-ból, hogy a király is oda megy a kemencéhez, befűtteti, hétszerte azért csapnak ki a lángok, de nem tudja az ifjakat megégetni, hiszen maga Krisztus az, aki mint egy negyedikként, mint egy az Istenek fia, mondja Nabukodonozor, olyan az arca, ott áll és megőrzi ezeknek a hűséges fiataloknak az életét. Baloldalt látjuk tehát Nabukodonozort Holbein metszetén, és a következő ábrázolás egy szombathelyen őrzött Bibliából, illusztráció metszet, baloldalt a megrökönyödött Nabukodonozor, és jobb oldalt, ahogy a fűtők is áldozatául esnek ennek a hétszeres hőségnek. Következő képünkön a babiloni birodalom végnapjai, Belsacár lakomája Rembrandt olajfestményén a 17. századból, hogy előhozatja a jeruzsálemi templom arany edényeit, 1000 embert hív a tivornyájára, és aztán hirtelen egy kéz jelenik meg a falon, a lakoma kellős közepén, és ez a kéz különös szavakat ír, mene, menetekel, ufárszín. Megmérettél, megmérettél, és híjával találtattál, ezt már Dániel fejti meg, és aznap éjszaka legyőzik a médek és a perzsák, az Eufrátesz folyó vizének elterelésével, könnyűszerrel megmásszák a bevehetetlennek hit Babilont, és így esik el a babiloni birodalom, amelyet tehát Isten arannyal ábrázolt, és a sasszárny kitépetése után, Nabukodonozor halála után az oroszlánnak csak emberi szív adatik, vagyis minden földi hatalomnak ez a vége, van egy nagy-nagy személyiség, de utána a követői elherdálják a hatalmat, és erkölcstelen életmódjukkal és hatalmi kormányzati módjukkal a tönk szélére sodorják azt a nagyhatalmat. Ugyanez a jelenet Rembrandt után John Martinnak, egy angol festőnek a múlt századi beállításában, távolról ott sejlenek a babiloni tornyok, az zikkuratok vagy a bábeli tornyok, előtérben az óriási palota, jobb oldalt fönn a hétkarú gyertyatartó, középütt a jeruzsálemi templom arany és ezüst edénye is, és középütt fekete ruhában ugye Dániel, aki megjelenti azt, hogy az Isten mérlegén híjával találtattál. Ez a mérleg különben Jelenések könyve 6. fejezetében jön fel újra, úgyhogy aki Jelenések könyve 6. fejezetében a 3. pecsét feltörését meg akarja érteni, annak is Dániel könyve 5. fejezetéhez kell visszalapozni. A következő képünk, Dániel az oroszlánok vermében, a perzsa időszak már, szintén Holbein metszete. Ugyanez a következő képen Delacroix-nak a műve, Dániel, mivel imádkozni merészel Istenhez, ezért bevádolják, megint a hatalom eltorzulása, minden hatalom ugye Istenni akarja tenni magát, Isten helyébe akar lépni, mind a mai napig ugye ez a helyzet, csak a módjai változnak, és aztán a következő képünkön pedig ugyanezt látjuk Jacques Rivière, francia festő múlt század közepi képén, ahogy Isten angyala által megakadályozta, hogy ezek az oroszlánok felfalják Dániel prófétát, Isten hatalmas csodákat tett hívő emberek életében, akik meghozták a döntést, akik eltökélték a szívükben, hogy Istenhez ragaszkodnak, és nem a föld urához. Következő képünkön Dániel látomása, Rembrandtnak egy nagyon egyszerű, de nagyon csodálatos rajza ez. Dániel próféta, hogy az álmokat és látomásokat átvette, értesült róluk, térdre esett és a mennyei világ előtt önkéntelenül is tiszteletet, hálát érezve köszönetet mondott. Egy angyal segíti fel a megerőtelenedett prófétát. A következő képünkön a maga a látomás egy olasz illusztrációról, ugye ez nem művészeti alkotás, csak illusztráció, de hogy valami elképzelésünk legyen, baloldalt ugye a szobor, szinte mutat ugye a karjával, tehát hogy párhuzamban áll vele, fönt az oroszlán a sasszárnyakkal, utána a medve a három oldalbordával, de már megy a zsákmány után, hogy egyél sok húst, ugye Görögország. Aztán a párduc gyorsasága, lent a fenevad már csak 7 szarval, mert a kis szar felnövekedett és 3 másikat kiszakított, és jobbra ott látjuk a medvével párhuzamban a harmadik látomásban a 2 szarú kost, amely szintén Médó-Perzsia jelképe, a szőrös kecskebak jobb oldalt, amely Görögország jelképe, és ismét a kis szarv és a fenevad, kéném szépen kinagyítva egyes részleteit, ez a középponti részlet, a párhuzamot érzékelteti, ez a fenevad. A következőkben látjuk, hogy a fenevadnak a vezérlő ereje itt már a kis szarv, amelynek okosan, furfangosan szóló szája van, amely hadakozik a szentek népe ellen, ahogy mondja Dániel könyve, amely nem csak politikai ügyekben nyilvánít vélemény, de lelkiismereti és vallási ügyekben is, tehát ez egy döbbenetes hatalom, és persze álcázza magát, hiszen okos a tekintete, és ravasságokhoz értő, kemény az orcája, és a következő képen látjuk azt, hogy Jelenések könyvében a napba öltözött asszony ellen is hadakozik, a napba öltözött asszony a Bibliában mindig az igazi egyház jelképe, a hamis egyházakat viszont mindig a prostituált asszony jelképezi, vagyis hát a hűtlen asszony, aki viseli ugyan Krisztus nevét, de szívében nem követi őt. A következő képünkön a kis szarv egyik jellegzetes tevékenysége véli, hogy megváltoztatja a törvényt és az időket, mondja Dániel könyve, vagyis a 10 parancsolatot átfogalmazza, megcsonkítja, behelyettesít, ugye a második parancsolatot törli, a többieket átrendezi, és a Bibliát félreteszi. Ennek a hatalomnak a teljhatalma 13 évszázadig tart a Biblia szerint, tartott a Biblia szerint. A következő képünkön pedig áttérünk a hatalmak leírására földrajzilag. Itt látjuk először a babiloniai birodalmat. Ekkora volt a területe. Erről az időszakról szeretném kérni a következő képen az oroszlánt. Ez az a bizonyos Nabukodonozor idejéből föltárt szobor. Még közelebb menjünk ehhez, hogy mit csinál ez az oroszlán. Ez bizony egy embert gyűr maga alá, vagyis a babilóniaiak így tartották magukat, hogy ők annyival erősebbek a többi népnél, mint az oroszlán erősebb egy embernél. De aztán ők is eltűntek a történelem színpadáról, és jött a következő hatalom, ez Médó-Perzsia. Látjuk, hogy honnan jöttek a perzsák, ki van írva Perzsia. Susán és Perszeporisz volt a két legfontosabb székhelyük. A 3 mozgási területük, tehát Babilónia, Egyiptom és Kis-Ázsia, és Görögországnál futott zátonyra a hódító törekvéseik sorozata. A következő képünkön Kűrosz agyak hengere, amely a Bibliát döbbenetes módon alátámasztotta, a Babilon bevételéről számol be, ez az ékirásos agyak henger, amelyet századunkban találtak meg. A következő képen pedig magát, Kűroszt látjuk, vagy Círuszt, ahogy a Biblia mondja, az ókor legnagyobb uralkodói közé tartozott. Ő engedte haza a zsidó népet fogságából, hiszen a vallási toleranciának volt a megtestesítője. Nem gyűlölt más embereket, akik más vallásúak voltak, hanem a zsidó népnek még pénzt is adott az államkincstárából, hogy hazatérhessen a 70 évi fogság után, és újjáépítesse Jeruzsálemet. Ennek a Kűrosznak a következő képünkön látjuk a síremlékét az iráni Passar Gadaiban, amelyet Nagy Sándor rekonstruáltatott 200 évvel a felemeltetése után, és ezért is maradhatott meg, ilyen emléket emeltek a perzsák nagy uralkodójuknak, Kűrosznak. Következő képünkön Perszepolisz romjaik, Szerxész, bibliai nevén Ahasvérus kihallgatási terme, ide fog kalauzolni majd bennünket a következő bibliai könyv, Eszter könyve, amellyel sorozatunkat 2 hét múlva lezárjuk. Következő képünk, illetve diagramunk, ez már Nagy Sándor birodalma, Makedóniából kiindulva egészen az Indusig terjesztette hatalmát, a 2 legnagyobb csatájának a színhelyét láthatjuk ott fenn, tehát Hisszosz és Gaugamela, amely 2 csatában tönkreverte a perzsákat, és annyi hadjáratot vezetett Nagy Sándor, összeszámolták ezt kutatók, hogy az egyenlítő hosszával Hosszá teszi ki a hadjáratai útvonalinak a sokasága. Következő képünkön Nagy Sándor egy pénzérmén, és a következő megmaradt töredéken pedig Nagy Sándor csatában egy mozaik Pompejből. A következő képünkön pedig Róma. Látjuk már, hogy a történelem áttevődik Európára, tehát Kis-Ázsiából, Ázsiából Európára. Rómáról kérnék néhány jellegzetes képet. Titus, ahogy lerombolja Jeruzsálemet, és viszik a hétkarú gyertyatartót, Titus diadal ívén van ez. A Tiberius császár portréja, akinek az idejében Jézus Krisztus fellépett és kereszthalált halt, de aztán az ókori Róma letűnte után, a középkori Róma kifejlődése Laterán, majd azután a Vatikán, és itt fejeződik be a sorozatunk, két hét múlva folytatjuk tovább Eszter könyvével. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, minden kedves vendéget, kedves testvért. Lapozzuk fel a Szentírást Máté evangéliuma 17. fejezeténél, és egy evangéliumi történetet tekintsünk át közösen. Együtt gondoljunk át egy jézusi történet, jézusi csodát, amelyben a tanítványok sajnos szégyenben maradtak. Máté evangéliuma 17. fejezetében a 14. verstől olvasom a 21. versig. És mikor a sokasághoz értek, egy ember jött hozzá, térdre esvén ő előtte. És mondván, Uram, könyörülj az én fiamon, mert holdkóros és kegyetlenül szenved, mivel hogy gyakorta esik a tűzbe és gyakorta a vízbe. És elvittem őt a te tanítmányaidhoz, és nem tudták őt meggyógyítani. Jézus pedig felelvén mondta, ó, hitetlen és elfajult nemzetség, vajon meddig leszek veletek? Vajon meddig szenvedlek titeket? Hozzátok őt ide nékem. És megdorgálta őt Jézus, és kiment belőle az ördög, és meggyógyult a gyermek azon órától fogva. Ekkor a tanítványok magukban Jézushoz menvén mondának néki, mi miért nem tudtuk azt kiűzni? Jézus pedig mondta nékik, a ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek, ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen amoda, és elmenne, és semmi sem volna lehetetlen néktek. Ez a fajzat, vagyis betegség pedig, ki nem megy, hanem ha könyörgés és böjtölés által. Bizonyára ismerjük ezt a történetet. A történetnek az előzménye is fontos. Jézus milyen helyzetben tette ezt a csodáját? Mikor Jézus a három tanítvánnyal felment a megdicsőülés hegyére, a színeváltozás hegyére, akkor ott egy hatalmas jelenésben volt része, Mózes és Illés jelent meg számára, hogy erősítse őt a megváltás véghezvitelében. Miközben tudjuk, hogy Jakab, János és Péter a tanítványok elaludtak, vagy csak olyan fél álomban, olyan félájultan élvezték azt, amit megláttak hirtelen, hogy Illés és Mózes beszélget Jézussal. És akkor mondta Péter, hogy készítsünk itt három hajlékot, mert oly jó nékünk itt lenni. Azonban a hegy után, ezután a jelenet után le kellett mennie Jézusnak az emberek közé, a tanítványokkal együtt, bár a tanítványok szerették volna, hogyha mindig ott maradhatnának. Jézusra még sok-sok szolgálat várt, és ekkor történt ez az eset, hogy a tanítványok sajnos kudarcot vallottak egy nagyon súlyos kisfiú meggyógyításakor. Az édesapa már bizonyára nem talált más megoldást, mint hogy Jézus tanítványaihoz vigye a kisfiát, akinek olyan súlyos betegsége lehetett, amit talán pontosan nem is tudjuk, hogy mi lehetett. Holdkóros volt, akit többször vízbe, tűzbe vetett az ördög. Egy olyan megszállottság lehetett, ami egy kicsit az epilepsziához hasonlíthat, de az epilepsziánál valami súlyosabb, valami előre haladottabb idegrendszeri betegség volt, hogy szinte a fiú már nem is tudott magáról sokszor, és önmagán kívül az ellenség gyötörte őt. És miért ment az édesapa a tanítványokhoz? Tudva levő, hogy már Jézus kiküldte egyszer a 70 tanítványt a 12-vel együtt, és úgy jöttek vissza a tanítványok, hogy még az ördögök is engednek nékünk, hatalmas csodákat és jeleket tettek. És az apa bízott abban, hogy az a 12 tanítvány, aki vagy az a 9, aki éppen ott van a hegy alatt, ugyanezzel az erővel képes az ő gyermekét is meggyógyítani. Hát azt láthatjuk a Márk evangélium a 9. fejezetében, talán lapozzunk is oda, ugye Jézusnak ez a fájdalmas kiáltása nem véletlenül hangzott el, amikor az apa odahozta a gyermekét, hogy ó, hitetlen és elfajult nemzetség, meddig szenvedlek még titeket. Mert ha megnézzük Márk evangélium a 9. fejezeténél, kicsit a történet más megközelítésben olvasható, ott azt olvashatjuk, amit most az idő rövidsége miatt nem fogunk elolvasni, hogy ott voltak az írástudók is a tanítványokkal éppen vetekedve. Igaza volt Jézusnak, hogy egy hitetlen és elfajult nemzetség között kellett neki ezt a gyógyítást véghez vinnie. Kik voltak itt ezen a helyszínen? Itt voltak az írástudók, akik nem is gondolták, hogy ezt a fiút meg lehet gyógyítani.
Ott voltak a tanítványok, akik viszont nem tudtak gyógyítani, nem volt már képességük a gyógyításhoz. Ott volt az apa, aki felkiáltott Jézusnak, hogy Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Egy valakiben volt igazán hit, aki gyógyítani tudott, ugye ez maga Jézus volt. Nem a sokaságban, a tömegtől talán nem is várhatnánk, hogy hittel tekintsen egy ilyen helyzetre. A sokaság csak ott a száját tátotta, és a tanítványokra mondott kárhoztató ítéleteket hallgatta, amit az írástudók mondtak. Kedves hallgatók, egy félelmetes, szégyenletes dolog történt itt, amit Jézus oldott meg, és a tanítványoknak viszont azt mondta, mikor megkérdezték tőlük, hogy miért nem tudtak ők gyógyítani, azt mondta nekik, semmi más oka nem volt ennek, csak most éppen hitetlenek voltatok. És eszembe jutott ugye jól ismert igeversünk, Jelenések könyve 14. fejezet 12. verse, hogy a végidő hívő maradékának ez lesz egy csodálatos jellem tulajdonsága, hogy két dologgal rendelkeznek. Megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Olyan jézusi hittel rendelkeznek, ami képes majd a problémákat megoldani, képes embereken segíteni, képes olyan helyzetekben is hitben győzedelmet aratni, ahogy ezt Jézus tette. És hogy most feltennénk a kérdést, hogy nekünk milyen hitünk van, és ebben a helyzetben mi milyen bizonyságot tehetnénk a hitünkről, egy kicsit tekintsük át ezt, hogy mi ebben a helyzetben vajon kikkel lennénk azonosíthatók, a tanítványokkal, az írástudókkal, a tömeggel vagy az apával. A tömegről talán csak röviden annyit mondhatunk, hogy a tömeg az mindig egy átláthatatlan, alaktalan mennyiség. A tömeg valóban nem is gondolta, hogy ez a fiú meggyógyulhat. Mondjuk viszont az írástudóknak feladata lehetett volna, hogy ők is segítsenek ebben a helyzetben. Az írástudókról mit tudhatunk a Biblia alapján? Az írástudók nagyon jól ismerték a Tórát, talán értelmezni is tudták bizonyos értelemben, nyilván, hogy hitben nem mindig a leghelyesebben. Az írástudók olyan emberek voltak, akik a maguk cselekedetével próbálták az üdvösséget elnyerni. Nem is gondolták, hogy az Isten hatalmát is igénybe lehet venni, és természetfeletti csodák is történhetnek. Ők az írásokat ismerték. Fejből tudtak minden igét idézni. Csak éppen arra nem gondoltak, hogy néha igénybe is lehetne venni az Isten hatalmát és segítségét. Az írástudók a maguk cselekedetében bíztak a maguk vallásosságában, de nem bíztak az Istenben. Nem bízták rá magukat, és nem is tudtak, eszükbe nem jutott volna, hogy talán az Isten valóban ezt a gyermeket meggyógyíthatná. Remélhetőleg ilyen együnk sincs, senki nincs a teremben, mint az írástudók, hogy csak az írást ismerjük, de az Isten hatalmát nem. Jézus azt mondta nekik, hogy tévelyektek, mivel hogy nem ismeritek sem az írást, ha az írást ismernétek, ismernétek az Isten hatalmát is. De gyakorlatilag egyiket sem ismerték. A maguk cselekedetében bíztak, nagyon okosan fejtegették az írásokat, de hitnek még csak szikrája sem volt az életükben, vagy az Istenben való bizalomnak. Mondhatnánk így is, az akkori írástudók egy kicsit olyan teológusok voltak, filozófusok voltak, akik csak beszélni tudtak az Istenről. A másik csoport, így mondanám, a másik személy, akit át kell, hogy gondoljunk, hogy vajon mennyiben áll közel hozzánk hitben ez a személy, ez az édesapa. Az édesapa hitét is kicsit vizsgáljuk meg, lapozzuk fel, tehát a 9. fejezetet Márk evangéliumnál, és olvassuk el ezt a 21. verset. 21. verstől olvassuk el a 24. versig. Vajon nem vagyunk-e mi is kicsit az apa hitét tükrözők a mindennapi életünkben? És megkérdezte Jézus az atyát, mennyi ideje, hogy ez esett rajta? Azt pedig mondta, gyermeksége óta. És gyakorta veti őt tűzbe is, vízbe is, hogy elveszítse őt, de ha valamit tehetsz, légy segítségül nékünk, könyörülvé rajtunk. Jézus pedig mondta néki, ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. A gyermek atya pedig azonnal kiáltván könnyhullatással mondta, hiszek, Uram,
légy segítségül az én hitetlenségemnek. Hogy ment az apa Jézushoz, amikor látta, hogy tényleg a gyermeke nagyon súlyosan beteg? Csak annyit mondott Jézusnak, hogy ha valamit tehetsz, ha képes vagy valamit tenni, tegyél már, légy szíves valamit. Ebben a valamit tehetsben, ugye benne van az is, hogy hát én nem vagyok erről meggyőződve, hogy te képes vagy tenni bármit is. De ha képes vagy valamire, akkor most tedd meg. És Jézus erre annyit tudott csak mondani, hogy ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. Hit nélkül, bennem való bizalom nélkül én nem tudom megmutatni a magam hatalmát. Az Isten feltételhez, egyetlen feltételhez köti azt, hogy az emberi életben az ő hatalma és az ő ereje megnyilatkozzon, mondta az édesapának. Hogy vesd rám a bizalmadat, vesd belém a bizalmadat. Ne magadban bízzál, ne bízzál senki másban. Higgyél abban, hogy én meg tudom ezt tenni. Nézd ki belőlem, próbáld meg kinézni belőlem azt, hogy én mindenre képes vagyok. Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. És nagyon sokszor talán mi is kételkedünk ebben az isteni hatalomban, hogy hitáltal, az Istenben való bizalom által minden lehetséges a hívőnek. Félelmetes ez a mondat egyébként, és kicsit olyan eltúlzott mondatnak érezzük, és talán rosszul is értelmezhetjük időnként, hogyha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. Az Istenben való bizalom által korlátlan lehetőségek, korlátlan áldások állnak az ember rendelkezésére. Hiheted azt? Bízol ebben? Elhiszed ezt? És mit mondott erre az édesapa? Könnyhullatással kiáltott, hogy hiszek, Uram, de ez csak olyan hinnék, Uram, de légy segítségül az én hitetlenségemnek. Sokszor talán nekünk is el kellene, hogy hagyja az ajkunkat ez a kijelentés. Nagyon sokszor kellene úgy kiáltanunk talán nekünk is, mint az édesapának, hogy hiszek, Uram, de inkább mondanám úgy, hinnék, Uram, de nem tudok. De nem akarok itt megállni. Nem szeretném itt az életemet megállítani, szeretnék tovább lépni. Szeretném hinni azt, hogy az életem problémáiban van segítség. Légy segítségül az én hitetlenségemnek. Nem veled van a baj, nem az áldások özönével van a baj, hogy Isten ne tudna megáldani mindannyiunkat, és minden próbánkban, nehézségben megsegíteni, hanem egyben van az akadálya annak, hogy az isteni áldások nem jutnak el hozzánk időben és megfelelő helyen, hogy nincs bennünk igazi bizalom, nincs ráhagyatkozás az Istenre. Légy segítségül az én hitetlenségemnek. Mondhatjuk sokszor mi is. Én is szoktam sokszor így imádkozni. Én is szoktam sokszor ezt megfogalmazni, hogy Uram, még imádkozni sem tudok rendesen. Még azt sem tudom, hogyan tudjalak most megkeresni, megtalálni. De az Isten látja az embernek ezt a hívő, a hit és a hit határán, és a hit előtti küzdelmeit, ezt hívja a Biblia ima küzdelemnek, hogy ekkor kell vívnunk az ima küzdelmet, ekkor kell megtanulnunk hinni, és az Isten ebben segít, légy segítségül az én hitetlenségemnek. És erre Jézus rögtön el is kezdte a csodáját megtenni, ahogy ezt az apa ki tudta mondani, hogy nem tudok igazán hinni, de légy segítségül annak, hogy én ne legyek bizalmatlan irántad. Oda ment a fiúhoz és meggyógyította. És most lapozzunk vissza a Máté evangélium a 17. fejezetéhez, és ott egy kicsit mélyebben vegyük górcső alá azt, amit Jézus a tanítványoknak mondott. Irányítsuk egy kicsit a figyelmünket arra az utolsó mondatára Jézusnak, 2-3 mondatára, amivel nekünk kell most komolyan számot vetni a mi hívő életünkben. A 19. verstől olvasom. Ekkor a tanítványok magukban Jézushoz menvén mondának néki, mi miért nem tudtuk azt kiűzni? Miért nem tudtunk most győzelmet aratni? Jézus így válaszolt a 20. versben, Jézus pedig mondta nékik, a ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek, ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen amoda és elmenne, és semmi sem volna lehetetlen néktek. Igen, kudarcot vallottak a tanítványok, akik már tudták, hogy
mit jelent gyógyítani, csodát tenni. Most nagy kudarcot van. Ők is érezték, hogy ez nem volt normális dolog, hogy ők itt csalódást kellett, hogy okozzanak az édesapának. Megkérdezték, mi miért nem tudtuk ezt kiűzni? Hát már egyszer megtettük, és most pedig miért mondtunk csődöt? Jézus csak egyszerűen ennyit mondott, a ti hitetlenségetek miatt. Sokszor talán a mi életünkben is a kudarcok és a bukások sorozata, vagy bukások időnkénti megjelenése egy okból következtethető, hogy a hitetlenség, az Istenben való bizalmatlanság. Pedig szeretném újra felidézni, hogy mi kell, hogy jellemezze a végidő hívő népét. Valóban talán Jézus ma is elmondhatja ezt a világra, de időnként úgy érzem ránk is, hogy ó, hitetlen és elfajult nemzetség, ó, meddig szenvedlek még titeket. A győzelem kulcsa a bizalom, az Istenben való hit. És ezt írja Ellen White a Korszakok nyomában című könyv 552. oldalán, hogy ami előttünk áll, ahhoz nem maradhatunk olyan állapotban, mint most itt a tanítványok, ahogy kudarcot vallottak. A ránk váró kín és gyötrelem olyan hitet igényel, amely elvisel fáradtságot, késedelmet, éhséget, olyan hitet, amely a kemény próba idején sem lankad. A kegyelem idő alatt mindenki felkészülhet erre a próbára. És hogy azt írja utána, hogy most kell megtanulnunk hitáltal tapasztalatokat szereznünk Istennel. Nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy aki hitet gyakorol, mármint hogy vallásos életet él, az hívő ember. És úgy rá kell jöjjek magamban, hogy hitet próbálgató emberek vagyunk. Hitet gyakorló emberek vagyunk. Én nagyon félek attól, hogy én hívő embernek tartsam magam. Hitet gyakorló, a hit szárnyait próbálgató embernek érzem magam. Mert valóban nem mondható el, hogy olyan hitem lenne, mint amiről itt Jézus beszél, hogyha egy mustármagnyi hitetek lenne. Mit értett Jézus ez alatt, hogy egy mustármagnyi hitetek lenne? Ha akkor a hitetek volna, mint egy mustármagnyi, akkor azt mondanátok ennek a hegynek, hogy menj a tengerbe és vele menne. Nagyon talányos ez a mondata Jézusnak. Hát két dolgot kell megértenünk. Mit jelent az, hogy mustármagnyi hit? Ezt tudom, hogy már mindannyian tudjuk, hogy a fekete mustármag az kisebb a mágszemnél, vagy épp akkora, mint egy mágszem. Tehát elég az nagyon kicsi belőle. Az igazi hit az nem valami... Jézus nem azt mondta, hogy olyan nagy hited legyen mindig, mint a kapernaumi századosnak, vagy a kananeus asszonynak, aki tudjuk, hogy milyen hittel rendelkezett. Csak annyit mondott a tanítványoknak, hogy egy mustármagnyi hitetek legyen. És ez elég ahhoz, hogy a hegy bemenjen a tengerbe. Hogyan lehet ilyen mustármagnyi hitet szerezni, hogy a hegyet a tengerbe tudjuk tolni? A másik kérdés az, hogy mit jelent az, hogy a hegy bemegy a tengerbe? Azt mondanátok a hegynek, hogy a tengerbe menjen. Nyilván Jézus nem valami mutatványosságra, vagy valami varázslásra akart késztetni bennünket, hogy úgy gyakoroljunk hitet, hogy a hegyeket tologatjuk a tengerbe, hanem ez egy hasonlat volt, hogy olyan hegynyi problémák, amik az életünkben vannak, az hitáltal eltűnhetnek. Hitáltal megoldódhatnak. Úgy gondolom, nagyon sokan állunk ilyen hegy árnyékába. Olvastam egy könyvet, neked milyen hegyed van? Neked melyik hegy ad árnyékot az életedben? Családi problémád? Munkahelyi, anyagi problémád, egészségügyi problémád, vagy egy olyan jellemtulajdonságunk lehet akár, egy olyan megkötözöttségünk, amiből már évek óta nem tudunk szabadulni. Olyan szokások, olyan mértéktelenségek, kívánságok, olyan rút jellemtulajdonságok, ezek is lehetnek hegyek, amik úgy érezzük, hogy legyőzhetetlenek. Már sokszor próbáltuk legyőzni az indulatot, sokszor próbáltuk legyőzni a haragot, egyéb jellemhibákat, nem ment a tengerbe. Nem tűntek el. Még mindig itt vannak. És egyre gyakoribbak, egyre sűrűbben jönnek elő. Jézus azt mondta, ha csak egy mustármagnyi hited lenne, annyi lenne bennünk, akkor elmenne a hegy a tengerbe. Hogyan lehet ilyen mustármagnyi hitet szerezni? Nem kell nagy, csak egy mustármagnyit. Hogyan tehetünk erre szert? Mert egyébként nagyon könnyű, szeretném ezt hangsúlyozni, hogy Jézus nem véletlenül mondta azt, hogy igen, meg lehetett volna ezt a fiút gyógyítani.
ha egy mustármagnyi hitetek lenne. Két dolgot szeretnék itt felidézni, hogy bizonyos dolgok történjenek az életünkben, és változások. A hithez csak két dolog. Most a mai alkalommal csak ennyit szeretnék átadni, amit én az elmúlt időben úgy próbálok megérteni és gyakorolni az életemben. A hit az nem úgy van, hogy bizonyos testvéreknek könnyebben megy, mert arra születtek, hogy ők jobban olyan hívős emberek, olyan hiszékeny emberek. Én meg egy olyan küszködő ember vagyok, én nem tudok olyan könnyen hinni. Vannak, ugye látjuk emberek, hogy micsoda hittel rendelkeznek, micsoda jellem, micsoda élet van ott, fejlődés. Én meg itt toporgok a magam kis küzdelmeiben. Nekem miért nincs hitem? Nem lehetne olyan hitem, mint a másiknak? Mindenkinek lehet mustármagnyi hite. És az már elég, hogy nagy dolgok történjenek. Nagyon egyszerű dolgokat szeretnék mondani. Az első, ma is így igaz ez mindannyiunk számára, amit a Római Levél 10. fejezet 17. versében Pál apostol mondott, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Ha mi nem az igére alapozzuk a bizalmunkat, a hitünket, akkor nyilvánvaló, hogy kudarcot fogunk vallani. De ez az igevers talán még nem sokat mond nekünk, hogy a hit hallásból van, és a hallás Isten igéje által. Ebben viszont talán mégiscsak el kell, hogy gondolkodjunk, hogy milyen ez a hallás, és az ige által hogy lehet az embernek igazi bizalma. A másik igét szeretném ehhez kapcsolni, amit Jézus így mondott a pusztában, a pusztai megkísértés során, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely az ő szájából származik. Már nagyon sokat elhangzott ez a mondat, de egy kis szó most úgy olyan elevenen megerősített ebben, hogy mit jelent igéből, az ige által hinni. Mit jelent az, hogy a mi ige ismeretünk, a mi tudományunk, az hitet ad és erőt ad a mindennapok küzdelméhez. Ebben van egy kis szócska, ami a kulcsa ennek a mondatnak. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely az ő szájából származik. Melyik a kulcs szó ebben a mondatban? Ami által a mustármagnyi hit megszületve a tengerbe mennek a hegyek. Ez a kis szó két betű, él. Ilyen egyszerű. Az igéből élni. Az igében úgy élni, ahogy mondja Pál apostol, hogy az igaz ember hitből él. Hogy nekünk az ige az élet kenyere legyen valóban. Nem tanulmány, nem ismeret, nem tudás, pusztán száraz ismeret, hanem mi élünk általa, és befogadjuk. Ahogy Jézus mondta, aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, abban van igazán élet. Most az igéhez való viszonyunk, én úgy gondolom, egy nagyon kardinális kérdés, hogy tudjuk-e az igéből az életünket táplálni. Vagy a hegyekre nézünk? Az első törvényszerűség az igazi hitnek, hogy nem a hegyet nézi, nem a problémákra néz, hanem az igére, az Isten mindenható erejére. Mindannyian érezzük, hogy az igéből élni nem is olyan könnyű dolog. De ezt kell először megtanulni, hogy nekünk a tekintetünket nem a hegyekre kell irányítani. Ahogy jöttünk ma reggel is Kecskemétről autópályán, igyekeztünk időbe ideérni, és az autópálya felénél egy nagyon friss tapasztalatot hadd mondjak, az autópálya felénél egy hatalmas karambol volt, két nagy kamion összeütközött, keresztbe állt, és lezárták az utat, és hát gondoljuk, hogy előbb keresztbe állt, és utána egy kilométeres hosszú dugó volt, amiben úgy gondoltuk, hogy akkor lehet, hogy ide se érünk, vagy nagyon késve. Láttuk, hogy itt a dugó nem haladt át, és még csak lassan se ment előre. Mi lehet itt? Hát baleset. És hát azt néztem végig, hogy ez a baleset, és ott vannak az emberek, és a kocsi áll, és állnak az emberek, és semmi nem történik, és szeretnék haladni. A hegyre néztem. Itt ebből késés lesz. És valakinek eszébe jutott a kocsiba, hogy imádkozzunk. És alig, hogy elkezdtük az imádságot, abban a pillanatban még az imádságot mondtuk. Csak ennyi kellett, az imádságot mondtuk, és elindult a sor. Nem a hegyre, nem a kocsi sorra, nem az apró probléma, most egy kis apró dolog, amit mondok, hanem arra néztük, hogy az Isten megígérte, hogyha
az uton mész, az én utamban jársz, akkor megőrizlek téged, és céljaidhoz segítelek. Csak ennyi volt, ilyen nagyon apró dolog. Nem idegeskedni az, hogy mikor megyünk már előre azon, hanem előre nézni, az Istenre nézni. Sokszor küzdünk azon, hogy az Isten vajon miért hagy bennünket a vergődéseinkben, a nyomorúságunkban. Két igét szeretnék felidézni nektek Ézsaiás könyvéből, hogy gyakorlatban mit jelent az, hogy ne a hegyre nézzünk, hanem az Isten igéjére. Ézsaiás könyve 46. fejezetét lapozzuk fel. Számomra ez az utóbbi idők egyik legnagyobb felismerése és egy nagy szép tapasztalata volt, mert aggodalmas típus vagyok, és sokat küzdök azzal, hogy az Isten vajon mennyiben támogatja azt a munkát, amit mi végzünk, vagy amit én szeretnék végezni, vagy egyáltalán az életünket hogyan látja. És az Ézsaiás könyve 46. fejezetéből úgy nagyon megérintett egy ige, amit szeretnék megosztani veletek, hogy mit jelent élni az igéből. 46. fejezet 3. versétől olvasom. Hallgassatok rám, Jákob háza, és Izrael házának minden maradéka, akiket magamra raktam anyátok méhétől fogva, és hordoztalak születésetek óta, vénségetekig én vagyok az, és megőszülésetekig én visellek, én teremtettem és én hordozom, én viselem és megszabadítom. Nagyon egyszerű dologról van itt szó, de mégis valami új felismerés volt számomra ebben az igében. Az ember felteszi a kérdést, hogy az Isten segít nekünk? Az Isten velünk van a nehézségben, velünk van a bajban, amikor éppen szükségünk van rá? Hol van az Isten, amikor éppen nehézségben vagyok? És ez az ige úgy nagyon melbe vágott, akkor ezt olvastam, hogy magamra raktalak titeket, anyátok méhétől fogva. Magamra raktalak titeket. És úgy elkezdtem ezt gondolkodni. Hát mi most az Isten hátán vagyunk. Én most az Isten hátán. Ő magára rakott. Ilyen közel van az Isten hozzám. Sokszor úgy érzem, hogy 100 millió kilométer távolságról se hallja meg az Isten az imádságomat. Mikor ezt az igét olvasom, akkor meg úgy érzem, hogy a hátán vagyok. Vagyis úgy érzem, hogy az ölében vagyok. Akkor az ember azt érezheti, hogy az Isten közel van. És most én erre figyelek, erre az igére, amikor nehézségben, szorongásban, aggodalomban vagyok, és nem arra, hogy mi van kint, és milyen problémákat látok. Ugyanezt mondja, hasonlót mond legalábbis a 66. fejezetben Ézsaiás próféta. Ezt az igét is nagyon szeretem, hogy éljünk ezekből az igékből. És persze éljünk mindabból, amit Jézus mondott, hogy együk az ő fiának testét, igyük az ő vérét, személyes Istenként, személyes megváltóként éljünk általa. Azt mondja a 66. fejezetben, a 12. versben, mert így szól az Úr, íme kiterjesztem reá a békességet, mint egy folyóvizet, és mint kiáradott patakot és népek dicsőségét, hogy szopjátok, ölben fognak hordozni, és térdeiken cirógatnak titeket. Kedves gyülekezet, mindig el kell merülnünk az Isten szeretetében. Mindig bele kell ülnünk az Isten ölébe naponta. És tudatosítanunk kell magunknak azt, hogy az Isten velünk van. Ez jelenti a hit. Hogy nem azt érzem, hogy az Isten milyen távol van, mert megint benne vagyok egy bajban és egy nehézségben, hanem az Isten ölében hordoz engem. Amikor gyámoltalannak és szerencsétlennek érzem magam, hogy a szoptatósokat térdein hordozza, hogy mondja egy másik helyen, ölben hordoznak téged. Az Isten mindannyiunkhoz nagyon közel van. Az Isten mindannyiunkat rendkívül módon szeret. És nekünk naponta kell élnünk ebből a szeretetből, hogy enni és inni az ő fiának testét és vérét. Mert olyan hitet igényel majd a végidő próbája, amit most kell gyakorolnunk. Most kell a próbákban megtapasztalnunk az Isten hatalmát és szeretetét. És ez a könyv, amit az elmúlt napokban olvastam, Ki nem ér rá imádkozni címmel, ezt mindenkinek ajánlanám beszerezni és elolvasni. Egy amerikai szerző írta, ima tapasztalatok. Hogy tanult meg imádkozni?
hogy tanulta meg a küzdő imádságot? Gyakorlatból, tapasztalatból. Néha van egy kis amerikaias íze a könyvének, vagy az elbeszélésének, de a tapasztalatok igazán őszinték és hitelesnek tűnnek. Ebből szeretnék nektek felolvasni egyet, hogy mit jelent nem a hegyre nézni, hanem az Isten mindenható hatalmára. Ez az illető egyszer Amerikából ki kellett, hogy menjen Indiába egy ilyen nagy missziós útra, és ezen a nagy missziós úton, valahol Kalkuttában mindig megrendeztek év végén egy ilyen hatalmas összejövetelt, ahol 20-30 ezer ember is összejött egy stadionba, és ott tartottak evangelizációt ezek a protestáns lelkészek. És egy kezdő prédikátor volt, ő mindig csak bevezető előadásokat, ilyen rövid kis áhítatokat tartott a nagy ige hirdetés előtt. Hogy lássa, tanulja a munkát, hogy itt ez hogy mennek a dolgok. És egyik nap váratlanul azt a kérést kapta, a felkérést kapta, hogy mivel lebetegedett a fő ige hirdető, aki a nagy ige hirdető, aki tartja ezeket a nagy előadásokat, tartsa meg ő 20-30 ezer ember előtt ezt az ige hirdetést. Ezt mondták úgy 3 nappal az ige hirdetése előtt. Ennek a hitküzdelmét szeretném felidézni nektek. Nagyon jó a leírás, hogy mit jelent nem a hegyre nézni, hanem az Isten ígéretére. Azt írja, a nyelvi akadály szinte áthághatatlannak tűnt számomra, még tolmáccsal is. Nem ismertem a kultúrát, ezért nem is tudtam az emberek helyzetének megfelelő kérdésekről beszélni. Olyan sok volt ő, hogy amikor

is elhagyott. Ebből botrány lesz, mondtam magamban. Mit keresek én itt? Végignéztem a terepet a színpad mögött, és azt láttam, hogy a szolgálat vezetője és több hűséges vezető társa is arccal a földre borulva imádkoznak értem. Tudom, miért imádkoznak, gondoltam. Belátják, hogy ez az amerikai fiatalember, aki a fő igehirdetést fogja tartani, tökéletesen képes arra, hogy percek alatt kiürítse az egész parkot. Tudtam, hogy ezek az imádkozó férfiak szegénységben élnek, és hihetetlen küzdelmet vívnak azért, hogy Isten üzenetét hirdessék. Az egész életüket arra áldozták, hogy a hamis vallások követői eljuthassanak Jézushoz. És miután éves összejöveteleik jelentették egész éves erőfeszítéseik csúcspontját, rosszul lettem arra a gondolatra, hogy az én nem odavaló igehirdetésem mennyire vissza fogja vetni a munkájukat. Ekkor az előadó bejelentette, hogy én következem. 10 perc múlva ki kell állnom. Alig telt el néhány pillanat, amikor gyülekezetem szóló énekese kiállt a mikrofon elé a színpadra, és énekelni kezdett. Úgy éreztem, imádkozni kéne érte, de vészhelyzetben mindenki csak magáért felel, gondoltam. Imádságom soha nem tapasztalt komolyságot vett fel. Uram, szabadíts meg! Add, hogy essen az eső. Add, hogy valahogy köddé váljak. Olyan nagynak tűnt a hegy, hogy nem láttam értelmét Istentől azt kérni, hogy mozdítsa el a hegyet. Megelégszem azzal, hogyha egyszerűen rám esik ez az őrült nagy hegy, és megszabadít a nyomorúságomból. Miközben szánalmas imádságaim össze-vissza cikáztak kétségekkel teli agyamban, távolról a szólóének hangját hallottam. Jeremiás síralmairól szólt az ének. Az Úr jósága, hogy még élünk a földön, mert minden reggel megújul az ő jósága. Nagy a te hűséged, ó Uram, nagy a te hűséged. Énekesünk hozzám hasonlóan tudta, hogy mire van szükségem. Amikor a szívét kiöntötte több ezer embernek, akik a színpad túlsó oldalán hallgatták, egy gyenge szívű, hitre szomjazó lelkésznek is jutott belőle, akinek sokkal nagyobb szüksége volt arra az énekre, mint a tömegnek. Valami történt velem, miközben az éneket hallgattam. Nagy a te hűséged, a te szó dőltem van. Nagy a te hűséged, hallottam a szavakat. És amikor a szavak végigfutottak agyamon, hirtelen felderengett bennem, mi állt egész nap figyelmem középpontjában. Magamra néztem. A nyelvi akadályra, a kulturális értetlenségemre, a tapasztalatlanságomra, gyengeségemre, a bukástól való félelmemre, iszonyatomra egy ekkora tömegtől. Egyenesen szembenéztem a hegyemmel, és csak azt láttam, hogy képtelen vagyok kimozdítani. Azért voltak ilyen szánalmasak az imádságaim is, mert nem Isten elégséges voltára, hanem a saját elégtelenségemre néztem. És miközben az ének folytatódott, így szóltam magamban. Várjunk csak! Most rögtön változtassunk a tekintetünkön. Ne Jim Hibbles-re, az könyv szerzője, hanem Istenre nézzünk. És mire az ének véget ért, nagy a te hűséged, mondtam magamban, egészen más ember lettem belülről. Még mindig befizettem volna ugyanegy esőért, ha lehetőség nyílt volna rá, de pánik hangulatom elmúlt. Kész voltam kiállni, mert teljes figyelmemet hűséges Istenemnek szenteltem. És aztán hatalmas áldással tudta az igehirdetést megtartani, hogy több ezer ember utána megköszönte az igehirdetését, ahogy leírja utána a könyvben. Kedves gyülekezet, valóban hatalmas dolog az, amikor az ember nem a maga személyére és a körülményeire figyel, hanem meghallani egy szót csak a Szentírásból. Itt csak egy névmást hallott meg, hogy nagy a te hűséged. És az Isten soha nem hagy el. Az ő hűsége sziklavár, ahol lelkem bizton nyugtot talál, ugye? Hogy mondja az ének is, hogy vagy nem kellene annyit foglalkoznunk a magunk énjével. Nem kellene annyit foglalkozni a körülményeinkkel, hogy meg kellene tanulnunk úgy élni az igéből, ahogy Jézus mondta, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely az ő szájából származik. Nem tudom, gyülekezetünk, vagy mi magunk elmondhatjuk-e, hogy élünk az igéből. Nem csak olvassuk, nem csak tudjuk, hogy milyen szép ez a Biblia, milyen szép ige ismeretünk van,
Egész

más tudni valamit, egész más élni belőle. Az igaz ember hitből él. Ez a döntő. Élni nem magamból, élek pedig többé nem én. Nem a szorongásaimra, a félelmeimre tekintek, nem a körülményekre tekintek, nem emberekre, nem magamra. Magamban semmire nem vagyok képes. Embernek semmi nem lehetséges. De az Istennel együtt, az Isten igéjéből, az Isten ígéretéből táplálkozva minden lehetséges. És tudom, hogy az időm lejár, de még egy dolgot, ugye, mert ez egy része volt a hitnek, a másik részét is röviden, egy 2-3 percben szeretném összefoglalni, hogy még önmagában az, hogy az Istenre tekintünk, ez a hitnek egy legnagyobb ereje lehet. Ez már óriási dolog, hogy elhisszük, hogy az Isten megcselekedheti azt, amit mi a magunk gyenge erejéből soha nem tudnánk megtenni. De a hitnek van még egy mozdulata, mozzanata, ami nélkül nem történhetnek meg csodák. Miután magunkévá tettük, úgy az igét, ahogy Jézus mondta, hogy mint a kenyeret megesszük, mint az igét, ahogy befogadjuk, az az életünk részévé válik, és az a természetünk részévé válik az isteni természet. Utána még egy döntő lépés az, hogy alá is rendeljük az akaratunkat az Istennek. Rábízni magunkat az Istenre, és megtenni azt a lépést, ami rajtunk múlik. Ez is a hitnek a lépése. És ezzel kapcsolatban egy tapasztalatot szeretnék felidézni, hogy hit tapasztalat enélkül, a mozdulat nélkül nem történhet meg. Hogy amikor az ember a hitet gyakorolja, ezt gyakorlatban is megteszi. Hogy amit az Isten mond neki, amire az Isten vezeti őt, beleteszi a lábát a Jordán vizébe. Szeretnék itt valamit csak röviden fölidézni, ahogy Józsué könyvében olvashatjuk. Józsué könyve 3. fejezetében ismerjük a történetet, hogy Isten azt mondta a népnek, hogy lehet ezen a Jordánon átkelni. A nép ugye a pusztában kesergett, és az Istentől távol élt. Sokszor az Istent kárhoztatta azért, hogy az Isten nem segít rajtuk, holott csodák után történtek. De a Jordánon még ugye nem tudták, hogy fognak átkelni, éppen áradt a Jordán vize, tehát majdnem a medréből is kifolyt a Jordán vize, egy hatalmas folyó. Hogy kelünk itt át? Hogy foglaljuk el Kánoán földjét? Hogy szerzünk igazán hittapasztalatot az Istennel, kedves gyülekezet? Mikor tudunk győzelmet aratni az Istennel? Azt mondta Józsué a népnek, ne nézzétek a folyót, hanem az Úr törvényére figyeljetek, a frigyládát nézzétek, és a papokat, akik a frigyládát felveszik, és elindulnak a Jordán vizén keresztül. És olvasom Józsué 3. könyvéből a következőt, a 15. verset. És amint a láda hordozói a Jordánhoz jutottak, és a láda hordozó papok bemárták lábaikat a víznek széltébe, a Jordán pedig az egész aratás idő alatt telve volt mindenő partja felett, megállt a víz, mely felülről folyt alá, és állt egy rakásban, nagy messzire Adám városánál, mely Caratán mellett volt, a puszta tengere a sóstenger felé aláfolyó víz pedig egészen elfutott, és általméne a nép Jerikó előtt. A papok pedig az Úr frigyládájának hordozói ott álltak a szárazon a Jordán közepében bátorsággal, és az egész Izrael szárazon ment át, mindaddig, míg az egész nép teljesen által nem ment a Jordánon. Hittapasztalathoz tehát két döntő mozzanatra van szükség. Élni, nem olvasni, tudni, hanem belévetni a bizalmunkat. A hegy helyett nem a hegyre tekinteni, hanem az Isten ígéreteire. A másik döntő mozzanat, hogy megtanuljunk tapasztalatokat szerezni az Istennel. Hogy nem csak úgy majd az Isten cselekszik, és majd ő mindent megtesz, hanem amit az Isten kér, amire az Isten utasítást ad, hogy ezt és ezt ne tegyük meg, vagy ezt és ezt tegyük meg. Tegyük meg azt a lépést, hogy utána az Isten csodáját megláthassuk. Csodálatos lehetett látni azt, hogy beleteszik a lábukat a Jordán vizébe a papok, és abban a pillanatban áll meg a folyó folyása. De ha nem teszik bele a lábukat a papok a Jordán vizébe, nem fog megállni a folyó. Az embernek is erre a mozzanatára szükség van. Tegyük meg azt a döntést. Hozzuk meg az életünkben azokat a döntéseket,
ha csak kicsik is vagy nagyok is, amire az Isten kér bennünket. Imádkozzunk és igét olvassunk, és utána a döntéseinkben várjuk az Isten segítségét. A döntéseink nélkül, a személyes választásaink nélkül, a hitbeli döntések nélkül az Isten nem fog csodát tenni, nem tudja az életünket megszabadítani, nem tud nekünk áldást adni, de azzal együtt viszont hatalmas áldás lehet az életünk minden pillanatában, és Isten kegyelme velünk van, és megáldja az életünket. Kívánva kívánom mindannyiunknak, hogy itt egy embernek volt hite ebben a történetben. Ezt a hitet tanuljuk meg, Jézus hitét, aki nem az apára, nem a körülményekre, nem a tanítványokra, hanem az Istenbe vetett bizalommal gyógyította meg ezt a fiatalembert. És bárcsak a mi életünkben is olyan életet élhetnénk, ahol gyógyulások vannak körülöttünk, jó értelemben, ahol látják az emberek, hogy itt az Isten jár velünk, az Isten van velünk. Olyan népet vár ma a világ, olyan embereket szeretnének látni, akik nem tudják, hogy mi van a Bibliában, hanem élnek a Bibliából, akik élnek az igéből, és bele tudnak kapaszkodni az Isten erejébe, önmagukat nem tekintve, a hegyre nem tekintve, mert csak egy mustármag volt, ugye, de belevetették a bizalmukat az Istenbe, és ezáltal valódi csoda történt. Köszönöm a figyelmet, és kívánom, hogy mindannyiunkat ez a hit jellemezze, és már most gyakoroljuk ennek a hitnek a szabályszerűségeit. Amen. Szerető, mennyei jó Istenünk, Jézus Krisztus nevében köszönjük meg néked, hogy te arra bátorítasz bennünket, hogy igaz hittel rendelkezzünk, azzal a mustármagnyi hittel, ami ha valóban megszületik és beléd vetjük, abból hatalmas fa lehet, és arra a hegyek is a tengerbe mennek. Istenünk, segíts, hogy az a sok hegy, ami körülöttünk magasodik, és amire oly sokat tekintünk, azt hitáltal a tengerbe tudjuk tolni. Hitáltal úgy tönjenek el a mi életünk próbái és nehézségei, hogy valóban érezzük, hogy te velünk vagy, és te kegyelmeddel, a te igéddel bennünket mindig megerősítesz. Bocsásd meg, kérünk, azt a sok aggodalmaskodásunkat, hitetlenségünket, amit gyakran olyan fájdalommal tekintesz most is a mi életünkben. Adj nekünk, kérünk, tűzből megpróbált aranyat, hogy mi gazdagok legyünk, igazán gazdagok. Segíts bennünket, kérünk szépen, hogy hegyeket megmozgató hitünk lehessen. Segíts, hogy élni tudjunk a te igédből, valóban élni, valóban táplálkozni, ahogy a kenyeret megesszük, úgy vegyük magunkba, szívjuk magunkba te beszédedet, önmagunkat elfelejtve. És segíts bennünket, hogy amire kérsz minket, hogy tegyük meg, és amiért, hogy te csodát tudjál tenni az életünkben, azt a kis lépést, hogy beletesszük mi is a lábunkat a Jordán vizébe, segíts, hogy ezt magunk is gyakoroljuk naponta. Segíts, hogy ne resteljük a hitnek ezt a fontos mozzanatát megtenni, hogy a mustármagnyi hitünket beléd vetjük. Köszönjük neked, jó Istenünk, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket, és hisszük, hogy már most akarsz nekünk hatalmas tapasztalatokat adni, vagy kicsiket is, de azok is nagyon értékesek lehetnek az életünkben. Jézus nevében jöttünk te hozzád. Amen.

Szeretettel köszöntöm mindnyájukat azon az előadáson, amely bizonyára sokakat érdekel, amelynek a címe ez, hogy Júdás. Júdás sorsára és életének tragédiájára leszünk kíváncsiak, és hát persze meg annyi nagy kérdése. Miért árulta el a tanítvány mesterét? Mikor fordult először szembe Júdás Jézussal? Szükségszerű volt, hogy ő legyen az áruló? Predesztinálva volt erre a szerepre? Vagy pedig választhatott volna és visszafordulhatott volna egészen a legutolsó pillanatig? És egyáltalán Júdás, ha már elárulta Jézust, akkor lehetséges lett volna számára az igazi megbánás, tehát kaphatott volna bocsánatot? Hiszen Jézus ilyeneket is tanított az életében, hogy minden bűnök megbocsátatnak, még az emberfia ellen elkövetett bűnök is. Júdás miért akasztotta fel akkor végül is magát? Nagyon sok kérdés vetődik tehát fel, és az irodalom történetében írtak legfőképpen sok-sok Júdás drámát, regényt és elbeszélést, így a magyar irodalomban is csak ha az e századi Júdás feldolgozásokat kellene említenem, és akik szeretnének utánaolvasni, ajánlom a figyelmükbe Ady Endrének a Júdás és Jézus című versét, ajánlom a figyelmébe aztán az érdeklődőknek Kodolányi Jánosnak az Én vagyok című regényét, amely egy olyan Jézus életrajz, amely Júdás szempontjából mutatja be Jézus életét, ugye a II. Világháború után nem sokkal keletkezett, vagy ugyanebben az időben írta Sőtér István a Júdás című drámáját, amelyet azóta nagyon sok magyar vidéki városban előadtak, vagy egy másik pályatárs, Rónai György a Júdás könyve című művét, amelynek első része egy ötfelvonásos misztérium játék, a második része pedig egy tanulmány a középkori Júdás misztériumokról, Júdás feldolgozásokról. Tudnék, a középkorban nagyon veszélyes dolog volt Júdást alakítani ezeken a 2-3 napos misztérium játékokon. Általában Júdást így elevenítették meg, hogy hát ördögszarvakat tettek az őt alakító színész fejére, vagy ördögpatákat. Sokszor a Júdást alakító szereplőt leköbdösték, kigúnyolták, sőt volt olyan hely, ahol meg is ölték. Aféle ördögnek tartották ugye Júdást, és Rónai György ezeknek a történetét írta meg. Vagy az 1970-es években Ördög Szilveszter írt egy kis novella füzért a Koponyák hegye címmel, amelynek a középpontjában szintén Júdás és Jézus megrázó párbeszéde áll. Én ezeket az irodalmi feldolgozásokat Keresztúri Dezsőnek egy rövid versével szeretném összefoglalni, amelyben ebben a rövid kis versikében szinte minden egyes kijelentés egy-egy kérdés. Úgy kifejezi Keresztúri Dezsőnek a Változatok az ember fiáról című verse, amelynek egyik alfejezete a Júdás, nagyon sok ember lelkének a vívódását, nagyon sok ember teszi fel ezeket a kérdéseket Júdással kapcsolatban. Kényszerítve volt, vagy választhatott? Predesztinálva volt, vagy ő döntötte el? Ha a Biblia előre adott kijelentést még a 30 ezüst pénzről is, hogy valaki ilyen áron feladja a mesterét, és hogyha minden jel arra mutatott, hogy Júdás elárulja Jézust, akkor Júdás nem menthető fel erkölcsileg. Ő neki vajon nem csak egy szerepet kellett eljátszani, ha akarta, ha nem? Figyeljék meg, hogy Keresztúri Dezső hogyan fejezi ki minden idők emberének és a mai embernek is ezeket a kérdéseit. Tehát Keresztúri Dezső, Változatok az ember fiáról részlet, Júdás. Miért áll mellette, mint az árulás félt s gyűlölt példája Júdás? Neki is adott végső vacsorául testéből, véréből. Ismerte őt. Csak ennyit mondott a többi előtt, egyiktek ma elárul. Várta, s hogy rátört a fáklyás csoport, csókjára csókkal válaszolt. Elfogadta vagy kiszemelte az iszonyú szerepre? Árnyéka volt, min át nem léphetett? Mert azt a végzetet, amit vállalt, csak általa tölthette be? S az áruló vak cselekedete, a szétszórt pénz, s hol Júdás ráng, a fa? Kérdéssel, tehát befejezetlenül fejeződik be ez a vers. Próbáljunk meg a mai előadáson ezekre, amint mondottam, minden embert érintő nagy kérdésekre megkeresni a választ, és azt az örömteli ígéretet tudom önöknek mondani, hogy a Biblia megadja mind meg annyi kérdésre a választ. Júdás élettörténete főleg János evangéliumából kerekedik ki elénk.
Ugye a szinoptikus evangéliumok, tehát Máté, Márk és Lukács evangéliuma után János kiegészítő jellegű evangéliumot írt, és úgy látszik, hogy Isten ezt fontosnak találta, hogy János evangéliumából, ebből a kiegészítő evangéliumból szinte előttünk álljon Júdás egész drámája. János 6. fejezetére, 12., 13., 18. fejezetére fogok hivatkozni, és néhányszor hívom segítségül Máté és Lukács evangéliumát, hogy megtessenek ezt látni, hogy a Biblia milyen világosan beszél arról, hogy mi is történt Júdással, hogyan is jutott Júdás ide. Az első pontunk János evangélium a 6. fejezetét jelöli meg, és rögtön hadd vessem fel a kérdést, amiből az előadást ki kell, hogy indítsuk, hogy mikor fordult szembe Júdás Jézussal. Mikor kezdett azon gondolkodni, hogy ő szembe helyezkedik Krisztussal, és netán el is fogja árulni őt. Mikor kezdődött ez Júdás életében? János evangélium a 6. fejezetében olvashatjuk azt a történetet, amelyről itt külön előadást is tartottam, aminek ez volt a címe, hogy válság Galileában. Talán tetszenek rá emlékezni, Jézus királyá akarták koronázni, a nép határtalan lelkesedéssel meg akarta tenni Jézust az ország királyának, és akkor Jézus ezt visszautasította. És nem csak a nép ment el, hagyta ott Jézust, hanem a tanítványok is. És a tanítványoknak is felteszi Jézus a kérdést a János evangélium a 6. fejezet 66. versétől, ettől fogva sokan visszavonultak az ő tanítványai közül, és nem jártak többé ő vele. Mondta azért Jézus a 12-nek, vajon ti is el akartok-e menni? Tehát Jézus nem kényszerített senkit a maga követésére, ugye megkérdezte a 12 legszorosabban őt követő embert, vajon ti is el akartok-e menni? Felelt néki Simon Péter, Uram, kihez mehetnénk? Örök élet beszéde van te nálad. Mert mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Felelt nékik Jézus, nem én választottalak itt ki titeket a 12-t, de egy közületek ördög. Értette pedig Júdás Iskariótészt, Simon fiát, mert ez akarta őt elárulni, noha egy volt a 12 közül. Kedves hallgatók, ez az első kijelentés a Bibliában, arról, hogy Júdás lelkében mi mozgolódott. Akkor, amikor látta Júdás, hogy Jézus visszautasítja a királlyátevést, akkor Júdás szembefordult a lelkében a mesterével, ezt egyelőre még senkinek nem mondta, és senki nem is gyanította. Jézus tudta egyedül, és a többi tanítványnak elmondta, hogy igen, én elfogadom a ti követéseteket, gyönyörű volt Jézus válasza, hogy Uram, kihez mehetnék, örök élet beszéde van te nálad, de egy ti közületek azonosul az ördöggel. Egy ti közületek nem az én tanítványom, hanem egy ti közületek a sátán eszköze lesz. És értette ezen a Júdás Iskariótészt, fűzi hozzá János evangélista nyilván a következmények ismeretében utóbb, mert ő akarta elárulni őt, noha egy volt a 12 közül. Hogyan ragadhatnánk meg ezt a lelki helyzetet? Honnan indul ki Júdás drámája? Miért akarta most elárulni Júdás Jézust? Körülbelül a végső események előtt egy évvel vagyunk. Tehát egy évig forrong Júdásban ez az elgondolás. Egy év múlva fogja csak elárulni Jézust, de már egy évvel azelőtt kialakul a lelkében ez a döntés, hogy ő el akarja árulni a mesterét. Miért? Hogyan tudnánk megragadni ezt a lelki helyzetet? Kedves hallgatók, azt fogjuk látni az egész előadás során, hogy ez a júdási életút nem egy különleges életút, ez egy nagyon hétköznapi életút. Azóta is sok júdás van, és mi is júdások lehetünk, csak tessenek jól figyelni minden egyes pontnál. Mert hogyan is ragadható meg ez a lelki helyzet? Júdás látta, hogy Jézus igaz ember. Talán azt is látta, hogy Jézus az Isten fia. Hallotta Jézus tanításait, szemlélhette a csodáit, a jeleket, amiket Jézus tett 2,5 éven keresztül. Hogyan vette akkor a bátorságot Júdás, hogy Jézust felülbírálja? Ugye, mert Júdás elégedetlen volt azzal, hogy Jézus miért nem fogadja el azt, hogy őt királlyá akarják tenni? Miért utasítja vissza, amikor a maga a nép akarja ezt? Nagyon meg kell ragadnunk ezt a lelki helyzetet. Júdás azt a vétket követi el, amit oly sokan elkövetünk az életben. Látunk valamit világosan, és meghajtjuk előtte a fejünket, egy igazság, egy ember, egy tény előtt. És közben, miközben világosan látunk valamit, mégiscsak
azt a bátorságot, azt a vakmerőséget veszük magunknak, hogy meg akarjuk cáfolni az általunk világosnak látott dolgot. Innen kezdődik el Júdás tragédiája. Még egyszer mondom, Júdás pontosan tudta azt, hogy Jézus kicsoda. Júdás látta, hogy Jézusban semmi folt, semmi szeretettelenség, semmi bűn nincsen. És Júdás honnan vette akkor ezt a bátorságot, hogy mint egy így gondolkozzék magában Jézusról, hogy lehet, hogy Jézus igaz ember, meg tiszták a tanításai, de hát nem tudja az útját egyengetni a királysághoz. Egy ilyen nagy alkalmat miért hagy ki, hogy nem fogadja el, hogyha egy egész nép őt királya akarja tenni. Tehát Júdás tragédiája innen indul ki. És az ember júdási útra léphet akkor, hogyha világosan lát valamit, és belül mégis megcáfolja azért, hogy csak nekem legyen igazam az eddigi véleményeimnek és az eddigi felfogásomnak. Ugye Júdásban ott lehetett az a felfogás, hogy hát Jézus majd megalapítja itt a földön az Isten országát, ő majd a zsidó nép földi királya, politikai vezetője lesz, és erről a felfogásáról nem volt hajlandó lemondani akkor sem, amikor Jézus számtalanszor elmondta, hogy ő nem politikai megoldást jött hozni a világra, hanem erkölcsi, sokkal mélyebb megoldást. És Júdás tragédiája tehát innen indul ki, ezt nagyon jól meg kell ragadnunk. Látja az igazságot, látja a világosságot, mégis a saját addigi meggyőződéséhez, gondolataihoz ragaszkodik. Innen indul ki Júdásnak az egész drámája. És ezt egy évig volt ideje felülbírálni a maga magatartását, a maga felfogását, nem tette. No, de a második kérdésünk nem is ez, hanem a második kérdéshez János evangélium a 12. fejezetét írtam. Tudnék, azzal a következő kérdéssel szeretném folytatni az előadást, hogyha Jézus pontosan tudta, hogy Júdásban mi kezd kialakulni. Ha ő már megjelentette itt a galileai válság során, hogy egy ti közületek elárul engem, akkor Jézus miért nem leplezte le Júdást? Miért nem akadályozta meg azt, hogy Júdás az árulója legyen? Miért nem tette nyilvánvalóvá, amit ő látott Júdásban, tehát a többi tanítvány nem látott? Hát Jézusnak is egy éve volt. Jézus miért nem leplezte le Júdást, és miért nem tartotta vissza az árulástól? Erre felel a János evangélium a 12. fejezete, amelynek a vonatkozó igerészlete a Máté evangélium a 26. fejezetétől a 6. verstől a 13. tartó szakasz. Ez az úgynevezett betániai vacsora története. Eltelik tehát csaknem egy év, a húsvéti események előtt 6 nappal vagyunk. Jézus elfogad egy vacsora meghívást Betániába, ez nem messze Jeruzsálemtől egy kis falucska, és ott a vacsora kellős közepén egy váratlan dolog történik. Ugye a vacsorán részt vesz Lázár, akit Jézus nemrég támasztott fel a halálból, részt vesz Lázárnak az egyik testvére Márta, aki felszolgál, ott vannak a tanítványok, ugye egy Simon nevű farizeus házában van ez a vacsora, és ott van Mária Magdolna is, a harmadik testvér, akit Jézus segített az előző bűnös életéből kiemelkedni, és ez a Mária Magdolna, hogy a maga szeretetét kifejezze. Ezért egy nagyértékű kenetet, nárdus olajat ken Jézusnak a lábára, és ennek az illatos szernek a szaga betölti az egész termet, és egy zúgolódás alakul ki Mária Magdolna ellen, a tanítványok részéről, de Jézus ellen is, hogy miért hagyják a kenetnek ezt a tékozlását. Ugye a tanítványok kórusban zúgnak, ezt írja le Máté 26. fejezet, hogy mire való ez a tékozlás, el lehetett volna osztani ennek a kenetnek az árát a szegények között is, ez van, vagy 300 dénár áru kenet. És János evangélium a 12. fejezete rámutat arra, hogy ez a zúgolódás Mária Magdolna és Jézus ellen kitől indult ki? A következőképp olvashatjuk. Jézus azért 6 nappal a húsvét előtt ment Betániába, ahol a megholt Lázár volt, akit feltámasztott a halálból. Vacsorát készítettek azért ott néki, és Márta szolgált fel. Lázár pedig egy volt azok közül, akik együtt ültek ővele. Mária azért elővévén egy font igazi, drága nárdusból való kenetet, megkente a Jézus lábait, és megtörlötte annak lábait saját hajával, a ház pedig megtelt a kenet illatával. Mondta azért egy az ő tanítványai közül, Iskariótész Júdás, Simonnak fia, akit őt elárulandó volt. Miért nem adták el ezt a kenetet 300 dénáron, és miért nem adták a szegényeknek? Ez pedig nem azért mondta, mintha neki a szegényekre volna gondja, hanem mivel, hogy tolvaj volt, és nála volt az erszény, és amit abba tettek, elcsente. Mondta azért Jézus, hagyj békét néki,
Az én temetésem idejére tartogatta ő ezt, mert szegények mindenkor vannak veletek, én pedig nem mindenkor vagyok veletek. Kedves hallgatók, miért döntő esemény ez? Miért kell ezt felidéznem, ezt a történetet? Miért nem leplezhette le Jézus Júdást? Miért nem mutathatott rá Jézus nem csak így, hogy egy a 12 közül, hanem ő az, aki el akar árulni engem? Ebből a történetből kiderül, hogy azért nem mutathatott rá Jézus Júdásra, mert senki nem hitte volna el a tanítványok közül, hogy Júdás erre készül. Tudnék, ez a jelenet bemutatja nekünk, hogy Júdás Jézus után a legfőbb tekintély volt a tanítványi közösségben. Gondoljuk csak végig, kire bízták a tanítványok a pénzüket? Kiben bíztak meg? Júdás volt a pénztáros. Megjegyzi János evangélista, hogy Júdás nagyon hűtlenül kezelte a pénzt, most se arra volt gondja, hogy a szegények között elosztani a pénzt, hanem ő el akarta azt lopni, el akarta csenni. Na de tessenek csak meggondolni, hogy az emberek általában kire bízzák a pénzüket. Hát akiben nagyon megbíznak. Júdásban nagyon, nagyon megbíztak, azért tették meg pénztárosnak. Aztán, ha Júdás egyetlen egy szót mondott, mert Júdás kezdte az zúgolódást. Júdás mondta azt, hogy mire való ez a tékozlás. És Júdás egy szavára a többi tanítvány szintekben zengte ugyanezt. És vádolták, mondom, nem csak Mária Magdolnát, de Jézust is, hogy miért engeded, hogy valaki ilyen drága kenetet kenjen a te lábadra. Hát ez is arra mutat, hogy Júdást követték a tanítványok. Júdás bizonyára egy művelt, okos ember volt, nagy befolyása volt a tanítványok között. Nem csak a pénzüket bízták rá, hanem valahogy a gondolataival is rokon szenveztek, és ha Júdás mondott valamit, ilyen hirtelen erősítették a többiek is ezt a vélt igazságot. Tehát Jézus azért nem leplezhette le Júdást, mert egészen bizonyos, hogyha Jézus rámutatott volna Júdásra, senki nem hitt volna a mesternek. Talán úgy gondolkodtak volna a tanítványok, hogy Jézus nem szereti annyira Júdást, valami baja van vele. Hát miért mond ilyesmit Júdás, hogy ő áruló? A tanítványok annyira meg voltak győződve arról, hogy Júdás őszinte és becsületes ember, hogy egyik pillanatról a másikra a pártjára tudtak állni ezen a betániai vacsorán. Figyeljük meg, hogy Jézus mennyire megőrizte a nyugalmát, amikor hallott, hogy Júdás mit mond. Amikor Jézus látta, hogy az egész tanítványi közössége mérgelődik és forrong ellene, meg Mária Magdolna ellen, akkor Jézus csak ennyit mondott, hogy ne bántsd ezt az asszonyt, mert ő az én temetésemre kente meg a testemet. Nem tudta Mária Magdolna, de tulajdonképp egy profétikus felkenetés volt ez. Az ő temetésére kente meg Jézus testét. Szegények mindenkor lesznek veletek, de én nem mindenkor leszek veletek. Milyen hallatlan, szeretetteljes volt Jézusnak a válasza, milyen csodálatos nyugalomról árulkodott, de itt történik meg Júdással a második döntő lelki dolog, amire utalnom kell, mert azt mondja az evangélium, hogy ezután megy el Júdás, Betánia közel van Jeruzsálemhez, ezután megy el Júdás, egyezik meg a főpapokkal és írástudókkal ebben a bizonyos 30 ezüstpénzben, és most már végleges, hogy napokon belül feladja Jézust. Miért most hagyja el a betániai vacsora termét Júdás? Azért, mert Júdás megsértődött. Júdás megsértődött azért, hogy Jézus hogyan mondhatott neki ellent? Hogyan is figyelmeztette őt, hogy ne bántsd ezt az asszonyt? Ahol a világon prédikáltatik az evangélium, őróla is megemlékeznek, Júdás megsértődött. Kedves hallgatók, megint csak álljunk meg egy pillanatra. Az első lelki helyzet az volt, hogy Júdásnak volt egy elképzelése a megváltóról. Jézus ennek az elképzelésnek nem engedelmeskedett, nem engedte magát királlyá kikiáltani, és Júdás felülbírálta a maga elképzelése jegyében Jézus Krisztust. Ez volt az első hiba. Most mi a második hiba? Hogy ezt a tapintatos feddését Jézusnak visszautasítja és megsértődik. Hadd kérdezzem meg önöktől, hogy a mi életünkben a sértettség az felszokott lépni? A világunkban a sértődést azt ugye az emberek a nagy bajnak tartják? Sajnos nem. De akkor, amikor egy ember megsértődik, haragszik, fenntartása lesz a másik emberrel szemben, aki tapintatosan, gyengéden valamire figyelmezteti őt, azzal elindulhat az ember a Júdási úton. Nagyon vigyázzunk, mert ennek a Júdási útnak a végén majd az az egyszerű kijelentés fog állni, és akkor volt pedig sötétség. Júdás belső világa elsötétült.
hogy ehhez a sötétséghez, ehhez a sűrű sötétséghez milyen út vezetett, most az első két lépcsőnél vagyunk. Az első jellegzetes hiba az életben, amikor mi makacsul ragaszkodunk valami eddigi meglátásunkhoz, és bár világosságnak, igazságnak ismerünk fel valami újat, de nem akarjuk elfogadni. Első lépés a sötétséghez. Második, valaki tapintatosan figyelmeztet, most mindegy, hogy ki, hogy maga a szentírás, vagy egy ember, vagy egy helyzet, vagy egy körülmény, és az ember megsértődik. Szoktam így mondani, hogy a Bibliából nyugodtan ezt mondhatjuk és kijelenthetjük, hogy egy keresztény ember sértődékeny és sértődős nem lehet. A sértődés tulajdonképpen az, amikor az ember egy feddést, egy bírálatot visszautasít, megharagszik valakire. Sértődés, harag, bosszúállás, életpusztítása, ezek egy vonalban vannak. Erre azt mondja a Biblia, hogy aki haragszik a másik emberre, méltó az ítéletre. Vagy János apostol ezt mondja, hogy aki gyűlöli az atya fiát, embergyilkos az. Tehát ahhoz, hogy az ember elsötétüljön, ahhoz elég már az, hogy az ember sértődékeny lelkületet tartogasson magában. De lépjünk tovább most a harmadik pontunkhoz. Tudnék, a harmadik pontunkban azt is meg fogjuk látni, hogy Jézus Krisztus tulajdonképpen nem is akarta leleplezni Júdást. Miért? Mert most érünk az egész Júdás történet legfontosabb részleteihez. Jézus Krisztus meg akarta menteni Júdást attól, hogy áruló legyen. Jézus nem leleplezni akarta Júdást, vagy nem pellengére állítani, vagy nem rámutatni, hogy na íme, hát most te benned milyen gondolat kavarog, hanem Jézus Krisztus szerette volna Júdást visszatartani az árulástól. És ennek a legragyogóbb dokumentuma az utolsó vacsora. János evangéliuma 13. fejezetét írtam fel azért, mert az utolsó vacsorát általában a fogalmat sokan ismerik, de hogy mi is történt az utolsó vacsorán, azt nagyon kevesen tudják. Hogy az utolsó vacsorának két részlete volt, ezt meg csak János evangéliumából lehet tudni, mert a szinoptikus evangéliumok csak a második részletét írják le. Jánostól azonban megtudhatjuk, hogy hogyan kezdődött az utolsó vacsora. Tehát a betániai este utáni 4.-5. napon vagyunk, ugye csütörtök este, pénteken feszíti keresztre Krisztus, csütörtök este összegyülekezik Jézus a tanítványaival, a szolgák elkészítenek egy termet, a teremben ott áll egy hosszú asztal a páska vacsorának a tartozékaival, megérkezik Jézus a tanítványaival, hogy elköltse ezt a páska vagy húsvéti vacsorát. Csakhogy. Ahogy leülnek az asztalhoz, azt látják, hogy a szolgák már nincsenek a teremben. És keleti szokás szerint egy étkezést úgy szoktak elkezdeni, hogy a távolról jött emberek lábát meg szokták mosni. Egyrészt, hogy felfrissüljenek, másrészt pedig azért, hogy tisztálkodjanak, nem csak a kezet mosták meg, hanem ugye keleten, ahol sivatagok vannak, ahol piszok, por van, a lábat is meg szokták mosni. És hogy leülnek Jézus a tanítványaival együtt, leül az asztalhoz, mindenki nézi, hogy ki fogja most megmosni a vacsora résztvevőinek a lábát. Ugye a szinoptikus evangélisták elmondják, hogy a tanítványok közben azon versengenek, hogy ki a nagyobb közöttük, tehát egy ilyen átkos lelkület lesz úrrá rajtuk, hogy ki a nagyobb. És Jézus, amikor látja ezt a helyzetet, akkor egyszer s mindenkorra példát akar adni a tanítványainak, és minden idők tanítványainak, szóval valamennyi kereszténynek, hogy az ő országában nem az a nagyobb, mint a világ országaiban, hogy akinek nagyobb a hatalma, vagy több a pénze, vagy nagyobb a híre és a befolyása, hanem az Isten országában az a nagyobb, aki mindenki szolgája tud lenni. És ezért Jézus feláll a vacsora elején, vesz egy tálat, vizet, készít bele, leveszi a felső ruháját, körülköti magát törölközővel, és elkezdi a tanítványai lábát mosni. Elindul az elsőtől, megy tovább a többin, és mind a 12 tanítvány lábát megmossa. Ugye a János evangélium a 13. fejezete azt a pillanatot jegyezte le, amikor Péterhez ér. Ugye Péterre rögtön hatott ez a lábmosás. És Péter azt mondta Jézusnak, Uram, az én lábamat meg nem mosott soha. Ugye Péter érezte azt, hogy nekik kellett volna ezt megtenni, egyiküknek közülük kellett volna ezt megtenni, és most helyettük a mester mossa meg a tanítványok lábait. És Péter rögtön szabadkozik, vissza akarja utasítani, hogy az én lábamat meg nem mosod soha. És Jézus akkor azt mondja, amit te most nem értesz, majd megérted. De hogyha én nem mosom meg a te lábadat,
semmi közöd nincs én hozzá. Akkor Péter meghallja ezt, ugye rögtön a másik végletbe esik, és azt mondja, Uram, akkor ne csak a lábamat mosd meg, hanem a fejemet, az egész testemet is. Mert ki akarta fejezni Péter a szeretetét, hogy ő annyira szerette Jézust, őnek igenis köze akart lenni Jézushoz. Azt mondja, az akkor az egész testemet mosd meg. És azt mondja Jézus, aki megfürdött, annak nincs másra szüksége, csak arra, hogy a lábait megmossák. Ti is mindannyian tiszták vagytok, csak egy közületek nem tiszta. Ez a Júdás élettörténetében a valóban a harmadik pontot megérő nagy mozzanat. Képzeljék el ezt a jelenetet, Jézus letérdel a tanítványok lábai elé. És mint egy szolga, ő a mester, ő az Isten fia, a világegyetem teremtője, ott térdel emberek tanítványok lábai előtt, és kezdi mosni, mint egy szolga a lábaikat. És odaért Jézus Júdáshoz is. Mit tetszene gondolni, hogy ez a jelenet, hogy Júdás lábát mossa Jézus. Mit kellett volna, hogy kiváltson Júdásból? Ugyanazt, amit Péterből. Hogy Uram, hát te teszed ezt. És mit kellett volna, hogy kiváltson Jézus szava Júdásból, hogy ha meg nem mosom a te lábaidat, semmi közöd nincs én hozzám. Nyugodtan mondhatjuk, hogy Jézus nem csak Júdás lábát mosta meg, hanem nyilvánvaló ez egy konkrét szertartás volt, de ez ennek lelki jelentősége is volt. Szeretnélek megtisztítani, megmosni a bűneidből. Felajánlotta Jézus Júdásnak a bűnök megbocsátását, ahogy a többi tanítványnak is. És a többi tanítványra ez rögtön hatott, mert a tanítványok megbánták a versengésüket, szégyelték magukat, és elült az átkos zaj közöttük, és döbben csendben ültek le aztán az asztalhoz, hogy kezdetét vegye az utolsó vacsora. Júdásban azonban egy húr sem rezdült meg. Júdásban ez a jelenet, hogy Jézus megmossa az ő lábát, hogy felajánlja neki a megtisztulást, hogy megtisztítalak, megbocsátom a bűneidet, még most visszakozhatsz, nem szükségszerű, hogy eláruljál. Júdásban egy húr nem rezdül meg. Jézus, amikor végez a lábmosással, és leülnek a tanítványok, és kezdetét veszi a második része az utolsó vacsorának, azért mondja itt János evangélista a 13. fejezet 21. versében, hogy mikor ezeket mondta Jézus, igen nyugtalankodott lelkében, és bizonyságot tőnés mondta, bizony-bizony mondom néktek, hogy egy ti közületek elárul engem. Miért mondta ezt Jézus nyugtalan lélekkel? Jézus soha nem nyugtalankodott az életében. Soha nem volt benne félelem, feszültség. Jézus most miért nyugtalankodott, miért háborgott a lelke? Ezt az életében talán kétszer írja a Szentírás. Itt miért mondja azt, hogy igen nyugtalankodott a lelkében, és bizonyságot tett, hogy egy ti közületek elárul engem. Mert Jézus tudta és érezte, hogy Júdásnak az utolsó percek, pillanatok vannak adva, hogy szembeforduljon önmagával, hogy visszakozzék arról az útról. Jézus érezte azt, hogy ha most Júdás nem dönt, ha most nem fordul vissza, akkor valóban ő lesz az áruló. Az utolsó vacsora jelenete azt tanúsítja tehát, hogy Jézus küzdött Júdásért. Erőnek erejével nem tartotta vissza az árulástól. De hát elmondtam önöknek már sokszor, hogy Isten senkit semmire nem kényszerít. Annak nem lenne értéke, ha Isten valakit is erőnek erejével, erőszakkal visszatartana. Utána az ember úgyis megtenné. De késztetéseket adott Júdásnak. Elmondta, hogy tud róla, hogy valakiben ott van ez a gondolat, megfogant a gondolat, az árulás. Akkor Jézus elmondta azt, hogy én kész vagyok neked megbocsátani, megmosta a Júdás lábát is, felajánlotta neki a megtisztítást. Most tessenek figyelni arra, hogy az utolsó vacsorán, amikor leülnek már az asztalhoz, és elfogyasztják ugye ezt a kovásztalan kenyeret és erjedetlen szőlőlevet, amely Jézus tiszta áldozatának a jelképe, hogy az ő életében semmi kovász, semmi erjedés, semmi bűn nem volt, akkor a következőt olvashatjuk a 22. verstől. A tanítványok ekkor egymásra tekintettek bizonytalankodva, hogy kiről szól, hogy ő elárulja őket. Többi evangélista feljegyző, a tanítványok szinte egymásra meg önmagukra mutogattak, hogy ki az, talán csak nem én. Ugye érezték a gyengeségüket, és érezték azt, hogy tulajdonképpen, ha nehéz helyzetbe kerülnének, talán ők is elárulhatnák Jézus, szóval megrendültek önmagukban. Egy pedig az ő tanítványai közül, aki a Jézus kebelén nyugodott, akit szeretett Jézus, intett azért ennek Simon Péter, hogy tudakozza meg, ki az, akiről szól.
az pedig a Jézus kebelére hajolván mondta néki, Uram, ki az? Kedves hallgatók, annyira végig kell vennünk ezeket a bibliai helyeket, és nagyon meg kell figyelnünk az evangéliumok leírását. Hadd tegyen fele önöknek a kérdés, hogy mi volt az utolsó vacsora ülésrendje. Jézus ült középen, és őtőle az egyik oldalán, tehát Jézus mellett közvetlenül János apostol ült. Ugye a szeretett tanítvány, aki a Jézus kebelére hajtotta a fejét. Péter apostol nem ülhetett Jézus mellett, sőt távolabb ült, mert Péter üzent oda Jánosnak, hogy tudakozz meg a mestertől, hogy ki az, akiről beszél. Ki fogja őt elárulni? Tehát Péter távol volt, és János kérte meg, aki közel volt Jézushoz, hogy hát mondja meg, kérdezz meg a mestertől, kiről lesz szó. És ki ült Jézus másik oldalán? Ki lesz az a valaki, akinek a következőt mondja Jézus Krisztus ezután, hogy felteszik neki a kérdés, hogy ki lesz az áruló? Felelt Jézus, az, akinek én a bemártott falatot adom. És bemártván a falatot, adta az Iskariótész Júdásnak, a Simon fiának. És a falat után akkor bement abba a sátán. Mondta azért néki Jézus, amit cselekszel, hamar cselekedjed. Majd még a következő két versből teljesen nyilvánvaló lesz, de már most hadd mondjam önöknek, Jézus másik oldalán Júdás ült. Ez különben az előzményekből is teljesen nyilvánvaló, mert akkora tekintélye volt Júdásnak, hogy ezt senki nem is vette zokon tőle, hogy a legközelebb ül Jézushoz. Jézus másik oldalán Júdás ült. És Jézus akkor, amikor bemártja a falatot a tálba, ugye a húsvéti vacsorához ilyen keserű füves salátát szolgáltak fel, tehát abban márthatta a kenyeret, és adhatta Júdásnak, erről a mozdulatról hárman tudtak. Jézus maga, aki ezt tette, János, aki ott ült Jézus mellett, és Júdás, aki a másik oldalán ült. Jézus most sem leplezi le Júdást, de mindennél világosabban az értésére adja, hogy Júdás, tudom, hogy mi készül benned. És még hozzáteszi Jézus, amit akar cselekedni, gyorsan cselekedjed. Hát alig, ha van a Bibliának inkább félreértett mondata, mint ez. Nagyon sokan ezt szinte így hangsúlyozzák, hogy mintha Jézus ráparancsolt volna Júdás, hogy amit akar cselekedni, gyorsan cselekedd, gyorsan menjél el, és akkor vidd véghez, amit akarsz, tehát áruljál el. Hát azt hiszem, hogy aki már egy kicsit végigkövette a sorozatunkat, az érezhető, hogy Jézus lelkületétől ilyen távol volt. Jézus senkit rosszra nem késztetett. Nagy tanítás persze ez is a Bibliában. Ha egy ember nekem azt mondja, hogy már pedig én ezt meg fogom tenni, én ezt a rosszat meg fogom tenni, a Biblia senkit nem hatalmaz fel, hogy azt mondjuk a másik embernek, jó, hát akkor tedd meg. Éppen nemrég beszéltem egy fiatal emberrel, akinek egy barátja azt mondta, már pedig én ezt és ezt a rosszat meg fogom tenni, ki fogom próbálni, és az ismerősöm azt mondta neki, hát hogyha ennyire akarod, akkor tedd meg. Mondtam ezt, jegyezd meg az életben, soha embert ne bátorítsunk a rosszra. Az ember önmagában úgyis tele van olyan hajlamokkal, hogy a rosszat akarja tenni, de mi soha ne adjunk lovat az ember alá, hogy hát, hogyha most már így beszélsz róla, tedd meg. Jézus nem így mondta, hogy most már menjél el és áruljál el, hanem valami ilyen hangsúlyozással, hogy amit akarsz cselekedni, gyorsan cselekedjed. Ebbe éppen az van benn, hogy Júdás, most még megváltozhatsz. Júdás, most még mondhatod azt, hogy Mester, te, aki tudod, hogy mi van bennem, ne haragudjál, megbántam, nem akarlak elárulni, tudom, hogy tiszta lény vagy, én itt maradok. Ha akarsz valamit cselekedni, gyorsan cselekedjed, maradjál itt, mint hogy ez volt benne. Jézus nem kényszerített se jóra, rosszra még kevésbé, de jóra sem. Jézus késztetést adott, amit akar cselekedni, gyorsan cselekedjed. Jézus tehát szerette az övéit, mindvégig szerette őket. Jézus próbálta visszatartani Júdást az árulástól, és hogy mennyire világos ez, hogy a tanítványok előtt ez nem leleplezés volt, szóval nem azoknak van igazuk, akik azt mondják, hogy Jézus itt sürgette Júdást, hogy árulj el őt. Azt mondja itt a 28. vers, ez pedig senki sem értette a leültek közül, miért mondta néki. Némelyek ugyanis úgy gondolták, mivel hogy az erszény Júdásnál volt, hogy azt mondta néki Jézus, vedd meg, amikre szükségünk van az ünnepre, vagy hogy adjon valamit a szegényeknek. Tehát itt János evangélista pontosan állást foglal. Ő ott volt a vacsorán, igaz? Ott ült Jézus mellett. Azt mondja János evangélista, egyikünk se értette, hogy miért mondta ezt Jézus, hogy amit akart cselekedni, gyorsan cselekedjed. Két elképzelés volt a tanítványokkal a Jézusi mondat kapcsán. Az egyik az, hogy mivel Júdásnál volt az erszény, némelyek úgy gondolták, hogy Jézus talán arra hívja fel Júdás figyelmét, hogy
hogy menj el és az ünnepekre vásárolj be a nálad levő pénzből? Ugye ehhez tudnunk kell azt, hogy a húsvéti ünnep 7 napig tartott. Ugye Nisán 14-én volt a páska ünnep, és 7 napig tartott még a kovásztalan kenyerek ünnepe, tehát a mi március-április 14-től 21-ig tartó időszakunknak megfelelő ünnep volt ez. A tanítványok egyik része tehát úgy gondolkozott, hogy biztos Jézus azt mondja Judásnak, hogy menj el és még vásárolj be az ünnepekre, több napos ünnepre sok mindent be kell vásárolni. A tanítványok másik része meg úgy gondolta, hogy biztos Jézus azt mondja Judásnak, hogy menj el és oszd szét a szegényeknek a pénzt, hogy az ünnepek előtt szokás volt. Senki nem gondolta azt, még most sem, hogy Júdás áruló akarta lelepezni, hanem ezt mondta Júdásnak Jézus, hogy gondold meg, amit tenni akarsz. Én erőnek erejével nem akarlak kényszeríteni, de most még dönthetsz, még itt maradhatsz, mintha ez rezgett volna Jézus kérlelésében, maradj itt. De tessenek megfigyelni, hogy a 30. vers ezt mondja, az pedig, mihelyt a falatot elvette, azonnal kiment. Volt pedig éjszaka. Ugye az előző versek egy a falatot elvette,

Ha valaki megkeményedik, megátalkodik, azon azután már az Isten sem tud segíteni. Jézus azért kérlelte így, hogy amit akar cselekedni, gyorsan cselekedjed. Mert Jézus pontosan tudta, hogy ha Júdás most nem választ a jó mellett, és a rosszat választja, és elmegy, és valóban hívja a katonákat, és elárulja őt, Júdás teljesen elsötétedik. És valóban volt pedig éjszaka Júdás lelkében. Kedves hallgatók, hogy megint nem én ecsetelem így, vagy színezem ki a történeteket, meg fogjuk látni a Getsemáné kertbeli elfogatás történetében, hogy mit is jelentett ez konkrétan, hogy éjszaka volt Júdás lelkében. Mindjárt meg fogjuk látni. De most itt a harmadik pontnál, ha megengedik, levonom a következtetést. Jézus azért sem leplezte le Júdást, mert ugyanúgy szerette, mint a többi tanítványát, és szerette volna visszatartani az árulásától. Ezért Jézus késztetéseket adott Júdásnak, finom, tapintatos kijelentéseket. Jézus megmosta Júdás lábát, Júdásnak ugyanúgy adott a kovásztalan kenyérből, az erjedetlen szőlőléből, tehát az ő áldozatára hívta fel a figyelmét. Júdásnak meg lett volna az utolsó pillanatig a lehetőség, amit akar cselekedni gyorsan, még most cselekedjed, hogy visszaforduljon. És Júdás tehát nem kényszerítve, nem predesztinálva volt erre a szerepre. Júdás választhatott volna, eddig a pillanatig dönthetett választhatott volna Jézus mellett. És hogyha valaki azt a kérdést teszi fel, hogyha mondjuk Júdás tényleg ott marad Jézus mellett, ha nem megy el, akkor mi történik? János evangélium a 7. fejezete elmondja, hogy már a Júdás árulása előtt nagyon sokan szerették volna Jézust átadni az egyházi vezetőknek, tudnék miért, mert azok megfizettek már embereket. János 7. fejezete is elmond egy ilyen történetet, hogy ilyen fogd meg emberek elmennek, hogy Jézust kézre kaparintsák, de földbe gyökerezik a lábuk, mert hallgatják Jézus tanításait, és visszamennek a főpapokhoz, és azok kérdezik, hát miért nem fogtátok el? És azt válaszolják ezek a megfizetett emberek, soha ember úgy nem szólott, mint ez az ember. Elfelejtették megfogni. Hatása alá kerültek Jézus tanításainak, és elfelejtkeztek a küldetésükről. Ha Júdás nem árulta volna el Jézust, ha Júdás ott maradt volna az utolsó vacsora termében, sajnos lett volna bőven éppen elég ember, aki megtette volna ezt a gyászos cselekedetet, mert árulókban soha nem volt hiány a történelemben. Olyan emberekben, akiket meg lehetett fizetni, és pár forintért, fillérért, 30 ezüst pénz, nem volt egy nagy összeg. De emberek, akiket meg lehetett fizetni, és azért az apjukat, anyjukat is elárulták volna, sajnos ilyen emberek mindig bőven teremtek a történelmünkben. Ha valaki azt mondaná erre a harmadik pontunkra, hogy ha Júdás megváltozott volna, ha Júdás ott maradt volna Jézus mellett, hát akkor nem teljesedhetett volna be a megváltás, akkor Jézus nem adták volna kézre, dehogy nem adták volna. Ha Júdás nem tette volna meg, megtette volna más, akit nem Júdásnak hívtak volna, de ugyanolyan áruló lett volna. Úgy elcsodálkozom sokszor, hogy az irodalom történetében mennyit rágódtak ezen a kérdésen. Hogy Júdás predesztinálva volt, Júdás nem is tehetett más, csak áruló lehetett, dehogy is. Éppen azért kell világosan, részletesen elolvasnunk a Bibliát. Hát maga Isten küzdött Júdásért. Jézus Krisztus ott volt mellette, szemtől szembe. Jézus Krisztus, az Isten fia küzdött azért, hogy ne legyen belőle áruló. Ez annyit jelent, hogy predesztinálva lett volna. Dehogy is. Júdás visszafordulhatott volna. De Júdás, amikor eldöntötte magában, és nagyon nagy felelőssége van az emberi döntéseknek. Mi döntünk és választunk, és a mi döntéseink teszik a lelkünket vagy világossá, vagy sötétté. Ha az ember sok mindent eldönt úgy, hogy a rossz mellett dönt, akkor beteljesül az, amit így mond a Szentírás, lőn pedig éjszaka, volt pedig éjszaka. Hát most érkezünk el a befejezés felé haladva a 4. pontunkhoz, amelyben a híres János evangélium a 18. fejezetbeli Getsemáné kertbeli elfogatás és elárultatás jelenete áll. Tehát mi is történt az utolsó vacsora után, ugye Júdás elmegy, bemegy a városba, és ott a katonákat összeszedi, ugye a főpapok rendelkezésére bocsátják, és elindul majd az olajfák hegye felé, ahova Jézus megérkezik a tanítványaival, és ahol az idejét tölteni szokta Jeruzsálemi tartózkodásai során. Júdás ezt nagyon jól ismeri,

És a papoknak is kezükre játszik, hogy zenebona nélkül keríthetik kézre Jézus, hiszen ének ideje van. Most fogunk egy nagyon nagy jelenetnek a részesei lenni. Mi is történik ugye ebben a csókkal való elárultatás jelenetében? A következőkre hívnám fel a figyelmüket, mielőtt felolvasnám ezt a rövid részletet. Megszűnt Jézus fáradozni Júdásért? Lemondott Júdásról? Nem. Jézus ugyanúgy szerette Júdást azután, hogy Júdás eldöntötte, hogy ő elárulja Jézust. Jézusban a szeretet töretlen volt Júdás iránt. Tudnék, Jézusnak két szava volt Júdáshoz, de mind a két szó árulkodó. Először is Jézus ezt mondta Júdásnak, barátom, miért jöttél? Jézus még most is barátjának nevezi Júdást. Tessenek megfigyelni ezt a kis szócskát. Nem azt mondja, hogy tanítványom, mert tanítványa nem volt már. De nem valami idegenként kezeli Júdást, nem az ellenségeként kezeli, holott az. Hanem Jézus még most is azt mondja Júdásnak, hogy barátom. A másik szó, Júdás, csókkal árulod el az embernek fiát. Tessenek megfigyelni ezt is, hogy Jézus annyira közel hozta Júdáshoz megint a megbánást, mint a lábmosáskor. Júdás helyett kimondta a vétkét. Júdásnak erre csak ennyit kellett volna mondania, hogy mester, ne haragudj, nem akarom tenni, vagy megbánom. Szoktam mondani ennél a kis jelenetnél, hogy Júdás csókkal árulod el az embernek fiát. Hogy ezt sokszor nem szoktuk megbecsülni a Bibliában, milyen óriási kijelentés ez. Hogy világosan érthetővé tegyem az önök számára, szóval olyan közel akarom hozni mindenkihez, ahogy csak lehet. Ugye mindannyian foglalkozunk így vagy úgy gyerekekkel, vagy gyerekneveléssel. Ha a gyerekemről tudom, hogy valami rosszat tett, tessenek meggondolni, hogy mi a helyes megoldás, hogy én őt igazi megbánásra késztessem. Az első eset, hogy azt mondom a gyerekemnek, hogy gyerekem, mit csináltál? Na, vald be! Na, mondd meg most, hogy mit csináltál. Szóval, amikor így állok hozzá a dologhoz? Vagy amikor azt teszem, hogy gyerekem, én tudom, hogy mit csináltál, és kimondom helyette a vétkét, és még azt is hozzáteszem, ugye nem akarod ezt tenni. Hát mikor könnyítem meg jobban a megbánást a gyerek számára? Akkor, amikor szinte úgy belehajtom abba, hogy ellenkezzen, és ne vallja meg? Vagy akkor, amikor megkönnyítem, én mondom ki helyette, nem neki kell megvallani nekem, én mondom ki helyette. Hát Jézus kimondta Júdás helyett. Nem azt mondta, Júdás, miért jöttél? Most mit akarsz? Jézus azt mondta, Júdás, csókkal árulod el az embernek fiát. Tehát kérlelte megint, kérlelte. Figyeljék meg, hogy a szeretet az soha el nem fogy. Ez Pál apostol mondja ki a szeretet himnuszában. A szeretet soha el nem fogy. Jézus szeretete soha el nem fogyott Júdás iránt. Akkor sem, amikor tudta már, hogy visszafordíthatatlan Júdás sorsa. Akkor is küzdött Júdásért. A szeretet soha el nem fogy. Legfeljebb tehetetlenné válik. Mert Jézus már most tehetetlen volt. Ő hiába szerette Júdást. Ő hiába mondta, hogy barátom. Ő hiába mondta, hogy csókkal. Júdásra most már semmi nem rezdült meg. Miért? Mert volt pedig éjszaka. Ő már képtelenné tette magát a megváltozásra. Ő már belül megkeményedett, elsötétedett. Volt pedig éjszaka. Kedves hallgatók, itt tudjuk lemérni, hogy az isteni szeretet, a krisztusi szeretet, meg az emberek által szeretetnek mondott valami között milyen nagy a különbség. Mert tessenek csak megfigyelni, mi milyen könnyen lemondunk emberekről. Pedig nem látjuk, hogy belül most sötétség van a lelkükben, vagy sem. És mégis milyen gyorsan röpködnek ezek a kijelentések az ajkunkról, hogy ó, hát ezzel az emberrel nem érdemes foglalkozni, ez már nem fog megváltozni. Isten tudta, hogy Júdásban mi van, hogy sötétség van. Mégsem szűnt meg a szeretete Júdás iránt, pedig ő tudta, hogy Júdás már a megkeményedés állapotába került. Mi nem tudjuk egész pontosan, hogy egy ember mikor kerül a megáltalkodottság, a megkeményedés állapotába, mégis milyen gyorsan lemondunk a másik emberről. Ezért mondja Hóseás próféta, hogy a ti szeretetetek olyan, mint a reggeli felhő és a korán múló harmat. Az emberi szeretet sokszor reggeli felhő. Kinézünk az égre, délelőtt már nincs ott. Korán múló harmat, volt harmat, felszárította a napsugár. Az emberi szeretet sokszor nem olyan, ami megérdemli a szeretet nevet. Az isteni szeretet az soha el nem fogy. Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy tanuljátok meg ezt a szeretetet, hogy ahogy engem szeretett az Atya,
és én titeket, ti is úgy szeressétek egymást. A szeretet való ott kezdődik, amikor tudjuk, látjuk, érezzük azt, hogy a szeretetünk nem fogy el akkor sem, hogyha egy ember ellentmond nekünk, hogyha egy ember ellenségünk élet. Szóval Jézus példát mutatott itt Júdással kapcsolatban arra, hogy ő végig küzdött Júdásért. De most azért kell felolvasnom végre a jelenetet, mert a jelenet rámutat arra, hogy Júdást ez a tökéletes, küzdő szeretet, ez az álhatatos krisztusi szeretet is miért nem tudta visszafordítani az árulás útjáról. Egyszer voltam egy fiatalok között, gimnazisták, tanárok között egy társaságban, nagyon régen volt már, 11 néhány éve, és ott az egyik tanár, egy ilyen tanári kör volt, azt mondta, hogy ha én valakit szeretek, és nagyon szeretek, és áldozatvállalással is szeretek, hát lehetetlen, hogy ellent mondjon nekem. Hát egy nagy szeretetre meg kell olvadni még a jégcsapnak is. Hát ugye elgondolkoztunk a dolgon, és valaki azt mondta, tudod, ez nem így van. Sajnos a szeretet tehetetlenné is válhat. Mert egy embert megváltoztatni csak a saját beleegyezésével lehet. És egy ember nem akar megváltozni, hiába szerette Jézus is Júdást tökéletesen, semmi folt nem volt Jézus szeretetén Júdás iránt. Nem úgy volt, hogy sokan elgondolják, hogy Jézus szinte úgy presszionálta, ugye, hogy Júdás belevitte volna az árulásba. Nem. Jézus tökéletes szeretettel viszonyult ehhez a tanítványához is. Ő mindvégig szerette őket. De hogyha valaki nem akar, akkor a szeretet tehetetlenné válik. De ez a jelenet megmutatja, hogy miért. Mikor ezeket mondotta Jézus, mondja János 18. fejezet első verse, kiment az ő tanítványaival együtt túl a Kedron patakján, ahol egy kert volt, melybe bementek ő és az ő tanítványai. Ismerte pedig ezt a helyet Júdás is, akit ő elárulta. Mivel hogy gyakorta ott gyűlt egybe Jézus az ő tanítványaival. Júdás azért magához vévén a katonai csapatot, és a papi fejedelmekből és a farizeusoktól szolgákat, odament fáklyákkal, lámpásokkal és fegyverekkel. Jézus azért tudván mindazt, ami reá következendő volt, előre ment és mondta azoknak, kit kerestek? Feleltek néki, a názáreti Jézust. Mondta nékik Jézus, én vagyok. Ott állt pedig ővelük Júdás is, aki elárulta őt. És mikor azt mondta nékik, hogy én vagyok, hátra vonultak és a földre estek. Ismét megkérdezte azért őket, kit kerestek? És azok mondták, a názáreti Jézust. Felelt Jézus, mondtam néktek, hogy én vagyok az. Azért, ha engem kerestek, ezeket bocsássátok el, mármint a tanítványait, hogy beteljesüljön a beszéd, melyet mondott, azok közül, akiket nékem adtál, senkit sem veszítettem el. Kedves hallgatók, ebben a történetben is van egy mondat, ami biztos, hogy elkerüli az emberek figyelmét. Tudnék az, hogy amikor megjelenik itt Júdás vezetésével ez a katonai csapat, Jézus elébük megy, és azt mondja nekik, kit kerestek? Azt mondják, a názáreti Jézust. És amikor Jézus azt mondja nekik, hogy én vagyok, na ez az a fontos mondat, amit nagyon jól meg kell jegyeznünk. Mindannyian hátra vonultak, és a földre estek. Miért? Jézus csak ennyit mond, hogy én vagyok. És erre a katonák, ezek a durva, kemény, harcedzett emberek, erre az egy szóra, hogy én vagyok, hátra vonulnak, és a földre esnek. Miért? Kedves hallgatók, mert Jézus korában ezt még a katonák, az utonállók is jobban ismerték, mint a mai keresztények. Hogy az én vagyok, az egy isteni megjelölés. Isten, amikor bemutatkozott Mózesnek a csipkebokorban, és amikor Mózes kérdezte, hogy mi a te neved? Mit mondjak a népemnek, hogy ki küldött engem? Akkor Isten csak ennyit mondott, hogy a vagyok, az én vagyok. Így is szokták fordítani, hogy vagyok, aki vagyok. Az én vagyok küldötti hozzátok. Rendkívül egyszerű isteni megnevezés ez, mert a Biblia szerint egyedül Isten mondhatja el magáról teljességgel ezt, hogy én vagyok. Mi most elmondhatjuk magunkról, hogy én vagyok, de mondjuk 50 vagy 100 évvel ezelőtt ugye nem mondhattuk el se holnap, holnap után, vagy 5 év, vagy 10 év múlva már nem mondhatjuk, hogy én vagyok. Isten azonban örökkévaló, és ez az egyetlen egy kis bemutatkozó szócs, hogy én vagyok, ez mindent elmond Istenről. Miért akarták Jézust megkövezni az életében? Mert ezt mondta, én vagyok az út, az igazság, az élet.
mielőtt